0: Súlyos pénzügyi helyzetről számolt be Miskolc polgármestere Tóth Szenta József pénteki közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A városvezető tájékoztatása szerint Miskolc évvégi működése biztosított ugyan, de a fenntartáshoz már a hitelkereteiket is igénybe kell venniük. Kiemelte, hogy 2020 óta nem kapnak állami támogatást a tömegközlekedésre, miközben évente milliárdos szolidaritási adót fizetnek. Emlékeztetett arra, hogy a kormány nemrégiben jelentős támogatásról állapodott meg Budapesttel, a Megyei Jogú Városok Szövetségével összhangban. Ő is azt kéri, hogy a miskolciak lakosságszámuk arányában ugyanolyan támogatást kapjanak. Egy héten belül két rangos szakmai elismerést is átvehetett a Miskolci Szimbiózis Alapítvány. A Baráthegyi Majorság a fenntartható tulipán díj külön díjában részesült a Holland Királyság nagykövetségétől. Az elismerést a körforgásos gazdaságra épülő fenntartható működésért és a környezeti erőforrások felelős használatáért vehették át. Emellett az alapítvány nyerte el a Társadalmi Vállalkozások Koalíciója által első alkalommal átadott az év társadalmi vállalkozása díj első fődíját is. A rangos elismerésekkel a fogyatékossággal élők értékteremtő foglalkoztatását és a több mint két évtizedes szociális farm modellt ismerték el. Nyílt napot tartottak a miskolci Heimpál bölcsödében, ahol az érdeklődők betekintést nyerhettek az intézmény mindennapjaiba. A program során zenés, mondókás, mozgásos és kreatív foglalkozásokkal várták a gyermekeket és a szülőket. Az intézményben 6 egységben, 12 csoportban, összesen 156 férőhelyel, egyéni bánásmóddal és anyás beszoktatással segítik a beilleszkedést. A fenntartás állami, a gondozásért nem kell fizetni, az étkezés pedig jövedelemfüggő, illetve bizonyos esetekben térítésmentes is lehet. A két éve teljes körűen felújított bölcsödében a beiratkozás folyamatos, a szülők pedig előzetes egyeztetés után személyesen is körbejárhatják az épületet.
1: Az időjárásról.
0: Délről és északról közelgő hidegfrontok kaotikus rendszere ér el bennünket. Délnyugat felől beborul az ég, de felhőtlenebb tájak Tiszántúlon még lehetnek. Elszórtan valószínű eső, zápor. Később az ország délkeleti kétharmadán mások felé eshet. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 8 és 13 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Szemeta.
1: Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: Szemeta.
2: Első alkalommal rendeztek középiskolai rajzversenyt a Miskolci Balázs Győző Református Gimnáziumban, ahol több intézmény diákjai mérhették össze tudásukat. A szervezők célja az volt, hogy újra lehetőséget teremtsenek a középiskolások bemutatkozására, hiszen ilyen jellegű megmérettetésre az elmúlt években nem volt példa. A versenyen több kategóriában indulhattak a diákok, a hagyományos képzőművészeti feladatok között csendélet szerepelt, grafikus vagy színes technikával, míg a digitális kategóriában plakáttervezés, fotó és karakterterv készítése várta a résztvevőket. A verseny részleteiről és céljairól Béresné Éles Tímé a művésztanár, a rendezvény főszervezője beszél, akit Kisné Veres Viktória kérdezett.
3: Szóljunk először ennek a versenynek a céljáról. Ugye, mint szervező is ön részt vett az előkészületekben, és mi hívta életre ezt a megmérettetést?
4: Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy többféle célja is volt ennek a versenynek. Az egyik, talán a legfontosabb, hogy évekkel ezelőtt volt már ilyen középiskolásoknak, de az is inkább gimnazistáknak verseny, és még a Covid után ez megszűnt, nem jött újra létre. A középiskolai rajz tagozatosoknak, rajzot tanuló diákoknak, vagy inkább rajztanároknak sem volt olyan lehetőségük, hogy bárhová versenyre vigyék a gyerekeket, illetve hogy azokat a tehetséges tanulókat, akik az iskolában megmutatkoznak, mondjuk festészet, rajz, tervezés, vagy akár digitális technikákban is, hogy nekik is biztosítsunk egy olyan versenyt, ahol ki tudnak bontakozni, illetve a verseny lehetőség számukra is adott legyen, ne csak olyan közismereti tantárgyaknak, ami elég gyakran van. És ebből sem szerettünk volna kizárni senkit, hogy kizárólagosan csak gimnáziumoknak elevenítsük fel, hanem nyitott a lehetőség a gimnázium, szakgimnázium, technikumoknak, tehát bármelyik iskolából, akár rajztagozatos, akár csak sima rajzoktatásban vesznek részt, mondjuk vizuális kultúra, vagy rajzszakkörön, vagy akár alapítványi, vagy magániskolákban, tehát bárki számára lehetőség legyen arra, hogy a tehetségét megmutassa, és hogy versenyszituációban is találhassa magát. Ez például az egyik cél volt, amivel így létrehoztuk. A másik pedig, hogy egy olyan szakmai közösséget tudjunk alakítani a pedagógusokkal, hogy tudjunk mi is beszélgetni. Mert tulajdonképpen a rajz oktatást, aminek már nem is ez a neve egy általános gimnáziumban, hanem vizuális kultúra, le lett redukálva ugye két évfolyamra, 9.-10. Innentől kezdve a diákok már csak akkor rajzolnak, hogyha rajzszakkörre járnak. Viszont ott vannak a felvételik, mint például akár képzőművészeti területen, akár építészmérnöknek szeretnének menni, hogy jó olyan feladatot nekik is szerettünk volna adni, vagy biztosítani, ahol ők is tudnak esetleg gyakorolni, illetve azok az ügyesebb diákok, akik térérzetük is jók, akkor akár a térbeli beállításokban is meg tudják mérettetni a tudásukat.
3: Ugye itt Miskolcról és a környékbeli településekről, városokból is érkeztek résztvevők, olyan tanulók is, olyan diákok is, akik nem feltétlen rajztagozaton tanulnak, ahogy itt az imént öntől is hallhattuk. Mekkora volt az érdeklődés?
4: Szerencsénk volt, mert az érdeklődés egyből megindult, nagyon sok pozitív visszajelzés volt a rajz tantárgyat oktató kollégák részéről, vagy művészeti tantárgyakat oktató kollégáktól. Az általános gimnáziumoknak is, hát azt kell, hogy mondjam, hogy én is azt tapasztaltam, hogy egyáltalán nem kizárók, vagy pedig nem feltétlenül jelent előnyt azt, ha valaki művészeti iskolában tanul. Nagyon-nagyon sok tehetséges diák van a gimnáziumokban, az általános gimnáziumokban, tehát az állami tankerületi gimnáziumokban is, sokszor még olyan rajztudással is bírnak, ugye, amit az általános iskolákból már hoztak, vagy önmaguk is rajzolnak otthon, hogy egyáltalán nem jelentett semmiféle hátrányt az, ahogy az eredmény hirdetésből is kiderült, hogyha nem művészeti tagozatos volt, nem rajztagozatos volt, hanem mondjuk egy állami iskolából jött a diák, akkor is ért el helyezést, mert a tehetség, illetve a rajztudás az akkor is megvan. Körülbelül olyan 120 tanuló vett részt ebben a versenyen, több kategóriában, akik a helyszínre érkeztek, az is 70 körüli létszámot tudtunk összeszámolni.
3: Akkor szóljunk is itt a részletekről, ezek szerint több helyszínen is megvalósult a verseny, illetve a kategóriákról is, ha szólhatunk.
4: Hát két különálló kategória volt, és így a helyszín is. Volt a képzőművészeti kategória, ami helyszíni alkotást jelentett. Itt négy kategóriában indultak a diákok ebben az évben így első alkalommal. Olyan témákat szerettünk volna, vagy kategóriákat létrehozni, amivel az általános gimnáziumok is találkoznak. Tehát nem csak a művészeti évfolyamon járó diákok, hanem bárki, vagyis volt csendélet grafikus megoldással. Ez ugye azt jelentette, hogy ceruzával, szénnel, pitkrétával, tehát valahogy grafikus módszerrel lerajzolták azt a csendéleti, összetett csendéleti beállítást, amit raktunk nekik. Ebbe volt szerves, szervetlen tárgyak, forgásformák, drapériák, koponya, tehát több minden előfordult benne, hangszer is, illetve a csendélet színes kategóriában, mert azt is észrevettük, hogy a diákok közül nagyon sokan szeretnek festeni, jobban ki tudják fejezni az érzéseiket, az érzelmi világukat a színek által, illetve hát nagyon expresszív módon tudják a színeket használni, és volt egy portré, ami számunkra is meglepő volt, nagyon sokan jelentkeztek rá. Gondoltuk, hogy ez a portré kategória, ez most vagy igen, vagy nem, de nagyon szeretnek a diákok portrét rajzolni, és most is sokan jelentkeztek, ezt átgondoltuk, hogy jövőre ebből biztos, hogy két beállítás lesz, mert még ott a helyszínen is érkeztek résztvevők, akik aznap jöttek. Illetve volt még a mértani testek beállítása, tehát ez direkt azt célozta, hogy olyan mértani testek, formák, kocka, téglatestek, gúlák, illetve akár egy kis drapériával feldobva legyenek beállítva, amiket pont az a kicsit műszaki érzékű, vagy akár a műszaki, vagy művészeti, építészeti egyetemre készülő diákok is találkozhatnak. És akkor a másik kategória az nem helyszíni volt, hanem beküldős, pályázat jellegű, ezek inkább a digitális alkotásokhoz, illetve a grafikus technikákhoz mentek. Itt a grafika szakirányban volt plakáttervezés, filmplakát, az animáció kategóriában karakterterv, illetve a fotó kategóriában nem határoztunk meg, tehát ez szabadon választott volt. Érkezhettek manuálisan készített munkák is, de aki ugye egyre több diák használja már a digitális technikákat, akár azt is lehetett, és ez beküldve, nyomtatva, bárhogyan részt tudtak benne venni. Tehát nagyon, nagyon nem szerettük volna leszűkíteni, sőt, még akár egy diák két kategóriában is részt vehetett, tehát el tudott jönni rajzolni, de közben küldött be munkát, mondjuk fotót, akkor ő akár két helyen is versenyzett egyszerre.
3: Ki lehet emelni a kategóriák közül a legnépszerűbbet?
4: A csendélet színes kategória, ez volt most a legnépszerűbb, de szinte, tehát két fővel kevesebb a csendélet grafikus, ugye ezek azok a témák, amivel bármikor találkozik, tehát egy rajztakörön találkoznak vele, már általános iskolába tudták, hogy mi az, hogy csendélet, tehát ez volt a legnépszerűbb, de alig-alig maradt alul a portré, és talán a legkevésbé, de ott is volt 10 fő, aki a mértani formákat választotta, illetve jövőre szeretnénk egy olyat, hogy illusztráció kategóriát is bevenni, mert ez is a tapasztalat azt mutatja, illetve a kollégák azt mondták más intézményekből érkezve, hogy az illusztrációt az jó lenne még, hogyha valamilyen módon be tudnánk ide kapcsolni, akár helyszíni alkotásként is. Nem csak ezt a bővítést tervezzük, hogy az illusztráció kategóriát bevonni, hanem mondjuk olyan konkretizálások is, hogy a fotóban legyen meghatározott, illetve még az lenne a gondolatunk, hogy ne csak a miskolci iskolák vegyenek részt ezen a versenyen, de most sem így volt, hanem Kazincz Barcikáról is érkeztek, illetve mivel Borsó Dabói Zemplén vármegyei középiskolai képzőművészeti és rajzverseny a hivatalos neve, ezért nyugodtan jöhetnek a Sőt, várunk is, hogy a környező települések gimnáziumból, középiskoláiból érkezzenek diákok, illetve a másik elnevezés ennek a versenynek a Sziráki Szűcs Gábor emlékverseny. Tehát intézményünknek az előző igazgatója, illetve alapító igazgatója, Sziráki Szűcs Gábor, jó voltából született meg több mint 10 évvel ezelőtt az az ötlet, hogy az általános iskolai rajzversenyeket itt rendezzük az intézményünkbe, és tulajdonképpen ezzel a több mint 10 éves tapasztalatot, amit ő adott nekünk, tudtuk ezt a középiskolai rajzversenyt is megszervezni, és úgy gondoltuk, hogy rá emlékezve, mivel az ő tudását, ő tapasztalatát vettük át, ezért gondoltuk azt, hogy ez legyen ennek a versenynek így a neve.
3: Ön a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanára. Nagyon sok típusú képzésben vehetnek részt az intézmény tanulói. A Balázs Győző Református Gimnázium egységes művészeti szak gimnázium és magyar-angol kéttanítási nyelvű művészeti általános iskola, alapfokú művészetoktatási iskola, és ugye nagyon sokan már az alsóbb évfolyamokra is, akik ebben az intézménybe jártak, ők mostani gimnazisták. Hogyha itt a tehetségről is olyan értelemben is gondolkodunk, hogy a szakmai tudás, amit önök, pedagógusok osztanak meg a gyermekekkel, ugye itt művészetoktatási irányról beszélünk, de hogy mindennek az ismerete, illetve a tehetség összefonódása, vagy ennek az arányai, hogy ezt hogy látja, hogy lehetne ezt itt megfogalmazni, és akkor itt talán a kisebbekről is szólhatunk, hiszen ahogy el is hangzott, ugye ott viszont már hagyománya van annak, hogy megmérettetnek a gyermekek rajztudásban, vagy különböző művészeti területi ágakon.
4: Igen, az iskolánk az kiemelt akkreditált tehetségpont, tehát számunkra nagyon fontos a tehetségeknek a felismerése. Azt is tapasztaljuk, ugye egy általános iskola alsó tagozatában, ahogy beérkeznek a gyerekek, nagyon nagy az érdeklődés minden iránt. Kiderül, hogy a gyerekek tudnak táncolni, rajzolni, festeni, dráma, tehát többféle területen is megmutatkozik ez a tehetség, és akkor lehetőségük is van arra, már általános iskola alsó tagozatán alapfokú művészeti intézmény is vagyunk, és éppen ezért már akkor tudnak választani olyan művészeti ágakat, irányzatot, ahol ők kibontakoztathatják tulajdonképpen a tehetségüket, de átjárhatóságban. Tehát így, ahogy mondtam is, hogy van, aki lehet, hogy grafikára jelentkezik, de a következő évben szeretne festészet, akkor arra megy, illetve ha az következő évben, hogy neki mégis táncolni van kedve, akkor megy a táncra, és ez így oda-vissza szokott megjelenni. Tehát nálunk ez megvan, utána a következő évfolyamokon, a felsőbb évfolyam 5-6-7-8, ott már alapozó évfolyamok vannak, ezt így idézőjelben teszem ezt az alapozót, hogy a diákok a tanítás után a délutáni idősávba szintén választhatnak már a grafika, média, rajz, illetve tánc területeiről, ami már egy kicsit célurányosabban viszi őket afelé, hogy középiskolába hová szeretnének menni. És szerencsére vannak diákjaink, akik itt szeretnék folytatni a tanulmányaikat, a középiskolai tanulmányokat, azok automatikusan jönnek animáció, grafika, fotó szakokra, illetve tánc szakra, attól függ, hogy melyiket válassza, illetve természetesen a környező iskolákból is ugyanígy ezeket a szakokat választhatják. Körülbelül ugyanúgy egyforma eséllyel indulhatnak, most a felvételén is láthattuk, hogy nagyon szép számban jelentkeztek gyerekek is, nagyon tehetségesek, ráadásul azt látjuk itt a képzőművészeti részen, hogy valaki 3 helyre is beadta a jelentkezését, grafika, fotóra és animációra is, mind a 3-ból jó. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy nagy a képzőművészet iránt az érdeklődés, az igény. A gyerekeknek valahol ezt a feszültséget is le kell vezetni, ami a mindennapjaikban van, azt a terhet és az alkotás, a rajzolás, tényleg a belső világuknak a kifejezése, akár képekben, táncban, bármiben, tehát nagyon-nagyon fontos.
3: Itt, ha ehhez kapcsolódóan még megenged egy gondolatot vagy kérdést itt beszélgetésünk első részének végén, hogy igazából nem csak a gyermekeknek, a fiataloknak, hanem a felnőttkorúaknak is talán mindenki számára egy feszültséglevezetést is jelenthetnek a művészeti ágakban való megmutatkozást. Szakemberként hogy lehetne indokolni, vagy hogy látja ezt?
4: Ez most egy nagyon jó kérdés, és nagyon aktuális is. Ugyanis leültünk beszélgetni, amíg a diákok elkezdték a munkát, mi szaktanárok leültünk beszélgetni, és megbeszélgettünk olyan szakmai dolgokat is, ami így a versennyel kapcsolatos, hogy ez mindenkinek közös érdek legyen. Hogy ők is, amit hoznak, tudást hozzá tudják tenni, az ötleteiket, nagyon jó ötletek születtek, és azt vettem észre, hogy így mondjuk a szaktanároknak is szükség van egy ilyen beszélgetésre, de pont valaki fel is vetette, hogy nagyon sok a felnőtt keresi azt a lehetőséget, hogy hol lehetne alkotni. Mert igen, gyerekeknek megvan alkotóház, lehet itt, lehet ott, lehet iskolába, lehet más intézménybe, lehet gyári táborokban bárhol részt venni, de nagyon sok felnőtt igényli azt, hogy ő is szeretne. Tehát volt egy idő, amikor még kötelező volt mondjuk a rajz, jó, érezte, hogy tehetséges, de az élet elvitte máshova. És akkor amikor már jön egy megnyugvás az ember életében, hogy már elvégezte azt az iskolát, már dolgozik, talán gyerekek is születtek, ők is jó helyen vannak, akkor most mit kezdjek magammal, és nagyon sokan látom, még akár Facebookon is ismerőseim feltett képei, akik egyébként nem foglalkoznak rajzzal, rakják fel, hogy otthon rajzolnak. Tehát, hogy van igény arra, hogy ez a pont ez a stressz levezetés, akár festészetben, akár rajz, de én úgy gondolom, hogy sokan lennének azok is, akik a digitális technikákat is meg tudnák tanulni, vagy arra éreznek kedvet, bár én inkább a manuális részt, azt, amikor kézzel, akár agyagozva, akár szobrászat, tehát bármiben, amiben inkább a saját érzelmi világom nem egy gép irányít, nem ott hozom létre, hanem valós színeket keverek ki, ecsettel, festékekkel, és ugye ott is több technikával, vagy technikát alkalmazva. Egy nagyon nagy élmény utána, meg egy nagy öröm az, hogy utána látni az alkotást. Tehát van egy elképzelés, mi az, amit ki tudok belőle hozni, és mi lesz a végeredmény. És a végeredmény ugye ad az embernek egy ilyen dopamin tulajdonképpen, ami szintén ebben a stressz levezetésben is nagyon-nagyon fontos, hogy meglegyen ez az örömérzet, az önbecsülés, az önkifejezés is.
3: És talán bármilyen életkorban azért ennek is van egy fejlődési útja, hogy ne várjuk el rögtön a tökéletes alkotást magunktól se.
4: Igen, hogy el kell valahol kezdeni, mert valahol abba hagytuk. Tehát ez az emberben benne van. Ha belegondolunk, az őskorban már benne volt az emberekbe az ábrázolásnak, igaz más céllal, de a későbbiekben is igény volt a képi ábrázolási módra abban való kifejezésben, és megmaradt a felnőtt emberben is az a tudás, amit még valahol általános iskolában kapott, vagy hozott, vagy saját magának. Sokszor az a legértékesebb, amit tanórákon a tanárok akkor nem biztos, hogy nagyon szerették, de oda rajzolgattunk a füzetnek a szélére, a margójára, a lap aljára, és már az is egy tulajdonképpen azok a firkálgatások idézőjelbe téve, mert ha jobban megnéznénk, akkor lehet, hogy azok között rendes grafikai kis alkotások lennének, vagy akár karakterek, de az a belső világ, hogy akár ennek a szimbóluma is, hogy ki mit rajzol, firkál közbe, ugye ez megjelenik, és akkor lehet egy alap, hogy is kell, hogy volt, hogy csináltuk régen, tehát el lehet ezt kezdeni az alapoktól, vagy ugye valaki mondjuk a színekkel szeretne foglalkozni, akkor mit keverek, hogyan? Tehát még egyszer egy ilyen színelméletet, hogyan tudom sötétíteni, világosítani, élénkebbé tenni, és úgy nem csak annyi szín van a palettán, ami abban a 6 vagy 12 tubusban benne volt még általános iskolában, hanem a színeknek tehát rengeteg árnyalata van, olyanok, amivel talán nem is találkozott, és ez nagyon nagy öröm forrás, hogy a színekben is például kiélhetik magukat, és így a felnőttek is, vagy felnőttebb korosztály is, csak valahol igen, el kell kezdeni, kell egy szakember, aki mondjuk megmutatja, hogy ezt hogy kell, hogy komponáljon, hogy egy feszített kompozíciót hoz mondjuk létre, vagy akár ugye dekorál, attól függ, hogy mi a célja, hogy ábrázolás, dekoráció, vagy dekoratív jelleggel szeretné ezeket az alkotásokat, tehát a céltól függ, hogy mit szeretne.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Béresné Éles Tímea művésztanárral, a Balázs Győző Református Gimnáziumban megrendezett középiskolai rajzverseny főszervezőjével. Maradjanak velünk!

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Első alkalommal rendeztek középiskolai rajzversenyt a miskolci Balázs Győző Református Gimnáziumban, ahol több intézmény diákjai mérhették össze tudásukat. A szervezők célja az volt, hogy újra lehetőséget teremtsenek a középiskolások bemutatkozására, hiszen ilyen jellegű megmérettetésre az elmúlt években nem volt példa. A versenyen több kategóriában indulhattak a diákok, a hagyományos képzőművészeti feladatok között csendélet szerepelt, grafikus vagy színes technikával, míg a digitális kategóriában plakáttervezés, fotó és karakterterv készítése várta a résztvevőket. Folytatjuk a beszélgetést Béresné Éles Téme a művésztanárral, a rendezvény főszervezőjével. A riporter továbbra is Kisnéveres Viktória.
3: Ugye itt az imintiekben, ahogy hallhattuk, több mint 120 alkotás érkezett be így különböző formákban, és ugye ezt értékelte a zsűri. Zsűrivel kapcsolatban a legfontosabb tudnivalókat megosztanál velünk, hogy mik voltak azok a szempontok, amelyek alapján ők értékeltek, kik vettek részt ebben.
4: A zsűri három tagból állt, a Somodi Hornyák Szilárd volt Kazincz Barczi Károly a zsűri elnöke, ő nagyon régi barátom, ismerősünk, az iskolánkban is többször megfordult, már volt már zsűri az általános iskolai rajzversenyen, illetve hát mesterkurzust is tartott nálunk, illetve hát Kazincz Barczi Károly egy elismert művész. Gimnáziumban tanít, ő a Szalézében tanít, onnan is hozott diákokat, és ő volt a zsűri elnöke részünkről, mert szerettünk volna egy belsőst azért, hogy tudja irányítani. Tehát itt a zsűri nem látja egyébként a diákoknak a nevét, csak a munkáját. Majd utána nézzük meg és értékeljük. Viszont ez a kollégánk nem tanítja azokat a diákokat, akiket indítottunk, tehát ő is független, viszont szakmailag Gosler Tamás szakmailag nagyon magas színvonalat képvisel az intézményünkben is, mint művésztanár, illetve Pályi Mester Viktória volt még a harmadik zsűri tag. Hát amit néztek, ugye minden kategóriában az összkép, illetve maga az, hogy mennyire volt a munka esetleg befejezett, mennyire adta vissza a látványt, mennyire volt kifejező, expresszív, egyedi. Az első három díjon kívül kategóriánként külön díjakat is osztottak, ezt is a képzőművészeti kategóriában mindenhol találtak olyat, mert nagyon nehéz a zsűri dolga, én is voltam már zsűritag. Kiválogatni a mondjuk 25 alkotásból, kiválogatni az első 10-et, abból az 5-öt, és onnantól kezdve nagyon nehéz. De hát, hogy érvek, ellenérvek szólnak mindig hogy szerencsés esetben megegyezik mindenki, jó, ez legyen az első. És itt a második, harmadik között szokott lenni nagyon nagy dilemma, hogy melyik legyen, mert tulajdonképpen, ha végignézünk, az összes alkotás, amit a gyerekek csináltak, az érték. Tehát ide egy versenyre az jön, aki tehát tehetséges, aki már eleve jó. Tehát itt nem mondhatjuk azt, hogy bármelyik rossz volt, vagy gyenge volt, itt mind jó volt, mind erős. És ezekkel az erős, jó alkotásokkal kell felvenni tulajdonképpen a versenyt, és a zsűrinek emiatt nagyon nehéz a dolga, hogy ki tudja választani. Illetve a másik részről a digitális kategóriát, az pedig a szakmai kollégák bírálták el. Így az első három kategória az is nagyon vegyes volt, és ahogy mondtam, hogy nem kell attól félni, hogy most művészeti tagozatos, vagy akár szakgimnáziumi oktatásban vesz részt egy diák, vagy az, hogy 9-es vagy 12-es, most így első alkalommal mindenki együtt volt. És ennek ellenére, tehát tényleg az Avasi Gimnázium, Zrínyi Gimnáziumból, a Földes Ferenc Gimnáziumból, a Kós Károly SC-ből, természetesen tőlünk is volt néhány diák, aki elért helyezést, a Kodály Zoltán, Kazincz Barcikai iskolából. Tehát mondhatni azt, hogy nem feltétlenül előny az, hogyha nem művészeti iskolában, hanem általános gimnáziumból is, sőt, Diósgyőri gimnáziumból is értek el. Most így jut eszembe így sorba, hogy melyik iskolából is hogyan értek el gyerekek helyezést, viszont abban megegyeztünk, hogy jövőre, látva így a kínálatot, 9-10. Osztályt külön vesszük, és a 11-től fölfelé megint külön fogjuk értékelni a diákokat, mert igaz az, hogy bejön a 9-es diák, nem biztos, hogy akkora tudással rendelkezik, mint egy 12-es, de nem is kizárók, mert nem is egy 9-es, hanem több jutott be az első háromba. Tehát akár második, harmadik helyezettek is lettek.
3: És itt a tudás mellett azért ez is egy olyan helyzet, amikor azért bizonyos stressz itt is dolgozik, vagy dolgozhat, illetve ott van akár az időnyomás, hogy ezek hogy látják, hogy mutatkoztak meg a teljesítményekben. Valakit talán előrébb visz, valakit talán picit azért visszafog?
4: Egész biztos, mert vannak lassan dolgozó, mint ahogy az felnőtteknél is, illetve vannak gyorsabbak. A 3 óra az olyan optimális tulajdonképpen, hogy tanórákon, mondjuk egy általános gimnáziumban 45 perc áll rendelkezésükre. Tehát ahhoz képest, ugye itt 3 óra. Egy szakkör, tehát 2-3 órás, de mégsem abban a feszített tempóban megy. Igen, van egy kis stressz, hogy a 3 órába be kell férni, mi legyen az, amit kiválaszt a csendéletből, mert összetett csendéleti beállításból nem kell az egészet, hanem csak egy részletet. Tehát a diák, ha ismeri így saját magát, de azért is jó egy ilyen verseny, mert most eljött így, látta, hú, ez nem fér bele, jövőre majd megpróbálom, és akkor már tudom, hogy kicsit okosabb leszek, megnézem a többieknek a munkáját, hogy elég lett volna annyi, de inkább az jellemző, hogy be tudták fejezni, sőt, portréban az első helyezett, ha jól emlékszem, 2 alkotást is létrehozott a 3 óra alatt, és mind a 2 jó volt. Tehát ezt így is raktuk fel, így is értékeltük, hogy mind a 2. Tehát vannak nagyon gyors emberek. Egy alkotás soha nem lesz kész. Így azt hiszem, ezt mondhatom. De bármikor késznek tekinthető. Tehát, hogyha úgy érzi, hogy igen, ez így van kész, mert én így szerettem volna, az kész van. Akkor is, hogyha mondjuk ez vázlatszerű, vagy színfoltokból áll össze. Vagy azt gondolja, mint ahogy mondjuk Leonardo is volt a Mona Lisával, hogy soha nincs kész, hanem mindig még egy kicsit szeretne rajta finomítani. Tehát, hogy igen, így van is idő, meg még tovább is lehetett volna.
3: Ugye, ahogy ön is mondta, ez egyfajta felkészülést is jelenthet a diákok számára, akár egy felvételi tekintetében, vagy különböző szempontokból. Mi az, amit az itt megtapasztaltak alapján magukkal vihettek a fiatalok?
4: Az, hogy nagy mértani testeket nem biztos, hogy egy általános gimnáziumban be tud állítani a szaktanár, a rajztanár, mert nem biztos, hogy rendelkezésére áll. Úgyhogy most abban a szituációban, helyzetben érezhette magát, ami mondjuk egy építészmérnöknek is felvételi követelmény, hogy látvány utáni mértani testeknek az ábrázolása. Ez térben elhelyezve, úgyhogy ők már ebben nagy segítséget jelenthet, hogyha most itt kipróbálta magát, látta, hogy néz ki, hogy amikor elmegy majd a felvételire, ami ugye sokkal több benyomalatba, hogy most egy felvételi egy diáknak hogy sikerül, akkor már lesz egy alaptudása, egy alaptapasztalata, hogy így kellett, már ott nem először fog találkozni egy ilyen jellegű beállítással. Például, de akár, tehát attól függ, hogy mi a célja, hová szeretne menni tovább tanulni, itt ahhoz hasonlóak. Voltunk mi is Budapesten, a MOMÉ-val tartjuk a kapcsolatot, ott megnéztük a felvételiző diákoknak a munkáját, és azt mondhatjuk, hogy igen, nekünk is jó visszajelzés volt, hogy amit ők a felvételire kértek, azt tudjuk mi is nyújtani, sőt még néha, ugye itt egy ilyen versenyen többet is, hogy bonyolultabb beállítások is vannak.
3: És itt a szakmaiságon túl, hogyha az emberi kapcsolatokat is nézzük, akkor ez a közösséget épített, ezt is elmondhatjuk?
4: Na, természetesen, ez nekünk, a szakmai kollégáknak is nagyon fontos volt, nem találkozunk, nincs arra lehető. sokszor, hogy beszélgessünk saját szakmai problémáinkat is, vagy akár, hogy mit tapasztaltunk, milyen nehézségek vannak, ezt nagyon jó volt átbeszélni. Ugyanígy a diákok, akik különböző iskolákból találkoznak, ha nem is az alkotás közben, de amíg várnak a zsűri eredmény meghozatalára, addig igen, kapcsolatot építenek, összeismerkednek, hiszen 2 óra állott körülbelül rendelkezésükre. Ilyenkor megszoktuk őket vendégelni az iskolába, büfébe, tudnak enni, inni, kicsit pihenni, és azt is éreztük, nekem is meglepetés volt, hogy bár elhangzott már az eredményhirdetés, úgy senki nem mozdult, hanem még mindenki ült egy kicsit, és úgy kétszer-háromszor el kellett mondani, hogy úgy vége, tehát nyugodtan lehet menni, elvenni, hanem azt éreztük, hogy igen, a diákoknak is nagyon jó érzés az, hogyha ugyanolyan vagy hasonló beállítottságú gyerekekkel találkozik egy iskolában, mert ugye egy művész diák az mindig egy kicsit másabb. Mindig valamiben kitűnik, kiemelkedik, gondolkodásban, nem biztos, hogy hasonló érzelmi vagy beállítottságú diákokkal fog találkozni a saját osztályában esetleg, vagy intézményében, de egy ilyen közös művészeti találkozó, ez lehetőséget ad arra, hogy akár a későbbiekben is kapcsolatban maradjanak, hiszen azt is tudjuk, hogy a kapcsolati tőke a legfontosabb mai nap a világon. Meg az, hogy ezeket az élményeket, érzéseket meg tudják beszélni, összetudjanak jönni akár később is.
3: És itt egy korábbi gondolat, tehát hogyha még esetleg szeretné folytatni, amikor arról szólt, hogy önök szaktanárok, szakemberek is olyan gondolatokat tudtak megosztani egymással, amit a mindennapok során a későbbiekben tovább vihető.
4: Itt elmondtuk azt is, hogy miben szeretnénk kicsit másabb, tehát volt egy ilyen irányított célja a beszélgetésnek, hogy mi az, ami előre visz, és tényleg nagyon jó lenne az, hogyha ezt attól, mert a mi iskolánk ennek a megrendezője, attól tovább vinni őket, és hála jó Istennek azt látjuk, hogy tényleg itt visszatérve az előzőekre, és talán, hogy a továbbtanulásban is segítséget nyújt, hiszen ha valakit nem vesznek fel arra a főiskolára vagy egyetemre, amelyiket elsőnek megcélozta, akkor most látta a diák azt is, meg így a kollégák is, hogy tényleg milyen oktatás folyik nálunk, akkor tud jönni OK és képzésre. És ez így nagyon jó lehetőség nekik, hogy látják azt a gyerekek is, illetve a szaktanárok is, hogy hova küldik a diákokat. Illetve, hogy tényleg megvan mögötte az a tárgyi szakmai feltétel, úgyhogy ezekre a szakokra, amiket itt fel is soroltam, ugye nem csak középiskolába lehet jönni, hanem gimnázium érettségi után is. Vagy vannak olyanok is nálunk, akik nem akartak eleve menni főiskolára, egyetemre, hanem eleve ide jöttek ezekre a szakokra, és ez is egy jó lehetőség, illetve hát azt, hogy olyan problémákat is meg tudunk természetesen beszélni, meg mindig kialakultak ilyen kis kettős párbeszédek, amikor elmondja, hogy igen, ő ilyen nehézségekkel küzd, olyan nehézségekkel küzd, mert ugye a pedagógus is küzd bizonyos fajta problémákkal, és ez is egy jó alkalom volt arra, hogy kicsit azt is át tudjuk beszélni, hogy kinek, hogy mind sikerül megtalálni ezeket a diákokat, ugye, mert fontossági sorrend van, ezt is így idézőjelbe tettem a diákoknak az elfoglaltsága között is.
3: Beszélgetésünk végén, mint a verseny főszervezője, hogyan értékelni itt ezt az alkalmat, és még egy picit azért szóljunk az odáig, a verseny megvalósulásáig meglévő útról is, az előkészületekről. Itt zárásként egy picit térjünk vissza még az elejére.
4: Igen, tehát hogy a gondolat is, ahogy az elején is mondtuk, hogy mi volt a célja, tehát több céllal indult, illetve volt egy kollégám, akivel így összefutottam a városban, és ő is mondta, hogy miért nincs egy olyan verseny, ahol középiskolások is jöhetnek. Ugye ez is egy nagyon fontos dolog volt, ami így elindította bennünk, és így a vezetőség az nagyon nyitott volt erre a kezdeményezésre, hogy igen, lehetőséget teremtünk az iskolában arra, hogy akkor a középiskolás diákok is jöjjenek. És akkor ezt, ahogy így kitaláltuk, küldtünk minden iskolára, megfogalmaztuk ugye ezt a versenykiírást, kiküldtük az intézményeknek, de az ismerős rajztanároknak, akiknek így az e-mail címét is tudtuk, azért mi is rájuk írtunk, tartottuk velük a kapcsolatot, ők bármikor tudtak kérdezni, volt egy regisztráló felület, de nem mindenki csak azt használta, hanem nyugodtan e-mailben is kérdezhettek, telefonon felhívtak, tehát tulajdonképpen rendelkezésükre álltunk bármilyen kérdésben, hogy milyen eszközt kell hozni, hogyan lesz lebonyolítva, hozhat-e másik diákot. Tehát ez tényleg egy olyan folyamat volt, amiben mi minden lehetőséget megadtunk arra, hogy ez mindenki számára a legjobb legyen, és akár az előzményeket tekintve, ugye itt az okleveleknek az elkészítése, az grafikus kollégám, másik munkaközösség vezető Somlai Balázs készítette, tervezte, de azoknak a lebonyolítása, nyomtatása, ezek is. De az általános iskolai rajzversenyről nekünk nagyon sok tapasztalatunk van, és azt kellett csak tulajdonképpen ide átvinni. A kollégáinkra maximális mértékben lehet számítani, már az általános iskolai megyei rajzversenyeken is egy nagyon jól együttműködő, összeszokott csapat, mindenkinek megvan a dolga, a helye ebben a versenyben, és itt már tulajdonképpen nem is nagyon kellett mondani, hanem mindenki tudta, mi a dolga, hol lesz a helye, és ezt gyorsan le tudtuk így zárni, illetve nagyon én sikeresnek mondhatnám tulajdonképpen ezt az egész rendezvényt. Egy ilyen szakmai munka közösségi háttérrel, mint ami nekünk van.
3: És akkor ezekkel a tapasztalatokkal tervezik a következő alkalmat, ahogy már szóltunk is róla?
4: Igen, szeretnénk, ezt hagyományteremtő jelleggel szándékoztunk létrehozni, de természetesen kíváncsiak voltunk arra, hogy egyáltalán hogyan sikerül az első, van-e iránta érdeklődés. Kinéztünk egy olyan dátumot, amikor már a fél évi értékelés is megvan, de még nincs tulajdonképpen egy nagy hajrá az érettségi előtt, ballagás előtt, így a február második fele lesz a következő évben, tehát arra lehet készülni, hogy ott szeretnénk egy csütörtöki napon ezt a versenyt lebonyolítani.
3: Reménység szerint erről is be tudunk majd számolni. Most köszönöm a beszélgetést Béres Néles Tíme a művésztanárnak.
4: Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
2: Első alkalommal rendeztek középiskolai rajzversenyt a miskolci Balázs Győző Református Gimnáziumban, ahol több intézmény diákjai mérhették össze tudásukat. A szervezők célja az volt, hogy újra lehetőséget teremtsenek a középiskolások bemutatkozására, hiszen ilyen jellegű megmérettetésre az elmúlt években nem volt példa. A versenyen több kategóriában indulhattak a diákok, a hagyományos képzőművészeti feladatok között csendélet szerepelt, grafikus vagy színes technikával, míg a digitális kategóriában plakáttervezés, fotó és karakterterv készítése várta a résztvevőket. A verseny részleteiről és céljairól Béresné Éles Tíme a művésztanárt, a rendezvény főszervezőjét hallották ebben az órában. A riporter Kisnéveres Viktória volt.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Másfél milliárd euróból, vagyis átszámítva több ezer milliárd forintból újítják fel a villamosenergia hálózatot Magyarországon. Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelentette be Miskolcon tartott lakossági fórumán. A politikus hangsúlyozta, hogy sikerült hazahozni a hazánknak járó 16 milliárd eurós uniós forrást. Ebből a pénzből fejlesztik a hazai elektromos hálózatot, miközben a minisztérium több ügyben is vizsgálódik. A helyszínen szó esett a miskolci nehézségekről is. Juhász Roland országgyűlési képviselő szerint ugyanis a várost kivéreztették. Miskolc minden esetre mintegy 100 millió forint rendkívüli önkormányzati támogatást kap a mindennapi működés biztosítására. Cipa András képviselő hozzátette, hogy a Tisza kormány több intézkedése is könnyíti az átlagos családok hétköznapjait. Tisztújító választást tartanak a Tiszán inneni református egyház kerületben, mivel az év végén lejár a megbízatások 6 éves ciklusa. A presbitériumok által lebonyolított jelölések alapján a püspöki tisztségért Barna Sándor jelenlegi püspök és Meleg Attila lelkipásztor indul. Főgondnoki posztra pedig Molnár Pál eddigi főgondnokot, valamint Fórizs István ózdi gyülekezeti gondnokot jelölték a résztvevők. A választás szabályai szerint püspökké legalább 10 éves szolgálattal rendelkező lelkész, míg főgondnokká legalább 6 éves presbiteri múlttal bíró jelölt választható. A szavazólapokat legkésőbb október végéig juttatják el az egyházmegyék az összes gyülekezeti presbitériumhoz a szavazás lebonyolításához. A református egyházmegyei alakuló közgyűléseket 2026. decemberének végéig kell összehívni, és 2027. január közepéig meg is kell tartani. Az egyházkerületi tisztújítás végleges eredményét és az új vezetőket legkésőbb 2027. január végéig hirdetik ki a hivatalos gyűléseken. Több mint 198 millió forintból alakít ki integrált palliatív ellátási egységet a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei oktatókórház a svájci alap támogatásával. A fejlesztés célja a súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenvedők életminőségének javítása, valamint komplex segítség nyújtása a betegeknek és a hozzátartozóknak. Ennek érdekében klinikai palliatív mobil csapatot hoznak létre, járóbeteg szakrendelést indítanak, és speciális palliatív ágyakat is kialakítanak a kórházban. A projekt keretében több mint 100 új vizsgáló, kezelő és informatikai eszközt szereznek be az ellátás színvonalának emelésére. A multidisziplináris programban orvosok, ápolók, pszichológusok és szociális munkások segítik majd a testi és a lelki tünetek enyhítését. Szapolyai János király jelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeznek megemlékezést vasárnap Tokajban. A programban ökumenikus istentisztelet, történelmi előadás, filmvetítés és a Szent Korona másolatának bemutatása is szerepel. A szervezők felidézték, hogy a Mohácsi csata után az országgyűlés Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a trónra. Az egykori tokai vár emellett a Szent Korona menedéke is volt a 16. század közepén hónapokon keresztül. A vasárnapi rendezvényt ingyenesen látogathatják az érdeklődők. A fiatalok harmada rendszeresen szorong, és legfőbb stressz forrásként az iskolát jelölik meg az IDEA intézet friss, mentális egészség világnapjára időzített országos felmérése szerint. A kutatásból kiderül, hogy a 14-19 évesek 37%-a szinte minden reggel feszülten indítja a napot, és 41%-uk tartozik a fenyegetett mentális állapotúak kategóriájába. A szakemberek rámutatnak, hogy a fiatalok körében a segítségkérést leginkább a szégyenérzet, valamint a problémák komolyan vételével kapcsolatos aggodalom nehezíti. A megkérdezettek több mint fele, ráadásul az elmúlt évben valamilyen formában bántalmazással, leggyakrabban csúfolódással vagy pletykával szembesült. Az iskolai elvárások, a jegyek, valamint a pályaválasztási döntések jelentik a legnagyobb terhelést a korosztály számára, miközben a mesterséges intelligenciát is sokan hívják segítségül magánéleti kérdésekben, áll a UNICEF Magyarország és az NN biztosító megbízásából készült kutatásban.
0: Az időjárásról.
1: Délről és északról közelgő hidegfrontok kaotikus rendszere ér el bennünket. Délnyugat felől beborul az ég, de felhőtlenebb tájak Tiszántúlon még lehetnek. Elszórtan valószínű eső, zápor. Később az ország délkeleti kétharmadán mások felé eshet. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 8 és 13 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Mai magazin műsorunk Benedekelekről szól. Egy teljesen új arcát mutatjuk meg a nagy meseírónak. Petrányi Szőr Annát, a Rekó Alapítvány elnökét, az utazások főszervezőjét hallják.
2: Tóth Marian, a Benedek Elek Pedagógiai Főiskola egykori főtitkára ismertetett meg Bardósz orsolyával. Benedek Elek legkisebb lányának egyeneságot leszármazottjával, tehát Benedek Elek ükunokájával. Úgy gondoltam, hogy ezt a gyönyörű életutat több oldalról is megvilágíthatnánk, hiszen nagyon sokan ismerik Benedek Eleket, mint meseírót, mint népmese gyűjtőt és székely ballada gyűjtőt, ugyanakkor kevesen tudják, hogy egy kiváló felnőtt író is. Bardósz Orsolya hívta fel a figyelmemet arra, hogy foglalkozzunk a Testamentum és Hat Levél című művével, amelyet 34 vagy 35 évesen írt 5 gyermekes családapaként. A Testamentum, ez nem egy hagyományos értelemben vett végrendelet, hanem a szellemi örökséget bízza rá a gyermekeire. Marcell fiát nem mondanám, hogy írónak szánja, hanem érzi, hogy író, esetleg újságíró lehet belőle, és hangsúlyozza az erkölcsiség fontosságát. Ugyanakkor talán tabu döntögető, hogy János fiát iparosnak szánja, hiszen felméri azt a képességét, hogy ő inkább a kétkezű munkára lesz képes. És nagyon komoly szintézis teremt a Testamentum című művében a szellemiek, az erkölcsiség és a kétkező munka között. Néhány gondolatot mondanék. A édes anyaföldemből idézve, konkrétan Benedek Elektől, hogy ő hogyan értékelte, hogyan jellemezte ezt a művét. Azt írja nagyon szellemesen, hogy több újságnak, konkrétan 30 szerkesztőségnek elküldte a művét, hogy írjanak erről. Szerinte első sikeres kiskönyvéről. Ez nagyon érdekes, hogy ő úgy érezte, hogy ez az első sikeres kiskönyvem. De hát összesen két helyen jelent meg az erről szóló nagyon rövid, nem összefoglaló, hanem talán mondjuk úgy, hogy valamilyen beharangozó. Ugyanakkor az első magánkiadást a lakásából vitték el szinte. Olyan sokan érkeztek hozzá Szabadkáról, Szegedről, egy híres nőgyógyász is, és talán a legszellemesebb történet, amikor megkereste az egyik szerkesztő, elmondtam a Magyar Szalon szerkesztője, hogy végig sírta az éjszakát, annyira meghatotta ez a mű, ugyanakkor egy mondatot nem ért róla. Ezután született Benedek Eleknek a 6. gyermeke, vált nagyon sikeres íróvá. Ő maga sem tudja megszámlálni, hogy hány éves író, és maga az ő fia Benedek Marcell tiltakozott az elskatujázás és nem beskatujázás ellen, hiszen Benedek Marcell is úgy ítélte meg, hogy az édesapja sokkal több annál, és ez nem lekicsinlően mondom a mese és az ifjúsági irodalmat illetően, mint hogy beskatujázzuk szimplán meseírónak.
3: Kinek szól akkor a Testamentum?
2: A Testamentum felnőtteknek és ifjaknak szól. Mindenképpen erkölcsi tanít. Egyébként Benedek Elek nagyon sokszor a meséjét Marci fiának, Marcell fiának, természetesen a gyermekeinek, csak ugye a lengyel Dénes könyvéből, monográfiájából konkrétan egy Marcellnek szóló utalást olvastam, amikor a mesébe belehelyezi a saját gyermekét, és az erkölcsi tanítást az ő saját személyes inspirációján keresztül adja tovább más gyermekeknek. Jelentős Benedek Elek az ifjúságirodalom megteremtésében, a gyermekirodalom mellett, ugyanakkor emeljük ki a magyar nyelv szeretetét, és nála a magyar nyelv fontosságának a hangsúlyozásán. Bardósz Orsolya külön megkért arra, hogy ne menjünk bele túlságosan az ő politikai pályafutásának elemzésében. Ugyanakkor azt el kell mondanunk, hogy végestelen végig kiállt a magyar nyelv használata mellett. Nem szeretném lejáratni, semmiképpen se pejoratív értelemben mondom, de talán még jobban, mint Mikszáth Kálmán és Jókai Mór. Benedek Elek megfogalmazását olvashatjuk az Édes Anyaföldemben, a két író kollégájával kapcsolatban tisztelte, becsülte őket, de Benedek Elek még náluk is jobban kiállt a magyar nyelv használata mellett. Konkrét utalásokat olvashatunk az ő parlamenti munkásságáról erre vonatkozóan.
3: Mennyire vált ismerté akkor a testamentum ez a műve?
2: A testamentum az Édesanyaföldem című önéletírás szerint 6 kiadást élt meg addig, ameddig Benedek Elek követni tudta, illetve ha pontosak akarunk lenni, ugye 1859-ben született, 1929-ben meghalt, és ha jól értelmeztem, akkor a valamelyik világháborúban adták ki 6-szor a testamentumot. Nem tudom pontosan, hogy jól értelmeztem, hogy az első vagy a második világháborúban, tehát hogy életében, vagy az utókor is fontosnak tartottam, hogy örökül adja Benedek Elek az erkölcsiségről szóló gondolatain. Nagyon fontos gondolat még, hogy az ő gazdálkodó szüleit annyira tisztelte, hogy mindig asztalfőre ültette, akkor is, mikor úgymond idézőjelbe téve úri társaság, hiszen ő ezt az úri szót nem annyira kedvelte, jelent meg náluk, tehát amikor szellemi közegben mozogtak, akkor is a gazdálkodó szüleinek az asztalfőre ültetésével biztosította a demokráciát a családban és a baráti körben. Jellemző még rájuk, hogy nem volt faji és vallási megkülönböztetés, hiszen felesége zsidó származású árvalány volt, Fischer Mária. Benedek Elek végestelen végig kiállt a szerelmi házasságok mellett, és a Benedek Máriának a férje, Lengyel Miklós is zsidó származású tanító volt. Benedek Elek komolyan értelmezte a egyenlőséget, de nagyon fontosnak tartottam, hogy ő református vallású, erdélyi református, kisbaconi születésű, és a kisbaconi születés után, budapesti kitérők után Kisbaconba tért vissza, ott építette fel a családi házukat, jelenleg emlékmúzeumként funkcionál. Úgy írta több munkájában, hogy minden egyes tégla egy-egy írás, egy-egy könyv, hiszen ő íróként kereste a kenyerét.
3: Mennyire tudják kezelni, illetve továbbvinni az ő szellemiségét az utódok?
2: Nagyon komolyan veszi, és nagyon nagy elkötelezettséggel ápolja Bardóz Orsolya a Benedek Elek emlékét, de ne feledkezzünk meg Benedek Marcellről, akinek, kár, hogy a kedves hallgatók nem látják, de kezemben az Irodalom Esztétika című könyv. És nagyon sok műfordításával is találkozhatunk. Lengyel Dénes monográfiájából már idéztem, Lengyel Lászlótól is a testamentum és 6 levéllel kapcsolatban, de hát amikor kamaszkoromban kezembe vettem Benedek István Aranyketrez című művét, akkor még nem sejtettem, hogy ő is a Benedek Elek unokája, Benedek Marcell fia. Tehát több író, újságíró működik a családban. Bardóz Orsolya egyébként felleveníti a Székely Truppot. A Székely Truppról annyit szeretnék elmondani, még mielőtt majd ő megszólal a következő adásban, hogy Benedek Elek 1920-tól Trianon után küldetésének éreztem a székely irodalom terjesztését. Igaz, hogy nem választotta igazán külön a magyar és a székely irodalmat, tehát ő magyar irodalomról beszél, de a Székely Trupp székely művészekből, előadó művészekből, írókból áll, többek között Tamási Áronból is, és úgy gondoltam, hogy a magyar nyelv és a székelységnek a továbbélési lehetősége, hogy előadóestek formájában éltetik a szép magyar nyelvet. Amit most hallani fognak a kedves hallgatók, regéli utazás formájában fogjuk előadni a tavasz folyamán.

164 évvel ezelőtt született Székelyföldön, Kisbaconban, és 1929-ben hunyt el Benedekelek, a legnagyobb magyar meseíró, újságíró, országgyűlési képviselő, Erdély szimbóluma, minden magyar gyermek elekapója. Benedekelek 1885-től kezdve számos újságot alapított és szerkesztett. Az újságszerkesztés mellett tanító célzattal mesekönyveket jelentetett meg, verseket, színdarabokat, lányregényeket, történelmi és irodalomtörténeti műveket írt. 1894 és 1896 között a milléniumi ünnepségre készült el a nagyműve, az ötkötetes Magyar Mese és Mondavilág című munkája, ami Jókai Mór után legolvasottabb magyar íróvá tette Benedekeleket. A világról alkotott értékrendjét, életfelfogását a Testamentum és Hat Levél című irodalmi végrendeletében, a Meleg Szív és Kemény Gerinc evangéliumában fogalmazta meg. Ezt a könyvet fiainak, Marcelnek és Jankónak, valamint aranyvirágnak becézett Mária lányának ajánlotta. A Szilárd Erkölcsi elvekre épült műben a szeretet, a család, a becsület, a tisztességes munka, a tanulás és a hazafiság értékeire hívja fel gyermekei figyelmét. Benedekelek öröksége ma is aktuális intelmeket foglal magában. A közel 100 000-es példányszámú kötetet számtalan kiadásban adták ki, és több nyelvre is lefordították.

Lacinak. Megírom már most a végrendeletemet, fiam. Ne félj, még nem akarok meghalni. Szeretnék élni bár még annyi esztendőt, amennyit eddig éltem. Szeretném megérni bár azt a pillanatot, melyben szárnyadra eresztlek. Ha kisebb testvéreid szárnyra kelését is megérhetném, Istennek különös kegyelmét látnám a nagy jó téteményben. De nem ismerek reményleni ennyi jót. Pedig mikor e sorokat írom, a legszebb férfikorban vagyok. Tele élet és munkakedvel. Szeretném, ha 100 kezem volna, hogy dolgozhatnám sokat, megmérhetetlen sokat. De vannak napok, eleinte csak pillanatok, később órák, most már napok, mikor lelkemre nehezedik valami megmagyarázhatatlan, sejtelmes borongás, és a két kezemet is sokallom, amikor sötétnek, hidegnek látom az egész világot, amikor csak egyetlen egy gondolatom van, a halál. A halál, mely orozva lep meg. Talán épp abban a pillanatban rántja ki kezemből a tollat, mikor áradozó szívvel írom, de szép az élet. Ó, de szép. Az élet semmilyen körülményei közt nem értem magam gyávaságon, fiam. De a haláltól félek. A halállal szemben megdöbbentően gyáva vagyok. Néha megesik, hogy menvén az utcán a szívem elszorul, és mintha egy láthatatlan kéz megmarkolná kegyetlenül, és fájdalmasan vonaglik. Tudom, hogy nincsen szívbajom, és én mégis megreszketek egész valomban. Istenem, ha meghalok itt az utcán messze tőled, tőletek egy búcsúszó, egy búcsúcsók nélkül. Épp hát csak megírom a végrendeletemet, fiam. Majd elolvasod, ha nagy leszel. Ha öregkort érek, talán ki is pótolom élő szóval, vagy írással, ahogy lehet. Vagyonról nem rendelkezem, az nincs, nem is lesz. Egy pár könyv, amit írok, és írok még talán, amelyek második kiadást sohasem érnek, nyilván azért, mert elsőt sem kellett volna érniük. Hát ez a te örökséged. Jó magyarán mondva, hatokörnek kötele, három vas villanyele. De ez téged ne búsítson, fiam. Voltak ugyan rövid időszakok az én életemben is, mikor bántotta magam szegénységes a mások gazdaságát irigyelém. Nem mintha kényelemben, pompában kívántam volna élni, de szerettem volna nagy jókat cselekedni. Letörülni az árvák, elhagyottak könnyeit, szövetkezvén a jók legjavával, megnépesíteni hazámat a nemzeti kultúra templomaival. Ám kérdés, hogyha milliókkal bírnék, ugyanígy gondolkoznám-e? A gazdagság, a jólét nem rontaná-e meg szívemet, nem ölné-e ki keblemből az idealizmust, s a sok izmus közt azt, mely a század vég modern, kozmopolita fiainak szemében a legnagyobb mértékben nevetségtárgya, a sovinizmust. Inkább maradjak szegény, sem hogy a vagyont kiforgasson valomból. Inkább maradj te is szegény, aki jó szívvel ad egy darab kenyeret a nálánál is szegényebbnek, sem hogy dúskálván a földi javakban, szív nélkül, tüntetőleg az egész világ szeme láttára dobj kalácsot az éhezőnek. Ameddig csak vissza tudok menni régi írások kalauzolása mellett, a mi familiánk az arany középszeren felül sohasem emelkedik. Sem anyagi, sem szellemi javakban. Épp annyia volt nagyapádnak, ükapádnak, hogy a maga lován, a maga kardjával szolgálta a hazát és a királyt. Verekedtek törökkel, tatárral, burkussal, franciával, és ezen közben pusztult otthon a gazdaság. Soványodott és fogyott a föld. Nekem már sem ló, sem karp, sem föld nem maradt. Ami kevés földre ám nézett, kicseréltem tudományra. Tudományra? Kevés földdel még tudományt is keveset lehet venni, fiam. Ha megnősz, és én is élek, nem lesz nehéz észrevenned ismereteimnek nagy hiányosságait. Ám én az iskolákban, mesterekben nem válogathattam, édes fiam.
És mikor kiléptem az életbe, csak akkor láttam nagy szívbeli keserűséggel, mennyire el vagyok maradva a sors ama kegyeltjeitől, akiket tudós tanárok és nyelvmesterek kísérnek bölcsőtől a sírig. Hanem egyben mégis előnyben voltam fölöttük, fiam. Abban, hogy falun születtem. Gyermek és ifjúkorom javát a mezőn, mesélő, nótázó parasztok közt töltöttem el. Hogy megismertem fenékig a népnek minden örömét, búját, baját, sok nagy nyomorúságát. Nagy részem volt munkában, sanyarúságban, s ez megedzi testemet, lelkemet. Te fiú, neked hiányozni fog a falu egész életedben. Félek, hogy üvegházi növevény maradsz, mely az első szél fuvintásra elhárvad, letörik. Ha én nem élnék serdülőkorodban, nehogy te idegen országokba való tanulmány utakra indulj, ráérsz arra később is. Eredj le az atyád fiaihoz, azokhoz a derék, szorgalmas gazdaemberekhez, de nem uraskodni, hanem védj a kezedbe kapát, sarlót, kaszát, és dolgozz versenyt velük. Hidd meg nekem, hogy csak az a valamennyire egész ember, kinek könnyű a toll, s nem nehéz a kasza. Látod, fiam, ha én hivatalnok volnék, sohasem félnék a kormány ellen szavazni. Kiűzhetnének a hivatalomból, lehetetlenné tehetnének mindenféle pályán, volna még mindig egy biztos menedékem. A falu. A föld, az édes anyaföld, melyet ha becsületesen megművelsz, meg nem csal. Egyszer többet, másszor kevesebbet, de mindig át valamit. Hát én úgy nevelődtem, hogy az egyik kezemben sarló, a másikban könyv. A te nagyapád, ez a szegény öregember nevelt így, aki sohasem olvasott pedagógiai könyveket, de a természetes esze többet ért sok tudományos, innét-onnét összeollózott könyvnél. Aki filozófusok könyveit sem olvasta, de életfilozófiája okvetlenül tisztább, többet érő volt annál, mint amit könyvekből össze-vissza szedhetsz. Ám azért csak olvasd el a könyveket is. Nem lehetetlen, hogy író lesz belőled. Már most sokat firkálsz, s korodhoz képest elég ügyesen. Meg lehet, hogy éppen az apád mesterségét folytatod. Újságot írsz. Csinálsz majd te is. Egy szóval sem tanácsolom, hogy újságíró ne légy. Te később ezen csodálkozol, mert hallani fogod, hogy a legtöbb apa maga mesterségét ócsárolja, s a fiának mindenféle pályát ajánl, csak a magáét nem. Fiam, tudván, hogy a soraimat érett korban olvasod, megmondhatom már most, hogy az apáknak ebben az egy dologban rendesen nincs igazuk. Minden pálya terhes többé-kevésbé, s azok az emberek, kik erősen megdolgoznak a mindennapiért, nem látják a mások nehéz munkáját, talán mert nem érnek rá a magukétól. És nincs pálya, mely a kellemetlenségeknek, időnként lehanguló, elkeserítő momentumoknak egész sorával ne kedveskednék. De ha van pálya, ahol a szegény ember aránylag boldognak érezheti magát, az újságíró pálya ez. Az egyetlen, hol a szegény ember megőrizheti függetlenségét, szabadságát. Ezrek, milliók gondolatának, érzelmeinek lehet tolmácsolója egy egész életen keresztül. Tollával megvédelmezheti az elnyomottat, az ártatlanul üldözöttet. Egy cikkel, mert úgy röptében vet a papírra, ezreket vigasztalhat meg. Egy röpke szózattal milliókat bátorít tüzel nemes akcióra. Egy rövidke újsággal leleplezi, pellengére állítja becstelent, ki köztiszteletet bitorolt addig, holott titkos üzelmeivel régen rászolgált a közmegvetésre. Egyáltalán a vagyonszerzést életed céljául ki ne tűzd. Jó, ha van, jó, ha Isten becsületes munkásságodat mindenképpen megjutalmazza. De amint föltetted magadban, pénzt és pénzt szerzek minél többet, számolj is le sok minden dologgal, amelyek bírása nélkül közelebb állsz az ördökhöz, mint az Istenhez. Ne mosolyogj, e szóra, Isten! Ne mosolyogj, te századvégi gyermek! Mind hazudik, aki tagadja Istennek létezését. Okosabbnak, bölcsebbnek akar látszani más teremtett lényeknél csupán. De amint bajba kerül, az Istenhez fohászkodik.
Az Istenhez, aki áld és ver. Aki megszomorítja a jókat is, nyilván azért, nehogy elbizakodjanak. Hiszen tanúja valál, hogy szegény nagymamád, kit fiatalkorában ért a bús özvegység, és ki egymaga nevelt föl 8 kisgyermeket, dolgozván, megtoldván a napot az éjjel, mikor már munka gond nélkül élhet vala, kényelemben szerető gyermekektől, unokáktól, környezetten, jön egy gyötrelmes betegség, s szörnyű halálnak halálával hal meg. Hol itt az igazság? Kérdezed. Miért nem a késő öregségben halhatott meg, nagy kínok nélkül, csöndesen? Igaz, igaz. De tudhatja-e a gyarló ember, mit rejt mélyében a jövő? Nem volt egy vajon csekély az a kín, mit szenvedett ahhoz képes, amely érheti valahatán egy gyermekét szerencsétlennek látja majd. És nem az volt-e vajon az ő rendeltetése, hogy nagyra nevelvén apró gyermekeit, még a testi kínok kínjait is szenvedje át, hogy azok, kik éltüket adták volna életéért, nagy fájdalmukban megkönnyebbedést érezzenek. Istenem, csak hogy már nem szenved. Fiam, a természet rendje szerint én előbb halok meg, mint édesanyád. Népes családom eltartása a te válladra nehezül talán. Jól megjegyezd, hogy azt a végtelen szeretetet, ezer gondot, aggodalmat, önfeláldozást, könnyet, azokat az átvirasztott éjszakákat soha vissza nem tudod fizetni az édesanyádnak. Lehetsz a legjobb fiú, a szíved arany, lehetsz figyelmes, gondos, anyádnak betegségben ápolója, század részét nem fizetted meg az anyai szeretetnek. Az apa is tud szeretni, semmi ez az anya szeretetéhez. Az apa kínlódhatik, hullathatja véres verejtékét éjnap, hogy meglegyen gyermekeinek a mindennapi felét sem tette érettük annak, amit egy jó anya tesz. Nehogy azt itt hát, hogyha majd édesanyádnak adsz annyi pénzt, amennyiből megélhet, lerúgtad iránta minden tartozásodat. A szeretődet kifizetheted pénzzel, az édesanyádat nem. Szeretetért szeretetet vár az anyai szív. És ne feledd, hogy az anya, ha meg is szűnt dajkálni téged, nem szűnt meg aggódni életed utolsó pillanatáig. Ismertem anyákat, kik a fióktól kapott járadékot titkon félrerakták, hogyha tár rosszra fordul fióknak a sorsa, fölsegítsék. Hol az a fiú, aki szüleitől kapott pénzből ezzel a gondolattal félretesz? És hát azt mondjam, hogy a legszegényebb anya hamarabb állít sírkövet meghalt a gyermekének, ha még oly rossz vala is, mint a legjobb fiú az édesanyjának. Nem folytatom az összehasonlítgatást. Olyan jó nem tudsz lenni az édesanyádhoz, amilyen jó ő te hozzád. Hát én nem is kívánok tőled lehetetlent. Légy olyan jó, amilyen jó csak lenni tudsz. Példákban nem szűkölködöl. Ered János bácsihoz, nézd meg, hogy eteti, itatja, dajkája, őrzi az öreg nagymamát. Ez is semmi ahhoz, amire egy anya szerető szíve képes. A század végnek két sötét voltja, a stréberkedés és a hozományvadászat. Nehogy kísértetbe vigyen egy-két stréber könnyű szerencséje, fiam. Semmit meg ne kívánj, ami becsületes munkával el nem érhető. Sokszor félrelök meg talán utadból, de te ne csüggedj. Ha van benned tartalom, erő, stréberkedés, reklámhajhászat nélkül is eléred célodat, csak a célt erőthöz mérjed. Ha nem, akkor te is stréber vagy, fiam, és megérdemled, hogy visszaessél. Csak minél kevesebbet beszéljenek rólad. Mai világban nem csak az az asszony gyanús, akiről sokat beszélnek, hanem a férfiú is, ha csak nem politikus. Könyvet, ha írsz, ne bántson se a maliciózus kritika, se a maliciózus hallgatás. S bár a nagy közönség nem lát a kulisszák mögé, ne házalj a redakcióban reklámok után. Az a tudat, hogy bár egy embernek is igaz lelki gyönyört szereztél írásoddal, nekem legalább többet él, mint 100 írótársnak a reklámja, émelygős hazug dicsérete. A házasságodba nem szólhatok bele. Remélem, új nőt veszel feleségül, akit szeretsz,
és aki téged is szeret. Ma ugyanez nem szokás, de te csak ne szégyelj szeretni, fiam. Jó, ha pénzt hoz a házhoz a feleséged, de jobb, ha nem hoz. A férfi dolgozzék, az asszony tartsa rendben a házat, nevelje a gyermekeket. Nem is lehet igazi boldogság ott, ahol semmi gond a holnapra. Ez forrasztja, ez az élet gondja egy lélek ki a férjet és a nőt. Nem tudom, mi célja lehet az oly életnek, mely mindent készen kap, csak arra van gondja, hogy hogyan verje el a pénzt és az időt. Hol a legtöbb boldogtalan házasság? A gazdagok közt, hol az asszonynak soha sincs alkalma megsimogatni a férj gondoktól redős homlokát, ahol sohasem érzik egy pár gyermekcipő megszerzésének az örömét, ahol nem veszi észre a férj, ha ma egy tál étellel több került az asztalra, mint tegnap, ahol van minden, de minden, csak gond nincs. Gúnyoljanak papucshősnek, filiszternek, ne törődj vele. Ne vessenek, hogy nem jársz kávéházakba, nem vacsorász kocsmákban, te csak siess haza, ha munkádat elvégezéd. Hidd el, sehol úgy nem örülnek neked, mint odahaza. Senki oly éles csókkal nem vár, mint a feleséged, gyermeked. Senki a te gyöngéid iránt nem oly elnéz, mint a feleséged, a családod. Sehol oly puha ágyat nem vetnek, mint otthon. Senki oly hamar észre nem veszi, ha bántja szívedet valami, mint a feleséged, és senki oly igaz lélekkel nem igyekszik megvigasztalni, mint a feleséged. Hát ne félj, ne szégyelj szeretni, fiam. És aztán ne félj, ne szégyeld szeretni a hazát. Ma a világ polgáriassága divat, de te ne hódolj a divatnak. Inkább légy vadmagyar, mint szelíd hazafi. Mennél jobban szaporodnak a szelíd hazafiak, annál inkább lesz szükség a vadmagyarokra. Ám ezzel nem mondtam azt, hogy a politikában nagyon beleásd magadat. Legfőképpen honatyaságra ne aspirálj. Ez nem szegény embernek való. Várd meg az idők és emberek javulását, amikor pénz nélkül is meg lehet szerezni a dicsőséget, hogy mint törvényhozó szolgálhasd a hazát. De érzem, hogy ebbé tanácsom kárba veszhet. Tégy bölcs belátásod szerint. Most jel velem. Jel az udvarra ki, és hallgasd azt az édes bús éneket, mely a budai völgy öléből minden este fölszáll ide hozzánk. Tudod-e, miféle ház az ott odalent, fiam? Árvaház. Árvaház, fiam. Árva gyermekek énekelnek esteli imát. Hallod, fiam? Hallod? Hála éneket zengenek a jó Istenhez, aki az árvákat nem hagyja el, aki gondot visel rád is, ha én

Jankónak. Még 7 esztendő sem vagy, Jankó, s már eltűnődöm, hogy mi lesz belőled. Úgy tetszik nekem, hogy a betű iránt nincs te benned valami nagy hajlandóság, s ha csak természeted meg nem változik, tudományos pályán alig ha boldogulsz. Valószínű, hogy nem csak kedved, de tehetséged sincs arra, hogy megharcold a tankönyvekkel való nem közönséges harcot, s amint én erről meggyőződtem, hidd el, fiam, jobban szeretlek, sem hogy erőszakolván arra, mire való nem vagy, megrontsam egész életedet. Már most megmondanám neked, ha megértenéd mondásom verejét, hogyha majd látom kedved és tehetséged hiányát, sohasem ijesztlek el azzal, tanulj, Jankó, tanulj, különben Schusterinasnak adlak. Nem, fiam, hanem elvégezném tehetséged szerint a törvény kötelezte iskolát, szeliden megfogom a kezedet, s mondom neked a következőket. Fiam Jankó, látom, hogy sem kedved, sem tehetséged a tanulásra. Szeretném, ha becsületesen végezhetnéd az iskolákat, de minthogy ezt nem remélhetem, valami mesterségre adlak, fiam. Többször megfigyeltem, hogy kezed rááll a faragásra, zsebkéseddel nem egy csinos munkát végezél már. Fiam, Jankó, beadlak asztalos inasnak. Na, ne pityeregj, nincs abban semmi szégyenleni való. Szégyelje magát az a gyerek, ki ok nélkül költeti a szüleit, kit esztendőről esztendőre ajándékkal és könyörgéssel mentenek meg a bukástól. Te, fiam, légy büszke rá, hogy nem akarod csalni szüleidet, s még idejében oly pályára mégy, ahol talpig ember válhatik belőled. A becsületes munka nem szégyen, fiam, s ne hidd, hogy csak azokból a fiúkból lesznek boldog emberek, kik tehetséggel vagy tehetség nélkül végig tanulják az iskolákat. 100 példát mondhatnék neked arra, hogy gazdag és szegény szülők keservesen megsiratták a miért kedv és tehetség nélkül tanuló gyermeküket, végig erőszakolták az iskolában, s mikor már arra került a sor, hogy megéljenek a maguk emberségéből. Elzülöttek, mert csak név szerint jártak iskolába. Valójában lopták az időt, s szüleiknek a pénzét. Ismerek szülőket, fiam, kik minden vagyonukat gyermekük iskolázására költék, akik nem hittek a tanárok őszinte szavának, nem akartak hinni saját maguknak, s most midőn elfogyott a vagyon és az idő, kétségbe esetten vádolják magukat, hogy amikor még nem volt késő, miért nem adták mesterségre gyermeküket? Igazabban, miért szégyelték mesterségre adni gyermeküket? Mert jegyezd meg jól, fiam, minden szülő szereti gyermekét, az állat is szereti a magáét, de nem minden szülő szeret okosan. Nemrég kaptam egy levelet, melyben egy kétségbe esett apa tanácsot kért tőlem. Mit tegyen a fiával? Azt írja, a fiú jó, engedelmes, de nincs tehetsége. Azt szeretné, ha legalább addig tanulhatna a gimnáziumban, míg beadhatja a katonatiszti akadémiába. Kérdi, ismerek-e oly iskolát, ahol jó pénzért keresztül viszik a fiát a hátralévő osztályokon? Mert, írja tovább, nem becstelenítheted meg családomat azzal, hogy fiamat iparosnak vagy kereskedőnek adjam. Aki ezt a levelet írta, előkelő földbirtokos fiam. Családja ős idők óta nemes,
s ezért gondolja megbecstelenítőnek az iparosságot, a kereskedést. Ám azt nem tartja megbecstelenítőnek, hogy veszteséges áron tolja keresztül a fiát az osztályokon. Ha ez az apa, édes fiam, okosan szeretni a fiát, azt a pénzt, mit a manapság oly rettentő drága iskoláztatása, s ezen felül még a tanárok megvesztegetésére is szánt, szépen félretenni, esztendőről esztendőre, s mikor fia akár önálló iparos, akár önálló kereskedő lesz, mondaná neki: íme, fiam, ezt a pénzt a te számodra takarítottam meg. Kezdj vele valamit. Tudod-e, fiam, mi az igazi magyarázata annak, hogy úri szülők, kiknek különben néha a legszükségesebbeket is meg kell vonni saját maguktól, csak hogy gyermekük gond nélkül lehessen az iskolában, annyira féltik a gyermeküket az iparosságtól? Talán mert nehéz a kalapács, a gyalú, a bárd? Nem, fiam, hisz a gyalú, a kalapács, a bárd nem nehezebb a könyvnél, a tollnál, a cirkalomnál. Ezek a szülők nem a gyermekeiket, hanem saját magukat féltik. Attól félnek, mint a ma levélírója is, hogy a mesterség megbecsteleníti a családot. Félnek azoktól a kérdésektől, melyeket majd ez is, az is intéz hozzájuk. Nos, mi lett a fiából? Hol van? Mit csinál? Hogy nekik azt kelljen válaszolni: a fiam asztalos, a fiam kereskedő. Félnek attól az időtől, midőn az iparos fiú elvesz egy magához illő, tisztességes, egyszerű leányt, s ezt is be kell mutatni: a menyem. Félnek azoktól az óráktól, mikor a kérges tenyerű fiú hazajön vasárnap a szülei házához, s a vendégeknek be kell mutatni őt is épp úgy, mint a Barfeld kendős jogász fiút: a fiam. Félnek attól a rettenetes eshetőségtől, hogy iparos fiokkal egyszer majd végig kell sétálni a Váci utcán, egyszer sorban kell haladni vele, éppen mintha édes gyermekük volna. Hát, édes fiam, aki a gyermekét a saját véréből való vért szégyenli, csak azért, mert mesterember, az a gyermekét nem szereti igazán. Fölháborodik a szívem, egész valóm arra a gondolatra, hogy lehetnek szülők, kik naplopó, gavallérkodó, léhűtő, a jó Isten tudja, miből élő fiok miatt nem pirulnak. Ellenben röstelik az utcán megindulni becsületes, tisztességes, iparos gyermekükkel. S bánt, erősen bánt, látván, hogy száz meg száz jóra való úri család inkább tönkre megy, s tönkre teszi egész életére a gyermekeit is, sem hogy iparosnak vagy kereskedőnek nevelje, akik becsületes iparkodással talán még visszaszerezhetnék az elzűlődött ősi birtokot, s kalapáccsal vagy rőffel, de visszaszereznék a család régi fényét. Bánt, végtelenül bánt, látván, miként pusztul az egykor erős, gazdag gentri, csak mikor már az élet kegyetlenül a földhöz verte, megcibálta, mikor már nincs sem égen, sem földön semmi, akkor alászkodik le a kalapácshoz, a rőfhöz. Fiam, még ha jól is tanulsz is, akkor is örülnék, ha a kedved éreznél iparosságra, kereskedésre.
mert ma már az iparos is, kereskedő is, csak az boldogul igazán, ha nem csak a keze áll a munkára, de az esze is pallérozódott. Nem kell oly sokat forgatni a könyvet, mint a tanárnak, a doktornak, a fiskálisnak, de a nekivaló, mesterségébe vágó könyveket, cikkeket olvasgatni kell. Érdeklődni minden újítás, találmány iránt. És hogy egyszerűen ne csak iparos, ne csak kereskedő legyen. Ismernie kell hazája történelmét, irodalmát. Iparos is, kereskedő is, egész ember, csak így lehet. Bármi lesz belőled, meg kell szerezned az általános

0: méltán sajnálhatod azokat, kik lenézni próbálnak téged. Manapság nem csak az úrnak fia akar úrnak maradni, de úrrá akar lenni a szegény ember fia is. Te ne akarj úr lenni, fiam. Ez az a pálya, mely leginkább el van árasztva a magyar hazában, s épp azért e pályán a legnehezebb a boldogulás. Valakinek dolgozni is kell, s hidd el nekem, az az igazi úr, aki semmihez sem jut, ingyen, munkanélkül. Ezt tesz magaddal megelégedetté, s a megelégedésnél nagyobb kényelmet én nem ismerek. Megértettél, Jankó? Ugye meg? Csak azt akarom, fiam, hogy megértsd. Kedved vagy sorsod vigyen bárhová, ne félj. Aggódó szeretetem árnyékodba jár. S kérges tenyérrel, ha majd megtérsz a szülei házhoz, ne lészen kisebb az én örömem, mint a bátyád vagy öcséd diplomát lobogtat puha, finom kezében. S fogadnám a vendégeket ünnepi lakománkra. Boldogan, büszkén mutatok rád, János, az iparos fiam.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért mai magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
2: Regélő utazások. Az Európa Rádió kultúrtörténeti magazinját hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Másfél milliárd euróból, vagyis átszámítva több ezer milliárd forintból újítják fel a villamosenergia hálózatot Magyarországon. Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelentette be Miskolcon tartott lakossági fórumán. A politikus hangsúlyozta, hogy sikerült hazahozni a hazánknak járó 16 milliárd eurós uniós forrást. Ebből a pénzből fejlesztik a hazai elektromos hálózatot, miközben a minisztérium több ügyben is vizsgálódik. A helyszínen szó esett a miskolci nehézségekről is. Juhász Roland országgyűlési képviselő szerint ugyanis a várost kivéreztették. Miskolc minden esetre mintegy 100 millió forint rendkívüli önkormányzati támogatást kap a mindennapi működés biztosítására. Cipa András képviselő hozzátette, hogy a Tisza kormány több intézkedése is könnyíti az átlagos családok hétköznapjait. Tisztújító választást tartanak a Tiszán inneni református egyház kerületben, mivel az év végén lejár a megbízatások 6 éves ciklusa. A presbitériumok által lebonyolított jelölések alapján a püspöki tisztségért Barna Sándor jelenlegi püspök és Meleg Attila lelkipásztor indul. Főgondnoki posztra pedig Molnár Pál eddigi főgondnokot, valamint Fórizs István ózdi gyülekezeti gondnokot jelölték a résztvevők. A választás szabályai szerint püspökké legalább 10 éves szolgálattal rendelkező lelkész, míg főgondnokká legalább 6 éves presbiteri múlttal bíró jelölt választható. A szavazólapokat legkésőbb október végéig juttatják el az egyházmegyék az összes gyülekezeti presbitériumhoz a szavazás lebonyolításához. A református egyházmegyei alakuló közgyűléseket 2026. decemberének végéig kell összehívni, és 2027. január közepéig meg is kell tartani. Az egyházkerületi tisztújítás végleges eredményét és az új vezetőket legkésőbb 2027. január végéig hirdetik ki a hivatalos gyűléseken. Több mint 198 millió forintból alakít ki integrált palliatív ellátási egységet a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei oktatókórház a svájci alap támogatásával. A fejlesztés célja a súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenvedők életminőségének javítása, valamint komplex segítség nyújtása a betegeknek és a hozzátartozóknak. Ennek érdekében klinikai palliatív mobil csapatot hoznak létre, járóbeteg szakrendelést indítanak, és speciális palliatív ágyakat is kialakítanak a kórházban. A projekt keretében több mint 100 új vizsgáló, kezelő és informatikai eszközt szereznek be az ellátás színvonalának emelésére. A multidisziplináris programban orvosok, ápolók, pszichológusok és szociális munkások segítik majd a testi és a lelki tünetek enyhítését. Szapolyai János király jelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeznek megemlékezést vasárnap Tokajban. A programban ökumenikus istentisztelet, történelmi előadás, filmvetítés és a Szent Korona másolatának bemutatása is szerepel. A szervezők felidézték, hogy a Mohácsi csata után az országgyűlés Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a trónra. Az egykori Tokai vár emellett a Szent Korona menedéke is volt a 16. század közepén hónapokon keresztül. A vasárnapi rendezvényt ingyenesen látogathatják az érdeklődők. A fiatalok harmada rendszeresen szorong, és legfőbb stressz forrásként az iskolát jelölik meg az IDEA intézet friss, mentális egészség világnapjára időzített országos felmérése szerint. A kutatásból kiderül, hogy a 14-19 évesek 37%-a szinte minden reggel feszülten indítja a napot, és 41%-uk tartozik a fenyegetett mentális állapotúak kategóriájába. A szakemberek rámutatnak, hogy a fiatalok körében a segítségkérést leginkább a szégyenérzet, valamint a problémák komolyan vételével kapcsolatos aggodalom nehezíti. A megkérdezettek több mint fele, ráadásul az elmúlt évben valamilyen formában bántalmazással, leggyakrabban csúfolódással vagy pletykával szembesült. Az iskolai elvárások, a jegyek, valamint a pályaválasztási döntések jelentik a legnagyobb terhelést a korosztály számára, miközben a mesterséges intelligenciát is sokan hívják segítségül magánéleti kérdésekben, áll a UNICEF Magyarország és az NN biztosító megbízásából készült kutatásban.
0: Az időjárásról.
1: Délről és északról közelgő hidegfrontok kaotikus rendszere ér el bennünket. Délnyugat felől beborul az ég, de felhőtlenebb tájak Tiszántúlon még lehetnek. Elszórtan valószínű eső, zápor. Később az ország délkeleti kétharmadán mások felé eshet. A csúcs hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 8 és 13 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

nem lesz Éva jó, visszatérte. Boldog, aki nem éri meg, halomra halnak miatta, s érte, most is, s

0: Saint-Exupéry, a kis herceg.
1: Bodolai Géza forgatókönyvéből rádióra alkalmazta
0: Kertész Ágnes
1: és Ács Gyula. Dalszövegek Bodolai Géza.
0: Zene Ács Gyula.
1: Rendezte Kertész Ágnes.
2: Az ötödik bolygó nagyon érdekes bolygó volt. Ez volt valamennyi közt a legkisebb. Éppen csak akkora, hogy egy lámpa meg egy lámpagyújtogató elfért rajta. A kis herceg el sem tudta képzelni, mi értelme lehet valahol az égbolton egy bolygónak, ahol se ház nincs, se emberek, de van lámpa és van lámpagyújtogató.
1: Jó napot!
3: Jó napot!
1: Dolgod van?
3: Nem nagyon.
1: Mit csinálsz?
3: Meggyújtom.
1: Egyedül?
3: Elhagyott.
1: Az ő munkájának legalább van valami értelme. Ha meggyújtja a lámpáját, mintha egy csillagot segítene világra, vagy egy virágot. Ha eloltja a lámpáját, elaltatja vele a virágot, vagy a csillagot. Szép foglalkozás. És mert szép, valóban hasznos is. Jó napot! Miért oltottad el a lámpádat?
3: Mert ez a parancs. Jó napot!
1: Mi a parancs?
3: Hogy oltsam el a lámpámat. Jó estét!
1: De hát akkor miért gyújtottad meg újra?
3: Mert ez a parancs.
1: Nem értem.
3: Nincs is mit érteni rajta. A parancs az parancs. Jó napot! Szörnyű mesterség ez. Valaha régen nagyon értelmes volt. Este meggyújtottam, reggel eloltottam a lámpámat. Aztán reggeltől estig pihentettem, és estétől reggelig alhattam.
1: Azóta megváltozott a parancs?
3: A parancs nem változott. Éppen ez a baj. A bolygó évről évre gyorsabban forgott, a parancs viszont maradt a régi.
1: És?
3: És most, hogy percenként fordul egyet a tengelye körül, nincs egy másodperc nyugalmam. Percenként oltok meg gyújtok.
1: Mulatságos. Egy nap egy percig tart nálad.
3: Egyáltalán nem mulatságos. Tudod, mióta beszélgetünk itt egymással? Egy hónapja.
1: Egy hónapja?
3: Úgy bizony, 30 perce. Az 30 nap.
1: Figyelj ide! Tudok egy módot rá, hogy pihenhess, amikor csak akarsz. A te bolygód olyan kicsi, hogy 3 lépéssel körüljárhatod. Ahhoz, hogy állandóan a napvilágon maradj, egyebet sem kell tenned, mint elég lassan járnod. Így aztán, ha pihenni akarsz, elkezdesz járni. És a nappal addig fog tartani, ameddig kívánod.
3: Ezzel nem sokra megyek. Világéletemben egyet szerettem. Aludni.
1: Öreg hiba.
3: Öreg hiba. Jó napot, de látogassa meg a tudós bolygóját.
1: Jó estét.
3: Ez parancs?
1: Köszönöm, nincs parancs.
3: Jó napot.
1: Nem nehéz?
3: Felőlem.
1: Szenvedés.
3: Jó estét.
1: Bármikor.
3: Majd holnap.
1: Á, mikor?
3: Jó napot.
1: Nagy dolog.
3: Elmúlik, mert forog.

0: fogyott.
1: Jó napot, jó napot!
0: Jó estét, jó estét!
1: Jó estét, jó napot!
0: Jó napot, jó napot!
1: Gondja van?
0: Holdja van?
1: Elfogyott?
0: Fél hold van.
1: Jó napot, jó napot!
0: Fél a hold van.
1: Elfogyott.
2: A hatodik bolygó 10-szer akkora volt. Egy tudós lakott rajta.
1: Hoho, itt egy kutató.
0: Jó napot!
1: Honnét jössz?
0: Mi ez a nagy könyv?
1: Geográfus vagyok.
0: Mi az, hogy geográfus?
1: Földrajztudós. A geográfus tudja, hol vannak a tengerek, folyók, városok, hegyek, sivatagok.
0: Végre egy igazi mesterség. Nagyon szép bolygód van. Óceánok vannak rajta?
1: Azt nem tudom.
0: És hegységek?
1: Azt nem tudom.
0: És városok, folyamok, sivatagok?
1: Azt sem tudom.
0: De ha egyszer földrajztudós?
1: Tudós az vagyok, de nem vagyok kutató. Sajnos nincsenek kutatóim. Te kutató vagy? Mondd el, milyen a bolygód, én majd leírom.
0: Ó, az én bolygóm egészen apró, nincs rajta semmi különös. Van 3 vulkánom, 2 működik, 1 kialudt, bár sosem lehet tudni.
1: Sosem lehet tudni.
0: Van egy virágom is.
1: Virágokkal nem foglalkozunk.
0: Miért? Az a legszebb a bolygómon.
1: A virág elmúlik.
0: Mit jelent az, hogy elmúlik?
1: A földrajzkönyvek nem avulnak el soha. A hegy nem változtatja meg a helyét. Az óceán vize nem apad ki. Mi csak örök dolgokat írunk le.
0: De a kialudt vulkán egyszer csak újra működni kezdhet. Mit jelent az, hogy elmúlik?
1: Hogy működik a vulkán vagy sem, az nekünk mindegy. Csak a hegy számít. A hegy pedig nem változik.
0: De mit jelent az, hogy elmúlik?
1: Előbb-utóbb megsemmisül.
0: A virágom előbb-utóbb megsemmisül?
1: Meg.
0: Elmúlik a virágom, én meg magára hagytam otthon. Mit tanácsol? Milyen bolygót látogassak meg?
1: A Földet. Jó híre van.
2: A hetedik bolygó tehát a Föld volt. A kis herceg, amint Földet ért, alaposan meglepődött, hogy egy teremtett lelket sem lát. Már-már attól félt, hogy elvítette a bolygót, amikor a homokban megmozdult előtte egy holdszíni gyűrű.
0: Jó éjszakát!
3: Jó éjszakát!
0: Melyik bolygóra estem? Földön.
3: Ez itt a sivatag. A sivatagban nincs senki, de a Föld nagy.
0: Nem tudom, nem azért vannak-e kivilágítva a csillagok, hogy egy napon mindenki megtalálhassa magáit. Nézd csak, az ott az én bolygóm. Éppen fölöttünk, de milyen messze van.
3: Szép csillag. Mit keresel?
0: A nézeteltérésem támadt egy virággal. Hol vannak az emberek? Itt a sivatagban olyan egyedül van az ember.
3: Nincs kevésbé egyedül az emberek között sem.
0: Furcsa jószág vagy. Vékony, mint az ujjam.
3: De bármilyen király ujjánál hatalmasabb.
0: Nem mondhatnám, hogy nagyon hatalmas vagy, hiszen még lábad sincs. Utazni sem tudsz.
3: De nincs az a hajó, amelyik messzebbre bírna vinni, mint én. Akit én megérintek, azt visszaadom a Földnek, ahonnét származik. Te azonban tiszta vagy, és egy csillagról jöttél. Olyan gyönge vagy ezen a gránit földön, hogy megesik rajtad a szívem. Ha egy szép napon majd nagyon visszavágyol a bolygódra, segíthetek rajtad, mert én...
0: Ó, értem, nagyon is értem, de miért beszélsz mindig rejtélyekben?

0: napot!
1: Mit csinálsz ott?
0: Rostálom az utasokat ezresével. Hol jobbra küldöm a vonatokat, amik viszik őket, hol meg balra.
1: De sürgős nekik. Mit keresnek?
0: Azt maga a mozdonyvezető sem tudja.
1: Már is visszajöttek?
0: Ezek nem ugyanazok. Ez egy ellenvonat.
1: Nem érezték jól magukat ott, ahol voltak?
0: Az ember sosem érzi jól magát ott, ahol éppen van.
1: Ezek az első vonatnak az utasait üldözik?
0: Egyáltalán nem üldöznek semmit. Alusznak odabent, vagy ásítoznak. Csak a gyerekek nyomják az orrukat az ablaküveghez.
1: Mert csak a gyerekek tudják, hogy mit keresnek. Időt vesztegetnek egy rongybabára, amitől egyszerre nagyon fontos lesz az a rongybaba. És ha elveszik tőlük, akkor sírnak.

0: Jó napot!
1: Ki vagy?
0: Legyél a barátom, olyan egyedül vagyok.
1: Egyedül vagyok.
0: Furcsa bolygó, száraz, hegyes, sós. A lakóinak meg nincs semmi képzelő tehetségük. Folyton azt ajkózzák, amit mondanak nekik.
1: Mondanak nekik.
2: Jó napot!
0: Jó napot!
2: Itt vagyok az almafa alatt.
0: Mi vagy? Csinosnak csinos vagy.
2: Én vagyok a róka.
0: Gyere, játsszál velem. Olyan szomorú vagyok.
2: Nem játszhatom veled. Nem vagyok megszelídítve.
0: Ó, bocsánat. Mit jelent azt, hogy megszelídíteni?
2: Az embereknek puskájuk van és vadásznak. Mondhatom, nagyon kellemetlen. Azon fölül tyúkokat is tenyésztenek. Ez bennük a legérdekesebb. Tyúkokat keresel?
0: Nem, barátokat keresek. Mit jelent az, hogy megszelídíteni?
2: Olyasmit, amit nagyon is elfelejtettek. Azt jelenti, kapcsolatot teremteni.
0: Kapcsolatot teremteni?
2: Úgy bizony. Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan gyerek, mint a többi 100 meg 100 000. És szükségem sincs rád. Ahogyan neked sincs én rám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi 100 meg 100 000. De ha megszelidítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel a számomra a világon, és én is egyetlen leszek a számodra.
0: Kezdem érteni. Van egy virág. Az, azt hiszem, megszelidített engem.
2: Lehet, annyi minden megesik a földön.
0: Ó, ez nem a földön volt.
2: Egy másik bolygón?
0: Igen.
2: Vannak azon a bolygón vadászok?
0: Nincsenek.
2: Lám, ez érdekes. Hát tyúkok?
0: Nincsenek.
2: Semmi sem tökéletes. Nekem bizony egyhangú az életem. Én tyúkokra vadászom, az emberek meg én rám vadásznak. Egyik tyúk olyan, mint a másik, és egyik ember is olyan, mint a másik. Így aztán meglehetősen unatkozom. De ha megszelídítesz, megfényesedne tőle az életem. Lépések neszét hallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra késztet, hogy a föld alá bújjak. A tiéd, mint valami muzsika, előcsalna a lyukamból. Aztán nézd csak, látod ott azt a búza táblát? Én nem eszem kenyeret, nincs a búzára semmi szükségem. Nekem egy búza tábláról nem jut eszembe semmi. Tudod, milyen szomorú ez? De neked olyan szép aranyhajad van. Ha megszelidítesz, milyen nagyszerű lenne? Akkor az aranyos búzáról rád gondolnék. És hogy szeretném a búzában a szélsusogását? Légy szíves, szelídíts meg!
0: Kész örömest, de nem nagyon érek rá. Barátokat kell találnom, és annyi mindent meg kell ismernem.
2: Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelidít. Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész halmit vásárolnak a kereskedőnél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy a barátod legyek, szelídíts meg!
0: Jó, de hogyan?
2: Sok-sok türelem kell hozzá. Először leülsz, szép, tisztes távolba tőlem. Úgy, ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szólsz semmit. A beszéd csak félreértés forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz.

0: Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz. Ha például délután 4-kor érkezel majd, én már 3-kor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. 4-kor már tele leszek izgalommal és aggodalommal. Fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet. Szükség van bizonyos szertartásokra is.
1: Mi az, hogy szertartás?
0: Az is olyas valami, amit az emberek alaposan elfelejtettek. Attól lesz az egyik nap más, mint a másik, az egyik óra különböző a másiktól. Még a vadászaimnak is van szertartása. Minden csütörtökön fegyvert tisztítanak, aztán táncolni mennek a lányokkal. A csütörtök csodálatos nap. Olyankor egész a szőlőig elsétálok. Ha a vadászok csak úgy vaktában táncolnának, minden nap egyforma lenne, és nekem egyáltalán nem lenne ünnep.

0: Megszelídítettél. Közeledik a búcsú órája. Ó, sírnom kell majd.
1: Te vagy a hibás. Én igazán nem akartam neked semmi rosszat. Te erősködtél, hogy szelídítselek meg.
0: Igaz, igaz.
1: Mégis sírni fogsz.
0: Igaz, igaz.
1: Akkor semmit sem nyertél az egésszel.
0: De nyertem. Tessék a titkom, nagyon egyszerű. Jól, csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.
1: Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.
0: Az idő, amit a rózsádra vesztegettél, az teszi olyan fontossá a rózsádat.
1: Az idő, amit a rózsámra vesztegettem.
0: Az emberek elfelejtették ezt az igazságot. Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Felelős vagy a rózsádért.
1: Felelős vagyok a rózsámért.

0: kétségkívül szépek az emlékeid. Én azonban még mindig nem javítottam meg a gépemet. Viszont innivalóm sincs több.
1: Barátom, a róka azt mondta...
0: Édes kis öregem, hagyd már azt a rókát!
1: Miért?
0: Mert rövidesen szomjan halunk.
1: Jó az embernek, hogy ha volt egy barátja, még ha rövidesen meg is kell halnia. Én a magam részéről nagyon örülök neki, hogy volt egy róka barátom.
0: Képtelen vagy fölfogni a veszélyt. Te beéred egy kis napfénnyel is?
1: Én is szomjas vagyok. Keressünk egy kutat.
0: Azt mondod, te is szomjas vagy?
1: Néha a szívnek is jó a víz. A csillagok szépek. Attól, hogy van rajtuk egy láthatatlan virág...
0: Persze, persze.
1: A sivatag is szép. Azt teszi szépé a sivatagot, hogy valahol egy kutat rejt.
0: Igen, akár a csillagokról van szó, akár a sivatagról. Ami szépé teszi őket, az láthatatlan.
1: Örülök, hogy egy véleményen vagy a rókámmal.
0: Igen, amit látok, az csak a kéreg. Ami a legfontosabb, az láthatatlan.

0: Nem furcsa? Minden készen van, csiga, vödör, kötél.
1: Hallod? Fölébresztjük a kutat, ő meg énekel.
0: Hagyd majd én, neked ez túl nehéz.
1: Éppen erre a vízre szomjazom. Adj innom. Nálatok az emberek egyetlen kertben 5000 rózsát nevelnek, mégsem találják meg, amit keresnek.
0: Nem találják meg.
1: Pedig egyetlen rózsában, vagy egy korty vízben megtalálhatnák.
0: Minden bizonnyal.
1: Csak hogy a szem vak, a szívünkkel kell keresni. Meg kell tartanod, amit ígértél.
0: Mit ígértem?
1: Tudod, szájkosarat a bárányomnak. Hiszen felelős vagyok a virágomért.
0: Neked valami titkos terved van.
1: Tudod, holnap lesz egy éve, hogy a földre estem. Egészen közel ide.
0: Akkor hát egy hete reggel, amikor megismertelek, nem csak véletlenül kószáltál itt egy szál egyedül 1000 mérföldre minden lakott helytől. Oda akartál visszamenni, ahova leestél. És ez nem az évforduló miatt?
1: Neked most dolgoznod kell. Vissza kell menned a gépedhez. Itt várlak majd. Gyere vissza holnap este.

0: Hát nem emlékszel rá? Nem egészen itt volt. Igen, igen. A napja ma van, de a helye nem egészen ez. Úgy bizony. Nézd csak meg, hol kezdődik a nyomom a homokban. És csak várj rám. Majd éjszaka ott leszek. Jó mérged van? Biztos vagy benne, hogy nem fogok sokáig szenvedni? Most pedig menj el. Le akarok jönni innét.
1: Hát ez meg mi volt? Most már kígyókkal társalkodol?
0: Örülök neki, hogy sikerült megjavítanod a gépedet. Most hazatérhetsz.
1: Honnan tudod?
0: Én is hazamegyek ma. De az sokkal messzebb van, és sokkal nehezebb. Megvan a bárányod, meg a ládája, meg a szájkosár.
1: Kis barátom, hallani akarom még a nevetésed.
0: Ma éjszaka éppen egy éve. Ma éjjel a csillagom pontosan afölött a hely fölött lesz, ahol egy esztendeje a földre hullottam.
1: Kedves kis barátom, ugye ez az egész csak egy rossz álom. Ez a kígyó história, ez a találkozás, ez a csillagmese.
0: Ami fontos, azt nem lehet látni.
1: Persze.
0: A virágokkal is így van. Ha szeretsz egy virágot valahol egy csillagon, jól esik éjszaka fölnézned az égre. Minden csillagon van egy virág.
1: Persze.
0: Éjszaka majd fölnézel a csillagokra. Az enyém sokkal kisebb sem, hogy megmutathatnám, hol van. De jobb is így. Számodra az én csillagom egy lesz valamerre a többi csillag közt. Így aztán minden csillagot szívesen nézel majd. Mind a barátod lesz. Az embereknek nem ugyanazt jelentik a csillagok. Akik úton járnak, azoknak vezetőül szolgálnak a csillagok. Másoknak nem egyebek csöknyik is fényeknél. Ismét mások, a tudósok, számára problémák. Az üzletemberek szemében aranyból vannak. A csillagok viszont mind, mind hallgatnak. De neked olyan csillagaid lesznek, amilyenek senki másnak. Neked, egyedül neked, olyan csillagaid lesznek, amik nevetni tudnak.
1: Hogy?
0: Néha kinyitod majd az ablakodat, csak úgy keftelésből, és a barátaid nagyot néznek majd, ha látják, hogy nevetsz, amikor fölnézel az égre. Te meg majd azt mondod nekik, igen, engem a csillagok mindig megnevettetnek. Erre azt hiszik majd, hogy meghibbantál. Szép kis tréfa lesz. Ma éjszaka, tudod, ne gyere el.
1: Nem hagylak magadra.
0: Olyan leszek majd, mintha valami bajom volna. Egy kicsit olyan, mintha meghalnék. Úgy bizony. Ne gyere el. Semmi szükség rá, hogy végignézd. Nem éri meg.
1: Nem hagylak magadra.
0: Ó, már itt is vagy. Nem jól tetted. Fájni fog neked. Ugye érted? Nagyon messze van. Nem vihetem magammal ezt a testet. Túl nehéz. Tudod, milyen jó lesz? Én is nézem majd a csillagokat. Minden egyes csillag kút lesz, rozsdás csigával. És mind innom ad majd. Olyan mulatságos lesz. Neked 500 millió csengettyűd lesz, nekem 500 millió forrásom. Helyben vagyunk. Most hadd menjek egy pár lépést egyedül. Tudod, a virágom. Felelős vagyok érte. Hiszen olyan gyönge. És olyan gyanútlan. Egyebe sincs, mint négy semmi kis tövise, hogy a világtól védekezzék. Hát igen, ennyi az egész.

0: most már kicsit megvigasztalottam.
1: Azaz. Azaz mégsem egészen. De tudom, hogy visszatér a bolygójára, mert mikor fölkelt a nap, nem találtam ott a testét. Annyira mégsem volt nehéz. Én szeretem a csillagokat hallgatni éjszakánként, mintha 500 millió csengettyű volna. És néha azt kérdezem, mi történt a bolygón? Lehet, hogy a bárány megette a virágot? Nem, semmiképpen sem. A kis herceg mindig üvegbúra alá teszi éjszakára a virágját, és éberen vigyáz a bárányra. Ilyenkor boldog vagyok, és a csillagok nevetnek. Nagy rejtelem ez, mert ti is szeretitek a kis herceget. Nektek sem mindegy, mint ahogy nem mindegy nekem sem. Hogy valahol a mindenségben, ki tudja hol, ki tudja merre, egy bárány, akit nem is ismerünk, lelegelt-e egy rózsát vagy sem. És soha egyetlen fölnőtt sem fogja megérteni, hogy ez milyen rettentően fontos. Számomra ez itt a világ legszebb és legszomorúbb tája. Itt jelent meg a földön, s aztán itt tűnt el róla a kis herceg. Nézzétek meg jól, hogy biztosan ráismerjetek, ha egyszer Afrikában utaztok a sivatagban. S ha netalántan arra visz az utatok, kérve kérlek, ne siessetek. Időzzetek el egy kicsit ott pontosan a csillag alatt. Ha akkor egy gyerek lép hozzátok és nevet, és aranyhaja van, és nem felel, ha kérdezik, nyilván kitaláljátok ki az. És akkor aztán legyetek kedvesek, és ne hagyjátok, hogy tovább szomorkodjam. Írjátok meg nekem.

0: Szereposztás.
1: Kis Herceg.
0: Nagy Ildikó. Pilóta.
1: Nahaj Péter. Virág.
0: Kocsis Klaudia. Király.
1: Lajhó Máté. Ács Gyula. Hiú.
0: Almási Enikő. Iszákos.
1: Balaton Eszter. Üzletasszony.
0: Siktár Vivien. Kis Brigitta. Lámpagyújtogató.
1: Hegedűs Gerda Ildikó. Tudós.
0: Kocsis Dorottya. Kígyó.
1: Dunai Virág. Váltóőr.
0: Kocsis Dorottya. Szabó Boglárka. Róka.
1: Göncöl Eszter Lilla.

0: hogy bosszút olyak túl nyelek, kiket a barmoknak lelek seregekbe.
1: Református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A hallgatói normatíva megduplázását kérte a 2027-es költségvetésben a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája az országgyűlési képviselőkhöz intézett levelében. A szervezet rámutatott, hogy az egy hallgatóra jutó normatíva összege 2020 óta változatlanul évi 166.600 forint. Emiatt a tanulmányi ösztöndíjak minimális összege havi 8.330 forint, ami már egyáltalán nem jelent érdemi motivációt. A lakhatási költségek és az infláció növekedése miatt a hallgatók fele legalább félállásban dolgozik tanulmányai mellett. Ez a helyzet növeli a felsőoktatási lemorzsolódás kockázatát. Ráadásul az első fél évben forráshiány miatt az ösztöndíjak is csökkentek. Országos gyűjtést hirdetett a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Nőszövetség a leégett radostyáni templom javára. Október elején egy súlyos tűzesetben leégett a Miskolc közelében található 18. századi műemlék templom és a harangtorony. A pusztításban a födém, a belső berendezés és az orgona is megsemmisült. A kár pedig a becslések szerint elérheti az 1 milliárd forintot. A gyorssegélyek mellett a szervezetek online és bankszámla számon is várják az adományokat a gyülekezet támogatására. A helyi közösség összefogással és szakemberek segítségével tervezi az újjáépítést, hogy a templom visszakaphassa régi fényét. Immár 6. alkalommal rendezi meg a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány a Református Ízek találkozóját október 16-a és 18-a között. Az idei rendezvénynek a felsőbarcikai református egyház községgel együttműködve Kazinc Barcika ad otthont a háromnapos programsorozat során. A találkozó célja, hogy szakmai és baráti hidat építsen a Kárpát-medencei református élelmiszertermelők, gazdák és gyülekezetek között. Az érdeklődőket kézműves kirakodóvásárral, főzőversennyel, kóstolókkal, valamint közösségi programokkal és beszélgetésekkel várják a helyszínen. A gazda gasztronómiai és kulturális programsorozat a hagyományokhoz híven vasárnap hálaadó istentisztelettel zárul a helyi református templomban. Súlyos pénzügyi helyzetről számolt be Miskolc polgármestere Tóth Szántai József pénteki közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A városvezető tájékoztatása szerint Miskolc évvégi működése biztosított ugyan, de a fenntartáshoz már a hitelkereteiket is igénybe kell venniük. Kiemelte, hogy 2020 óta nem kapnak állami támogatást a tömegközlekedésre, miközben évente milliárdos szolidaritási adót fizetnek. Emlékeztetett arra, hogy a kormány nemrégiben jelentős támogatásról állapodott meg Budapesttel, a Megyei Jogú Városok Szövetségével összhangban, ő is azt kéri, hogy a miskolciak lakosságszámuk arányában ugyanolyan támogatást kapjanak. Egy héten belül két rangos szakmai elismerést is átvehetett a Miskolci Szimbiózis Alapítvány. A Baráthegyi Majorság a fenntartható tulipán díj külön díjában részesült a Holland Királyság nagykövetségétől. Az elismerést a körforgásos gazdaságra épülő fenntartható működésért és a környezeti erőforrások felelős használatáért vehették át. Emellett az alapítvány nyerte el a Társadalmi Vállalkozások Koalíciója által első alkalommal átadott az év Társadalmi Vállalkozása díj első fődíját is. A rangos elismerésekkel a fogyatékossággal élők értékteremtő foglalkoztatását és a több mint két évtizedes szociális farm modellt ismerték el. Nyílt napot tartottak a miskolci Heimpál bölcsödében, ahol az érdeklődők betekintést nyerhettek az intézmény mindennapjaiba. A program során zenés, mondókás, mozgásos és kreatív foglalkozásokkal várták a gyermekeket és a szülőket. Az intézményben 6 egységben, 12 csoportban, összesen 156 férőhelyel, egyéni bánásmóddal és anyás beszoktatással segítik a beilleszkedést. A fenntartás állami A gondozásért nem kell fizetni, az étkezés pedig jövedelemfüggő, illetve bizonyos esetekben térítésmentes is lehet. A 2 éve teljes körűen felújított bölcsödében a beiratkozás folyamatos, a szülők pedig előzetes egyeztetés után személyesen is körbejárhatják az épületet.
1: Az időjárásról.
2: Délről és északról közelgő hidegfrontok kaotikus rendszere ér el bennünket. Délnyugat felől beborul az ég, de felhőtlenebb tájak Tiszántúlon még lehetnek. Elszórtan valószínű eső, zápor. Később az ország délkeleti 2/3-án mások felé eshet. A csúcs hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 8 és 13 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Szentesre látogatunk el, ahol a napokban adtak hálát azért, hogy 200 éve elkészülhetett a nagy templom, és szobrot avattak Kis Bálint lelkésznek, aki a templomépítést szorgalmazta. Összeállításunkban többek között hallhatják majd a történelmi múltról Hegyi Ádám történészt.
2: 1826. szeptemberében ez ténylegesen elkészült, akkor az a legény vagy mester, aki felhelyezte ünnepélyesen a templom torony tetejére ezt a csillagot, akkor ott a templom tetején, ami több tíz méter magas, egy áldomást ivott a világ és Isten egészségére, dicsőségére, és azt a poharat lehajította a mélybe, hogy ezennel elkészült a templom.
1: És Fekete Károly tiszántúli püspök is elmondja gondolatait Kis Bálint néhai lelkész örökségéről.
3: Sok ilyen példaember kellene, hogy biztasson bennünket, hogy ez nem lehetetlen. Lehetetlen időkben is lehet a lehetségest megtenni. Engem Kis Bálint inspirál és ösztönöz, hogy hűséges egyházi vezetők kellenek, akik gyarapítják a közösség értékeit, és a keresztény értékek terjesztésében mindent kihasználnak templomon kívül is, nem csak a templomban.
1: Mai műsorunkban tehát Szentesre utazunk, tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kétszáz évvel ezelőtt azért kellett új templomot építenie a szentesi reformátusoknak, mert az előző túl kicsi volt, és sokan már csak az utcán állva hallgathatták Kis Bálint prédikátort vasárnaponként. Az építkezés különös módon zajlott, a régi templomot körbeépítették az újjal, és így sokáig tudták még használni a korábbi hajlékot, amit aztán elbontottak. Az építkezés 18 évig tartott. Kis Bálint lelkész pedig nem csak a templomépítés miatt hagyott mély nyomot a gyülekezet és a város életében, egy igazi polihisztor volt, például ő építette meg az első emeletes épületet Szentesen, megtanította a helyieket a gyümölcsfák beoltására, és tankönyvet is írt a helyi diák részére. A Szentes Nagytemplomi gyülekezet most szobrot emelt néhai lelkészük emlékére, és hálát adtak a 200 éve elkészült templomukért. A háladó alkalmon jártunk. Ezt az összeállítást hallják most.
4: Hegyi Ádám történésszel szinte közvetlen azután beszélgetünk, hogy megnézte a frissen leleplezett Kis Bálint szobrot közelebbről is. Milyen érzések kavarognak ilyenkor egy történészben, kutatóban, amikor így valakit lát bronzba öntve embernagyságban, akit évek, évtizedek óta kutat, olvas, keres.
2: Az az igazság, hogy nagyon kevés embert formáznak meg szoborban, és Kis Bálint valóban méltó. Arra voltam kíváncsi a szobor esetében, hogy az a portré, amit ismerünk róla, ahhoz képest a szobor mutatja valami változást, és én úgy láttam, hogy a művész alapvetően a festményt vette kiindulásnak, és így hiteles, nagyjából hiteles lehet ez az ábrázolás. Úgyhogy, mint történész, vagy valahogy ez a véne van így bennem, hogy na, akkor ebből az információból mi a hiteles. Én úgy látom, hogy tényleg ilyen lehetett annak idején Kis Bálint.
4: Most akkor menjünk bele a forrás kritikába. Az a festmény mennyire lehet hiteles, ugye ezt ma már nehéz kideríteni, de erről mit gondolsz?
2: Ünnepségen vagy az Isten tiszteleten egy festményt mutattak be, az egy másolat. Van egy eredeti festmény, amit Hódmezővásárhelyen őriznek, azt készítette a fia. Most ha valakit a fia megfest, én azért úgy gondolom, hogy azt hitelesen festi meg. Hogy érthető legyen, tehát Hódmezővásárhelyen őriznek egy portrét, amit a Kis Bálint fia készített, és erről készült egy másolat, amit itt Szentesen őriznek, de a két festmény ugyanaz. Tehát én nem vagyok művészettörténész, én nem tudnám megkülönböztetni, hogy melyik az eredeti és melyik a másolat. És a szobor meg ezt a festményt vette alapul.
4: Okay, most ez a beszélgetés nem lesz kereteiből adódóan alkalmas arra, hogy minden információt elmondjunk Kis Bálintról, de egy-két dolgot kérlek, hogy villancs föl róla, hogy miért érdemes ő arra, hogy emléket állítson neki az a gyülekezet, az a város, ahol ő olyan sokat szolgált.
2: Nagyon sok minden indokot lehet mondani. Talán az első és legfontosabb, hogy Isten szolgálta, és nagyon erős és jelentős gyülekezetet épített itt Szentesen. Ez több mint 10 000 gyülekezeti tagot jelentett abban az időszakban, a 19. század első felében. És a közéletnek is nagyon aktív tagja volt. például a Magyar Tudományos Akadémia tagjaival választottam, tudományos tevékenységet folytatott, nyelvészeti kérdésekben foglalt állást, régészeti kérdésekkel foglalkozott, és a legismertebb műve az egy történeti munka, megírta a Békés Bánáti Református Egyház vagy a történetét. Ez egy 4 kötetes munka, igen alapos. Tehát amit lehetett és megtalált, azt ő gyakorlatilag belevette ebbe a munkába.
4: Tulajdonképpen kollégák vagytok így az évszázadok távlatában.
2: Igen, 200 évvel később én vagyok igen, hasonló tevékenységet folytatok. Én nem vagyok lelkész, csak történész. Hát a kor polihisztora. Tehát ugye a 19. századi emberek hétköznapjaival az belefért, hogy ő nyelvészethez is ért, gazdálkodott, igét hirdetett, templomot építetett, és még családja is volt.
4: Templomépítésre fókuszáljunk, mert hogy közben az ő szoborállítása mellett ugye a Szentesi Nagy Templom átadásának elkészültének 200. évfordulóját is ünnepli a közösség. Számos érdekes történet van ennek az építéséről. Itt ezen a háradó alkalmon említetted ezt a körbeépítették a régi templomot az új templommal. Hogy van ez?
2: Ugye az a templom az kisebb volt, mint ez a jelenlegi templom, és mivel többféle terv volt, hogy hogyan kell használni, szükség volt arra, hogy istentiszteleti alkalmak legyenek. És 20 évig épült az épület, most 20 évig szabadtéren, vagy egy színben, vagy valahol máshogy tartani az istentiszteletet, az nagyon zavaró lett volna. Ezért egy ilyen furfangos ötlettel körbeépítették a régi templomot, ugye nagyobb lett az új hajó, a templomhajó, elfért benne a régi templom, és csak akkor bontották el, amikor már a tetőszerkezete készült az újnak, és az azt jelentette, hogy viszonylag rövid ideig kellett idéglenes helyen istentiszteletet tartani.
4: Mi volt a legfőbb ok annak, hogy új templomot kellett építeni? Kicsi volt az előző?
2: Igen, itt ebben az esetben nagyon kicsi volt az előző, nagyon megnőtt az egyházközség, és nem fértek be az emberek. Tehát egyszerűen vagy körülállták, vagy hazamentek, vagy tolongtak, de tehát vannak ilyen leírások, hogy szűk a templom, nem férnek el.
4: Ez mennyire Kis Bálint érdeme volt egyébként? Tehát az ő prédikátori munkájának tudható be ez a növekedés, vagy azonosíthatók más okok is emögött?
2: Itt mindig két megválasztott lelkész szolgált, tehát neki mindig volt a lelkésztársa is. Tehát ez a 18-19. Század világa természetesen másként működött az egyház szerkezete, de azért volt olyan, hogy valakit nem tartottak megfelelő lelkésznek, és akkor fellázadt ellen a gyülekezet. Most egy másik példát mondanék, Békésen annyira haragudtak a lelkészükre, hogy rágyújtották a parókiát. Tehát ha ilyen történt volna itt Szentesen, akkor nem jöttek volna istentiszteletre sem. Itt ilyen nincs. Tehát Kis Bálint nagyon jól szervezte ezt a gyülekezetet.
4: Szintén ezen a háladó alkalmon felidézted azt a történetet, amikor felkerült a templom tetejére az azóta is ott lévő csillag. Kalandos történet, ez elmesélnéd hallgatóinknak is?
2: A történet azzal kezdődik, hogy ezt bearanyozták, ezt a csillagot. A gond az volt, hogy ezt az aranyat ellopták, és aztán újra kellett beszerezni, de mikor végre 1826. szeptemberében ez ténylegesen elkészült, akkor az a legény vagy mester, aki felhelyezte ünnepélyesen a templom torony tetejére ezt a csillagot, akkor ott a templom tetején, ami több 10 méter magas, egy áldomást ivott a világ és Isten egészségére, dicsőségére, és azt a poharat lehajította a mélybe, hogy ezennel elkészült a templom.
4: Éliás Jánoshoz fordulok még, hogy egy picit ugorjunk vissza a 200 év elé, mert hogy ez a gyülekezet sem 200 éves, és Ádámmal, Hegyi Ádámmal közösen a gyülekezet matrikuláját, ami egy kéziratos egyház történeti krónika, és éppen itt állunk mellette egyébként egy megsárgult lapos könyv, aminek azért nehezen olvasható kézírással, és hát a mai helyesírásnak abszolút nem megfelelő módon van ez megírva, tehát inkább ettől olvasható nehezen. Szóval azt vállalták ketten, hogy ezt mai magyarra átírják, fordítják, magyarázzák. Milyen nehéz munka volt ez?
3: Körülbelül egy évet vett igénybe a munka. Hegyi Ádám kollégám felkérésére szálltam be én is ebbe a munkába, és hát nagy örömmel vállaltam. Alapvetően a forrás, kiadás és közlés az mindig is közel állt a szívemhez, illetve Ádám ma már korábban is dolgoztunk közösen, ezek mindig jól sültek el kivétel nélkül, így hát ez úttal is örömmel vállaltam. És magát a kéziratot ugye láthatjuk, hogy több száz oldalas, és ezt ketté osztottuk Ádámmal. Ádám az első felét, én a második felét írtam át, és amikor végeztünk, összeért a két átírás, akkor egymásét ellenőriztük le. És ugye több latin, akár német
5: nyelvű kifejezések is szerepelnek benne. Ezeket ugyan meghagytuk, tehát nem írtuk át a főszövegben, viszont lábjegyzettel láttunk el minden egyes ilyen kifejezést, vagy olyan utalást, amit az egyszerű olvasó nem feltétlenül érthet, és több mint 1000 lábjegyzetet sikerült ehhez fűznünk. Ugye még Ádámnak van egy bevezető tanulmánya is, ami tovább segíti a megértést.
4: Legemlékezetesebb történet ebből a matrikulából számodra?
5: Legemlékezetesebb történet talán egy szentesi lelkipásztorhoz köthető, Páti Miklósnak a neve. Nem is inkább ő, hanem a felesége, aki a hagyomány vagy a leírások szerint bordélyházat üzemeltetett, illetve más leírások szerint maga is prostituáltként dolgozott. Ez lehet, hogy szóbeszéd, lehet, hogy pletyka, azonban az feltűnő minden esetre, hogy a további szolgálati helyén Páti Miklósnak, ugye szentesről tovább állt, tovább kellett állnia. Emiatt a történet miatt mindenhol megemlékeznek erről az esetről, hogy a felesége mit dolgozott, és ezáltal mindenhonnan mennie kellett tovább. És hát ha mindenhol megemlékeznek, akkor valami alapja csak lehet.
4: Hegyi Ádám, mi a legemlékezetesebb a matrikulából? Egyébként ez meddig őrzi meg a gyülekezet történetét? Időben?
2: A matrikula a reformáció kezdetére próbál visszaemlékezni, nagyon minimális leírás van a 16. századot tekintve, valójában csak ilyen egymondatos utalások, és nagyjából ez a kézirat olyan 1760-ig tartalmaz adatokat az egyház történetével kapcsolatban. Van több folytatása is ennek a kéziratnak, de az már egy másik kötet. Na most ami a kérdést illeti, szerintem egy kegyességét, vagy a hite erősségét mutatja ennek a gyülekezetnek, hogy a második templomot, amit építettek 1748-ban, azt a hatóságok el akarták bontani, illetve a tartós építő elemeket, tehát az égetett téglát igyekeztek eltávolítani a falból, és csak vályoggal engedték ezt felépíteni, és ez az eltávolítás ez úgy történt, hogy Isten tisztelet alatt elkezdték kőműves szerszámokkal bontani a falat, az persze jó nagy hanggal jár, és a gyülekezet erre énekléssel válaszolt. Tehát, hogy ők ezt nem, tehát ez az ő templomuk, ezt ne engedjék tőlük elvenni. Valószínűleg egy katartikus élmény lehetett ott a prédikálnak, énekel a gyülekezet, imádkozik, és ez a mi templomunk, nem adjuk. Ha bontjátok, akkor is a miénk.
4: Ebből következik a mai templomba is valami, ami szintén szóba került ezen az alkalmon, hogy az úrasztal alatt van egy kő, ami őrzi azt, hogy ez egy református templom, de ez ide gyökerezik vissza, ugye, hogy az a kő ma itt van, annak ez az előtörténete.
2: Igen, arról van szó, hogy ugye volt egy középkori eredetű templom a gyülekezetnek, ami értelemszerűen katolikus kialakítású volt, hiszen a reformáció a 16. századtól indul, és hát ez még az előtt épült. Azt a templomot elvették, és a második templommal így jártak, hogy el akarták bontani a fejük fölül. Ezért a gyülekezet annak bizonyítására, hogy később ne járjanak még egyszer úgy, hogy elveszik tőlük a templomot, ezért egy kőtáblát készítettek, amiben belevésték a lelkészek nevét, a város vezetőinek a nevét, és felvésték rá azt is, hogy ez mindig is református templomnak épült, és az is marad. Ez a kőtábla most is a úrasztal alatt van, számolnak a jövővel, hogyha netán valami baj éri a egyházközséget, akkor bizonyítékuk legyen arra, hogy ez egy református templom.
4: Kenyeresi Károly nagy tiszteletű úrral beszélgettünk, aki egyébként Gyöngyösön szolgált, de most azért érdekes nekünk a szentesi történet szempontjából, mert az ők unokája annak a kis Bálintnak, akinek szobrot állítottak most, illetve aki építette azt a templomot, ami most 200 éves. Amikor leleplezték a szobrot, figyeltem az arcát, elérzékenyült, és még egy könycsepet is kitörölt a szeméből. Meglepte önmagát, hogy megérintette ennyire ez az eset?
6: A nemzedékekre gondoltam, mint ahogy végig a utóbbi napok során, amíg készültem is a mai napra. Kellett írni egy kis köszöntőt a gyülekezet újságjába, úgyhogy már akkor úgy összettem a emlékeimet, gondolataimat. Hát tulajdonképpen ezt az ágát a családnak nem ismertem. Viszont a többi ágon is vannak neves ősök, például Körösi Csoma Sándor, mert ezt a nagymamámat, aki a kis Bálint családhoz kötődik, egy miskolci elődöm, szinte lelkipásztor, olyan családokból származom, és az a családi ágon van egy másik dédnagymamám, Körösi Margit volt, tehát vannak ilyen történelmi összefonódások a családi módban. Igen, hát ez érzékenyen érintett, és nem csak a 7. nemzedék tagjaként, hanem ugye az egész múlt előttem volt, és már csak azért is, mert az én életemben is szerepet játszott az, hogy ez a múlt kötelezett arra, hogy gondolkozzak azon, hogy Krisztus hirdetője legyek én magam is a család folytatásaként. Egy nemzedék kimaradt, édesapám hőerőműve dolgozott, és külvárosban nőttem fel, ott éltünk, és nem volt ez napi renden, hogy én lelkipásztor legyek, de kenyeresi nagyapám emléke volt az, ugye, aki a kisbányt leszármazott, az ő édesapja volt a déd unoka, vagy a kunoka, tehát ez érintett meg is, és az ő emléke, és emiatt is választottam a lelki szívatást. Úgyhogy azért volt ez ilyen megható.
4: Mi annak a története, hogy ennyire visszamenőleg tudja, hogy kik az ősei?
6: Az ilyen nemesi származású, vagy ugye hát én nem mondom, hogy köznemesi származású, tehát nem főnemesi, hanem köznemesi származású családokra azért jellemző, hogy végül is miért hívnak engem is kenyeresinek, mert ez a kenyermezei csata után adatott, nem pedig mesterség gyakorlása folytán. Tehát érdekli így az embert a múltja, és vannak sokan szerintem Magyarországon, akik ezt kutatják. Én csak úgy belecsöppentem, mert megtette helyettem az édesapám, vagy mások elődeim, az édesapám írta például össze, mert én nem tettem, hogy nagyon szerteágazó a lelkészi összefonódás a családjainkban.
4: És a templom, hogy abban a templomban volt már ez a hálaadás, ahol igen, megint csak visz, tehát hogy azok a falak igen, hallották igen, az ön ők nagyapját.
6: Igen, hát igen, ez is meghatott valóban, hogy láttam a szószéket, most életemben először vagyok itt, és mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön el Szentesre, és nézze meg ezt a csodálatos templomot, úgy nevezte püspök úr ma, hogy csodaház, tehát érdemes megnézni, és hát emlékeztetett a nagy református templomokra, mert ez egy nagy református templom. Igazából akinek megdobban a szíve, az nem hiába dobban meg, mert itt van egy olyan millió, olyan légkör, ami megérint. És ez volt az, ami még könycseppet a szemembe csalta, hogy ez a történelem úgy valahogy végigment a szívemen. Itt van egyébként velem a nagyfiam is, úgyhogy egy későbbi nemzedék is, mondtam, hogy mindenképpen jöjjön majd el.
1: Kedves hallgatóink, most hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat itt az Európa Rádióban, utána pedig ígérem, folytatjuk az összeállítást Szentesről, ahol hálát adtak azért, hogy 200 éve készülhetett el a szentesi nagy templom, és szobrot avattak. Néha egy lelkészük Kis Bálint emlékére. Hamarosan folytatjuk az összeállítást, de akkor most először hírek. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Másfél milliárd euróból, vagyis átszámítva több ezer milliárd forintból újítják fel a villamosenergia hálózatot Magyarországon. Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelentette be Miskolcon tartott lakossági fórumán. A politikus hangsúlyozta, hogy sikerült hazahozni a hazánknak járó 16 milliárd eurós uniós forrást. Ebből a pénzből fejlesztik a hazai elektromos hálózatot, miközben a minisztérium több ügyben is vizsgálódik. A helyszínen szó esett a miskolci nehézségekről is. Juhász Roland országgyűlési képviselő szerint ugyanis a várost kivéreztették. Miskolc minden esetre mintegy 100 millió forint rendkívüli önkormányzati támogatást kap a mindennapi működés biztosítására. Cipa András képviselő hozzátette, hogy a Tisza kormány több intézkedése is könnyíti az átlagos családok hétköznapjait. Tisztújító választást tartanak a Tiszán inneni református egyház kerületben, mivel az év végén lejár a megbízatások 6 éves ciklusa. A presbitériumok által lebonyolított jelölések alapján a püspöki tisztségért Barna Sándor jelenlegi püspök és Meleg Attila lelkipásztor indul. Főgondnoki posztra pedig Molnár Pál eddigi főgondnokot, valamint Fórizs István ózdi gyülekezeti gondnokot jelölték a résztvevők. A választás szabályai szerint püspökké legalább 10 éves szolgálattal rendelkező lelkész, míg főgondnokká legalább 6 éves presbiteri múlttal bíró jelölt választható. A szavazólapokat legkésőbb október végéig juttatják el az egyházmegyék az összes gyülekezeti presbitériumhoz a szavazás lebonyolításához. A református egyházmegyei alakuló közgyűléseket 2026. decemberének végéig kell összehívni, és 2027. január közepéig meg is kell tartani. Az egyházkerületi tisztújítás végleges eredményét és az új vezetőket legkésőbb 2027. január végéig hirdetik ki a hivatalos gyűléseken. Több mint 198 millió forintból alakít ki integrált palliatív ellátási egységet a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei oktatókórház a svájci alap támogatásával. A fejlesztés célja a súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenvedők életminőségének javítása, valamint komplex segítség nyújtása a betegeknek és a hozzátartozóknak. Ennek érdekében klinikai palliatív mobil csapatot hoznak létre, járóbeteg szakrendelést indítanak, és speciális palliatív ágyakat is kialakítanak a kórházban. A projekt keretében több mint 100 új vizsgáló, kezelő és informatikai eszközt szereznek be az ellátás színvonalának emelésére. A multidisziplináris programban orvosok, ápolók, pszichológusok és szociális munkások segítik majd a testi és a lelki tünetek enyhítését. Szapolyai János király jelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeznek megemlékezést vasárnap Tokajban. A programban ökumenikus istentisztelet, történelmi előadás, filmvetítés és a Szent Korona másolatának bemutatása is szerepel. A szervezők felidézték, hogy a Mohácsi csata után az országgyűlés Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a trónra. Az egykori tokai vár emellett a Szent Korona menedéke is volt a 16. század közepén hónapokon keresztül. A vasárnapi rendezvényt ingyenesen látogathatják az érdeklődők. A fiatalok harmada rendszeresen szorong, és legfőbb stressz forrásként az iskolát jelölik meg az IDEA intézet friss, mentális egészség világnapjára időzített országos felmérése szerint. A kutatásból kiderül, hogy a 14-19 évesek 37%-a szinte minden reggel feszülten indítja a napot, és 41%-uk tartozik a fenyegetett mentális állapotúak kategóriájába. A szakemberek rámutatnak, hogy a fiatalok körében a segítségkérést leginkább a szégyenérzet, valamint a problémák komolyan vételével kapcsolatos aggodalom nehezíti. A megkérdezettek több mint fele, ráadásul az elmúlt évben valamilyen formában bántalmazással, leggyakrabban csúfolódással vagy pletykával szembesült. Az iskolai elvárások, a jegyek, valamint a pályaválasztási döntések jelentik a legnagyobb terhelést a korosztály számára, miközben a mesterséges intelligenciát is sokan hívják segítségül magánéleti kérdésekben, áll a UNICEF Magyarország és az NN biztosító megbízásából készült kutatásban.
0: Az időjárásról.
1: Délről és északról közelgő hidegfrontok kaotikus rendszere ér el bennünket. Délnyugat felől beborul az ég, de felhőtlenebb tájak Tiszántúlon még lehetnek. Elszórtan valószínű eső, zápor. Később az ország délkeleti kétharmadán mások felé eshet. A csúcs hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 8 és 13 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatjuk az összeállítást. Szentesen járunk, ahol néhány nappal ezelőtt adtak hálát azért, hogy 200 éve készülhetett el a szentesi nagy templom, és szobrot emeltek a néhai lelkész Kis Bálint emlékére, aki a templom építést levezényelte.
2: Lantos Györgyi szobrászművészt kérdezem, aki bronzba öntötte, formálta Kis Bálint elképesztort. Hogyan készül egy ilyen munka? Egy darab festmény van, gondolom, hogy ezt használta?
3: Hát amikor a megbízást ugye megkaptam, akkor először nekem mindig az, hogyha a szobor valakiről szól, tehát egy személyhez kötődik, akkor elkezdek utána olvasni, utána nézni, hogy mi az, ami adott, és mi az, amiből tudok dolgozni. Ez esetben egyébként ez a festmény volt az a motívum, amit azt mondták itt a helyi megrendelők is, hogy az ehhez a portréhoz biztos, hogy jó, és nincs is nagyon más, tehát, vagy talán nincs is más. És akkor utána olvasok, hogy mi volt az ő tevékenysége, elkezdek gondolkodni, hogy mivel tudom leginkább életre hívni azt, amit ő alkotott, csinált, tehát a személyiségét, és aztán tulajdonképp a bronzba öntés már az utolsó része szinte a dolognak, mert ezt először megmintázzuk agyagból, aztán jön nagyon sok munkafolyamat, mikor eljutunk a bronzig.
2: Mennyi idő egy ilyen szobor elkészítés? Én teljesen laikus vagyok.
3: Hát ez az a kérdés, ami tényleg laikus, és mindig meg is kérdezik, és ez az, amire sose tudok válaszolni, mert nem figyelem, hogy mennyi idő az, amikor az agyag elkészült, mennyi az, amikor a gipsz negatívok, aztán a beformázás, a bronzöntés, hát azért úgy körülbelül egy év biztos eltelt összesen.
2: Nagyon érdekes volt nekem, ahogy most említette, hogy olvas arról, akiről készül majd a szobor, tehát nem csak a képet használja, hanem informálódik. Ez miért fontos?
3: Azért fontos, mert hozok egy példát. Készítenek ugye nagy emberekről halotti maszkot. Ha megnézzük azt a maszkot, az róla készül, tehát teljesen pontos. Mégsem ismerhető föl, mert nincs bennem a lelke. Az embernek, amikor egy szobrot csinál, nem pontosan azt másolja, formailag se esetleg, ami ott van, mert akkor egy ilyen naturális, semmit mondó dolog lesz, egy ilyen sematikus dolog. El kell hagyni dolgokat, meg kiemelni. Tehát a személyiséget megismerve mindig, amit fontosnak érzek, ami mondjuk a gondolatisága a dolognak, az az első. Tehát nem formailag. Aztán formailag is jónak kell persze lenni, meg helyén kell lenni a dolognak, de nem csak ez számít.
2: Amikor leleplezték a szobrot, ott állt a szobor mellett néhány méterrel Kenyeresi Károly, aki az ükunokája Kis Bálintnak. Kicsordultak a könnyei. Pedig soha nem találkozott nyilván életkorából adódóan az ükük nagyapjával, de meghatotta, ami történt. Ez milyen jelenetnek látta?
3: Az nagyon fontos, hogyha valami, még a távoli hozzátartozó is, mondjuk meghatódik, tehát nagyon-nagyon jól is esik, mert akkor valamit jól csináltam talán. Ehhez kell az, hogy olvas az ember, meg utána gondol annak, hogy mit csinált, hogy élhetett, tehát meg el is kell képzelni dolgokat, hogy ő hogy élte az életét.
2: Fekete Károlyt, a tiszántúli egyházkerület püspökét kérdezem. Mit jelent önnek, vagy mit tanult ön Kis Bálint történetéből, meg a szentesi 200 éves templom történetéből? Az igehirdetése nyomán gondolom, hogy készült a történetből, úgy fogalmazott, hogy ez egy csodaház, amit épült. Szóval miért érintette meg önt így, vagy mit tanult a történetükből?
4: Nem csak azt, hogy ez egy óriási templom, és szinte egy katedrális méretű, alföldi, gyönyörű, kétkarzatos, két emeletes karzatos templom, hanem azt a komplex életművet, aki a református kollégiumból indulva csokonai évfolyamtársaként idejött, hazajött erre a vidékre, hiszen Vésztőn született, de szentesen fejtette ki a szolgálatát, és annyi mindent tett a közjóért, amivel hitelesítette a szolgálatát. Nyilván egy nagy tudású, kiemelkedő igehirdető volt, és a Békés-bánáti nagyegyházmegyének az esperese, amelyik önmagában rengeteg feladatot adhatott, de hogy a mezőgazdaságtól, az építészeten keresztül, a tudományos munkáig és az akkori Magyar Tudományos Akadémia elődjének, a Magyar Tudós Társaságnak levelező tagjává választották. Ez egy olyan hatalmas életmű, amelyik a parasportáktól kezdve egészen az ország iskolájáig hatott, és egy ilyen sok talentumos embernek a tevékenysége, amelyik rengeteg küzdelemmel telt, de mindig mértékadó ember volt a maga köreiben. Ez egy olyan példa számunkra, ami megerősíti, hogy az a bizonyos tiszteletes tudós lelkipásztor cím az nem adatik könnyen. De itt szentesen sikerült megszereznie kis Bálintnak ezt a címet, és nem csak rámondták, hanem ez történt az alatt az 53-54 esztendő alatt, amit ő itt munkálkodott, és közben egy szép családot nevelt. Ma is van olyan leszármazottja, sokadik utódja, aki lelkipásztor kollégánk, itt is volt az ünnepségen. Egy olyan hatékony élet, amelyik rányomta ennek a városnak az arculatára a kezenyomát, és a gyülekezeten is meglátszott. Két hét múlva lesz a Békés-bánáti Református Egyházmegyék találkozója. Ez most három országban 5 egyházmegyényi területet jelent. Ez egykor a Kis-Bálint egyházmegyéje volt, amelyiknek meg is írta a történetét. És nem csak úgy, hogy összeszedegette az adatokat, hanem olyan történetírói akribiával, hogy a kéziratban levő munkáját is országosan ismerték, és aki kutató volt, egyháztörténész volt, az előbb-utóbb bele kellett, hogy akadjon ebbe a műbe, aminek a mintájára megírhatott eklézsia történetet, vagy akár egy nagyobb térségnek az egyháztörténetét. Egy nagy formátumú ember, és most annak örülhetünk, hogy mások is belebotolhatnak a szobrába, a szentes főterén, és érdemes arra, hogy megjegyezzék, és a mai nemzedék tanuljon tőle, hiszen a Kis-Bálint nevet több református intézmény is viseli, óvoda, általános iskola itt is, Vésztőn is. Azt lehet mondani, hogy sok száz diák tanulhat az ő életművéből, és ez önmagában ajándék. És jó nekünk, hogy a Szentesi templom 200. évfordulóját ünnepelve azt is megtiszteltük, aki az Úristen szolgálja volt, mégpedig hűséges szolgálja volt ebben a városban.
2: A szobornak ön szerint mi a jelentősége? Fontos 2026-ban így is emléket állítani valakinek, aki fontos egy közösségnek?
4: Azt gondolom, hogy manapság, amikor az ember külföldön szobor döntésről hall, vagy bizonyos történelmi események kiradírozásáról a adott nemzet történelem könyvéből, akkor nekünk minél több nyomot kell hagyni azokról, akik tényleg formáltak bennünket, a népünket, magyarságot, azon belül a reformátusságot, mert nagyon szemérmesek vagyunk az egymás dicséretével kapcsolatban. És még halópolaiban esetleg emlékszünk azokra, akik valamit tettek, aztán elfelejtjük, és mindig kell egy ilyen évforduló, hogy újra fölcsiszoljuk azokat a gyémántokat, amelyek közben oxidálódtak, vagy elszürkültek, és most ez egy ilyen nap volt, hogy egy nagyon márkás embernek az emlékezete lehet a közbeszéd tárgya. És én azt gondolom, hogy nekünk van szükségünk arra, Kis Bálint megtette a magáét, és hiszem azt, hogy az Úristen meg fogja jutalmazni, mert ő mondta, hogy légy hív, mint halálig is, neked adom az élet koronáját. Ezt ő meg fogja kapni. De hogy mi is érzékeljük, hogy húsvéremberek nagyon nehéz korban, válságidőben tudtak olyat alkotni, és másokat gazdagítani, amire nekünk is van lehetőségünk. És ezeknek a fölfedezése az bennünket erősít, hogy én is tehetek valamit az enyéimért. Lehet családban, lehet az egyházban, lehet egy munkahelyen, vagy egy város életében. Sok ilyen példaember kell annak, hogy biztasson bennünket, hogy ez nem lehetetlen. Lehetetlen időkben is lehet a lehetségest megtenni. Engem Kis Bálint inspirál és ösztönöz, hogy hűséges egyházi vezetők kellenek, akik gyarapítják a közösség értékeit, és a keresztény értékek terjesztésében mindent kihasználnak templomon kívül is, nem csak a templomban. Én azt gondolom, hogy elég az, hogyha az ember arra gondol, hogy amit tesz bárhol, bármikor, bárkivel, az Isten színe előtt történik. És ez a coram Deo, az Isten színe előtt létezés, ez nagyon nagy fegyelmező erő. És engem ez inspirál, hogy az Isten színe előtt alkotok, dolgozok, élek, intézek ügyeket, és ez a legnagyobb hogyha ezt az ember már nem érzi, akkor olyanokat enged meg magának, amit rossz példa, vagy valami olyannak a felnagyítása, aminek nincs aranyfedezete. Az Isten színe előtt viszont minden cselekedetünk meg kell, hogy álljon. Ha meg nem áll meg, akkor megkapjuk a magunkét. Már itt megérzi az ember a lelki ismeretében, hogyha valamit nem úgy tett.
2: Erdélyi Lajossal, a Szentes Nagy Templomi Gyülekezet presbiterével, a 200 éves jubileum emlékbizottságának vezetőjével folytatjuk a beszélgetést. Az emlék évnek van egy történeti megközelítése, ez a tudományos konferenciában, a matrikula fordításában, újrakiadásában, értelmezésében, a szoborban is látszik. Ezekről mindegyikéről egy-egy gondolatot beszéljünk. Miért volt fontos a szobor?
5: Hát a szobor azért, mert azt hiszem a lelkész szájából el is hangzott a szoboravatáson, hogy tartoztunk ezzel Kis Bálinnak, és nem az egyházközség, hanem Szentes városa. Itt sok mindent hallhattak, akik itt voltak Kis Bálint prédikátorról, mert azért hát ő akkor még prédikátor volt, és Esperesről, aki egyébként több évtizeden keresztül volt Esperese a Békés-Bánáti Történelmi Egyházmegyének, amelyik akkor szerintem Magyarország legnagyobb egyházmegyéje volt, mert Békés, Csongrád, Temes, Arad és a bánáti rész is ide tartozott. Ma öt Esperese van, öt egyházmegyéje van ennek az akkori egy egyházmegyének. Tehát tartozott Kis Bálintnak, az emlékének tartozott az egyházközség is, és Szentes városa is, és ezt ismerte fel Szentes városa is. Egy későbbi utódja Imre Ernő mondta, nem fogom szó szerint idézni, de valami olyasmit mondott, hogy rájött, hogy nem lehet népének szószólója, hogyha csak a szószéken mondja nekik, hogy mit kellene csinálni. Ez az alapgondolata annak, amiből azt gondolom, hogy szobrot állítunk, mert hogy itt nem hangzott ugyanel, de például itt ez egy gyümölcstermővidék volt abban az időben, de mind direkt termő volt. Ő hazafelé Jénából látta Németországban, hogy oltják a gyümölcsöket. Megtanította a szentesi szőlő és gyümölcstermelőket a fák oltására. Ugye itt elhangzott a eke, elhangzott a vetőgép tény, hogy az iskolában, tehát amikor leégett 1760-ban a város, mert nem csak a templomunk égett le, hanem az egész város leégett, akkor ő ugye 40 évvel később jött ide lelkésznek, de az emlékezetük még benne volt. Még nem volt újjáépítve a teljes szentes ez alatt a 40 év alatt. És azon gondolkodott, hogy mi okozhatja és mivel lehet megakadályozni, és ekkor kezdte meg a cseréfedéssel kapcsolatos tanulmányait. Országos lapokba írt cseréfedéssel kapcsolatban. Az elemi iskolába bevezette, hogy meg kell tanulnia a gyerekeknek cserepet készíteni. Nem csak lelkész volt, nem csak a lelki ügyekkel, hanem a mindennapi jólétével, a mindennapi életével is foglalkozott a szenteségnek, és nem csak a reformátusoknak, mert ugye itt elhangzott az örökváltság. 1848-as szabadság, vagy jobbágy felszabadítás előtt egyezett meg Szentes az örökváltságról a földesurakkal, abban ő volt a szentesi nép szószólója. Nagyon sokat tett Szentesért. Aki esetleg tudja a történelemből, ugye a török után a Haruken báró és családja kapta meg Csongrád jelentős részét, Békés jelentős részét, akik majd később a Károlyiak fognak átvenni, mert beházasodnak, és a Haruken család kihal, és Károlyiak lesznek itt a birtokosok. Úgy emlegették Kis Bálintot, mint hogy Haruken báró vásáros várost csinált Szentesből, Kis Bálint pedig lelki értelemben, szellemi értelemben járult hozzá ez a városhoz, és ő alakította ki ennek a városnak a szellemét. Hát ennyit a Kis Bálintról és a szobráról. Ezért kellett neki szerintem szobrot állítani.
2: Akkor nyilván ez egy nagyon szembetűnő dolog, ami történt. Te az emlékében voltak kisebb dolgok, például felújították a sírját. Ez is egy ilyen kötelező, nem tudom, tartozás, hogy az legyen rendben, vagy miért tartották fontosnak?
5: Mi minden évben kimentünk a temetőbe Kis Bálint sírjához, és hát azt ugyan kapargattuk körbe-körbe, de hát az 1856-ban, 1856-ban állította a síremléket a felesége és a három fia. És azóta nem volt hozzá nyúlva, úgy ez volt az oka, hogy megtettük. Az biztos, hogy kevesebbet fogunk, véletlenül halálnapján fogunk kimenni majd a temetőbe, mert hogy most már van egy szobrunk, és meg lehet koszorúzni a szobrot, oda lehet hozzá menni, meg lehet nézni, tehát nem feltétlenül kell kimenni a temetőbe, de azért azt gondolom, ez hozzátartozik. Szentesen egyébként elég nagy kultusza van a szentes, hogy mondjam, korábbi nagyjain, a nagy nagyjai síremlékének a gondozásának. Ennek a része kis Bálint sírja is.
2: Templom felújítás, bizonyos dolgokat meg tudtak most csinálni. Nagyon röviden elmondaná, hogy miket, mi fért ebbe bele, és ez is egyfajta tiszteletadás, hogyha már 200 éve elkészült a templom, akkor biztos nagyon szép volt, akkor most is legyen nagyon szép és méltó az ünnepre?
5: Hát 2008-ban volt egy teljes körű felújítás a nagy templomunknak. Ugye az elég sok idő eltelt, azért körbe a stukkok lehullottak, meglazultak, itt-ott festék lepergett, alul a víz följött a alapból, tehát ezeket kellett kijavítani, egy jelentősebb festést kellett végig, néhány 10 millió forintba került egyébként a templom felé. Igazából egy úgy fogalmaznék, hogy állaga megóvása és kisebb javítási munkálatai készültek el. Igen, az volt a cél, hogy méltóképpen nézzen ki a 200 éves évfordulós ünnepségekre, hálaadó ünnepségekre.
2: És akkor utolsó kérdés, itt a nap végére valami ilyesminek képzelték el ezt a napot 2 évvel ezelőtt, amikor a bizottságot létrehozták, először beszéltek erről a presbitériumban?
5: Igazából nem tudtuk, hogy mi miután következik, azt nagyjából már elég hamar tudtuk, hogy mit akarunk megcsinálni, de hogy aztán rájöttünk, hogy jobb lenne a legtöbb dolgot egy napra sűríteni. Sok

0: gyülekezet és szobrot állítottak néhány lelkészük Kis Bálint emlékére. Erről is szóltunk az elmúlt percekben.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

és kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólód abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrönddel, fütyülni örökre, mi lett a körök?

0: Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Másfél milliárd euróból újítják fel a villamos energia hálózatot Magyarországon, hangzott el Miskolcon. Tisztújító választást tartanak a Tiszán inneni református egyházkerületben. A miskolci Fráter György katolikus gimnázium aulájában tartották a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akció országos megnyitóját. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Másfél milliárd euróból, vagyis átszámítva több ezer milliárd forintból újítják fel a villamosenergia hálózatot Magyarországon. Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelentette be Miskolcon tartott lakossági fórumán. A politikus hangsúlyozta, hogy sikerült hazahozni a hazánknak járó 16 milliárd eurós uniós forrást. Ebből a pénzből fejlesztik a hazai elektromos hálózatot, miközben a minisztérium több ügyben is vizsgálódik. A helyszínen szó esett a miskolci nehézségekről is. Juhász Roland országgyűlési képviselő szerint ugyanis a várost kivéreztették. Miskolc minden esetre mintegy 100 millió forint rendkívüli önkormányzati támogatást kap a mindennapi működés biztosítására. Cipa András képviselő hozzátette, hogy a Tisza kormány több intézkedése is könnyíti az átlagos családok hétköznapjait. 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait a jövő évi költségvetésben, a pénteki miniszterelnöki sajtótájékoztató szerint. Budapesten Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a Tisza párt évente legalább ekkora összegű emelést is ígért. Az elmúlt években az egészségügyi kiadások GDP arányos része az egyik legalacsonyabb volt Európában. Ez a helyzet hozzájárult a hosszú várólisták kialakulásához és a magyar társadalom rossz egészségi állapotához is. A kormányfő hangsúlyozta, hogy az alacsony források miatt a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg az uniós átlagnál. Rendkívül csapadék hiányos az idei év a Tisza völgyében a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság legfrissebb adatai szerint. A részvízgyűjtők közül a Bodrog, a Sajó-Hernád, a Közép-Tisza és a Zagyva-Tarna térségében is olyan kevés eső hullott eddig, amire 1985 óta nem volt példa. A vizsgált január-szeptemberi időszakban a legtöbb csapadék, közel 484 mm a Felső-Tisza vidéken esett, de ez is csak a sok éves átlag 68%-a. A legkevesebb csapadékot, mindössze 193,5 mm a Zagyva-Tarna vízgyűjtőjén mérték, ami a sok éves területi átlag alig 43%-a. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a legtöbb helyen történelmi mélypontot vagy a második legszárazabb időszakot regisztrálták az adatsorok kezdete óta. Tisztújító választást tartanak a Tiszán inneni református egyházkerületben, mivel az év végén lejár a megbízatások 6 éves ciklusa. A presbitériumok által lebonyolított jelölések alapján a püspöki tisztségért Barna Sándor jelenlegi püspök és Meleg Attila lelkipásztor indul. Főgondnoki posztra pedig Molnár Pál eddigi főgondnokot, valamint Fóris István ózdi gyülekezeti gondnokot jelölték a résztvevők. A választás szabályai szerint püspökké legalább 10 éves szolgálattal rendelkező lelkész, míg főgondnokká legalább 6 éves presbiteri múlttal bíró jelölt választható. A szavazólapokat legkésőbb október végéig juttatják el az egyházmegyék az összes gyülekezeti presbitériumhoz a szavazás lebonyolításához. A református egyházmegyei alakuló közgyűléseket 2026. decemberének végéig kell összehívni, és 2027. január közepéig meg is kell tartani. Az egyházkerületi tisztújítás végleges eredményét és az új vezetőket legkésőbb 2027. január végéig hirdetik ki a hivatalos gyűléseken. A Miskolci Fráter György katolikus gimnázium aulájában tartották a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akció országos megnyitóját csütörtökön. A Kárpát-medence szerte népszerű esemény az Ökumenikus Ifjúsági Iroda, a Katolikus Egyház, a Református Egyház és az Evangélikus Egyház összefogásával jött létre, és mintegy 100 településen folyik a munka a 3 napos akció során, ahol nem csak az elvégzett feladatok jelentenek sikerélményt, hanem közösségek is szerveződnek. Az október 9-e és 11-e között zajló önkénteskedés szlogenje több vagy, ha adsz. A megnyitón köszöntőt mondtak az érintett egyházak képviselői. A program főkoordinátora köszöntőjében elmondta, figyeljünk egymásra, és merjünk odalépni azokhoz, akik segítséget kérnek, és még inkább azokhoz, akik már kérni sem mernek. Knáb András Benedeket hallják.
2: Minden évben olyan 7-8 ezeres önkéntes közösséget fogunk össze, és számukra teremtjük meg azokat a keretfeltételeket, amit tulajdonképpen a 72 óra kompromisszum nélkül jelent. Ez egy önkéntes hétvég, amit minden évben október második hétvégén rendezünk meg a katolikus, református és az evangélikus egyházakkal közösen. Ősszel nagyon sok ház körüli, vagy az udvarban föl lehető teendő van, őszi teendő. Értem ez alatt akár a falevélsöprést, vagy a kerteknek, akár iskolai kerteknek, vagy tankerteknek a felkészítését a téli időszakra. Három nagy projekt csoportra szoktuk osztani a projektjeinket. Az egyik, amit ugye említettem, az ökológiai, ez a természetközeli, a teremtésvédelemmel kapcsolatos projektjeink. Emellett van egy fejlesztő csoport, ahol olyan projekteket gyűjtünk össze, amik kisebb felújítások, kapcsolatosak, legyen ez akár egy templom kerítésének a lefestése, vagy egy iskolatantermének a kifestése, olyanok, amik azért egy hétvégébe azért beleférnek. És a harmadik az pedig egy nagyon érdekes, és általában ezek nagyon mélyre szoktak menni, azok a szociális projektek. A szociális projektek kapcsán olyan intézményekbe, idősek otthonába, vagy speciális iskolákba jutnak el az önkéntesek. Az a nagy öröm, hogy akit egyszer úgymond sikerült megfertőznünk a 72 órássággal, azok általában visszatérőek. Sőt, most már azt is mondhatom, hogy egész iskolák, intézmények, akik beálltak a kezdeményezés mögé, akik már akár az eseménynek a hivatalos meghirdetése előtt is kérdezik, hogy ugye lesz 72 óra, és hogy hogyan készüljenek erre az eseményre. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ezek a visszatérő önkéntesek igazi lendületet visznek évről évre ebbe a csodás kezdeményezésben.
1: Immár 6. alkalommal rendezi meg a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány a Református Ízek találkozóját október 16-a és 18-a között. Az idei rendezvénynek a Felső Barcikai Református Egyház községgel együttműködve Kazinc Barcika ad otthont a háromnapos programsorozat során. A találkozó célja, hogy szakmai és baráti hidat építsen a Kárpát-medencei református élelmiszertermelők, gazdák és gyülekezetek között. Az érdeklődőket kézműves kirakodóvásárral, főzőversennyel, kóstolókkal, valamint közösségi programokkal és beszélgetésekkel várják a helyszínen. A gazda gasztronómiai és kulturális programsorozat a hagyományokhoz híven vasárnap hálaadó istentisztelettel zárul a helyi református templomban. Súlyos pénzügyi helyzetről számolt be Miskolc polgármestere Tóth Szántai József pénteki közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A városvezető tájékoztatása szerint Miskolc évvégi működése biztosított ugyan, de a fenntartáshoz már a hitelkereteiket is igénybe kell venniük. Kiemelte, hogy 2020 óta nem kapnak állami támogatást a tömegközlekedésre, miközben évente milliárdos szolidaritási adót fizetnek. Emlékeztetett arra, hogy a kormány nemrégiben jelentős támogatással állapodott meg Budapesttel, a Megyei Jogú Városok Szövetségével összhangban, ő is azt kéri, hogy a miskolciak lakosságszámuk arányában ugyanolyan támogatást kapjanak. Egy héten belül két rangos szakmai elismerést is átvehetett a Miskolci Szimbiózis Alapítvány. A Baráthegyi Majorság a fenntartható tulipán díj külön díjában részesült a Holland Királyság nagykövetségétől. Az elismerést a körforgásos gazdaságra épülő fenntartható működésért és a környezeti erőforrások felelős használatáért vehették át. Emellett az alapítvány nyerte el a Társadalmi Vállalkozások Koalíciója által első alkalommal átadott az év Társadalmi Vállalkozása díj első fődíját is. A rangos elismerésekkel a fogyatékossággal élők értékteremtő foglalkoztatását és a több mint két évtizedes szociális farm modellt ismerték el. Nyílt napot tartottak a miskolci Heimpál bölcsödében, ahol az érdeklődők betekintést nyerhettek az intézmény mindennapjaiba. A program során zenés, mondókás, mozgásos és kreatív foglalkozásokkal várták a gyermekeket és a szülőket. Az intézményben 6 egységben, 12 csoportban, összesen 156 férőhelyel, egyéni bánásmóddal és anyás beszoktatással segítik a beilleszkedést. A fenntartás állami, a gondozásért nem kell fizetni, az étkezés pedig jövedelemfüggő, illetve bizonyos esetekben térítésmentes is lehet. A két éve teljes körűen felújított bölcsödében a beiratkozás folyamatos, a szülők pedig előzetes egyeztetés után személyesen is körbejárhatják az épületet. Szapolyai János királyi jelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeznek megemlékezést vasárnap Tokajban. A programban ökumenikus istentisztelet, történelmi előadás, filmvetítés és a Szent Korona másolatának bemutatása is szerepel. A szervezők felidézték, hogy a Mohácsi csata után az országgyűlés Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a trónra. Az egykori Tokaji vár emellett a Szent Korona menedéke is volt a 16. század közepén hónapokon keresztül. A vasárnapi rendezvényt ingyenesen látogathatják az érdeklődők. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Október 11-én vasárnap elsőként hitéleti gondolatokkal a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy 200 évvel ezelőtt azért kellett új templomot építenie a szentesi reformátusoknak, mert az előző túl kicsi volt, és sokan már az utcán állva hallgathatták csak Kis Bálint prédikátort vasárnaponként. Kis Bálint lelkész nem csak a templomépítés miatt hagyott mély nyomot a gyülekezet és a város életében, egy igazi polihisztor volt, például ő építette meg az első emeletes épületet Szentesen. A Szentes nagytemplomi gyülekezet most szobrot emelt néhai lelkészük emlékére. A témáról bővebben 7:30 után nem sokkal hallhatnak. Ez a kínálatunk 7 óráig. Tartsanak velünk!

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Darab Ágnes református lelki pásztor vagyok. Isten igéjét a János első leveléből, a János első levele 3. részének 18. versétől a 24. versig olvasom. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, se ne nyelvvel, hanem cselekedettel is valóságosan. Ebből tudjuk meg, hogy az igazságból valók vagyunk, és így nyugtatjuk meg előtte a szívünket. Mert ha a szívünk elítél, Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha a szívünk nem ítél el, bizalommal vagyunk Isten iránt, és amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan megparancsolta nekünk. Aki megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban, és ezt abból tudjuk meg, hogy bennünk marad, abból a lélekből, akit nekünk adott. Ámen. Mai igénk egy nagyon egyszerű, de annál fontosabb kérdést állít elénk. Hogyan látszik meg az életünkön, hogy Krisztushoz tartozunk? János apostol nem bonyolult választ ad. Azt mondja, a szeretetből. De milyen szeretetről beszél? Mert sokszor könnyű szeretetről beszélni. Könnyű kimondani, szeretlek. Könnyű azt mondani valakinek, Isten áldjon meg. Könnyű együtt érezni valakivel néhány pillanatig. De János azt mondja, ne szóval és nyelvvel szeressünk, hanem cselekedettel és valóságosan. Vagyis a szeretetnek láthatóvá kell válnia. Gondoljunk csak arra, hogy milyen sok ember él körülöttünk, akinek talán éppen most lenne szüksége egy kis szeretetre. Valaki talán egyedül van. Valaki gyászol. Valaki betegséggel küzd. Valaki csalódott. Valaki talán mosolyog, amikor találkozunk vele, de a szívében nagy fájdalmat hordoz. Lehet, hogy nem tudjuk megoldani a problémáját. Nem tudjuk levenni róla a terheit. De együtt tudunk vele lenni. Egy telefonhívás, egy őszinte érdeklődés, egy látogatás, egy segítő kéz, egy türelmes meghallgatás, egy bátorító szó. Ezek sokszor apróságnak tűnnek, de Isten országában nincsenek jelentéktelen szeretett cselekedetek. Talán valaki most azt gondolja, én szeretnék szeretni, de sokszor nekem sincs erőm. És itt érkezünk el az ige egyik legszebb üzenetéhez. A 20. versben azt olvassuk. Ha a szívünk elítél, Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Milyen vigasztalás ez? Mert vannak napok, amikor magunk is csalódunk önmagunkban. Eszünkbe jut, amit rosszul mondtunk. Eszünkbe jut, ahogy türelmetlenek voltunk. Ahogyan nem segítettünk, pedig segíthettünk volna. Eszünkbe jut, hogy talán valakit megbántottunk. A szívünk ilyenkor elítélhet bennünket. De János azt mondja, Isten nagyobb a mi szívünknél. Isten nem csak azt látja, amilyenek most vagyunk, hanem azt is, amivé az ő kegyelméből lehetünk. Ezért a keresztény élet nem arról szól, hogy tökéletes emberek próbálnak tökéletesen viselkedni, hanem arról, hogy bűnös és gyenge emberek Krisztushoz mennek. Elfogadják az ő bocsánatát, és engedik, hogy Isten szeretete formálja őket. A 23. vers pedig összefoglalja számunkra Isten akaratát. Az az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást. Két dolog kapcsolódik itt össze. Hit és szeretet. Először higgyünk Jézus Krisztusban, higgyük el, hogy ő értünk jött, értünk halt meg, értünk támad fel a halálból. Higgyük el, hogy benne van bocsánat, új kezdet és örök élet. És ebből a hitből születik a másik ember felé forduló szeretet. Nem azért szeretünk, hogy Isten végre elfogadjon bennünket. Azért szeretünk, mert Isten már előbb szeretett minket. Ez óriási különbség. Nem nekünk kell kiérdemelnünk Isten szeretetét. Nem kell bizonyítanunk, hogy elég jók vagyunk hozzá. Jézus Krisztusban Isten azt mondja nekünk, szeretlek, kegyelmet adok neked, kezd újra velem. És aki ezt a szeretetet megtapasztalja, annak a szívében lassan megszületik a vágy, hogy továbbadja azt. Talán ma nem kell nagy dolgokra gondolnunk, csak kérdezzük meg magunktól. Kinek van szüksége ma arra, hogy szeretettel forduljak felé? Ki az, akit régóta nem hívtam fel? Ki az, akinek meg kellene bocsátanom? Ki az, akit meg kellene hallgatnom? Ki az, akinek egyetlen bátorító mondat is sokat jelentene? Lehet, hogy Isten éppen egy ilyen egyszerű szeretetcselekedetet készített elő számunkra. Kedves rádióhallgatók, ne csak beszéljünk Krisztus szeretetéről, éljük is azt. Legyen szeretetünk valóságos, legyen látható, legyen ott a családunkban, a gyülekezeteinkben, a munkahelyünkön, a szomszédaink között, és ott is, ahol nem kapunk érte elismerő szavakat. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked ezért a napért, és különösen azért, hogy ma is hallhattunk igéd üzenetét. Köszönjük, hogy te előbb szerettél bennünket, és Jézus Krisztusban megmutattad nekünk szereteted mélységét. Köszönjük a kegyelmet, a bocsánatot és az újrakezdés lehetőségét. Urunk, sokszor könnyebb beszélnünk a szeretetről, mint valóban szeretnünk. Bocsásd meg, amikor önzők, türelmetlenek vagy közömbesek voltunk. Bocsásd meg, amikor láttuk mások szükségét, mégsem nyújtottunk segítőkezet. Kérünk, Urunk, formáld át a szívünket. Adj nekünk olyan szeretetet, amely nem csak szavakban jelenik meg, hanem cselekedetekben is. Mutasd meg, kinek van szüksége ma a segítségünkre, a bátorításunkra, a türelmünkre, vagy éppen a megbocsátásunkra. Kérünk azokért is, akik most magányosan hallgatják ezt az Isten tiszteletet. Légy közel a betegekhez, a gyászolókhoz, az elkeseredettekhez, és azokhoz, akik terheket hordoznak. Adj nekik reménységet és békességet. És amikor a saját szívünk elítél bennünket, emlékeztes arra, hogy te nagyobb vagy a mi szívünknél. Segíts újra és újra Krisztushoz fordulnunk. Add, hogy hitünk ne csak szavakban legyen jelen, hanem egész életünkben. Hadd legyen rajtunk látható a te szereteteted. Kérünk, Urunk, hogy őrizd családjainkat, szeretteinket és gyülekezeteinket. Adj békességet otthonainkba és kapcsolatainkba, és adj erőt a mindennapokhoz. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem hagysz magunkra, hanem szent lelked által velünk vagy. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Rendkívül csapadék hiányos az idei év a Tisza völgyében, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság legfrissebb adatai szerint. A részvízgyűjtők közül a Bodrog, a Sajó-Hernád, a Közép-Tisza és a Zagyva-Tarna térségében is olyan kevés eső hullott eddig, amire 1985 óta nem volt példa. A vizsgált január-szeptemberi időszakban a legtöbb csapadék, közel 484 mm, a felső Tisza vidéken esett, de ez is csak a sok éves átlag 68%-a. A legkevesebb csapadékot, mindössze 193,5 mm-t a Zagyva-Tarna vízgyűjtőjén mérték, ami a sok éves területi átlag alig 43%-a. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a legtöbb helyen történelmi mélypontot vagy a második legszárazabb időszakot regisztrálták az adatsorok kezdete óta. Átadták a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Tessedik Sámuel Oktatási és Kutatási Centrumának új oktatási épületét Szarvason. A Szarvasi Annaligetben 3 új oktatóhelyet, 11 munkaállomást, valamint új irodákat alakítottak ki az oktatóknak és a munkatársaknak. Gyurica Csaba rektor az átadón elmondta, hogy a cél az oktatási és a kutatási tevékenység egy helyre hozatala volt. A felsőoktatási intézmény szarvasi képzési helyét 2021 óta építik újjá, a piaci elvárásokhoz és a helyi igényekhez igazodva. Az elmúlt években összesen mintegy 1,5 milliárd forint értékben valósítottak meg fejlesztéseket a Békés megyei városban. A beruházások során többek között öntözésfejlesztés történt, valamint a halászati kutatóközpont halivadék nevelő rendszere is megújult. Üdvözli a fuvarozókat érintő jövedéki adó könnyítését a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete. Lajkó Ferenc főtitkár elmondta, hogy a kormánnyal folytatott egyeztetések nyomán sikerült elérniük a kitűzött célok jelentős részét. A közös munkát a jövőben is folytatják, hogy további javaslataikból is segítő intézkedések szülessenek. Vitézi Dávid pénteki bejelentése szerint évvégéig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkentik a nagyobb teherautók és az autóbuszok jövedéki adóját. A gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére így a mezőgazdasági szektorhoz hasonlóan nyílik majd lehetőség. Ez a lépés a becslések szerint mintegy 6 milliárd forintos költségvetési hatással jár majd. A miniszter emellett kitért arra is, hogy szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését Magyarországon. Erre azért van szükség, mert a fuvarozók jelezték, hogy néhányan nem fizetik meg szabályosan az útdíjat. Ezért jelentősen bővítik az ellenőrzéssel foglalkozók létszámát, és összehangolják a felelős szervezetek munkáját. A vállalkozók fele biztosan vagy valószínűleg már 2027 elején az új kata szerinti adózást választanák egy friss kutatás szerint. A Bilingo online számlázó felmérése alapján a megkérdezettek kétharmada még a végleges szabályokra vár, a végleges döntés meghozatala előtt. A válaszadók leginkább a céges számlázás lehetőségét és az egyszerű fix adót tartják a legvonzóbbnak az új formában. A jelenlegi katások körében elsősorban a magasabb táppénz és nyugdíj kilátása jelenti a legfontosabb érvet a váltás mellett. A tervezett bővítés részleteiről jelenleg is társadalmi egyeztetés zajlik, így a pontos feltételek még változhatnak. Az online, nem reprezentatív kutatásban mintegy 4,5 ezer vállalkozó vett részt. Áramütés veszélye miatt visszahívja az Ambiano márkájú hajszárítókat az Aldi Magyarország Élelmiszer BT. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint ugyanis a készülékek hálózati kábele sérülhet, ami miatt áramütés vagy tűz is keletkezhet. A termékeket érdemes azonnal kivonni a használatból. A vásárlók bármelyik Aldi üzletbe visszavihetik a hajszárítókat, ahol a blokk hiányában is visszatérítik a vételárat.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kétszáz évvel ezelőtt azért kellett új templomot építenie a szentesi reformátusoknak, mert az előző túl kicsi volt, és sokan már az utcán állva hallgathatták csak Kis Bálint prédikátort vasárnaponként. Az építkezés különös módon zajlott, a régi templomot körbeépítették az újjal, és így sokáig tudták még használni a korábbi hajlékot. Az építkezés 18 évig tartott. Kis Bálint lelkész pedig nem csak a templomépítés miatt hagyott mély nyomot a gyülekezet és a város életében, egy igazi polihisztor volt. Például ő építette meg az első emeletes épületet Szentesen, megtanította a helyieket a gyümölcsfák beoltására, és tankönyvet is írt a helyi diákok részére. A Szentes Nagytemplomi gyülekezet most szobrot emelt néhai lelkészük emlékére, és hálát adtak a 200 éve elkészült templomukért. Hegedűs Márk összeállítása következik.
2: Egy Ádám történésszel szinte közvetlenül azután beszélgetünk, hogy megnézte a frissen leleplezett Kis Bálint szobrot közelebbről is. Milyen érzések kavarognak ilyenkor egy történészben, kutatóban, amikor így valakit lát bronzba öntve embernagyságban, akit évek, évtizedek óta kutat, olvas, keres...
3: Az az igazság, hogy nagyon kevés embert formáznak meg szoborban, és Kis Bálint valóban méltó. Arra voltam kíváncsi a szobor esetében, hogy az a portré, amit ismerünk róla, ahhoz képest a szobor mutat-e valami változást, és én úgy láttam, hogy a művész alapvetően a festményt vette kiindulásnak, és így nagyjából hiteles lehet ez az ábrázolás. Úgyhogy, mint történészt, vagy valahogy ez a véne van így bennem, hogy na, akkor ebből az információból mi a hiteles. Én úgy látom, hogy tényleg ilyen lehetett annak idején Kis Bálint.
2: Most akkor menjünk bele a forrás kritikába. Az a festmény mennyire lehet hiteles, hogy ezt ma már nehéz kideríteni, de erről mit gondolsz?
3: Ünnepségem vagy az istentiszteleten egy festményt mutattak be, az egy másolat. Van egy eredeti festmény, amit Hódmezővásárhelyen őriznek, azt készítette a fia. Most ha valakit a fia megfest, én azért úgy gondolom, hogy azt hitelesen festi meg. Hogy érthető legyen, tehát Hódmezővásárhelyen őriznek egy portrét, amit a Kis Bálint fia készített, és erről készült egy másolat, amit itt Szentesen őriznek, de a két festmény ugyanaz. Tehát én nem vagyok művészettörténész, én nem tudnám megkülönböztetni, hogy melyik az eredeti és melyik a másolat. És a szobor meg ezt a festményt vette alapul.
2: Oké, most ez a beszélgetés nem lesz kereteiből adódóan alkalmas arra, hogy minden információt elmondjunk Kis Bálintról, de egy-két dolgot kérlek, hogy villancs föl róla, hogy miért érdemes ő arra, hogy emléket állítson neki az a gyülekezet, az a város, ahol ő olyan sokat szolgált.
3: Nagyon sok minden indokot lehet mondani. Talán az első és legfontosabb, hogy Isten szolgálta, és nagyon erős és jelentős gyülekezetet épített itt Szentesen. Ez több mint 10 000 gyülekezeti tagot jelentett abban az időszakban, a 19. század első felében. És a közéletnek is nagyon aktív tagja volt. Például a Magyar Tudományos Akadémia tagjaival választotta. Tudományos tevékenységet folytatott, nyelvészeti kérdésekben foglalt állást, régészeti kérdésekkel foglalkozott, és a legismertebb műve az egy történeti munka, megírta a Békés-bánáti Református Egyház vagy a történetét. Ez egy 4 kötetes munka, igen alapos. Tehát amit lehetett és megtalált, azt ő gyakorlatilag belevette ebbe a munkába.
2: Tulajdonképpen kollégák vagytok így az évszázadok távlatában.
3: Igen, így 200 évvel később én vagyok igen, hasonló tevékenységet folytatok. Én nem vagyok lelkész, csak történész. Hát a kor polihisztora. Tehát ugye a 19. századi emberek hétköznapjaival az belefért, hogy ő nyelvészethez is ért, gazdálkodott, igét hirdetett, templomot építetett, és még családja is volt.
2: Templomépítésre fókuszáljunk, mert hogy közben az ő szoborállítása mellett ugye a szentesi nagy templom átadásának elkészültének 200. évfordulóját is ünnepli a közösség. Számos érdekes történet van ennek az építéséről. Itt ezen a hálaadó alkalmon említetted ezt a körbeépítették a régi templomot az új templommal. Hogy van ez?
3: Ugye az a templom az kisebb volt, mint ez a jelenlegi templom, és mi, hogy többféle terv volt, hogy hogyan kell használni, szükség volt arra, hogy Isten tiszteleti alkalmak legyenek. És 20 évig épült az épület, most 20 évig szabadtéren, vagy egy színben, vagy valahol máshogy tartja az Isten tiszteletet, az nagyon zavaró lett volna. Ezért egy ilyen furfangos ötlettel körbeépítették a régi templomot, ugye nagyobb lett az új hajó, a templomhajó, elfért benne a régi templom, és csak akkor bontották el, amikor már a tetőszerkezete készült az újnak, és ez azt jelentette, hogy viszonylag rövid ideig kellett idéglenes helyen Isten tiszteletet tartani.
2: Mi volt a legfőbb ok annak, hogy új templomot kellett építeni? Kicsi volt az előző?
3: Igen, itt ebben az esetben nagyon kicsi volt az előző, nagyon megnőtt az egyházközség, és nem fértek be az emberek. Tehát egyszerűen vagy körülállták, vagy hazamentek, vagy tolongtak, de tehát vannak ilyen leírások, hogy szűk a templom, nem férnek el.
2: Ez mennyire Kis Bálint érdeme volt egyébként? Tehát az ő prédikátori munkájának tudható be ez a növekedés, vagy azonosíthatók más okok is mögött?
3: Itt mindig két megválasztott lelkész szolgált, tehát neki mindig volt a lelkésztársa is. Tehát ez a 18-19. Század világa természetesen másként működött az egyház szerkezete, de azért volt olyan, hogy valakit nem tartottak megfelelő lelkésznek, és akkor fellázadt ellen a gyülekezet. Most egy másik példát mondanék, Békésen annyira haragudtak a lelkészükre, hogy rágyújtották a parókiát. Tehát ha ilyen történt volna itt Szentesen, akkor nem jöttek volna Isten tiszteletre sem. Itt ilyen nincs, tehát Kis Bálint nagyon jól szervezte ezt a gyülekezetet.
2: Szintén ezen a háladó alkalmon felidézted azt a történetet, amikor felkerült a templom tetejére az azóta is ott lévő csillag, kalandos történet, ez elmesélnéd hallgatóinknak is?
3: A történet azzal kezdődik, hogy ezt bearanyozták, ezt a csillagot. A gond az volt, hogy ezt az aranyat ellopták, és aztán újra kellett beszerezni, de mikor végre 1826. szeptemberében ez ténylegesen elkészült, akkor az a legény vagy mester, aki felhelyezte ünnepélyesen a templom torony tetejére ezt a csillagot, akkor ott a templom tetején, ami több tíz méter magas, egy áldomást ivott a világ és Isten egészségére, dicsőségére, és azt a poharat lehajította a mélybe, hogy ezennel elkészült a templom.
2: Éliás Jánoshoz fordulok még, hogy egy picit ugorjunk vissza a 200 év elé, mert hogy ez a gyülekezet sem 200 éves, és Ádámmal, Hegyi Ádámmal közösen a gyülekezet matrikuláját, ami egy kéziratos egyház történeti krónika, és éppen itt állunk mellette egyébként egy megsárgult lapos könyv, aminek azért nehezen olvasható kézírással, és hát a mai helyesírásnak abszolút nem megfelelő módon van ez megírva, tehát inkább ettől olvasható nehezen. Szóval azt vállalták ketten, hogy ezt mai magyarra átírják, fordítják, magyarázzák. Milyen nehéz munka volt ez?
4: Körülbelül egy évet vett igénybe a munka. Hegyi Ádám kollégám felkérésére szálltam be én is ebbe a munkába, és hát nagy örömmel vállaltam. Alapvetően a forrás, kiadás és közlés az mindig is közel állt a szívemhez, illetve Ádámmal már korábban is dolgoztunk közösen, ezek mindig jól sültek el kivétel nélkül, így hát ez úttal is örömmel vállaltam. És magát a kéziratot ugye láthatjuk, hogy több száz oldalas, és ezt ketté osztottuk Ádámmal. Ádám az első felét, én a második felét írtam át, és amikor végeztünk, összeért a két átírás, akkor egymásét ellenőriztük le, és ugye több latin, akár német nyelvű kifejezések is szerepelnek benne. Ezeket ugyan meghagytuk, tehát nem írtuk át a főszövegben, viszont lábjegyzettel láttunk el minden egyes ilyen kifejezést, vagy olyan utalást, amit az egyszerű olvasó nem feltétlenül érthet, és több mint 1000 lábjegyzetet sikerült ehhez fűznünk. Ugye még Ádámnak van egy bevezető tanulmánya is, ami tovább segíti a megértést.
2: Legemlékezetesebb történet ebből a matrikulából számodra?
4: Legemlékezetesebb történet talán egy szentesi lelkipásztorhoz köthető, Páti Miklósnak a neve. Nem is inkább ő, hanem a felesége, aki a hagyomány vagy a leírások szerint bordélyházat üzemeltetett, illetve más leírások szerint maga is prostituáltként dolgozott. Ez lehet, hogy szóbeszéd, lehet, hogy pletyka, azonban az feltűnő minden esetre, hogy a további szolgálati helyén Páti Miklósnak, ugye szentesről tovább állt, tovább kellett állnia. Emiatt a történet miatt mindenhol megemlékeznek erről az esetről, hogy a felesége mit dolgozott. és ezáltal mindenhonnan mennie kellett tovább, és hát ha mindenhol megemlékeznek, akkor valami alapja csak lehet.
2: Hegyi Ádám, mi a legemlékezetesebb a matrikulából? Egyébként ez meddig őrzi meg a gyülekezet történetét időben?
3: A matrikula a reformáció kezdetére próbál visszaemlékezni, nagyon minimális leírás van a 16. századot tekintve, valójában csak ilyen egymondatos utalások, és nagyjából ez a kézirat olyan 1760-ig tartalmaz adatokat az egyház történetével kapcsolatban. Van több folytatása is ennek a kéziratnak, de az már egy másik kötet. Na most ami az kérdést illeti, szerintem egy kegyességét, vagy a hite erősségét mutatja ennek a gyülekezetnek, hogy a második templomot, amit építettek 1748-ban, azt a hatóságok el akarták bontani, illetve a tartós építő elemeket, tehát az égetett téglát igyekeztek eltávolítani a falból, és csak vályoggal engedték ezt felépíteni, és ez az eltávolítás ez úgy történt, hogy Isten tisztelet alatt elkezdték kőműves szerszámokkal bontani a falat, az persze jó nagy hanggal jár, és a gyülekezet erre énekléssel válaszolt. Tehát, hogy ők ezt nem, tehát ez az ő templomuk, ezt ne engedjék tőlük elvenni. Valószínűleg egy katartikus élmény lehetett az ott a prédikálnak, énekel a gyülekezet, imádkozik, és ez a mi templomunk, nem adjuk, ha bontjátok, akkor is a miénk.
2: Ebből következik a mai templomba is valami, ami szintén szóba került ezen az alkalmon, hogy az úrasztal alatt van egy kő, ami őrzi azt, hogy ez egy református templom, de ez ide gyökerezik vissza, ugye, hogy az a kő ma itt van, annak ez az előtörténete.
3: Igen, igen, arról van szó, hogy ugye volt egy középkori eredetű templom a gyülekezetnek, ami értelemszerűen katolikus kialakítású volt, hiszen a reformáció a 16. századtól indul, és hát ez még az előtt épült. Azt a templomot elvették, és a második templommal így jártak, hogy el akarták bontani a fejük fölül. Ezért a gyülekezet annak bizonyítására, hogy később ne járjanak még egyszer úgy, hogy elveszik tőlük a templomot, ezért egy kőtáblát készítettek, amiben belevésték a lelkészek nevét, a város vezetőinek a nevét, és felvésték rá azt is, hogy ez mindig is református templomnak épült, és az is marad. Ez a kőtábla most is a úrasztal alatt van, számolnak a jövővel, hogyha netán valami baj éri a egyházközséget, akkor bizonyítékuk legyen arra, hogy ez egy református templom.
2: Kenyeresi Károly nagy tiszteletű úrral beszélgettünk, aki egyébként Gyöngyösön szolgált, de most azért érdekes nekünk a szentesi történet szempontjából, mert az ők unokája annak a kis Bálintnak, akinek szobrot állítottak most, illetve aki építette azt a templomot, ami most 200 éves. Amikor leleplezték a szobrot, figyeltem az arcát, elérzékenyült, és még egy könycsepet is kitörölt a szeméből. Meglepte önmagát, hogy megérintette ennyire ez az eset?
5: A nemzedékekre gondoltam, mint ahogy végig a utóbbi napok során, amíg készültem is a mai napra. Kellett írni egy kis köszöntőt a gyülekezet újságjába, úgyhogy már akkor úgy összettem a emlékeimet, gondolataimat. Hát tulajdonképpen ezt az ágát a családnak nem ismertem. Viszont a többi ágon is vannak neves ősök, például Körösi Csoma Sándor, mert ezt a nagymamámat, aki a kis Bálint családhoz kötődik, egy miskolci elődöm, szinte lelkipásztor, mert olyan családokból származom, és az a családi ágon van egy másik dédnagymamám, Körösi Margit volt, tehát vannak ilyen történelmi összefonódások a családi módban. Igen, hát ez érzékenyen érintett, és nem csak a hetedik nemzedék tagjaként, hanem ugye az egész múlt előttem volt, és már csak azért is, mert az én életemben is szerepet játszott az, hogy ez a múlt kötelezett arra, hogy gondolkozzak azon, hogy Krisztus hirdetője legyek én magam is a család folytatásaként. Egy nemzedék kimaradt, édesapám hőerőműve dolgozott, és külvárosban nőttem fel, ott éltünk, és nem volt ez napi renden, hogy én lelkipásztor legyek, de Kenyeresi nagyapám emléke volt az, ugye, aki a kis Bálint leszármazott, az ő édesapja volt a déd unoka, vagy a unoka, tehát ez érintett meg is, és az ő emléke, és emiatt is választottam a lelki hivatást. Úgyhogy azért volt ez ilyen megható.
2: Mi annak a története, hogy ennyire visszamenőleg tudja, hogy kik az ősei?
5: Az ilyen nemesi származású, vagy ugye hát én nem mondom, hogy köznemesi származású, tehát nem főnemes, hanem köznemesi származású családokra azért jellemző, hogy végülis miért hívnak engem is Kenyeresinek, mert ez a kenyeremezei csata után adatott, nem pedig mesterség gyakorlása folytán. Tehát érdekli így az embert a múltja, és vannak sokan szerintem Magyarországon, akik ezt kutatják. Én csak úgy belecsöppentem, mert megtette helyettem az édesapám, vagy mások elődeim. Az édesapám írta például össze, mert én említettem, hogy nagyon szerteágazó a lelkészi összefonódás a családjainkban.
2: És a templom, hogy abban a templomban volt már ez a hálaadás, ahol igen, megint csak visz, tehát hogy azok a falak igen, hallották igen, az ön ők nagyapját.
5: Igen, hát igen, ez is meghatott valóban, hogy láttam a szószéket, most életemben először vagyok itt, és mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön el Szentesre, és nézze meg ezt a csodálatos templomot, úgy nevezte Püspök úr ma, hogy csodaház, tehát érdemes megnézni, és hát emlékeztetett a nagy református templomokra, mert ez egy nagy református templom. Igazából akinek megdobban a szíve, az nem hiába dobban meg, mert itt van egy olyan millió, olyan légkör, ami megérint. És ez volt az, ami még könycseppet a szemembe csalta, hogy ez a történet úgy valahogy végigment a szívemen.
1: 200 évvel ezelőtt azért kellett új templomot építenie a szentesi reformátusoknak, mert az előző túl kicsi volt, és sokan már az utcán állva hallgathatták csak Kis Bálint prédikátort vasárnaponként. Az építkezés különös módon zajlott, a régi templomot körbeépítették az újjal, és így sokáig tudták még használni a korábbi hajlékot. Az építkezés 18 évig tartott. Kis Bálint lelkész pedig nem csak a templomépítés miatt hagyott mély nyomot a gyülekezet és a város életében, egy igazi polihisztor volt. Például ő építette meg az első emeletes épületet Szentesen, megtanította a helyieket a gyümölcsfák beoltására, és tankönyvet is írt a helyi diákok részére. A Szentes Nagytemplomi gyülekezet most szobrot emelt néhai lelkészük emlékére, és hálát adtak a 200 éve elkészült templomukért. Hegedűs Márk összeállítását hallották.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a folytatásban is.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az év végéig literenként 25 forinttal csökkenti a kormánya 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok jövedéki adóját. Az átmeneti intézkedést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

0: jelentette be. Közölte azt is, hogy a gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére a mezőgazdasági szektorhoz hasonlóan nyílik majd lehetőség. Ez a lépés a számítások szerint mintegy 6 milliárd forintos költségvetési hatással lesz a gazdaságban. A miniszter emellett kitért arra is, hogy jelentősen szigorítják és ellenőrzik az útdíjfizetést Magyarországon. Erre pedig azért van szükség, mert a fuvarozók érdekképviseletei jelezték, hogy néhányan nem fizetik meg szabályosan az útdíjat. Ezért bővítik az ellenőrzéssel foglalkozók létszámát, valamint összehangolják a felelős szervezetek munkáját. Kora gyermekkori módszertani központ felállítását tervezi a Szaktárca államtitkársága egy Sopronban elhangzott bejelentés szerint. Kereki Judit államtitkár az Óvodák Országos Közösségének konferenciáján beszámolt egy egységes jogszabálytervezetről is. Példaként említette a Nógrád megyében bevezetett koordinált ellátórendszert, amely jelentősen felgyorsította a gyermekek fejlesztését. A tervezett új intézkedések között szerepel a rugalmas iskolakezdés kérdése és az alapprogram megújítása is. Kitért arra is, hogy hosszú távon kivezetnék az Ovikréta rendszert, helyette pedig egy új kliensközpontú digitális felületet alakítanának ki. A szakemberek helyzetének javítása érdekében az intézmények állapotát felmérő kérdőíveket is küldenek majd ki a jövőben. Egységes régióként az érintett települések, megyék és gazdasági szereplők összefogásával fejleszteni a Balatont a Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet közleménye szerint a cél az, hogy a térség önálló régióként saját célokkal és forrásigénnyel jelenjen meg a fejlesztés politikában. Rámutattak arra, hogy a túlvize, partjai és közlekedési rendszere nem igazodik a megyehatárokhoz, ezért nem lehet elszigetelt döntéseket hozni. A vízbiztonság, a közlekedési kapcsolatok, az egész éves turizmus és a megfizethető lakhatás kérdését egyetlen közös ügyként kell kezelni. A jövőbeni uniós tervezési időszak lehetőséget adhat az önálló fejlődésre, ehhez azonban már most fel kell építeni a szakmai alapot. Eközben a balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és egy új alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a fonyódi Pogányvölgyi víz torkolatánál zajló Kordia beruházás miatt várnak sürgős intézkedést. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet állásfoglalására hivatkozva kiemelték, hogy ezen a területen felbecsülhetetlen értékű természetes kapu található. A szervezetek 15-30 milliárd forintos Balatonvédelmi alap létrehozását javasolják a károsított nádasok és élőhelyek helyreállítására. A magyar kormány fontosnak tartja, hogy szoros kapcsolatot ápoljon az országban élő nemzetiségekkel és támogassa kultúrájukat. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter ezt felsőszőrnökön hangsúlyozta szlovén kollégájával, Szuzana Lep-Szimjenkóval tartott találkozóján. A miniszterek közös látogatást tettek a Rába vidéken és a Mura vidéken, ahol helyi nemzetiségi képviselőkkel és intézmények vezetőivel is találkoztak. Tar Zoltán kiemelte, a kormány támogatja az oktatási intézményeket, amelyek kulcs szerepet játszanak a szlovén identitás megőrzésében. Szuzana Lep-Szimjenkó arra hívta fel a figyelmet, hogy a legfontosabb cél a fiatalok helyben tartása és a gazdasági kapcsolatok erősítése. A felek egyetértettek abban, hogy a két ország példaértékűen biztosítja a nemzetiségi kisebbségek jogait, és a jövőben is együttműködnek. Pályázatot írt ki a Szegedi Tudomány Egyetem rektori posztjára az intézményt fenntartó alapítvány kuratóriuma. A jelenlegi rektor Rovó László megbízatása 2027. júniusának végén jár le. A jelentkezőknek november 9-éig kell benyújtaniuk a közép- és hosszú távú fejlesztési stratégiájukat. A pályázatok elbírálásának határideje 2027. áprilisának 10-e, a jelöltről pedig a szenátus dönt.
1: Az időjárásról.
0: Délről és északról közelgő hidegfrontok kaotikus rendszere ér el bennünket. Délnyugat felől beborul az ég, de felhőtlenebb tájak Tiszántúlon még lehetnek. Elszórtan valószínű eső, zápor. Később az ország délkeleti kétharmadán már sok felé eshet. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 8 és 13 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólód abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrönddel, fütyülni örökre, mi lett a körök?

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A Kontinentális reggelit hallják, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát október 11-én vasárnap. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Ma a Brigittáknak kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. A Kontinentális reggeli első órájában elsőként fellapozzuk a kalendáriumot, majd hitéleti gondolatokkal útravalót adunk. Fél 8-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, valamint a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdette a kerékpáros barát település és a kerékpáros barát munkahely pályázatát. Október 30-áig lehet jelentkezni. Ez lesz a témánk Berta Tamás közlekedésbiztonsági igazgató helyettessel, 7:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 8 óráig. Ha tehetik, tartsanak velünk.

0: történelem színpadán.
1: Október 11-e van, a Brigitták és a Tódorok ünneplik névnapjukat. A Brigitta régi ír eredetű név, jelentése erős, erényes, magasztos. A Tódor a Theodor név magyar rövidülése, amely görög eredetű név, jelentése Isten ajándéka. Nézzük, milyen jeles események, évfordulók kötődnek ehhez a naphoz, vagyis október 11-éhez. 1648-ban ezen a napon II. Rákóczi György elfoglalja trónját, mint Erdély fejedelme. 1811-ben, október 11-én bocsátották vízre az első gőzhajtású kompot, a Juliannát, útja New Yorkból Hobokenbe és vissza vezet. 1934-ben ezen a napon kezdődött a pécsi bányászok sztrájkja, a Tárnákban csaknem 1000 bányász kezdett éhségsztrájkba. 1968-ban ezen a napon indult kétnapos földkörüli útjára az Apollo 7 űrhajó, az Apollo program emberes főpróbájaként. Nézzük ennek a napnak a híres szülötteit. 1889-ben, október 11-én született Schlosser Imre labdarúgó edző, korának legnagyobb futballistája. Szintén ezen a napon született 1903-ban Németh Kálmán szobrászművész, faszobrász, restaurátor, a hazai restaurátor képzés megalapozója. 1918-ban, október 11-én látta meg a napvilágot Bány György bemondó, aki a tévéhíradó meghatározó hangja volt 1945 és 1962 között. 1948-ban ezen a napon született Kepes András újságíró, író. És nézzük, hogy kiktől kellett búcsúznunk október 11-én. 1648-ban ezen a napon hunyt el első Rákóczi György erdélyi fejedelem. 1932-ben Klebersberg Kuno, kultúr- és tudománypolitikus, a Magyar Királyság kultuszminisztere. 1934-ben ezen a napon hunyt el Kövesligeti Radó geofizikus csillagász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1987-ben Szalai Sándor fizikus hunyt el október 11-én, a Magyar Magfizikai Kutatás megalapítója volt ő. 1993-ban hunyt el ezen a napon Lőrince Lajos nyelvész, nyelvművelő egyetemi tanár. És egy érdekesség, október 11-én, vagyis ma van a Leánygyermekek világnapja. Kanada javaslatára született meg ez az ünnepnap, az ENSZ 2011. december 19-én hagyta jóvá, hogy a leánygyermekek ünnepnapja október 11-e legyen minden évben. Ennek a napnak az alkalmából az UNICEF és partnerei igyekeznek a világ figyelmét a lánygyerekek ügyére irányítani, hiszen a világ számos pontján még mindig hátrányban indulnak az életben azok a gyerekek, akik lánynak születtek.
0: Az Európa Rádió kalendárium.

Áldjad lelkem az Urat! Uram, Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és méltóságba öltöztél. Világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget, palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár. A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává. Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon. Mély vizekkel borítottad be, mint valami öltözettel, a hegyeken is állt a víz. Dorgálásodra lefutottak, mennydörgő szavadra elszélettek. A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol helyet készítettél nekik. Határt szabtál nekik, nem léphetik át, nem önthetik el újból a földet. Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitatnak minden mezei vadat, a vadszamarak csillapíthatják szomjukat. Fölöttük laknak az égi madarak, sűrű lombok között énekelnek. Megöntözöd onnan fentről a hegyeket, alkotásaid gyümölcsével jól tartod a földet. Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy kenyeret termeljen a földből és bort, ami felvidítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi az arcát az olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét. Jól laknak az Úr fái is, a Libánon cédrusai, melyeket ő ültetett, ahol fészket raknak a madarak, és ciprusfákon gólya lakik. A magas hegyeken az ergék, a sziklákon a mormoták találnak búvóhelyet. Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket, és a napot, amely ismeri pályáját. Ha sötétséget támasztasz, éjszaka lesz. Amikor nyüzsög az erdő mindenféle vadja, az oroszlánok zsákmányért ordítanak, sürgetve Istentől eledelüket. Ha felragyog a nap, visszahúzódnak, és tanyáikon heverésznek. Az ember munkába indul, és dolgozik egészen estig. Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. Ott van a nagy és széles tenger. Számtalan lény nyüzsög benne, kisebb és nagyobb állatok. Ott járnak a hajók és a cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele. Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt. Ha adsz nekik, szedegetnek, ha bőkezű vagy, jól laknak javaiddal. Ha elrejted orcádat, megrémülnek, ha elveszed lelküket, kimúlnak és ismét porrá lesznek. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. Dicsőség legyen az Úrnak örökké, örüljön alkotásainak az Úr. Tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. Éneklek az Úrnak, amíg élek, zsoltárt szengek Istenemnek, amíg csak leszek. Legyen kedves előtte fohászkodásom, én örvendezem az Úr előtt. Vesszenek ki a földről a vétkesek, ne legyenek többé bűnösök, áldjad én lelkem az Urat, dicsérjétek az Urat!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Rendkívül csapadék hiányos az idei év a Tisza völgyében a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság legfrissebb adatai szerint. A részvízgyűjtők közül a Bodrog, a Sajó-Hernád, a Közép-Tisza és a Zagyva-Tarna térségében is olyan kevés eső hullott eddig, amire 1985 óta nem volt példa. A vizsgált január-szeptemberi időszakban a legtöbb csapadék közel 484 mm a Felső-Tisza vidéken esett, de ez is csak a sok éves átlag 68%-a. A legkevesebb csapadékot, mindössze 193,5 mm a Zagyva-Tarna vízgyűjtőjén mérték, ami a sok éves területi átlag alig 43%-a. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a legtöbb helyen történelmi mélypontot, vagy a második legszárazabb időszakot regisztrálták az adatsorok kezdete óta. Átadták a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Tessedik Sámuel Oktatási és Kutatási Centrumának új oktatási épületét Szarvason. A Szarvasi Annaligetben 3 új oktatóhelyet, 11 munkaállomást, valamint új irodákat alakítottak ki az oktatóknak és a munkatársaknak. Gyurica Csaba rektor az átadón elmondta, hogy a cél az oktatási és a kutatási tevékenység egy helyre hozatala volt. A felsőoktatási intézmény szarvasi képzési helyét 2021 óta építik újjá, a piaci elvárásokhoz és a helyi igényekhez igazodva. Az elmúlt években összesen mintegy 1,5 milliárd forint értékben valósítottak meg fejlesztéseket a Békés megyei városban. A beruházások során többek között öntözésfejlesztés történt, valamint a halászati kutatóközpont halivadék nevelő rendszere is megújult. Üdvözli a fuvarozókat érintő jövedéki adó könnyítését a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete. Lajkó Ferenc főtitkár elmondta, hogy a kormánnyal folytatott egyeztetések nyomán sikerült elérniük a kitűzött célok jelentős részét. A közös munkát a jövőben is folytatják, hogy további javaslataikból is segítő intézkedések szülessenek. Vitézi Dávid pénteki bejelentése szerint évvégéig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkentik a nagyobb teherautók és az autóbuszok jövedéki adóját. A gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére így a mezőgazdasági szektorhoz hasonlóan nyílik majd lehetőség. Ez a lépés a becslések szerint mintegy 6 milliárd forintos költségvetési hatással jár majd. A miniszter emellett kitért arra is, hogy szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését Magyarországon. Erre azért van szükség, mert a fuvarozók jelezték, hogy néhányan nem fizetik meg szabályosan az útdíjat. Ezért jelentősen bővítik az ellenőrzéssel foglalkozók létszámát, és összehangolják a felelős szervezetek munkáját. A vállalkozók fele biztosan vagy valószínűleg már 2027 elején az új kata szerinti adózást választanák egy friss kutatás szerint. A Bilingo online számlázó felmérése alapján a megkérdezettek kétharmada még a végleges szabályokra vár, a végleges döntés meghozatala előtt. A válaszadók leginkább a céges számlázás lehetőségét és az egyszerű fix adót tartják a legvonzóbbnak az új formában. A jelenlegi katások körében elsősorban a magasabb táppénz és nyugdíj kilátása jelenti a legfontosabb érvet a váltás mellett. A tervezett bővítés részleteiről jelenleg is társadalmi egyeztetés zajlik, így a pontos feltételek még változhatnak. Az online, nem reprezentatív kutatásban mintegy 4,5 ezer vállalkozó vett részt. Áramütés veszélye miatt visszahívja az Ambiano márkájú hajszárítókat az Aldi Magyarország Élelmiszer BT. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint ugyanis a készülékek hálózati kábele sérülhet, ami miatt áramütés vagy tűz is keletkezhet. A termékeket érdemes azonnal kivonni a használatból. A vásárlók bármelyik Aldi üzletbe visszavihetik a hajszárítókat, ahol a blokk hiányában is visszatérítik a vételárat.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A Közlekedési és Beruházási Minisztérium, valamint a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdette a kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát. Települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el ezeket a címeket az elmúlt évben megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló programjaikkal. A pályázatokat október 30-áig nyújthatják be, az eredményhirdetés novemberben várható. A kezdeményezés célja, hogy a mindennapi közlekedés során a kerékpárt részesítsék előnyben. A pályázatról Berta Tamás közlekedésbiztonsági igazgató helyettest Buzás Bori kérdezte.
2: Az elmúlt 20 évben honnan hova fejlődött ez a kezdeményezés?
3: Azt gondolom, hogy ez egy olyan kezdeményezés, ami még biztosan nem ért el azt a szintet, amit el szeretnénk vele érni, de sokat fejlődött a 20 év alatt. Célja talán mindenki számára érthető, azt szeretnénk, hogy a kerékpározást, mint közlekedési eszközt, nem csak mint turisztikai vagy szabadidős eszközt is népszerűsítsük, és tudatosítsuk a döntéshozók, legyen az városi vagy akár egy szervezetnek a döntéshozója körében, a döntéshozók körében, hogy ők is tehetnek azért, hogy egyébként a munkavállalóik vagy a település lakosai mind többen használják ezeket az aktív közlekedési módokat, és azt is igyekszünk ezeken a kampányokon keresztül elmondani, hogy milyen előnyökkel jár ez. Nem csak a dugók lesznek kisebbek, de egészségesebbek lesznek az emberek is, és most már sok-sok-sok nemzetközi kutatás van arról, hogy egyébként akik például ha csak ennyit megtesznek, hogy a munkába, iskolába kerékpárral mennek, mennyivel hosszabbítják meg a saját jó minőségű egészséges életszakaszukat. Úgyhogy mi ezt tűztük ki célul, és hát mindig vannak újabb és újabb ötletek, elképzelések, kik azok, akiket ebbe be lehetne vonni. A település érthető, mindenféle település típus, település méret részt vehet ezen a pályázaton, és a munkahelyek körében például azt gondoltuk, hogy ne csak mondjuk gazdasági társaságok tudjanak jelentkezni, hanem például közintézmények is, és ezért bevontuk az óvodákat, iskolákat és különféle közintézményeket is ebbe a körbe, már csak azért is, mert ez egy nagyon jó edukációs csatorna a számunkra.
2: Mit tapasztaltak egyébként, hogy főleg a nagyobb városokban mennyire nyitnak a kerékpározás irányába a lakosok? Ezt azért kérdezem, mert ugye a kerékpározás inkább a kisebb településeken egy abszolút megszokott közlekedési mód, nyilván könnyebben és gyorsabban el lehet érni a különböző célállomásokat, viszont ugye, ahogy ön is említi, sok összetevős az, hogy egy nagyobb városban elinduljon az ember akár a munkahelyére, akár az iskolába. Egyes cégeknél például vannak kifejezetten öltözők, tusolók azoknak, akik kerékpárral érkeznek, hogy átöltözzenek, komfortosabban érezhessék magukat munkavégzés közben, különböző biciklitárolók, de nagyon fontos lenne a megfelelő kerékpárút hálózat is. Tehát önök mit tapasztalnak itt a 20 évben? Mennyire jelentkeznek ilyen címekre, és akik jelentkeznek, biztosítják-e a legtöbb olyan feltételt a kerékpárosoknak, amely kedvet ad nekik arra, hogy valóban ezt a közlekedési módot válasszák?
3: Igen, hát akik a kerékpáros barát település vagy munkahely címre pályáznak, ők azért általában az átlagnál többet tettek már azért, hogy a feltételek is rendelkezésre álljanak. Pontosan, amiket ön is említett szempontokat, úgy mint a szociális helyiségek megléte, a megfelelő kerékpártárolóknak a megléte, vagy éppen az infrastruktúra, vagy annak a fejlesztési szándékai szerepelnek a szempontok között, és általában azért, akik itt indulnak, ők valamilyen módon már előbb járnak ezekben az ügyekben. Azt látom általánosságban is, hogy azért egy, ugye itt most két évtizedről beszélünk a program esetében, a két évtized alatt is nagyon sokat fejlődött a szemléletmód. A nagyvárosokban, városokban van igény a kerékpározásra, tehát a lakossági igény gyakran előbb megjelenik, mint a városvezetés felismerése, hogy fejleszteni való van ezen a területen. Utána viszont ez a két dolog egymásra hat. Természetesen a kerékpározás rengeteg dolgon tud segíteni, abban az esetben, hogyha erre felkészítik a települést vagy adott intézményt, és sok olyan hiányterületet ki tud viszont mutatni, amelyek esetleg korábban nem látszottak, hogy a volumene nő, de nem kezeli ezt le a település, vagy éppen az a munkahely, ami ösztönzi a dolgozóit a kerékpár használatra. Tehát ez kéz a kézben jár, az biztos, hogy a településnek feladata az, hogy a feltételeket megteremtse, akár kerékpárút hálózat fejlesztésével, vagy kerékpáros, inkább úgy mondanám, infrastruktúra fejlesztésével, a szolgáltatási területeknek a bővítésével, vagy akár úgy is, hogy a település területén lévő munkáltatókat, intézményeket is aktivizálja és biztatja arra, hogy a kerékpáros bejárást támogassák. Sok eszköze van, ennek egy része költséges, ami infrastruktúra fejlesztést igényel, és nagyon sok olyan része is van, ami kevésbé költséges, inkább csak az akaraton múlik, és ezekbe a részekbe azért szerintem most már sok előrelépés tapasztalatom a magyar települések esetében is.
2: Igen, hát ön is említette a beszélgetés elején, hogy azért még van hova fejlődni. Említette azt a három kategóriát is, amelyben lehet jelentkezni, és akkor itt a technikai tudnivalókra, és akkor térjünk rá, hogy milyen feltételekkel, meddig és hogyan jelentkezhetnek.
3: Teljesen nyitott a jelentkezés, szeptember 11-én került kiírásra, és 10. hó 30-ig lehet regisztrálni. A legegyszerűbb, hogyha elmondom azt az weboldal címet, amin elérhető, ez a www.kt.hu/kbt-kbm, ahol a kerékpáros barát település, illetve kerékpáros barát munkahely kezdőbetűi szerepelnek. Itt egyébként minden információt megtalálnak az érdeklődők, és azokat az adatlapokat is, amin keresztül a jelentkezést be lehet nyújtani. Ott egyértelműek lesznek azok a szempontok és paraméterek, amelyek alapot adhatnak ennek a címnek az elnyeréséhez.
2: Azért mégis a pár dolgot felvillantanánk olyan szempontból, hogy egy településnek mi az, aminek benne kell legyen, ahogy ön is említette, hogy lehet akár terv is egy úthálózat fejlesztésre, illetve akár az intézmények tekintetében mi az, aminek szerepelni kell. Nyilván a teljesség igénye nélkül én nem várom el, hogy mindent felsorolva, de egy-két fontosabb kritériumot.
3: Itt alapvetően arról van szó, hogy például a település esetében, de egyébként ez a munkahely esetében is szerintem rendkívül fontos, hogy van-e kijelölt felelős és valamilyen koncepcionális stratégiai elképzelése a fenntartható közlekedés fejlesztése. Ugye ez az alapja. Ha vannak a fenntartható közlekedéssel kapcsolatban dokumentált elképzelései a településnek, ott nagyon fontos, hogy megjelennek-e azon belül a kerékpáros fejlesztési szempontok, illetőleg általában az aktív mobilitásra kapcsolatos fejlesztések. Természetesen itt ki lehet fejteni, hogy melyek ezek. Ezek között tud rangsorolni igazából a zsűri, hiszen van, aki ezért többet tett, van, aki kevesebbet. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy mennyit tesz a település, vagy akár a munkahely a kerékpáros közlekedése kapcsolatos információk eljuttatásában, tehát megfelelően informálja, fordít-e figyelmet a szemléletformálásra, és nem csak megteremti a lehetőségeket, hanem ezeket a lehetőségeket meg is ismerteti a lakosokkal. Az is nagyon fontos, ha erre vonatkozóan vannak adatai a településnek, hogy egyébként a kerékpáros közlekedés az milyen prioritást élvez, vagy milyen helyet foglal el a település közlekedésében, magyarán mennyire fejlett már a kerékpáros közlekedés az adott térségben. Itt egyébként nem forgalmi adatokat vár el a kiíró, sem csak a kiemelt közepes kategóriákba kell besorolni, tehát azt gondolom, hogy minden egyes feltett kérdésre egy az ügyet fontosnak érző település meg tudja adni a válaszokat, nem fog lemaradni azért, mert mondjuk költséges adatfelvételeket nem tudott el végezni. Azt nagyon fontos még, hogy a települések esetében a kerékpáros infrastruktúrára, hálózatra vonatkozóan is vannak kérdések, például az, hogy mennyire összefüggő ez a hálózat, és van-e dinamika a hálózat fejlődésében, azt hiszem, hogy talán ezek a legfontosabb szempontok. A munkahelyek esetében annyiban speciális a dolog, hogy nyilván a munkába járás és a lehetséges eszközök körének, illetve a támogatott eszközök körébe mennyire szerepel a kerékpározás. Itt nagyobb hangsúlyt kap az, hogy egyébként a megfelelő szociális helyiségek rendelkezésre állnak-e, van-e zuhanyzási lehetőség, van-e öltöző, milyen kiépítettségű a tároló, fedett, őrzött, nyitott, zárt helyiség, tehát hogy egyáltalán vagyonvédelmi szempontból hova kategorizálható. Most már fontos szempont az elektromos kerékpárok esetében a töltési lehetőségnek a megléte, illetve esetleg valamilyen munkába járási kedvezménnyel motiválja a munkáltató mondjuk a kerékpáros közlekedést. Ilyen is ehhez hasonló szempontokat fognak vizsgálni a pályázatnál.
2: Hányan nyerhetik el ezt a címet, és hogyan valósítják majd meg a díjátadót?
3: A díjátadó az a minisztérium közlekedésért felelős minisztérium gondozásában lesz. A helyszín az utóbbi években a Közlekedéstudományi Intézet volt, hát nem tudom, hogy idén ez hol lesz. Nyilván attól is függ, hogy hányan nyerik el a díjat. Itt ilyen 10-15-ös nagyságrendben kell gondolkozni, de megvan az a lehetőség, hogyha óriási az érdeklődés, akkor ezt a kört adott esetben még bővítsük is.
1: A Közlekedési és Beruházási Minisztérium, valamint a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdette a kerékpáros település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyről Berta Tamás közlekedésbiztonsági igazgató helyettest Buzás Bori kérdezte.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk, hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várjuk vissza önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Maradjanak velünk!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton közösségi oldalán. A kormány október 9-i rendeletére utalva kiemelte, hogy a környezetvédelmi jogsértések szankcióit a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Magyar Péter akkor úgy fogalmazott, a cél az, hogy a büntetések egy nagy ipari vállalat számára is kellő visszatartó erővel bírjanak. Az új szabályozás így jelentősen növeli a felelősséget a környezetszennyező nagyvállalatok számára. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és

0: gyermekügyi minisztérium munkacsoportja, közölte Lannert Judit miniszter szombaton közösségi oldalán. A szakemberek többek között a fejlesztő foglalkozások egyéni szükségletekhez igazítására, a pedagógusok együttműködésének erősítésére és az adminisztrációs terhek csökkentésére kerestek megoldást. A miniszter hangsúlyozta, hogy minden gyermeknek jár a lehetőség képességei kibontakoztatására és a megfelelő támogatásra. A munkacsoport alapjául az a civil szervezetek által összeállított köznevelési minimum szolgált, amely az esenis gyermekek jogait és a befogadó oktatás feltételeit foglalja össze. Latorcai Csaba, a Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnöke szombaton felszólította a Tisza pártot, hogy vegye ki a vagyonadó tervezetéből a gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemeket. A politikus a párt videójában arra hívta fel a figyelmet, hogy a javaslat szerint a gazdáknak vagyonadót kellene fizetniük, mivel abba a termőföldet, az eszközöket, a gépeket és az állatokat is beszámítanák. Kiemelte, hogy a Tisza pártot nem érdekli a mezőgazdaságból való megélhetés nehézsége, vagy az asszály súlyos következménye. Sőt, ahelyett, hogy segítenék a gazdákat a károk miatt, még a túlélésüket biztosító vagyont is elvennék tőlük. Latorcai Csaba hangsúlyozta, hogy a tervezet jelenlegi formájában a magyar gazdatársadalom tönkretételét jelentheti. Emiatt nyomatékosan felszólította a Tisza pártot, hogy hagyják békén a gazdákat, és haladéktalanul vegyék ki a javaslatból a megélhetésükhöz elengedhetetlen vagyonelemeket. 20 millió forinttal támogatja a kárpátaljai fogyatékkal élőket gondozó intézményeket a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Az anyaországi karitatív szervezet 10-10 millió forinttal segíti a Mezővári Ne Felejts fogyatékkal élő gyermekek rehabilitációs központját és az Élim-Hetyeni fogyatékkal élők napközi otthonát. Cibele Károly, a Magyar Református Szeretett Szolgálat elnöke kiemelte, magától értetődő felelősségük, hogy minden eszközzel megmentsék ezeket a nehéz helyzetbe került szolgálatokat. Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök hangsúlyozta, hogy a jelenlegi gazdasági válság és a háború okozta gondok közepette, ez a támogatás mindkét intézmény számára életmentő. A Magyar Református Szeretett Szolgálat a háború kitörése óta folyamatosan juttat humanitárius adományokat a térségbe, támogatva a legnehezebb helyzetben lévő kárpátaljai közösségeket. Újra durván elmérgesedhet a viszony Volodymyr Zelenszky ukrán és Donald Trump amerikai elnök között egy friss, váratlan amerikai-orosz dízel megállapodás miatt. Washington az amerikai félidős választások előtti ármérséklés érdekében átmenetileg felfüggesztette az orosz dízelre vonatkozó szankciókat, amivel Oroszország több százezer tonna üzemanyagot szállíthat a világpiacra. Volodymyr Zelenszky hevesen reagált a döntésre, és teljesen szörnyű, háborút finanszírozó háttéralkunak nevezte a megállapodást. A helyzetet tovább érezi, hogy a Miami tárgyalásokon Trump képviselői azzal fenyegették meg az ukránokat, hogy megvonják a létfontosságú hírszerzési információkat, ha a Kijev tovább lövi az orosz finomítókat. A feszültség ráadásul a NATO-n belülre is átgyűrűzött, mivel Németország már is megerősítette, ők továbbra is teljes mértékben elkötelezettek a Moszkva elleni szankciók mellett.
1: Az időjárásról.
0: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
1: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Hatékony kommunikáció a családban. Az igazságot szólva a szeretetben felnövekedjünk. Pál levele az Efézusiakhoz, 4. fejezet, 15-ös vers. Virginia Satir, a családterápia egyik úttörője szerint a legtöbb családban 5 féle kommunikációs stílus jelenik meg. Egyes családtagok mindig békíteni próbálnak. Mindenkihez igazodnak, csak hogy békesség legyen, és mindenkinek azt mondják, amit azok hallani szeretnének, vagy amitől lenyugszanak a kedélyek. Más családtagok vádaskodók, újjalmutogatók, szőrszálhasogatók, akik mindenáron be akarják bizonyítani, hogy nekik van igazuk, a másik pedig téved. Ha elfogadjuk a vádaskodásukat, azzal igazoljuk és megerősítjük őket a szerepükben. Satir szerint vannak családtagok, akik túlzottan tárgyilagosak. Az ő mottójuk, maradj teljesen tárgyilagos és rejtsd el a valódi érzéseidet, hogy megóvják magukat a sérülésektől, a szívük helyett az eszüktől vezérelve szólnak, és a beszélgetést folyton a biztonságos, hűvös tények talaján tartják. Megint mások figyelemelterelő módon kommunikálnak, elterelve a beszélgetést a kényelmetlen vagy esetlegesen fenyegető témákról. Kizárólag olyasmiről beszélnek, aminek semmi köze az aktuális helyzethez. Az utolsó kommunikációs stílus a hiteles, önazonos beszéd. Az ilyen emberek nevén nevezik a dolgokat. Nem titkolják az érzéseiket, nem beszélnek mellé, és nem színlelnek. Ha dühösek, vállalják a haragjukat, kimondják, hogy dühösek, és talán még meg is látszik a viselkedésükön. Egyenesen beszélnek, és hitelesek. Érteni, amit mondanak, és hinni lehet nekik. Nincsenek náluk tabu témák, sem kerülendő kérdések. Bármit meg lehet velük beszélni, és mindenkinek tiszteletben tartják a véleményét. Ralph Waldo Emerson egyszer ezt mondta: semmi sem döbbenti meg annyira az embereket, mint a józanész és az egyenes beszéd. Ilyen a biblikus beszéd, egyenes, igazságon alapul, és működik. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: stratégiai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A folytatásban is az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazinműsorát hallják. A szerkesztő Lénát Vanda köszönti önöket. Következzen magazinműsorunk második órájának kínálata 9 óráig. Sírokat nyilvánított védetté a miskolci közgyűlés. Miskolc önkormányzatának közgyűlése szeptemberi ülésén védetté nyilvánította Rorárius László és Rorárius Gyula, országos hírű miskolci cukrászmesterek, valamint Csoma József festőművész sírját.
2: Két sír a Mindszenty temetőben található, és hát a védett az azt jelenti, hogy ezentúl majd a magának a temetőnek és a városnak is gondoskodnia kell arról, hogy ez a sír megmaradjon és ne legyen az enyészeté, illetve hát ugye nem lehet rátemetkezni, mert ugye ez is fontos. Nagyon érdekes, hogy ugye 2026. szeptember 17-én a közgyűlés védetté nyilvánította ezt a sírt, ugyanis az a különlegesség van, hogy sem a cukrászda nincs meg, sem az épület nincs meg, és ráadásul sajnálatos módon ugye a 90-es években visszakérték a vendéglátóipari múzeumtól a berendezését, ami egy csodálatos berendezés volt. És annak is lába kellett, tehát az is eltűnt. Tehát sem a berendezés, sem a cukrászda, sem az épület nincs meg, de az emberek emlékéből nem lehet kitörölni ezt a cukrászdát.
1: A sikeres érettségire való felkészülésben nyújt segítséget a Miskolci Egyetem ingyenes tanfolyamokkal. A közép- és emelt szintű kurzusok személyesen és online is elérhetők. A felkészítő kurzusokon való részvételért az előírt követelmények teljesítése esetén a Miskolci Egyetem felvételi eljárásában intézményi pont is szerezhető. A tanfolyamok célja, hogy praktikus, korszerű ismeretekkel segítsék a diákokat a sikeres érettségihez, valamint a minél magasabb felvételi pontszám eléréséhez.
3: Az érettségi előkészítő tanfolyamok azok már elég hosszú múltra nyúlnak vissza. Az, hogy milyen formában ezt az intézménye felvételi pontszámítási rendszer változása változtatta meg. Előzőekben inkább egy közvetlenebb pedagógusokkal úgymond összebeszélt megegyezés alapján működő rendszerként működött több felkészítő is. Most már az intézményi pontok rendszerében ugye intézményi pontot lehet kapni egy-egy ilyen érettségi felkészítőnek az elvégzéséért, és ennek megfelelően most már rendszerbe foglalva hivatalosan jelentkezve lehet ezekhez csatlakozni. Ebben a rendszerben most már egy jelenléti, egy online, némelyik online tananyaggal megosztott rendszerben működik, mindegyiknél megvan adva, hogy milyen részvételi aránynál kapja meg az intézményi pontot a hallgató, amennyiben a Miskolci Egyetemre jön hallgatónak, illetve a tananyagot és egyebeket is közreadják az oktatók, hogy hol osztják meg, és hogy mit kell teljesíteniük ahhoz, hogy elvégezzék ezt az adott tanfolyamot, vagy éppen érettségi felkészítőt.
1: Ez tehát a kínálatunk 9 óráig a Kontinentális reggeli második órájában. Maradjanak velünk!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Sírokat nyilvánított védetté a miskolci közgyűlés. Miskolc önkormányzatának közgyűlése szeptemberi ülésén védetté nyilvánította Rorárius László és Rorárius Gyula, országos hírű miskolci cukrászmesterek, valamint Csoma József festőművész sírját. A Rorárius család Mindszenti római katolikus temetőben található sírjában nyugszik Rorárius Gyula és László. Rorárius Gyula 1938-ban költözött Miskolcra, és átvette Rábel Albert cukrász üzletét. A Széchenyi István utca 5 szám alatt működő cukrászda hamar nagy népszerűségre tett szert, amelyet Rorárius Gyula 1947-ig vezetett. Ekkor unokaöccse Rorárius László vette át az üzemeltetését. Csoma József festőművész 1901-ben Miskolcon született, pályája során szoros kapcsolatot ápolt szülővárosával és művészetével hozzájárult annak kulturális értékeihez. Reimann Zoltán helytörténetkutatót, Miskolc civil referensét hallják.
2: Két sír, amiről most fogunk beszélni, ez a Mindszenti temetőben található, és hát a védett az azt jelenti, hogy ezentúl majd a magának a temetőnek és a városnak is gondoskodnia kell arról, hogy ez a sír megmaradjon és ne legyen az enyészeti, illetve hát ugye nem lehet rá temetkezni, mert ugye ez is fontos, ugye nálunk katolikusoknál, illetve keresztényeknél van ez a szokás, hogy egymásra temetkezünk, például a zsidóknál ez nincsen meg, tehát azért érdekes is a zsidó temető a vas oldalában, mert ott nem temetkeznek egymásra, nem csak egymás mellé, úgyhogy az első zsidók, akik itt hunytak el Miskolcon, azoknak még ez a homokkő sírjuk, az még megvan, vagy esetleg csak egy kis dombocska, ami marad belőle.
1: A két Rorárius cukrászmesterről van szó, róluk mit lehet tudnunk?
2: Hát nekem több érdekessége is van ennek a történetnek egyébként. Ugye onnan indíthatunk, hogy ugye svájci cukrászok voltak azok, akik megalapozták ezt a mesterséget, elindították Miskolcon, és Jost nevű svájci cukrásznak az avasi temetőben most is megvan a sírja. Ő 1828-ban nyitotta az első ilyen cukrászatát, vagy hogy is mondjam, cukorsüteményes boltját, egész pontosan így fogalmazott a korabeli sajtó, és hát amikor 100 éves volt az ő boltjának megnyitása, akkor az összes cukrász felment és megkoszorúzta a sírját, tehát így számon tartották Miskolcon. Ugye ez a bolt, vagy ez a cukrászda, ami a Rorárius volt, ez is nagy múltra tekint vissza, hiszen ennek a bizonyos Jost Jánosnak a cukor süteményes boltjából alakult ki, és hogy annak a jogutódja volt. Nagyon sokan üzemeltették ezt a boltot. Zuhan Adolf, Szilveszter Jakab, Giovannini Rudolf, Prevosti Oszkár, ők ugye egymás után jöttek sorba gyakorlatilag, és hát utána 1895-től pedig Rábel Albert vette át ennek a cukrászdának a vezetését, és itt az az érdekes, hogy nem ez a név maradt meg, hogy Rábel, mert gyakorlatilag a fénykorát ez a cukrászda 1895-től egészen 1938-ig gyakorlatilag Rábel néven futott, és volt a híres Rábel krémes, amit nem csak Miskolcon, de nagyon sok helyen ismertek, és 1938-ban jött egyébként Rorárius Gyula. Akkor ő már egyébként egy idős ember volt, tehát 20 évig dolgozott a Zserbóban egyébként, a fővárosban, illetve azt hiszem Cegléden volt még boltja, de a király mellett is volt valamilyen. Tehát ő egy nagyon nagy hírű cukrász volt, az biztos, és megmaradt az a hirdetés is, amikor átveszi Rábel Albertől a cukrászdát, és akkor kéri a tisztelt miskolciakat, hogy térjenek be hozzá. De hát ő már akkor 42 éve dolgozott saját bevallása szerint is a szakmában, és hát nem sokáig vezette, hanem nem sokkal később Rorárius Lászlónak, aki az unokaöccse volt, neki adta a cukrászdát, neki adta át a cukrászdának a vezetését, és hát tulajdonképpen ő vezette, hát itt eltérjük az információk, 1947-1951, körülbelül sajtóval ezt vissza lehetne ellenőrizni egész pontosan, meddig is tartott nyitva, de ha azt nézzük, akkor ez egy 10-12 év volt, amikor a Rorariusok vezették a cukrászat, mégis ez maradt ránk, és hát ugye azt még mindenképpen meg kell említeni, hogy hát itt olyan nagyságok jártak ebben a cukrászdában, mint Petőfi Sándor, Tompa Mihály, Dériné, Szép Pataki Róza, Egressi Gábor, később Jókai Mór, Laborfalvi Róza, Blaha Lujza, és a legenda szerint, ennek mindig eltéveztem a nevét, Paszkevics, igaz? Nem Paszkevics, hanem Paszkevics volt a 48-as orosz tábornok, ő és az ő emberei is voltak ebben a cukrászdában, sőt állítólag az orosz katonák voltak, akik a legtöbb pénzt elköltötték itt Miskolcon. Úgyhogy ezek után persze a Roráriusból 42-es számú cukrászda lett, később pedig békecukrászda, de megmaradt ugye maga a tömb. És hát a nagyon sajnálatos ugye az volt, hogy gyakorlatilag mikor is 1972-ben történt, vagy 71-ben történt az a legszomorúbb fejezet ebben a történetben, hogy ezt az épülettömbet lerombolták, felrobbantották, és hát ugye helyére a Pátria tömb került. Ami hát azért valljuk be, hogyha az ember végig sétál a Miskolci főutcán, azért azt látjuk, hogy nem igazán illeszkedik ebbe a sorba, ami ott van. Tehát egy szociál épület, hát akkoriban oda kellett tervezni, de állítólag egyébként már nagyon rossz, tehát attól a lerobbantástól nem lehetett állítólag megmenteni, mert olyan rossz állapotban volt. Hát mondjuk ezt nem tudom én sem megítélni, de azért a többi épületet látjuk, hogy jó, és abban az időben azért egy téglaépület az nem mehetett olyan gyorsan tönkre, mindesetre ez volt, hogy le kellett robbantani, és hát el is tűnt, és odaépült, ugye, ahogy mondtam, a Pátria tömb. Ugye nagyon érdekes, hogy ugye 2026. szeptember 17-én a közgyűlés véletlenül nyilvánította ezt a sírt, ugyanis az a különlegesség van, hogy sem a cukrászda nincs meg, sem az épület nincs meg, és ráadásul sajnálatos módon ugye a 90-es években visszakérték a Vendéglátóipari Múzeumtól a berendezését, ami egy csodálatos berendezés volt. És annak is lába kell, tehát az is eltűnt. Tehát sem a berendezés, sem a cukrászda, sem az épület nincs meg, de az emberek emlékéből nem lehet kitörölni ezt a cukrászdát, tehát hogy mégis benne van a Rorarius Rori, és nyílt egy a épülettel szemben a mai Pannónia alak sorában a 90-es évek elején Rori néven, mert Rorarius nem lehetett, egy kávéház, ami próbált erre hajazni, vagy ennek emléket állítani, de az pár év után megszűnt. Úgyhogy gyakorlatilag ez a Rorarius, vagy a Rorarius története. Mondom, nekem az érdekes a történetben ez, hogy már nincs meg semmi, de az emberek emlékeiben még mindig él, illetve az, hogy hát gyakorlatilag ez a cukrászda 150 éves történetében csak egy kis szelet volt, amit a Rorariusok vittek véghez, mégis óriási nyomuk maradt. Valószínűleg tartom a Gyulának ugye ez a zserbóféle múltja miatt, és hát azért, mert ő egy zseniális cukrászmester volt.
1: Tehát akkor nem csak Miskolcon, hanem távolabb is népszerű volt.
2: Igen, Cegléden volt még neki üzlete és a fővárosban, úgyhogy ő egy országos hírű cukrász volt, amikor idejött Miskolcra, és hát ugye azt ígérte egész pontosan, hogy ugyanazon szellemben, de modernizált köntösben fogja működtetni ezt a Rábel cukrászdát, ami szintén egyébként messze földön híres volt.
1: És akkor, ha jól értem, Gyula, a nagybácsi, és igen, az unokaöccse egy sírban vannak.
2: Igen, egy sírban vannak, és ők vannak a Mindszenty temetőben, ez lett védett, ez a sír.
1: A másik sír pedig Csoma, vagy Homa, ezt ugye beszélgettük itt az interjú igen előtt, festőművész sírjáról van szó.
2: Igen, hát valószínűleg biztos, hogy Csomának ejtjük, de akár...
1: Mert hát ugye CH-val van
2: írva, igen. Tehát akár Homának is, attól függ, hogy milyen származásra utal például ez a név, tehát nyilván sok esetben van ez így. Nem tartozik egyébként a legismertebb művészek közé. Én sem tudtam róla túl sokat. Éppen ezért egy kicsit azért utána néztem. 1901-ben született Miskolcon, és fésűkészítő kisiparos volt az édesapja. Tehát nem egy olyan úri családból jött, vagy művész családból indult, de a rajztehetsége állítólag már nagyon hamar megmutatkozott, és hát volt egy művésztelep a 20-as években Miskolcon, és hát ő oda kiállt festeni, és már ott megmutatkozott ez a nagyszerű tehetsége, és hát ezért Miskolc városa egyébként ösztöndíja is támogatta. Tehát amikor ő elment Pestre a képzőművészeti főiskolára, 1923-ban felvették, akkor Miskolc városa anyagilag is támogatta a tanulását. Itt olyan jelentős művészekkel tanult együtt, mint Barcsa Ilyenő, Imre Zsigmond, vagy Döbröceni Kálmán. És 29-ben végzett a főiskolán, és ekkor Makóra költözött, és ott meg is nősült. 28-ban Dégi Erzsébetet vette feleségül, és hát itt vált, Makón vált a tájfestészet egyébként a fő műfajává. Ezt írják róla, hogy a fény és az árnyék játéka, az égbolt, a felhők, a természet hangulata különösen fontosak voltak számára. És hát a festészetből nem nagyon tudta eltartani a családot, és hát 1935-ben visszaköltöztek Miskolcra, itt pedig a diósgyőri gépgyárban helyezkedett el, és műszaki rajzolóként tevékenykedett. Egyébként érdekes, hogy a napjaink festőit, vagy a kortárs művészeket nézzük, például Klecz László szinte műszaki rajzoló volt egyébként a vasgyárban, csak hát egy pár évtizeddel később, ugye még Laci még hál' Istennek ma is jó egészségnek örvend. Szóval műszaki rajzolóként helyezkedett el, de hát nem hagyta abba a festészetet, és hát itt is ugyanúgy megmutatkozott a tudása, voltak különböző kiállításai, amit nagyon szeretett egyébként a tájfestészetben Miskolcon, a kedvenc témája volt a Diósgyőri vár, a Zavas, a Helyőcsaba, a Helyőpatak és a Színvát nagyon gyakran festette le. Volt egy alkotói válsága is ebben az időszakban, volt olyan, hogy nem volt kedve festeni, illetve hát nem érzett olyan késztetést arra, hogy folytassa a tevékenységét, sőt egyébként volt, aki azt meg szerette volna változtatni a stílusát, tehát hogy ne tájképeket fessen, hanem induljon egy másik úton, de ő ragaszkodott a saját művészi elképzeléseihez. Voltak, ahogy említettem, sok az 50-es évek második felében új lendületet kapott a művészete, és hát több kiállítása is volt sok helyen a városban is, és hát 69-ben, 67 éves korában hunyt el Miskolcon. Vannak itt még érdekességek egyébként, nem egy klasszikus régi sírról beszélünk, bár mondjuk a Roráriuszék is olyan félig meddig ilyen 60-as, 70-es évekbeli az utolsó a felirat, ahogy láttam rajta, hogy például a családi szál. Tehát az édesapja, ahogy említettem, fésűkészítőmester volt, és 31-ben a múzeumnak ajándékozta maga Csoma József a műhelyének darabjait. Mert hát ő volt az utolsó, aki ilyen ezzel foglalkozott, az édesapja, és Csoma József fia, Csoma Tibor pedig 36 édesapja által készített alkotást adományozott a Miskolci Galériának. Tehát mind Csoma József, mind a fia a ő édesapjuknak a művészi, vagy hát fésűkészítés nem művészet volt, de biztos, hogy igényes munkái születtek, hiszen aki mester volt, akkoriban az még elég komoly rangot jelentett. Úgyhogy egyszerű miskolci festő volt, egy olyan ember, aki elindult az útján, aztán visszatért a városba. Hát nyilván mindenkinek van egy alkotói válsága, utána is nagyszerű képeket alkotott, és hát nagyon jó, hogy a város nem engedi azt, hogy eltűnjenek az ilyen emberek a város emlékezetében, mint Csoma József, és azt sem engedi, hogy olyan emberek, mint a Roráriusz család, hogy ők is eltűnjenek a város emlékezetéből. Nagyon sok olyan ember sajnos eltűnt, például a sírok is, pont a Mincenti temetőbe volt, a Vejlik családdal kapcsolatban, ugye mesélték nekem a rokonok, hogy amikor jöttek egyszer a sírt gondozni, a 70-es években egyszer csak rátemetkeztek. Tehát mindenféle felszólítás, mindenféle dolog nélkül, ott volt az első sorban a Vejlik sír is, és egyszer csak eltűnt. És nem az, hogy védetté nyilvánították volna, hanem sajnos ugye rátemetkeztek, és hát az utókornak már csak fotókor maradt meg az emléke, de még mindig szerencsések vagyunk, hogy fotókor megmaradt, mert ugye nagyon sok olyan sír is van, ami eltűnt végleg, és például az is örvendetes, hogy itt az Avasi temetőben ugye a 90-es évek közepén felelték Soltész Nagy Kálmának például a sírját, mert az övé is eltűntnek volt nyilvánítva idézőjelbe, meg volt az, csak szépen be volt nőve, el volt tűnve, meg utána kellett keresni a jegyzékben, gondolom, hogy hol található, és akkor úgy tudták felújítani.
1: Tudunk-e még esetleg említeni olyat, akinek a sírja szintén védetté van nyilvánítva Miskolcon?
2: Igen, nagyon sok védett sír van, hála Istennek egyébként Miskolcon, tehát ugye, hogyha már a Mincenti római katolikus temetőben járunk, akkor Adler Károlynak is ott van a sírja, ugye ő építészünk volt, Adolján néven hunyt el Bársony Jánosnak, ugye, aki tisztügyész volt, és arról nevezetes, hogy a szakócákat az ő házának alapozásánál találták meg. Benke József, ő tanár volt, színész, ugye ő volt a híres nagy színésznő az édesapja, de a dánoki nagy család, ők híres polgárok voltak, a Halmai Béla, Honti családok polgármesterek voltak, ugye Lib Mihály és Rög Cecilia, ők voltak a Munkácsi Mihálynak a szülei. De az evangélikus temetőben is van az Elenka Pálnak, aki híres püspök volt, evangélikus püspök, egy Sós Károly nevű 48-as honvéd, és hát itt mellettünk, itt a stúdiótól nem messze az Avasi temetőben is nagyon sokaknak van egyébként itt a Kókai Kun család, a Rácz Ádám, vagy a Rácz család, Révész Kálmán, híres püspök volt ő is, illetve hát Túri János, akiről nem olyan régen írtam, ő egy elfeledett táncművészünk, és sírja egyébként pont a Soltész Nagy Kálmán sírja mögött van. De a híres fényképész család, a Vánca család, Túri János, Szrok Sámuel, Szilveszter Jakab, az egyik cukrászmester, aki egyébként pont arra abba annak a Roráriusnak az elődjét vezette, Zsarnai Lajos, de a zsidó temetőben is egyébként van rengeteg csodarabbink is, három biztos, hogy van, tehát sok csodarabbink is van, úgyhogy például Helcienő a gépgyáros. Helcienő például, nek még a mai napig megvan a lenyomat a Miskolcon, akárki járkál az utcán, hiszen nagyon sok aknafedél készült az ő gyárában, és ugye rajta van, hogy Herz CZ-vel és Miskolc, úgy bizony ezek még az első világháború előtt készültek. Úgyhogy hál' Istennek nagyon sok védősírunk van, sok minden elveszett, de azért én nagyon örülök annak, hogy ez a két sír is védnökség alá került, és hála Istennek nem felejtjük el, nem felejti az utókor ezeket az embereket. Bár mondjuk Turi Jánosnak a sírja is védett volt, és őt is gyakorlatilag én fedeztem fel újra egy jó fél évvel ezelőtt, de ha nem lett volna védett, lehet, hogy már az se lenne meg, és nem tudtam volna újra felfedezni ezt a híres miskolci polgárt. Úgyhogy én nagyon örülök ennek, hogy valaki, és nem is tudom, hogy ki volt, aki egyébként felterjesztette arra, hogy védettek legyenek ezek a sírok.
1: Sírokat nyilvánított védetté a miskolci közgyűlés. Miskolc önkormányzatának közgyűlése szeptemberi ülésén védetté nyilvánította Rorárius László és Rorárius Gyula országos hírű miskolci cukrászmesterek, valamint Csoma József festőművés sírját. Reimann Zoltán helytörténetkutatót, Miskolc civil referensét hallották.

0: digitális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A sikeres érettségire való felkészülésben nyújt segítséget a Miskolci Egyetem ingyenes tanfolyamokkal. A közép- és emelt szintű kurzusok személyesen és online is elérhetők. A felkészítő kurzusokon való részvételért az előírt követelmények teljesítése esetén a Miskolci Egyetem felvételi eljárásában intézményi pont is szerezhető. A tanfolyamok célja, hogy praktikus, korszerű ismeretekkel segítsék a diákokat a sikeres érettségihez, valamint a minél magasabb felvételi pontszám eléréséhez. Bár a felvételi eljárásban nincs meghatározott minimum pont határ, a magasabb pontszám természetesen nagyobb esélyt jelent a felsőoktatási felvételire. Professzor dr. Kovács Helgával, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektorhelyettesével, Kisnéveres Viktória beszélgetett a témában.
2: Milyen formában, mennyi ideje nyújtanak segítséget a középiskolások számára ezen a területen?
3: Az érettségi előkészítő tanfolyamok azok már elég hosszú múltra nyúlnak vissza. Az, hogy milyen formában ezt az intézménye felvételi pontszámítási rendszer változása változtatta meg, előzőekben inkább egy közvetlen pedagógusokkal úgymond összebeszélt megegyezés alapján működő rendszerként működött több felkészítő is. Most már az intézményi pontok rendszerében ugye intézményi pontot lehet kapni egy-egy ilyen érettségi felkészítőnek az elvégzéséért, és ennek megfelelően most már a rendszerbe foglalva hivatalosan jelentkezve lehet ezekhez csatlakozni. Ebben a rendszerben most már egy jelenléti, egy online, némelyik online tananyaggal megosztott rendszerben működik, mindegyiknél megvan adva, hogy milyen részvételi aránynál kapja meg az intézményi pontot a hallgató, amennyiben a Miskolci Egyetemre jön hallgatónak, illetve a tananyagot és egyebeket is közreadják az oktatók, hogy hol osztják meg, és hogy mit kell teljesíteniük ahhoz, hogy elvégezzék ezt az adott tanfolyamot, vagy éppen érettségi felkészítőt.
2: Részben adja is magát, de azért szóljunk így a tanfolyam céljáról.
3: A fő célja számunkra az, hogy segítséget nyújtsunk a diákoknak az érettségre való felkészüléshez, de összességében talán ez az első lépcsője annak a segítségnyújtásnak, amelyet mi a hallgatói jogviszonynál folytatunk, azzal, hogy az érettségére segítünk nekik felkészülni, és majd, amikor már hallgatóink felmérjük a képességeiket, a tudásukat bizonyos tantárgyakból, alapozó tantárgyakból, és az alapján további mentorhálózatot, segítséget, különböző mentorálási lehetőségeket, vagy akár a nagyon kiemelkedő tehetségeknek tehetséggondozást biztosítunk. Valamilyen szinten talán nevezhetjük ezt az első lépcsőnek, az első védőhálónak a diákok számára, hogy még nem hallgatóink, de szeretnénk ezt a segítséget nekik már elkezdeni és megadni.
2: Kiket szólítanak meg pontosan? Ugye itt a 12. évfolyam, aki elsőként az eszünkbe jut, de esetleg az alsóbb évfolyamra járók is bekapcsolódhatnak-e már?
3: Jellemzően a 12., tehát az érettségi előtt állókra, főleg azért, mert azért az érettségi rendszer az változhat, tehát akik most fognak érettségizni, számukra már biztosan látható az, hogy pontosan milyen felkészüléssel tudnak akár közép, akár emel szinten érettségizni. Jellemzően a végzősök jönnek hozzánk, van, aki középszintű felkészítőre, van, aki emelt szintű felkészítőre, és egyébként vannak még kiegészítő kurzusaink is, felkészítő tanfolyamok is.
2: És hogy pontosan ugye milyen tantárgyakból indulnak ezek az érettségire felkészítő tanfolyamok, hogyha szólhatunk most erről?
3: Az elmúlt években viszonylag kiegyenlítetten, tehát stabilan megvoltak például a földrajz emelt és középszintű, vagy például a fizika érettségi felkészítőink, kémiából is van felkészítőnk, van szövegértés, szövegelemzés kurzusunk, német középszintű érettségi előkészítő, és a gazdasági ismereteket is, és matematikát is képviseljük, illetve belehelyeztük ebbe a csomagba. Ezen kívül még, amit nagyon kedvelnek, illetve szívesen hallanak, az a digitális kultúra emelt szintű érettségire felkészítő folyamunk, valamint igazából a szövegértés és szövegértelmezéssel kapcsolatos készségeknek a fejlesztése is helyet kap ebben.
2: Milyen elvek mentén épülnek fel ezek a tanfolyamok, hogyan tudják leginkább támogatni a középiskolásokat?
3: Ezek a tanfolyamok és előkészítők rendszerint nem arra irányulnak, hogy egy egyetemi tudásanyagot előre átadjunk a diákoknak, hanem ténylegesen a középiskolai tananyagnak egy érettségi szemléletű, összefoglaló, akár tematikusan, olyan, amelyik tematikusan végig, lépésről lépésre végigmenő felkészítőkről beszélünk. Egyébként az egyetemnek a honlapján mindegyik előkészítőről és kurzusról bővebb információkat tudnak kapni, és mindegyiknek az indulási időpontjától kezdve akár a tematikájáig elérhető online.
2: Itt az időpontokról szólhatunk most mi is?
3: Igen, időpontok tekintetében van már olyan például a fizika, ami már folyamatban van, de egyébként lehet csatlakozni még. A többi érettségi előkészítőnk ilyen október-novemberben indul, ez a leggyakoribb. Vannak olyan kurzusok, például a szövegértéshez kötődő, ami januárban, tehát 2027. januárjában fog indulni, és a részvételi arány szempontjából azért nagyon érdemes figyelni a jelentkezési határidőket és az első órának az indulását, mert van olyan érettségi előkészítő, amelyen 60%-os részvételnél még az intézményi pont jár érte, viszont van olyan előkészítőnk, ahol 95%-os jelenlétet követelünk meg, tehát itt, hogyha az első óráról lecsúszik, akkor elképzelhető, hogy már ezt a százalékot el is éri.
2: Még itt a technikai oldalról egy-két kiegészítés, hogy pontosan hol jelentkezhet, aki szeretne még bekapcsolódni.
3: A Miskolci Egyetem honlapján, bár ugye a fiatalok nagyon szeretik használni már a ChatGPT-t és a Google szolgáltatásokat, úgyhogy ha az érettségi előkészítő Miskolcot beírják, akkor egyenesen arra a honlapra fognak vinni, ahol először egy összesített listát fognak találni, és egy olyan gombot, hogy szeretne bővebb információt kapni, ott már egyenként lenyíló menüben látható az összes előkészítőnk és kurzusunk, és ezt követően a jelentkezési lehetőség is. Ott általában az indulási időpontja is látható, ki van emelve, hogy úgy ingyenes kurzusokról és felkészítőkről van szó, illetve általában a tematika is, vagy részben néhány felsorolással, vagy pedig akár hétről hétre megadott tematikával szerepel.
2: Van lehetőség részt venni több képzésben is, több tanfolyamon is?
3: Igen, van lehetőség egyébként több tanfolyamon is részt venni, és ugye általánosan van megfogalmazva, tehát ha egy érettségin előkészítőn részt vesz a hallgató és teljesíti a jelenléti követelményt, akkor az intézményi pontot meg fogja kapni az intézményi jelentkezésnél gyakorlatilag általánosságban.
2: A korábbi évek tapasztalata alapján mekkora érdeklődés szokott lenni ezekre a területekre? Esetleg van-e olyan tantárgy, ami különösen népszerűnek mondható?
3: Nagyon tantárgyak között különbséget nem tudunk felfedezni olyan szempontból, hogy ugye a hallgatói létszámhoz viszonyítva én azt mondom, hogy mindegyiknél látható az, hogy a diákoknak nem csak a középszintű, hanem akár az emelt szintű érettségre felkészítő és hasznos előtanulmányokat jelent. Az érettségi előkészítők, ön résztvevő hallgatók egyébként szép számmal valóban a Miskolci Egyetemre adják be utána a jelentkezést, azonban a részvételből, a részvételi arányból és az ottani kommunikációból az is egyértelmű, hogy nem az intézményi pontért. Vannak olyan hallgatók vagy diákok, akik nyilván az intézményi pontért érkeznek, de a többségük nem azért tölti az időt és jár be az egyetemre az előkészítőkre, hogy intézményi pontot kapjon, az egy plusz pozitívum számára, hanem ténylegesen az ott szerzett tudás és a felkészülésnek a menete az, ami oda vonza őket.
2: Illetve ugye itt olyan oktatókkal is találkozhat, hogyha van a diák számára is egy különösen kedves terület, amikor talán még az órán felül a saját kérdéseit is van lehetőség feltenni?
3: Van lehetőség, és hát az sem ritka, hogy olyan oktatókkal találkozik, akivel utána majd viszont találkozik az első éven, úgyhogy talán a kötődés is egy kicsit másképp alakul, az egyetemi kötődés is az oktatókhoz, akár ahhoz az egy oktatóhoz való kötődés egy ilyen felkészítőn való részvételnél. Nagyon sokszor hallok olyan beszámolókat, és olyan tényleg tárgyakat nem szeretnék említeni, kiemelni, de sokszor hallok olyan beszámolókat, hogy jó hangulatban tálnak ezek az érettségi előkészítők, és nem feltétlenül egy száraz anyag átadásról van szó, hanem ténylegesen egy kommunikációval megsegített olyan támogatási rendszerről, amelynek nem csak száraz tananyagtanulási folyamata van, hanem egy olyan együttműködési közösségbe találják magukat, amely lehet, hogy segít számukra az érettségre való felkészülésben, egy kicsit könnyedebben élik meg remélhetőleg.
2: Igen, hiszen az, hogy milyen magabiztosan indul egy ilyen megmérettetésre egy diák, az akár a teljesítményben is meglátszódhat.
3: Igen, én is emlékszek a saját érettségimre. Tudom, hogy nagyon megterhelő és megviseli őket. Igazából azt látni kell, és ez ilyen ezen a ponton valami kevés vigasz, hogy az egyetemre érkezve szerintem az első vizsgai időszakban rá fognak ébredni arra, hogy az érettségi az volt a kezdeti kihívás, amelynek a mentén először megtapasztalják azt a típusú drukkot és azt a típusú hirtelen felkészülési stressz hullámot, amit utána az egyetemen minden egyes vizsgai időszaknál meg kell majd élniük. Én úgy gondolom, hogy az érettségi azért is nagyon fontos a diákok számára, mert az valahogy a felnőtté válásnak azt a küszöbét jelképezi, amit ők nagyon várnak már, hogy átlépjenek és szeretnék átlépni. Én úgy gondolom, hogy abban, hogy az egyetem ezen a ponton őket megpróbálja a saját maga módján, nyilván tudományos szempontból segíteni ezzel, és azt szeretnénk jelezni, hogy látjuk ezt a nehézséget, és látjuk ezt a felkészülési stresszt, és igyekszünk könnyíteni azon, hogy minél magabiztosabban, minél nagyobb alaptudással tudjon érkezni azon a napon, és ne az legyen a főszerepben, hogy szédül és rosszul van az idegességtől, hanem az, hogy tudja, és bemegy, és jól tud teljesíteni.
2: Korábban esetleg érkezett olyan visszajelzés, hogy mit jelentett ez a diákok számára, mind a megszerzett tudás, mind esetleg ugye itt a személyes találkozások, vagy az egyetemnek a légkörét, hogy itt már megérezték bizonyára.
3: Igen, ugyanahoz a magabiztosság növeléshez tudok talán visszatérni. Viszonylag kevés visszajelzésünk van egyébként ezektől a diákoktól, akik utána a hallgatóink lesznek. Ők velük az első igazából olyan aktív visszajelzési pontunk már olyankor van, amikor már valószínűleg az első e-maileket megkapták tőlünk, esetleg a gólyatáborban is voltak, megjelennek az egyetemen, tehát szerintem keveredik már ilyenkor az, hogy pontosan mely tevékenységnek milyen szerepe van abban, hogy ő kialakul nála egy kötődés, egy kezdetleges közösséghez tartozási folyamat, de a magabiztosságot azt szoktuk visszahallani a felkészítők után, hogy egy olyan sokszor nem is feltétlenül a tudás hiányt pótolja maga a felkészítő, hanem azzal a rendszerezett tudásátadással egy olyan magabiztos gondolkozást ad neki, amivel nem az minden második gondolata, hogy mit hagytam ki, vagy hogy mire nem emlékszem, hanem tudja, hogy amit tudott, azt elmondta, és aztán vár az ítéletre.
2: Azt hallhattuk akkor most, hogy a diákoknak mit jelentenek ezek a tanfolyamok. A Miskolci Egyetemnek mit jelent akár ez a tanfolyam, illetve vannak-e még olyan lehetőségek, olyan képzések, vagy olyan területek, amikor a középiskolások felé nyitnak, és őket igyekeznek megszólítani? Mit jelentenek az egyetem számára ezek a kapcsolódások a diákokkal?
3: Igen, ezek az érettségi előkészítők igazából részei egy olyan regionális jelenlétnek, egy társadalmi közösségi szemléletformáló jelenlétnek, amelyet a Miskolci Egyetem itt a régióban képvisel. A Junior Akadémiánk égisze alatt a nyári táboroktól kezdve a különböző vetélkedőkig, illetve speciálisan kreatív programokig nagyon sok mindenre lehet jelentkezni. Nagyon sok középiskolába kijárunk évente kétszer-háromszor szemléletformáló előadásokat is tartani. Van olyan kar, amely kifejezetten erre fókuszál az elmúlt években. Vannak különböző ilyen tudományos diákmunka konferenciaszerű rendezvényeink, ahol ők tudnak már egy ilyen későbbi hallgatóként is elkészített tudományos diákmunkát már középiskolásként megtapasztalni, és egyébként a tudományos diákkör most már középiskolai versenyzők számára is elérhető, tehát ezekkel a dolgozatokkal ők valóban megmérettetik magukat, előadnak mások előtt a dolgozatot, bírálják, nekik pontot kapnak rá, helyezést is el tudnak érni, úgyhogy nagyon sok programmal igyekszünk azt a támogatást és azt akár szociális vagy társadalmi jelenlétet erősíteni az egyetem részéről, amivel az itteni diákoknak, fiataloknak, akár ifjúsági tehetséggondozás területén azt a támogatást és azt a pozitív hatást el tudjuk érni, amit szeretnénk. Nekünk ezzel az érettségi előkészítővel is az a fő célunk, hogy itt vagyunk, látjuk őket, látjuk, hogy mire van szükségük, hogyha olyan van, amit még nem látunk, akkor a közeljövőben teszünk róla, hogy láthassuk azokat az igényeket is, és szeretnénk segíteni.
1: A sikeres érettségire való felkészülésben nyújt segítséget a Miskolci Egyetem ingyenes tanfolyamokkal. A közép és emelt szintű kurzusok személyesen és online is elérhetők. A felkészítő kurzusokon való részvételért az előírt követelmények teljesítése esetén a Miskolci Egyetem felvételi eljárásában intézményi pont is szerezhető. A tanfolyamok célja, hogy praktikus, korszerű ismeretekkel segítsék a diákokat a sikeres érettségihez, valamint a minél magasabb felvételi pontszám eléréséhez. Bár a felvételi eljárásban nincs meghatározott minimum ponthatár, a magasabb pontszám természetesen nagyobb esélyt jelent a felsőoktatási felvételire. Professzor dr. Kovács Helgával, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektorhelyettesével, Kisné Veres Viktória beszélgetett a témában.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazin műsorunkat hallották. Maradjanak velünk a folytatásban, és hamarosan jönnek a hírek. A szerkesztő műsorvezető Linárt Vanda búcsúzik Önöktől. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét a Tesszalonikai gyülekezethez írott első páli levél második fejezetének 18. verséből hallgassuk meg. El akartunk menni hozzátok, én, Pál nem is egyszer, de megakadályozott minket a sátán. Pál apostolt akadályozta meg a sátán. Nem volt elég hite, nem volt elég bátorsága. Jézus szolgáját bármiben is meg tudta akadályozni a sátán. Igen,

0: arról, amit akartál. Mikor? Hogyan? Te tudod. Visszatérő rossz, szégyenletes szokás. A sátán akadálya. Isten elől időt rabló munka. A sátán akadálya. Önelégültség, mindennapi küzdelem, családi gondok, magány, betegség. A sátán akadályai, miket azért görget elét, hogy ne azt tedd, amiket megértettél a Bibliából, meghallottál a prédikációból, hanem azt csináld, amit ő diktál. Pál apostol rendbe jött. Hogyan? Bűnvallást tett, és újra a Szentléleknek engedett. Ez a megoldás az én bajomra, meg a tiedre is. Az egyetlen megoldás. Volt be, hogy nem ugrottad át a sátán akadályát, és akkor a Szentléleknek engedni fogsz. Megint. Mint azelőtt. A mai ige magyarázat a Szeged Honvéd téri gyülekezetben szolgáló dr. Kereskényi Sándor lelki pásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió információs magazinját

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A mentális egészség világnapja alkalmából a tapasztalati szakértői grémium szombaton kiadott közleményében a sorstársi segítés erősítését és az érintettek szakmai döntésekbe való bevonását szorgalmazta. A Magyar Pszichiátriai Társaságon keresztül eljuttatott dokumentum szerint a mentális nehézségekkel élők tapasztalata komoly tudás, ezért nem elég csupán meghallgatni őket. Az érintetteknek lehetőséget kell kapniuk arra, hogy aktívan részt vegyenek az életüket érintő rendszerek, szolgáltatások és döntések alakításában. A szervezet közleményében rámutat, hogy a hazai ellátásban a sorstársi segítés jelenleg alul reprezentált és többnyire önkéntes elkötelezettségre, valamint úttörő szakemberek munkájára épül. Emiatt a rendszeres, fizetett és szakmailag integrált sorstársi szerepek továbbra sem képzik a mindennapi ellátás természetes részét Magyarországon. A megélt tapasztalattal élők mellett kulcsfontosságúnak tartják a közös tervezést, a stigma elleni küzdelmet és az elszámoltathatóság növelését is. A kormány szombaton hatályba lépett rendelete alapján állandó személyvédelemben részesül a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke és nyomozati elnök helyettese. A védelem biztosítására

0: kabinet idén egyszeri alkalommal több mint 175 millió forintot különít el a rendőrség költségvetésében. Emellett 2027-től kezdődően évi csak nem 849 millió forintos beépülő többletforrást biztosítanak a kiadások fedezésére. A magyar közlönyben megjelent döntések értelmében a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a nemzetbiztonsági védelem alá tartozó szervek körébe is bekerült. Magyar Péter miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, hogy a vezetők a maffia elleni küzdelemre vállalkoztak, ezért indokolt a 24 órás rendőri védelem. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton bejelentette, hogy a főváros rendezheti felhalmozott tartozásait, miután a kormány 120 milliárd forintos visszanemtérítendő támogatásról döntött. A támogatás feltétele, hogy Budapest elálljon a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos perektől, ami kompenzálja a korábbi vitatott elvonásokat. A megállapodás hosszú távú megoldásokat is tartalmaz az útfelújítások finanszírozására és a BKK regionális kiterjesztésére. A miniszter hangsúlyozta, hogy nem feltételek nélküli mentőcsomagról van szó, hanem az együttműködésről a fővárossal. A cél a város működőképességének és a közlekedés fejlesztésének biztosítása, ami közös érdek. Tanács Zoltán, a Tudományos és Technológiai Minisztérium vezetője szombaton bejelentette, hogy csaknem 20 milliárd forint értékű informatikai szerződés ügyében vizsgálatot indítottak és 6 feljelentést tettek. A vizsgált esetekben felmerült a hűtlen kezelés, a párhuzamos elszámolás, az indokolatlanul magas díjak és a nem megfelelően igazolt teljesítések gyanúja. Példaként említették a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség elszámolásait is, ahol luxus szálloda, éttermi fogyasztások, ékszerek és egyéb vitatható tételek is megjelentek a kiadások között. Egy külső megbízott a digitális kormányzati ügynökségnél 40 hónap alatt akár 156 millió forintot kaphatott olyan teljesítés igazolásokkal, amelyek nem teszik egyértelművé a munkát. A hatóságok feladata most annak feltárása, hogy történt-e bűncselekmény, keletkezett-e vagyoni hátrány, és megfelelően használták-e a közpénzeket. A MÁV csoport ezen és a következő hétvégén újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg az egyes vasútvonalon Kelenföld és Budaörs között a fővárosban. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint ágyazatrostálást és sincserét végeznek, valamint felújítják a Muskétás utcai vasúti átjárót is. A beavatkozások nyomán 600 méteren javul a pálya állapota, és a korábbi óránkénti 60 kilométeres korlátozás helyett 80, illetve 120 kilométeres sebesség lesz engedélyezett. A fejlesztéseknek köszönhetően 1-2 perccel csökkenhet a menetidő, és stabilabbá válhat a menetrend tartása. A munkálatok ideje alatt a fővárosi Muskétás utcai átjárót lezárják, és egyes vonatok menetrendje is módosul, ezért az utazóknak érdemes előre tájékozódniuk.
1: Az időjárásról.
0: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Szentesre látogatunk el, ahol a napokban adtak hálát azért, hogy 200 éve elkészülhetett a nagy templom, és szobrot avatta Kis Bálint lelkésznek, aki a templomépítést szorgalmazta. Összeállításunkban többek között hallhatják majd a történelmi múltról Hegyi Ádám történészt.
2: 1826. szeptemberében ez ténylegesen elkészült, akkor az a legény vagy mester, aki felhelyezte ünnepélyesen a templom torony tetejére ezt a csillagot, akkor ott a templom tetején, ami több tíz méter magas, egy áldomást ivott a világ és Isten egészségére, dicsőségére, és azt a poharat lehajította a mélybe, hogy ezennel elkészült a templom.
1: És Fekete Károly tiszántúli püspök is elmondja gondolatait Kis Bálint néhai lelkész örökségéről.
3: Sok ilyen példaember kellene, hogy biztasson bennünket, hogy ez nem lehetetlen. Lehetetlen időkben is lehet a lehetségest megtenni. Engem Kis Bálint inspirál és ösztönöz, hogy hűséges egyházi vezetők kellenek, akik gyarapítják a közösség értékeit, és a keresztény értékek terjesztésében mindent kihasználnak templomon kívül is, nem csak a templomban.
1: Mai műsorunkban tehát Szentesre utazunk, tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kétszáz évvel ezelőtt azért kellett új templomot építenie a szentesi reformátusoknak, mert az előző túl kicsi volt, és sokan már csak az utcán állva hallgathatták Kis Bálint prédikátort vasárnaponként. Az építkezés különös módon zajlott, a régi templomot körbeépítették az újjal, és így sokáig tudták még használni a korábbi hajlékot, amit aztán elbontottak. Az építkezés 18 évig tartott. Kis Bálint lelkész pedig nem csak a templomépítés miatt hagyott mély nyomot a gyülekezet és a város életében, egy igazi polihisztor volt, például ő építette meg az első emeletes épületet Szentesen, megtanította a helyieket a gyümölcsfák beoltására, és tankönyvet is írt a helyi diák részére. A Szentes Nagytemplomi gyülekezet most szobrot emelt néhai lelkészük emlékére, és hálát adtak a 200 éve elkészült templomukért. A háladó alkalmon jártunk. Ezt az összeállítást hallják most.
4: Hegyi Ádám történésszel szinte közvetlenül azután beszélgetünk, hogy megnézte a frissen leleplezett Kis Bálint szobrot közelebbről is. Milyen érzések kavarognak ilyenkor egy történészben, kutatóban, amikor így valakit lát bronzba öntve embernagyságban, akit évek, évtizedek óta kutat, olvas, keres.
2: Az az igazság, hogy nagyon kevés embert formáznak meg szoborban, és Kis Bálint valóban méltó. Arra voltam kíváncsi a szobor esetében, hogy az a portré, amit ismerünk róla, ahhoz képest a szobor mutat-e valami változást, és én úgy láttam, hogy a művész alapvetően a festményt vette kiindulásnak, és így hiteles, nagyjából hiteles lehet ez az ábrázolás. Úgyhogy, mint történész, vagy valahogy ez a véne van így bennem, hogy na, akkor ebből az információból mi a hiteles. Én úgy látom, hogy tényleg ilyen lehetett annak idején Kis Bálint.
4: Most akkor menjünk bele a forrás kritikába. Az a festmény mennyire lehet hiteles, hogy ezt ma már nehéz kideríteni, de erről mit gondolsz?
2: Ünnepségem vagy az Isten tiszteleten egy festményt mutattak be, az egy másolat. Van egy eredeti festmény, amit Hódmezővásárhelyen őriznek, azt készítette a fia. Most ha valakit a fia megfest, én azért úgy gondolom, hogy azt hitelesen festi meg. Hogy érthető legyen, tehát Hódmezővásárhelyen őriznek egy portrét, amit a Kis Bálint fia készített, és erről készült egy másolat, amit itt Szentesen őriznek, de a két festmény ugyanaz. Tehát én nem vagyok művészettörténész, én nem tudnám megkülönböztetni, hogy melyik az eredeti és melyik a másolat. És a szobor meg ezt a festményt vette alapul.
4: Okay, most ez a beszélgetés nem lesz kereteiből adódóan alkalmas arra, hogy minden információt elmondjunk Kis Bálintról, de egy-két dolgot kérlek, hogy villancs föl róla, hogy miért érdemes ő arra, hogy emléket állítson neki az a gyülekezet, az a város, ahol ő olyan sokat szolgált.
2: Nagyon sok minden indokot lehet mondani. Talán az első és legfontosabb, hogy Isten szolgálta, és nagyon erős és jelentős gyülekezetet épített itt Szentesen. Ez több mint 10 000 gyülekezeti tagot jelentett abban az időszakban, a 19. század első felében. És a közéletnek is nagyon aktív tagja volt. például a Magyar Tudományos Akadémia tagjaival választottam, tudományos tevékenységet folytatott, nyelvészeti kérdésekben foglalt állást, régészeti kérdésekkel foglalkozott, és legismertebb műve az egy történeti munka, megírta a Békés Bánáti Református Egyház vagy a történetét. Ez egy 4 kötetes munka, igen alapos. Tehát amit lehetett és megtalált, azt ő gyakorlatilag belevette ebbe a munkába.
4: Tulajdonképpen kollégák vagytok így az évszázadok távlatában.
2: Igen, egy 200 évvel később én vagyok igen, hasonló tevékenységet folytatok. Én nem vagyok lelkész, csak történész. Hát a kor polihisztora. Tehát ugye a 19. századi emberek hétköznapjaival az belefért, hogy ő nyelvészethez is ért, gazdálkodott, igét hirdetett, templomot építetett, és még családja is volt.
4: Templomépítésre fókuszáljunk, mert hogy közben az ő szoborállítása mellett ugye a Szentesi Nagy Templom átadásának elkészültének 200. évfordulóját is ünnepli a közösség. Számos érdekes történet van ennek az építéséről. Itt ezen a háradó alkalmon említetted ezt a körbeépítették a régi templomot az új templommal. Hogy van ez?
2: Ugye az a templom az kisebb volt, mint ez a jelenlegi templom, és mivel többféle terv volt, hogy hogyan kell használni, szükség volt arra, hogy Isten tiszteleti alkalmak legyenek. És 20 évig épült az épület, most 20 évig szabadtéren, vagy egy színben, vagy valahol máshogy tartja az Isten tiszteletet, az nagyon zavaró lett volna. Ezért egy ilyen furfangos ötlettel körbeépítették a régi templomot, ugye nagyobb lett az új hajó, a templomhajó, elfért benne a régi templom, és csak akkor bontották el, amikor már a tetőszerkezete készült az újnak, és az azt jelentette, hogy viszonylag rövid ideig kellett idéglenes helyen Isten tiszteletet tartani.
4: Mi volt a legfőbb ok annak, hogy új templomot kellett építeni? Kicsi volt az előző?
2: Igen, itt ebben az esetben nagyon kicsi volt az előző, nagyon megnőtt az egyházközség, és nem fértek be az emberek. Tehát egyszerűen vagy körülállták, vagy hazamentek, vagy tolongtak, de tehát vannak ilyen leírások, hogy szűk a templom, nem férnek el.
4: Ez mennyire Kis Bálint érdeme volt egyébként? Tehát az ő prédikátori munkájának tudható be ez a növekedés, vagy azonosíthatók más okok is emögött?
2: Itt mindig 2 megválasztott lelkész szolgált, tehát neki mindig volt lelkésztársa is. Tehát ez a 18-19. Század világa természetesen másként működött az egyház szerkezete, de azért volt olyan, hogy valakit nem tartottak megfelelő lelkésznek, és akkor fellázadt ellen a gyülekezet. Most egy másik példát mondanék. Békésen annyira haragudtak a lelkészükre, hogy rágyújtották a parókiát. Tehát ha ilyen történt volna itt Szentesen, akkor nem jöttek volna Isten tiszteletre sem. Itt ilyen nincs. Tehát Kis Bálint nagyon jól szervezte ezt a gyülekezetet.
4: Szintén ezen a háladó alkalmon felidézted azt a történetet, amikor felkerült a templom tetejére az azóta is ott lévő csillag. Kalandos történet, ez elmesélnéd hallgatóinknak is?
2: A történet azzal kezdődik, hogy ezt bearanyozták, ezt a csillagot. A gond az volt, hogy ezt az aranyat ellopták, és aztán újra kellett beszerezni, de mikor végre 1826. szeptemberében ez ténylegesen elkészült, akkor az a legény vagy mester, aki felhelyezte ünnepélyesen a templom torony tetejére ezt a csillagot, akkor ott a templom tetején, ami több 10 méter magas, egy áldomást ivott a világ és Isten egészségére, dicsőségére, és azt a poharat lehajította a mélybe, hogy ezennel elkészült a templom.
4: Éliás Jánoshoz fordulok még, hogy egy picit ugorjunk vissza a 200 év elé, mert hogy ez a gyülekezet sem 200 éves, és Ádámmal, Hegyi Ádámmal közösen a gyülekezet matrikuláját, ami egy kéziratos egyház történeti krónika, és éppen itt állunk mellette egyébként egy megsárgult lapos könyv, aminek azért nehezen olvasható kézírással, és hát a mai helyesírásnak abszolút nem megfelelő módon van ez megírva, tehát inkább ettől olvasható nehezen. Szóval azt vállalták ketten, hogy ezt mai magyarra átírják, fordítják, magyarázzák. Milyen nehéz munka volt ez?
3: Körülbelül 1 évet vett igénybe a munka. Hegyi Ádám kollégám felkérésére szálltam be én is ebbe a munkába, és hát nagy örömmel vállaltam. Alapvetően a forrás, kiadás és közlés az mindig is közel állt a szívemhez, illetve Ádámmal már korábban is dolgoztunk közösen, ezek mindig jól sültek el kivétel nélkül, így hát ez úttal is örömmel vállaltam. És magát a kéziratot ugye láthatjuk, hogy több 100 oldalas, és ezt ketté osztottuk Ádámmal. Ádám az első felét, én a második felét írtam át, és amikor végeztünk, összeért a 2 átírás, akkor egymásét ellenőriztük le, és ugye több latin, akár német
5: nyelvű kifejezések is szerepelnek benne. Ezeket ugyan meghagytuk, tehát nem írtuk át a főszövegben, viszont lábjegyzettel láttunk el minden egyes ilyen kifejezést, vagy olyan utalást, amit az egyszerű olvasó nem feltétlenül érthet, és több mint 1000 lábjegyzetet sikerült ehhez fűznünk. Ugye még Ádámnak van egy bevezető tanulmánya is, ami tovább segíti a megértést.
4: Legemlékezetesebb történet ebből a matrikulából számodra?
5: Legemlékezetesebb történet talán egy szentesi lelkipásztorhoz köthető, Páti Miklósnak a neve. Nem is inkább ő, hanem a felesége, aki a hagyomány vagy a leírások szerint bordélyházat üzemeltetett, illetve más leírások szerint maga is prostituáltként dolgozott. Ez lehet, hogy szóbeszéd, lehet, hogy pletyka, azonban az feltűnő minden esetre, hogy a további szolgálati helyén Páti Miklósnak, ugye szentesről tovább állt, tovább kellett állnia. Emiatt a történet miatt mindenhol megemlékeznek erről az esetről, hogy a felesége mit dolgozott, és ezáltal mindenhonnan mennie kellett tovább. És hát ha mindenhol megemlékeznek, akkor valami alapja csak lehet.
4: Hegyi Ádám, mi a legemlékezetesebb a matrikulából? Egyébként ez meddig őrzi meg a gyülekezet történetét időben?
2: A matrikula a reformáció kezdetére próbál visszaemlékezni, nagyon minimális leírás van a 16. századot tekintve, valójában csak ilyen egy mondatos utalások, és nagyjából ez a kézirat olyan 1760-ig tartalmaz adatokat az egyház történetével kapcsolatban. Van több folytatása is ennek a kéziratnak, de az már egy másik kötet. Na most, ami az kérdést illeti, szerintem egy kegyességét, vagy a hite erősségét mutatja ennek a gyülekezetnek, hogy a második templomot, amit építettek 1748-ban, azt a hatóságok el akarták bontani, illetve a tartós építő elemeket, tehát az égetett téglát igyekeztek eltávolítani a falból, és csak vályoggal engedték ezt felépíteni, és ez az eltávolítás ez úgy történt, hogy Isten tisztelet alatt elkezdték kőműves szerszámokkal bontani a falat, az persze jó nagy hanggal jár, és a gyülekezet erre énekléssel válaszolt. Tehát, hogy ők ezt nem, tehát ez az ő templomuk, ezt ne engedjék tőlük elvenni. Valószínűleg egy katartikus élmény lehetett ott a prédikálnak, énekel a gyülekezet, imádkozik, és ez a mi templomunk, nem adjuk, ha bontjátok, akkor is a miénk.
4: Ebből következik a mai templomba is valami, ami szintén szoba került ezen az alkalmon, hogy az úrasztal alatt van egy kő, ami őrzi azt, hogy ez egy református templom, de ez ide gyökerezik vissza, ugye, hogy az a kő ma itt van, annak ez az előtörténete.
2: Igen, igen, arról van szó, hogy ugye volt egy középkori eredetű templom a gyülekezetnek, ami értelemszerűen katolikus kialakítású volt, hiszen a reformáció a 16. századtól indul, és hát ez még az előtt épült. Azt a templomot elvették, és a második templommal így jártak, hogy el akarták bontani a fejük fölül. Ezért a gyülekezet annak bizonyítására, hogy később ne járjanak még egyszer úgy, hogy elveszik tőlük a templomot, ezért egy kőtáblát készítettek, amiben belevésték a lelkészek nevét, a város vezetőinek a nevét, és felvésték rá azt is, hogy ez mindig is református templomnak épült, és az is marad. Ez a kőtábla most is a úrasztal alatt van, számolnak a jövővel, hogyha netán valami baj éri a egyházközséget, akkor bizonyítékuk legyen arra, hogy ez egy református templom.
4: Kenyeresi Károly nagy tiszteletű úrral beszélgettünk, aki egyébként Gyöngyösön szolgál, de most azért érdekes nekünk a szentesi történet szempontjából, mert az ők unokája annak a kis Bálintnak, akinek szobrot állítottak most, illetve aki építette azt a templomot, ami most 200 éves. Amikor leleplezték a szobrot, figyeltem az arcát, elérzékenyült, és még egy könycsepet is kitörölt a szeméből. Meglepte önmagát, hogy megérintette ennyire ez az eset?
6: A nemzedékekre gondoltam, mint ahogy végig a utóbbi napok során, amíg készültem is a mai napra. Kellett írni egy kis köszöntőt a gyülekezet újságjába, úgyhogy már akkor úgy összettem a emlékeimet, gondolataimat. Hát tulajdonképpen ezt az ágát a családnak nem ismertem. Viszont a többi ágon is vannak neves ősök, például Körösi Csoma Sándor, mert ezt a nagymamámat, aki a kis Bálint családhoz kötődik, egy miskolci elődöm, szintén lelkipásztor, mert olyan családokból származom, és az a családi ágon van egy másik dédnagymamám, Körösi Margit volt, tehát vannak ilyen történelmi összefonódások a családi módban. Igen, hát ez érzékenyen érintett, és nem csak a 7. nemzedék tagjaként, hanem ugye az egész a múlt előttem volt, és már csak azért is, mert az én életemben is szerepet játszott az, hogy ez a múlt kötelezett arra, hogy gondolkozzak azon, hogy Krisztus hirdetője legyek én magam is a család folytatásaként. Egy nemzedék kimaradt, édesapám hőerőművel dolgozott, és külvárosban nőttem fel, ott éltünk, és nem volt ez napi renden, hogy én lelkipásztor legyek, de kenyeresi nagyapám emléke volt az, ugye, aki a kis Bálint leszármazott, az ő édesapja volt a déd unoka, vagy a kunoka, tehát ez érintett meg is, és az ő emléke, és emiatt is választottam a lelki szívatást. Úgyhogy azért volt ez ilyen megható.
4: Mi annak a története, hogy ennyire visszamenőleg tudja, hogy kik az ősei?
6: Az ilyen nemesi származású, vagy ugye hát én nem mondom, hogy köznemesi származású, tehát nem főnemes, hanem köznemesi származású családokra azért jellemző, hogy végül is miért hívnak engem is kenyeresinek, mert ez a kenyeremezei csata után adatott, nem pedig mesterség gyakorlása folytán. Tehát érdekli így az embert a múltja, és vannak sokan szerintem Magyarországon, akik ezt kutatják. Én csak úgy belecsöppentem, mert megtette helyettem az édesapám, vagy mások elődeim, az édesapám írta például össze, mert én említettem, hogy nagyon szerteágazó a lelkészi összefonódás a családjaimban.
4: És a templom, hogy abban a templomban volt már ez a hálaadás, ahol igen, megint csak visz, tehát hogy azok a falak igen, hallották igen, az ön ők nagyapját.
6: Igen, hát igen, ez is meghatott valóban, hogy láttam a szószéket, most életemben először vagyok itt, és mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön el Szentesre, és nézze meg ezt a csodálatos templomot, úgy nevezte Püspök úr ma, hogy csodaház, tehát érdemes megnézni, és hát emlékeztetett a nagy református templomokra, mert ez egy nagy református templom. Igazából akinek megdobban a szíve, az nem hiába dobban meg, mert itt van egy olyan millió, olyan légkör, ami megérint. És hát ez volt az, ami még könycseppet a szemembe csalta, hogy ez a történelem úgy valahogy végigment a szívemen. Itt van egyébként velem a nagyfiam is, úgyhogy egy későbbi nemzedék is, mondtam, hogy mindenképpen jöjjön majd el.
1: Kedves hallgatóink, most hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat itt az Európa Rádióban, utána pedig ígérem folytatjuk az összeállítást Szentesről, ahol hálát adtak azért, hogy 200 éve készülhetett el a szentesi nagy templom, és szobrot avattak. Néha egy lelkészük Kis Bálint emlékére. Hamarosan folytatjuk az összeállítást, de akkor most először hírek. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte Lannert Judit miniszter szombaton közösségi oldalán. A szakemberek többek között a fejlesztő foglalkozások egyéni szükségletekhez igazítására, a pedagógusok együttműködésének erősítésére és az adminisztrációs terhek csökkentésére kerestek megoldást. A miniszter hangsúlyozta, hogy minden gyermeknek jár a lehetőség képességei kibontakoztatására és a megfelelő támogatásra. A munkacsoport alapjául az a civil szervezetek által összeállított köznevelési minimum szolgált, amely az esenis gyermekek jogait és a befogadó oktatás feltételeit foglalja össze. A kormány szombaton hatályba lépett rendelete alapján állandó személyvédelemben részesül a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke és nyomozati elnök helyettese. A védelem biztosítására a kabinet idén egyszeri alkalommal több mint 175 millió forintot különít el a rendőrség költségvetésében. Emellett 2027-től kezdődően évi csak nem 849 millió forintos beépülő többletforrást biztosítanak a kiadások fedezésére. A magyar közlönyben megjelent döntések értelmében a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a nemzetbiztonsági védelem alá tartozó szervek körébe is bekerült. Magyar Péter miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, hogy a vezetők a maffia elleni küzdelemre vállalkoztak, ezért indokolt a 24 órás rendőri védelem. A MÁV csoport ezen és a következő hétvégén újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg az egyes vasútvonalon Kelenföld és Budaörs között a fővárosban. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint ágyazatrostálást és síncserét végeznek, valamint felújítják a Muskétás utcai vasúti átjárót is. A beavatkozások nyomán 600 méteren javul a pálya állapota, és a korábbi óránkénti 60 kilométeres korlátozás helyett 80, illetve 120 kilométeres sebesség lesz engedélyezett. A fejlesztéseknek köszönhetően 1-2 perccel csökkenhet a menetidő, és stabilabbá válhat a menetrend tartása. A munkálatok ideje alatt a fővárosi Muskétás utcai átjárót lezárják, és egyes vonatok menetrendje is módosul, ezért az utazóknak érdemes előre tájékozódniuk. A Mentális Egészség Világnapja alkalmából a Tapasztalati Szakértői Grémium szombaton kiadott közleményében a sorstársi segítés erősítését és az érintettek szakmai döntésekbe való bevonását szorgalmazta. A Magyar Pszichiátriai Társaságon keresztül eljuttatott dokumentum szerint a mentális nehézségekkel élők tapasztalata komoly tudás, ezért nem elég csupán meghallgatni őket. Az érintetteknek lehetőséget kell kapniuk arra, hogy aktívan részt vegyenek az életüket érintő rendszerek, szolgáltatások és döntések alakításában. A szervezet közleményében rámutat, hogy a hazai ellátásban a sorstársi segítés jelenleg alul reprezentált és többnyire önkéntes elkötelezettségre, valamint úttörő szakemberek munkájára épül. Emiatt a rendszeres, fizetett és szakmailag integrált sorstársi szerepek továbbra sem képzik a mindennapi ellátás természetes részét Magyarországon. A megélt tapasztalattal élők mellett kulcsfontosságúnak tartják a közös tervezést, a stigma elleni küzdelmet és az elszámoltathatóság növelését is. 20 millió forinttal támogatja a kárpátaljai fogyatékkal élőket gondozó intézményeket a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Az anyaországi karitatív szervezet 10-10 millió forinttal segíti a Mezővári Ne Felejts fogyatékkal élő gyermekek rehabilitációs központját és az Élim-Hetyeni fogyatékkal élők napközi otthonát. Cibele Károly, a Magyar Református Szeretett Szolgálat elnöke kiemelte, magától értetődő felelősségük, hogy minden eszközzel megmentsék ezeket a nehéz helyzetbe került szolgálatokat. Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök hangsúlyozta, hogy a jelenlegi gazdasági válság és a háború okozta gondok közepette, ez a támogatás mindkét intézmény számára életmentő. A Magyar Református Szeretett Szolgálat a háború kitörése óta folyamatosan juttat humanitárius adományokat a térségbe, támogatva a legnehezebb helyzetben lévő kárpátaljai közösségeket.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatjuk az összeállítást. Szentesen járunk, ahol néhány nappal ezelőtt adtak hálát azért, hogy 200 éve készülhetett el a szentesi nagy templom, és szobrot emeltek a néhai lelkész Kis Bálint emlékére, aki a templom építést levezényelte.
2: Lantos Györgyi szobrászművészt kérdezem, aki bronzba öntötte, formálta Kis Bálint elképesztort. Hogyan készül egy ilyen munka? Egy darab festmény van, gondolom, hogy ezt használta?
3: Hát amikor a megbízást ugye megkaptam, akkor először nekem mindig az, hogyha a szobor valakiről szól, tehát egy személyhez kötődik, akkor elkezdek utána olvasni, utána nézni, hogy mi az, ami adott, és mi az, amiből tudok dolgozni. Ez esetben egyébként ez a festmény volt az a motívum, amit azt mondták itt a helyi megrendelők is, hogy az ehhez a portréhoz biztos, hogy jó, és nincs is nagyon más, tehát, vagy talán nincs is más. És akkor utána olvasok, hogy mi volt az ő tevékenysége, elkezdek gondolkodni, hogy mivel tudom leginkább életre hívni azt, amit ő alkotott, csinált, tehát a személyiségét, és aztán tulajdonképp a bronzba öntés már az utolsó része szinte a dolognak, mert ezt először megmintázzuk agyagból, aztán jön nagyon sok munkafolyamat, mikor eljutunk a bronzig.
2: Mennyi idő egy ilyen szobor elkészítés? Én teljesen laikus vagyok.
3: Hát ez az a kérdés, ami tényleg laikus, és mindig meg is kérdezik, és ez az, amire sose tudok válaszolni, mert nem figyelem, hogy mennyi idő az, amikor az agyag elkészült, mennyi az, amikor a gipsz negatívok, aztán a beformázás, a bronzönt, és hát azért úgy körülbelül egy év biztos eltelt összesen.
2: Nagyon érdekes volt nekem, ahogy most említette, hogy olvas arról, akiről készül majd a szobor, tehát nem csak a képet használja, hanem informálódik. Ez miért fontos?
3: Azért fontos, mert hozok egy példát. Készítenek ugye nagy emberekről halotti maszkot. Ha megnézzük azt a maszkot, az róla készül, tehát teljesen pontos. Mégsem ismerhető föl, mert nincs bennem a lelke. Az embernek, amikor egy szobrot csinál, nem pontosan azt másolja, formailag se esetleg, ami ott van. Mert akkor egy ilyen naturális, semmit mondó dolog lesz, egy ilyen sematikus dolog. El kell hagyni dolgokat, meg kiemelni. Tehát a személyiséget megismerve mindig, amit fontosnak érzek, ami mondjuk a gondolatisága a dolognak, az az első. Tehát nem formailag. Aztán formailag is jónak kell persze lenni, meg helyén kell lenni a dolognak, de nem csak ez számít.
2: Amikor leleplezték a szobrot, ott állt a szobor mellett néhány méterrel Kenyeresi Károly, aki az ükunokája Kis Bálintnak. Kicsorodultak a könnyei. Pedig soha nem találkozott nyilván életkorából adódóan az ükük nagyapjával, de meghatotta, ami történt. Ez milyen jelenetnek látta?
3: Az nagyon fontos, hogyha valami, még a távoli hozzátartozó is, mondjuk meghatódik, tehát nagyon-nagyon jól is esik, mert akkor valamit jól csináltam talán. Ehhez kell az, hogy olvas az ember, meg utána gondol annak, hogy mit csinált, hogy élhetett, tehát meg el is kell képzelni dolgokat, hogy élte az életét.
2: Fekete Károlyt, a tiszántúli egyházkerület püspökét kérdezem. Mit jelent önnek, vagy mit tanult ön Kis Bálint történetéből, meg a szentesi 200 éves templom történetéből? Az ige hirdetése nyomán gondolom, hogy készült a történetből, úgy fogalmazott, hogy ez egy csodaház, amit épült. Szóval miért érintette meg önt így, vagy mit tanult a történetükben?
4: Nem csak azt, hogy ez egy óriási templom, és szinte egy katedrális méretű, alföldi, gyönyörű, kétkarzatos, két emeletes karzatos templom, hanem azt a komplex életművet, aki a református kollégiumból indulva csokonai évfolyamtársaként idejött, hazajött erre a vidékre, hiszen Vésztőn született, de szentesen fejtette ki a szolgálatát, és annyi mindent tett a közjóért, amivel hitelesítette a szolgálatát. Nyilván egy nagy tudású, kiemelkedő igehirdető volt, és a Békés-Bánáti nagyegyházmegyének az esperese, amelyik önmagában rengeteg feladatot adhatott, de hogy a mezőgazdaságtól, az építészeten keresztül, a tudományos munkáig és az akkori Magyar Tudományos Akadémia elődjének, a Magyar Tudós Társaságnak levelező tagjává választották. Ez egy olyan hatalmas életmű, amelyik a parasportáktól kezdve egészen az ország iskolájáig hatott, és egy ilyen sok talentumos embernek a tevékenysége, amelyik rengeteg küzdelemmel telt, de mindig mértékadó ember volt a maga köreiben. Ez egy olyan példa számunkra, ami megerősíti, hogy az a bizonyos tiszteletes tudós lelkipásztor cím az nem adatik könnyen. De itt szentesen sikerült megszereznie kis Bálintnak ezt a címet, és nem csak rámondták, hanem ez történt az alatt az 53-54 esztendő alatt, amit ő itt munkálkodott, és közben egy szép családot nevelt. Ma is van olyan leszármazottja, sokadik utódja, aki lelkipásztor kollégánk itt is volt az ünnepségen. Egy olyan hatékony élet, amelyik rányomta ennek a városnak az arculatára a kezenyomát, és a gyülekezeten is meglátszott. 2 hét múlva lesz a Békés-Bánáti Református Egyházmegyék találkozója. Ez most 3 országban 5 egyházmegyényi területet jelent. Ez egykor a Kisbálint egyházmegyéje volt, amelyiknek meg is írta a történetét. És nem csak úgy, hogy összeszedegette az adatokat, hanem olyan történetírói akribiával, hogy a kéziratban levő munkáját is országosan ismerték, és aki kutató volt, egyháztörténész volt, az előbb-utóbb bele kellett, hogy akadjon ebbe a műbe, aminek a mintájára megírhatott eklézsia történetet, vagy akár egy nagyobb térségnek az egyháztörténetét. Egy nagy formátumú ember, és most annak örülhetünk, hogy mások is belebotolhatnak a szobrába, a szentes főterén, és érdemes arra, hogy megjegyezzék, és a mai nemzedék tanuljon tőle, hiszen a Kisbálint nevet több református intézmény is viseli, óvoda, általános iskola itt is, Vésztőn is. Azt lehet mondani, hogy sok száz diák tanulhat az ő életművéből, és ez önmagában ajándék. És jó nekünk, hogy a Szentesi templom 200. évfordulóját ünnepelve azt is megtiszteltük, aki az Úristen szolgája volt, mégpedig hűséges szolgája volt ebben a városban.
2: A szobornak ön szerint mi a jelentősége? Fontos 2026-ban így is emléket állítani valakinek, aki fontos egy közösségnek?
4: Azt gondolom, hogy manapság, amikor az ember külföldön szobor döntésről hall, vagy bizonyos történelmi események kiradírozásáról a adott nemzet történelem könyvéből, akkor nekünk minél több nyomot kell hagyni azokról, akik tényleg formáltak bennünket, a népünket, magyarságot, azon belül a reformátusságot, mert nagyon szemérmesek vagyunk az egymás dicséretével kapcsolatban. És még halópolaiban esetleg emlékszünk azokra, akik valamit tettek, aztán elfelejtjük, és mindig kell egy ilyen évforduló, hogy újra fölcsiszoljuk azokat a gyémántokat, amelyek közben oxidálódtak, vagy elszürkültek, és most ez egy ilyen nap volt, hogy egy nagyon márkás embernek az emlékezete lehet a közbeszéd tárgya. És én azt gondolom, hogy nekünk van szükségünk arra, kis Bálint megtette a magáét, és hiszem azt, hogy az Úristen meg fogja jutalmazni, mert ő mondta, hogy légy hív, mint halálig is, neked adom az élet koronáját. Ezt ő meg fogja kapni. De hogy mi is érzékeljük, hogy húsvéremberek nagyon nehéz korban, válságidőben tudtak olyat alkotni, és másokat gazdagítani, amire nekünk is van lehetőségünk. És ezeknek a fölfedezése az bennünket erősít, hogy én is tehetek valamit az enyéimért. Lehet családban, lehet az egyházban, lehet egy munkahelyen, vagy egy város életében. Sok ilyen példaember kell, hogy biztasson bennünket, hogy ez nem lehetetlen. Lehetetlen időkben is lehet a lehetségest megtenni. Engem kis Bálint inspirál és ösztönöz, hogy hűséges egyházi vezetők kellenek, akik gyarapítják a közösség értékeit, és a keresztény értékek terjesztésében mindent kihasználnak templomon kívül is, nem csak a templomban. Én azt gondolom, hogy elég az, hogyha az ember arra gondol, hogy amit tesz bárhol, bármikor, bárkivel, az Isten színe előtt történik. És ez a coram Deo, az Isten színe előtt létezés, ez nagyon nagy fegyelmező erő. És engem ez inspirál, hogy az Isten színe előtt alkotok, dolgozok, élek, intézek ügyeket, és ez a legnagyobb hogyha ezt az ember már nem érzi, akkor olyanokat enged meg magának, amit rossz példa, vagy valami olyannak a felnagyítása, aminek nincs aranyfedezete. Az Isten színe előtt viszont minden cselekedetünk meg kell, hogy álljon. Ha meg nem áll meg, akkor megkapjuk a magunkét. Már itt megérzi az ember a lelki ismeretében, hogyha valamit nem úgy tett.
2: Erdélyi Lajossal, a Szentes Nagy Templomi Gyülekezet presbiterével, a 200 éves jubileum emlékbizottságának vezetőjével folytatjuk a beszélgetést. Az emlékévnek van egy történeti megközelítés, ez a tudományos konferenciában, a matrikula fordításában, újrakiadásában, értelmezésében, a szoborban is látszik. Ezekről mindegyikéről egy-egy gondolatot beszéljünk. Miért volt fontos a szobor?
5: Hát a szobor azért, mert azt hiszem a lelkész szájából el is hangzott a szoboravatáson, hogy tartoztunk ezzel Kis Bálintnak, és nem az egyházközség, hanem Szentes városa. Itt sok mindent hallhattak, akik itt voltak Kis Bálint prédikátorról, mert azért hát ő akkor még prédikátor volt, és Esperesről, aki egyébként több évtizeden keresztül volt Esperese a Békés-Bánáti Történelmi Egyházmegyének, amelyik akkor szerintem Magyarország legnagyobb egyházmegyéje volt, mert Békés, Csongrád, Temes, Arad és a bánáti rész is ide tartozott. Ma öt Esperese van, öt egyházmegyéje van ennek az akkori egy egyházmegyének. Tehát tartozott Kis Bálintnak, az emlékének tartozott az egyházközség is, és Szentes városa is, és ezt ismerte fel Szentes városa is. Egy későbbi utódja, Imre Ernő mondta, nem fogom szó szerint idézni, de valami olyasmit mondott, hogy rájött, hogy nem lehet népének szószólója, hogyha csak a szószéken mondja nekik, hogy mit kellene csinálni. Ez az alapgondolata annak, amiből azt gondolom, hogy szobrot állítunk, mert hogy itt nem hangzott ugyanel, de például itt ez egy gyümölcstermővidék volt abban az időben, de mind direkt termő volt. Ő hazafelé Jénából látta Németországban, hogy oltják a gyümölcsöket. Megtanította a szentesi szőlő és gyümölcstermelőket a fák oltására. Ugye itt elhangzott a eke, elhangzott a vetőgép, tény, hogy az iskolában, tehát amikor leégett 1760-ban a város, mert nem csak a templomunk égett le, hanem az egész város leégett, akkor ő ugye 40 évvel később jött ide lelkésznek, de az emlékezetük még benne volt, még nem volt újjáépítve a teljes szentes ez alatt a 40 év alatt. És azon gondolkodott, hogy mi okozhatja és mivel lehet megakadályozni, és ekkor kezdte meg a cserépfedéssel kapcsolatos tanulmányait, országos lapokba írt cserépfedéssel kapcsolatban. Az elemi iskolába bevezette, hogy meg kell tanulnia a gyerekeknek cserepet készíteni. Nem csak lelkész volt, nem csak a lelki ügyekkel, hanem a mindennapi jólétével, a mindennapi életével is foglalkozott a szenteségnek, és nem csak a reformátusoknak, mert ugye itt elhangzott az örökváltság. 1848-as szabadság, vagy jobbágy felszabadítás előtt egyezett meg szentes az örökváltságról a földes urakkal, abban ő volt a szentesi nép szószólója. Nagyon sokat tett szentesért. Aki esetleg tudja a történelemből, ugye a török után a Haruken báró és családja kapta meg Csongrád jelentős részét, Békés jelentős részét, akik majd később a Károlyiak fognak átvenni, mert beházasodnak, és a Haruken család kihal, és Károlyiak lesznek itt a birtokosok. Úgy emlegették Kis Bálintot, mint hogy Haruken báró vásáros város csinált szentesből, város csinált szentesből, Kis Bálint pedig lelki értelemben, szellemi értelemben járult hozzá ez a városhoz, és ő alakította ki ennek a városnak a szellemét. Hát ennyit a Kis Bálintról és a szobráról, ezért kellett neki szerintem szobrot állítani.
2: Akkor nyilván ez egy nagyon szembetűnő dolog, ami történt. Az emlékében voltak kisebb dolgok, például felújították a sírját. Igen. Ez is egy ilyen kötelező, nem tudom, tartozás, hogy az legyen rendben, vagy miért tartották fontosnak?
5: Mi minden évben kimentünk a temetőbe Kis Bálint sírjához, és hát azt ugyan kapargattuk körbe-körbe, de hát az 1856-ban állította a síremléket a felesége és a három fia. És azóta nem volt hozzányúlva, úgy ez volt az oka, hogy megtettük. Az biztos, hogy kevesebbet fogunk, véletlenül halál napján fogunk kimenni majd a temetőbe, mert hogy most már van egy szobrunk, és meg lehet koszorúzni a szobrot, oda lehet hozzá menni, meg lehet nézni, tehát nem feltétlenül kell kimenni a temetőbe. De azért azt gondolom, ez hozzátartozik. Szentesen egyébként elég nagy kultusza van a szentes, hogy mondjam, korábbi nagyjain, a nagy nagyjai síremlékének a gondozásának. Ennek a része kis Bálint sírja is.
2: Templom felújítás, bizonyos dolgokat meg tudtak most csinálni. Nagyon röviden elmondaná, hogy mi fért ebbe bele, és ez is egyfajta tiszteletadás, hogyha már 200 éve elkészült a templom, akkor biztos nagyon szép volt, akkor most is legyen nagyon szép és méltó az ünnepre?
5: Hát 2008-ban volt egy teljes körű felújítás a nagy templomunknak. Ugye az elég sok idő eltelt, azért körbe a stukkok lehullottak, meglazultak, itt-ott festék lepergett, alul a víz följött a alapból, tehát ezeket kellett kijavítani, egy jelentősebb festés kellett, vége néhány 10 millió forintba került egyébként a templom felé. Igazából egy úgy fogalmaznék, hogy állaga megóvása és kisebb javítási munkálatai készültek el. Igen, az volt a cél, hogy méltóképpen nézzen ki a 200 éves évfordulós ünnepségekre, háladó ünnepségekre.
2: És akkor utolsó kérdés itt a nap végére. Valami ilyesminek képzelték el ezt a napot 2 évvel ezelőtt, amikor a bizottságot létrehozták, először beszéltek erről a presbitériumban?
5: Igazából nem tudtuk, hogy mi miután következik, azt nagyjából már elég hamar tudtuk, hogy mit akarunk megcsinálni, de hogy aztán rájöttünk, hogy jobb lenne a legtöbb dolgot egy napra sűríteni sok szempontból. De én azt gondolom, hogy méltó volt ez a mai nap, hogy hálát adjunk azért, hogy a Jóisten megtartott bennünket, megtartotta ezt a házat is, az ő saját házát, és megtartott bennünket is, kései utódokat. Lényegében ezt akartuk csak, hogy erre az időszakra szépen nézzen ki a templom. Jöjjön el mindenki, aki úgy érzi, hogy el szeretne jönni. Mondjon hálát az Úrnak, ennyi. Ez volt a célunk, és ez megtörtént.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben helyszíni riportunkat hallották Szentesről, ahol 200 éve készült el a szentesi nagy templom, ezért adott hálát a gyülekezet, és szobrot állítottak néhai lelkészük Kis Bálint emlékére. Erről is szóltunk az elmúlt percekben.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecske és Ákostól hallják. Kármán András pénzügyminiszter szombaton közösségi oldalán bejelentette, hogy az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják majd közcélokra. A 2027. januárjától bevezetésre kerülő vagyonadó azokat érinti, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek. A kulcs az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonoknál 1%, a 100 milliárd fölötti résznél pedig 1,5% lesz önbevallásos alapon. A miniszter kitért a részletekre is, így például a házastársak adófizetési opcióira, a kiskorúak vagyonának kezelésére, valamint a cégértékelési és ingatlanbecslési módszerekre. A NAV online kalkulátorokkal és segítségnyújtással támogatja majd a kötelezettség teljesítését a vagyonok értékének kiszámításában. Kármán András emlékeztetett arra, hogy a kormány vagyonadó javaslatáról jelenleg is zajlik a társadalmi egyeztetés, és várják a véleményeket. Az euró bevezetésénél fontosabb a gazdaság megfelelő felkészültsége és az eredményesség, jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök szombaton a polgári gondola rendezvényén. A Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint a közös valuta olcsóbb finanszírozást, az árfolyam kockázat megszűnését és évi mintegy 130 milliárd forint megtakarítást hozhat. Ugyanakkor figyelmeztetett a kockázatokra is, hiszen az önálló monetáris politika elvesztése miatt a kamatpolitika már nem igazodna a hazai gazdasági folyamatokhoz. A sikeres csatlakozáshoz túl kell mutatni a Maastrichti feltételeken, biztosítva az infláció alacsony szinten tartását és a gazdaság versenyképességét. Hozzátette, hogy a szeptemberi infláció 1,6%-on alakult, de a külső kockázatok miatt továbbra is óvatos és fegyelmezett monetáris politikára van szükség. Szombaton volt a szervdonáció és transzplantáció világnapja, amely alkalmából országszerte sportrendezvényekkel és megemlékezésekkel hívták fel a figyelmet az

0: adományozás fontosságára. A Transplantációs Alapítvány a megújított életekért civil szervezet 19. alkalommal rendezte meg a Donornapot, amely tiszteletadás a donoroknak és szolidaritás a várakozók iránt. A nap folyamán a MOM sportközpontban hagyományos sporteseményeket, úszóváltót és kispályás foci mérkőzést tartottak az orvosok, sportolók és érintettek részvételével a fővárosban. Délután a Mezőgazdasági Múzeumban Provita díjjal tüntették ki a szeretteiknek adományozó donorokat, majd átadták a Szent Kozma és Damján díjakat is. A programot a múzeumtól induló, a Hősök teréig tartó fáklyás séta zárta a donorok emlékére, de vidéken és a fővárosi maratonon is voltak kapcsolódó események. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton bejelentette, hogy megküldték a V-hídnak a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést. A lépésre az Európai Számvevőszék vizsgálata miatt volt szükség, amely a kivitelező és a mérnök cég közötti súlyos összejátszás gyanúját tárta fel a közbeszerzésben. A miniszter hangsúlyozta, hogy az uniós támogatások megvonása miatt nem folytathatják a vitatott szerződést, ezért az ügyben büntető feljelentést tesznek és versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. A V-híd köteles biztosítani a munkák biztonságos leállítását, még a kormány azon lesz, hogy a jövőben új tendert írjon ki a nélkülözhetetlen projektekre. Vitézi Dávid jelezte, hogy a teljes jogi és műszaki lezárás, valamint az új közbeszerzés lefolytatása hosszabb időt vesz igénybe. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő szombaton kijelentette, hogy az orosz gázolajra vonatkozó szankciók feloldása háborús bevételekhez juttatná Moszkvát. Az X-en közzétett üzenetében hangsúlyozta, hogy az elmúlt napok ukrajnai civil áldozatai és a hibrid támadások miatt most nem időszerű az Oroszországra nehezedő nyomás enyhítése. A nyilatkozat azután született, hogy az Egyesült Államok pénteken bejelentette az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciók ideiglenes feloldását Donald Trump és Vladimir Putyin megállapodása nyomán. Kallas emellett jelezte, hogy az uniós külügyminiszterek hétfői luxemburgi ülésükön várhatóan jóvá hagyják a háború kezdete óta a legnagyobb szankciós csomagot.
1: Az időjárásról.
0: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Autószalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. 15 helyszínen több mint 80 önkéntessel, összesen 650 négyzetméter felületen dolgoztak a Miskolci Belvárosi Kör tagjai és a hozzájuk csatlakozók a belvárosban szeptember végén. A kört dr. Hajdú László kezdeményezésére 10 belvárosi vállalkozó alapította azzal a céllal, hogy közösen tegyenek a városközpont arculatának, hangulatának, közösségi és gazdasági életének megújításáért.
2: Én azt gondolom, hogy hiánypótló az, amiben mi, amilyen térben mi megérkeztünk. Nem akarok egy szélesebb kitekintést adni, de valahol azok a vállalkozókat képviselő, tömörítő szervezetek, amelyek voltak, vannak a mai magyar valóságban, azok mintha egy kicsit elszakadtak volna a valódi problémáktól. És ezek sokszor nagyon földhöz ragadt hétköznapi problémák. Ez ebben való segítséget nagyon korlátosan lehet megkapni, és nagyon kevés olyan hely van, ahová lehet fordulni. Nem biztos, hogy mi ennek a megoldói vagyunk, sőt, de hogy mi rezonálunk arra, hogyha valami van, és egy kvázi egy gyors reagálású hadtest vagyunk, mert gyorsabban, hangosabban kimondjuk, nagyobb térben adunk ennek hangot. Hogy más nem mondjak, a Facebook oldalunk, amit most már több mint 5000-en követnek, ezt úgy kell értelmezni, hogy azért ez egy lokális történet. Egy-egy erősebb posztunkat 150-200-es megtekintéssel reagálják le az olvasók. Tehát látni azt, hogy a belváros mindenkinek a szívügye, látni azt, hogy a belvárost mindenki félti, mindenki szeretné, hogyha ez egy lélegző, működő belváros lenne.
1: Ezután két miskolci hölgyet köszöntök a szalonban, akik elhatározták, hogy indulnak az Extrém Bamako-ralin. Ők lesznek az egyedüli női páros ebben a futamban, de a megmérettetés 22 éve alatt is csak 4 ilyen párosról tudnak. Nagy Marianna és Tóth Georgina.
3: Itt az a különbség a sima és az extrém között, hogy ez hosszabb lesz, máshonnan indul és máshova érkezik. Az eddigi Bamako az 9000 kilométer volt, ez 11000 kilométer lesz. Azon kívül itt mindig előző este fogjuk megkapni a következő útvonalat, tehát így nem lesz rögtön előre kiadva minden, mint eddig volt.
4: Mohácsról fog indulni, és mindig ki lesznek adva az itinerek, hogy mi a következő célpont, ahová el kellene jutnunk. Ott elvileg táborok lesznek, ahová beérkezünk, és ott fogunk találkozni a többiekkel is. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen csoportos elindulás, és akkor csoportosan megyünk. Mindenki akkor megy, mikor akar, ott áll meg, ahol akar. A lényeg az, hogy a következő célállomáshoz beérjünk. A 22 nap, azt reméljük, hogy az bele fog férni. Ha nem történik semmi az autóval, akkor ezt véghez is visszük.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát dr. Hajdú László, a Miskolci Belvárosi Kör alapító elnöke, valamint Nagy Marianna és Tóth Georgina, akik indulnak az Extrém Bamako Rallin, mint egyedüli női páros.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: A Miskolci Belvárosi Kört dr. Hajdú László kezdeményezésére 10 belvárosi vállalkozó alapította azzal a céllal, hogy közösen tegyenek a városközpont arculatának, hangulatának, közösségi és gazdasági életének megújításáért. Az alapításkor 2022. júliusában 5 programot fogalmaztak meg, ezek közül az egyik a Kapuaj projekt. Ennek részeként szeptember végén negyedszer szervezték meg a Kapuaj festést. 15 helyszínen több mint 80 önkéntessel, összesen 650 négyzetméter felületen dolgoztak a kör tagjai és a hozzájuk csatlakozók. Az Európa Szalon vendége dr. Hajdú László, az expert cégcsoport tulajdonosa, a Miskolci Belvárosi Kör alapító elnöke.
2: Megint egy örömteli hétvégi találkozáson vagyunk túl. Ez mindig jó hangulat, jó találkozni azokkal, akik szabadidejéket önként felajánlják erre a feladatra. Festettünk a belvárosban, igen, több mint 80 önkéntes volt, mi magunk is közel 20-an voltunk, jelen az egyesület tagjai, ez egy közel 100-as létszám, ami mozgott szombaton a belvárosban. Kapukat, kapualjakat festettünk több mint 15 helyszínen. Egyik kollégám, barátunk kiszámolta, hogy 650 négyzetméter felületet raktunk rendbe, ami 4 családi ház teljes külső homlokzatának felel meg. Jó volt a feladat, megmondom őszintén, szerettük. Most már, mivel negyedik alkalom volt, ez egyre szervezettebb módon történik meg. A Davidov Ádám nevét mindenképpen ki kell mondanom hangosan, aki heteket tett bele ebbe a szervező munkába, de amikor odaérkeztünk, akkor helyszínre kibontva, létszám meghatározással, az ecsetek kibontva, a előre kikevert színek, javító eszközök kicsoportosítva, úgyhogy az érkezőknek csak választani kellett, hogy kapuhajat szeretnék festeni, kaput szeretnék festeni, falfirkát szeretnék eltávolítani, esetleg egy fakaput szeretnék csiszolni, és hármasával, négyesével, ötösével összeálltak, és így megindultak a munkát elvégezni.
1: Hol és hány kapuhaj újult meg?
2: Egészen a Városháztértől a Centrum Áriumházig voltak jelen az önkénteseink, 15 helyszín volt. A legfelső helyszín az avasszállóval szemben az egyik sötétbarna kapuaj, és keretezte ezt szintén egy sötétbarna kapua centrummal szemben, egy kicsit az Adi híd irányába, azt hiszem Széchenyi 88 volt a helyszíne. Nagyon sokféle helyszínen volt, egy család, apa, anya, két kisgyerek, például egy szellőzőt festett le az Erzsébet tér hátterében, hátsó részén, de 2 nagy kapuajat festettünk a színházzal szemben, illetve az Égbolt Café melletti kapuajat, ezt kompletten kifestettük belülről, ez volt a 2 legnagyobb vállalás, itt 10 emberek, 12-en, 14-en is mozogtak néha egy időben, és ezen túlmenően meg frontokat és fakapukat festettünk, illetve csiszoltunk, lakkoztunk.
1: 80 önkéntes, ez nagyon szép szám, kik csatlakoztak a kezdeményezéshez?
2: Alapvetően egyéni csatlakozók voltak, de akit mégis ki kellene emelnem, az a MEASZ-nak a férfi kosárlabda csapata. Ők testületileg 20-an megjelentek, 20-szoros legény, kevesebb létre kellett, ez egy nagy hozzáadott értékük volt a fiúknak. Egyébként viccet félretéve nagyon lelkesek voltak ők is, és egy elég komplett 2 épületömnek a hátsó részét végigfestették, iszonyatos munkát végeztek ők is. Nagyon látványosak egyébként. A Facebook oldalunkon nyomon követhető, és javaslom mindenkinek megtekinteni az Ilyen volt és ilyen lett című fotóinkat. Azt kell, hogy mondjam, hogy elképesztő különbségeket mutatnak egy falfirkás vagy egy omlót javított felület után egy festett és egy látványosan homogén felületnek a megjelenése.
1: Ha visszatérünk az elejéhez, most volt 1 éves ugye a Miskolci Belvárosi Kör. Mikor és hogyan alakult?
2: Ezt 10 helyi vállalkozó alapította. Én próbáltam olyanokat megkeresni, akik alapvetően a 30-as, 40-es korosztályban tartoznak. Az előfeltétele az volt, hogy saját munkáddal, saját pénzedet kockáztatva a belvárosban dolgozz. Legyen valamilyen üzleted, legyen valamilyen vállalkozásod. Viszonylag hamar egymásra találtunk. 2 vagyunk dolgozók, én és Mohácsi Gábor, akik kicsit egy más korosztályt képviselünk ebben a történetben, és a Az alapattitűd az az volt, hogy vegyük végre a saját kezünkbe a saját sorsunknak az irányítását. Számtalan olyan ügyet láttunk, amit elhagyott, és félreértés ne legyen, nem a mostani városvezetésre gondolok, hanem erő, akarat vagy koncentráltság hiányában a 2000-es évek elejétől, például ez a kapuajfestés, ha már itt tartottunk, ugye csúcstartók voltak a 2004-es, 2005-ös falfirkák, ezek voltak a legtávolabbik, ezt onnan tudjuk, hogy ilyen korúak voltak, hogy miskolciak úgy hívják, hogy levonós, ilyen levonósak voltak rajta, fölötte fölé ragasztva, amin ezek a dátumok szerepeltek. Tehát ez legalább három kurzus, ami a városban azóta városvezetés szempontjából történt. Mindenki fontosnak tartotta a belváros, de valójában sose váltottak le ezek a feladatok. És akkor azt gondoltuk, hogy az a trend, ami egyébként a főutcára sajnos Miskolc általános teljesítőképességhez illesztően sajnos lefelé tart, próbáljunk a saját eszközeinkkel valamit ez ellen tenni. És az alapötlet, mondom, ez a vegyük kézbe a saját sorsunk irányítását, ebben azt gondoltuk, hogy vannak optikai elemek, vannak hangulati és vannak tartalmi elemek. És akkor az optikai elemek közül volt egyik ilyen sikeresebb verzió, ez a kapuajfestés. De hangulati elemek például az utcazene. A legfontosabb számunkra ezek a tartalmi elemek, amik a működést segítenék. Ebbe még mindig adósak vagyunk például egy Miskolc Coin rendszernek a bevezetésével, ami egy kicsit nagyobb munka, mint mi gondoltuk, de a háttérben folyik a szervező munka. Azt gondoljuk, hogy együtt erősebbek vagyunk, tehát azt a típusú kommunikációt, amit egy vállalkozó például egy Miskolc Holdinggal, mint bérveadóval folytat, sokkal nehezebben tudja lefolytatni. Akkor, hogyha mi, nem tudom, 80-an, 90-en mondjuk egyszerre ugyanazt, annak teljesen más az ereje, és másképpen hallatszik. Számtalan ilyen megkeresésünk van a város felé, a város erre nyitott, folyamatosan kommunikálunk. Az, hogy hogyan váltódik le valami, ez már más kérdés, és milyen eredményességgel hallják meg a mi jelzéseinket, de ezekben nagy a szórás. Például legutoljára egy utolsó utáni segélykiállítást küldtünk például a közbiztonság terén. És én azt gondolom, hogy az a hógolyó, amit a Miskolci belvárosi kör elindított, az most értőfülekre talált. Talán egy szerencsés összefüggés, hogy szeptember 1-jével új városi főkapitányt is neveztek ki, de az együttállások azt eredményezték, hogy az utóbbi egy hónapban, mintha éreznénk azt, hogy nagyobb jelenlét van, rendőri jelenlét, amit mi határozottan igényeltünk, nagyobb miőrös állományok sétálnak a főutcán. Tudjuk, hogy azok a problémák, amik egyébként közbiztonsági oldalról megjelennek a főutcán, azok nem közbiztonsági kérdések, azok szociális, oktatási, sokszor egészségügyi kérdésköröket vetnek fel, nevelés, gazdasági, szociális hátterű problémákról beszélgetünk, ez mégis közbiztonsági kérdésként csapódik le. Azt, hogy teljesen kezletlenül hagyjuk, az nem működik. Ez egy első lépés. Én azt gondolom, hogy ennek az eredményei látszanak. Egy kicsit jobb lett megint a főutca. Az irány az jó, ezt tartani kell. Szóval összefoglalva, nagyon sokáig tudnék erről beszélni, mert nagyon sok olyan elem van a vállalásainkban, ami projektszemléletű. Építsünk egy játszóteret, a főutcán régóta dolgozó emberekről csináljunk kisfilmeket, akik 20-30-40 éve a főutcán dolgoznak, élnek, mozognak, tehát számtalan elemünk van, projektünk van. Ezek mind-mind arról szólnak, hogy azt a közösséget, ami egyszerűen úgy hívjuk, hogy belváros, erősítse és összefogja.
1: Egy tavalyi Miskolc TV-ben készült interjúban úgy fogalmazott, hogy akkor a miért éppen most volt a fő kérdés, mit jelent ez pontosan, miért éppen tavaly alakult a belvárosi kör?
2: Mindig úgy érezzük, hogy ez már a 24. óra, és a 24. óra után kiderül, hogy mindig van még tovább, és még jobban elfogyott az idő, és még nagyobb a segélykiáltás. Van egy általános gazdasági helyzet, ami azért 2022 óta nem a legjobb a világban, ezt Magyarország 22 óta a saját teljesítményével én azt gondolom, hogy egy kicsit alul is múlja, és hát Miskolc egy olyan indikátor ezekben a rendszerekben, ami hát hogy is mondjam, ha egy felfelé szálló trend van, akkor mi lassabban csatlakozunk, ha lefelé szálló trend van, akkor pedig elsők között vagyunk a beszakadók között. Tehát nincs könnyű helyzetben a város. Ezt éltük meg, itteni helyi vállalkozók, lokálpatrióták, egyszerűen civilek, akik azt gondolták, hogy elég a fotelből, kommentelésből, és fogjuk meg, csináljuk meg, emeljük fel, fessük ki, szervezzük meg, tehát ami bármi olyan igét tudnék mondani, ami az aktivitásra utal, ezek a mi igéink, azok a jelzők pedig, amik a kritikáról szólnak, vagy a várakozásról, azokat mi negligáljuk, és azt mondjuk, hogy az nem a mi csapatunknak a sajátja.
1: Szintén ebben az interjúban, ahogy említette, 10 olyan helyi vállalkozót keresett meg, aki a 30-40-es korosztályhoz tartozik. Ebben az interjúban helyi hősökként emlegette őket. Miért?
2: Ezek a srácok 30-asok, 40-esek. Egyébként én azt gondolom, hogy akár ők is helyi hősök, tehát ők is bele. Nem, amikor mi ezt a sorozatot elindítottuk, akkor azt mondtuk, hogy ez a miskolci belváros számtalan olyan ikonikus figurát ismer, akinek elég a nevét kimondani, vagy az arcát látni, tudjuk, hogy ő szemüveget árul, ő éttermet vezet, ő Adidas boltot csinál, tehát anélkül, hogy most itt végig soroltam volna, szerintem majdnem, hogy tudjuk, hogy ki az, aki a Városház téren csinálja 35 éve az éttermét, tehát hogy vannak ikonikus figurák, és én azt gondoltam a társaimmal együtt, hogy őket meg kell szólaltatni. Az emberek kíváncsiak lehetnek az ő élettörténetükre, az ő vállalkozásoknak az eredményeire. Egyáltalán hogyan alakult ez, mi volt velük az elmúlt 20-30-40-50 évben. Úgyhogy ez is csak egy projektsorozat. Tehát, de a kérdést egy kicsit másképpen értelmezve, egyre inkább úgy érzem, hogy mindenki miskolci hős, aki most elkezd vállalkozni a belvárosban, és próbál a túlélésre koncentrálni. Nehéz időszak van, reméljük, hogy egyszer jön már egy kicsit két könnyebb.
1: Milyen az együttműködés a várossal, az önkormányzattal? Itt az előbb már említette, hogy folyamatos a párbeszéd.
2: Hát ez egy nehéz kérdés, kicsit kényes is, de én azt gondolom, hogy mi az egyenes válaszok útján haladunk. A mindenkori városvezetéssel minden vállalkozónak meg kell találnia a szót, a hangot és a kapcsolatot. Mi is ezek közé tartozunk, akik azt gondoljuk, hogy a mindenkori városvezetést ösztökélni kell arra, ami szerintünk a jó irány. Amikor például kapuajfestésről beszélgetünk, akkor nem azért festünk kapuajat, mert azt gondoljuk, hogy mi magunk szeretnénk átkezdeni magunkat szobafestőmázoló szakemberré, hanem azért, mert azt gondoljuk, hogy ezzel példát tudunk mutatni, és a példa erejével kényszeríteni tudjuk a tulajdonosokat arra, hogy jöjjenek utánunk. Az egy másik kérdés, hogy a belvárosban nagyon sok önkormányzati tulajdonú ingatlan van. Nem feltétlenül 100%-os, de kisebbségi vagy többségi. Csendesen jegyzem meg, vagy ugyanilyen hangon jegyzem meg, hogy legalább ennyi magántulajdonú ingatlan van, akiknek szintén mutatnánk, hogy itt az idő, hogy ne engedd a saját ingatlanodat odáig leromlani, hogy az már egy elhagyott ingatlan képét mutassa. De visszatérve az eredeti kérdésre, tehát én azt gondolom, hogy kutya kötelességünk a mindenkori városvezetéssel jó kapcsolatot ápolni, vagy megfelelő kapcsolatot ápolni. Alapvetően azért is, mert azok a javaslatok, amelyeket mi megfogalmazunk, az általuk tud, az ő közreműködésekkel is tud megvalósulni. És itt nagyon széles spektrumról beszélgetünk, a napi működéstől, az üzemeltetéstől, a bérleti díjaktól elkezdve, egyáltalán hogyan nézzen ki a belváros, milyen strukturális elképzeléseink vannak, milyen jövőbeni közös gondolkodásra hívjuk őket, mik azok a pillanatok, amikor mi egy nem vagyunk érdekképviseleti szerv, határozottan nem. De mik azok a pillanatok, amikor egységesen lépünk fel, akár ha kell a várossal szemben is, egy csökkentett vagy egy csökkentett bérleti díj érdekében, vagy mikor emeljük fel magasra a zászlót, amikor azt érezzük, hogy a város jót tesz, és akkor ezt mi is hangosabban kommunikáljuk, vagy jó döntéseket hozott. Ez nem egy egyszínű és egy homogén kérdéskör, ezt mindig ügyek mentén döntjük el, hogy mi az interakciónk ezzel kapcsolatban, de összességében a legelső mondata fontos, hogy megfelelő és működő kapcsolatot kell ápolni Miskolcért, magunkért és az itt élő emberekért.
1: Hogyan összegezni, értékelni az elmúlt egy év munkáját, tevékenységét?
2: Én azt gondolom, hogy hiánypótló az, amilyen térben mi megérkeztünk. Nem akarok egy szélesebb kitekintést adni, de valahol azok a vállalkozókat képviselő tömörítő szervezetek, amelyek voltak, vannak a mai magyar valóságban, azok mintha egy kicsit elszakadtak volna a valódi problémáktól. És ezek sokszor nagyon földhöz ragadt hétköznapi problémák. Ez ebben való segítséget nagyon korlátosan lehet megkapni, és nagyon kevés olyan hely van, ahová lehet fordulni. Nem biztos, hogy mi ennek a megoldói vagyunk, sőt, de hogy mi rezonálunk arra, hogyha valami van, és egy kvázi egy gyors reagálású hadtest vagyunk, mert gyorsabban, hangosabban kimondjuk, nagyobb térben adunk ennek hangot. Hogy más nem mondjak, a Facebook oldalunk, amit most már több mint 5000-en követnek, ezt úgy kell értelmezni, hogy azért ez egy lokális történet. Egy-egy erősebb posztunkat 150-200-es megtekintéssel reagálják le az olvasók. Tehát látni azt, hogy a belváros mindenkinek a szívügye, látni azt, hogy a belvárost mindenki félti, mindenki szereti, mindenki szeretné, hogyha ez egy lélegző, működő belváros lenne. Éppen ezért az, hogy mi jó néhány vállalkozó, és azt kell, hogy mondjam, hogy a 10 alapítón túl most már közel 61 néhány 70 tagunk van, háromféle minőség van, teljes jogú, pártoló és önkéntesi. Ez azt mutatja, hogy az ott létező, működő vállalkozók, ott lakó emberek, ezek elfogadják azt, hogy együtt könnyebben tudunk véleményt formálni, és a közösség ereje nagyobb, mint az egyének ereje. És ez egy régi üzenet, nincs ebben semmi új. Most is úgy gondolom, hogy a világ ki van találva 95%-ban. A jó gyakorlatokat kell nekünk elhozni ide. Okosan kell szétnézni a világban, és lekövetni a jó mintákat. Azt az 5%-ot meghagyjuk a kreatívoknak. Biztos, hogy van itt is 5% kreatív képesség Miskolcon, ami a különbözőséget megadja. De szerintem ebben a kitalált dolgokban is még rengeteg feladat van itt a belvárosban.
1: Mik a célok, tervek?
2: Hát nagyon várjuk, hogy beinduljon a gazdaság. Ha beindul a gazdaság, akkor ugye egy átalakított, struktúráltan átalakított belvárosban szeretnénk egy kicsit könnyebben létezni és könnyebben élni. Azt látjuk, hogy, és ez eldőlt, hogy a kereskedelem, ami régen a belváros, a főutcának a majdnem, hogy a kizárólagos helyszíne volt, ez lassan-lassan áttevődött a plázák, majd később a dobozos vásárlások, az internetes vásárlások helyszínére. Tematikus kereskedők tudnak megmaradni a főutcán, ebben sincsen semmi új, szét kell nézni Ausztriában, Németországban, hogy az ottani óvárosok hogyan működnek, milyen típusú kereskedő egységek maradtak bent, speciális rétegeknek szóló tematikus kereskedőboltok vannak ott, és hát elképesztően megerősödik az éttermi vendéglátó szolgáltató és szálláshely szolgáltató hármas. Nagyjából ez foglalja el a régi kereskedő ágazatnak a helyét. Hát mind a három azért erősen alultőkésített itt Miskolcon, tehát a vendéglátók is már nagyon régóta, én azt gondolom, hogy nagyon nehéz pályán vannak. Hál' Istennek vannak mindig új szereplők, hál' Istennek vannak nagyon régi szereplők, akik túlélnek. Úgyhogy a hosszú vízió az, hogy egyszer jöjjön már egy jobb gazdasági időszak, ami Miskolcra is hatással van, legyen egy sorsfordító beruházás Miskolcon, ami nagy hozzáadott értékű munkahelyeket teremt, ami vásárlóerőt generál Miskolcon, és ez pedig leadódik a főutcán, leadódik Miskolc egészében. Valami ilyesféle vízióban reménykedem én, ez nem optimista, nem pessimista megközelítés, ez egy sikeres városmenedzsment esetén akár még működőképes is lehet, hogyha a világgazdaság is egy kicsit változik.
1: Tekinthetünk azért optimistán így a beszélgetés végén a jövőbe, tehát érdemes Miskolcon, Miskolcért, Miskolccal dolgozni?
2: Én egy rendkívül optimista ember vagyok, ezért teszem a dolgomat nap mint nap, úgy, ahogy. Mi folyamatosan befektetünk Miskolcba, hogyha csak a saját vállalásaimról tudok egy mondatot beszélni. Az egyik kedvenc vállalásunk Kovács Zoltán üzlettársammal a most már miskolci Szohóként emlegetett tömb rehabilitáció. Itt most már 6. épület tömbünket fejezzük be, most olyan 70%-os állapotban van. Ugye egy teljesen új építés mellett az összes többi az egy felújítás volt, ami sokkal nehezebb pálya, mint újat építeni, és sokkal több mindennek kell megfelelni, de őszintén mondom, nekem a lelkem ez egy sokkal közelebb áll az értékmentés. Hogy csak egy konkrét példát mondjak el ezzel kapcsolatban, Zoltán barátommal elég komoly polémiába keveredtünk, hogy azok a vaskorlátok, amiket, hogyha egyszerűen csak leszedünk a futó folyosókról és helyére újakat teszünk, az mennyivel olcsóbb megoldás. Most egy háromszor annyiba kerülő útat választottunk, amiben restauráljuk a meglévőket, és hát egy kétszer annyi időigényes folyamatot és háromszor annyiba kerülő folyamatot választottunk, de majd az eredmények magukért beszélnek. Szóval amit az egészből ki akartam hozni, hogy mi hiszünk Miskolcban, és befektetünk Miskolcba, ennek az útja pedig a régi miskolci épülettömböknek a felújítása, új élettel való megtöltése, és azt kell, hogy mondjam, hogy ha nem is a legjövedelmezőbb módon, mert ezt azért nem állíthatnám, és ha nem is a legkevesebb munkával, de például elértünk oda, hogy ez az új épülettömb is 90%-ban bérlőkkel a készrejelentés előtt több mint 8 hónappal ki van adva. Tehát piaci szereplők fognak oda beköltözni ebbe az új épülettömbbe, ami azért mutatja, hogy van mozgás Miskolcon. Igen, szépészet lesz, igen, vendéglátás lesz, igen, ügyvédi szolgáltatás lesz, igen, nők fognak ott tornázni, tehát körülbelül egy ilyen csomag lesz az új épületünk. Ez mind-mind arról szól, hogy van erő Miskolcban, nagyon keresni kell, de meg lehet találni. Jó lenne már egy könnyebb időszak. De hinni kell Miskolcban, én csak ezt tudom mondani, és remélem, hogy sokan vannak, akik így gondolkoznak még rajtunk kívül. Optimista vagyok.
1: A Miskolci Belvárosi Kört 10 belvárosi vállalkozó alapította azzal a céllal, hogy közösen tegyenek a városközpont arculatának, hangulatának, közösségi és gazdasági életének megújításáért. Dr. Hajdú Lászlót, az expert cégcsoport tulajdonosát, a Miskolci Belvárosi Kör alapító elnökét hallották.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Egyedüli női párosként indul az Extrém Bamako Rallyn Nagy Marianna és Tóth Georgina. A megmérettetés 22 éve alatt is csak 4 ilyen párosról tudnak. Mint mondják, a Bamako számukra több, mint egy autós túra, egy hatalmas kihívás, egy bakancslistás álom és lehetőség arra, hogy jót is tegyenek közben. Céljuk megmutatni, hogy nőként is bele lehet vágni, inspirálni másokat, hogy merjenek álmodni és lépni, valamint aktívan részt venni a jótékonysági kezdeményezésben. Az Európa Szalon vendégei Nagy Marianna és Tóth Georgina.
2: Ez egy bakancslistás álom volt a számomra, és hallottam a rádióban egy riportot ezzel kapcsolatban, és januárban úgy döntöttem, hogy én ezen mindenféleképpen szeretnék elindulni, és a kolléganőmmel már 17 éve ismerjük egymást, nagyon jó kollégák is, barátnők vagyunk, és akkor bejött rá, kérdeztem, hogy van-e kedve velem eljönni, mert úgy gondoltam, hogy ő az egyedüli, akivel én ezt megpróbálnám. Úgyhogy egy ilyen pár másodperces gondolkodás után persze rávágtott, hát hogy nem. Úgyhogy ez az egész így kezdődött, és utána elkezdtünk ennek utána járni, hogy mi is ez az egész, rengeteg videót néztünk, meg bejelentkeztünk a csoportba, ahol az előző évi dolgok fel voltak téve, rengeteg videó, rengeteg riport, és hát elkezdtük így a felkészülést.
1: Georgina, de miért vállalkoztál szívesen?
3: Szeretem a kihívásokat, az adrenalint, igazából így, ahogy mondta, először így felnéztem, hogy hova, aztán mondtam, hogy jó, menjünk, úgyhogy igazából ez egy pár másodpercen belül el is dőlt. Ha én azt mondom, hogy megyünk, akkor én ezt komolyan is gondoltam, úgyhogy így ez rövid idő alatt meg is lett beszélve. Ami utána meglepetés volt, amikor elkezdtük nézni az egészet, hogy amin mi részt szeretnénk venni, az egy extrém Bamako, amit egyébként első bálozóknak nem ajánlanak, úgyhogy ezek plusz kihívást fognak hozni. De
2: úgy döntöttük, hogy ott a helyünk akkor.
1: És mi volt a következő lépés? Hogyan derült ki, hogy mire vállalkoztok tulajdonképpen, vagy hogyan dölt el, hogy mire vállalkoztok?
2: Hát egyébként a furcsa véletlenek sorozata jött, ahogy regisztráltam az oldalra. Rögtön jött egy komment, hozzászólás, hogy nagyon örülnek neki, hogy mi is részt vennénk. Arról nem beszélve, hogy nagyon-nagyon ritkaság az, hogy női páros indul a Bamakon. A 22 év alatt igazából mi lennénk a negyedikek, vagy mi leszünk, mert ez nem biztos, hogy megyünk. És rám írt egy úriember, aki már részt vett a Bamakon, egy miskolci lakos, Balta Nándornak hívják, ő egy rally versenyző, autószerelő műhelye van, és mondta, hogy nagyon szívesen segít nekünk bármiben, ha kérdésünk van, nyugodtan fordulhatunk hozzá, menjünk be műhelybe, átbeszéljük, nagyon sok tanáccsal tud minket ellátni, és ez így is történt. Úgyhogy a következő lépés igazából az volt, hogy legyen egy autónk, mivel hogy akármilyen autóval azért nem lehet ide elindulni, ő nézte ki az autónkat is. Úgyhogy egy ilyen hétvégi program gyanánt mentünk fesztiválozni, és 100 halombattán volt ez az autó, odafele bementünk, megnéztük, lecsekkoltuk, megkérdeztük a tanácsokat a szerelőnktől és más ismerősöktől, hogy mit szólnak hozzá, videókat küldtünk, és mondták, hogy szerintük teljesen jó vétel, úgyhogy vasárnap, mikor jöttünk haza, akkor el is hoztuk.
1: Mit jelent az, hogy extrém Bamako?
3: Itt az a különbség a sima és az extrém között, hogy ez hosszabb lesz, máshonnan indul és máshova érkezik. Az eddigi Bamako az 9000 kilométer volt, ez 11000 kilométer lesz. Azon kívül itt mindig előző este fogjuk megkapni a következő útvonalat, tehát így nem lesz rögtön előre kiadva minden, mint eddig volt.
1: Jelent ez a gyakorlatban tulajdonképpen hány nap, hogy kell erre felkészülni tulajdonképpen?
2: Ez egy 22 napos túra lesz. Mohácsról fog indulni, és mindig ki lesznek adva az itinerek, hogy mi a következő célpont, ahová el kellene jutnunk. Ott elvileg táborok lesznek, ahová beérkezünk, és ott fogunk találkozni a többiekkel is. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen csoportos elindulás, és akkor csoportosan megyünk. Mindenki akkor megy, mikor akar, ott áll meg, ahol akar. A lényeg az, hogy a következő célállomáshoz beérjünk. A 22 nap, azt reméljük, hogy az bele fog férni. Ha nem történik semmi az autóval, akkor ezt véghez is visszük.
1: Mi motivál tulajdonképpen titeket, hogy ezt végig csináljátok?
2: Kihívás. Igazából a komfortzónánkból kilépés, egy picit megmutatni azt, hogy nőként is tudunk olyan kemények lenni, mint a férfiak, meg mind a ketten imádunk vezetni nálunk, inkább az a probléma, hogy kivezessen, nem az, hogy kinevezessen. Most nyáron voltunk egy ilyen nyári Bamakón, ami egy kicsit ilyen bemelegítés volt és ismerkedés, ami szerintem nagyon-nagyon jól sikerült. Rengeteg élménnyel lettünk gazdagabbak, és rengeteg ismeretséget kötöttünk, ami azért a hosszú út során szerintem jól fog jönni.
1: Kell-e valamilyen előképzettség vagy tapasztalat ehhez az úthoz? Mit gondoltok?
3: Hát igazából nagyon régóta vezetünk mind a ketten, kimondott ilyen sivatagi terepen túl nagy tapasztalat nincs, maximum ilyen nyaralás során. Tehát most ez egy újdonság lesz számunkra is, de szeretjük a kihívásokat.
2: Voltunk nem olyan túl régen Béren egy off-road dagonya fesztiválon. Oda már az autónkkal mentünk, és voltak terepek, ahol egy kicsit megméretettük magunkat, és az autót kipróbálhattuk, úgyhogy jól vizsgázott, szerintem nem lesz gond.
1: Könnyű volt vezetni, jól viselte
2: a terepet? Jó, igen, nagyon kedvünkre való, igen, az autó.
1: Azon gondolkodtatok-e már, hogy mi jelentheti a legnagyobb kihívást, mi lehet a legnagyobb gond esetleg ezen az úton?
2: Hát a gond az csak az autó. Mi 17 éve ismerjük egymást, és azt mondhatom, hogy szinte sülve-főve együtt vagyunk, együtt dolgozunk napi több 8-10 órát is akár. Emellett barátnők vagyunk, tehát a hétvégéket is nagyon sokszor együtt töltjük egy baráti körben. Ismerjük egymást, egyformák vagyunk, tényleg szinte félszavakból, egy-egy pillantásból tudjuk, hogy a másik mire gondol. Nem gondolnám, hogy ez problémát okoz, bár biztos, hogy lesznek nézeteltérések, biztos, hogy lesz akár még sírás is, de úgy gondolom, hogy ezen abszolút túl tudjuk tenni magunkat. Hát az autó meg az étel, hogy az legyen megfelelően ennyi.
3: Meg végül is még a kinti környezet azért, mert nagyon sok korrupt rendőrről hallottunk, és bizonyos helyeken az átjutás kisebb-nagyobb nehézségekkel történt, ilyen sztorikat hallottunk. Nem tudjuk, hogy most mint két nő ez előny vagy hátrány lesz, de meglátjuk. Igazából az egyedüli női csapat leszünk, úgyhogy majd erről utólag tudunk mondani tapasztalatokat, hogy mi volt. Azon kívül még vannak olyan helyek, mivel ez egy jótékonysági futam, és ez arról szól, hogy támogatjuk a kint élő embereket. Mi két csoportra gondoltunk egyébként, a gyerekekre és a kórházakra, tehát hogy a beteg emberekre. És mivel tudják, hogy az autó tele lesz adományokkal, ezért útközben is szeretnének mindenki valamit részesülni és kapni belőle, és azért vannak olyan szakaszok, ahol nagyon lassan tudunk menni, és ott azért úgy megpróbálnak csimpaszkodni az autóra és kéregetni, tehát az még egy nehézség lehet.
1: Igen, épp szerettem volna kérdezni, hogy mit gondoltok, mely helyzetekben lehet előny, hogy női versenyzők vagytok, és mikor lehet hátrány esetleg?
2: Hát nem gondolnám, hogy ezt így le lehet bontani, hogy milyen helyzetekben, nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy fognak hozzánk állni, nem gondolnám, hogy ez abszolút előny lenne mondjuk egy ilyen határátkelésen, ahol hiába van vízum, hiába van belépési engedély, bármi, nem engedik be az embereket, addig még nem fizetnek. Nem gondolnám, hogy ez ilyen esetekben előny lenne, nem tudom, nem tudjuk. Reméljük, hogy talán fogunk tudni kamatoztatni ebből, hogy nők vagyunk, nem tudom.
1: De a kettőtök közötti kommunikáció probléma megoldás, az, mint említettétek, az jó, az működik.
2: Igen, abszolút, abszolút, abszolút. Mondom, nagyon hasonlóak vagyunk, meg nagyon egymásra formálódtunk már azért a 17 év alatt. Mind a ketten úgy vagyunk vele, ha probléma van, akkor nem siránkozunk, hanem megpróbáljuk megoldani. Mindegyikünk valamiben jobb, mint a másik, és így kiegészítjük egymást.
1: Hogyan történik a felkészülés?
2: Pontosan ezzel, hogy rengeteg videót nézzünk meg, a terepről kapunk némi információt, hogy mi várhat ránk. a beszélgetések során, amik összejöttek most a nyári Bamakon a többi indulóval, azért abból rengeteg mindent le lehet szűrni, hogy mit érdemes vinni, mit nem érdemes vinni. Az se jó, hogyha az ember túlpakolja az autót, mert hogyha túl súlyos, az se jó a sivatagban. Mellette pluszban járunk szerelni Nándihoz, ő tényleg abszolút felkarolt minket, rengeteg tanácsot ad, és azért próbálunk még az idén elmenni egy pár olyan rendezvényre, ahol azért tesztelni tudjuk a terepezetésünket, és szoktatni magunkat hozzá.
1: Esetleg, ha valaki szeretne segíteni nektek, miben tud?
3: Van egy alapítványunk, a Segélykaraván Alapítvány, arra várjuk az esetleges adományokat, amit ha valaki tud és akar segíteni a kint élő embereknek, akkor oda tud pénzt utalni. Mi, mint mondtam az előbb, gyerekeknek és kórházaknak gyűjtünk. Már a fejünkben így összeállt, hogy mit szeretnénk vinni, mert ami fontos, hogy értékes legyen, hogy tudják használni, azon kívül ne legyen túl nagy, mivel az autó űrtartalma véges, tehát fontos, hogy olyan dolgok legyenek, amik beférnek az autóba. Például egy kórházaknak, amit mi összeraktunk, hogy mit szeretnénk vinni, és arra gyűjtjük a pénzt, újraélesztőgép, stetoszkóp, vérnyomásmérők, lázmérők, azon kívül például fejlámpák, mert amikor elmegy ott az áram, akkor ugyanúgy tudjanak ott mozogni fény nélkül, és akkor ez így segítség nekik. Gyerekeknek, tehát tanszereket, azt mindenképp iskoláknak, mindenféle tanszer, és ilyen csecsemő osztálynak szeretnénk még vinni, az is már egy, van egy másik alapítvány, és ők segítenek abban, hogy oda vigyünk ilyen tipegőket, babahordozót, kis sapkát, ilyen pici ruhákat. Ruhát azt túl sokat nem tudunk vinni, de így a csecsemőknek nem olyan nagy az űrtartalma, ezért így vákumcsomagolva azzal tudunk segíteni.
1: Mennyi idő van még az indulásig, és mi minden fog még addig történni?
3: Február 5-én indulunk, tehát még azért addig van időnk, addig lesz még az autónak átalakítása, mi is fogunk gyakorolni, különböző terepeken lesz még ilyen off-road rendezvény, ahol szeretnénk részt venni. Igazából rakjuk össze magát a dolgokat, hogy miket tudunk vinni, mi fog beférni.
1: Lélekben is kell még készülni, vagy ez úgy már helyén van?
2: Ez helyén van, tehát ezt mi annyira akarjuk, hogy én úgy gondolom, hogy itt különösebben nem kell készülni. Nem gondolunk rossz dolgokra, nem ezen jár az agyunk. Biztos lesznek, túl leszünk rajta, megoldjuk. Ez biztos, ez 100%.
1: Ha valaki szeretne bővebb információt, vagy a segítség módját esetleg megtalálni, hol keresheti?
2: A csapatunknak a neve Adrenalin Girls, ez szerintem az abszolút illik ránk. Mind a ketten adrenalin függők vagyunk, és ezen a néven van Facebook oldalunk is, ugyanúgy Instán és TikTokon is fent vagyunk. Mind a három platformon igazából fent van egy promóciós oldalunk, amin minden le van írva, hogy miről szól ez az egész, hogy készül rá, miket szeretnénk kivinni, és az alapítványunknak az adatai is. Tehát ha valaki szeretne segíteni nekünk pénzbeli juttatást esetleg erre a számlára elküldeni, akkor ott megtalálja a számlaszámunkat.
1: Egyedüli női párosként indul az Extrém Bamako Rallyn Nagy Marianna és Tóth Georgina. A megmérettetés 22 éve alatt is csak 4 ilyen párosról tudnak. Mint mondják, a Bamako számukra több, mint egy autós túra, egy hatalmas kihívás, egy bakancslistás álom és lehetőség arra, hogy jót is tegyenek közben. Céljuk megmutatni, hogy nőként is bele lehet vágni, inspirálni másokat, hogy merjenek álmodni és lépni, valamint aktívan részt venni a jótékonysági kezdeményezésben. Az Európa Szalon vendégei Nagy Marianna és Tóth Georgina voltak.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora vasárnap 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Továbbra sem a gyors, hanem a sikeres euróövezeti csatlakozást tartja célnak a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a Polgári Együttműködés Egyesület rendezvényén ismét úgy fogalmazott, az euró önmagában nem jelent megoldást a gazdasági kihívásokra. A csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön annak átvételére. Szerinte ennek feltételeit úgy kell teljesíteni, hogy a fenntartható növekedésre előnyös hatással legyen. A Magyar Nemzeti Bank elnöke ugyanakkor a kedvező hatások mellett a kockázatok mérlegelésére is felhívta a figyelmet. A kormány nem tervez változtatni az állampapírok adómentességén annak ellenére, hogy az Unió kötelezettségszegési eljárást indított az ügyben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, sokkal menőbb a magyar állampapír, mint az Opus vagy a Forage, vagy az amerikai tech részvények, de ha egy kis ösztönző van mellette, az nem árt. Csak nem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett vizsgálatot és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A tárcavezető azt is közölte, felvetődik a hűtlen kezelés gyanúja is. Tanács Zoltán szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Példaként említette a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséget, amelynek az elszámolásaiban szállodák és ékszerek is szerepeltek. A megállapodás reményében csökkenteni a következő uniós költségvetés mértékét az Európai Unió soros elnökségét betöltő Írország. Dublin célja az évvégi megegyezés. A javaslat értelmében több mint 140 milliárd euróval csökkentenék az Európai Unió következő 2028-tól érvényes eredetileg 2000 milliárd euróra tervezett 7 éves költségvetését. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő a halálbüntetés elleni világnap alkalmából tette közzé bejegyzését az X-en. A pápa úgy fogalmazott, a halálos ítéletek végrehajtása nélkül is lehet a közjót garantálni és az igazságszolgáltatás feltételeit teljesíteni.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a Miskolci Református Deszka templomból. Igét hirdet Almási Ferenc, a gyülekezet lelkipásztora.
2: Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Uram, utánad sóvárog a lelkem, benned bízom, Istenem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a Kövess engem körvezetésével dicsérjük Urunkat.
3: A 842. számú dicséretet énekeljük, a 842. számú dicséret első és második verseit, így kezdődik az ének, néked zendül Istenünk a hála.

0: Folytassuk Isten tiszteletünket, magasztalva úrunkat a Kövess engem körvezetésével.
1: 842. számú dicséretnek a 3., 4. és 5. verseit énekeljük. A 842. számú dicséret 3. verse így kezdődik: gyermekeket te adtál mi nekünk.

0: A mi Isten tiszteletünk további megáldása, szívünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található Királyok második könyvében, a 20. rész első 11 versében. Az igét hosszára való tekintettel helyünket elfoglalva hallgassuk meg. A Királyok második könyve 20. részének első 11 versében így olvashatjuk Isten igéjét. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta Ámóc fia elment hozzá, és ezt mondta neki. Így szól az Úr, rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Ezékiás erre a fal felé fordult, és így imádkozott az Úrhoz. Ó Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én hűségesen és tiszta szívvel jártam színed előtt, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt. Izsaiás még a palota belső udvarát sem hagyta el, amikor így szólt hozzá az Úr igéje. Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népen fejedelmének, így szól az Úr ősatyádnak, Dávidnak istene. Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Meggyógyítalak. 3 nap múlva már fölkelhetsz, és mehetsz az Úr házába. Megtoldom napjaidat még 15 évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítalak téged, meg ezt a várost. Pajzsa leszek ennek a városnak önmagamért, és az én szolgámért, Dávidért. Majd ezt mondta Ézsaiás, hozzatok egy csomó préselt fügét. Oda vitték, és a kelevényre tették, a király pedig életben maradt. Ezékiás azonban megkérdezte Ézsaiástól, mi lesz a jele, hogy meggyógyít az Úr, és 3 nap múlva fölmehetek az Úrházába? Ézsaiás így felelt, kapsz jelet az Úrtól arra, hogy az Úr teljesíti azt az igét, amelyet kijelentett. Előre menjen az árnyék 10 fokkal, vagy visszafelé menjen 10 fokkal. Ezékiás ezt mondta, könnyű az árnyéknak 10 fokkal megnyúlnia, ne úgy legyen, hanem menjen az árnyék visszafelé 10 fokkal. Ekkor Ézsaiás próféta az Úrhoz kiáltott, ő pedig visszatérítette az árnyékot 10 fokkal aháznap óráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. Isten tegye áldotta az ő igéjének meghallását, szívünk bezárását, jöjjetek, fennállva imádkozzunk ezért. Dicsőség neked, Úrunk, aki megteremtetted az univerzumot, az eget, a földet, és mindent, ami azokban van. Magasztalunk, mert mindent szeretetedből tettél, és szeretetből alkottál meg bennünket is. De még inkább szeretetedről árulkodik, hogy nem mondtál le rólunk akkor sem, amikor bűnbe estünk és elszakadtunk tőled, megtagadtunk téged, hanem elküldted értünk fiadat, Jézus Krisztust. Nincs annál nagyobb szeretet, mint amit ő benne, ő általa megmutattál. Köszönjük, hogy így élhetünk kegyelmedből, és még mindig nem fogyott el türelmed a világ iránt és irántunk sem, akik annyi bűnnel terhelünk, pedig tudod, látod, hogy nem akarunk vétkezni, nem akarunk fájdalmat okozni neked, Urunk. Kérünk, bocsáss meg nekünk, és szent lelked által folyamatosan erősítsd elköteleződésünket, vágyakozásunkat a veled való egyre szorosabb kapcsolatra, hogy békés és áldott lehessen az életünk. Hálát adunk az elmúlt órákban hullott csendes esőért, és kérünk, adj még belőle ugyanilyen áldásos módon, hogy ne okozzon próbákat se az árvíz, se a szárazság. Kérjük, áztasd meg lelkünket is igéd áldott üzenetével. Indíts minket hálára és abból való cselekvésre a te dicsőségedre. Áld meg, Urunk, egyházunkat. Adj bölcsességet a választásban minden presbitériumnak, s add, hogy a leendő vezetőink számára is a te akaratod, irgalmad legyen a vezető. Áldásban, a te áldásodban akarunk élni. Kérünk a gyászolókért, hogy vigasztald őket, gyógyítsd a betegeket, vigasztald a szenvedőket, adj békés elmenetelt a haldoklóknak. És adj, Urunk, reményteljes jövőt benned a következő generációnak, hogy téged követve tudjanak élni. És könyörgünk, hadd tudjunk most a te igédre figyelni, szent lelked által te szólj hozzánk, tedd élővé szabadat számunkra Krisztusért. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére és hallására a Kövess engem kör vezetésével.
1: 726. dicséretnek az első, második és negyedik verseit énekeljük. A 726-os számú dicséret így kezdődik: Jöjj királyom Jézusom!

0: Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, az imént hallott igeszakasz folytatásaként található megírva a Királyok második könyvében a 20. rész 12. versétől a fejezet végéig. Az igét és magyarázatát leülve hallgassuk meg. A Királyok második könyve 20. részének 12-től 21-ig terjedő verseiben így olvassuk Isten igéjét. Abban az időben Meródak Baladán, Baladánnak, Babilónia királyának a fia levelet és ajándékot küldött Ezékiásnak, mert hallotta, hogy beteg volt. Ezékiás meghallgatta őket, azután megmutatta nekik egész kincstárát, az ezüstöt és az aranyat, a balzsamokat és a finom olajakat, a fegyvertárát és mindazt, ami a kincstárában található volt. Semmi sem volt a palotájában és egész birodalmában, amit meg nem mutatott volna nekik Ezékiás. Ekkor Ézsaiás próféta elment Ezékiás királyhoz, és megkérdezte tőle: mit mondtak ezek az emberek, és honnan jöttek hozzád? Ezékiás így felelt: messze földről, Babilóniából jöttek. Ézsaiás így szólt: mit láttak a palotádban? Ezékiás így felelt: mindent láttak, ami csak a palotámban van. Semmi sincs a kincstáramban, amit meg nem mutattam volna nekik. Akkor Ézsaiás így szólt Ezékiáshoz: halld meg az Úr igéjét. Eljön majd az idő, amikor mindazt elviszik Babilóniába, ami a palotádban van, és amit elődeid gyűjtöttek mindmáig. Semmi sem marad meg. Ezt mondja az Úr. Utódaid közül is, akik tőled származnak, akiket te nemzel, elvisznek néhányat, és udvaroncok lesznek Babilónia királyának a palotájában. Ezékiás így válaszolt Ézsaiásnak: jó az Úr igéje, amelyet hirdettél, mert ezt gondolta, akkor az én időmben béke és biztonság lesz. Ezékiás egyéb dolgai, összes hőstette, és hogy miként készítetett tavat és vízvezetéket, hogy bevezesse a vizet a városba, megvan írva a Júda királyainak történetéről szóló könyvben. Ezután Ezékiás pihenni tért őseihez, utána pedig a fia Manassé lett a király. Kedves testvérek, nem ritka eset, hogy az iskolában a tanár bejelent egy témazáró nagy dolgozatot, de érzi, hogy a diákoknak nem megy eléggé a tananyag, sok a bizonytalanság, ezért a dolgozat napján azt mondja: elhalasztjuk a felmérőt, és ma még gyakorlunk, ismétlünk, kicsit tovább is megyünk, de a jövő héten megírjuk. Nem beszéltem erről tanárokkal, hogy ezt mennyire gyakran szokták csinálni, bár megtehettem volna, de nem jutott az eszembe, mert magamból indultam ki, hogy az én gyerekkoromra visszaemlékezve biztos, hogy volt ilyen, és gyanítom, hogy ma is hasonlóképpen van. Azt sem kérdeztem meg a tanároktól, tanárainktól, hogyha van ilyen, akkor mi a tapasztalatuk, jobban sikerülnek-e ezek a dolgozatok? Jobb jegyeket kapnak-e ilyenkor az elhalasztott, egy héttel vagy néhány nappal elhalasztott dolgozatra a gyerekek? Attól tartok tőle, hogy nem releváns a változás. Attól tartok, hogy nem kapnak sokkal jobb jegyeket. De miért? Mi lehet ennek az oka? Bár kapott még egy kis időt a gyerek, volna ideje gyakorolni, tanulni, egy kicsit ülepedhetne még benne, mégis mással tölti az idejét. Időt nyert, hát pihen, lazít, mobilozik, videójátékozik, és így tovább. És a dolgozat előtti este ugyanaz megismétlődik, mint a múlt héten: dolgozat, jaj, most mi lesz, nem fog sikerülni, és így tovább, és így tovább. Értelmetlenkedünk a gyereken ilyenkor. Azt mondjuk: miért csinálod ezt? Miért vagy ilyen felelőtlen? Miért nem lehet időben tanulni? És így tovább, és így tovább. Ugye ezt szülők tudjuk. De az az igazság, hogy sajnos a gyerekeink tükröt tartanak mi elénk is. Mi sem vagyunk jobbak, mi is hajlamosak vagyunk eltékozolni az időt, a lehetőségeket és végül az életet. Így volt Ezékiás király is, akinek az életéről a Királyok második könyve 20. részében és Ézsaiás könyve 38. részében részletesebben ír az ige. A mai napi ige az Ószövetségben a Krónikák második könyvéből sokkal rövidebben írta le az ő tevékenységét, különösen is a betegségére nézve, amit hosszabban hallhattunk az imént az Isten tisztelet elején. Az elmúlt napokban olvashattuk róla, hogy apjával, Akházzal szemben ő egy istenfélő király volt. Az apja, Akház borzasztó életet élt, bármit tett vele az Úr, akár megáldotta, akár büntette, mindig csak a bálványokat kergette. Állandóan. Pogány más népek bálványait kereste, azokkal foglalkozott, azokat állította fel, és azok előtt áldozott. Ezzel ellentétben a fia, Ezékiás egy nagy vallási reformációt hajtott végre, Isten akaratához igazította az ország életét, és sok áldásban volt része neki is, és a népnek is. Isten azonban élete egy pontján azt mondta neki, rendelkezz dolgaidról, mert véget ér az életed, eddig szabtam ki azt. Nem írja, hogy büntetésként. Azt mondta, ennyi. Így döntöttem. Ennyi lesz az életed. És tulajdonképpen ez egy kegyelmi állapot volt, mert nem kellett bizonytalanságban lennie a betegségével kapcsolatban. Megbetegedett, ágynak esett, és Isten küldött hozzá prófétát, Ézsaiást, és azt mondta, hogy rendelkezz dolgaidról, mert nem fogsz felkelni az ágyból, így döntöttem, eddig tart az életed. Nem kellett azon görcsölnie, lesz ebből felépülés? Hozassak orvost? Külföldről hozassak? Mi lesz? Mi várható? Nincs bizonytalanság. Nem lesz felépülés. Nagy kegyelem, amikor valaki tudja, hogy meg vannak bocsátva a bűnei, és amikor ez a földi élet véget ér, akkor hazamehet az Úrhoz. Egy hívő embernek egy ilyen üzenet szomorúsága azért, hogy el kell hagynia azokat, akiket szeret, de közben, ha meg előre tekint, akkor azt mondja, hogy Uram, hálás vagyok érte, hogy nem kell nekem még éveken keresztül az ágyban feküdnöm, nem kell kiszolgáltatottnak lennem, hogy pelenkázzanak, meg nem tudom, mit csináljanak, hanem azt mondod, hogy irgalmas vagyok hozzád, hazaviszlek egy héten belül, vagy egy hónapon belül. Ez is egy kegyelmi állapot. Aki nem hitben él, az nem érti ezt. Mert mi azt szeretnénk, hogy minél tovább húzni, halasztani, még egy nap, még egy nap, még egy nap. De aki hitben él, az azt tudja mondani, hogy Uram, hálás vagyok az életért, örülök neki, hogy élhettem, és köszönöm azt, hogy úgy ér véget az életem, hogy nem egy ilyen hosszú-hosszú hanyatlás egyre több betegséggel, hanem azt mondod, hogy ennyi volt, és mehetek haza. Ez vigasztalást jelent, hogyha valakinek nem kell hosszú időn keresztül szenvednie. És ha tudja, hogy hova megy. Hogy hova megy. Ezékiás azonban nagyon szeretett volna még élni. Amivel nincsen semmi baj. Semmi baj nincs. Isten erre a világra teremtett bennünket, nem kell nekünk ezt a világot gyűlölni. Nem kell utálni. Lehet ebben a világban szépen, boldogan, áldott módon élni. Isten ezt akarja. Úgyhogy Ezékiás király is nagyon szeretett volna még élni. Nem volt olyan idős, és amikor meghallotta Ézsaiás prófétán keresztül Istennek az üzenetét, akkor befeküdt az ágyba, befordult a fal felé, sírni, zokogni kezdett, bánkódott, könyörgött Isten előtt, hogy Uram, ha lehetséges, hadd éljek még tovább. Talán szerette volna még továbbvinni a reformokat, amiket elkezdett, bizonyára látni akarta volna még az unokáit, örülni a gyerekeinek, és így tovább. Úgyhogy amikor lefeküdt, és így elkezdett könyörögni őszintén, töredelmes szívvel, akkor Ézsaiás még ki se ért a városból, már visszafordította az Úr, és mondta neki, hogy menj csak vissza. Azt mondom, azt üzenem általad, hogy 15 évvel meghosszabbítom az életét. Úgy döntöttem. Megváltoztatom a döntésemet. És ehhez jelet is adott, ahogyan hallottuk. Ezékiás király pedig valóban jobban lett, teljesen felgyógyult, egészséges lett. És ahogy mondtam, jó király volt. Ráadásul tudta ezt úgy tenni, hogy még a szomszéd királyságokkal is tudott jó kapcsolatot ápolni. Látjuk ezt abból is, hogy a babilóniai király Meródak Baladán követeket küldött Ezékiáshoz egy üdvözlő levéllel és ajándékokkal abból az alkalomból, hogy meggyógyult. Ekkor pedig Ezékiás nagyon udvariasan fogadta ezeket a követeket, végigvezette őket az egész királyi udvaron, megmutogatta nekik a kincseit, a templomot, a rengeteg arannyal, az udvartartását és mindent, felvonultatta a katonáit, hogy milyen derék vitézeim vannak, mindent, amivel dicsekedni lehetett, megmutogatott. És talán lehet is érezni abból, ahogyan elkezdtem ezt mondani, hogy az udvarias végigvezetésből dicsekedés lett. Úgy indult az egész, hogy gyertek, megmutatom, és az lett belőle, hogy egy óriási dicsekvés. Még ez is van, meg az is van, meg így és úgy. Isten pedig láthatóan nem örült ennek, és újra Ézsaiáson keresztül üzent Ezékiásnak. Megkérdezte tőle, kik voltak nálad? Miért jöttek? Ez olyan, mint amikor mi szülők a gyereket elkezdjük kérdezgetni. Mi pontosan tudjuk, hogy mi történt, de elkezdjük kérdezgetni. Miért? Hogy rávezessük, hogy mire a beszélgetés végére érünk, már a gyerek önmaga mondja ki, hogy ó, ezt elrontottam, sajnálom, bocsánatot kérek. Ugyanezt a pedagógiai módszert alkalmazta Isten itt Ezékiással kapcsolatban, amikor Ézsaiáson keresztül kérdezi, kik voltak nálad? Mi is történt? Hogy volt ez? Beszéljük csak meg. És Ezékiás bele is kezd naívan, nem érezve, hogy itt valami baj van, elkezdett elmesélni mindent. Isten pedig azt mondta, hát, ennek büntetés lesz a jutalma, de végül nem a te idődben fogom azt végrehajtani. És a végére Ezékiás belátta, hogy az Úrnak igaza van, és legfőképpen azért volt hálás, hogy nem neki kell majd a nehézségekkel szembenéznie. Azt tudta, hogy még 15 éve van hátra, és láthatóan igyekezett is Isten akarata szerint folytatni ezt a hátralévő időt, ahogy arról a mai Ószövetség ígében olvashatunk. A kérdés talán, ami ott motoszkál a fejünkben az, hogy Isten előtt ennyire nagy bűn a dicsekvés? Ennyire nagy bűnnek számít a dicsekvés? Elmondani, hogy mire jutottam az életben? Valóban a keresztény embernek mindig szerénykednie kell? Nem lehet sose büszke arra, amit elért? Végül is, ha valakinek van 5 diplomája, meg 2 doktoria, amögött csak van munka, nem? Csak nem a szél hordta azt össze. Ha valakinek szépen jól mennek a dolgai, mindig szerénykedni kell. Ó, nem is az én dolgom. Hogy van ez? Ez annyira nagy probléma, hogy Isten Ezékiást meg akarta a babiloni látogatók után büntetni? Hát nem egészen erről van szó. Bár a dicsekvést Isten valóban nem szereti. De nem erről van szó. Nem az volt a baj, hogy mindent megmutogatott Ezékiás, hanem azzal volt a baj, hogy mindebből Istent kihagyta. Nem azzal volt a baj, hogy ő meggazdagodott, nem azzal volt a baj, hogy sokra vitte, hanem azzal, hogy ebben Istennek egy gram dicsőséget nem adott, meg nem említette őt. Nem beszélt arról, hogy igen, halálos beteg voltam, sőt, még Isten egy prófétát is elküldött hozzám, hogy felkészítsen arra, hogy véget ér az életem, de én könyörögtem, és Isten meghosszabbította az életemet 15 évvel, ezért állok most előttetek ilyen fitten, kivirultan, mint akinek soha semmi baja nem volt, mintha beteg se lettem volna, pedig hát még hozzátok is eljutott a híre, hogy meg fog halni. De nem beszél Istenről, mert csak meggyógyultam. Ezékiás csak arról beszélt, hogy ő milyen remek fickó. Kiváló képességekkel bíró király, ügyes, okos és gazdag. És ez igaz volt? Igaz, valóban. Kiváló képességekkel bíró, ügyes király volt. De hogy mindez azért van, mert Istennek szentelte az életét, és ő áldotta meg. Azért élt, mert Isten kegyelmezett neki, erről egy szó sem esett, és ez volt az igazi probléma. Rengeteg lehetősége volt a bizonyságtételre. Elmondhatta volna ezeknek a babiloni követeknek, hogy az apja idejében azért verte meg őket az összes ország, és hogyha olvastuk az elmúlt héten az igét, akkor láthattuk benne, hogy Akház király idején állandóan vereséget szenvedett Júda, mert borzasztóan istentelen király volt. És elmondhatta volna Ezékiás, hogy én meg azért vagyok ilyen áldott, mert én elhagytam a bálványokat, és Istennek szenteltem magamat is, meg a népet is. Ezért van a sok áldás. De nem. Ezékiás mindenről nem beszél semmit. Hogy ez Istentől van? Nem. És gondoljunk bele, nekünk sem esik jól, amikor valakin segítünk, és aztán mindent úgy állít be, mintha ahhoz nekünk semmi közünk nem lenne. Egy nagyon-nagyon pici, nevetségesen kicsi dolog, amit most említek, de én is átéltem a héten. Valaki eljött hozzám, beszélgettünk, és beszélgetés közben elkezdett nekem valamit elmagyarázni, amit tőlem tudott, amit tőlem tanult. Nem esett jól. Pedig ez, mondom, pici dolog. Ez inkább hiúság, hogy na hát, ez ember, ezt én magyaráztam el neked, de te meg úgy mondod el, mintha most pattant volna ki a fejedből. De hát ennek nincsen tétje, ez nem lényeges. Meg egyébként valószínűnek tartom, hogy az illető annyira magáinak érezte, annyira jónak érezte azt, amit tőlem tanult, meg annyira magáinak, hogy el is felejtette, és már ő azt úgy vette, hogy ezt az ő zsenialitásából jött. Nem baj. Nyilván nem probléma. De amit Isten tett Ezékiással, az azért komoly dolog. Az nem kis dolog. Az a sok minden, amit az imént elmondtam. Azt nem lehet mondani, hogy nem mondhatta Ézsaiásnak, hogy ja, kiment a fejemből. Ah, ne haragudj. Elfelejtettem Istent említeni, hogy azért nincsenek háborúk, azért vagyok olyan gazdag, azért gyógyultam meg, jaj, hát ez kiment a fejemből. Ezt nem lehet mondani. És ezért mondta azt Isten, hogy na, ebből baj lesz. És a kérdés az, hogy mi mit kezdünk a kegyelmi idővel? Mi mit kezdünk a mi időnkkel, a mi áldásainkkal? Ezékiás nem jól élt vele. Nem az Isten iránti hála, az ő dicsőítése volt a legfontosabb a számára, mint látjuk, hanem örült, hogy elvétetett róla a halálos ítélet, van még 15 éve, és akkor nagyszerű, éljünk, örvendezzünk, és minden rendben lesz. Mint a gyerekek, amikor megkapják a haladékot a dolgozatra, és akkor nem az történik, hogy jó, akkor most élek ezzel az idővel, minden nap egyszer átolvasom ezt az anyagot, amitől úgy féltem, hanem majd megint meghagyjuk az utolsó pillanatra. A mi életünk is kegyelmi idő. Vannak, akik szó szerint megédik ezt, és most hadd prédikálja ki valakit, és ahogy a gyülekezet tudja, mindig kizárólag csak pozitív módon, pozitív értelemben prédikálok ki valakit. Emlékszünk rá sokan, hogy vagy 3 évvel ezelőtt egy nyári napon Kovács Gábor presbiter testvérünk és felesége Erika ezt a Biblia tartót adományozták ide az úrasztalára, amit azóta is használunk. Szépen illeszkedik az egész templom stílusához, mert amikor csináltatták, akkor ez is szempont volt a számukra. Akkor azt kérték tőlem, hogy ha lehet, ne csak megjelenjen az úrasztalán ez a bibliatartó, esetleg legyen róla néhány szó a hirdetésekben, hogy kiadományozta, hanem hadd mondhassák el, hogy miért csináltatták ezt Isten dicsőségére. És elmondták, hogy Erika súlyos beteg lett, az orvosok nem adtak neki szinte semmi időt, vagy nem sok időt, de ők és sokan a gyülekezetből sokat imádkoztak érte, értük, és Isten a mai napig tartja az életét. Ő akkor nagyon szerette volna betegsége kezdetén megérni az unokája érettségiét, és Isten ezt a csodát meg is adta, Erről tettek bizonyságot, és ezért készítették ezt a bibliatartót is. Istent akarták vele megdicsőíteni, és elmondani az egész gyülekezetnek, hogy Isten megtartotta őket, az ő kegyelméből élnek még mindig. Ugye mennyire más az ő viselkedésük, életük, mint az Ezékiásé. Erikának most már több idő is adatott, mint annak idején Ezékiás királynak, de látjuk, hogy a kegyelmi időt annak is élték meg Gáborral együtt, akit Isten azóta elszólított közülünk. De jó tudni, hogy kegyelmi időként élte ő is Gábor az életét, és nem eltékozolta, nem a maga dicsőségét hirdette, vagy a maga vállát veregette, hanem Istennel éltek. Szóval mi hogyan élünk a kegyelmi időnkkel? Tudunk-e hálásak lenni az Istennek, dicsőséget adni neki a jóságáért, a szeretetéért, vagy minket is beszippant a sok feladat, a jólét, vagy éppen a gondok, és csak az árad belőlünk, és Istennek nincs elég hely. Megdöbbentő, holnap fogjuk olvasni majd a bibliaolvasó kalóz szerint az igében, hogy Ezékiásnak ezután született fia, Manassé. Ezt onnan tudjuk, hogy 12 éves volt Manassé, amikor király lett. Tehát ebben a 15 évben fogant meg és született meg a fia, aki az egyik leggyalázatosabb királya lett Izraelnek. Olyan volt, mint a nagyapja, Akház. Hitvány, istentelen, bálványimádó, gonosz szívű király, aki ráadásul évtizedeken át volt az ország uralkodója. Ha annak idején Ezékiás király úgymond időben meghal, akkor nem születik meg Manassé. Milyen érdekes. Csak érdekességképpen említem. Isten igéje arra int ma bennünket, hogy gondolkodjunk el alaposan azon, mennyire érződik az életünkön az, hogy mi kegyelmi időben élünk. Hiszen aki elfogadta Jézus Krisztus váltságát, bűnbocsánatot nyert, annak helye van a mennyek országában. Isten haza is vihetne bennünket. Mondhatná, hogy belépő megvan, gyere. Nem kell többé itt lenni a földön. De Isten nem ezt akarja. Azt akarja, hogy maradjunk itt, és itt maradva róla beszéljünk, mondjuk el, mit kaptunk az Úrtól, hogyan áld meg bennünket, milyen Krisztussal járni. Azt akarja, hogy az életünk legyen arról való bizonyságtétel, hogy Isten szeret, és megbocsátó szeretetét ajánlja mindenkinek. Azt akarja, hogy örüljünk az életnek, hogy legyünk boldogok, hogy teljesedjünk ki, és akár jót, akár próbákat enged meg az Úr nekünk, éljük meg mindezt vele, aki mindent a javunkra akar fordítani, másokat is meg akar engedelmes életünkön keresztül áldani, és amikor betöltöttük az életünket, akkor pedig haza szeretne vinni. Úgyhogy éljünk meg minden napot kegyelmi időként, amiben élhetünk boldogan és Istent dicsőítve szeretetéért, mert ez az ő akarata, és azt szeretné, hogy ebben teljesedjünk ki. Legyen így. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy kegyelmi időben élhetünk, legfőképpen azért, mert adtad nekünk Krisztust, aki által elveszett bűneinket, és köszönjük, Urunk, hogyha elfogadhattuk már az ő áldozatát, és tudhatjuk, hogy bármikor is véget ér ez a földi élet, hazamehetünk. Köszönjük neked, Urunk, a kegyelmi időt úgy is, hogyha már átestünk műtéteken, baleseteken, bármi olyan tragédián, aminek a vége lehetett volna halál is, vagy megnyomorodás, de te megmentettél ezektől, és itt lehetünk egészségben. Engedd meg, Urunk, hogy a kegyelmi időt, amit adtál, szintén tudjuk jól megélni a te dicsőségedre és téged megdicsőítve. Köszönjük neked, Urunk, a kegyelmi időt, amikor Róla tehetünk bizonyságot másoknak. Addurunk, hogy ne szalasszuk el ezeket a lehetőségeket, ne legyünk olyanok, mint Ezékiás király. Azt látjuk, hogy amit Ezékiás átélt, vagy ami miatt szoktunk bosszankodni a gyerekeink miatt, hogy nem veszik komolyan az időt, hogy azzal jól kellene sáfárkodni, és oda kellene rá figyelni, mit csinálunk benne, az bennünket is megítél. Nem tudjuk magunkat kihúzni, feszíteni, mert mihelyt ezt tennénk, pontosan ugyanazt csinálnánk, mint Ezékiás. Magunknak adnánk dicsőséget. Ehelyett szeretnénk, Urunk, mindig, mindenben megtalálni azt, hogy Te vagy, ami megtartunk, ami üdvözítünk, ami gondviselünk, aki megáldoz bennünket, és vágyunk arra, Úrunk, hogy ezt el is mondhassuk másoknak. Megszégyenít arra gondolni, hogy mennyit tudunk arról beszélni, hogy itt vagy ott ez vagy az akciós, érdemes elmenni, kipróbálni, megvásárolni, és közben pedig elmulasztjuk annak a lehetőségét, hogy elmondjuk, az Isten engem megszabadított ebből vagy abból, legfőképpen a bűnökből. Kérünk Téged, Urunk, hadd legyen intőjel a számunkra Ezékiás élete, és add, Urunk, hogy ne kelljen felénk ugyanilyen szigorú és nehéz üzenettel megjelenned, hanem mi tudjuk megteremni az hálának a gyümölcseit a Te dicsőségedre. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen. Záróénekként pedig a Kövess engem kör vezetésével fogjuk befejezni Isten tiszteletünket. Az Úr legyen mindnyájunk őriző és megtartó pásztora.
1: A 753. számú dicséretet énekeljük mind három versével. A 753. számú dicséret így kezdődik: Én nem tudom, miért szeretett úgy minket.

0: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk a Miskolci Református Deszka templomból. Igét hirdetett Almási Ferenc, a gyülekezet lelkipásztora.
1: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Miskolcon tartották a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának 29. országos konferenciáját. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton közösségi oldalán. A kormány október 9-i rendeletére utalva kiemelte, hogy a környezetvédelmi jogsértések szankcióit a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Magyar Péter akkor úgy fogalmazott, a cél az, hogy a büntetések egy nagy ipari vállalat számára is kellő visszatartó erővel bírjanak. Az új szabályozás így jelentősen növeli a felelősséget a környezetszennyező nagyvállalatok számára. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte Lannert Judit miniszter szombaton közösségi oldalán. A szakemberek többek között a fejlesztő foglalkozások egyéni szükségletekhez igazítására, a pedagógusok együttműködésének erősítésére és az adminisztrációs terhek csökkentésére kerestek megoldást. A miniszter hangsúlyozta, hogy minden gyermeknek jár a lehetőség képességei kibontakoztatására és a megfelelő támogatásra. A munkacsoport alapjául az a civil szervezetek által összeállított köznevelési minimum szolgált, amely az esenis gyermekek jogait és a befogadó oktatás feltételeit foglalja össze. Kármán András pénzügyminiszter szombaton közösségi oldalán bejelentette, hogy az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják majd közcélokra. A 2027. januárjától bevezetésre kerülő vagyonadó azokat érinti, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek. A kulcs az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonoknál 1%, a 100 milliárd fölötti résznél pedig 1,5% lesz önbevallásos alapon. A miniszter kitért a részletekre is, így például a házastársak adófizetési opcióira, a kiskorúak vagyonának kezelésére, valamint a cég értékelési és ingatlan becslési módszerekre. A NAV online kalkulátorokkal és segítségnyújtással támogatja majd a kötelezettség teljesítését a vagyonok értékének kiszámításában. Kármán András emlékeztetett arra, hogy a kormány vagyonadó javaslatáról jelenleg is zajlik a társadalmi egyeztetés, és várják a véleményeket. Több kis nyugdíjas a korábban bejelentettnél valamivel nagyobb emelést kap januárban, derül ki a társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezetből. A program legfontosabb eleme az öregségi nyugdíj minimumának 28.500 forintról 120.000 forintra emelése. A sávos nyugdíj emelésnél pedig 137, 140 és 143.000 forint.

0: forintos köztes minimumokat is alkalmaznának. Elindul a várólista csökkentési program, és a jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügyre fordított forrást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy több 10 milliárd forintot adnak a leghosszabb várólisták csökkentésére, ami a csípőprotézis és a szürkehályog műtéteket érinti első körben. Az euró bevezetésénél fontosabb a gazdaság megfelelő felkészültsége és az eredményesség, jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök szombaton a polgári gondola rendezvényén. A Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint a közös valuta olcsóbb finanszírozást, az árfolyam kockázat megszűnését és évi mintegy 130 milliárd forint megtakarítást hozhat. Ugyanakkor figyelmeztetett a kockázatokra is, hiszen az önálló monetáris politika elvesztése miatt a kamatpolitika már nem igazodna a hazai gazdasági folyamatokhoz. A sikeres csatlakozáshoz túl kell mutatni a Maastrichti feltételeken, biztosítva az infláció alacsony szinten tartását és a gazdaság versenyképességét. Hozzátette, hogy a szeptemberi infláció 1,6%-on alakult, de a külső kockázatok miatt továbbra is óvatos és fegyelmezett monetáris politikára van szükség. Miskolcon tartották a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága 29. országos konferenciáját péntektől vasárnapig. A Krisztus a szabadító motto köré épülő rendezvényen a szakmai eszmecsere mellett a résztvevő egészségügyi dolgozók lelki feltöltődésére is nagy hangsúlyt fektettek. A háromnapos miskolci eseményen zenés dicsőítéssel, imádsággal, plenáris ülésekkel, szemináriumokkal és kerekasztal beszélgetésekkel várták az érdeklődőket. A megnyitón Nagy Boglárka jegyző és Ormai Cecília főorvos is köszöntötte a résztvevőket, méltatva az egészségügyi hivatás és a hit fontosságát. A program részeként bizonyságtételek, köztük Sólyó Menikő gyermekgyógyász életútja is elhangzott, amely a hit és a kitartás erejét mutatta be. A konferencia célja az volt, hogy a résztvevők erőt merítsenek és megújult lelkesedéssel térjenek vissza a mindennapi gyógyító munkájukhoz. Az idősek hónapja alkalmából tartottak meghitt ünnepséget a miskolci Viola Ház időskorúak otthonában, ahol a Fazekas utcai általános iskola diákjai köszöntötték a résztvevő szépkorúakat. Az intézmény főigazgatója kiemelte a generációk közötti kapcsolatok erősítésének fontosságát, míg a kicsinyek kórusa dalokkal és zenével hozott vidámságot az otthon lakóinak. Az eseményt a helyi vezetők köszöntői mellett a lakók verses műsora, táncos produkciók, kutyakiképzői bemutató és más intézmények zenés programjai színesítették. A meghitt délutánon a gyermekek jelenléte és műsora felejthetetlen örömteli pillanatokat szerzett a közönség soraiban helyet foglaló szépkorúaknak. Már 4 hónaposan elkezdhető a mogyoró étrend beillesztése, és ezzel csökkenthető a földi mogyoró allergia kockázata, derül ki a legújabb tudományos eredményekből. A mogyoró allergiában érintett gyerekek aránya növekszik. Míg 1999-ben az Egyesült Államokban a gyerekek 0,5%-át se érintette, addig 2010-re már ez az arány 2%-ra nőtt. Ráadásul a súlyos mogyoró allergiások szó szerint életveszélyben vannak, ha akár kis mennyiségben is találkozik a szervezetük a mogyoróval. Ám az új eredmények biztatók. Csupor Dezső szakgyógyszerész, gyógynövénykutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a pirulakalausz.hu alapítója mondja el a részleteket.
1: A mogyoró allergiásoknak az aránya az 1% alatt van a föld legtöbb országában, viszont ez a mogyoró allergia, akinél kialakul, azok egy részénél olyan súlyos reakciót válthat ki, ami akár életveszélyes is lehet, vagy akár bele is lehet halni, hogyha nem avatkoznak be időben. Emiatt a mogyoró allergiával nagyon régóta foglalkoznak, hogy ezt hogy lehet kezelni, most már vannak a kezelésre is módszerek, illetve hogy lehet megelőzni a kialakulását, és ebben született most egy áttörést jelentő kutatási eredmény. Már 10 éve azt lehet tudni, hogy az a korábbi elképzelés, ami azt jelentette, hogy úgy tudják megakadályozni az allergia kialakulását, hogy minél jobban megóvják a gyerekeket a mogyorótól, ez megdőlt. Ez 2015-ben jelent meg ezzel kapcsolatban egy cikk, néhány száz gyereknek a vizsgálatán alapult, ahol azt nézték, hogyha korán bevezetik a mogyorót az étrendben, az előnyös ahhoz képest, hogyha 5 éves korig egyáltalán nem kapnak mogyorót. És az derült ki, hogy azoknál, akiknél korán bevezették a mogyorót az étrendbe, ott sokkal ritkább a mogyoróallergia. Ez egy kb. 500 gyerek részvételével végzett vizsgálat volt, de már ez elég volt ahhoz, hogy nemzetközi ajánlások változzanak. USA-ban jelentkezett ez először, 2015-ben megváltoztatták, hogy hogyan kell bevezetni az étrendbe a mogyorót. Ez eltelt 10 év, és 10 év alatt már annyi adat összegyűlt, hogy most már nem csak néhány száz gyereknek az adatát elemezték, hanem több 10 000 gyereknek az adatát elemezték, és megnézték, hogy az új ajánlások óta kimutatható-e az, hogy a mogyoróallergiások száma csökken. És kimutatható, és ez azért nagy dolog, mert sokkal nagyobb a súlya annak, hogyha 100 000 gyereken állapítanak meg valamit, mint az, hogyha 500 gyereken. 500 gyereknél sokkal nagyobb annak a kockázata, hogy egy-két torz adat az egész eredményt megmásítsa.
0: Rekordkevés csapadék hullott az idei év első 9 hónapjában a Tisza völgy több részvízgyűjtőjére. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai szerint a köti vízig tájékoztatása alapján 1985 óta nem mértek ilyen alacsony értékeket. A Bodrog vízgyűjtőjére esett a sok éves átlag 61%-a, ami történelmi negatív rekordnak számít a térségben. A Sajó-Hernád vízgyűjtőjén a sok éves átlag 57%-a, a Zagyva-Tarna területén pedig csupán 43%-a hullott le. A Közép-Tisza vízgyűjtőjén szintén eddigi legkevesebb 216,7 mm csapadékot regisztráltak január és szeptember között. A Felső-Tisza és a Körösök vidékén is a megfigyelések kezdete óta mért második legszárazabb időszakot zárták. Köszönöm a figyelmet! Az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Clam. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Bánfi György.
2: Vas Albert 13 almafa. Tudni kell, hogy mikor az Úristen népek s országok dolgát rendezte volt a földön, Erdélyről ügyesen megfeledkezett. Azóta is szokásban maradt, hogy megfeledkezzenek róla valahányszor adódik. Szóval, az Úristen éppen elkészült a maga munkájával, s kedvelve szemlélgette a világot, mikor megszólalt mögötte a legöregebb főangyal. Egy olyan nagybajúszú, időt töltött főangyal volt ez, olyan törzsőrmesterféle. Azért volt szabad neki megszólalnia. Uram, mondotta, valami még nincsen készen. S az mi lenne? Nézett az Úristen csodálkozva legvénebb szolgájára. Az pedig kivette szájából a csutorás pipát, s odabökött vele Erdély felé. Ne, még nincsen rajta senki. Az Úr oda nézett, s abbiza, lakatlan volt egészen. Pedig csudaszép kis országnak így érkezett, tiszta vétek lett volna pusztába hagyni. Várj csak, mondta, s elkezdett kotorni a zsebeiben. Talált is egy marékra való magyart, még azokat leszórta a völgyekbe. A másik zsebében valami maradék románokra bukkant, azokkal meg behintette a hegyeket. Így ne, mondotta. Ezzel is megvagyunk. De a vén angyal cseléd csak csóválta a fejét. Már pedig ejszen hibádzik még valami. Hibádzik? Mi a szemed világa hibádzik? Hökkent meg az Úr. Hásze, emberek, azok most már vannak, instálom, okoskodott a vén főangyal, de ki fog ott dolgozni?
3: Mi? Hogy ki fog dolgozni?
2: Hát, a magyarok a völgyekben, s a románok a hegyek között. De az öreg csak csóválta a fejét. A magyarok, azok uraskodni fognak. A románok, azok hanyat hevernek, s bámulják leptiben a felhőket. Ami ráérő idejük pedig az uraskodásból s a felhőbámulásból marad, azt eltöltik azzal, hogy kergetik egymást. Valakinek dolgozni is kell. Erre az Úristen nagy bosszúsan benyúlt a lájbű zsebébe, s kirángatta onnan a szászt. Na, lökte oda bosszúsan a magyarok s a románok közé. Itt van, ni, ez majd dolgozik helyettük is. De a vén okvetetlenkedő újra csak megvakarta a fejét. Hásze, jó, jó, ez megvolna, de valami azért még mindig hibázzik. Mi a keserűség hibázhatik most már, mérgelődött meg az Úr ekkora konokságon. Hásze, ide néz, uram, bögdöste pipáját az öreg főangyal Erdély felé. A magyar uraskodik, s veszekszik a románnal. A román bámulja a felhőket, és veszekszik a magyarral. Na ugye, a szász, az dolgozik, ez igaz, s a veszekedésben mindig amellé áll, amelyik éppen erősebb. Na de, kinek lesz haszna belőle? A szász, az fösvény, uram, annak szőrös a lelke. Küld még valaki, akinek esze is legyen, meg szíve is, s a munkához is értsen valamicskét, mert különben elviszi az ördög az egészet. Erre már az Úristen sem mondhatott egyebet, mint hogy ez éppen így igaz. Mivel pedig a zsebeiben már nem volt semmi, amit elővehetett volna, hát megteremtette a székelyt. Így kerültek a székelyek oda három székbe a fekete ügy mellé, s így adódhatott, hogy táncos csuda Mózsit pásztornak szerződtették a kommandói erdőkhöz. Ennek a Mózsinak ördöngős tudományai voltak, s akkora híre, hogy a brassói prefektus is eljött hozzá vadászni egyszer, mert hogy szavamat ne védjem, akkor éppen a románok voltak fölül a veszekedésben, s a főispánt prefektusnak szólították, ami azzal a különbséggel járt, hogy a felhő bámulók uraskodni tanultak, az uraskodók felhőt bámulni. Szóval Trandafir Jonel úr, a brassói prefektus, felment vadászni a kommandóra táncos csuda Mózsihoz. Medvét akart lőni minden áron, hogy eldicsekedhessék vele a mandula szemű, szép duduicának. Ebbeli szándékához fölvitt magával egy szép nagy sátrat, fölfújható gumipadlóval, két láda sört, kis hordó bort és sok üveg pálinkát, meg ennivalót persze rogyásig. Na meg a mandula szemű duduicát. A fölfújható padlójú sátorban kellemesen telt páros állapotban az idő, s Mózsi szegény nem győzte vágni a fát, rakni a tüzet, sütni a húsokat. A medvéről egyelőre nem esett szó. Trandafir úr, akinek a neve a románok között rózsát jelentett, kivirult valójában a jó fenyves levegőben, akár egy szép kövér bazsarózsa. Úgy a negyedik napon aztán mégis elővette Mózsit. Te csuda! Van-e itt medve? Hát, hogy a francban-e volna, sétődött meg az erdők embere. Aztán merre fele van? Merre? Hát, erre is, arra is, mindenfele. De legfőképpen mégis az ördög púpjánál. Hát, akkor én majd elvadázgatok egyelőre szépen itt a sátor körül, döntötte el végül is a prefektus a kérdést. Te pedig nézz ki az ördög púpja felé, és lőj nekem egy medvét. Érted-e? Viheted a puskámat is. De legyen eszed hozzá, hogy úgy nézzen ki a dolog, mintha én lőttem volna. Olyan ajándékot kapsz, hogy soha el nem felejted. Több se kellett Mózsinak. Úgy rávetette magát az ördög púpjára, hogy még estére se tért vissza, éjszakára se. Vághatta a prefektus úr maga a fát, főzhette a tokányt Duduica kisasszony a saját harmatos kezével. Mózsi nem mutatkozott. De reggel, még föl se kelt a nap, ott volt a sátor előtt. Hé, tessék fölkelni, prefektus úr! Rázta meg a ponyvát. De sietve ám! Riadt föl Trandafir Jonel úr a Duduica mellől. Itt a medve! Hol? Szökött ki nagy ijedten a takarók alól, szegény Duduica meg úgy elkezdett visítani, mintha már is ott lett volna Jonel úr előbbi helyén a nagy, szőrös medve. Az ördög púpján, nyugtatta meg Mózsi a románok főispánját. Az más, békélt meg a kivörösödött úr ezzel a tényállással. Hát, ha ott van, akkor az egészen más. De tessék ám jönni most azonnal, vágott Mózsi a szemivel. Hadd mutassam meg a fekvését a komának. Aztán majd oda tetszik menni, s egy helyben agyon tetszik durrintani őkelmét. Gyerünk, lelkesedett föl Jenel úr a szapora kacsingatásoktól. Duduica, gyere te is, nézd meg, hogyan kell elbánni a medvékkel. Septiben öltöztek, a reggelit is éppen csak békapták. Váltig noszogatta őket Mózsi. Olyan volt a szép orcájú kisasszony azon a reggelen, akár a kezes bárány.
3: Szót is alig ejtett, csak bámulta nagyra nyílt szemekkel a hős strandafír Jonel urat, aki lám fütyörészve indul megküzdeni a vérszomjas fenevaddal.
2: Kissé kényelmetlen volt ugyan, hogy a vérszomjas fenevad éppen az ördög púpját választotta vérre szomjazása helyéül, mert bizony odáig gyalogolni kellett jócskán, s még mászni is rusnya sziklás helyeken, bozótok és szedertüskék között. Nyögött és sóhajtozott Jonel úr a tulajdon hasa mögött, ócsárolta is néha haragjában a hegyet, de Mózsi erre is kioktatta. Haj, aki fél a víztől, nem eszik halat. Egyszer aztán egy irdatlan sűrű fenyves széliben megállott.
3: Meg vagyon-e töltve a puska?
2: Jonel úr széles ábrázata szimpadiasan elkomorult. Levette válláról a puskát, nagy gonddal megtöltötte, a zár kattant. Mózsi rosszallólag mordult fel, halkabban teremtésít a kezinek, meghallja a medve.
3: Ragyogott a prefektus úr arca a belső örömtől.
2: Ez igen, ez a Mózsi, ez érti a dolgát. Úgy megjátsza, kipontozza, mintha csak, Isten őriz meg a gonosztól, valóban élne még az a medve, amelyikkel neki most meg kell küzdenie. Duduica kisasszony sápat rémülettel figyelte a nagy készülődést.
3: Őt itt hagyjuk kint, ugyebár, mutatott rá Jonel úr.
2: Hogy is gondolhat ilyet, szörnyűködött Mózsi. Hát, ha még beléje botlik valami rusnya barom. Itt csupa medve ez a hegy. Jézus Máriám, remegett a leányzó, nem kellene inkább visszatérni, Jonelem, mézecském.
3: Ugyan, ráncolta össze a homlokát, mézecske, Trajántól örökölt hadvezéri gőggel. Gyere csak mögöttem, majd én megvédelek.
2: Mózsi pedig osztotta a tanácsukat. Aztán ide figyeljem. Ahogy a medve föláll, lőjön a szügyibe, de jól célozzon ám, és gyorsan. Ha Istent ismer, mert másként megeshetik, hogy lerohan bennünket a rusnya féreg, s akkor ízekre szed, mint a csutakot. Na, gyűjjelek, de zaj nélkül, hallják-e? Ezzel elindultak be a sűrűbe. Minden ágat külön hajlítgatott félre ez az ördöngős Mózsi. Megjátszotta a dolgát, még túlságosan is, és bár szentül tudta Jonel úr, hogy csak színház az egész, mégis végigfutott olykor hátán a hideg, mert titokzatos homály volt a sűrű fenyők között. Nagy zöld páfrányok alatt korhatva törzsek, fekete csutkók és otromba sziklák hevertek és ijeszgették a szemet. Ha felkél, azonnal tessék ám lőni, suttogta Mózsi. Most tessék csak előre menni lassan. Tessék vigyázni, ott aluszik őkelme a nagy kőszikla tövén. Nemhogy a kisasszony, de még prefektus úr szívét is megszorongatta valami, olyan titokzatosan csinálta Mózsi a mókát. Ottni, nem lássa, ahol a fatuskó vége van. Most megmozdította a fejét, teremtését a szeminek, nem lássa. Hadd legyen vége a mókának, gondolta a trandafír úr, azzal vállához emelte a puskát, s előreugrott a páfrányok közé. Kelj föl, Nyikuláj! Üvöltötte magát teletorokból, és vaktában rásütötte a fegyvert a fekete sziklára. Hát, akár Nyikuláj volt a neve, akár nem, de a medve az föl is kelt abban a pillanatban. Nem a szikla töviből ugyan, ahol Mózsi ígérte, hanem alig néhány lépésnyire tőlük a páfrányok közül. Akkorát fújt, és olyant mordult, hogy Jonel úrról majd leesett a nadrág. Jaj, anyám, sikkantotta el magát Duduica kisasszony, és a Mózsi vállára ájult. Mózsi pedig félkézzel a kisasszonyt markolta, másik kezével pedig a prefektus úr hátát öklözte veszekedett izgalmában. Lőjön rá még egyet, lőjön! A medve ilyettiben nekiszaladt fejjel a sziklának, ettől kissé elszédült, és kalimpálva csapkodott maga körül. Majd egy pillanatra mereven megállt, ránézett Trandafir úrra, és nagyot bődült. Aztán törve, zúzva eliramodott. Lőj már, Isten prefektusa, bődült föl Mózsi is, s ettől szinte még jobban megijedt Trandafir úr, mint a medvétől. Rémületében fölkapta a puskát, és rásütötte a fákra. Na, nyögött föl Mózsi. Vaj, egyet eltalált maga is. Hát ide figyeljem, én elmegyek a nyomán, maga pedig várjon itten. Fogja meg ezt, s nyújtotta oda az alélt leányzót. Azzal már ment is a medve után. Duduica felsóhajtott, s leroskadta a mohára, mint egy hervat virág, akiről lemosta a színeket az öregség. Melléje roskadt Jonel úr is, zsebkendővel törülgette verejtékes homlokát, gyomra émelygett, s úgy reszketett benne a lélek akár a téli kísértet. De nagy volt, nyögte kikeservesen. Elpusztítottad, nyitotta ki Duduica a szemét. Azt hiszem. Jaj, Jonel, milyen fekete volt, és milyen szőrös. A prefektus úr gondolkodni kezdett. Jó keresztény volt, s ezáltal tudta azt is, hogy feltámadás lehetséges. De hogy medvéknél is előforduljon ilyesmi, arról még nem hallott. Smert román volt, s nem egészen buta ember, gyorsan elkezdett számot vetni magával. Cselekedette olyasmit a székelység ellen, aminek következtében a kommandói medvékre rájöhetett a föltámadás. Hát bizony a számadás rosszul végződött, kezdett melege lenni a prefektus úrnak. Hát ha ezt a Mózsit felbújtatta valamire a többi székely. Hát ha nem is jön vissza, vagy visszajön, és az lesz a baj. Közben a Duduica is egyre nyöszörögte a magáét, szünet nélkül. Jaj, váj, jaj, váj, Jonelkám, váj, hát, ha visszajön az a medve, váj, jaj, Jonel, mi az a feketeség ott? Egyszer aztán nagyot nyikkant a leány. Ott, hebegte kékre válva. Ott, jaj, ott. Kapta oda Jonel úr a fejét, s hát valóban valami feketeség mozgott a sűrűben. Csörtetett is hozzá. Remegő kézzel kapott a puska után, s akkor lepte csak el igazán az ijegység. A puska üres volt. Kaparászott a zárja körül, alig tudta kinyitni. Akkor meg beleszorult az egyik töltényhüvely. Tépte körömmel, de nem is mozdult. Izzadt, belevörösödött, nyögött. Aztán kilépett Mózsi a fák közül. Na, gyűjjenek, mondotta, és megtörölte izzadt homlokát. Akárha prófétát látott volna Trandafir úr ott az ördög púpján, román ember még székelynek úgy nem örvendett, mint ő Mózsinak akkor. Te vagy az, Mózsikule, Mózsikám, testvérkém, gügyögte, s olyan volt az ábrázata abban a percben, mint a túlérett görög dinnye. Bámulva nézett rá Mózsi. Hát a prefektus urat mi lelte? Azt hittük, hogy medve, fallotta be rebegve Duduica. Nem a, csak székely, jelentette ki Mózsi vigyorogva. Akit lám, az a megtiszteltetés ért, hogy tévedésből testvére lett a prefektus úrnak. Na, hanem gyűjjenek ám, mert megvagyon az igazi is. Micsoda? Értelmetlenkedett Trandafir úr. A medve, osztatta el Mózsi a félreértést. Hol? Sikkantott a kisasszony. Jaj, hol?
3: A hajt fekszik az ajban.
2: A prefektus úr magába szállottan eresztette rá súlyos tenyerét a Mózsi vállára, s az arca olyan volt, mint temetéskor a papnak.
3: Mégiscsak derék ember vagy, Mózsi, jelentette ki a hatalom szavával.
2: De a medvese kutya, vette védelmébe Mózsi a medvét. Éle még, aggodalmaskodott a kisasszony.
3: Amán, soha többet, nyugtatta meg Mózsi.
2: Sze, tán parancsba adta ki neki a préfektus úr a halált.
3: Ember, furfangos állat az ilyen.
2: Hát furfangosnak elég furfangos volt, mert éppen ellenkező irányba kellett lemenni hozzá, mint amerre elszaladni látták.
3: De azért volt Mózsi táncos is, meg csuda is, hogy erre se hiányozzék a mese. Úgy van az, tudják, hogy az ilyen lőtt medvének átkozott szokása van.
2: Elébb megkerüli a hegyet, aztán visszatér arra a helyre, ahol megsebesítették. S akit ott meglel, azt forgáccsá szakítja. De elébb megkerüli a hegyet, ha bírja. Hát ez nem bírta. Nem is lehetett csodálkozni azon, hogy nem bírta. Olyan szabályos homloklövéssel feküdt a málna között, hogy még csak nem is az oldalára, de a hasára esett. Megrettentek, amikor meglátták.
3: Tessenek csak bátran közelebb jönni, biztatta őket Mózsi. Ennek már az oldalát is megvakarhatják, mint a konyhamalacnak otthon.
2: Ettől aztán fölbátorodtak annyira, hogy a kisasszonyka még meg is bökötte a kezével a döglött medvét.
4: Milyen kemény, csodálkozott, s egészen hideg.
3: Nagy hidegség van ám egy ilyen fenevadban, adta Mózsi az okosat, s rettentő erő, csuda keménység minden porcikája.
4: Mekkora fogai vannak, s mekkora körmei, jújjon el drága, hogyan ismerte megtámadni ezt a szörnyűséges állatot?
2: Na, aztán előkerült a fényképezőgép, Jonel úr hősiesre düllesztette a hasát, és a medvevadászat véget ért. Másnap felszedték a sátort, s hazamentek Brassóba a medvebőrrel együtt. Mózsi pedig maradt az erdőn, s várta a prefektus úr ajándékát. Az asszony tehenet remélt, ő maga pedig egy lovat, olyan fuvarozni valót. De telt a nyár, múlt az ősz is, és ajándék nem jelentkezett. Végül, úgy október végivel, békövetkezett Mózsi Brassóba. Vette az irányt a megyeházára, s ott is egyenesen a prefektus úr szobájába.
3: Mi kell? Nézett rá íróasztala mellől a vármegye első embere.
2: De úgy éppen, mintha nem látott volna még se székelyt, se kommandót világ életében.
3: Bégyüttem, húzta meg Mózsi a vállát.
2: Aztán miért? Csodálkodott a prefektus.
3: Hát, a medve dolgában.
2: Miféle medve dolgában?
3: Hát, instálom, akit lőttünk volt együtt a nyáron.
2: Együtt, ráncosodott meg a prefektus homloka. Én lőttem ugyan egy nagy kammedvét, de nem veled együtt.
3: Sze, úgy gondoltam én is, pislogott Mózsi.
2: Trandafír úr sóhajtott egyet, aztán benyúlt a zsebébe, elővett egy hízott bőrbukszát, s kikotort belőle egy 500 lejest.
3: Ne!
2: Köszönöm, instálom, tette el Mózsi a pénzt. Aztán sóhajtott ő is, és ez a sóhajtás a tehénnek, meg a lónak szólt, melyek meg se voltak még, s már is odalettek. Aztán gyorsan visszanyomta a kalapot a fejébe, mivel az árva 500 lejes nem érdemelte meg, hogy levett kalappal álljon előtte az ember. Na, Isten segítse meg a préfektus urat, meg a többi medvét. Azzal már künn is volt. Ő döngött az utcán elé és hátra, mint aki arra sem böcsüli a várost, hogy cél tűzön ki benne magának. Egyszerre csak egy szekeren akadt meg a szeme, amelyiknek a derekában egy csomó fácska borzasodott. Valami bajszos, sipkás ember bajlódott előre lovakkal, azt szólította meg. Maga, mit viszen ott hátul? Én, a szegény emberek jövendőjét, felelte a sipkás okosan. Na, akkor nem sok gondja lehet a lovakkal. A szekeres ember úgy nézett reje a szemöldöke alól, mint aki ismerkedni szeretne. Meg is kérdezte becsületesen, hogy ki ne fogjon a szó. S azokkal miért nem? Mert nem szakadnak meg az erőlködéstől. A sipkás végig mustrálta Mózsit figyelmesen, s úgy látszik, meg lehetett elégedve, mert most ő kérdezett. S maga, mit keres a többi között? Én? Csak a magam jövendőjét halljaj, de úgy, hogy nekik is igazuk legyen. Kiknek? Hát, teszem azt a préfektusoknak. A sipkás legyintett. Azoknak mostanában mindig igazuk van. Jó, jó, cifrázta elé Mózsi az eszét, de nékem az nem jövendő. Hát, az nem. Hagyta helyben a másik is. Na lássa, pedig én olyasmit keresek, hogy nekem jövendő legyen, s ők elmese hazudjon azért. Kicsoda? Hát a préfektus. Az itteni? Az hát. Ettől egyszeribe visszaokosodott a sipkás, mert előbb körülnézett, s csak azután kérdezte meg. Hát am meg mit mondott? Ő csak azt, hogy olyan ajándékot ad, amit soha el nem felejtek? Ha a préfektus volt, s ezt mondta, akkor félek, hogy igaza lesz, csóválta meg a fejét a szekeres, és szánakozva nézett Mózsira a szemes arkából. De már ide is adta, árult el Mózsi, hogy félreértés ne legyen. Micsoda? 500 lejt. Annyit-e? Annyit. Még jó, latolgatta a sipkás megfontoltan. Miért jó? Mert 5 botot is adhatott volna, s neki úgy is igazság marad. Azt se felejti el az ember egy hamar. Maga annyit kapott, nézte meg Mózsi figyelmesen a sipkást. Igen értelmesen bennek látszott. Én annyit, vallotta meg jámborul. Pedig az nem is préfektus volt, csak jegyző. Az már csak közöttük számít, vigasztalta Mózsi. Nekünk, ha kicsi, ha nagy, mindig jégeső. Aztán, hogy így szépen megismerkedtek volna egymással, csak elkezdte Mózsi megint a vallatást. Aztán, miféle borzas jövendőt hordozít maga a szegénységnek? Én! Bökte föl a sipkáját a szekeres ember, és úgy nézett Mózsira. Megnyílott tekintettel, mint akiben most virrat föl az élet értelme. Éhajjaj! Éppen azt, amit maga keres! Tán nem, lepődött meg Mózsi. De igen ám, erősködött a másik, és nyomban átállott a szekér elejétől a szekér farához. Mert ez éppen olyan jövendő, hogy még a préfektus úr igazságán sem esik csorba miatta. Az 500 leért nem csak 5 botot, de éppen 20-at kaphatik erről a szekérről. Erre már aztán Mózsi se állotta meg, hogy jobban szemügyre vegye a szekérderék tartalmát. Bizony, abban csupa jó növésű gyümölcsfa csemete várakozott a szerencsére. De a jövendővel mi történik, aggodalmaskodott. Polynyik almából lészen a legderekabb pálinka, vélte a szekeres. De 25 évvel? Betegség? Miért? Horkant föl a sipkás, mintha megbántották volna. Lám, a zsidó 40-ért méri literjét, s 20 eszendő múlva 10 literre valót is lerázhat egyről.
3: Én le, ha élek,
2: s ha nem, lerázza más.
3: Vigasztalásul kevés.
2: Elég annak, aki megissza a torán.
3: Nézték egymást.
2: Hát, ha így van már, akkor egye fene, 20ért szánta el magát Mózsi, és belecsapott a szekeres markába. 23ért akár fináncot akaszhat rá, csapta vissza a szekeres a magáét. Minden fára egyet. Legyen igaza, itt van 22, nyugodott bele Mózsi a változhatatlanba. S ami marad, azt megisszuk együtt, hogy a préfektus úrnak se legyen egészen igaza. Mert hát mind a ketten székelyek volnánk, azért, amiért még prefektusok is vannak. Hát így vásárolt Mózsi azon a napon 20 darab almafát a prefektus úr ajándékán. Még este hazavitte, miután a szomorú kakasnál megittak 3 literre való savanyú bort a homoródi szászokéból. Tova éjszaka lett, mire fölért a kommandó alá a házhoz. Meg is ugatta a kutya, mert nem szokott hozzá, hogy ilyenkor járjon haza a gazdája. Ne ugassé, igazította helyre Mózsi a megtévedt állatot. Nem látod, hogy prefektusi dologgal járok? A házban bent sötét volt, de Mózsi azon nyomban lángot tett a mécsesbe. Keljetek föl, adta ki a parancsot. Az asszony meg a két gyerek laposakat pislogtak az ágyból. Nem értitek? Riadt rájuk Mózsi. Fölkelni, 1-2. Mi a súlynak? Borzolódott az asszony. A gyerekek is behúzódtak a takaró alá, még a fejüket is elrejtették, nehogy kitudódjék, hogy fülük is van. Mózsi elkomorodva hordozta meg tekintetét a családon. Azért, mert a jövendő lépett bé vélem együtt a házba, s azt fektibe köszönteni nem illedelmes. Erre aztán nagy sóhajtozva felkászálódott az asszony is. A gyerekeket úgy kellett kiebrudolni, hogy lábra keljenek. Mikor aztán függőlegesbe kerültek mindhárman, akkor Mózsi kinyúlt a pitvarba, s behozta az összekötözött fácskákat. Itt van né, jelentette Bé, s odaállította őket az asztal mellé. Mik ezek a nyavaják, pislogott csalódottan az asszony. Tán nem kerítésnek való veszőt hozott apám, tudakolta a nagyobbik fiúcska. Amiatt ugyan kár volt ippek brassóig elmenni. Mondottam oktalanok, hogy a jövendő lépett bé vélem együtt a házba, fette meg Mózsi őket. Gyümölcs, fák ezek, mégpedig préfektustól valók. Akkor vackornál egyéb nem is terem meg rajtok, jelentette ki gondolkodás nélkül az asszony, s azon nyomban visszabújt az ágyba. Onnan kérdezte. S pénzt? Mennyit adott? Telik egy tehénre? Mózsi egy percig elgondolkodva nézte a feleségét. Azért nem kötjük föl magunkat, közölte azután tapintatosan. Nem hiába éltek 10 éve együtt, az asszony nyomban megértette a szót. Ennyi az egész, merett rá ilyetten. Aztán, hogy válasz nem jött, morgott valamit, s béfordult a fal felé. Szempillantás alatt a gyerekek is dzsunyha alatt voltak, s Mózsi ott állott egyedül a ház közepén, az almafákkal. Nem baj, na. Sóhajtotta ki magából a csalódást. Azzal megmarkolta a fácskákat, s dacosan emelte fel őket a magosba. Méges csak jövendő lesz ezekből, vágta ki keményen a szót. Ha tük nem is hizitek, s a prefektus maga sem akarja, akkor is. Azzal szépen kitette őket a pitvarba, mert a fának azért mégsem szobában a helye, bármiféle szándékot hordozzon is a gyökereiben. Hát, így kerültek az almafák oda a kommandó alá. Másnap megásta Mózsi a gödröket, s harmadnap ott állottak már szépen sorjában a ház mellett.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bánfi György előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és vasárnap 13 órától.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Miskolcon tartották a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága 29. országos konferenciáját péntektől vasárnapig. A Krisztus a szabadító motto köré épülő rendezvényen a szakmai eszmecsere mellett a résztvevő egészségügyi dolgozók lelki feltöltődésére is nagy hangsúlyt fektettek. A háromnapos miskolci eseményen zenés dicsőítéssel, imádsággal, plenáris ülésekkel, szemináriumokkal és kerekasztal beszélgetésekkel várták az érdeklődőket. A megnyitón Nagy Boglárka jegyző és Ormai Cecília főorvos is köszöntötte a résztvevőket, méltatva az egészségügyi hivatás és a hit fontosságát. A program részeként bizonyságtételek, köztük Sólyom Enikő gyermekgyógyász életútja is elhangzott, amely a hit és a kitartás erejét mutatta be. A konferencia célja az volt, hogy a résztvevők erőt merítsenek és megújult lelkesedéssel térjenek vissza a mindennapi gyógyító munkájukhoz. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton közösségi oldalán. A kormány október 9-i rendeletére utalva kiemelte, hogy a környezetvédelmi jogsértések szankcióit a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Magyar Péter akkor úgy fogalmazott, a cél az, hogy a büntetések egy nagy ipari vállalat számára is kellő visszatartó erővel bírjanak. Az új szabályozás így jelentősen növeli a felelősséget a környezetszennyező nagyvállalatok számára. 10 pontos javaslat csomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte Lannert Judit miniszter szombaton közösségi oldalán. A szakemberek többek között a fejlesztő foglalkozások egyéni szükségletekhez igazítására, a pedagógusok együttműködésének erősítésére és az adminisztrációs terhek csökkentésére kerestek megoldást. A miniszter hangsúlyozta, hogy minden gyermeknek jár a lehetőség képességei kibontakoztatására és a megfelelő támogatásra. A munkacsoport alapjául az a civil szervezetek által összeállított köznevelési minimum szolgált, amely az esenis gyermekek jogait és a befogadó oktatás feltételeit foglalja össze. Az év végéig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti teherautók és buszok jövedéki adóját a kormány. Vitézi Dávid közlekedési miniszter közölte, a gázolaj utáni jövedékkiadót vissza lehet igényelni úgy, mint a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknál. A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete üdvözölte a döntést. Az idősek hónapja alkalmából tartottak meghitt ünnepséget a miskolci Viola Ház időskorúak otthonában, ahol a Fazekas utcai általános iskola diákjai köszöntötték a résztvevő szépkorúakat. Az intézmény főigazgatója kiemelte a generációk közötti kapcsolatok erősítésének fontosságát, míg a kicsinyek kórusa dalokkal és zenével hozott vidámságot az otthon lakóinak. Az eseményt a helyi vezetők köszöntői mellett a lakók verses műsora, táncos produkciók, kutyakiképzői bemutató és más intézmények zenés programjai színesítették. A meghitt délutánon a gyermekek jelenléte és műsora felejthetetlen örömteli pillanatokat szerzett a közönség soraiban helyet foglaló szépkorúaknak. 5-10 perccel hosszabb menetidőre kell számítani a vasúti közlekedésben a Nyíregyháza és Záhony közötti szakaszon, mivel Kemecse és Nyírbogdány között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a korlátozásra azért van szükség, mert egy vágányzár

0: munka közben megrongálódott, és a vágányok felé megdőlt egy felső vezetéktartó oszlop. A helyreállítási munkálatok befejezéséig a vonatoknak várniuk kell a szemből érkező szerelvények elhaladására az érintett szakaszon. A fennakadás miatt az utasoknak érdemes fokozott figyelemmel kísérniük a menetrendi változásokat és a MÁV tájékoztatásait. A szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán, hogy a vasúti közlekedés minél hamarabb helyreállhasson ezen a vonalon.
1: Az időjárásról.
0: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!

0: csak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
2: 2024-ben találtam azt ki, hogy az ifjúság számára, a magyar és az ukrán ifjúság számára indítok egy olyan kezdeményezést, ahol párbeszédet tudnak folytatni azokról a dolgokról, amik manapság, angolul nowadays, zajlanak velük, körülöttük, és a nevet ugyan nem dupla V-vel írjuk, ahogy angolul helyesen írandó, hanem sima V-vel, mert szerettem volna hozzáadni egy olyan pluszt, ami azt mutatja, hogy ez egy új kezdeményezés.
3: És én magam is meglepődtem, amikor azzal a feladattal szembesítettek, hogy most akkor itt élő tájházat kell működtetni, valamit csinálni, vagy úgy szervezni a programokat, hogy ez élő tájházként működjön. Úgyhogy akkor nagy feladatnak éreztem, vagy éreztük mindannyian, hiszen akkor a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet kapta meg a szervezési részt, tehát ugye hivatalosan, és a mai napig a szervezet koordinálja, szerzi be az anyagi forrást, a támogatást, hogy hogyan tudunk működni a tájházban.
1: Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra. Emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: A Viber vonal túlsó végén várakozik a magyarországi ukrán nemzetiségi közösség parlamenti szószólója Grexa Liliana. Halló, halló, halljuk-e egymást?
2: Igen, szeretettel üdvözlök mindenkit.
3: Idén harmadik alkalommal van megrendezve a Nova Days program, amely kicsit hitat akar a közösségek, az ifjúság és az emberi kapcsolatok között az ukrán-magyar viszonylatban. Kérem, meséljen, mi volt az idei programnak az apropója, hogyan is sikerült kivitezni?
2: 2024-ben találtam azt ki, hogy az ifjúság számára, a magyar és az ukrán ifjúság számára indítok egy olyan kezdeményezést, ahol párbeszédet tudnak folytatni azokról a dolgokról, amik manapság, angolul nowadays, zajlanak velük, körülöttük, és a nevet ugyan nem dupla V-vel írjuk, ahogy angolul helyesen írandó, hanem sima V-vel, mert szerettem volna hozzáadni egy olyan pluszt, ami azt mutatja, hogy ez egy új kezdeményezés. Ennek megfelelően minden évben egy új-új témát találunk ki a Nova Days keretén belül, amit körbejárunk. Igen, ez a motiváció volt. Amíg 2024-ben csak Kárpátaljáról érkeztek fiatalok hozzánk, szeretném megköszönni Viktor Möket, a akkori kormányzó úrnak, hogy egyből hitt ebben az ötletben, és mikor beszéltem neki erről, akkor küldött egy delegációt, 50 fős delegációt, és mit tett 2024-ben összesen 80-85-en voltunk. Idén már több mint 220 résztvevője volt az eseménynek. Különben a regisztráció az felment egészen 300-ig, de ugye most éppen valami vírus tombol sajnos, és nagyon sokan lebetegedtek, illetve voltak sajnos néhányan, akik nem tudtak a határon átjönni, nem engedték ki őket. Ez nagyon sajnálatos, de mondtuk nekik, hogy bízunk benne, hogy jövőre el tudnak jönni. Viszont idén nem is már csak Ukrajnából jöttek ukrán fiatalok, hanem más országokból is, így például Nagy-Britanniából, Ausztriából, Szlovákiából és Lengyelországból, sőt, Spanyolországból is volt két fiatal, aki részt vett ezen a konferencián, ahol tehát a motivációról beszéltünk, és amellett, hogy diplomaták köszöntötték őket, a két ország diplomatái, akik sokat dolgoznak a magyar-ukrán jó viszonyon. Ezen felül még panelbeszélgetéseket is szerveztünk. Előtte vitaindító előadások voltak, és a legvégén pedig egy motivációs blokk volt olyanoktól, akiknek sikerült, így neveztem el ezt a blokkot, akik sikeresek a szakmájukban, az életben, a közösségben, ahol élnek. Felkértem a Troski Viktor urat, aki nagyon sikeres előadást tartott, a végén állva tapsoltak neki a résztvevők. Ezen felül magyar oldalról Pistyur Veronikát kértem fel, aki különben köztársasági elnök jelölt is volt nem régiben itt Magyarországon. Ugyan nem hivatalos listán, de fölkerült rá. Ő a megszelíthető sikerről beszélt, valamint a harmadik sikeres előadónk pedig Aljona Zahorujko volt, a Spalta brand tulajdonos, aki arról beszélt, hogy hogyan induljunk kicsiből és nőjünk nagyjá elhatározással és jó ötletekkel. Nagyon örültem neki, hogy ilyen sokan eljöttek, és tényleg az, hogy nem csak a fiatalok jöttek, hanem a diplomaták is örömmel jöttek. Kárpátaljáról is érkezett delegáció, Juri Huzenec úr is itt volt, Jak Sándor úr is itt volt, jöttek a megyei, kárpátaljai megyei tanácsból is, Vaször Demjancsuk úr. Nagyon megtisztelő, hogy Kárpátalja továbbra is velünk van az ilyen kérdésekben, sőt, a KMKSIS fiatalja is jöttek, Dobsa István vezetésével, és a Rákóczi Ferenc Egyetemről is jöttek. Tehát azt gondolom, hogy a kárpátaljai magyarság is csodálatosan képviseltette magát az eseményen, és ez nagy öröm számomra, hiszen ők már harmadik éve velünk vannak. Úgyhogy a Nova Days az bízom benne, hogy fejlődik tovább, jövőre is szeretnénk megszervezni.
1: Ugye ez egy ifjúsági konferencia, illetve most már mondhatjuk, hogy sorozat. Az ifjúság jelenti a jövőt? Ezért vannak a fiatalok megszólítva?
2: Hát ez nem is kérdés számomra. Az első évben már azt a szlogent választottam ennek az eseménynek, hogy a jövő elkezdődött, és mi együtt építjük. Tehát a fiatalság nem a jövő, hanem már a jelenünk is, hiszen a megfelelően edukált fiatalok, akik nyitottak a párbeszédre, azok nagyon-nagyon sokat tudnak abban segíteni, hogy a jövő majd milyen lesz, és pozitív lesz-e. És itt szeretném megköszönni Julia Hrisina asszonynak is, aki már a második éve a partnerem a Novadész kapcsán ukrán részről, hogy tényleg nagyon sok fiatal jött különböző régiókból, Ukrajnából, és azt gondolom, hogy ez pont segíti azt, hogy akár Ukrajnán belül is a fiatalok jobban megismerjék egymást, hiszen teljesen más egy kárpátaljai ukrán vagy magyar fiatal élete, mint mondjuk egy kelet-ukrajnai vagy akár kijevi fiatal élete, és így jobban megismerhetik egymást. Én azt kértem tőlük, hogy kontaktáljanak, ismerjék meg egymást, menjenek el együtt bulizni az este, és másnap pedig jöjjenek el az ukrán kozákság és Ukrajna védőinek, valamint az Istenszülő oltalma ünnepére, amit meg tegnap ünnepeltünk az országos önkormányzattal és a Novahoja Egyesülettel.
3: A helyszínt mindenképpen említsük meg, a Magyar Parlament ad otthont az első résznek.
2: Így van, ez a parlament helyszíne tulajdonképpen még nagyobbat emelt ezen az eseményen, a megítélésen és a színvonalán, és hálásan köszönöm Forsthofer Ágnes ház elnök asszonynak, hogy engedélyezte számomra, hogy a Novadészt azt a parlamentben szervezzem meg. Nekem ez már az elejétől kezdve álmom volt, de most láttam erre a kezdetnek az időt, így hogy ugye más országokból is érkeztek fiatalok, hogy ott szervezzük meg, és tényleg mindenkit lenyűgözött ez a lehetőség, hogy a magyar kormány, Magyarország ennyire támogatja a nemzetiségeket, illetve az ifjúságot, hogy a Novadészt ott tudtuk megszervezni.
1: Ugye ez már a harmadik alkalom volt, és remélhetőleg még számos ilyen alkalom lesz. Mi lehet a hosszú távú célja annak, hogy a fiatalok, az ifjúság ennyire monitorozva van, illetve ennyire fel van szó, hát bocsánat a kifejezés, fel van szólítva arra, hogy motiválják egymást, hogy kapcsolatot tartsanak, kapcsolatot építsenek?
2: Igen, érdekes volt, hogy ön is a kérdésben egy picit megakadt a helyes szóhasználatnál, hiszen valóban nem felszólítva vannak, hanem inkább lehetőséget adunk nekik arra, hogy elmondják a gondolataikat, eszmét cseréljenek, és idén bevezettem egy újítást is, az a neve, hogy Speakers Corner, és megkértük a fiatalokat, hogy küldjék el a pályázatukat, amiből mi egy szakmai bizottság tulajdonképpen kiválasztottunk 5 fiatalt, aki lehetőséget kapott arra, hogy a parlamenti emelvényről oszta meg a gondolatait velünk, és ez nagyon-nagyon jól sikerült. Ki is választottuk a szavazógombok segítségével, hogy ki volt a legjobb, és azt gondolom, ez motiváló a fiatalok számára annak érdekében, hogy fejlődjenek, tanuljanak egymástól, akár az előző generációtól. Ezt is kértem tőlük a beszédembe, hogy tanuljanak a múltból, és formáljuk együtt a jövőt.
1: Ahhoz, hogy a múltból tanulni lehessen, ahhoz meg is kell ismerni, ugye, mennyire van nyitottság egymás felé, mennyire érezhető az, ugye, itt, ahogy elmondta, Magyarországon élő ukrán fiatalok, aztán Európából, már több országból, gondolom a jelenlegi helyzet miatt is oda sodródott, keveredett fiatalok, illetve hát a kárpátaljai magyarság, illetve a kárpátaljai fiatalok is voltak. Mennyire kíváncsiak ők egymásra, vagy érezhető-e az, hogy esetleg egy kicsit talán egy méter, két méter távolságot megtartva egymástól szemléljük egymást, vagy ez mára már eltűnőben van?
2: Én azt gondolom, hogy a Novadész pont ez a platform, ahol nem egy-két méterről szemléljük egymást, hanem egymás mellett ülnek a különböző országokból érkező fiatalok, és például mondjuk Londonból is olyanok érkeztek, akik már 8-9 éve kint élnek, tehát nem is feltétlenül ugye a teljes körű agresszió miatt költöztek ki, úgyhogy én azt gondolom, hogy pont ez a platform, és ezért is indítottam el, mert azt gondoltam, hogy 3-4 méterről szemlélik egymást a fiatalok, és csak a sajtóból értesülnek arról, hogy mi történik a határ más oldalán, másik oldalán, és ezt szerettem volna megszüntetni, ezt a távolságot, és azt gondolom, hogy ez sikerült is a Novadéznek, és külön öröm az, hogy ezt a magyar parlamentben tudtuk idén véghez vinni.
3: Ukrán kulturális és gasztronómiai fesztivál is volt október 4-én Budapest Városháza Parkban. Gyakorlatilag 2 találkozás össze volt hangolva, vagy van közös szervezési szálak is?
2: Abszolút összehangoltam, én különben a tavalyi években is, előző években is mindig egy olyan eseményhez kötöttem, ami a magyarországi ukránság számára fontos, hogy egy kicsit meg tudjuk mutatni az itteni kulturális életet is, és ugye eddig mindig az Európa nappal volt összekötve ez az esemény, és most pedig ugye a választások miatt nem tartottam meg tavasszal, de mindenképp szerettem volna, hogyha látják akár külföldről, akár Ukrajnából érkező fiatalok, hogy mi hogyan ünnepeljük itt az ukrán hagyományokat, hogyan tartjuk az ukrán hagyományokat és nyelvet, tradíciókat, és ezért a országos önkormányzattal közösen szervezett Kozákság és Ukrajna Védőinek napjára, és az Isten szülőoltalma napjára hangolódva szerveztük meg tulajdonképpen a Novadész résztvevőknek is a másnapi programját. Meghívtam idén Novakovszki Kenneth püspököt, püspök urat is Londonból, akivel nyár elején találkoztam, és nagy örömmel jött, és különben ott a Kozákság napján szabadtéren tartott egy misét, és hatalmas tömeg volt, és én akkor azt mondtam, hogy látszik, hogy az ukránok mennyire szeretik Isten, és különben Isten is mennyire szereti őket. És a mise után pedig elkezdődött a program. A mise és a hivatalos program között tartottunk egy akciót Save Oleski címmel, hogy felhívjuk a figyelmet Oleskire, és utána pedig az iskoláink tanulói szerepeltek, művészeink, illetve Ukrajnából is hívtunk kozák bemutatót tartó csoportokat, illetve énekeseket is. Ezen felül az önkormányzataink és civil egyesületeink, illetve egyházaink ételeket készítettek, amit meg lehetett vásárolni jótékony céllal, és azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült, a jótékony cél az kettős volt. Az egyik célunk az az összeunknak a támogatása, hogy a télre való felkészülést segítsük termomelegítőkkel. A másik célunk pedig különben egy ukrán gyermekkórház támogatása, amit egy vareniki rekorddal kötöttünk össze, hogy minél több varenikit kellett készíteni a közösségnek, és öröm volt látni, hogy gyerekek, felnőttek, örömmel jönnek, a varenikit készítik, azért, hogy elérjük a rekordot, és ez sikerült is, és az eladott varenikiból befolyt összeget, az pedig a gyermekkórháznak ajánljuk föl.
1: Idén 2026-ban harmadik alkalommal rendezték meg a Nova Days elnevezésű programsorozatot, ráadásul Budapesten az ország házában került megrendezésre. Ennek kapcsán volt a Magyarországi Ukrán Nemzetiségi Közösség parlamenti szószólója Grexa Liliana a vendégünk. Köszönjük szépen!
2: Én is köszönöm szépen, és békés eget kívánok Ukrajna fölött!

0: Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Elfogadta meghívásunkat dr. Gál Adél, néprajzkutató, a Nagyberegi Tájház program felelőse. Köszöntjük nagy tisztelettel.
2: Köszöntelek titeket, és köszöntöm a rádió hallgatókat is.
1: Október 14-én születi évadnyitó lesz a Nagyberegi Tájházban. Még mielőtt erre rátérnénk, és erről a programról, illetve erről a napról faggatnánk, illetve mesélnél, mesélj nekünk kérlek, és elnézést a hallgatóktól, ismerettség révén tegeződünk, egy picit a tájház indulásáról, ugyanis te ott voltál, amikor ezt az egész kipattant, és
3: 2013-ban
1: is elindult.
3: Nem tegnap volt, ugye?
1: Igen. Mesélj egy picit.
2: Igen, az már egy bő évtizede, hogy a Nagyberegi Tájház megkezdte működését. Ugye a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, akkor főiskola, egyik intézményévé vált 13-ban a tájház, amikor az intézmény vezetői úgy döntöttek, hogy ne csak egy egyszerű múzeális intézmény legyen ez, ami ott van kirakatba és néha megtekinthető, hanem legyen ez egy élő tájház. Akkor nem volt példa erre Kárpátalján, nem nagyon találkoztunk ilyennel, hogy hogyan is működik egy élő tájház, és én magam is meglepődtem, amikor azzal a feladattal szembesítettek, hogy most akkor itt élő tájházat kell működtetni, valamit csinálni, vagy úgy szervezni a programokat, hogy ez élő tájházként működjön. Úgyhogy akkor nagy feladatnak éreztem, vagy éreztük mindannyian, hiszen akkor a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet kapta meg a szervezési részt, tehát ugye hivatalosan, és a mai napig a szervezet koordinálja, szerzi az anyagi forrást, a támogatást, hogy hogyan tudunk működni a tájházban. Amikor ez a cél megfogalmazódott, hogy élő tájházzá váljon a Nagyberegi Tájház, akkor ez nem egy légből kapott gondolat volt, hanem már a tájházat úgy rendezték be, úgy volt megtervezve annak tehát a létrehozása, akkor még ugye ők nagy szerepe volt ebben Kész Margit néprajzkutatónak, Kész Barnabásnak, akik berendezték, tehát ők irányították a szakmai vonalon, hogy hogyan kell berendezni a tájházat. Igen, és tehát úgy rendezték be, hogy lett egy muzeális része az intézménynek, ami mai napig így van, tehát van egy látogatható terünk, illetve kettő, a tiszta szoba és a konyha, látogatótér. A többi része a hátulsó ház, vagyis a lakószoba, a kamra, az pedig már foglalkoztató teremként működik. A kamra maga az egy eleve egy szövőterem, tehát amellett, hogy ott vannak a régi eszközök, amelyeknek egykor a kamrában megvolt a helyük, amellett ott van állandó jelleg, ugye fölállítva egy szövőszék, amelyen dolgozunk, mert bármilyen programot, tematikus programot hirdessünk, bármit szervezzünk, azt mindig szem előtt tartjuk, hogy ugye Nagybereg, hát a Beregi Szőttes központja, és emellett
3: ott lakik a Szőttes.
2: Így van, ott lakik a Beregi Szőttes, ott lakik a Beregi Keresztemes, úgyhogy ez nagyon gyakran helyet kap a programunkba, akár célirányosan Szőttes készítés alkalmát hirdetjük, vagy egyéb alkalom mellett, de a gyerekek vagy a csoportok bejönnek, megnézik a szövőszék működését. Ha nem is mindig beregi szedetmintás textíliát készítünk, valamit készítünk, de a szövőszék működésével mindig megismerkednek. És hogy ott van még egy fontos terünk, a kemence, a sütő, amit szintén használunk, tehát igyekszünk gyakran befűteni a kemencét is, hogy valamilyen olyan hagyományos népi ételt készítsünk, hiszen a foglalkozásainkhoz az is hozzájárul, hogy nem egyszerűen kekszel vagy valamilyen édességgel kínáljuk meg a látogatókat, hanem magunk készítünk, használjuk ott a konyhában a tűzhelyet, a sport, vagy sütünk éppen a kemencében valami hagyományos ételt, édességet. És így indult annak idején a tájház, és alakult ki az, hogy ma már tudunk hirdetni őszi évadot egy egész foglalkozás sorozattal, vagy tudunk tavaszi évadot hirdetni mindig az adott jeles naphoz igazítva a foglalkozásainkat, a programjainkat.
3: Délközdeleg maradjunk kicsit a gasztronómiai résznél. Mik azok az ételek, amit Bereg központtal ebben az élő tájházban mindenképpen meg kell említenünk is a régmódból? azért vidékünkre jellemző.
2: Jellegzetes ételünk, amit van, aki speciálisan kéri is, hogy készítsünk, ha a kemencét befűtjük, a beregi kaprostúrós. Ez egy ilyen egyedi, különleges édesség. A kaprostúróst, vagy egy porlós, túrós porlóst, azt nagyon sokan ismerik, de beregen ezt úgy készítik, hogy a túró töltelék kevésbé édes, és kapor kerül a töltelékbe, és rácsozzák tésztával a tetejét, és ha ezt kemencében sütjük ki, akkor annak páratlan íze van. De egyébként emellett bármi más, ami hagyományos, tehát gondolok arra, hogy a legegyszerűbb forma, amit megmutattunk a gyerekeknek, a platon sült tészta, a spóron sült tészta, a kis pászkák. Amikor mondjuk csigatésztát készítünk, ugye abból az alapanyagból, abból a tésztából fölvágjuk apró csíkokra, és akkor a gyerekek, vagy éppen a felnőttebb, nagy idősebb látogatók süthetik a spór tetején maguknak, és akár egy tejföllel, vagy még úgy is fogyaszthatják. Tehát ez olyan különlegesség, amivel ma nem igazán találkozunk az otthonokban. De mellett, ami farsang idején a tepertős pogácsa, vagy farsangi fánk, hát ami mindig az adott időszaknak a jellegzetes étele, vagy ilyen például húsvétkor a sárgatúró készítése, és azt is a szakácsnőnk a beregi ízek szerint igyekszik elkészíteni, és ezt megmutatjuk a látogatóknak.
1: Az ősznek, a szüreti időszaknak mi a jellegzetes étele Nagyberegen?
2: Most ősszel, a szüreti évadnyitón úgy gondoltuk, hogy egyrészt az italra hadd térjek rá, szőlőt fogunk taposni Dézsában, és majd mustot isznak a látogatók, és emellett megint a kemencét fogjuk használni, és úgy tervezzük, hogy parasztporlóst fogunk készíteni. Most ez konkrétan ehhez az alkalomhoz kapcsolódik, és lehet ez így almás, vagy a egyszerű szilva lekváros, tehát az üstben fő szilva lekvárral töltött parasztporlós, de ősszel az egyéb foglalkozásokon volt rá példa, és azt hiszem idén is lesz, hogy kukoricalisztből készítünk piskótát, ezt málépogácsának is nevezzük. Nagyon ritkán készítünk ma már otthon ilyen édességet. Ez egy frissen kisülve, egy piskótaszerű sárga édesség, amit akár mazsolával ízesíthetünk még. Tehát, és kukoricalisztből kész.
3: Ez ilyen öngol volt itt délben.
4: Igen. Így lassan jön az ebédidő.
3: Én nekem az enzimeim megindultak igen erősen.
1: Na most azt mondja, hogy itt olvasom közben én szórólapot, hogy szőlőtaposás, erről volt. Ezt effektíve úgy képzeljem el, hogy ilyenkor egy nagy dézsába a lányok, fiúk, lányok, mezitláb, nyomjuk taposni.
2: Ezt úgy képzeljük el, igen, hogy jó esetben, ha olyan vő a szőlő termése a tornát szélén a tájháznak, leszedjük a ottani szőlőnket is, de szerzünk be szőlőt, beöntjük egy dézsába, van egy direkt erre a célra használatos dézsánk, amit előtte természetesen jól megtisztítunk, kitisztítunk, és az lenne az igazi, hogy mezitláb tapossuk, de igazából hideg lesz most már valószínű. Úgyhogy nem biztos, hogy a mezitláb taposás ez bele fog férni, de megmondom őszintén, tehát nekünk a tájházban van egy erre a célra használt gumicsizmánk. Amit tehát szintén mosás után, mosás követően így van, tehát hogy azért az nem abban járunk a kertben, meg nem sétálnak a gyerekek abban, de mindenki azt az egy húzhatja föl és taposhatja. Főleg úgy, tehát most is egy egész kicsi korosztályra számítunk ezen a szüreti évadnyitón, úgyhogy ők mezitláb nem biztos, hogy ezt bevállalják, meg azért az idő sem engedi, úgy lenne tényleg az igazi, de ezt így szoktuk megcsinálni.
3: Mondjuk el a csoportoknak a programját, ugye főzés, sütés, kézműveskedés, illetve autentikusan tematikus programok. Mennyire élvezik a gyerekek, mennyire nyitottak, mennyire őket lehengerelni ezekkel a dolgokkal?
2: Igyekszünk változatossá tenni a programjainkat. Amellett, hogy ugye meghirdetjük mindig az adott jeles naphoz igazodó programot, de figyelünk arra, hogy ha mondjuk visszatérő csoport érkezik hozzánk, akkor ne pont azt a foglalkozást végezzék, ami mondjuk már tavaly előtt kipróbáltak. tehát mindig valami másat, valami újat, illetve a csoportok is változnak, és aki már egyszer volt egy adventi foglalkozáson, nem jön el még egyszer, hanem eljön mondjuk egy mártonnapi foglalkozásra, így már újdonság, de mi is szeretünk újítani rajta, és például most a szüreti foglalkozásunk, vagy az évadnyitónk sem egyszerű szüreti foglalkozás lesz, mert idén a Népi Játék napjához kapcsoljuk ezt, október 9-én tartják egyébként, vagy október 9-e a Népi Játék napja, és mi most ezt így kötöttük össze a 14-i alkalmunkkal, és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemünk pedagógia tanszékének tanára és hallgatói jönnek ki, tehát tanító szakos diákok jönnek majd a tájházba, és ők is népi játékot vezetnek majd a kisgyerekeknek, ezért is terveztük úgy, hogy most erre az alkalomra kisebb korosztályt várunk, tehát alsó évfolyamos gyerekek jönnek, vagy óvodások is lesznek, és a fő hangsúly ilyenkor most ez esetben a népi játékokon lesz, körjátékokon, mondókákon, persze a szürethez is kapcsoljuk ezeket, és így lesz egy ilyen összetettebb és színesebb programunk.
3: Gyerekek mennyire ezért sajátjuknak ezeket a dolgokat, és mennyire lehet vissza, én Mezőváriban voltam sok évvel ezelőtt, ahol tudom, nagyon szeretik a népdalt és a népzenét, és meghökkentő volt, hogy a fiatal lányok a templom előtt és a templom után a bejáratnál énekeltek. És 5-6-8 több szólomra ének. Nem azért, mert próbáltak valamit, vagy kórusra készültek, nem. Egyszerűen szórakozásból énekeltek, és azon gondolkoztam, hogy teremtő Isten, ezek szerint működhet a régi bevált dolog, a dal, a játék, az, ami régen érték volt, és kitöltött a gyermekkornak a jelentős százalékát, az mai napig érték lett ugyanezeknek a gyerekeknek, bár a világ azért megváltozik. Hogyan lehet ezeket a dolgokat visszatanítani, visszajuttatni a gyerekek számára? Akár a népi játék kapcsán mennyi olyan játékot lehet innent ötletként hazavinni a saját kis baráti közösségekbe, amelyek régmúltban vidékünkön jelen voltak?
2: Azt hiszem, a közösség ereje, vagy a példa, amit a fiatalok elé állítunk, ez nagyban meghatározza azt, hogy mit visznek magukkal. Gyakran van az, nem csak a népdal éneklés kapcsán, de akár a körjáték, vagy a tánc, néha táncos alkalmaink vannak, vagy ott vannak a népi játékaink, a fából készült, nagyon egyszerű régi játékok, és van olyan eset, amikor jön a látogató, és úgy nehezen indul, nehezen fogja meg a játékot, és játszik vele, nehezen kapcsolódik be, unszolni kell, hogy bekapcsolódjon az adott éneklésbe vagy táncba, de egy idő után, amit mondtam, a közösség ereje az úgy bevonza, és legyen szó fiúkról, lányokról, legyen szó kicsikről, nagyokról, nagyobb kamaszokkal nehezebb a dolgunk, ez tény. Több oldalról kell őket megközelíteni, hogy bevonhatók legyenek, de mindig nagy öröm, amikor azt látjuk, hogy odaállnak a fiúk és a körjáték, vagy a körtáncban, tehát táncolnak, ugyanúgy leültek a fiúk is, és örömmel készítették a csigatésztát például, tehát amiről nem is gondoltuk, hogy mondjuk népszerű lesz. De van egy autentikus környezet, ahová ők bejönnek, és már maga az a szoba, vagy a terem, maga az épület, vagy az, hogy az udvaron szól a zene, és mindenki táncol, tehát ez így akarva-akaratlanul bevonza őket is, és akkor, hát ha már itt vagyunk, ezt kell csinálni, próbáljuk ki. És aztán csak reménykedünk abban, hogy ezt így tovább is viszik magukkal. És úgy gondolom, hogy ebben a pedagógusnak is nagy szerepe van, mert ugye pedagógusok hozzák a gyermekeket, csoportokat a tájházba. És az, hogy egy pedagógus mondjuk egy tájházat választ, vagy vigyel egy múzeumba, vagy egy olyan hagyományozó alkalomra, eseményre a diákokat, azzal a pedagógus is példát mutat. És mondjuk arra szoktatja az iskolásokat, a tanulókat, hogy igen, ez az érték ide, tehát ide menni jó, vagy színházba viszi el a gyerekeket, akkor igen, tehát ez az érték a színház, mert kultúrát ismertet meg vele, akár helyi kultúrát, helyi szokást, helyi hagyományt. Tehát a pedagógusoknak van ebben nagyon nagy szerepük.
3: Sokat beszélgettünk ma arról, hogy a digitális világnak milyen hatása van az ember, akár a társas életünkben, a bullyingot is előhoztuk, ma a szakértővel beszélgettünk. A saját gyerekeimben látom, hogyha utazunk, hogy valami olyan dolog van, ami idő igénylik. Minden gyerek előkapja a telefonját, és akkor ezt kibekkelik. De hát az gyerekek nem kapnak telefont, és így előjönnek az ilyen csablecsacsis játék, meg gondoltam valamire játék. Érdekes, hogy ilyen fehér hollóként látom egy vonaton, hogy csak ilyen. játszunk, ilyenek, előkerülnek a kártyák, hogy, hogy azért mennyire érdekes, hogy, hogy azért van ennek jelene, hogyha jobban figyelünk a közösségre.
2: És a bowlingot említettél, akkor nálunk van olyan népi játék, ami lényegében az, mint a modern bowling, csak fa állványaink vannak, és azt kell mondjuk eltalálni egy másik fadarabbal, vagy célbadobós játékaink szintén vannak, amelyek ott vannak a modern játékok között is, de nálunk egy kicsit más megoldással vannak ezek.
1: No, hát igazán izgalmas időszak elé néz, aki a nagyberegi tájházat választja programnak. Én szerintem nagyon sok pedagógus, legalábbis a környékben mindenki ismeri ezt a helyet, és előszeretettel gondol arra, hogy mit csináljunk, menjünk el a tájházba. No, hát erre lehetőség, megvan minden lehetőség, keressék ezeket az alkalmakat. Én nem tudom, mennyire nyilvános a 14-i szüret, vagy ott már kész csoport van, de minden esetre tudjanak róla hallgatók, hogy van ilyen is. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Gál Adél, néprajzkutató, a Nagyberegi Tájház program felelőse volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
2: Köszönöm a meghívást!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió kárpátaljai magazinműsorát hallották.

Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Több kis nyugdíjas a korábban bejelentettnél valamivel nagyobb emelést kap januárban, derül ki a társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezetből. A program legfontosabb eleme az öregségi nyugdíj minimumának 28.500 forintról 120.000 forintra emelése. A sávos nyugdíjemelésnél pedig 137, 140 és 143.000 forintos köztes minimumokat is alkalmaznának. Elindul a várólista csökkentési program, és a jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügyre fordított forrást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy több 10 milliárd forintot adnak a leghosszabb várólisták csökkentésére, ami a csípőprotézis és a szürkehályog műtéteket érinti első körben. Kármán András pénzügyminiszter szombaton közösségi oldalán bejelentette, hogy az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják majd közcélokra. A 2027. januárjától bevezetésre kerülő vagyonadó azokat érinti, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek. A kulcs az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonoknál 1%, a 100 milliárd fölötti résznél pedig 1,5% lesz önbevallásos alapon. A miniszter kitért a részletekre is, így például a házastársak adófizetési opcióira, a kiskorúak vagyonának kezelésére, valamint a cég értékelési és ingatlan becslési módszerekre. A NAV online kalkulátorokkal és segítségnyújtással támogatja majd a kötelezettség teljesítését a vagyonok értékének kiszámításában. Kármán András emlékeztetett arra, hogy a kormány vagyonadó javaslatáról jelenleg is zajlik a társadalmi egyeztetés, és várják a véleményeket. Továbbra sem a gyors, hanem a sikeres euróövezeti csatlakozást tartja célnak a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a Polgári Együttműködés Egyesület rendezvényén ismét úgy fogalmazott, az euró önmagában nem jelent megoldást a gazdasági kihívásokra. A csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön annak átvételére. Szerinte ennek feltételeit úgy kell teljesíteni, hogy a fenntartható növekedésre előnyös hatással legyen. A Magyar Nemzeti Bank elnöke ugyanakkor a kedvező hatások mellett a kockázatok mérlegelésére is felhívta a figyelmet. A MÁV csoport ezen és a következő hétvégén újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg az egyes vasútvonalon Kelenföld és Budaörs között a fővárosban. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint ágyazatrostálást és sincserét végeznek, valamint felújítják a Muskétás utcai vasúti átjárót is. A beavatkozások nyomán 600 méteren javul a pálya állapota, és a korábbi óránkénti 60 kilométeres korlátozás helyett 80, illetve 120 kilométeres sebesség lesz engedélyezett. A fejlesztéseknek köszönhetően 1-2 perccel csökkenhet a menetidő, és stabilabbá válhat a menetrend tartása. A munkálatok ideje alatt a fővárosi Muskétás utcai átjárót lezárják, és egyes vonatok menetrendje is módosul, ezért az utazóknak érdemes előre tájékozódniuk. 20 millió forinttal támogatja a kárpátaljai fogyatékkal élőket gondozó intézményeket a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Az anyaországi karitatív szervezet 10-10 millió forinttal segíti a mezővári Ne felejts fogyatékkal élő gyermekek rehabilitációs központját és az Élim-hetyeni fogyatékkal élők napközi otthonát. Cibele Károly, a Magyar Református Szeretett Szolgálat elnöke kiemelte, magától értetődő felelősségük, hogy minden eszközzel megmentsék ezeket a nehéz helyzetbe került szolgálatokat. Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök hangsúlyozta, hogy a jelenlegi gazdasági válság és a háború okozta gondok közepette, ez a támogatás mindkét intézmény számára életmentő. A Magyar Református Szeretett Szolgálat a háború kitörése óta folyamatosan juttat humanitárius adományokat a térségbe, támogatva a legnehezebb helyzetben lévő kárpátaljai közösségeket. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő a halálbüntetés elleni világnap alkalmából tette közzé bejegyzését az X-en. A pápa úgy fogalmazott, a halálos ítéletek végrehajtása nélkül is lehet a közjót garantálni és az igazságszolgáltatás feltételeit teljesíteni.
1: Az időjárásról.
0: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé

0: Vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az Ökumenikus Segélyszervezet jelenléte Ukrajnában.
2: Segélyszervezet 1998 óta jelen van már Ukrajnában. Érvényes regisztrációval nagyon hosszú időn keresztül támogattuk. Az első időszakban elsősorban a kárpátaljai rászorulókat, aztán a későbbiek során 2014-től egy magasabb szintre emeltük a jelenlétünket, országos szintű segítséget tudtunk nyújtani a belső menekülteknek.
1: Irodalomterápiás foglalkozások kamaszoknak.
3: Van klinikai irodalomterápia is, de ez nem az, amit én csinálok. Én a fejlesztő irodalomterápiának mondjuk ezt. Ez semmiképp sem azt jelenti, hogy bárkit is fejlesztünk és megjavítunk. Ez azt jelenti, hogy olyan emberekkel dolgozunk, akik nem a klinikai populációt érintik. Igazából mindenkinek ajánlom, aki szeretne önmagával foglalkozni, vagy foglalkoztatják a világról, önmagáról, a társas kapcsolatairól és bármiről kérdése, mert ennek az a célja, hogy beszéljünk, halljunk a saját gondolatainkat, lássuk, hogyha leírjuk.
1: Szüreti hagyományok Kárpátalján.
4: Hát a hagyományos kultúrában élő ember, főleg a paraszti kultúrában valóban összevetett számot azzal, hogy hogyan sikerült a termés, ugye a búza már a hombárokban volt, tárolókban, lisztet is őröltek, olajat ütöttek, tehát látták, hogy hogyan sikerült az ezévi termés, azért még ősszel is volt munka.
1: A Vásznon a legfrissebb magyar filmek 26. filmtetfest.
5: Minden évben igyekszünk az előző egy év legjobb nagyjátékfilmjeit összeválogatni, és ezek mellé néhány klasszikust is betenni, amit valamilyen apropóval érdemes előhúzni a tarsolyunkból, vagy a filmarchívumból, és szerencsére mindig sikerül néhány olyant is megmutatni a közönségnek, amit először lehet látni Romániában a Filmtet Festen.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Az ökumenikus segélyszervezet évek óta jelen van Ukrajnában. A háború 2022-es eszkalációja óta pedig minden korábbinál nagyobb humanitárius segítségnyújtást végez az országban. A szervezet munkája a Kárpátaljától egészen a háború sújtotta keleti és déli térségekig terjed, a humanitárius segítség mellett pedig hosszú távú programokkal és a helyi közösségek támogatásával is igyekeznek enyhíteni a háború következményeit. Az ukrajnai humanitárius helyzetről, a jelenlegi programokról és a segítségnyújtás tapasztalatairól Dékány Bencével, az Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának igazgatójával beszélgettünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
2: A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a háború kitörése pillanatától nagyon mély szálakkal kötődik az ukrajnai segélyprogramokhoz. Nagyon sok területen vannak ott, itt Kárpátalján is, és az ország számos régiójában, akár a front közeli zónákban is. Éppen nem olyan rég hallhattunk arról, hogy egy új állomásponttal bővült Harkov városában nyit egy irodát a szervezet. Kérem, mesélj ennek a mostani irodanyitásnak az apropóján erről a tevékenységi területről.
3: A segélyszervezet 1998 óta jelen van már Ukrajnában. Érvényes regisztrációval nagyon hosszú időn keresztül támogattuk. Az első időszakban elsősorban a kárpátaljai rászorulókat, aztán a későbbiek során 2014-től egy magasabb szintre emeltük a jelenlétünket, országos szintű segítséget tudtunk nyújtani a belső menekülteknek, több mint 500 000 rászorulót elérve abban az időszakban, és erre még egy szintet tudtunk tenni, vagy lépni 2022-ben, amikor kitört a háború. Ekkor már négy irodában keresztül Lviv, Kijev és Dnipro központtal hajtottunk végre segélyezési akciókat, amelynek következtében 2022-t követően egy több mint 50 000 000 dollár értékű segélyakció keretében több mint 1 000 000 rászorulót tudtunk elérni. Szóval, ahogyan is említette, elég komoly elérési számokkal dolgozunk, mindig is fókuszöletként és prioritásként gondoltunk az ukrajnai munkánkra, és ez a jövőben sem fog változni. Azonban azt látni kell, hogy a nemzetközi segélyezés források az elmúlt időszakban erősen visszaestek több okból, és ez sajnos a mi szervezetünket is, és a mi munkánkat is befolyásolta. Éppen ezért a korábbi négy iroda helyett az elmúlt időszakban Beregszászi központtal hajtottuk végre programjainkat, a többi irodánál egyfajta racionalizációt kellett végrehajtani.
2: Azért csökken a támogatás mértéke a nemzetközi szervezetektől, egyébként nagyon sok területen ezt látjuk, mert valóban csökken a feladat és az igény és a probléma?
3: Sajnos nem. Ukrajna is, és az ottani háború is ennek egy mintapéldája sajnos, de ha globálisan körbenézünk, ott is azt látjuk, hogy mintha inkább számosodna azoknak a területeknek a száma, legyen szó akár természeti, akár ember okozta katasztrófáról, ahol milliók szorulnak segítségre. Szóval azt látjuk, hogy az igények nem csökkennek, ugyanakkor a figyelem egy adott konfliktusra, egy adott helyzetre rövidül, és egyre kevesebb időt szán rá mind a média, mint pedig a nemzetközi segélyezéssel foglalkozó országok. Mondhatni, elmúlik a figyelem.
2: Térjük vissza akkor Harkov esetére, ott mi zajlik, és miért pont ezt a területet választották?
3: Ahogy említettem, sajnos a forrás hiány miatt egy bizonyos szintű racionalizációt kellett végrehajtanunk, ugyanakkor folyamatosan követtük az országban zajló híreket ettől függetlenül is. Ennek kapcsán azt láttuk, hogy a frontvonal környékén nagyon-nagyon komoly humanitárius helyzet van kialakulóban, talán a legkeményebb térre lehet számítani az idei év során. Éppen ezért úgy láttuk, hogy mind nekünk ahhoz, hogy megfelelő gyorsasággal, pontossággal, információhoz jussunk az ott zajló folyamatok kapcsán, szükségünk van egy irodára, és ugyanígy abban a pillanatban, hogy rendelkezésre állnak azok a források, amivel mi a rászorulókon segíteni tudunk, egy ottani irodával, egy ottani koordinációs központtal tudjuk ezt a leghatékonyabban eljuttatni a rászorulóknak. Két fő területre szeretnénk most a következő időszakban fókuszálni. Az egyik a helyi civil kezdeményezéseknek a megerősítése, hiszen ki tudná jobban azt, hogy mire van szüksége az odaérkező belső menekülteknek, akár az ott nehéz helyzetbe kerülő idős rászoruló közösségnek, mint maga az ott élő helyi közösség. Szóval ezeket a kezdeményezéseket szeretnénk támogatni az első időszakban, az ő kapacitásaikat szeretnénk fejleszteni. Ez lesz az első és talán legfontosabb tevékenységünk, és emellett, ahogy említettem, egy nagyon hideg térre számítunk, szóval a hideg téliesítési felkészülés folyamatához is szeretnénk hozzájárulni.
2: Milyen területeken tudnak jelen lenni ma ezekben a régiókban? Mi az, ami most jellemzi a különböző projekteket az Ökumenikus Segélyszervezet belső Ukrajna terén?
3: Azt látjuk, hogy Ukrajnában, ebben a hatalmas országban területtől függően egészen eltérőek a szükségletek jelenleg. Még Harkivban elsősorban humanitárius segítségnyújtásra kell gondolni, akár élelmiszer, szállás, higiéniai eszközöknek a biztosítása a prioritás, addig a kijevi régióban már sokkal inkább az oktatási intézmények rehabilitációjára tudunk fókuszálni, ott erre van nagyon nagy szükség, a nyugati régiókban pedig az odaérkező belső menekülteknek a megsegítésére, akár a veteránoknak a támogatása és reintegrációja az, ami nagyon-nagyon fontos lesz a következő időszakban. Szóval folyamatosan figyeljük azt, hogy melyik régióban, melyik országrészben mire van a legnagyobb igény, és mi ezzel kívánjuk segíteni a rászorulókat.
2: Kérünk oda Kárpátaljához, minden éven számos programmal segítik az itt élőket, mindenféle képzéssel, szociális programmal, illetve a tél közelettével, egyéb fűtési támogatással is próbálják segíteni a kialakult helyzetet.
3: Így igaz, továbbra is töretlenül működnek anyaotthonaink, gyermekeket támogató intézményeink, és emellett természetesen itt is szeretnénk a téliesítési folyamathoz hozzájárulni. Hamarosan el fogjuk tudni indítani azt a sajnos nem a korábbiakkal megegyező, de igyekszünk egy komolyabb támogatást nyújtani ott helyben is.
2: Az anyaotthonoknak a funkciója, a hálózata nagyon fontos funkciót tölt be, nagyon fontos munkát végeznek, gyakorlatilag szakmai segítséget, melegételt, illetve sok esetben egy tér kialakítása, amely biztos pont lehet a gyermekek nevelésében, fiatal anyukák részén. Mennyire működik ez jól, és milyen igényre válaszolt az elmúlt években kialakított hálózatok?
3: A gyermekek támogatása az mindig is a segélyszervezetnek a fókuszterülete volt. Úgy gondoljuk, hogy a gyermekekbe való befektetés az igazából a jövőbe való befektetés. Ők azok, akik a leginkább magukra vannak idézőjelben utalva, hogyha a körülmények nem biztosítottak. Akár legyen szó itt oktatásról, élelmezésről, ahogyan is említette. Ezt a munkát szeretnénk mindenképpen folytatni a jövőben is. Úgy látjuk, hogy azokkal, akikkel mi tudtunk foglalkozni, és a mi látókörünkön belül vannak, sok esetben volt komoly fejlődés, sikersztorikról, sikertörténetekről tudunk beszámolni. Nyilván az igények azok mindig magasabbak, mint a mi elérési számaink, tehát lehetne ezt nyilván tovább fejleszteni. Azon dolgozunk, hogy minél több emberhez el tudjuk juttatni ezt a fajta támogatást is.
2: Különböző szociális tevékenységeket is végeznek Kárpátalján, ezek mennyire maradnak meg, mennyire sikerül ezeket kivitelezni?
3: Egyelőre úgy látjuk, hogy ezek tudnak folytatódni. A célunk az, hogy továbbra is folyamatos kapcsolatban legyünk a helyi közösséggel, legyen szó a helyi kormányzatról, a helyi rászorulókról, a helyi lakosságról, tehát folyamatosan felmérjük azokat az igényeket, szükségleteket, amik most jelenleg felmerülnek. Itt azért komoly változásra nem számítunk a közeljövőben, tehát úgy gondoljuk, hogy azok a fajta programok és segélyezési akciók, amiket az elmúlt években rendszeresen végrehajtott a segélyszervezet, azokra a közeljövőben is szükség lesz.
2: Az alapítvány várja a személyes adományokat is, illetve van mód mindenféle támogatási oldalra. Mit kell tudni ennek a részéről? Hogyan lehet segíteni az alapítványt? A 1353-as adományvonal az él, és tényleg itt a lehetőség akár azok számára, akik Magyarországon töltik az életüket, vagy éppen külföldön is Kárpátaljára származnak, mindenképpen van lehetőség így módon támogatni a kárpátaljai ukrajnai tevékenységüket is.
3: Így igaz, nagyon szépen köszönöm, illetve szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a segélyszervezet.hu oldalon az Ukrajna fület kiválasztott további információkat tudhatnak meg a jelenleg zajló programjainkról, tevékenységünkről, és itt az adományozás fülön belül pedig hozzá tudnak járulni a munkánkhoz.
2: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, sok erőt és áldást kívánok az életükre, munkájukra, szolgálatukra.
3: Köszönjük szépen!
1: Az elmúlt percekben Dékány Bencével, az Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának igazgatójával beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Irodalomterápiás csoport indul a 9-11. Osztályos diákoknak a Mesekuckóban október 5-től december 7-ig. A foglalkozásokat Molnár Szilvia, mester is hallgató vezeti, aki Lélekoldalak néven is elérhető a közösségi médiában. A résztvevőkre történetek, beszélgetések, írás és játék vár, lényeg a kíváncsiság, a gondolkodás és megtapasztalás. Molnár Szilviával Pilbák Kincső beszélgetett.
2: Irodalomterápiás csoport indul 9-11. Osztályos diákok számára a kolozsvári Mesekuckóban Molnár Szilvia vezetésével, aki a foglalkozásokról és az irodalomterápiához kapcsolódó személyes kötődéséről mesélt. Kezdjük azzal, hogy mutatkozz be és mondd el azt, hogy mit is jelent az irodalomterápia neked az életedbe, hogyan lett az életed része.
3: Molnár Szilvia vagyok, gyimesi, hogyha hallatszik a tájszólásomon, jelenleg egyetemista, mesterképzésen, és most végeztem el Szegeden az irodalomterápiás továbbképzést. Azt hiszem, hogy egészen kiskorom óta mindig is használtam irodalomterápiát, és irodalomterápiás célból csak nem tudatosan. Mindig is sokat írtam és olvastam, és mindig is egy ilyen menekülő út volt számomra az irodalom. Egészen pici koromtól, mióta már körülbelül írni tudok. És szerintem egyetemen jöttem rá arra, hogy létezik olyan, hogy irodalomterápia. Itt Romániában képzést sem láttam egyébként, és annyira nem elterjedt. Úgyhogy hozzám így a magyarországi hírek egy kicsit későn értek el. Érdekelni kezdett, rájöttem, hogy mi ez, és mivel érdekelt, így elmentem, és megtanultam.
2: Tartottál te már ilyen foglalkozásokat? Hogyan néztek azok ki, kiknek szóltak?
3: Az államvizsga dolgozatomhoz, a szakdolgozatomhoz volt olyan lehetőségem, hogy megtartott irodalomterápiák jegyzőkönyvéből készüljön ez a dolgozat, és ennek keretében tartottam Nagyenyeden szintén 9-12 osztályosoknak irodalomterápiát. Ez is ugyanúgy, mint amit most meghirdettünk. 6 alkalomra, egymásra épülő alkalomra redukálódott, és szintén ugye ezzel a korosztállyal foglalkoztam. Ott is ugyanúgy az identitás, az ember helye a világban, az identitás kérdések és krízisekvel foglalkoztunk. Semmi, ami túlságosan megterhelő lenne, de kicsit minden, ami érdekelheti az embereket, és ebből fejlődni tudunk.
2: És hogyan néz ki egy ilyen foglalkozás, hogyan épül fel?
3: Az első alkalomkor mindig lefektetjük a határokat, hogy meg tudjam teremteni a biztonságot, hogy mindenki tényleg úgy tudjon jönni, hogy nem kell félnie semmitől. Ez a nulladik pont, és egyébként körülbelül minden irodalomterápiás foglalkozáson van egy felvezető rész. Általában ez a ráhangolódás szolgálja meg, hogy minél könnyebben meg tudjanak nyílni az emberek. Ennek vannak különböző módszerei. Aztán javarészt egy szöveggel, de nem mindig, én nem csak szövegekkel szeretek foglalkozni. Azt megbeszéljük, utána azt még feldolgozzuk egyéb gyakorlatokkal, itt jöhet mondjuk be az írás és más módszerek is, és a végén mindig szeretem azt, hogy reflektáljunk arra, hogy mi is történt velünk, hogyan megyünk el innen, mit viszünk magunkkal, mit hagyunk itt, és mit fogunk kezdeni azután, miután hazaértünk.
2: És a szövegeken kívül mi az, ami még a segítségedre lehet?
3: Nagyon sokat használok képkártyákat. Ennek vannak különböző kifejezetten terápiás célra és nem terápiás célra kitalált módszerei, anyagai. Egyébként azt, amit szövegként értelmezünk, is nagyon sokrétű, mert szerintem egy nagyon jól megszerkesztett plakát is lehet egy ilyen katalizátor, hogyha az éppen meg tudja mozgatni az egyénben azt, amivel neki most éppen dolga van. De mozgásos és kreatív gyakorlatokat, művészetterápiát is, egyedül a dráma az, ami nem áll hozzám kifejezetten közel, de minden más felé nyitott vagyok.
2: És kiknek ajánlottam úgy egy ilyen terápia, illetve mennyire van konkrétan terápiás hatása?
3: Van klinikai irodalomterápia is, de ez nem az, amit én csinálok. Én a fejlesztő irodalomterápiának mondjuk ezt. Ez semmiképp sem azt jelenti, hogy bárkit is fejlesztünk és megjavítunk. Ez azt jelenti, hogy olyan emberek dolgozunk, akik nem a klinikai populációt érintik. Igazából mindenkinek ajánlom, aki szeretne önmagával foglalkozni, vagy foglalkoztatják a világról, önmagáról, a társas kapcsolatairól és bármiről kérdések, mert ennek az a célja, hogy beszéljünk, halljunk a saját gondolatainkat, lássuk, hogyha leírjuk, kapjunk visszajelzést, mert amire gondolt a körtő is valószínűleg ugyanarra gondolt, mint én most, mert szerintem a költészet is értelmezhető irodalomterápiás megközelítésből. Úgyhogy igazából mindenkinek ajánlom ezt a csoportot, most kifejezetten kamaszoknak, hirdettük meg 9-12 osztásoknak, 11-nek, mert 12-esek már így is elég leterheltek, de nincs egyébként szerintem korosztálya. Meseterápia az, ahol inkább az óvodáskorúaknak ajánlott, az kicsit konkrétabb módszertana van annak, mint az irodalomterápiának, de az irodalomterápia alfaja meseterápia, de bárki, akit foglalkoztat ez.
2: És említetted, hogy hát szabályok vannak lefektetve, itt konkrétan mikre gondoltál?
3: Minden, ami a biztonságban tartásról szól, ez legyen az, hogy hogyan kezeljük a mondani valónkat, mit mondhatunk, nem véleményezzünk másokat, például mindenkinek joga van a saját világában, a saját módszerei és lehetőségei szerint megtapasztalni azt, ami éppen körülveszi, de a testi biztonságot is jelenti egyébként, hogy nem zökkentjük ki, nem telepedünk rá másokra, vagy én mindig szoktam mondani, hogy nyugodtan bárki kimehet mosdószünetben, már a 100 perc azért eléggé hosszúkás.
2: Miért pont a kamaszokat választottad korosztály?
3: Ez egy jó kérdés egyébként, mert én egyszerre nyitott vagyok az egyetemisták és a kamaszok felé is, és úgy jött ki, hogy a kamaszok az első lépés, akik felé most nyitunk. Talán azért is, mert már foglalkoztam velük, és szeretném jól csinálni azt, amit csinálok, és már tudom azt, hogy hogyan kellene körülbelül csináljam azt, amit csinálok, hogy mindenkinek jövedelmező legyen ez, és én egyébként azért is vagyok kifejezetten a kamaszok felé is nyitott, mert rettentően csodásak a kamaszok szerintem. Nem is szeretem azt mondani, hogy kamaszok, és nem is szeretem kamaszként kezelni a kamaszokat mindig felnőttként, mert nagyon jók a gondolataik, nagyon inspirálóak, nagyon céltudatosak, okosak, ügyesek, tudják, hogy hogyan kell elérni azt, amit akarnak, mivel hogyan kell foglalkozni. Szóval övék a világ, és mi ebből csak tanulni tudunk.
2: Miben különbözik az írásterápiától az irodalomterápia, mivel ad másabbat?
3: Az írásterápia az irodalomterápiának egy része, egyébként mi is használjuk, annyi különbséggel, hogy nem csak írásterápia, és például nem ez az irodalomterápia, amit én használok, az nem traumafeldolgozásra fekteti a hangsúlyt. Írásterápiát nem használok, mert én nem terápiát kínálok, hanem fejlesztő tevékenységet. Kreatív írást és expresszív írást szoktam én használni, de mindig csak egy olyan szintekig, amíg az az egyéneknek jó, és nem arról szól, hogy a traumáinkat most nagyon megbolygassuk, és azokkal dolgozzunk, mert még egyszer mondom, én nem vagyok pszichológus, és ez a kompetencia határaimon kívül esik. Tudom azt, hogy mit tudok kínálni, és mit nem, és nem az a célom, hogy bárkinek is megváltsam az életét, hanem az, hogy valami jót adjak.
2: És akkor konkrétan erről a meghirdetett terápiáról beszélj, kérlek, hogy mit kell róla tudni, hol tudnak jelentkezni.
3: Van nekem is Instagram és Facebook oldalam, az a neve, hogy Lélek oldalak, és a Mesekuckó is meghirdette. Oda van kirakva egy Google Forms kérdőív, ami majd 10 jelentkezőt követően lezárul, mert a létszámkorlátunk az 10 fő, hogy minőségében tudjunk dolgozni. Ezt majd követni fogja egy interjú beszélgetés, ami nem kikérdezés, hanem ismerkedős jelleggel van, hogy szülő is és gyermek is tudja, hogy igazából kivel fognak találkozni majd a kamaszok, és megismerjenek engemet, és ezért tartottam ezt fontosnak, hogy szóba álljunk egymással, és azt követően majd én e-mailben fogom a megadott e-mail címekre visszaküldeni a végleges választ.
1: Az elmúlt percekben Molnár Szilviával beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Az ősz beköszöntével Kárpátalján is előtérbe kerülnek a régi szüreti hagyományok. A szüret egykor nem csak a szőlő betakarításáról szólt, hanem igazi közösségi esemény volt, amelyhez mulatságok, szüreti bálok és felvonulások is kapcsolódtak. De az őszi időszakhoz számos más hagyomány is kötődött, köztük az őszi lakodalmak, amelyeknek szintén megvoltak a maguk szokásai és különleges mozzanatai. A kárpátaljai szüreti és őszi lakodalmi hagyományokról dr. Kész Margittal, néprajzkutatóval beszélgetünk.
2: A hagyományos kultúrában élő ember, főleg a paraszti kultúrában, valóban ősszel vetett számot azzal, hogy hogyan sikerült a termés, ugye a búza már a hombárokban volt, tárolókban, lisztet is őröltek, olajat ütöttek, tehát látták, hogy hogyan sikerült az ezévi termés, azért még ősszel is volt munka, például a szőlőszedés, a szüret, ami itt Beregben, Ugocsában, meg Ungban is nagyon fontos volt a mi vidékünkön, illetve hát a Kárpát-medence más területein is, de itt a jelenlegi Kárpátalján, a vidékünkön szeptember közepétől már megkezdődött általában a szüret, az ilyen korábbi fajták, mint a kadarka, irsai olivért már leszüretelték, és hát ilyenkor már elkezdtek gondolkodni azon, hogy ez a termés ugye kitartson tavaszig is, illetve hát a nagy közösségi mulatozások, mert nyáron erre nem volt idő. Tehát a nyár az valóban arról szólt, hogy a jövő évig, tavaszig kitartson az élelem. Ilyenkor valóban lakodalmak indultak, volt szeptembertől, még kisfarsang, szeptember végétől, az kisfarsangnak is tevezik, október, november, ez a lakodalmak időszaka volt, mert ekkor már ez a megnevezett korai szőlőfajtákból akár bort is készítettek, ugye a kenyérhez, kalácshoz megvolt a búza, a liszt, és ilyenkor mulathattak, idő volt rá. Illetve a szüret maga is egy nagyon nagy ünnepség volt. Leírásokból is tudjuk, akár az Álompákászban, vagy a két világ határán, ugye Pálóczi Horváth Ádám Melegszászhoz kötődő leírásában többször megjelenik maga a szüret, amelyben rotyog a bogrács, sütik a fánkot, a csörögét, illetve hát elmondja az Álompákházban, hogy a lányok készítik a fűrt szőlőket, és küldik a hágon túlra Lembergbe. Tehát nem csak bort készítettek, hanem eladták a szőlőt is. A salánkiak nagyon büszkén mesélnek arról, hogy náluk olyan ófajta szőlő, lehet, hogy ez csak városi legenda, de ezt így mondják, termet, hogy amikor a beregszászi árushoz elhozták, akkor az kikiáltott, hogy a salánkiak sor nélkül jöhetnek, mert tőlük megveszük, mert ilyen szállítható szőlőfajtáik voltak. Tehát itt vidékünkön nagyon sok településen a szüret az egy különleges időszak volt, ez általában kalákában történt, tehát megbeszélték, hogy egymásnak kik mikor szüretel megy segíteni. A nők szedték általában kis kacorral, úgynevezett görbe késsel, a férfiak pedig az erősebb nem, puttonyban hordta, volt, amikor lábbal is taposták a szőlőt, de présekbe tették, és hát ugye a must, az is egy jellegzetes itala volt a szőlő szüreteknek. Azokon a településeken, ahol ennek hagyománya volt, ugye ott mindig dombos vidékek voltak, és aztán a szovjet rendszerben elvették az emberektől ezeket a szőlőket, amelyek nagyon nagy értéket jelentettek. Például az én férjem nagyszülei mindig nagy büszkeséggel mondták, hogy ők milyen sok szőlőt adtak azért, hogy a református templomban az első padban ülhessenek. Tehát ez ilyen hagyomány volt. Aztán elvették ugye ezeket a magántulajdonú szőlőket, és így alakultak ki az udvaron a lugasok. Kárpátalján ez egy különleges dolog, itt direkt termő szőlőket ültettek, mert itt általában a lugason csak az marad meg, de mindig így is ragaszkodtak a borhoz. Igaz, hogy nem volt olyan értékes már, de fontos volt. És amikor véget ért a szüret maga, akkor már jöhetett általában egy-egy ilyen nagy munka után van valamilyen feloldódás. Tehát jöhetett a szüreti bál, aminek nagyon nagy hagyománya van. Ugocsában az Ugocsa újság leírja, hogy a külön mesterségek képviselői külön bálokat szerveztek maguknak, például Nagyszőlősön szüreti bált. Általában jótékonysági cselekmények is voltak ebben. A falvakban is ez úgy történt, hogy szekérre ültek a hát ünneplő ruhába vagy viseletbe öltözött lányok, fiúk, és elindultak hívogatni. Tehát tudtára adták a közösségnek, hogy mikor kezdődik a bál. Kiszálltak egy-egy kanyarban, vagy egy-egy ilyen jellegzetes helyen, énekeltek, táncoltak egyet, elmondták, hogy szeretettel várunk mindenkit a bálba, és a bálban viszont régebben úgynevezett koszorút, szüreti koszorút aggattak a plafonra, hát vagy pajtában, vagy egy kinevezett helyen, később ilyen kultúrházakban volt a szüreti bál, és a csőszök mellett, mert voltak úgynevezett csőszök, akik vigyáztak arra, hogy el ne lopják ezt a koszorút, vagy a felaggatott szőlőt, és ha lopáson kapták a bálozókat, akkor megbüntették őket. Aztán a legszebb lány, vagy a legszerelmesebb fiú megvásárolhatta ezt a koszorút a szerelmének. Aki már szüreti koszorút kapott a szüreti bálban, ezt már általában ilyen komolynak tartották, tehát valószínűleg, hogy már jövő ősszel esetleg, vagy ezen az őszön össze is házasodhattak. Újabban szüreti kosarakat lehet vásárolni, ez már modernebb dolog, és akkor amikor megvásárolják, hát ez nagy büszkeség, erről beszél a falu, újabban a Facebookra fel teszik, ha még valahol, ugye mert a háború miatt tiltva vannak az ilyen nagy közösség összejövetelek, na azért iskolákban még megrendezik, ez tapasztalom, tehát ragaszkodik annyira a kárpátai közösség ehhez a hagyományhoz, hogy megrendezik a szüreti bálokat.
3: Maga az esküvőknek a világa nagyon izgalmas, hogy erre az időszakra teszik. Egyrészt gondolom van benne anyagi megfontolás, hát és mert ugye ilyenkor van pénze a gazdának, illetve a férsülő, nősülő családtagoknak, és mennyire volt ez ebből a szempontból ilyen varázslatos időszak?
2: Nem is csak a pénzről szólt ez. Tehát azért a stafírungot, a hozományt a lánynak egész életében gyűjtötte már, ahogy megszületett a lány, az már megvolt. Ruházat, ez a klasszikus fehér menyasszonyi ruha, ez a 20. század második felétől kezdett a falvakban, polgári közösségekben, városokban ott hamarabb, tehát arra se kellett költeni, mert már megvolt az a mondjuk a vasárnapró nagy ünnepi ruhája, amiben templomba jár. Igazából az ételek sem kerültek olyan sokba, hiszen pontosan azért volt ősszel, mert akkorra már volt liszt, volt állat, ami megnőtt, amit le tudtak vágni, a bor a korai szőlőfajtákból már kifort, tehát az asszonyok, a szomszédok összejöttek, nem kértek fizetséget azért, hogy főzzenek, meg azért a 20. század első feléig, ha megnézzük a korabeli fotókat, nem róskadozott azért úgy az asztal, ahogy most, tehát ilyen hidegtálak, stb. Mindenki vitt egy-egy süteményt, mint később már az 50-es, 60-as években egy-egy tortát, a lányok, a nyosszolyók vagy a rokonok, és volt húsleves, töltött káposzta, valamilyen tészta, később jött a krumpli, bor. Tehát igazából pénzbe annyi minden nem került. A közösség ilyenkor összefogott, és szívesen segítette, tehát senki nem számolta a saját munkáját. Ez nem úgy van, mint most, ugye, hogy azt is számoljuk, hogy mennyit dolgoztunk, mennyi időt töltöttünk ezzel, és különleg meg is sértődtek az utcában az asszonyok, ha valakit nem hívtak például segíteni. És akkor ez napokkal előtte elkezdődött, ugye már hetekkel, mert a csiga tésztát azt már hetekkel előtte elkészítették, akkor mindenki, ami kiment csigatésztát készíteni, az vitt például tojást, megbeszélték, hogy lisztet, de igyekeztek a sajátjukból kihozni. És a lakodalomba is vittek tyúkot, megfelelő tojást, lisztet, amit kellett. Tehát tulajdonképpen aki elment, az a saját családjának a fogyasztását, azt bele is tette, oda is adta. Tehát itt ez így működött.
3: Ősszel a pásztorok, illetve anyák is visszatértek. E kapcsán milyen hagyományok, milyen szokások jöttek?
2: Igen, ősszel általában azt mondják, Szent Mihálykor hajtják be az állatot.
3: Pont tegnap volt, igen.
2: Igen. Kárpátalján ehhez olyan nagy hagyományok annyira nem fűződnek, meg tovább is tartották ki, ha éppen jó volt az idő, mert nagyon sokat számított az, hogy meddig tudott még kint legelni, mert a széna az nem csak most olyan nagyon nagy probléma, pláne ha több jószág volt egy családban, és ugye azt mondták, hogy egy négy lábú jószágnak, egy tehénnek mondjuk négy szekér széna kell, minden lábára egy széna, vagyis egy szekérgyi. Na most képzeljük el, hogyha volt több is, tehát akkor azt egész nyáron kaszálni kellett, és tették is, nagyon nehéz munka volt az. Nem hiába Móri Zsigmond is leírja ugye a Boldog emberben, hogy amikor a boldog ember felment Pestre, akkor meghagyta a feleségének, ha nem maradt szén, akkor etessétek le a ház tetejéről a szalmát. Ilyen is volt.
1: Az elmúlt percekben dr. Kész Margit néprajzkutatóval beszélgettünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Október 7-én kezdődött a 26. Filmtetfest erdélyi magyar filmszemle, amely idén is a legfrissebb magyar filmes alkotásokat hozza el az erdélyi közönségnek. A fesztivált Kolozsváron és további 16 erdélyi településen rendezik meg egészen október 11-éig. A programban nagyjátékfilmek, rövidfilmek és dokumentumfilmek mellett idén is helyet kap a fiatal erdélyi filmeseket bemutató filmgalop verseny, valamint számos közönség találkozó és szakmai program. Az idei Filmtetfestről és a program újdonságairól kérdeztük Bozogány Klára szervezőt, a riporter Ungvári Szende.
4: Idén ugye 26. alkalommal szervezitek meg a Filmtetfestet. Milyen nagy játékfilmekkel készültök? Igazából láttam, hogy nagyon sok nagy játékfilm idén itt Romániában premierként jelenik meg.
5: Igen, minden évben igyekszünk az előző egy év legjobb nagyjátékfilmjeit összeválogatni, és ezek mellé néhány klasszikust is betenni, amit valamilyen apropóval érdemes előhúzni a tarsolyunkból, vagy a filmarchívumból, és szerencsére mindig sikerül néhány olyant is megmutatni a közönségnek, amit először lehet látni Romániában a Filmtetfesten, és ilyen idén például a nyitófilmünk a Földszint, amit néhány hete mutattak be Velencében, tehát abszolút friss és ropogós, de nem is tudom, sorolhatnám a Mami Blue-t, aminek angol címe van, de egyébként teljesen magyarul beszélő film, és ez egy csodálatos dráma, egy lassacskán megvakuló anyáról, meg a fiáról, mert végül is ketten a főszereplők, akik próbálnak megbirkózni ezzel a válsághelyzettel. Azt hiszem, a Mambo Maternica az egyszer volt vetítve Romániában, éppen a múlt héten Sepsiszentgyörgyön, tehát szinte-szinte az is premier, de a Pipásnak is akkor volt egyedül vetítése, ez ugye egy megtörtént esetet dolgoz fel, egy sorozatgyilkosról szól, akinek a férfi ruhája alatt, tehát kiderül, hogy egy nő bujkált végig, és igazából nem egy krimiről van szó, hanem egy komoly drámáról. Folytathatnám a Blue Heronnal, aminek az az érdekessége, hogy a rendezője Kanadában él, és ő egy híres magyar díszlettervezőnek a leszármazottja, és pont egy ilyen bevándorlós történetet dolgoz fel a saját életéből is inspirálódva.
4: Ahogy említetted, klasszikus filmek is mindig terítéken vannak a Filmtetfesten. Idén milyen filmekkel rukkoltok elő a nézőknek?
5: Három olyan filmet sikerült elhoznunk, ami közel áll hozzánk is, a szívünkhöz is. Kettőn nagyon jól szórakoztunk, akkor, amikor először láttuk, akkor, amikor újra elővettük, és remélem, hogy a közönség is ugyanígy fog ezekre gondolni. Hát az Egészséges erotika az egy ropogós szatíra, és ugyanúgy a Falfúró című film is, Szomjas György filmje, amit talán egy kicsivel kevesebben ismernek, mint az Egészséges erotikát, de közös bennük, hogy mind a kettő a Kádár rendszernek az utolsó napjait, éveit, hónapjait karikírozza ki, és hát a kisember szemszögéből nézi ezt az időszakot. Ezen kívül pedig nagyon örülünk, hogy a Werkmeister harmóniákat is műsorra tudjuk tűzni, ez ugye Tarbélának az egyik főműve, és két szomorú, vagy kevésbé szomorú aktualitása is van. Az egyik, hogy ugye Tarbélát elveszítette a magyarság, lehet így általánosítva fogalmazni, azt hiszem idén januárban. A másik aktualitása, ami sokkal derűsebb, az az, hogy a film Krasznahorkai László egyik regényét dolgozza fel, és hát Krasznahorkairól tudjuk, hogy nemrég Nobel-díjat kapott.
4: A filmgalopnál tartunk, idén kis játékfilmekkel tudtak jelentkezni, és 12 filmet választottatok ki. Milyen témák jelennek meg a filmekbe, illetve hol és mikor szavazhat majd a közönség?
5: Őket a Filmgalop nevű versenyszekciónkban kell keresni, fiatal erdélyi filmeseknek a fikciós rövidfilmjeit válogattuk idén össze. Róluk így összességében azt kell tudni, hogy fiatalok és iszonyú tehetségesek, és nagyon-nagyon jól látszik ebből a válogatásból, hogy ők hogy néznek most ebben a pillanatban a világra, és mi az ő mondani valójuk róla. Nagyon változatosak a témák, és általában az alkotóknak a hétköznapi valóságából ihletődnek, ha lehet így mondani, de van közöttük olyan, ami teljesen el is rugaszkodik ettől a valóságtól. Van például horror eszközökkel megoldott ballada adaptáció, ugye az Ágnes asszony az Arany János balladájának egy sajátos feldolgozása. Van animációs mese, egy ilyen szomorkás, gyönyörű melodráma közöttük, de most így igazságtalan kettőt kiemelnem. Igazából mindegyikben van valami különleges, és mindegyiknek van egy jellegzetes, sajátos filmnyelve, és úgy gondolom, hogy ettől nagyon értékes és erős ez a válogatás. Az összes film elérhető lesz a filmtetfest.ron a fesztivál ideje alatt és kizárólag alatta, és ugyanitt lehet szavazni a kedvencükre, hiszen nem csak fődíja van a filmgalopnak, amit egy háromtagú zsűri fog odaítélni, hanem lesz egy közönségdíja is, és erről igenis a nézők döntenek. De ettől függetlenül, hogy igyekszünk mindenkit oda irányítani, hogy szavazzanak a filmekre, amiket már megnéztek nyilván, mindenkinek javasoljuk, hogy nézzék meg moziban ezeket az alkotásokat, mert ez az év most különösen olyan, hogy részletgazdag, képekkel dolgozó, igazán moziba kívánkozó filmek vannak ebben a szekcióban.
4: Ugye nem csak filmek lesznek, hanem szakmai programok is. Idén a programoknak mi a tematikája?
5: Kicsit véletlenül is alakult úgy, hogy elég nagy hangsúlyt helyezünk idén a rövid filmekre. Egyrészt van egy konferencia, ami rövid filmek és digitális média használat általában, hát ezt a területet kutatja, és van egy kerekasztalunk is, amire különböző szakmákból érkező, de rövid filmekkel kapcsolatban álló szakembereket hívtunk meg. Ugye van egy producerünk, egy vágónk és egy fesztiváli igazgatónk, aki kimondottan rövid filmekkel foglalkozik, úgymond a hétköznapokban. És azt hiszem, hogy nagyon érdekes ezeknek az embereknek feltenni azt a kérdést, hogy mitől jó a rövid film, és mik azok a jellegzetes hibák vagy csapdák, amikbe a filmesek beleesnek, és amitől végül az ő dédelgetett alkotásuk végül nem működik. De azt hiszem, hogy olyan tanácsokat is tudnak ők adni, amik viszont használhatók ahhoz, hogy valaki filmet kezd készíteni, és ugye manapság egyre többen vagyunk, akik valamilyen formájú mozgóképet rögzítünk, akár a saját telefonunkkal, tehát hogy mi az, amitől a produktumunk az működőképes lesz, és leköti a nézőt. Az egyik legfontosabb szakmai programunknak az újratervezés címet adtuk. A vendégünk lesz Ugrin Julianna, dokumentumfilmes producer, aki a Nemzeti Filmintézet ideiglenes igazgatóságának az elnöke jelenleg, és arról fog mesélni, hogy milyen kihívásokkal szembesült az intézmény nemrég létrejött vezetősége, hiszen ugye egy kormányváltás után az NFI-nek a vezetősége is változott, illetve szintén érdekes lesz, hogy a beszélgetés második felében határon túli filmes szakemberek fognak beszélni, mesélni arról, hogy az ő szemszögükből hogyan néz ki ez a változás, vagy mire számítanak, vagy hát arra számítunk, hogy ez egy érdekes és tartalmas kerekasztal beszélgetés lesz, ami talán mindenkinek hasznos, és annak, aki pedig csak egyszerűen kíváncsi résztvevőként ül be rá, annak is érdekes lesz. Hát egy kicsit képet kaphatunk arról, hogy hol is tart ma a magyar filmszakma.
4: Erre a szakmai programokra ugye bárki bemehet, igazából nem kell a szakmában lévő személy legyen.
5: Nem, egyáltalán. Tehát ezek úgy vannak kitalálva, hogyha valakit érdekel, mert diák, mert akár a hétköznapokban folytat valamilyen olyan tevékenységet, amihez érzi, hogy ez hasznos tudás lehetne, ő tudjon beülni és hallgathassa végig ezeket az előadásokat, teljesen fel ő maga kérdéseket, és hát olyan is nem egyszer volt, hogy lejárt az egész, és utána folytatódott a beszélgetés mondjuk egy kávé mellett valahol.
4: Ezekre előre kell jelentkezni, regisztrálni valahol, vagy csak a program helyszínére oda mennek és beülnek?
5: A szakmai programokra nem szükséges regisztrálni, egyszerűen oda lehet jönni és elfoglalni a helyet a teremben, viszont a filmvetítésekre szükséges jegyet váltani. Ez igaz, hogy nulla lej értékű, tehát nullás jegyekről van szó, viszont ahhoz, hogy legyen helyünk a teremben, érdemes lefoglalni idejében, és hát azt szoktuk kérni mindig, hogy olyan negyed órával előtte érkezzenek meg azoknak, akik jegyük van, hogy a fennmaradó esetleges üres helyekre aztán beengedhessünk azokat, akiknek nem sikerült nullás jegyet váltaniuk.
4: Ugye az elején beszéltünk arról, hogy 3-4 film itt Romániában lesz először vetítve. Lehet tudni, hogy a fesztivál után itt Kolozsváron tegyük fel, hol lehet majd, vagy mikor lehet őket újra megnézni, aki esetleg lemarad a vetítésről?
5: Hát teljes moziprogramot nem tudnék most mondani, viszont nem titok, hogy a Filmtett Egyesületnél filmforgalmazással is foglalkozunk, és van néhány olyan film, amit utána elhozunk a mozikba, és ilyen például a Földszint, aminek lesznek később is vetítései. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem mindenki jut el a fesztiválra, és hát véges a hely, tehát néhány száz hely van a moziban, viszont utána lesznek még vetítések, és igazából érdemes figyelni a programot is, meg a forgalmazói oldalunkat is, ahova rendszeresen feltöltjük ezeket a vetítési időpontokat.
4: A szakmai beszélgetések mellett és a filmvetítések mellett ugye gyerekprogramot is szoktatok szervezni. Idén mivel készültök a csöpségeknek?
5: Idén két sokkor klasszikus magyar rajzfilmünk lesz, ezek Macskási Gyulának a rajzfilmjei, hát őt a magyar Walt Disneyként tartották számon, úgyhogy olyan igazi, jóízű magyar rajzfilmeket fogunk megmutatni szombat-vasárnap reggel a kicsiknek, mint tudom is én, a Két borsökröcske, vagy a Kiskakas gyémánt félkrajcárja. Ezen kívül nagy név, legnagyobb név a magyar animációs művészetben, ugye Dargai Attila, akinek a Szaffiát fogjuk még vetíteni. És hogy ki lehessen próbálni és kézbe venni, hogy mi az a film, amit ugye már egyre kevésbé lehet, erről a Nemzeti Filmintézetnek a munkatársai fognak gondoskodni. Lesz egy kis klassz műhelyünk a művészmoziban, ahova tényleg bárki bejöhet, és megnézhet ilyen filmes, mozgóképes játékokat tulajdonképpen, tehát kézzel rajzolhatsz fázisrajzokat, és azokat megpörgetheted, vagy filmszalagot hoznak, és arra lehet rajzolni, ezt a gyerekek szokták szeretni.
1: Az elmúlt percekben Buzogány Klárát, a Filmtett Fest szervezőjét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: fővárosi agglomerációban is. Szintén növekedést tapasztaltak több vidéki nagyváros, így Békés Csaba, Pécs, Szeged, Szolnok és Tatabánya mintáiban is. A koncentráció mértéke Zalaegerszegen, Szegeden, Szolnokon, valamint Budapest egyes régióiban a mérsékelt tartományba esett. A mintákban máshol jelenleg az alacsony kategóriába sorolható az örökítőanyag mennyisége. A gyógyszerészeti központ előrejelzése alapján a szennyvíz adatok miatt a fertőzés számok növekedése várható a következő időszakban. Magyarországon már több mint 1000 háziorvosi praxis áll üresen, ami mintegy 1,4 millió embert érint. A statisztikai hivatal adatai szerint csökkent az aktív orvosok száma, a háziorvosi korfa pedig kifejezetten elöregedett. Jelenleg nagyjából 1470 év feletti orvos dolgozik, még a 40 év alattiak száma alig éri el a 400-at. A helyzet a fővárosban is romlott. Jelenleg már minden 8. budapesti körzet betöltetlen. A hiány hátterében a kedvezőtlenebb bértábla, a magas adminisztrációs terhek és a magánegészségügy elszívó hatása áll. A tartósan üres körzetekben a helyettesítés megterheli az ellátórendszert és rontja a gyógyítás minőségét. Az alapellátási gondok miatt a betegek gyakran már csak súlyosabb tünetekkel érkeznek a kórházakba. Emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapestnél a fővárosi vízművek tájékoztatása szerint. A korábbi rekord alacsony szint után az elmúlt napban 8 cm-es növekedést mértek. A folyó vízállása így vasárnap reggelre elérte a 9 cm-t a fővárosban. Eddig közel 75 tonna hulladékot emeltek ki a Duna medréből a Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság munkatársai. A szakemberek csaknem 2 hónapig tisztították a folyó középső szakaszát, az Ipoly torkolata és Dunaföldvár között. A munkálatok során lakossági bejelentések és önkormányzati értesítések alapján haladtak a helyszíneken. A hosszas gyűjtés eredményeként összesen 110 vashordót és 899 gumiabroncsot sikerült kiemelniük a vízből. A személy tehergépjármű és traktorgumikat, valamint a többi szemetet szelektíven válogatva gyűjtötték össze. Rekordkevés csapadék hullott az idei év első 9 hónapjában a Tisza-völgy több részvízgyűjtőjére. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai szerint a köti vízig tájékoztatása alapján 1985 óta nem mértek ilyen alacsony értékeket. A Bodrog vízgyűjtőjére esett a sok éves átlag 61%-a, ami történelmi negatív rekordnak számít a térségben. A Sajó-Hernád vízgyűjtőjén a sok éves átlag 57%-a, a Zagyva-Tarna területén pedig csupán 43%-a hullott le. A Közép-Tisza vízgyűjtőjén szintén eddigi legkevesebb 216,7 mm csapadékot regisztráltak január és szeptember között. A Felső-Tisza és a Körösök vidékén is a megfigyelések kezdete óta mért második legszárazabb időszakot zárták. Veszélyes, krími-kongói vérzéses lázat terjesztő kullancsfaj tűnt fel Magyarországon a kutatók jelzése szerint. A hialoma nevű nem őshonos rovarokat eddig vándormadarak hozták be, de stabil megtelepedésüktől tartanak. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei szerint a klímaváltozás és az enyhülő telek segíthetik áttelelésüket. Ezek a kullancsok a hazai fajoknál nagyobb méretűek, csíkozott lábúak és kifejezetten gyors mozgásúak. A kutatók most a lakosság, különösen az állattartók segítségét kérik a példányok feltérképezéséhez.
1: Az időjárásról.
0: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Hatékony kommunikáció a családban. Az igazságot szólva a szeretetben felnövekedjünk. Pál levele az Efézusiakhoz, 4. fejezet, 15-ös vers. Virginia Satir, a családterápia egyik úttörője szerint a legtöbb családban 5 féle kommunikációs stílus jelenik meg. Egyes családtagok mindig békíteni próbálnak. Mindenkihez igazodnak, csak hogy békesség legyen, és mindenkinek azt mondják, amit azok hallani szeretnének, vagy amitől lenyugszanak a kedélyek. Más családtagok vádaskodók, újjalmutogatók, szőrszálhasogatók, akik mindenáron be akarják bizonyítani, hogy nekik van igazuk, a másik pedig téved. Ha elfogadjuk a vádaskodásukat, azzal igazoljuk és megerősítjük őket a szerepükben. Satir szerint vannak családtagok, akik túlzottan tárgyilagosak. Az ő mottójuk, maradj teljesen tárgyilagos és rejtsd el a valódi érzéseidet, hogy megóvják magukat a sérülésektől, a szívük helyett az eszüktől vezérelve szólnak, és a beszélgetést folyton a biztonságos, hűvös tények talaján tartják. Megint mások figyelemelterelő módon kommunikálnak, elterelve a beszélgetést a kényelmetlen vagy esetlegesen fenyegető témákról. Kizárólag olyasmiről beszélnek, aminek semmi köze az aktuális helyzethez. Az utolsó kommunikációs stílus a hiteles, önazonos beszéd. Az ilyen emberek nevén nevezik a dolgokat. Nem titkolják az érzéseiket, nem beszélnek mellé, és nem színlelnek. Ha dühösek, vállalják a haragjukat, kimondják, hogy dühösek, és talán még meg is látszik a viselkedésükön. Egyenesen beszélnek, és hitelesek. Érteni, amit mondanak, és hinni lehet nekik. Nincsenek náluk tabu témák, sem kerülendő kérdések. Bármit meg lehet velük beszélni, és mindenkinek tiszteletben tartják a véleményét. Ralph Waldo Emerson egyszer ezt mondta: semmi sem döbbenti meg annyira az embereket, mint a józanész és az egyenes beszéd. Ilyen a biblikus beszéd, egyenes, igazságon alapul, és működik. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódis Attila. Mai adásunk első órájában először arról számolunk be, hogy Sportérték helyi érték címmel rendeztek sporttudományi konferenciát és sportág választó napot Sárospatakon, a Tokajhegyalja Egyetem, valamint a Sárospataki Egészségfejlesztési Iroda szervezésében.
2: A mai nap tényleg a sportról szól. Azt gondolom, hogy 0-tól 100 éves korig, és akkor van még egy harmadik lába. Ennek az Egészségfejlesztő Irodával való együttműködésünk, ami a 18 pluszos fiatal felnőtt és felnőtt, illetve a szenior korosztályt szólítja meg. Azt gondolom, hogy az egyetemnek értékátadó és értékközvetítő feladata van. Én nagyon hiszek abban, hogy a sportban nagyon sokat tehetünk a régióban, annak érdekében, hogy eljutassunk innovatív, újszerű technikákat, módszereket, szemléleteket a közösséghez, tényleg 0-tól 100 éves korig. Itt beszélhetnénk tényleg az iskolásokról, az egyetemistákról, illetve a szeniorokról, a felnőttekről. Mindenkinek óriási szüksége van az egészség támogatására. Mai nap a sport mellett, illetve a sporttal párhuzamosan, és ettől nem elválasztva, mert szerintem ezeket nem lehet elválasztani egymástól. Az egészségről lesz szó, és az egészségtudatosságról lesz szó.
1: Ezután pedig arról szólunk, hogy idős korban az egészséges táplálkozás fő vonalai az érvényesek. Nincs tiltott élelmiszer, arra viszont érdemes odafigyelni, hogy miből célszerű többet vagy éppen kevesebbet fogyasztani. A témában Gyorgopulosz Beatrix dietetikussal beszélgetünk.
3: Ugye az idősek táplálkozása az egyrészt az életkornál, illetve élethelyzetünknél fogva is ugye egy speciális helyzetet jelent, hiszen idősebb korban már egyrészt több egészségügyi probléma is okozhat változtatási igényt az életmódban, illetve az étkezési szokásokban is, de ha most azt az ideális állapotot vesszük, hogy tulajdonképpen egy idős emberről van szó, akinek különösebb egészségügyi problémája, mármint olyan, ami mondjuk esetleg diétát vagy megváltozott étkezési rendet igényelne, nincsen, akkor ugye azt tudjuk mondani, hogy az időskori táplálkozásra ugyanúgy az egészséges táplálkozás fő vonalai érvényesek.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Sportérték helyi érték címmel rendeztek sporttudományi konferenciát és sporták választó napot Sárospatakon, a Tokajhegyalja Egyetem, valamint a Sárospataki Egészségfejlesztés Iroda szervezésében. A konferencia célja a sporthagyományok, a helyi értékek és a sporttudomány legújabb eredményeinek összekapcsolása, valamint az egészségtudatos életvezetés és a hosszú egészséges élet népszerűsítése az egészséges gyermekek, pedagógusok és felnőttek érdekében. A rendezvényen készült összeállításunk elején dr. Kéri Szabolcsot, az egyetem rektorát hallják. Azt már megszokhattuk, hogy a Tokajhegyalja Egyetemen nagyon sokféle program van egy adott tanévben, és hát van közöttük egészen különleges is. A mai is egy ilyen, ugye egy sportválasztónap, egészséggel, sporttal foglalkozó rendezvényről van szó. Miért fontos az intézménynek, hogy fölkaroljon ilyen a oktatáson túl lépő, túlmutató, hogy mondjam, feladatokat?
2: Hát a Pataki Pedagógus Képzőiskolának két sajátossága van, ami talán megkülönbözteti minden más iskolától. Az egyik az, hogy művészeti képzés nagyon erőteljes, a másik pedig, hogy kifejezett hangsúlyt kap a sport. Ez régóta így van, és most is nagyon erős a sporttudományi képzés nálunk, sportpedagógiai képzés. Ennek hát nyilván egy elméleti vonatkozása, mert ennek során ugye próbáljuk a pedagógusokat rávenni arra, hogy a sport az több legyen, mint a kötelező testnevelés, hanem egyfajta életszemlélet, amit a diákoknak át tudnak adni. Másrészt pedig az egyetemnek hát elsődleges missziója az, hogy a térség egészségügyi ellátását támogassa, egészséges életmóddal kapcsolatos információkat, vagy akár anyagi forrásokat biztosítson.
1: Hogyan értékeli azt, hogy egy-egy ilyen akcióra is most az adott mai programra vonatkozóan is, hogy az egyetem ennyi intézményt tud megszólítani, ennyi közösséget tud megszólítani és integrálni egyetlen egy helyre, egy közös cél érdekében.
2: Hát, körülbelül 3 éve kezdtük el azt a programot, hogy gyakorlatilag a térség valamennyi középiskolájával, sőt általános iskolájával szinte napi szintű kapcsolatunk legyen. És most itt a konferencia nyitóján én nagyon nagy örömmel láttam azt, hogy rengeteg gyermek jött el. Középiskolások, általános iskolások, akiknek délután számos sportágot lesz módjukban kipróbálni itt az egyetem előtti téren, ahol professzionális szakemberek segítenek ebben, figyelik őket, és ki tudják választani azt a sportágot, ami számukra legkedvezőbb, tehetségük van hozzá, vagy ami legjobban tetszik nekik.
1: Dr. Livják Emília, a Tokajhegyalja Egyetem neveléstudományi tanszékének vezetője, főszervező, a rendezvény céljáról beszélt az Európa Rádiónak.
3: A mai nap tényleg a sportról szól. Azt gondolom, hogy 0-100 éves korig, és akkor van még egy harmadik lába. Ennek az egészségfejlesztő irodával való együttműködésünk, ami a 18 pluszos fiatal felnőtt és felnőtt, illetve a szenior korosztályt szólítja meg. Azt gondolom, hogy az egyetemnek értékátadó és értékközvetítő feladata van. Nagyon hiszek abban, hogy a sportban nagyon sokat tehetünk a régióban, annak érdekében, hogy eljutassunk innovatív, újszerű technikákat, módszereket, szemléleteket a közösséghez, tényleg 0-100 éves korig. Itt beszélhetnénk tényleg az iskolásokról, az egyetemistákról, illetve a szeniorokról, a felnőttekről. Mindenkinek óriási szüksége van az egészség támogatására. Mai nap a sport mellett, illetve a sporttal párhuzamosan, és ettől nem elválasztva, mert szerintem ezeket nem lehet elválasztani egymástól. Az egészségről lesz szó, és az egészségtudatosságról lesz szó. A nevében benne van a konferenciának, hogy sportérték, helyi érték. Fókuszunk mindig az ezen a napon, hogy mindig legyen olyan helyi érdekeltségű ember, aki az adott napi témában elismert az országban, vagy akár a világon. Ma is két olyan sárospataki gyökerű ember lesz az előadónk, akik Sárospatakon éltek, vagy éppen Sárospatakon tanultak, és az egészség az életük a mindennapokban. Mindegyiköknek az természetesen, csak ők ezzel is foglalkoznak. Úgyhogy a 3 blokk ezen a mai napon valóban egy ilyen kicsit elméleti, de nem lehet mondani elméletinek, mert meglepetés lesz, nagyon sok gyakorlati tanács, módszertan, de tényleg inkább egy ilyen ülősebb konferencia. Itt a felső tagozatosak, a középiskolások, egyetemisták a célcsoportunk, illetve miután nyílt volt a konferencia, bárki regisztrálhatott, nagyon sok sportszerető ember, felnőtt ember is jön a konferenciánkra. Szerencsére nagyon nagy érdeklődés, előzetes regisztrációban majdnem 150 ember, úgyhogy alig férünk be a díszterembe. Ehhez azért hozzá kell tennem, és nem csak ehhez, hanem a délutáni összes, hogyha ahhoz akarok kapcsolódni, hogy nagyon együttműködőek voltak a sárospataki oktatási intézmények. Nagyon jó érzés ez nekünk, valóban az óvodától az egyetemekig, illetve a középiskolákig. Az igazgatórak, a testnevelő tanárok és a tanárok is nagyon nyitottak voltak arra, hogy a gyerekek el tudjanak jönni ezen a napon a különböző rendezvényekre, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk ezért. És akkor átvezetve a délutáni programunk pedig a sportágválasztó, ahol 20 egyesület vonul ki, és kipróbálhatnak különböző sportágokat, a dáctól a kézilabdáig a gyerekek. Érdekes olyan sportágokat is, ami lehet, hogy a hétköznapiekben nincs benne, de nagyon egyszerűen elérhető. Ami egy nagyon kellemes meglepetés még számunkra, tavaly megpróbáltuk már a színes sportvilágrajzversenyt, most 250 alkotás jött. Tegnap előtt volt a határidő, hogy elküldhetik ezeket a kis alkotásokat a gyerekek. Hát azt se tudtuk, hova fogjuk kiállítani, úgyhogy szerencsére vannak ilyen kiállító pavilonjaink, és akkor arra raktuk ki, úgyhogy ez digitalizálva lett, és digitálisan is el fogjuk juttatni, hogy mindenki lássa, hogy milyen szép alkotások születtek. Úgyhogy a vizuális művész kolléganőnk azt írt, hogy van remény, de tényleg csodálatos alkotások lettek. És akkor a harmadik blokk ezen a napon, az pedig a délután lesz, amikor Pozsonyi Zsolt erőléti edző, longevity szakértő lesz a vendég. Itt szorosan az egészségfejlesztő irodával együtt szervezve ezt a mai napot, illetve a délutánt. Szintén lesz egy órás előadás és egy fél órás workshop. Úgyhogy egy nagyon tartalmas napot fogunk az egészség érdekében eltölteni.
1: Az előadások tematikájáról lehet egy-két gondolatot hallani?
3: Az előadások sorjában én lennék az első, aki pontosan erről a küldetésről beszélek, és az egészség tudatos pedagógusról, és hogy mennyire határozza meg ez a generációkat előre, milyen pedagógusokat képzünk, és milyen szemléletben. Utána mi jönne egy Kormány Krisztián, aki egy sárospataki születésű fiatalember, aki körülbelül szerintem 10 éve az egészséggel foglalkozik hivatásszerűen, és most a szakterülete a légzés. Számomra ez nagyon izgalmas volt, én nagyon hiszek ebben, hogy a légzésnek óriási szerepe van az életünkben, sokkal nagyobb, mint amekkorát tulajdonítunk neki, és Krisztián erről fog egy nagyon élményszerű interaktív előadást tartani. A következő előadónk Bánhegyi Adrián, ugrókötél világbajnok, egy nagyon érdekes színes személyiség, aki szintén a sport egészség megtartó erejét fogja kihangsúlyozni, és látni fogunk tőle nagyon izgalmas dolgokat, és ő délután is meg fogja mozgatni egy picit a fiatalokat. És akkor a harmadik előadónk, vagy a negyedik, dr. Váci János, orvos, üzletember, egészségkócs, aki szintén egy pár éve az egészség tudatossággal kezdett el foglalkozni, és ő fog egy ilyen általános képet adni, hogy mi is ez a longevity, miért van erre szükség, mik ebben a túlzások, illetve mik ebben a hangsúlyok. Ez lesz a délelőttnek a felépítése. Közben természetesen a Bodrog Néptánc együttes színesíti ezt a délelőttet, illetve azért megint egy helyi érték, ez meglepetés, és ez a riport, ez már utána lesz, nem árulok el titkot előre. Belica János kollégánknak táncművész a lánya, Belica Bianca, és az előadások között ilyen egyperces élénkítő, tényleg művészeti produkció, a tánc előadással fognak minket szórakoztatni. Úgyhogy szerintem egy nagyon szép színes délelőttünk lesz, színes sportvilág.
1: Az egészség megőrzése egy különleges oldalával ismertette meg a hallgatóságot Kormány Krisztián, légzés tanácsadó.
4: Hát újszerű, de én azt is mondhatnám, hogy egy nagyon-nagyon régi formája hát az önsegítésnek, önfejlesztésnek a légzés. Talán most egy kicsit újra jobban fókuszba kerül, ezt azért nagyon jól jelzik, hogy az interneten is rengeteg olyan tartalom jelenik meg, most már magyar nyelven is, ami a légzéssel kapcsolatos. De alapvetően nagyon triviális, hiszen ha most azt mondanám neked, vagy bárki, aki ezt hallgatja, hogy légzés, azt mondanád, hogy persze, én minden nap levegőt veszek, hogy hol van ebben az okosság. Ott van benne az okosság, hogy a légzésünk az teljes összefüggésben van az idegrendszerünkkel is, meg a biokémiánkkal, tehát azzal a két fő mozgató rugónkkal, ami meghatározza mondjuk így az idegrendszer állapotokat, szerintem ezt nem kell túlmagyarázni, de a biokémiánk, a hormonháztartásunk, a gáz és a fékpedálok a szervezetekben a másik nagy csoport, ahol ezt érdemesen vagy érdemben lehet befolyásolni a légzésen keresztül.
1: Hányféle technika létezik arra, hogy ezt az ember jól csinálja? Tehát mit kell ehhez megtanulni ahhoz, hogy gyakorlatilag az embernek hozzájáruljon az egészség megőrzésében, vagy esetleg, mint ahogy a interjú előtt beszéltünk, a javításában is?
4: Talán nem is a technikák számát emelném ki, hiszen belégzés és kilégzés, és e köré persze lehet variációkat felépíteni. Sokkal inkább azt emelném ki, hogy a légzésnek az az oldala, ami a légzésnek a ritmizáltságát jelenti. Talán mindenki számára ismert, hogyha mondjuk egy stressz helyzet elé állunk, akkor a légzésünk kapkodóvá ventilálunk, ugye mondjuk azt, hogy ventiláld ki magadból, meg szoktuk is mondani a dolgot, sajnos nem túl praktikusan, mert pont egy nem jó dolog, de azt is tudjuk, hogy ha olyan helyzet ér minket, akkor elakad a lélegzetünk, és ez a töredezettség, ez teljes mértékben tud tükröződni az idegrendszeren is. A másik oldala pedig az, hogy a légzésnek, ahogy mondtam, a neurokémiára és a biokémiára is nagyon-nagyon jelentős hatása van, hogy más nem mondjak, a hormonrendszerünknek és a bennünk lévő különböző biokémiai folyamatoknak egy fő vezérlő eleme. Tehát nem a technikák számát emelném ki, azt, hogy nagyon komplexen hat az emberi szervezetre, és pont itt rejlik ebben a lehetőség, hogyha a légzésünket jól befolyásoljuk, akkor az azt jelenti, hogy közvetlenül, és itt és most tudunk belenyúlni a szervezetünkbe, nem pedig egy olyan módszer, ami majd néhány hét múlva fog hatást hozni, vagy eredményt.
1: Tudom, hogy nagyon régóta foglalkozol ezzel a területtel, egy éles váltás volt ez az életedben, mert hogy teljesen más területen dolgoztál, de mi volt az a pillanat, amikor téged átállított erre az oldalra, hogy neked ezzel kell foglalkoznod?
4: Teljes képhez hozzátartozik, hogy én mérnök közgazdászként élek és dolgoztam nagyon sokáig, és voltak mindenféle stresszterheltségből eredő egészségügyi elég komoly problémáim, és mivel biohackekkel foglalkoztam már elég régóta, egy idő után kivontam magam a normál gazdaság életbe, és ezekre a biohackekkel mentem tovább. Aztán lett egy olyan szerencsés időszak az életemben, hogy megtalált egy nemzetközi cég, hogy foglalkozzak náluk egy bizonyos fejlesztéssel, ahol az volt a kérdés, hogy a különböző divatos szólérve biohacking módszerek, vagy mondjuk így az egészségünket befolyásoló módszerek milyen hatással vannak a szervezetre, ezt egy közvetlen módszeren keresztül tudtuk mérni. És számomra is ott vált nyilvánvaló a 7 évvel ezelőtt, hogy nagyon sok mindent lehet tenni, aminek lesznek később következményei, de maga a légzés az, hogy itt az előbb is mondtam, ami rögtön és közvetlenül. De ez 7 éve volt, és akkor elkezdtem én is beépíteni a saját kis módszereimbe azokat, amiket a mérések eredményeiből láttunk, és azt tapasztaltam, hogy sok olyan dolog, ami előtte évekig lassan, vagy nem működött bennem, vagy nem azzal az eredménnyel, ahogy szerettem volna látni, nagyon gyorsan elkezdtek változni a dolgok, aztán ezt így át is ültettem az oktatási gyakorlatban, gyakorlatilag 6 éve már az oktatásával is foglalkozom ezeknek a dolgoknak.
1: Pont erre akartam rákérdezni, hogy ugye a Facebookon ismerősök vagyunk, és látom, hogy csoportoknak tartasz ilyen foglalkozásokat. Gyakorlatilag mennyi idő alatt tudják elsajátítani azt a légzés gyakorlatokat, ritmikát, vagy hogyan tudják beépíteni a mindennapjaikba azt, hogy helyes légzési technikákat alkalmazzanak, vagy helyesen lélegezzenek ahhoz, hogy kiegyenlítsék ezeket az egészségügyi problémákat, amelyeket okozhat, amit említettél?
4: Van ennek egy olyan oldala, amikor a testtel dolgozunk, és itt a csoportok helyett jobban szeretek egyénileg dolgozni az emberekkel, mert megnézem a légzés mintázatot, az izmoknak a működését, tulajdonképpen egy anatómiai korrekcióval érdemes kezdeni, és az a nagyon érdekes, hogy már ez az anatómiai korrekció is olyan drámai változásokat tud hozni a hangulatban, az idegállapotban, hogy nagyon meglepő. A csoportos eseményeknek inkább az a varázsa, hogy ott többen gyakorlunk egyszerre, és ott nagyon gyakran megjelennek olyan különleges tapasztalatok, akár nagyon mély, transzcendens, vagy azt is mondhatnám, hogy vallási típusú élmények az embereknél, amik nagyon váratlanul jönnek fel. Őszintén szóval én ezekről nem szoktam külön beszélni az eseményeimen, de nagyjából 100%-ban előfordul. Tehát külön tudnám választani egy picit azt, amit a biológiai testen lehet korrigálni, és van egy olyan oldala, ami bizony a szellemi fejlődésben is komoly segítséget jelenthet.
1: Mennyire ismerik föl ennek a fontosságát az emberek, hogyan tapasztalod a saját példádon keresztül?
4: Mivel ezek a módszerek alapvetően tapasztalat és élmény orientáltak, ezért a foglalkozások után, vagy egy ilyen esemény után szinte 100%-ban az a tapasztalat, hogy az emberek szeretnének ezzel foglalkozni. A nehézséget az okozza, hogy amikor ennek át kell kerülni a napi gyakorlati részletbe, akkor van egy-két hét ilyen nagyon lelkes időszak, és utána történik meg az általában az emberekben egy törés, mert hogy ha mondjuk minden nap csinálnod kell valamit 5-10-20 percen keresztül, vagy fél éven keresztül, biztos, hogy a hatodik hónapban kevésbé szívesen csinálod, mint az első hónapban. Ezért igyekszem kidolgozni minél inkább olyan módszereket, hogy ne egy egybe hosszú dolgot kelljen csinálni, és mondjuk így, hogy élethosszig tartó, hanem ilyen projektszerű dolgokat, ahol egy picit más módszerekkel, egy picit élmény alapra áthelyezve a dolgot, havonta néhány hetente lehet cserélni a gyakorlatokat, de a hosszú távú végeredmények szempontjából mégiscsak bent maradsz egy gyakorlásba. De felismerik a jelentőségét, és állandóan általában az a tapasztalat, hogy igen, ezzel érzik, hogy foglalkozni kéne.
1: Mennyire fontos szerepe van ezeknek az ismereteknek a terjesztésében, például egy ilyen előadás, mint ami a mai is?
4: Én nagyon örültem, hogy meghívtak ide, mert nagyon újszerű, és ahogy mondtam itt neked az előbb, hogy látszik az érdeklődésen is, hogy egyre jobban bekerül a köztudatba. Ezt onnan tudom, hogy én különösebben nem hirdetem magam, meg nem posztolok, de gyakorlatilag drámaian megnőtt azoknak a száma, akik megkeresnek. A megkeresések oka viszont szinte minden esetben a stresszterheltség, valamilyen olyan biológiai probléma, alvászavar, emésztési zavar, adott esetben valamilyen olyan akár mozgásszervi probléma, amivel megjelennek, és hát nem a légzés, mint a csodaszer fogja ezeket megoldani, de mint egy nagyon jó összekötő kapocs, ez így szerepet kaphat. Itt ezen a konferencián azért nagyon jó szerintem, hogy hallani fognak róla az emberek, mert itt azért döntően fiatalok lesznek, akik előttük áll az élet, és hát úgy készültem az előadásra, hogy nem csak beszélni fogunk, hanem ki is fogunk próbálni néhány dolgot, mert jobban hiszek abban, hogy a tapasztalat az előrébb való ilyen szempontból, mint az, hogy el kell hinni valamit nekem egy előadás kapcsán.
1: Kedves hallgatóink, Sport, Érték, Helyi Érték címmel rendeztek sporttudományi konferenciát és sportág választó napot Sárospatakon, a Tokaj Hegyalja Egyetem, valamint a Sárospataki Egészségfejlesztési Iroda szervezésében. A rendezvényről hallották összefoglalónkat.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, időskorban az egészséges táplálkozás fővonalai az érvényesek. Nincs tiltott élelmiszer, arra viszont érdemes odafigyelni, hogy miből célszerű többet vagy éppen kevesebbet fogyasztani. A témában Gyorgopulosz Beatrix dietetikussal Kisnéveres Viktória beszélget.
2: Ugye az idősek táplálkozása az egyrészt az életkornál, illetve élethelyzetüknél fogva is ugye egy speciális helyzetet jelent, hiszen idősebb korban már egyrészt több egészségügyi probléma is okozhat változtatási igényt az életmódban, illetve az étkezési szokásokban is, de ha most azt az ideális állapotot vesszük, hogy tulajdonképpen egy idős emberről van szó, akinek különösebb egészségügyi problémája már, mint olyan, ami mondjuk esetleg diétát vagy megváltozott étkezési rendet igényelne nincsen, akkor ugye azt tudjuk mondani, hogy az időskori táplálkozásra ugyanúgy az egészséges táplálkozás fő vonalai érvényesek. Tehát tulajdonképpen semmiféle olyan étel vagy élelmiszer nincsen, amit tiltunk, csak azt mondjuk, hogy az egyiket gyakrabban, a másikat pedig esetleg csak ritkán és alkalomszerűen lenne szabad fogyasztani. Ugye időskorban annyi változás azért mindenféleképpen van, hogy már az emésztés folyamata az életkorból adódóan, és mondjuk nem egy betegség miatt ugye romlik. Tehát elsődlegesen azt szoktuk mondani, hogy az élelmiszerek, ételek kiválasztásánál figyeljünk arra, hogy lehetőség szerint könnyen emészthetőek legyenek. Ez azt jelenti, és itt csak egy alapvető dolog, hogy például egy zöldségféle, ami meg van főzve, hőkezelésnek van kitéve, az mindig sokkal könnyebben emészthető, mint egy gyers zöldségféle. Vagy például egy zöldségféle megfőzve, és mondjuk fölaprítva, akár leturmixolva például egy krémlevesnél, sokkal könnyebben emészthető, hiszen a rostokat fölaprítottuk benne, viszont ugyanúgy benne vannak, tehát egészséges étel vagy élelmiszer szempontjából ugyanúgy megfelelnek a kritériumoknak. Tehát egyrészt figyelnünk kell a kiválasztásra, másrészt pedig az elkészítés technikájára, tehát az úgynevezett ételkészítési technológiára. Ugye az időseknél azt szoktuk mondani, hogy nagyon gyakran már a mennyiség is picit kevesebb, mint egyébként egy átlag felnőtt embernél megszokott, tehát nekik különösen lényeges, hogy inkább többször és kis mennyiségeket fogyasszanak, mert az emésztésük szempontjából és a tehetségérzet szempontjából is ez egy szerintem egy jobban kivitelezhető állapot. Nekik is javasoljuk azt, hogy például a kenyérfélék, péksütemények közül lehetőség szerint a teljes kiöllésűt válasszák, hiszen az abban lévő növényi rostok és a benne lévő ásványanyagok és vitaminok azért az ő szervezetük számára is nagyon fontosak. És ez a benne lévő rost, ez segíti a bélrendszer egészségének a megőrzését, és segít például abban, hogy ne alakuljon ki székrekedés, ami az időskornak szintén egy jellemző problémája, és hát ugye ez mondjuk egy teljes kiörlésű kenyérfélék fogyasztásával, ez a rostbevitel azért elég jól segíthető és hozzájárul. Ugye emellett különböző gabonafélék, amik könnyen emészthetőek, könnyen felszívódó szénhidrátot tartalmaznak, ilyen például a rizs, a tésztafélék, ezt általában szeretik is az idősek, illetve a zöldségfélék közül ide soroljuk a burgonyát, édesburgonyát, ami szintén szerintem kedvelt alapanyag az időskorban, illetve picit talán nem annyira elterjed, de most már azért sokan használják, például a bulgurt, ami a durumbúzából készült, ennek egy sokkal jobban fölaprított formája, szintén a durumbúzából készült kuszkusz, vagy egy régi ősi gabonafélénk, például a hajdina, ezek szintén nagyon jó beilleszthetők az idős ember táplálkozásában. Na most a másik nagyon lényeges náluk, ugye az a teljes értékű fehérje biztosítása, mert hogy fehérjére egyébként nekik pontosan ugyanúgy szükségük van. Itt három fő élelmiszercsoportot emelnék ki, a húsok, húskészítmények, a tejtermékek és a tojás. Tehát ez a három, ami teljes értékű fehérjét tartalmaz. Itt ugye a húsoknál lehetőség szerint időskorban, de ugyanúgy, mint egy egészséges táplálkozásnál inkább részesítsük előnybe a kevésbé zsíros, tehát inkább a zsírszegényebb húsrészeket, és itt nem csak feltétlenül a baromfira gondolok, tehát a sertéshúsnak is van olyan része, akár a karaj, vagy a sertéscomb, ami szintén beilleszthető, és megfelel ennek a kritériumnak, illetve hogyha az idősek közül sokan sajnos nem szeretik a tapasztalatom alapján, de a halételek egyébként azok, amik még nagyon jó lenne, hogyha picit többet fogyasztanának az idős emberek, mert hogy ez egyébként egy nagyon könnyen emészthető és egy nagyon jó fehérje tartalommal bíró húsféle. Ugye az húsok elkészítésénél is inkább azt mondjuk, hogy lehetőség szerint pároljuk, vagy mondjuk grillezzük ezeket a húsokat, és az elkészítés során ne tegyünk hozzá túl sok plusz zsiradékot. Értelemszerűen akár egy pörkölt elkészítésénél, vagy egy párolt csirkemellnél kell a lázsiradék, de ott mi tudjuk szabályozni, hogy mennyit adunk hozzá. A tejtermékek az viszont úgy tapasztalom, hogy az időskorúak számára egy nagyon kedvelt élelmiszercsoport, és itt akár a különböző sajtokra, a túróra gondolok, aminek nagyon értékes a fehérje tartalma, és ami nagyon nagy pozitívum, hogy ez nagyon sok kálciumot is tartalmaz. És ugye időskorban a kálcium bevitel az egy nagyon fontos dolog, és ezt például a tejtermékekkel nagyon jól tudjuk biztosítani. Egyrészt azért, mert sok is a kálcium tartalom ezekben az élelmiszerekben, másrészt a benne lévő tejfehérje, ez az úgynevezett laktóz, ez segíti ennek a kálciumnak a felszívódását. Tehát az idős embereknél tulajdonképpen egyfajta javaslat, hogy valamilyen tejterméket minden nap, ha van rá lehetőség, akkor fogyasszanak. Ez akár lehet úgy is, hogy mondjuk ha reggel mondjuk egy pirítós kenyérre ráteszünk egy szelet sajtot, vagy mondjuk csinálunk egy sajtos meleg szendvicset, vagy mondjuk ha készít esetleg egy kis mondjuk egy tojásrántott át, annak a tetejére is lehet szórni egy pici reszelt sajtot, tehát hogy a tejtermék bevitel az időskorban szerintem egy nagyon fontos dolog, de ezzel könnyű helyzetben is vagyunk, mert általában szeretik. A túró szintén egy nagyon jó alapanyag, akár valamilyen túrókrémnek elkészítve, hiszen ennek a tárházat tényleg végtelen, mert lehet akár egy sima tejfölös túró, lehet egy körözölt, lehet egy kapros túrókrém, lehet egy metélő hagymás túrókrém, lehet olyan, hogy egy pritamin paprikás, tehát a pritamin paprikát lereszeljük, összekeverjük ezzel a túróval, tehát hogy ez nagyon sokféleképpen elkészíthető, és beilleszthető az ő étrendjükbe. És ugye a harmadik teljes értékű fehérjét tartalmazó élelmiszercsoport az a tojás, ami szintén nagyon változatosan elkészíthető, akár egy hagyományos tojásrántott a tükörtojás formájában, de tojáskrémet is csinálhatunk belőle, amit szintén sokféleképpen tudunk ízesíteni. Illetve a tojás felhasználása az nem csak mint önálló étel szerepel, hanem ugye az különböző ételtípusokba is használjuk, például mondjuk itt gondolok egy vagdaltra, amiben szintén egy fasírozottba szintén belekerül a tojás, vagy akár egy igazi tipikus tavaszi étel, ugye a tojásos nokedli fejes salátával, ugye ott is azért a tojás, mint fő fehérje forrás megjelenik. És hát ugye a harmadik nagy csoport az a zsiradékok, aminek azért a kiválasztása időskorban különösen fontos, mert hogy nem ugyanolyan a különböző zsiradékoknak az emészthetősége. Tehát az állati eredetű zsiradékok, gondolok itt a sertészsírra, libazsírra, kacsazsírra, tepertőre, ezek mindig nehezebben emészthetőek, mint a növényi zsiradékok. Természetesen nem jelenti azt, hogyha mondjuk az idős ember szereti mondjuk a libazsíros kenyeret, és ő reggelire mondjuk egy libazsírral megkent pirítóst eszik, akkor azt szoktuk mondani, hogy lehetőleg minél vékonyabban kenje meg ezzel a libazsírral, és mondjuk fogyasszon el hozzá egy kefírt, vagy egy joghurtot, tehát hogy valami teljes értékű fehérje is kerüljön ebbe a reggelibe, és akkor tulajdonképpen így azért beilleszthető az étrendjükbe. Egyébként elsődlegesen a növényi zsiradékokat javasoljuk, illetve most már szerintem jól hozzáférhetőek a különböző hidegen sajtolt olajok, amiknek nagyon értékes a zsírsav tartalmuk, amit akár egy salátára, egy kifőtt tésztára is, gondolok itt például egy olívaolajra, vagy egy tökmagolajra, ezt nyugodtan rá lehet tenni, és ezzel nagyon sok olyan zsírsavat tudunk bevinni az idős ember szervezetébe is, amit a saját szervezet egyébként nem tud előállítani, tehát ezt mindenféleképpen külső forrásból kell biztosítani. Ide tartoznak egyébként még a különböző olajos magvaknak is a zsírtartalma, és általában ezt is szeretik egyébként az idősek, tehát itt gondolok például a dióra, ami egy nagyon klasszikus, régi alapanyag, akár egy diós tészta formája, formájában, vagy akár csak apróra összevágva, és mondjuk egy salátára rászórva, de a diót ezt egyébként önmagában is szívesen rákcsálják az idősek, és hát ugye ez szintén egy nagyon értékes zsírsavat tartalmaz. Ugye az időskorban a másik nagyon lényeges dolog, hogy a zöldség és a gyümölcs fogyasztást azt biztosítsuk számukra. Ugye erre célszerű odafigyelni, hogy ez lehetőleg valamilyen szezonális zöldség vagy gyümölcs legyen, és hát ugye az elkészítésnél, mint az elején is említettem, hogy ami már valamilyen hőhatásnak van kitéve, az ugye mindig sokkal könnyebben emészthető, tehát egy párolt zöldség könnyebben lesz emészhető, mint egy nyers saláta. Értelemszerűen, hogyha megfőzzük ezeket a zöldségféléket, akkor ugye bizonyos vitamintartalom azért az csökken, de azért ki lehet ezt úgy szépen egyensúlyozni, hogy nyers zöldség is kerüljön a tányérra, de az emészthetőség szempontjából több legyen benne a párolt zöldség, de akár például egy paradicsom, ami egy magas víztartalmú zöldségféle, vagy egy uborka, vagy egy lereszelt retek, fekete retek, azért ebből ha kis mennyiségeket is, de azért célszerű nyersen is beilleszteni az étrendjükbe, és hát a gyümölcsök azok, amiket szerintem idősebb korban feltétlenül preferálnunk kell. Itt is gondolok persze a szezonalitásra, hiszen nyáron azért sokkal könnyebb helyzetben vagyunk, és hát a téli időszakban az alma, mint egy örök klasszikus azért az ott van, azt általában szeretik is az idősek, de azért nem zárkózunk el mondjuk a déli gyümölcsektől sem, például az a változatosság kedvéért azért mondjuk téli időszakban nyugodtan egy banánt, narancsot, kivit, mandarint azért kínálhatunk az időseknek.
3: És ugye a szervezet érzi, hogy mire van szüksége, és természetesen az évtizedek alatt is azért olyan kedvencek is előjönnek mindenkinél, amihez szívesebben nyúl, viszont az újdonságra is azért bizonyára sokan nyitottak. Ilyen tekintetben milyen tapasztalatai vannak esetleg?
2: Természetesen vannak ugye örök klasszikusok, amit nagyon szeretnek az idősek, és ezzel nincs is semmi baj, és azt gondolom, hogy az időskori étkeztetésnek, vagy az időskori táplálkozásnak nem az a fő feladata, hogy mostán innentől kezdve a legmodernebb és legújabb élelmiszertípusokkal, illetve ételekkel ismertessük meg az időseket. Egyébként én azt tapasztalom, hogy nyitottak rá, tehát hogy szívesen megkóstolják. Az, hogy ez milyen sikert arat, az mindig utólag dől el egyébként, de például mondjuk a Berentei idős otthonban például ott megkóstolták az idősek egy húsgombóc leves kapcsán, amiben nem rizs került, hanem hajdina, tehát egy ilyen hajdinával készített húsgombócot, és nagyon ízlett nekik, pedig nagyon sokan még nem is kóstolták a hajdinát. Tehát ugye egyébként szerintem megvan bennük ez a fajta affinitás, vagy úgy szívesen megkóstolják ezeket a dolgokat, vagy nem zárkóznak el például mondjuk a gyümölcs salátáktól sem, nem zárkóznak el azoktól a süteményektől sem, amit mi inkább így az egészséges táplálkozásnál ugye jobban preferálunk a gyümölcsös vagy a tejtermék alapú különböző süteményektől, és egyébként ezeket is szívesen fogyasztják. Vagy szívesen eszik például a rakott ételeket is, ami azt mondom, hogy az ő életkoruknak megfelelően egyébként egy nagyon ideális ételtípus, hiszen tartalmaz zöldségfélét, van benne rizs, és van benne teljes értékű fehérje is mondjuk a hús formájában, és könnyen is emészthető, tehát a rakott ételeket azért általában szeretik. A leginkább talán a hal az, ami egy eléggé megosztó dolog, valaki vagy szereti, vagy nem szereti, aki nem szereti, az nem is akarja már utána megkóstolni, mert valamikor valaha egyszer megkóstolta, és nem ízlett neki, tehát hogy az inkább nem, de azt mondom, hogy egyébként általában szívesen kóstolnak új ízeket. Szokott is egyébként lenni ilyen idős otthonokban, hogy az idősek hetének egyfajta rendezvénye mondjuk, amikor egy picit más típusú, kiskóstoló jellegű ételbemutató van, és egyébként nagyon jó a fogadtatása.
3: Természetesen minden életkorban fontos, de idősek esetében a vitaminok és ásványi anyagok szerepéről, hogyha szólunk még, hogy a mindennapokban, akár az egészség megőrzésében, vagy javításában milyen szerepe van itt a étkezésnek.
2: Igen, ugye, hogyha megfelelően változatosan elég sok féle típusú alapanyagból állítjuk össze az étrendet, akkor azért vitaminhiány vagy ásványi anyag hiány kialakulása azért az nagyon, nagyon ritka. Tehát értelemszerűen lehet egy idő idős embernek már olyan típusú alapbetegsége, amikor valamelyik vitamint vagy ásványi anyagot mondjuk külön kell pótolni. Tehát gondolok itt például mondjuk egy csontritkulásra, ahol ugye nagyon sokszor például a kálciumot, azt azért még külön tabletta formájában is kell pótolni, de hogyha elég sokféle típusú alapanyagot és változatosan készítjük el, akkor Magyarországon a vitaminhiány azért egy nagyon-nagyon ritka. Ha elegendő nyers és főtt zöldségfélét, napi szinten gyümölcsöt fogyasztunk, megpróbáljuk a péksüteményekből mondjuk a teljes kiörlésűeket választani, azért rendszeresen fogyasztunk olajos magvakat, megfelelő a fehérje ellátottságunk, akkor azért ez nagyon ritkán alakul ki. Ami az időskorban viszont sokkal inkább jellemző, az a folyadékhiány és a folyadékbevitel, amit ugye nem győzünk mindig hangsúlyozni, hogy a hőháztartásuk mondjuk egy idősebb embernek azért már sokkal labilisabb, sokkal hamarabb kiszáradnak, sokkal érzékenyebben reagál a szervezetük arra, hogyha nem isznak elegendő folyadékot. És itt ugye sajnos nagyon sokszor azért őket ezügyben kicsit noszogatni is kell, hogy figyeljenek oda, és ez talán úgy a legjobban megoldható, hogyha valamilyen palackba oda a szemük ügyébe teszünk folyadékot, ami lehetőség szerint víz legyen, és ugye idézőjelben feladatként kiadjuk, hogy na akkor ezt a palackot délig meg kell inni. És akkor ugye folyamatosan kortyolgatják, iszogatják, és akkor úgy azért erre oda lehet figyelni. Tehát tényleg nagyon fontos, hogy az idős emberekre odafigyeljünk, és nem szívesen mozdulnak ki, nem biztos, hogy odafigyelnek erre, tehát hogy mindenképpen a folyadékbevitel az egy nagyon fontos dolog náluk, és a víz lenne az ideális, de hogyha most ő ezt teával szeretné pótolni, akár egy gyümölcs teával, vagy hogyha leves teszik minden áldott nap, akkor azért az is hozzájárul a megfelelő folyadékbevitelhez. Tehát ugye az idős korban ugye amellett, hogy igyekszünk a táplálkozást úgy összeállítani, illetve az étrendet úgy összeállítani, hogy az valóban minden tartalmazon. Ugye nagyon fontos idős korban még emellett, hogy a mozgásra serkentsük őket, ami ugye lehet akár egy gyógytorna, vagy lehet pusztán az, hogy minden nap rendszeresen sétál. Ugye a séta az egy mindenhol megvalósítható mozgásforma, és azt gondolom, hogy erre ugye a családban élő idős embereknél is érdemes odafigyelni, hogy kicsit egyfajta rendszert alakítsunk ki az életükben a mozgással kapcsolatban, hogy minden nap legyen arra egy fél óra, amikor sétál, amikor mozog, hogyha mondjuk ezt nem tudja megtenni, akár a lakásban most már azért ez is hozzáférhető, és utána nézhetünk egy pár olyan torna gyakorlatnak, ami ott akár a fotelból fölkelve egy picit a keringését fokozza, picit átmozgatja az ízületeit, és hát hogyha olyan ideális állapotról beszélünk, hogy egy idős ember, de tényleg jó állapotban, mert nagyon sok ilyen van most már, nagyon sokan eljárnak úszni, hétvégén túrázni, kerékpározni, akkor ezt mindenféleképpen támogassuk, és örüljünk neki, és buzdítsuk őket, hogy minél tovább közöttünk legyenek, és egészségesen táplálkozva, megfelelő mozgással kiegészítve egyfajta egészséges életmódot tudjanak tartani időskorukban is.
1: Kedves hallgatóink, időskorban az egészséges táplálkozás fő vonalai az érvényesek. Nincs tiltott élelmiszer, arra viszont érdemes odafigyelni, hogy miből célszerű többet vagy éppen kevesebbet fogyasztani. A témában Gyorgopulosz Beatrix dietetikussal, Kisnéveres Viktória beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy a Rákócziak öröksége a Sárospataki Református Gyűjteményekben címmel nyílt meg, a Tiszán inneni Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek legújabb kiállítása a Sárospataki Nagykönyvtárban. A kiállítás megnyitót a Comenius Társaság 40 éves jubileumi közgyűlése előttre időzítették.
2: Kicsit zavarban is vagyunk, mert először azt gondoltuk, hogy hogyan csinálunk meg egy ilyen kiállítást a vezérlő fejedelemnek 350 évvel ezelőtti születésére emlékezve, és amikor aztán átnéztük a tárgyi hagyatékot, akkor meglepetve láttuk, hogy nem is tudunk mindent kiállítani ebben a térben. Vagyis, hogy az egy örömteli dolog, hogy tárgyi és dokumentumhagyaték sokaságával rendelkezünk, magából a korból, de olyanokkal is, amelyek közvetlenül a családhoz, vagy éppen a vezérlő fejedelem személyéhez kötődnek. Ugye tulajdonképpen úgy válogattuk össze, hogy a család ismert történetét hordozzák ezek a tárgyak.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudtad, hogy Tokaj-hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
4: Tokaj-hegyalja Egyetem Sárospata,
3: ahol a tudás élménnyé válik.
5: Turizmus,
6: gazdaság,
5: informatika,
6: pedagógia,
5: borászat.
3: Alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
4: itt jövőt építesz.
3: Tokaj-hegyalja Egyetem Sárospatak. A tudás forrása.
4: A tudás forrása.
0: Reklámot hallottak.

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton közösségi oldalán. A kormány október 9-i rendeletére utalva kiemelte, hogy a környezetvédelmi jogsértések szankcióit a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik. A szigorítást a kormányfő szeptember

0: A szakemberek többek között a fejlesztő foglalkozások egyéni szükségletekhez igazítására, a pedagógusok együttműködésének erősítésére és az adminisztrációs terhek csökkentésére kerestek megoldást. A miniszter hangsúlyozta, hogy minden gyermeknek jár a lehetőség képességei kibontakoztatására és a megfelelő támogatásra. A munkacsoport alapjául az a civil szervezetek által összeállított köznevelési minimum szolgált, amely az esenis gyermekek jogait és a befogadó oktatás feltételeit foglalja össze. Latorcai Csaba, a Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnöke szombaton felszólította a Tisza pártot, hogy vegye ki a vagyonadó tervezetéből a gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemeket. A politikus a párt videójában arra hívta fel a figyelmet, hogy a javaslat szerint a gazdáknak vagyonadót kellene fizetniük, mivel abba a termőföldet, az eszközöket, a gépeket és az állatokat is beszámítanák. Kiemelte, hogy a Tisza pártot nem érdekli a mezőgazdaságból való megélhetés nehézsége, vagy az asszály súlyos következménye. Sőt, ahelyett, hogy segítenék a gazdákat a károk miatt, még a túlélésüket biztosító vagyont is elvennék tőlük. Latorcai Csaba hangsúlyozta, hogy a tervezet jelenlegi formájában a magyar gazdatársadalom tönkretételét jelentheti. Emiatt nyomatékosan felszólította a Tisza pártot, hogy hagyják békén a gazdákat, és haladéktalanul vegyék ki a javaslatból a megélhetésükhöz elengedhetetlen vagyonelemeket. 20 millió forinttal támogatja a kárpátaljai fogyatékkal élőket gondozó intézményeket a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Az anyaországi karitatív szervezet 10-10 millió forinttal segíti a Mezővári Ne Felejts fogyatékkal élő gyermekek rehabilitációs központját és az Élimhetyeni fogyatékkal élők napközi otthonát. Cibele Károly, a Magyar Református Szeretett Szolgálat elnöke kiemelte, magától értetődő felelősségük, hogy minden eszközzel megmentsék ezeket a nehéz helyzetbe került szolgálatokat. Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök hangsúlyozta, hogy a jelenlegi gazdasági válság és a háború okozta gondok közepette, ez a támogatás mindkét intézmény számára életmentő. A Magyar Református Szeretett Szolgálat a háború kitörése óta folyamatosan juttat humanitárius adományokat a térségbe, támogatva a legnehezebb helyzetben lévő kárpátaljai közösségeket. Újra durván elmérgesedhet a viszony Volodymyr Zelenszky ukrán és Donald Trump amerikai elnök között egy friss, váratlan amerikai-orosz dízel megállapodás miatt. Washington az amerikai félidős választások előtti ármérséklés érdekében átmenetileg felfüggesztette az orosz dízelre vonatkozó szankciókat, amivel Oroszország több százezer tonna üzemanyagot szállíthat a világpiacra. Volodymyr Zelenszky hevesen reagált a döntésre, és teljesen szörnyű, háborút finanszírozó háttéralkunak nevezte a megállapodást. A helyzetet tovább élezi, hogy a Miami tárgyalásokon Trump képviselői azzal fenyegették meg az ukránokat, hogy megvonják a létfontosságú hírszerzési információkat, ha Kijev tovább lövi az orosz finomítókat. A feszültség ráadásul a NATO-n belülre is átgyűrűzött, mivel Németország már is megerősítette, ők továbbra is teljes mértékben elkötelezettek a Moszkva elleni szankciók mellett.
1: Az időjárásról.
0: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy a Rákócziak öröksége a Sáros-Pataki Református Gyűjteményekben címmel nyílt meg a Tiszáninneni Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek legújabb kiállítása a Sáros-Pataki Nagykönyvtárban. A kiállítás megnyitót a Comenius Társaság 40 éves jubileumi közgyűlése előttre időzítették.
2: Kicsit zavarban is vagyunk, mert először azt gondoltuk, hogy hogyan csinálunk meg egy ilyen kiállítást a vezérlő fejedelemnek 350 évvel ezelőtti születésére emlékezve, és amikor aztán átnéztük a tárgyi hagyatékot, akkor meglepetve láttuk, hogy nem is tudunk mindent kiállítani ebben a térben. Vagyis, hogy az egy örömteli dolog, hogy tárgyi és dokumentumhagyaték sokaságával rendelkezünk, magából a korból, de olyanokkal is, amelyek közvetlenül a családhoz, vagy éppen a vezérlő fejedelem személyéhez kötődnek. Úgyhogy tulajdonképpen úgy válogattuk össze, hogy a család ismert történetét hordozzák ezek a tárgyak.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Október 11-e van, a Brigitták és a Tódorok ünneplik névnapjukat. A Brigitta régi ír eredetű név, jelentése erős, erényes, magasztos. A Tódor a Theodor név magyar rövidülése, amely görög eredetű név, jelentése Isten ajándéka. Nézzük, milyen jeles események, évfordulók kötődnek ehhez a naphoz, vagyis október 11-éhez. 1648-ban ezen a napon II. Rákóczi György elfoglalja trónját, mint Erdély fejedelme. 1811-ben, október 11-én bocsátották vízre az első gőzhajtású kompot, a Juliannát, útja New Yorkból Hobokenbe és vissza vezet. 1934-ben ezen a napon kezdődött a pécsi bányászok sztrájkja, a Tárnákban csak nem 1000 bányász kezdett éhségsztrájkba. 1968-ban ezen a napon indult kétnapos földkörüli útjára az Apollo híd űrhajó, az Apollo program emberes főpróbájaként. Nézzük ennek a napnak a híres szülötteit. 1889-ben, október 11-én született Schlosser Imre labdarúgó edző, korának legnagyobb futballistája. Szintén ezen a napon született 1903-ban német Kálmán szobrászművész, faszobrász, restaurátor, a hazai restaurátor képzés megalapozója. 1918-ban, október 11-én látta meg a napvilágot Bán György bemondó, aki a tévéhíradó meghatározó hangja volt 1945 és 1962 között. 1948-ban ezen a napon született Kepes András újságíró, író. És nézzük, hogy kiktől kellett búcsúznunk október 11-én. 1648-ban ezen a napon hunyt el első Rákóczi György erdélyi fejedelem. 1932-ben Klebersberg Kuno, kultúr- és tudománypolitikus, a Magyar Királyság kultuszminisztere. 1934-ben ezen a napon hunyt el Kövesligeti Radó geofizikus csillagász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1987-ben Szalai Sándor fizikus hunyt el október 11-én, a Magyar Magfizikai Kutatás megalapítója volt ő. 1993-ban hunyt el ezen a napon Lőrince Lajos nyelvész, nyelvművelő egyetemi tanár. És egy érdekesség, október 11-én, vagyis ma van a leánygyermekek világnapja. Kanada javaslatára született meg ez az ünnepnap, az ENSZ 2011. december 19-én hagyta jóvá, hogy a leánygyermekek ünnepnapja október 11-e legyen minden évben. Ennek a napnak az alkalmából az UNICEF és partnerei igyekeznek a világ figyelmét a lánygyerekek ügyére irányítani, hiszen a világ számos pontján még mindig hátrányban indulnak az életben azok a gyerekek, akik lánynak születtek.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Áldjad lelkem az Urat! Uram, Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és méltóságba öltöztél. Világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget, palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár. A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává. Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon. Mély vizekkel borítottad be, mint valami öltözettel, a hegyeken is állt a víz. Dorgálásodra lefutottak, mennydörgő szavadra elszélettek. A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol helyet készítettél nekik. Határt szabtál nekik, nem léphetik át, nem önthetik el újból a földet. Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitatnak minden mezei vadat, a vadszamarak csillapíthatják szomjukat. Fölöttük laknak az égi madarak, sűrű lombok között énekelnek. Megöntözöd onnan fentről a hegyeket, alkotásaid gyümölcsével jól tartod a földet. Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy kenyeret termeljen a földből és bort, ami felvidítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi az arcát az olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét. Jól laknak az Úr fái is, a Libánon cédrusai, melyeket ő ültetett, ahol fészket raknak a madarak, és ciprusfákon gólya lakik. A magas hegyeken az ergék, a sziklákon a mormoták találnak búvóhelyet. Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket, és a napot, amely ismeri pályáját. Ha sötétséget támasztasz, éjszaka lesz, amikor nyüzsög az erdő mindenféle vadja, az oroszlánok zsákmányért ordítanak, sürgetve Istentől eledelüket. Ha felragyog a nap, visszahúzódnak, és tanyáikon heverésznek. Az ember munkába indul, és dolgozik egészen estig. Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. Ott van a nagy és széles tenger. Számtalan lény nyüzsög benne, kisebb és nagyobb állatok. Ott járnak a hajók és a cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele. Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt. Ha adsz nekik, szedegetnek, ha bőkezű vagy, jól laknak javaiddal. Ha elrejted orcádat, megrémülnek, ha elveszed lelküket, kimúlnak és ismét porrá lesznek. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. Dicsőség legyen az Úrnak örökké, örüljön alkotásainak az Úr. Tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. Éneklek az Úrnak, amíg élek, zsoltárt szengek Istenemnek, amíg csak leszek. Legyen kedves előtte fohászkodásom, én örvendezem az Úr előtt. Vesszenek ki a földről a vétkesek, ne legyenek többé bűnösök, áldjad én lelkem az Urat, dicsérjétek az Urat!

0: Svéd Asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Kulturális Örökség napjai és az Ars Sacra Fesztivál rendezvény sorozatában idén közösen szervezett programot sátorolja Újhelyen a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Központ, a Petőfi Irodalmi Múzeum, Kazinczy Ferenc Múzeuma, a sátorolja Újhelyi Szent István Király főplébánia és a Magyar Büntetés Végrehajtás Múzeumi Kiállítóhely. Ciglár Győző építész életével, pályafutásával és Sátoralja Újhelyi vonatkozású munkáival ismerkedhettek meg a résztvevők egy városi séta keretében. Pavlics Tamással, a Börtön Múzeum főelőadójával, Jászter Beáta beszélget.
2: Idén a Kulturális Örökség napjai és az Ars Sacra Fesztivál sátoralja Újhelyen összefolyt, hiszen egy olyan építész munkájának a nyomait keresték az érdeklődők sátoralja Újhelyen, aki mind a két témához kapcsolódik, mind az újhelyi épített öröksége, mind pedig ugye az egyházi vonatkozás. Nemrég ért véget a séta, nagyon érdekes helyeken jártunk, és nagyon érdekes egyéniségnek a nyomába eredtünk. Beszéljünk először is Ciglár Győzőről.
3: Ciglár Győző egy, hát ugye a magyar historizmus korának volt egy ilyen meghatározó építésze Magyarországon. Viszonylag rövid ideig élt egyébként, 1850-től 1905-ig, tehát nem egy hosszú életű ember, viszont annál termékenyebb tervezőről beszélhetünk, hiszen azt gondolom, hogy a hallgatók mindnyájan ismerik mondjuk Budapesten a Széchenyi fürdő épületét, vagy a KSH palotát, az erdészeti hivatalnak a főigazgatóságát. Ezek olyan emblematikus épületek, de Nyugat-Magyarországon is mondjuk a Győri Bencés gimnázium épületét ide sorolhatjuk, és a Zemplén vármegyében is alkotott, ide is meghívták, és sátoralja Újhely két fontos épületén hagyott nyomot. Egyrészt a plébánia templomnak, a nagy templomnak a bővítési munkái kapcsolódnak az ő nevéhez, és egy az egyben pedig hát a törvényszéki palotát és a sátorai fogháznak az épületét, az elhelyezési részleget és a főépületét is ő tervezte meg, tehát így van köze sátorai Újhelyhez is az ő munkásságának. Ez egy ilyen, főleg ilyen neoreneszáns stílusban épített törvényszéki palotáról beszélünk, és egy ilyen sokkal egyszerűbb vonalú épületről a Börtön esetében.
2: Igen, ez az épület nagyon szép és emblematikus épülete a városnak. Most is, hogyha körbejárjuk, akkor láthatjuk ezt a gyönyörű kivitelezést, amit ennek az építésznek köszönhetünk. Mit lehet tudni pontosan erről az épületről? Hiszen ez még ma is az eredeti pompájában áll. Nyilván némi átépítés ott a hátsó részében történt, de hogy most pedig már egy börtön működik benne.
3: Igen, tehát ennek a tematikus vezetett sétának a keretében három dolgot szerettünk volna megmutatni. Egyrészt volt Ciglár Győző életművéből egy kiállítás a Kazinczy Ferenc Múzeumban, és ennek a kiállításnak volt a finiszázsa, amikor megmutattuk azt, hogy milyen fajta épületeket tervezett Ciglár Győző. Ezek között egyébként meghatározóak az egyházi épületei is, ezért is választottuk be, hogy Kecskés Attila plébános úr meséljen a plébánia templomnak a bővítéséről, de ugyanilyen meghatározó épület csoportok az igazságügyi paloták, illetve pontosan az igazságügyi minisztériumnak a megbízásából elkészült épületek, és három törvényszéki palota is az ő nevéhez kapcsolódik a történelmi Magyarországon, a Nagyszebeni, a Fiumei és a Sátoralja Újhelyi épület, és hát így volt az, amikor ez a rendszer kialakult az igazságszolgáltatáson belül a monarchia időszakában, hogy minden megyeszékhelyre építettek egy törvényszéki palotát, ahol a helyi igazságszolgáltatás történt, és azért, hogy ne kelljen ilyen messzebbi felvidéki várakba elvinni az elítélteket, mindenhol rögtön mellé épült egy letöltőház is, ahogy például a hallgatók is ismerhetik, mondjuk Miskolcon is így van, hogy a törvényszéki palota és a börtön egymás mellett van, de sátorai Újhelyen is ez ugyanígy történt ebben a rendszerben, ezért Ciglár már 1903-ban mind a két épületnek a megtervezésére megbízást kapott, három magánszemélytől vásárolták meg a telkeket erre a célra, akkor még ugye szinte a város határában, ezt most is látjuk, hiszen a Mártirok útja ott ér le a főutcára, ahol a város határa volt akkor, tehát nem akarták ezt beépíteni a város központjába, ezt a börtönt, és hát a mostani Mártirok útjáról, akkori Erzsébet királyné útjáról volt a főbejárata, a törvényszéki palotának pedig a párhuzamos főutcáról történt a bejárat, a főbejárat. Ez egy nagyon impozáns háromemeletes épületről beszélünk, amiben egy nagyon szép, óriási tárgyalóterem volt. A séta során ezt meg is tekinthették egyébként a látogatók. Sajnos a berendezési tárgyait ezt 1950-ben eltüzelték, mondván, hogy itt a határőröknek ott gyakorolni kell a géppisztoly összeszerelését és szétszedését, ez akkor sokkal nagyobb, fontosabb feladat volt, mint hogy itt ilyen historizáló bútorok között üldögéljenek. Ugyanis hát ez volt a fő problémája ennek az egész rendszernek, amit kitaláltak akkor, hogy itt Sátoraljahújhelyen Miskolccal ellentétben a trianoni szerződéskor olyan nagy részét elcsatolták a megyének, hogy már nem volt szüksége a bíróságnak ekkora épületre, kiköltöztek innen, és idővel a törvényszéki palotát is hozzákapcsolták a börtönhöz, és ott ez a börtönnek a parancsnoki épülete.
2: Egy nagyon szép épületről beszélünk, régen a város határában volt, most pedig a város központjában van, ugye, mert annyira terjeszkedett a város. Milyen érzés minden nap ezek között a történelmi falak között járni? Tudom, hogy milyen szép és milyen monumentális a belső szerkezete is ennek az épületnek.
3: Pont most köszöntött a parancsnok úr egy korábbi parancsnokunkat 78. születésnapja alkalmából, és akkor nagyon sok archív felvételt kellett átnéznem rá emlékezvén, és hát láttam ilyen egészen elképesztő felvételeket is, hogy például, amit mi most étkezdének használunk, korábban ilyen fogadótér volt, tehát ezt ilyen cementlapos, ilyen krícsnyi szintjére süllyesztették le az 50-es évekbe, tehát ilyen utasellátó bódi szenű volt bent, tehát ilyen büfé. Szerencsére 2000-ben is volt egy nagyon átfogó felújítása az intézetnek, majd pedig 2010-es években is egy inkább ilyen műemléki szemléletű rekonstrukciója történt meg ennek a törvényszéki palotának. Ezért ezek a terek, ahol az irodák vannak, ezek visszanyerték az eredeti pompájukat, és tényleg ilyen emelkedettebb dolgot sétálgatni ezek között a történelmi falak között. Tény, hogy az épületnek a hátsó traktusát azt az 1950-es években, 53-ban szinte felismerhetetlenségig átépítették, és a mai napig is a fogvatartottaknak a munkáltatása itt történik. Varodai termelőszalagokat rendeztek be ebben a nagyon impozáns szép épületben, és már csak néhány olyan kis objektum emlékeztet arra, a falon az élvédők, vagy a korlátok a lépcsőházban, hogy ez valaha azért egy szebb napokat látott épület volt.
2: És hát ugye az alsó részén működik most a Börtönmúzeum. Amikor ez az épület megépült, akkor Ziegler Győző mit tervezett oda, vagy milyen helyiségeket alakított ki oda, ahol most a múzeum van?
3: Hát Ziegler-ről eddig csak ilyen emelkedettebb tónusban beszéltünk, ezt egy kicsit azért elmérte, ugyanis az épületnek a szuterén részén egy irattárat tervezett meg, ehhez képest viszont az épületnek a szigetelésére nem figyeltek olyan nagyon oda. Tehát itt szerintem, hogyha itt irattár működött volna, ez nem lett volna egy célszerű dolog, viszont ezeknek a helységeknek az átalakításával, felújításával alakították ki aztán 2007-ben a Börtönmúzeumot. A kettő közötti időszakban is a börtön célját szolgálta, akkor pedig a látogatófogadó helységek voltak ezekben a szuterén helységekben.
2: A séta nem csak a törvényszéki palotában zajlott, hanem a római katolikus templomban is, ahogy a beszélgetés elején említettük. Itt Kecskés Attila plébános úr beszélt arról, plébános atya beszélt arról, hogy hogyan is történt ez az átépítés. Milyen érdekességeket emelt ki a látogatók számára?
3: Plébános úr nagyon készült erre az alkalomra. Számomra tényleg ez ilyen nagyon jó tapasztalat volt, hogy ennyire jól együtt tudott működni ez a három intézmény, a Kozinczy Múzeum, a Plébánia és a Börtönmúzeum, mint az a Sátorai Fegyház és Börtön. Náluk egy ilyen kis rögtönzött kiállítás volt, amiben Ziegler Győző eredeti tervlapjait mutatta be, ilyen hosszmetszet, keresztmetszet. Látszott az, hogy ez a kereszthajó rész, amit Ziegler tervezett hozzá, hiszen akkor egy kicsit nagyobb volt a városnak a létszáma, 2,5-szer ennyien éltek itt, akkor egy nagyobb templomra volt szükség, ezért kellett bővíteni, és hogyan bontották el az eredeti szentélyt, és aztán azt hogyan bővítették ki a kereszthajóval, ezt tudta megmutatni. Itt zárójelben jegyzem meg, egy külön érdekessége volt ennek a sétának, hogy a tervlapok közül hármat a plébánia őriz, egyet pedig a Kozinczy Múzeum, és ezt a négy tervlapot sikerült most egyesíteni, úgyhogy ezeket utoljára Ziegler Győző láthatta így egyben, és most újra a sétán résztvevők. Ezen kívül pedig plébános úr egy másik, hát ilyen pannósorozatot is összeállított, ez inkább a plébániának a történetéről, ilyen régebbi képeslapok, hogy hogyan nézett ki a templom, még amikor így fénykor korábban volt, és erről mesélt is, nem csak arról, hogy Szigletgyőző milyen módon bővítette a templomot, hanem például a templomfestésről volt szó, hogy ez hogyan nézett ki, hogyan készítették el híres templomfestők a 30-as években, és aztán az hogyan pusztult el sajnos a pára következtében a 80-as években. Kiemelte azt a hát érdekességét a templomnak, hogy a kasáról száműzött Madarász István püspök az hol van elhelyezve, hol van a síremléke a templomon belül, tehát ilyen érdekességeket is megtudhattak a látogatók.
2: Szép számmal voltak látogatók, és az idő is nagyon kegyes volt, mert nagyon szép időben zajlott ez a séta. Milyenek voltak a visszajelzések?
3: Számomra, mint börtönmúzeumi munkatársnak az volt a legjobb visszajelzés, hogy volt a látogatók között néhány pedagógus is, és amellett, hogy a személyes tetszésüket kifejezték, elmondták, hogy hát ezek milyen jó helyek, nem is gondolták, hogy ilyen érdekességek is ide kapcsolódnak, és hogy elhozzák majd a tanítványaikat is. Tehát, hogy ennek lesz valami fajta folytatása, ez számomra egy nagyon pozitív visszajelzés volt.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen én is, hogy itt lettem hallgatókkal együtt.
1: Kedves hallgatóink, a Kulturális Örökség napjai és az ARSZ Szakra Fesztivál rendezvény sorozatában idén közösen szervezett programot sátorolja Újhelyen a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Központ, a Petőfi Irodalmi Múzeum Kazinczy Ferenc Múzeuma, a sátorolja Újhelyi Szent István Király Főplébánia és a Magyar Büntetés Végrehajtás Múzeumi Kiállítóhely, Ciglert Győző építész életével, pályafutásával és sátorolja Újhelyi vonatkozású munkáival ismerkedhettek meg a résztvevők egy városi séta keretében, Pavlics Tamással, a Börtönmúzeum főelőadójával, Jászter Beáta beszélgetett.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Rákócziak öröksége a Sárospataki református gyűjteményekben ezzel a címmel nyílt meg a Tiszán inneni református egyházkerület tudományos gyűjteményeinek legújabb kiállítása a Sárospataki nagykönyvtárban. A kiállítás megnyitót a Comenius Társaság 40 éves jubileumi közgyűlése előtre időzítették, egyben átadták a fiatalok számára II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából meghirdetett pályázat díjait is. A következő percekben a kiállítás megnyitására felkért dr. Ringer Istvánt, a Sátoraljai Újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját hallják.
2: Ez egy olyan kamara kiállítás, ami a református gyűjteményekben őrzött relikviák egy részét, relikviák másolatait mutatja be, felfűzve egy genealógiai sorra. Tulajdonképpen a Rákóczi dinasztia 5 fejedelmi tagjának az életútjához, tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumokat és néhány tárgyat is láthatunk itt, ami hát végigvezet minket ennek a páratlan történelmi jelentőségű dinasztiának az útján. Ugye egy nagyon különleges családról van szó, ami talán a legismertebb magyar család, bár ilyen irányú felmérés közönyi kutatás nem létezett, de ha feltennénk a magyar társadalom, hogy ki a legismertebb történelmi személyiség, akkor jó esélye Rákóczi dinasztia valamelyik tagja, vagy Rákóczi mint gyűjtőfogalom ott lenne az elsők között, és fontosak vagy különösek azért is, mert egy üstökös karriert befutó dinasztiáról van szó, a kvázi dinasztia alapító nem családtörténeti, hanem gazdasági, politikai értelemben Rákóczi Zsigmond volt, aki ugye a 16-17. Század fordulóján tűnt fel a történelem nagyszínpadán, és az utolsó olyan tagja a dinasztiának, aki történelem formáló személyiség volt, II. Rákóczi Ferenc, kettejük között alig több mint 100 esztendő telt el, ez a 100 esztendő viszont mégis elegendő volt arra, hogy valójában a család valamennyi tagja komoly nyomot hagyjon a nem csak a történelemben, hanem a magyar kulturális életben, művelődés életben. Ugye közismert a Rákócziakról egyrészt a szabadságküzdelmekben betöltött szerepe, hiszen Rákóczi Zsigmond bekapcsolódott a bocskai féle szabadságküzdelmekben, a II. Rákóczi Ferencről ez a kijelentés ugye még közvetlenebb, jól ismert módon. Az viszont nagyon fontos, és talán kevésbé ismert, hogy a kultúra és a művészet pártolásban is mekkora szerepük volt, akár a magyar nyelvű biblia fordításra gondolunk Rákóczi Zsigmond kapcsán, akár első Rákóczi György és felesége Lorántffy Zsuzsanna művészet és kultúra pártolására, a nyomda alapításra, a reformáció nagy patronusa volt ez a fejedelmi házas pár, ők telepítették Sárospatakra az új keresztény kézműves kolóniát, részben akár vallási okokból is, és ők voltak azok, akik a vallásosságot is mélyen élték meg, függetlenül attól, hogy első György az öreg fejedelem, a bibliás őrálló fejedelem, a reformátusság híve volt, második Rákóczi Ferencnek meg egy nagyon mély katolikus hite volt. Tehát minden szempontból nyomot hagytak, és különös helyszín valóban Sárospatak, hiszen itt és Tokaj hegy alján eszenciálisan érzékelhető a Rákóczia köröksége, akár az épített örökségben, hiszen a Sárospataki vár mai formáját jó részt első György építkezésén nyomár nyerte el, akár pedig a művelődésben és bizonyos szempontból a helyi identitásban is szerintem nagyon erősen nyomot hagytak. És ez utóbbi az a gondolat, ami ráfűz talán minket a mai programra, hogy itt tudnélek nem pusztán egy tárgyakat felvonultató, hagyományos értelemben vett múzeumi kiállítás nyílt meg, hanem egy olyan programnak a eredményhirdetése is volt, ami a fiataloknak, általános és középiskolás diákoknak szólt. Különböző pályamunkákat vártak a szervező képzőművészeti, vagy akár audiovizuális, filmes, vagy akár irodalmi vonatkozásban, ami a mai Rákóczi képnek a megéléséről, a fiatalok számára való megéléséről szólt, és ez az az elem, ami szerintem a legfontosabb, hiszen átalakulóban van a kultúrafogyasztás, a digitális korban lépünk be, vagy benne is vagyunk nyakig, ahol a dübörög a mesterséges intelligencia, a napi internet, közösségi média használat, egyszerűen átalakult megváltoztak azok a hagyományos kultúrafogyasztási szokások, amik évtizedeken keresztül, vagy akár évszázadokon keresztül dívtak. Nagyon kevesen olvasnak már nyomtatott könyvet a fiatalok. Önmagában az, hogy egy könyvtárban nyílik ez a kiállítás, ahol hagyományos könyvek vannak, nem e-bookok, nem digitális tartalmak, szerintem nagyon fontos, és idővel minden olyan hagyományos kultúrafogyasztási szokásnak, térnek szerintem óriási jelentősége lesz, ahogy megyünk előre. És na hát ez a szerintem önmagán túlmutató haszna ennek a dolognak, hogy egy klasszikus tudományos közösség fontosnak tartja, hogy valamilyen módon a jelenhez is szóljon, ne bezárkózzon, hanem a társadalmi változásokra reflektáljon és adott esetben alakítsa azt.
1: A kiállításról dr. Dienes Dénes, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek igazgatója beszélt az Európa Rádiónak.
3: Mi kicsit zavarban is vagyunk, mert először azt gondoltuk, hogy hogyan csinálunk meg egy ilyen kiállítást a vezérlő fejedelemnek 350 évvel ezelőtti születésére emlékezve, és amikor aztán átnéztük a tárgyi hagyatékot, akkor meglepetve láttuk, hogy nem is tudunk mindent kiállítani ebben a térben. Vagyis, hogy az egy örömteli dolog, hogy tárgyi és dokumentumhagyaték sokaságával rendelkezünk, magából a korból, de olyanokkal is, amelyek közvetlenül a családhoz, vagy éppen a vezérlő fejedelem személyéhez kötődnek. Úgyhogy tulajdonképpen úgy válogattuk össze, hogy a család ismert történetét hordozzák ezek a tárgyak. Elsősorban a tárgyi emlékek azok a nagyszülőkhöz, dédszülőkhöz kötődnek, tehát Lorántffy Zsuzsannához, első Rákóczi Györgyhöz. A személyes tárgyak pedig elsősorban a politikus második Rákóczi Ferenchez, elsősorban a szabadságharc ideje alatt született oklevelek azok, amelyek itt láthatók, illetve a kancelláriáján dolgozó munkatársainak az irathagyatéka. Úgyhogy megpróbáltuk arra a szára fölfűzni a kiállítást, hogy a tárgyi anyag valahogy fedje le a családnak is az emlékezetét, a családra való odafigyelést is ébressze.
1: Miről mesélnek ezek a személyes és hát ugye a politikai közéleti mondani valón túl? Tehát aki eljön ide, milyen képet kap a Rákóczi családról?
3: Először is azt mondhatom, hogy egy végtelenül munkás családról van szó. Természetesen nem a szónak a modern értelmében, hanem akik egész életükben tevékenyek voltak. És ennek a tevékenységnek a centrumában valamiként a köz volt. Emelni a közt az iskolázáson keresztül, a politikán keresztül, ha kell, a hadjáratokon keresztül, ugye első Rákóczi György 30 éves háborúba is bekapcsolódott, vagy éppen ne beszéljünk ugye a második Rákóczi Ferenc vezette szabadságharcról. Tehát egy nagyon tevékeny a kultúra iránt, és kezdetben a család történetének mondjuk az első szakaszában a református egyház iránt elkötelezett családról van szó, de hát ugyanezt mondhatjuk később, az egyházi kötődés csak megváltozott az irányában, mert római katolikus lett a család, de egy mélyen vallásos, mélyen hívő családról van szó, akiknek a hagyatékában ez az elkötelezettség is figyelemre méltóan megjelenik.
1: Kedves hallgatóink, a Rákóczyak öröksége a Sárospataki református gyűjteményekben ezzel a címmel nyílt meg a Tiszán Inneni Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek legújabb kiállítása a Sárospataki nagykönyvtárban. Az eseményről hallották rövid összefoglalónkat.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét a Tesszalonikai gyülekezethez írott első páli levél második fejezetének 18. verséből hallgassuk meg. El akartunk menni hozzátok, én, Pál nem is egyszer, de megakadályozott minket a sátán. Pál apostolt akadályozta meg a sátán. Nem volt elég hite, nem volt elég bátorsága. Jézus szolgáját bármiben is meg tudta akadályozni a sátán. Igen, senkinek nem hinnénk, de ő maga mondja, írja, el akartunk menni hozzátok, én, Pál nem is egyszer, de megakadályozott minket a sátán. Én úgy hiszem, hogy ez egy bűnvallás. Pál apostol írhatta volna azt is, mint korábban, hogy a Szentlélek nem engedte őket Tesszalonikába. Azonban nem így fogalmazott, hanem ezt írta. Megakadályozott minket a sátán. Megküzdötted-e magadban, megharcoltad-e magaddal, hogy nem voltál képes átugrani a sátán akadályát? Lebeszélt arról, amit akartál. Mikor? Hogyan? Te tudod. Visszatérő rossz, szégyenletes szokás a sátán akadálya. Isten elől időt rabló munka a sátán akadálya. Önelégültség, mindennapi küzdelem, családi gondok, magány, betegség. A sátán akadályai, miket azért görget elét, hogy ne azt tedd, amiket megértettél a Bibliából, meghallottál a prédikációból, hanem azt csináld, amit ő diktál. Pál apostol rendbe jött. Hogyan? Bűnvallást tett, és újra a Szentléleknek engedett. Ez a megoldás az én bajomra, meg a tiedre is. Az egyetlen megoldás. Volt be, hogy nem ugrottad át a sátán akadályát, és akkor a Szentléleknek engedni fogsz. Megint. Mint azelőtt. A mai ige magyarázat a Szeged honvédtéri gyülekezetben szolgáló dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A Mentális Egészség Világnapja alkalmából a Tapasztalati Szakértői Grémium szombaton kiadott közleményében a sorstársi segítés erősítését és az érintettek szakmai döntésekbe való bevonását szorgalmazta. A Magyar Pszichiátriai Társaságon keresztül eljuttatott dokumentum szerint a mentális nehézségekkel élők tapasztalata komoly tudás, ezért nem elég csupán meghallgatni őket. Az érintetteknek lehetőséget kell kapniuk arra, hogy aktívan részt vegyenek az életüket érintő rendszerek, szolgáltatások és döntések alakításában. A szervezet közleményében rámutat, hogy a hazai ellátásban a sorstársi segítés jelenleg alul reprezentált és többnyire önkéntes elkötelezettségre, valamint úttörő szakemberek munkájára épül. Emiatt a rendszeres, fizetett és szakmailag integrált sorstársi szerepek továbbra sem

0: forrást biztosítanak a kiadások fedezésére. A magyar közlönyben megjelent döntések értelmében a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a nemzetbiztonsági védelem alá tartozó szervek körébe is bekerült. Magyar Péter miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, hogy a vezetők a maffia elleni küzdelemre vállalkoztak, ezért indokolt a 24 órás rendőri védelem. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton bejelentette, hogy a főváros rendezheti felhalmozott tartozásait, miután a kormány 120 milliárd forintos visszanemtérítendő támogatásról döntött. A támogatás feltétele, hogy Budapest elálljon a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos perektől, ami kompenzálja a korábbi vitatott elvonásokat. A megállapodás hosszú távú megoldásokat is tartalmaz az útfelújítások finanszírozására és a BKK regionális kiterjesztésére. A miniszter hangsúlyozta, hogy nem feltételek nélküli mentőcsomagról van szó, hanem az együttműködésről a fővárossal. A cél a város működőképességének és a közlekedés fejlesztésének biztosítása, ami közös érdek. Tanács Zoltán, a Tudományos és Technológiai Minisztérium vezetője szombaton bejelentette, hogy csaknem 20 milliárd forint értékű informatikai szerződés ügyében vizsgálatot indítottak és 6 feljelentést tettek. A vizsgált esetekben felmerült a hűtlen kezelés, a párhuzamos elszámolás, az indokolatlanul magas díjak és a nem megfelelően igazolt teljesítések gyanúja. Példaként említették a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség elszámolásait is, ahol luxus szálloda, éttermi fogyasztások, ékszerek és egyéb vitatható tételek is megjelentek a kiadások között. Egy külső megbízott a digitális kormányzati ügynökségnél 40 hónap alatt akár 156 millió forintot kaphatott olyan teljesítés igazolásokkal, amelyek nem teszik egyértelművé a munkát. A hatóságok feladata most annak feltárása, hogy történt-e bűncselekmény, keletkezett-e vagyoni hátrány, és megfelelően használták-e a közpénzeket. A MÁV csoport ezen és a következő hétvégén újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg az egyes vasútvonalon Kelenföld és Budaörs között a fővárosban. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint ágyazatrostálást és sincserét végeznek, valamint felújítják a Muskétás utcai vasúti átjárót is. A beavatkozások nyomán 600 méteren javul a pálya állapota, és a korábbi óránkénti 60 kilométeres korlátozás helyett 80, illetve 120 kilométeres sebesség lesz engedélyezett. A fejlesztéseknek köszönhetően 1-2 perccel csökkenhet a menetidő, és stabilabbá válhat a menetrend tartása. A munkálatok ideje alatt a fővárosi Muskétás utcai átjárót lezárják, és egyes vonatok menetrendje is módosul, ezért az utazóknak érdemes előre tájékozódniuk.
1: Az időjárásról.
0: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora lesz, akivel két nagyobb témát beszélünk át. Elsőként arról lesz majd szó, hogy munkaszüneti nap lehet Magyarországon december 24-e.
2: Annyi bizonyos, hogy ennek a valláshoz, kereszténységhez vajmi kevés köze van. Tehát ha meg akarjuk érteni, hogy miért hozott a kormány, vagy fog hozni a kormány, vagy a parlament egy ilyen döntést, akkor nem a vallási, nem a liturgikus élet, nem a kereszténység területén kell kapirgálnunk. Ez volt az első gondolatom.
1: Aztán műsorunk második felében arról is hallhatnak, hogy a kutató szerint mi olvasható ki az adó 1%-os egyházi felajánlások legfrissebb statisztikáiból.
2: Jaj annak az egyháznak, aki számolja a tagjait. Mert az egyház mércéje az a Jézus Krisztushoz való elkötelezettség és az egyházi közösségben megélhető irgalom. És nem az, hogy mekkora az adófelajánlás összege, és nem az, hogy a népszámlálásban hányan vallják meg, vagy nem vallják meg.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A valláshoz, a kereszténységhez kevés köze van annak, hogy december 24-e munkaszüneti nap lehet Magyarországon, mondja Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora. De ha nem vallási megközelítés miatt választották ezt a napot pirosbetűsnek, akkor vajon mi áll a háttérben? Erről beszélgetek a következő percekben Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Amikor beszélgetünk, akkor még nem fogadta el a parlament, de lehet, hogy mire adásba kerül, már el is fogadja. Szeptember 28-án beszélgetünk arról Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával, hogy munkaszüneti nap lehet december 24-e Magyarországon. Amikor meghallotta ezt a hírt, hogy beterjesztették ezt a parlamentnek ezt a törvényjavaslatot néhány képviselő, akkor mi volt az első gondolata a valláskutatóként?
2: Ha hiszi, hanem az első gondolatom az volt, hogy itt ebben a rádióban beszélgettünk arról korábbi évek során egyszer, hogy a nagypéntek munkaszüneti nap lett, és akkor emlékszem, hogy az volt a gondolatom erről, hogy milyen tiszteletre méltó intézkedés ez a kormány részéről, hogy a politikusoknak egy egész napot ad arra meg önmagának, hogy a bűneiket megvallják és megbánják. Hát most a december 24-ével kapcsolatban ezt a humort nem lehet megismételni, de annyi bizonyos, hogy ennek a valláshoz, kereszténységhez vajmi kevés köze van. Tehát ha meg akarjuk érteni, hogy miért hozott a kormány, vagy fog hozni a kormány, vagy a parlament egy ilyen döntést, akkor nem a vallási, nem a liturgikus élet, nem a kereszténység területén kell kapirgálnunk. Ez volt az első gondolatom, amikor meghallottam ezt az ötletet.
1: És hol kell kapirgálni?
2: Az egyik lehetőség az az, hogy a Tisza kormány, úgy veszem észre, bizonyos értelemben érthető módon igyekszik minden, vagy a legtöbb intézkedésével önmagát az előző kormányhoz viszonyítani. És mivel az előző kormány idején számtalanszor fölmerült az ötlet, hogy legyen a december 24-e munkaszüneti nap, de valami miatt ezt mindig elodázták, elhalasztották, mégsem döntötték el, most a Tisza kormány azzal büszkélkedik, hogy lám-lám bezzeg ők, eldöntik, meghozzák. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az, hogy minden kormány, a Tisza kormány is rá van szorulva a szavazókra. Nagyon sokan, elsősorban asszonyok, házi asszonyok, nagyon-nagyon örülhetnek, hogyha a december 24-e munkaszüneti nap, mert akkor a karácsonyi előkészületekre több idejük van. Azt csak zárójelben mondom, hogy persze elég nagy történelmi igazságtalanság az, hogy a nagy ünnepekre való előkészület általában a feleségek nyakán landul, és a férjek inkább csak az ünnepeknek a előnyös részét élvezik, és a felkészülés és a munkás részében kevésbé vesznek részt, beleértve engem is. És egy harmadik lehetőségre is talán lehet gondolni, és ez pedig az, hogy Magyarországon a kereszténységről még az egyébként magukat szívesen, vagy esetenként keresztény színben föltüntető politikusok is tulajdonképpen vajmi keveset tudnak. Elképzelhetőnek tartom azt, hogy az előterjesztés mögött áll egy félreértés, mintha a december 24-e az egyházi szempontból ünnep lenne. Márpedig nem az, a kereszténység is a zsidó gondolkodás szerint gondolkodik az időszámítás szempontjából, legalábbis ezen a területen, vagyis tehát a vigíliát is az ünnephez számítja. A kereszténységben a 25-e a karácsony, első napja, 26-a a karácsony második napja, harmadnap nincs, és a 24-én este, az esthajnal csillag feljövetelekor kezdődik a vigília, az ünnep várakozás, akkor a katolikus hagyomány szerint legalábbis zsolozsmát mondanak, és ezzel kezdődik meg a karácsonyi ünnepkör. Tehát ilyen értelemben, akik normál munkaidőben dolgoznak, mondjuk 6-tól 3-ig, 7-től 4-ig, 8-tól 5-ig, azok még nyugodtan elvégezhetnék az aznapi munkájukat, nem sértenék az ünnepet. És egy talán még azt is lehet mondani, hogy igen, azonban hát vannak népi hagyományok, vannak általános szokások, főleg a gyerekek, gyerekes, kisgyermekes családoknál a gyerekek már tűkön ülnek, hogy mikor jön meg a kariai, ahogy ezt mostanában mondani kell, a karácsonyi ajándék, és ezért aztán azt is el tudom képzelni, hogy ezt akarta a kormány figyelembe venni, és ennek a helyzetnek akart kedvezni, tehát egy szokást függetlenül a keresztény tartalomtól, függetlenül a karácsonyi ünnepkörtől, lehet, hogy egy ilyen keresztény szokást akart bevenni a munkaszüneti napok körébe.
1: De most ezzel, hogy a 24-e munkaszüneti nap lesz, szerintem azt végérvényesen elveszítette az, akinek ez fontos, hogy a karácsony az melyik nap van. Tehát, hogy már így is összemosódott, hogy 24-e az már szinte karácsony, mert piros betűs lesz, most már ez végképp egy nehéz ügy ezt elmagyarázni a nem nagyon egyházi naptár szerint gondolkodó embereknek.
2: Igen, ez kétségtelen, és ebben ez azzal is jár, hogy akkor már 23-án délután is a józan gondolkodású, pragmatikus magyar igyekezni fog úgy dolgozni, vagy kevesebbet dolgozni, hogy már a következő munkaszüneti nap előző délutánját is lelazítsa. Úgyhogy tehát igazából itt nem csak egy napot kapunk, hanem a gazdaság másfél napot veszít.
1: Kollégáim egy rádióban, amit most nem akarok megnevezni, hívták úgy a csütörtököt, hogy kispéntek. Kicsit ilyen ez a logika akkor, hogy már a 23-a délután az már egy kicsit ilyen elő-elő karácsony elő.
2: De olyasmi.
1: Az egyházak szempontjából vizsgálva jelent-e ez ön szerint bármit?
2: Hát úgy alapvetően nem számít semmit, mert az egyházak a saját ünnepkörüket veszik alapul, és azt akkor is ünneplik, hogyha munkaszüneti nap, akkor is ünneplik, hogyha nem. Azt talán éppen fel lehet vetni, hogyha elfogadjuk azt az állítást, hogy az előző kormány, amelyik hosszú ideig volt hivatalban, nagyon szeretett kedvezni az egyházaknak, és kedvezett is, és nagyon szeretett abban a fényben mutatkozni, hogy keresztény, alapállású, egyház támogató, aminek az is következménye lett, hogy bizonyos értelemben kiénekelték az egyház csőréből a kereszténység sajtját, vagyis tehát, hogy Magyarországon hamarabb gondol valaki kereszténységre az előző kormány politikája miatt, mint a magyarországi egyházak miatt. Nos, így aztán felvethető esetleg, hogyha most megint, vagy folytatólagosan az új kormány is úgy demonstratíve tekintettel van egy vélt vagy valós egyházi érdekre, akkor az most legalábbis hangulati szempontból mennyire segíti az egyházak saját lábra állásának a fontos, időszerű és mélyen szükséges folyamatát.
1: És mennyire segíti ön szerint?
2: Én valóban csak egy kérdést szerettem volna bedobni, igazából nincsen rá válaszom, de ez a kérdés olyan, amin esetleg érdemes lenne elgondolkodni, érdemes lehetne elemzéseket folytatni, ökumenikus elemzéseket is, mert feltételezésem szerint még lesznek olyan területek, ahol ez a logika a Tisza kormány politikai logikájában szerepelni fog.
1: Ön szerint volt egyeztetés az egyházak vezetői között, meg a kormányzat vezetői között erről a december 24-i döntésről? Szerintem...
2: Hozzám nem jutott el ennek a híre, de hát nem is kellett volna, hogy eljusson, mert semmilyen olyan funkcióm nincs, ami miatt ilyen híreket automatikusan kapnék.
1: Én is ugyanígy vagyok, hogy nem kéne, hogy eljusson, de hozzám se jutott el, de az a feltételezésem, hogyha ez az előző kormány esetében történik, akkor lett volna, és úgy jelentették volna be, hogy ez az egyházak képviselői is ott vannak.
2: Én azt gondolom, hogy az előző kormány alatt az egyeztetések arról szóltak, mint a Kádár rendszer alatt, hogy elmondták az egyházaknak, hogy mi a jó nekik.
1: Ezt nem vonom kétségbe, de együtt jelentették volna be.
2: Hát melyik egyházzal?
1: Katolikus, református, evangélikus, vagy a MEÖT-tel?
2: Lehet. Lehet.
1: Azért hozom ezt szóba, hogy kell-e abból következtetést
2: levonnunk? Majd meglátjuk egyébként, hogy elnézést, hogy a szavába vágok, de majd meglátjuk, hogy ha ebből valóban parlamenti döntés lesz, nagy esélye lesz, hogy majd akkor hogyan lesz a performance, a bejelentés performance-a. Hogy például megjegyzik-e, mondjuk a miniszterelnök úr, hogy az egyházakkal történt előzetes egyeztetést követően, vagy valami más ceremóniába bevonnak-e egyházi szereplőket, vagy a törvény indoklásába beleteszik-e azt, hogy tekintettel a magyarországi erős keresztény hagyományra.
1: Ön látott bármilyen egyházi reakciót egyébként? Én nem.
2: Én se
1: egyik
2: láttam.
1: Egyháztól sem.
2: Én se láttam.
1: Ez furcsa?
2: Nekem nem.
1: Mert?
2: Mert elveszett a Facebookom.
1: Olvasnám.
2: De most lehet, hogy én mulasztottam. Mindenesetre szóval, tehát erről nem tudok semmit, hogy az egyházak bármit reagáltak volna.
1: És kellene ő szerint reagálni az egyházaknak, hogy akkor visszajutunk ugyanoda abba a problémakörbe, hogy milyen viszonyt alakít ki az egyház?
2: Nem hiszem, hogy kellene. Pontosan azért, mert akkor az egyházi nyilatkozat is megerősíteni azt a tévedést, hogy ennek bármi köze van a kereszténység hagyományához.
1: Na jó, de hogyha olyan logikából indulunk el, hogy mondjuk valaki azért nem tudott elmenni egy, most protestáns példát fogok hozni, mert a katolikusoknál, ha jól sejtem, akkor a szent esti éjféli mise az első pillanata a karácsony ünneplésének, ugye bólogat Máté Tóth András, protestáns körökben december 24-én kora délutántól, ilyet is láttam már, naplemente utáni, vagy akár esti időpontban szoktak lenni jellemzően gyerekeknek szánt istentiszteleti alkalmak, ahol valami kis versmondás, betlehemezés, kis csoki csomagátadás a gyerekeknek, együtt éneklés, és akkor utána haza. Ez az én gyerekkoromban, én ugye egy parókián nőttem föl, két lelkész gyermeke vagyok, nálunk ez úgy volt, hogy gyakorlatilag ahogy kijöttünk a templomból, onnantól volt nekem karácsony. De az az érzés megvolt, hogy a templomban megvan akkor ez az ünnepi pillanat, szent este délutánján, és akkor utána összegyűltünk már a fa körül. Szóval ha ezekre a családokra gondolok, akkor nem gondolhatja azt az egyház, hogyha a 24-e munkaszüneti nap, akkor mondjuk több család, több ember el tud menni ezekre az alkalmakra, és ilyen szempontból üdvözölheti az egyház ezt a munkaszüneti napot, mert hát ha 8,5%-kal több ember megy el ezekre az alkalmakra, mint egy évvel korábban.
2: Nem akarok találgatni. Fogalmam sincs.
1: Tehát nem kell az egyházaknak ezt üdvözölni, nincs
2: velük dolga. Hát kelleni biztos, hogy nem kell. Biztos, hogy nem kell. De gondolom, hogy azért, hát feltételezem, hogy azért az újságírók, akiknek hát önképpen most már semmi témájuk nincsen, ezért igyekeznek majd egyházi nyilatkozatokat kifacsarni különböző képviselőkből. Majd meglátjuk, hogy hát én nem fogom meglátni, de majd akik nézik, majd meglátják, hogy ez sikerül-e.
1: Oké, ezt most igyekszem nem magamra venni.
2: Nem, már szó sincs róla, hát a jelenlévők mindig kivételek.
1: Köszönöm. Máté Tóth András 2026. december 24-én mit fog csinálni? És ha ezt összeveti 2025. december 24-ével, abban van-e bármi különbség attól, hogy ez most piros betűs nap lesz minden bizonnyal?
2: Biztos, hogy semmi különbség nem lesz. Egyébként fogalmam sincs, mit fog csinálni 24-én, de megkérdezhetem a feleségemet. Hanem, hogy úgy alakult az életem, hogy szabadon osztom be a munkámat, vagyis tehát nekem teljesen mindegy, hogy 24-e vagy 23-a az munkaszüneti nap-e vagy se. Most ez, hogy szerencsés vagy nem szerencsés, azt lehet vitatkozni vagy gondolkodni, de mindesre én döntöm el, hogy dolgozom-e vagy se.
1: Éjféli misén ott volt tavaly is, minden bizonnyal idén is ott lesz.
2: Nem szoktam éjféli misére járni.
1: Ez egy váratlan választ volt ebben a beszélgetésben. Miért?
2: Korán fekvő vagyok, ha én későn fekszem le, akkor a másnapom oda van, és inkább ünnepelem a karácsonyt éjféli mise nélkül, mint nem ünneplem a karácsonyt éjféli misével.
1: Tévében se?
2: Tévében.
1: Alszik rá egyet.
2: A tévében az egész biztos nem.
1: Tévében mise nem jön át?
2: Nem.
1: Semmilyen esetben? Rádiós közvetítésben sem?
2: Nem.
1: Csak élőben lehet?
2: Igen.
1: Köszönöm szépen az őszintességét. Kedves hallgatóink, most hamarosan hírek következnek itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatom a beszélgetést mai vendégünkkel, Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával, akkor majd az adó 1%-os egyházi felajánlásokról beszélgetünk, majd mi olvasható ki az idei adatokból, ahol némi növekedés mutatható ki a református egyház javára felajánlók számánál, de érdekesség, hogy a harmadik helyen már nem az evangélikusok állnak, hanem a Magyar Evangéliumi Testvérközösség, ez Iványi Gábor egyháza, és az is érdekes, hogy több mint 100 000 ember ajánlotta föl egyházi adó 1%-át a krisnások javára. Ezeket az adatokat beszéljük át tehát Máté Tóth András valláskutatóval, de most hírek következnek itt az Európa Rádióban, maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kármán András pénzügyminiszter szombaton közösségi oldalán bejelentette, hogy az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják majd közcélokra. A 2027. januárjától bevezetésre kerülő vagyonadó azokat érinti, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek. A kulcs az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonoknál 1%, a 100 milliárd fölötti résznél pedig 1,5% lesz önbevallásos alapon. A miniszter kitért a részletekre is, így például a házastársak adófizetési opcióira, a kiskorúak vagyonának kezelésére, valamint a cég értékelési és ingatlan becslési módszerekre. A NAV online kalkulátorokkal és segítségnyújtással támogatja majd a kötelezettség teljesítését a vagyonok értékének kiszámításában. Kármán András emlékeztetett arra, hogy a kormány vagyonadó javaslatáról jelenleg is zajlik a társadalmi egyeztetés, és várják a véleményeket. Az euró bevezetésénél fontosabb a gazdaság megfelelő felkészültsége és az eredményesség, jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök szombaton a polgári gondola rendezvényén. A Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint a közös valuta olcsóbb finanszírozást, az árfolyam kockázat megszűnését és évi mintegy 130 milliárd forint megtakarítást hozhat. Ugyanakkor figyelmeztetett a kockázatokra is, hiszen az önálló monetáris politika elvesztése miatt a kamatpolitika már nem igazodna a hazai gazdasági folyamatokhoz. A sikeres csatlakozáshoz túl kell mutatni a Maastrichti feltételeken, biztosítva az infláció alacsony szinten tartását és a gazdaság versenyképességét. Hozzátette, hogy a szeptemberi infláció 1,6%-on alakult, de a külső kockázatok miatt továbbra is óvatos és fegyelmezett monetáris politikára van szükség. Szombaton volt a szervdonáció és transzplantáció világnapja, amely alkalmából országszerte sportrendezvényekkel és megemlékezésekkel hívták fel a figyelmet az adományozás fontosságára. A Transzplantációs Alapítvány a megújított életekért civil szervezet 19. alkalommal rendezte meg a donornapot, amely tiszteletadás a donoroknak és szolidaritás a várakozók iránt. A nap folyamán a MOM sportközpontban hagyományos sporteseményeket, úszóváltót és kispályás foci mérkőzést tartottak az orvosok, sportolók és érintettek részvételével a fővárosban. Délután a Mezőgazdasági Múzeumban Provita díjjal tüntették ki a szeretteiknek adományozó donorokat, majd átadták a Szent Kozma és Damján díjakat is. A programot a múzeumtól induló, a Hősök teréig tartó fáklyás séta zárta a donorok emlékére, de vidéken és a fővárosi maratonon is voltak kapcsolódó események. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton bejelentette, hogy megküldték a V-hídnak a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést. A lépésre az Európai Számvevőszék vizsgálata miatt volt szükség, amely a kivitelező és a mérnök cég közötti súlyos összejátszás gyanúját tárta fel a közbeszerzésben. A miniszter hangsúlyozta, hogy az uniós támogatások megvonása miatt nem folytathatják a vitatott szerződést, ezért az ügyben büntető feljelentést tesznek és versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. A V-híd köteles biztosítani a munkák biztonságos leállítását, még a kormány azon lesz, hogy a jövőben új tendert írjon ki a nélkülözhetetlen projektekre. Vitézi Dávid jelezte, hogy a teljes jogi és műszaki lezárás, valamint az új közbeszerzés lefolytatása hosszabb időt vesz igénybe. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő szombaton kijelentette, hogy az orosz gázolajra vonatkozó szankciók feloldása háborús bevételekhez juttatná Moszkvát. Az X-en közzétett üzenetében hangsúlyozta, hogy az elmúlt napok ukrajnai civil áldozatai és a hibrid támadások miatt most nem időszerű az Oroszországra nehezedő nyomás enyhítése. A nyilatkozat azután született, hogy az Egyesült Államok pénteken bejelentette az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciók ideiglenes feloldását Donald Trump és Vladimir Putyin megállapodása nyomán. Kallas emellett jelezte, hogy az uniós külügyminiszterek hétfői luxemburgi ülésükön várhatóan jóvá hagyják a háború kezdete óta a legnagyobb szankciós csomagot.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, folytatom a beszélgetést Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Műsorunk második felében az adó 1%-os felajánlásokról lesz szó, azon belül is azokról az 1%-okról, amelyeket az egyházaknak ajánlhattunk föl, mi olvasható ki a friss adatokból, és egyáltalán bármilyen következtetésre alkalmasak-e ezek a számok vallási tekintetben. Vendégem tehát Máté Tóth András valláskutató. Néhány nappal ezelőtt a Nemzeti Adó és Vámhivatal közé tette az adó 1%-os felajánlások adatait, ugye ez a 2025-ös adóévre vonatkozó dolgok, amikről idén februárig nyilatkoztunk, tehát egy fél évvel ezelőtti állapotot rögzít ezt tulajdonképpen. És kíváncsi vagyok, hogy valláskutatóként mit gondol ezekről a számokról, de mielőtt én egy-két konkrétumot kiemelnék, aminél kíváncsi vagyok a véleményére, általánosságban kérdezem, hogy ön szerint mennyire lehet egyébként vallási következtetéseket levonni adó 1%-os felajánlásokból, vagy ez egyébként erre alkalmatlan, és arra inkább használjuk mondjuk a népszámlálási adatokat?
2: Hát itt egy kérdésben sok kérdés. Az egyik az, hogy hát természetesen valamilyen gondolat van az emberi cselekvés mögött, amikor valaki felajánlja az 1%-ot valamelyik vallási közösség számára. Tehát azt semmiképpen nem lehet állítani, hogy ebből nem lehet semmilyen következtetés levonni a társadalom vallási intézményi dimenziója vonatkozásában. Az egészen biztos, hogy nem lehet a személyes vallásosság mércéjeként tekinteni, mert a személyes vallásosság és a vallási intézményekhez való kötődés az csak részben mozog együtt. Mondjuk egy példát is mindjárt említek, hogy minél inkább az előző kormány igyekezte sarokba szorítani, peremre szorítani, ellehetetleníteni a Magyar Evangéliumi Testvérközösség egyházát, aminek az alapító lelkésze Iványi Gábor, annál inkább növekedett az egyháznak a tagsága, illetve az egyháznak a támogatottsága számos-számos olyan emberrel is, akik maguk nemcsak, hogy nem vallási tevékenység közösségi megvalósítása miatt léptek be az egyházba, hanem egyáltalán nem is tartják magukat hívőnek, hanem politikai vagy az emberi jó érzés alapján léptek be az egyházba, vagy támogatták. Úgyhogy ezt lehet gondolni, hogy itt van egy indikátor, ami mutat valamit arról, hogy bizonyos egyházaknak a magyarországi tevékenységét többen vagy kevesen ismerik el. Egyébként általánosságban is a vallásszociológiai kutatások azt mutatják, hogy olyan emberek is támogatják például az egyházi iskolákat, akik maguk nem hívők, vagy ha hívők is, egyáltalán nem gyakorló hívők. De látnak abba értéket, hogy vannak egyházi iskolák, vagy úgy gondolják, vagy úgy tapasztalják, hogy az egyházi iskolák jobban el vannak látva anyagilag, és akkor ezért ott jobb lesz a gyereknek, vagy esetleg úgy gondolják, vagy tapasztalják, hogy az egyházi iskolákban nagyobb a szeretet, vagy nagyobb az energia arra, hogy szabadidős foglalkozásokat is szervezzenek a gyerekeknek, és itt tovább. Tehát, hogy ez nem egy olyan nagyon meglepő dolog, hogyha az 1%-os felajánlók közül vannak valahányan, nem tudjuk hányan, akik egyébként nem hívők, vagy adott esetben nem is egyháztagok, mert ahhoz, hogy az ember felajánlja az egyik 1%-át, ahhoz nem kell az egyház tagjának lenni, hanem elég csak megfelelő helyre húzni az X-et.
1: A trendekből ön szerint mi olvasható ki? Tehát a kicsit számukba öntöm azt, amit mondott, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség, tehát az Iványi Gábor egyháza, hogy jobban érthető legyen a hallgatóknak, most a harmadik helyre jött elő, tehát a katolikus egyház az első, református egyház a második, az elsőnek katolikusoknak 950 000 körüli felajánló, a református egyháznak néhány ezerrel kevesebb, mint 400 000, és a Magyar Evangéliumi Testvérközösség pedig több mint 100 000 felajánlóval, majdnem 50%-os növekedéssel a harmadik, és negyedik helyre csúszott vissza az evangélikus egyház, akik eddig mindig harmadikok voltak.
2: Hát azt kellene megvizsgálni, mivel a az embernek a döntését nem csak hosszú távú kiforrott elvek befolyásolják, hanem napi aktualitások is, hogy azt ellenőrizni kéne, nem lenne olyan nehéz, egy kis sajtóelemzéssel, hogy abban az időszakban, amikor már az adóbevallás vége felé, adóbevallási kötelezettség vége felé jártunk, hogy akkor abban az időben éppen az evangéliumi testvér közösség hogyan szerepelt a médiában. Mert lehet, hogy ez pont erre az időszakra esik, az a nagyon-nagyon-nagyon kegyetlen eljárás, amikor magát Iványi Gábort is úgy emlékszem, hogy hát most nem tudom, hogy bilincsbe verve elvezették el, vagy hogy tehát már nem emlékszem pontosan, de volt nagyon-nagyon nagy botrány, ami nagyon sokaknál úgy gondolom, hogy kiverte a biztosítékot.
1: Hát házkutatás volt a parókiáján, meg bíróságra is vitték,
2: igen,
1: ahol
2: tehát,
1: ilyen...
2: hogy ezt nem tudom, hogy az adóbevallás időszakára esett-e ez, mert az is lehetne egy magyarázat. A másik magyarázat pedig az, hogy én úgy tudom, hogy a Tisza kampánya, Magyar Péter kampány körútja, az egyre inkább felerősödött a tavalyi esztendő során, és azt lehetett látni, hogy nagyon sokan olyanok is, akik eddig nem nyilvánítottak véleményt, elkezdtek vélemény nyilvánítani. És el tudom képzelni, hogy egy ilyen politikai motívum is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az előző kormány által igazán nem kedvelt, vagy sokat üldözött evangéliumi testvérközösség iránt pozitív érzelmeket tápláltak, és akkor ez beszüremkedett az 1%-ról való döntésbe. De ez mind csak fantázia, semmilyen ilyen jellegű kutatást nem végeztem.
1: Én pedig közben rájöttem, hogy egy tévedést ejtettem a beszélgetésünk elején, azt mondtam, hogy februári állapot, de nem igaz, mert a legtöbb adózó májusig kell, hogy kitöltse az adóbevallását, februárban valami speciális cégeknek, vagy nem tudom, valaki, egyéni vállalkozó, valakiknek kell februárig, de a legtöbb ember májusig rendelkezik.
2: Igen, az egyéni adóbevalló, az igen, igen.
1: Oké, ez csak a pontosítás kedvéért. Maradjunk egy gondolat erejéig a nagyoknál, katolikus, református egyház. Itt most némi növekedés látható a felajánlók számában, viszont volt, ha visszább megyünk, akkor 24-ben volt egy apróbb csökkenés, a református egyháznál olyan 5% körüli, a katolikusnál olyan 3% körüli a felajánlók számánál. Abban az időben a nem egyházi nyilvánosság az azt vetette föl, hogy minden bizonnyal az egyházakból való kiábrándulás okozza ezt, például Balogh Zoltán kegyelműügyben való szereplése, és hogy biztos így tiltakoztak néhány százaléka a korábbi felajánlóknak, hogy nem adták oda a református egyháznak. Én egyébként ismerek néhány ilyen embert a környezetemből, de ez abszolút nem statisztikai tényező, hogy én ismerek pár ilyen embert, tehát ez nem releváns, csak mondom, hogy én ismerek ilyen embereket. És azért hozom ezt most szóba, mert Balogh Zoltánnak megjelent néhány nappal ezelőtt egy írása, nem hiszem, hogy ez ön elé került, mert nem facebookozik. Találkozott ezzel, a parókia.hu-n megjelent egy írás, amiben egyébként részben az egyházi újságírókat kárhoztatja bizonyos dolgokért, de ezt most hagyjuk, viszont van benne egy érdekes rész, amikor azt írja, hogy az adó 1%-ok tekintetében nem vette figyelembe a közvélemény azt, amit ő kikutatott, hogy a NAV nem vette figyelembe a nullás adóbevallásokból érkező adó 1%-os felajánlásokat, vagyis amik pénzt nem adtak az egyháznak, de beírták, hogy ők egyébként a református egyházat támogatnák, és ez volt az a csökkenés mögött, mind a katolikus, mind a református egyház esetében. Hogy ez igaz vagy nem, azt én nem tudom megítélni, de kíváncsi vagyok, hogy ön mit gondol. Tehát az, hogy volt egyszer egy csökkenés, amögött lehette társadalmilag olyan döntés, hogy valaki, aki egyébként református, azt mondja, hogy na, ezt nem, vagy inkább ez a valószínűbb, amit Balogh Zoltán mond, hogy a kettő együtt is megférhet, és hogy most megint emelkedés van, nem is kicsi egyébként, 10%-os a református egyház esetében a csökkentett évhez képest. Szóval ezekről mit gondol?
2: Még más ügyek is vannak, amik befolyásolhatják ezt. Azt hiszem, most hirtelen már nem emlékszem, de mintha változna, vagy változott volna az 1%-os döntés technikai felülete. Korábban úgy emlékszem, hogy mintha eldugottabb lett volna, hogy hol és milyen, mekkora ikonokra és így tovább lehet kattintani, vagy hogyan lehet leválogatni a különböző egyesületeket, vagy egyházakat, de minthogyha ebben, most ez nagyon csak halványan rémlik számomra, minthogyha ebben lett volna változás, a felhasználó barátabb lett a felület. Ez is lehet egy magyarázata annak, hogy többen ajánlották fel. Ugyan a nagyon sokak közül többen, mert azért az nagy különbség, hogyha félmilliós, egymilliós tömbhöz adunk hozzá, vagy hogyha kisebb tömbhöz adunk hozzá arányaiban. Azért mondom ezt, mert amit már az előbb is említettem, Magyarországon a vallásosság és az egyházakhoz való viszony az részben bizonyos változók mentén stabilnak tűnik, más változóknál pedig hektikusnak, és nem olyan könnyű, mivel nem tudunk rástartolni egy ilyen eredmény értelmezésére azonnal egy reprezentatív mintán elvégzett felméréssel, ezért az ember csak a magyar társadalomról benne lévő fantáziája alapján kezd el gondolkozni, és azok számára, akik vallásszociológiával foglalkoznak, azok számára a vallásszociológiai magyarázatok előbb aszociálódnak, kézenfekvőbbek, mások, akik nem, ők pedig a teljesen profán, esetleges technikai, vagy akár hasonló, vagy amit az előbb mondtam, a média események, párhuzamos botrányok, ennek alapján keresik a magyarázatokat. De ez mind találgatás.
1: És akkor még egy rész téma. Ötödik.
2: Még valamit mondok.
1: Parancsoljon.
2: Attól mindenképpen a legnagyobb tisztelettel, de óvnám az egyházak középvezetőit, csúcsvezetőit, hogy az egyházuk társadalmi lehetőségei, esetleg missziójuk vonatkozásában ilyen adatokból következtetéseket vonjanak le. Egyrészt azért, mert szerintem nem lehet megalapozott következtetést, másrészt pedig jaj annak az egyháznak, aki számolja a tagjait. Mert az egyház mércéje az a Jézus Krisztushoz való elkötelezettség, és az egyházi közösségben megélhető irgalom. És nem az, hogy mekkora az adófelajánlás összege, és nem az, hogy a népszámlálásban hányan vallják meg, vagy nem vallják meg. Elnézést, hogy
1: nem, ez szerintem
2: kis teológiai
1: ez nagyon fontos, amit mondott, de akkor azért mindezeken túl azt, jó következtetésként hozom-e ide, hogy abból, amit mond, hogy ha mégis számolja valaki az egyházak tagjait, akkor azt ne az adó 1%-ból tegye, mert ott csomó társadalmi hatás van, ami teljesen eltorzítja az adatokat.
2: Inkább úgy fogalmaznék, hogy hát az adatot különböző más indikátorok figyelembe vételével szabad csak értelmezni, és az előbb említette, hogy helyesebb lenne a népszámlálás, hát a népszámlálás vallási adataival semmit az ég adta világon nem lehet kezdeni, amit szerintem már ebben a műsorban is többször ragoztunk.
1: Akkor ezért még egy témát felvetek, miután jól megbeszéltük, hogy nem lehet az adatokat használni, de még egy nagyon szembetűnő van, amiről kíváncsiuk a véleményére. Ötödik helyen vannak a krisnások az egyházok listáján, több mint 100 000 felajánlóval. Ha összevetjük a népszámlálási adattal, akkor olyan 4-5-ször több az adó 1%-os felajánló, mint aki hívőként beírta magát néhány évvel ezelőtt. Jól gondolom akkor, hogy itt inkább arról van szó, hogy ez egy szimpátia? Hogy mondjuk olyanok azt mondták, akik amúgy nem akartak 1%-ot adni az egyháznak, hogy jó, akkor megnézem a listát, jó, hát őket szoktam látni ételt adni a szegényeknek, akkor nekik adom.
2: Mindenképpen így van. De röviden, ugye nagyon nagy különbség van egy keresztény egyház és egy hindu gyökerekre visszavezethető új vallási mozgalom között. Nagyon nagy különbség van. A magyarországi krisnatudatú közösség képviselői nagyon-nagyon tehetségesen, szelíd rátartisággal maguk illetékességébe vonták a keleti bölcsesség és keleti misztika egészét. Vagyis tehát azok is, akik egyáltalán nem hívők, semmilyen Istenben nem hisznek, vagy semmilyen egyháznak nem tagjai, de nagyon jól tudják azt, hogy a jóga az milyen egészséges dolog testnek és léleknek, és a jóga Magyarországon nagyon szorosan kapcsolódik a krisnatudatú közösséghez, ott is folynak a legtöbb jógamesterképzések különböző szinteken, vagyis tehát, hogy itt nem az lenne a magyarázat, mint a evangéliumi testvér közösségnél, hogy minél jobban nyomták a közösséget, annál többen szimpatizáltak vele, akik az elnyomókkal nem szimpatizáltak. Itt nem erről van szó, mert ezt a közösséget 30 évvel ezelőtt, vagy 35 évvel ezelőtt próbálták peremre szorítani a nagy tiszteletű és nem feltétlenül pozitív emlékű Németh Géza tiszteletes úrnak a kampányai révén, hanem másról van szó, itt erről a szimpátiáról, erről a vallási szimpátián túli szimpátiáról van szó. Én azt gondolom, hogy az illető közösség támogatottságában, mindenféle támogatottságában elsősorban ez fejeződik ki.
1: És egy utolsó kérdés, ami egyébként részben visszautal arra, amit ön mondott, hogy ha változott a felület, az hogyan befolyásolhatta a feljárásokat, az biztos, hogy változott pár évvel ezelőtt, hogy be lehet fixálni az egyházi 1%-ot. Erről mit gondol valláskutatóként? Most ez egy technikai kérdés, de ennek van-e jelentősége ön szerint, hogy az ember azt mondja, hogy akkor én innentől többet nem nyitom meg ezt a felületet, hanem életem végéig a katolikus református egyházat támogatom, annak kereszteltek, nekem ez fontos, ide tartozom, vagy életszerűtlen. Azt mondják egyébként, ugye, hogy ez kevésbé, tehát hogy a civil 1%-nál valószínűbb, hogy az ember vált, az egyházat még nem olyan gyakran vált, vagy nem vált, vagy nem gyakran vált az ember. Mondjuk erre vannak kiváló egyháztörténeti példák, Pázmány Péter mondjuk, de nem akarom most ilyen messzire vinni ezt a beszélgetést. Szóval erről mit gondol, ennek van-e bármi jelentősége vallási szemüvegen keresztül, vagy csak ez egy technikai kérdés?
2: Ugye megint ez egy olyan dolog, hogy ahhoz vizsgálatot kellene, tehát hogy megkérdezni, mit tudom én, legalább egy 750 embert arról, aki például így befixálta, hogy ő ezt miért csinálta. Mert lehet, hogy abból 200 azért, mert elege volt. Hagyjanak engem békén. Hát csak gondoljunk bele, hogy hány felugró ablak jelenik meg olyannál, aki mondjuk online is él életet. És akkor azok közé tartozik ez is, besorolódik. Még akkor is, ha kívülről nézve, meg az egésznek a jelentősége egész más, mint mondjuk egy rúzs kiválasztásánál a szín, hogy milyen legyen. Mondjuk én egész ritka vásárolok rúst, de most ez jutott eszembe, nem tudom miért. Tehát, hogy újra csak visszautalnék arra, hogy nem óvatos lennék a vallási és a direkt egyházi kapcsolat változására következtetni. Nagyon óvatos lennék.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Máté Tóth András valláskutatót, az MTA doktorát hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Miskolcon tartották a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága 29. országos konferenciáját péntektől vasárnapig. A Krisztus a szabadító motto köré épülő rendezvényen a szakmai eszmecsere mellett a résztvevő egészségügyi dolgozók lelki feltöltődésére is nagy hangsúlyt fektettek. A háromnapos miskolci eseményen zenés dicsőítéssel, imádsággal, plenáris ülésekkel, szemináriumokkal és kerekasztal beszélgetésekkel várták az érdeklődőket. A megnyitón Nagy Boglárka jegyző és Ormai Cecília főorvos is köszöntötte a résztvevőket, méltatva az egészségügyi hivatás és a hit fontosságát. A program részeként bizonyságtételek, köztük Sólyom Enikő gyermekgyógyász életútja is elhangzott, amely a hit és a kitartás erejét mutatta be. A konferencia célja az volt, hogy a résztvevők erőt merítsenek és megújult lelkesedéssel térjenek vissza a mindennapi gyógyító munkájukhoz. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton közösségi oldalán. A kormány október 9-i rendeletére utalva kiemelte, hogy a környezetvédelmi jogsértések szankcióit a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Magyar Péter akkor úgy fogalmazott, a cél az, hogy a büntetések egy nagy ipari vállalat számára is kellő visszatartó erővel bírjanak. Az új szabályozás így jelentősen növeli a felelősséget a környezetszennyező nagyvállalatok számára. 10 pontos javaslat csomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az oktatási és gyermekügyi

0: literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti teherautók és buszok jövedéki adóját a kormány. Vitézi Dávid közlekedési miniszter közölte, a gázolaj utáni jövedékkiadót vissza lehet igényelni úgy, mint a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknál. A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete üdvözölte a döntést. Az idősek hónapja alkalmából tartottak meghitt ünnepséget a miskolci Viola Ház időskorúak otthonában, ahol a Fazekas utcai általános iskola diákjai köszöntötték a résztvevő szépkorúakat. Az intézmény főigazgatója kiemelte a generációk közötti kapcsolatok erősítésének fontosságát, míg a kicsinyek kórusa dalokkal és zenével hozott vidámságot az otthon lakóinak. Az eseményt a helyi vezetők köszöntői mellett a lakók verses műsora, táncos produkciók, kutyakiképzői bemutató és más intézmények zenés programjai színesítették. A meghitt délutánon a gyermekek jelenléte és műsora felejthetetlen örömteli pillanatokat szerzett a közönség soraiban helyet foglaló szépkorúaknak. 5-10 perccel hosszabb menetidőre kell számítani a vasúti közlekedésben a Nyíregyháza és Záhony közötti szakaszon, mivel Kemecse és Nyírbogdány között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a korlátozásra azért van szükség, mert egy vágányzári munka közben megrongálódott, és a vágányok felé megdőlt egy felső vezeték tartó oszlop. A helyreállítási munkálatok befejezéséig a vonatoknak várniuk kell a szemből érkező szerelvények elhaladására az érintett szakaszon. A fennakadás miatt az utasoknak érdemes fokozott figyelemmel kísérniük a menetrendi változásokat és a MÁV tájékoztatásait. A szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán, hogy a vasúti közlekedés minél hamarabb helyreállhasson ezen a vonalon.
1: Az időjárásról.
0: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kerekasztalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. 15 helyszínen több mint 80 önkéntessel, összesen 650 négyzetméter felületen dolgoztak a Miskolci Belvárosi Kör tagjai és a hozzájuk csatlakozók a belvárosban szeptember végén. A kört dr. Hajdú László kezdeményezésére 10 belvárosi vállalkozó alapította azzal a céllal, hogy közösen tegyenek a városközpont arculatának, hangulatának, közösségi és gazdasági életének megújításáért.
2: Én azt gondolom, hogy hiánypótló az, amiben mi, amilyen térben mi megérkeztünk. Nem akarok egy szélesebb kitekintést adni, de valahol azok a vállalkozókat képviselő tömörítő szervezetek, amelyek voltak, vannak a mai magyar valóságban, azok mintha egy kicsit elszakadtak volna a valódi problémáktól. És ezek sokszor nagyon földhöz ragadt hétköznapi problémák. Ez ebben való segítséget nagyon korlátosan lehet megkapni, és nagyon kevés olyan hely van, ahová lehet fordulni. Nem biztos, hogy mi ennek a megoldói vagyunk, sőt, de hogy mi rezonálunk arra, hogyha valami van, és egy kvázi egy gyors reagálású hadtest vagyunk, mert gyorsabban, hangosabban kimondjuk, nagyobb térben adunk ennek hangot. Hogy más nem mondjak, a Facebook oldalunk, amit most már több mint 5000-en követnek, ezt úgy kell értelmezni, hogy azért ez egy lokális történet. Egy-egy erősebb posztunkat 150-200 ezres megtekintéssel reagálják le az olvasók. Tehát látni azt, hogy a belváros mindenkinek a szívügye, látni azt, hogy a belvárost mindenki félti, mindenki szereti, mindenki szeretné, hogyha ez egy lélegző, működő belváros lenne.
1: Ezután két miskolci hölgyet köszöntök a szalonban, akik elhatározták, hogy indulnak az Extrém Bamako-ralin. Ők lesznek az egyedüli női páros ebben a futamban, de a megmérettetés 22 éve alatt is csak 4 ilyen párosról tudnak. Nagy Marianna és Tóth Georgina.
3: Itt az a különbség a sima és az extrém között, hogy ez hosszabb lesz, máshonnan indul és máshova érkezik. Az eddigi Bamako az 9000 kilométer volt, ez 11000 kilométer lesz. Azon kívül itt mindig előző este fogjuk megkapni a következő útvonalat, tehát így nem lesz rögtön előre kiadva minden, mint eddig volt.
4: Mohácsról fog indulni, és mindig ki lesznek adva az itinerek, hogy mi a következő célpont, ahová el kellene jutnunk. Ott elvileg táborok lesznek, ahová beérkezünk, és ott fogunk találkozni a többiekkel is. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen csoportos elindulás, és akkor csoportosan megyünk. Mindenki akkor megy, mikor akar, ott áll meg, ahol akar. A lényeg az, hogy a következő célállomáshoz beérjünk. A 22 nap, azt reméljük, hogy az bele fog férni. Ha nem történik semmi az autóval, akkor ezt véghez is visszük.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát dr. Hajdú László, a Miskolci Belvárosi Kör alapító elnöke, valamint Nagy Marianna és Tóth Georgina, akik indulnak az Extrém Bamako Rallin, mint egyedüli női páros.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: A Miskolci Belvárosi Kört dr. Hajdú László kezdeményezésére 10 belvárosi vállalkozó alapította azzal a céllal, hogy közösen tegyenek a városközpont arculatának, hangulatának, közösségi és gazdasági életének megújításáért. Az alapításkor 2022. júliusában 5 programot fogalmaztak meg, ezek közül az egyik a Kapuaj projekt. Ennek részeként szeptember végén negyedszer szervezték meg a Kapuaj festést. 15 helyszínen több mint 80 önkéntessel, összesen 650 négyzetméter felületen dolgoztak a kör tagjai és a hozzájuk csatlakozók. Az Európa Szalon vendége dr. Hajdú László, az expert cégcsoport tulajdonosa, a Miskolci Belvárosi Kör alapító elnöke.
2: Megint egy örömteli hétvégi találkozáson vagyunk túl. Ez mindig jó hangulat, jó találkozni azokkal, akik szabadidejéket önként felajánlják erre a feladatra. Festettünk a belvárosban, igen, több mint 80 önkéntes volt, mi magunk is közel 20-an voltunk jelen az egyesület tagjai, ez egy közel 100-as létszám, ami mozgott szombaton a belvárosban. Kapukat, kapualjakat festettünk több mint 15 helyszínen. Egyik kollégám, barátunk kiszámolta, hogy 650 négyzetméter felületet raktunk rendbe, ami 4 családi ház teljes külső homlokzatának felel meg. Jó volt a feladat, megmondom őszintén, szerettük. Most már, mivel negyedik alkalom volt, ez egyre szervezettebb módon történik meg. A Davidov Ádám nevét mindenképpen ki kell mondanom hangosan, aki heteket tett bele ebbe a szervező munkába, de amikor odaérkeztünk, akkor helyszínre kibontva, a létszám meghatározással, az ecsetek kibontva, a előre kikevert színek, javító eszközök kicsoportosítva, úgyhogy az érkezőknek csak választani kellett, hogy kapuhajat szeretnék festeni, kaput szeretnék festeni, falfirkát szeretnék eltávolítani, esetleg egy fakaput szeretnék csiszolni, és hármasával, négyesével, ötösével összeálltak, és így megindultak a munkát elvégezni.
1: Hol és hány kapuhaj újult meg?
2: Egészen a Városháztértől a Centrumáriumházig voltak jelen az önkénteseink, 15 helyszín volt. A legfelső helyszín az avasszállóval szemben az egyik sötétbarna kapuaj, és keretezte ezt szintén egy sötétbarna kapua centrummal szemben, egy kicsit az Adi híd irányába, azt hiszem Széchenyi 88 volt a helyszíne. Nagyon sokféle helyszínenk volt, egy család, apa, anya, két kisgyerek, például egy szellőzőt festett le az Erzsébet tér hátterében, hátsó részén, de két nagy kapuajat festettünk a színházzal szemben, illetve az Égbolt kafé melletti kapuajat, ezt kompletten kifestettük belülről, ez volt a két legnagyobb vállalás, itt 12-14-en is mozogtak néha egy időben, és ezen túlmenően meg frontokat és fakapukat festettünk, illetve csiszoltunk, lakkoztunk.
1: 80 önkéntes, ez nagyon szép szám, kik csatlakoztak a kezdeményezéshez?
2: Alapvetően egyéni csatlakozók voltak, de akit mégis ki kellene emelnem, az a MEASZ-nak a férfi kosárlabda csapata. Ők testületileg 20-an megjelentek, 20-szoros legény. Kevesebb létre kellett, ez egy nagy hozzáadott értékük volt a fiúknak. Egyébként viccet félretéve nagyon lelkesek voltak ők is, és egy elég komplett két épületömnek a hátsó részét végigfestették, iszonyatos munkát végeztek ők is. Nagyon látványosak egyébként. A Facebook oldalunkon nyomon követhető, és javaslom mindenkinek megtekinteni az Ilyen volt és ilyen lett című fotóinkat. Azt kell, hogy mondjam, hogy elképesztő különbségeket mutatnak egy falfirkás vagy egy omlót javított felület után egy festett és egy látványosan homogén felületnek a megjelenése.
1: Ha visszatérünk az elejéhez, most volt egy éves ugye a Miskolci Belvárosi Kör. Mikor és hogyan alakult?
2: Ez 10 helyi vállalkozó alapította. Én próbáltam olyanokat megkeresni, akik alapvetően a 30-as, 40-es korosztályban tartoznak. Az előfeltétele az volt, hogy saját munkáddal, saját pénzedet kockáztatva a belvárosban dolgozz. Legyen valamilyen üzleted, legyen valamilyen vállalkozásod. Viszonylag hamar egymásra találtunk. Ketten vagyunk dolgozók, én és Mohácsi Gábor, akik kicsit egy más korosztályt képviselünk ebben a történetben, és az alapattitűd az az volt, hogy vegyük végre a saját kezünkbe a saját sorsunknak az irányítását. Számtalan olyan ügyet láttunk, amit elhagyott, és félreértés ne legyen, nem a mostani városvezetésre gondolok, hanem erő, akarat vagy koncentráltság hiányában a 2000-es évek elejétől, például ez a kapuai festés, ha már itt tartottunk, ugye csúcstartók voltak a 2004-es, 2005-ös falfirkák, ezek voltak a legtávolabbik, ezt onnan tudjuk, hogy ilyen korúak voltak, hogy miskolciak úgy hívják, hogy levonós, ilyen levonósak voltak rajta, fölötte fölé ragasztva, amin ezek a dátumok szerepeltek. Tehát ez legalább három kurzus, ami a városban azóta városvezetés szempontjából történt. Mindenki fontosnak tartotta a belváros, de valójában sose váltottak le ezek a feladatok. És akkor azt gondoltuk, hogy az a trendem egyébként a főutcára sajnos Miskolc általános teljesítőképességhez illesztően sajnos lefelé tart. Próbáljunk a saját eszközeinkkel valamit ez ellen tenni. És az alapötlet, mondom, ez a vegyük kézbe a saját sorsunk irányítását, ebben azt gondoltuk, hogy vannak optikai elemek, vannak hangulati és vannak tartalmi elemek. És akkor az optikai elemek közül volt egyik ilyen sikeresebb verzió, ez a kapuai festés. De hangulati elemek például az utcazene. A legfontosabb számunkra ezek a tartalmi elemek, amik a működést segítenék. Ebbe még mindig adósak vagyunk például egy Miskolc Coin rendszernek a bevezetésével, ami egy kicsit nagyobb munka, mint mi gondoltuk, de a háttérben folyik a szervező munka. Azt gondoljuk, hogy együtt erősebbek vagyunk, tehát azt a típusú kommunikációt, amit egy vállalkozó például egy Miskolc Holdinggal, mint bérveadóval folytat, sokkal nehezebben tudja lefolytatni. Akkor, hogyha mi, nem tudom, 80-90-en mondjuk egyszerre ugyanazt, annak teljesen más az ereje, és másképpen hallatszik. Számtalan ilyen megkeresésünk van a város felé, a város erre nyitott, folyamatosan kommunikálunk. Az, hogy hogyan váltódik le valami, az már más kérdés, és milyen eredményességgel hallják meg a mi jelzéseinket, de ezekben nagy a szórás. Például legutoljára egy utolsó utáni segélykiállítást küldtünk például a közbiztonság terén. És én azt gondolom, hogy az a hógolyó, amit a Miskolci Belvárosi Kör elindított, az most értő fülekre talált. Talán egy szerencsés összefüggés, hogy szeptember 1-jével új városi főkapitányt is neveztek ki, de ezek az együttállások azt eredményezték, hogy az utóbbi egy hónapban, mintha éreznénk azt, hogy nagyobb jelenlét van, rendőri jelenlét, amit mi határozottan igényeltünk, nagyobb miőrös állományok sétálnak a főutcán. Tudjuk, hogy azok a problémák, amik egyébként közbiztonsági oldalról megjelennek a főutcán, azok nem közbiztonsági kérdések, azok szociális, oktatási, sokszor egészségügyi kérdésköröket vetnek fel, nevelés, gazdasági, szociális hátterű problémákról beszélgetünk. Ez mégis közbiztonsági kérdésként csapódik le. Azt, hogy teljesen kezletlenül hagyjuk, az nem működik. Ez egy első lépés. Én azt gondolom, hogy ennek az eredményei látszanak. Egy kicsit jobb lett megint a főutca, az irány az jó, ezt tartani kell. Szóval összefoglalva, nagyon sokáig tudnék erről beszélni, mert nagyon sok olyan elem van a vállalásainkban, ami projektszemléletű. Építsünk egy játszóteret, a főutcán régóta dolgozó emberekről csináljunk kisfilmeket, akik 20-30-40 éve a főutcán dolgoznak, élnek, mozognak, tehát számtalan elemünk van, projektünk van. Ezek mind arról szólnak, hogy azt a közösséget, ami egyszerűen úgy hívjuk, hogy belváros, erősítse és összefogja.
1: Egy tavalyi Miskolc TV-ben készült interjúban úgy fogalmazott, hogy akkor a miért éppen most volt a fő kérdés, mit jelent ez pontosan, miért éppen tavaly alakult a belvárosi kör?
2: Mindig úgy érezzük, hogy ez már a 24. óra, és a 24. óra után kiderül, hogy mindig van még tovább, és még jobban elfogyott az idő, és még nagyobb a segélykiáltás. Van egy általános gazdasági helyzet, ami azért 2022 óta nem a legjobb a világban, ezt Magyarország 22 óta a saját teljesítményével én azt gondolom, hogy egy kicsit alul is múlja, és hát Miskolc egy olyan indikátor ezekben a rendszerekben, ami hát hogy is mondjam, ha egy felfelé szálló trend van, akkor mi lassabban csatlakozunk, ha lefelé szálló trend van, akkor pedig elsők között vagyunk a beszakadók között. Tehát nincs könnyű helyzetben a város. Ezt éltük meg, itteni helyi vállalkozók, lokálpatrióták, egyszerűen civilek, akik azt gondolták, hogy elég a fotelből, kommentelésből, és fogjuk meg, csináljuk meg, emeljük fel, fessük ki, szervezzük meg, tehát ami bármi olyan igét tudnék mondani, ami az aktivitásra utal, ezek a mi igéink, azok a jelzők pedig, amik a kritikáról szólnak, vagy a várakozásról, azokat mi negligáljuk, és azt mondjuk, hogy az nem a mi csapatunknak a sajátja.
1: Szintén ebben az interjúban, ahogy említette, 10 olyan helyi vállalkozót keresett meg, aki a 30-40-es korosztályhoz tartozik. Ebben az interjúban helyi hősökként emlegette őket. Miért?
2: Ezek a srácok 30-asok, 40-esek. Egyébként én azt gondolom, hogy akár ők is helyi hősök, tehát ők is bele. Nem, amikor mi ezt a sorozatot elindítottuk, akkor azt mondtuk, hogy ez a miskolci belváros számtalan olyan ikonikus figurát ismer, akinek elég a nevét kimondani, vagy az arcát látni. Tudjuk, hogy ő szemüveget árul, ő éttermet vezet, ő Adidas boltot csinál, tehát anélkül, hogy most itt végig soroltam volna, szerintem majdnem, hogy tudjuk, hogy ki az, aki a Városház téren csinálja 35 éve az éttermét, tehát hogy vannak ikonikus figurák, és én azt gondoltam a társaimmal együtt, hogy őket meg kell szólaltatni. Az emberek kíváncsiak lehetnek az ő élettörténetükre, az ő vállalkozásoknak az eredményeire, egyáltalán hogyan alakult ez, mi volt velük az elmúlt 20-30-40-50 évben, úgyhogy ez is csak egy projektsorozat, tehát de a kérdést egy kicsit másképpen értelmezve, egyre inkább úgy érzem, hogy mindenki miskolci hős, aki most elkezd vállalkozni a belvárosban, és próbál a túlélésre koncentrálni. Nehéz időszak van, reméljük, hogy egyszer jön már egy kicsit két könnyebb.
1: Milyen az együttműködés a várossal, az önkormányzattal? Itt az előbb már említette, hogy folyamatos a párbeszéd.
2: Hát ez egy nehéz kérdés, kicsit kényes is, de én azt gondolom, hogy mi az egyenes válaszok útján haladunk. A mindenkori városvezetéssel minden vállalkozónak meg kell találnia a szót, a hangot és a kapcsolatot. Mi is ezek közé tartozunk, akik azt gondoljuk, hogy a mindenkori városvezetést ösztökélni kell arra, ami szerintünk a jó irány. Amikor például kapuajfestésről beszélgetünk, akkor nem azért festünk kapuajat, mert azt gondoljuk, hogy mi magunk szeretnénk átkezdeni magunkat szobafestőmázoló szakemberré, hanem azért, mert azt gondoljuk, hogy ezzel példát tudunk mutatni, és a példa erejével kényszeríteni tudjuk a tulajdonosokat arra, hogy jöjjenek utánunk. Az egy másik kérdés, hogy a belvárosban nagyon sok önkormányzati tulajdonú ingatlan van. Nem feltétlenül 100%-os, de kisebbségi vagy többségi. Csendesen jegyzem meg, vagy ugyanilyen hangon jegyzem meg, hogy legalább ennyi magántulajdonú ingatlan van, akiknek szintén mutatnánk, hogy itt az idő, hogy ne engedd a saját ingatlanodat odáig leromlani, hogy az már egy elhagyott ingatlan képét mutassa. De visszatérve az eredeti kérdésre, tehát én azt gondolom, hogy kutya kötelességünk a mindenkori városvezetéssel jó kapcsolatot ápolni, vagy megfelelő kapcsolatot ápolni. Alapvetően azért is, mert azok a javaslatok, amelyeket mi megfogalmazunk, az általuk tud, az ő közreműködésekkel is tud megvalósulni. És itt nagyon széles spektrumról beszélgetünk, a napi működéstől, az üzemeltetéstől, a bérleti díjaktól elkezdve, egyáltalán hogyan nézzen ki a belváros, milyen strukturális elképzeléseink vannak, milyen jövőbeni közös gondolkodásra hívjuk őket, mik azok a pillanatok, amikor mi egy nem vagyunk érdekképviseleti szerv, határozottan nem. De mik azok a pillanatok, amikor egységesen lépünk fel, akár ha kell a várossal szemben is egy csökkentett vagy egy csökkentett bérleti díj érdekében, vagy mikor emeljük fel magasra a zászlót, amikor azt érezzük, hogy a város jót tesz, és akkor ezt mi is hangosabban kommunikáljuk, vagy jó döntéseket hozott. Ez nem egy egyszínű és egy homogén kérdéskör, ezt mindig ügyek mentén döntjük el, hogy mi az interakciónk ezzel kapcsolatban, de összességében a legelső mondata fontos, hogy megfelelő és működő kapcsolatot kell ápolni Miskolcért, magunkért és az itt élő emberekért.
1: Hogyan összegezni, értékelni az elmúlt egy év munkáját, tevékenységét?
2: Én azt gondolom, hogy hiánypótló az, amilyen térben mi megérkeztünk. Nem akarok egy szélesebb kitekintést adni, de valahol azok a vállalkozókat képviselő, tömörítő szervezetek, amelyek voltak, vannak a mai magyar valóságban, azok mintha egy kicsit elszakadtak volna a valódi problémáktól. És ezek sokszor nagyon földhöz ragadt hétköznapi problémák. Ez ebben való segítséget nagyon korlátosan lehet megkapni, és nagyon kevés olyan hely van, ahová lehet fordulni. Nem biztos, hogy mi ennek a megoldói vagyunk, sőt, de hogy mi rezonálunk arra, hogyha valami van, és egy kvázi egy gyors reagálású hadtest vagyunk, mert gyorsabban, hangosabban kimondjuk, nagyobb térben adunk ennek hangot. Hogy más nem mondjak, a Facebook oldalunk, amit most már több mint 5000-en követnek, ezt úgy kell értelmezni, hogy azért ez egy lokális történet. Egy-egy erősebb posztunkat 150-200 ezres megtekintéssel reagálják le az olvasók. Tehát látni azt, hogy a belváros mindenkinek a szívügye, látni azt, hogy a belvárost mindenki félti, mindenki szeretné, hogyha ez egy lélegző, működő belváros lenne. Éppen ezért az, hogy mi jó néhány vállalkozó, és azt kell, hogy mondjam, hogy a 10 alapítón túl most már közel 61-70 tagunk van, háromféle minőség van, teljes jogú, pártoló és önkéntesi. Ez azt mutatja, hogy az ott létező, működő vállalkozók, ott lakó emberek, ezek elfogadják azt, hogy együtt könnyebben tudunk véleményt formálni, és a közösség ereje nagyobb, mint az egyének ereje. És ez egy régi üzenet, nincs ebben semmi új. Most is úgy gondolom, hogy a világ ki van találva 95%-ban. A jó gyakorlatokat kell nekünk elhozni ide. Okosan kell szétnézni a világban, és lekövetni a jó mintákat. Azt az 5%-ot meghagyjuk a kreatívoknak. Biztos, hogy van itt is 5% kreatív képesség Miskolcon, ami a különbözőséget megadja. De szerintem ebben a kitalált dolgokban is még rengeteg feladat van itt a belvárosban.
1: Mik a célok, tervek?
2: Hát nagyon várjuk, hogy beinduljon a gazdaság. Ha beindul a gazdaság, akkor ugye egy struktúráltan átalakított belvárosban szeretnénk egy kicsit könnyebben létezni és könnyebben élni. Azt látjuk, hogy, és ez eldőlt, hogy a kereskedelem, ami régen a belváros, a főutcának a majdnem, hogy a kizárólagos helyszíne volt, ez lassan-lassan áttevődött a plázák, majd később a dobozos vásárlások, az internetes vásárlások helyszínére. Tematikus kereskedők tudnak megmaradni a főutcán, ebben sincsen semmi új, szét kell nézni Ausztriában, Németországban, hogy az ottani óvárosok hogyan működnek, milyen típusú kereskedő egységek maradtak bent, speciális rétegeknek szóló tematikus kereskedőboltok vannak ott, és hát elképesztően megerősödik a éttermi, vendéglátó, szolgáltató és szálláshely szolgáltató hármas. Nagyjából ez foglalja el a régi kereskedő ágazatnak a helyét. Hát mind a három azért erősen alultőkésített itt Miskolcon, tehát a vendéglátók is már nagyon régóta, én azt gondolom, hogy nagyon nehéz pályán vannak. Hál' Istennek vannak mindig új szereplők, hál' Istennek vannak nagyon régi szereplők, akik túlélnek. Úgyhogy a hosszú vízió az, hogy egyszer jöjjön már egy jobb gazdasági időszak, ami Miskolcra is hatással van, legyen egy sorsfordító beruházás Miskolcon, ami nagy hozzáadott értékű munkahelyeket teremt, ami vásárlóerőt generál Miskolcon, és ez pedig leadódik a főutcán, leadódik Miskolc egészében. Valami ilyesféle vízióban reménykedem én, ez nem optimista, nem pessimista megközelítés, ez egy sikeres városmenedzsment esetén akár még működőképes is lehet, hogyha a világgazdaság is egy kicsit változik.
1: Tekinthetünk azért optimistán, így a beszélgetés végén, a jövőbe, tehát érdemes Miskolcon, Miskolcért, Miskolccal dolgozni?
2: Én egy rendkívül optimista ember vagyok, ezért teszem a dolgomat nap mint nap, úgy, ahogy. Mi folyamatosan befektetünk Miskolcba, hogyha csak a saját vállalásaimról tudok egy mondatot beszélni. Az egyik kedvenc vállalásunk, Kovács Zoltán üzlettársammal a most már miskolci Szohóként emlegetett tömb rehabilitáció. Itt most már hatodik épület tömbünket fejezzük be, most olyan 70%-os állapotban van. Ugye egy teljesen új építés mellett az összes többi az egy felújítás volt, ami sokkal nehezebb pálya, mint újat építeni, sokkal több mindennek kell megfelelni, de őszintén mondom, nekem a lelkem ez egy sokkal közelebb áll az értékmentés. Hogy csak egy konkrét példát mondjak el ezzel kapcsolatban, Zoltán barátommal elég komoly polémiába keveredtünk, hogy azok a vaskorlátok, amiket, hogyha egyszerűen csak leszedünk a futófolyósokról és helyére újakat teszünk, az mennyivel olcsóbb megoldás. Most egy háromszor annyiba kerülő útat választottunk, amiben restauráljuk a meglévőket, és hát egy kétszer annyi időigényes folyamatot és háromszor annyiba kerülő folyamatot választottunk, de majd az eredmények magukért beszélnek. Szóval amit az egészből ki akartam hozni, hogy mi hiszünk Miskolcban, és befektetünk Miskolcba, ennek az útja pedig a régi miskolci épülettömböknek a felújítása, új élettel való megtöltése, és azt kell, hogy mondjam, hogy ha nem is a legjövedelmezőbb módon, mert ezt azért nem állíthatnám, és ha nem is a legkevesebb munkával, de például elértünk oda, hogy ez az új épülettömb is 90%-ban bérlőkkel a készrejelentés előtt több mint 8 hónappal ki van adva. Tehát piaci szereplők fognak oda beköltözni ebbe az új épülettömbbe, ami azért mutatja, hogy van mozgás Miskolcon. Igen, szépészet lesz, igen, vendéglátás lesz, igen, ügyvédi szolgáltatás lesz, igen, nők fognak ott tornázni, tehát körülbelül egy ilyen csomag lesz az új épületünk. Ez mind-mind arról szól, hogy van erő Miskolcban, nagyon keresni kell, de meg lehet találni. Jó lenne már egy könnyebb időszak. De hinni kell Miskolcban, én csak ezt tudom mondani, és remélem, hogy sokan vannak, akik így gondolkoznak még rajtunk kívül. Optimista vagyok.
1: A Miskolci Belvárosi Kört 10 belvárosi vállalkozó alapította azzal a céllal, hogy közösen tegyenek a városközpont arculatának, hangulatának, közösségi és gazdasági életének megújításáért. Dr. Hajdú Lászlót, az Expert cégcsoport tulajdonosát, a Miskolci Belvárosi Kör alapító elnökét hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Egyedüli női párosként indul az Extrém Bamako Rallyn Nagy Marianna és Tóth Georgina. A megmérettetés 22 éve alatt is csak 4 ilyen párosról tudnak. Mint mondják, a Bamako számukra több, mint egy autós túra, egy hatalmas kihívás, egy bakancslistás álom és lehetőség arra, hogy jót is tegyenek közben. Céljuk megmutatni, hogy nőként is bele lehet vágni, inspirálni másokat, hogy merjenek álmodni és lépni, valamint aktívan részt venni a jótékonysági kezdeményezésben. Az Európa Szalon vendégei Nagy Marianna és Tóth Georgina.
2: Ez egy bakancslistás álom volt a számomra, és hallottam a rádióban egy riportot ezzel kapcsolatban, és januárban úgy döntöttem, hogy én ezen mindenféleképpen szeretnék elindulni, és a kolléganőmmel már 17 éve ismerjük egymást, nagyon jó kollégák és barátnők vagyunk, és akkor bejött rá, kérdeztem, hogy van-e kedve velem eljönni, mert úgy gondoltam, hogy ő az egyedüli, akivel én ezt megpróbálnám. Úgyhogy egy ilyen pár másodperces gondolkodás után persze rávágtott, hát hogy nem. Úgyhogy ez az egész így kezdődött, és utána elkezdtünk ennek utána járni, hogy mi is ez az egész. Rengeteg videót néztünk meg, bejelentkeztünk a csoportba, ahol az előző évi dolgok fel voltak téve, rengeteg videó, rengeteg riport, és hát elkezdtük így a felkészülést.
1: Georgina, ezzel miért vállalkoztál szívesen?
3: Szeretem a kihívásokat, az adrenalint, igazából így, ahogy mondta, először így felnéztem, hogy hova, aztán mondtam, hogy jó, menjünk, úgyhogy igazából ez egy pár másodpercen belül el is dőlt. Ha én azt mondom, hogy megyünk, akkor én ezt komolyan is gondoltam, úgyhogy így ez rövid idő alatt meg is lett beszélve. Ami utána meglepetés volt, amikor elkezdtük nézni az egészet, hogy amit mi részt szeretnénk venni, az egy extrém Bamako, amit egyébként első bálozóknak nem ajánlanak, úgyhogy ezek plusz kihívást fognak hozni. De
2: úgy döntöttük, hogy ott a helyünk akkor.
1: És mi volt a következő lépés? Hogyan derült ki, hogy mire vállalkoztok tulajdonképpen, vagy hogyan dölt el, hogy mire vállalkoztok?
2: Hát egyébként a furcsa véletlenek sorozata jött, ahogy regisztráltam az oldalra. Rögtön jött egy komment, hozzászólás, hogy nagyon örülnek neki, hogy mi is részt vennénk. Arról nem beszélve, hogy nagyon-nagyon ritkaság az, hogy női páros indul a Bamakon. A 22 év alatt igazából mi lennénk a negyedikek, vagy mi leszünk, mert ez nem biztos, hogy megyünk. És rám írt egy úriember, aki már részt vett a Bamakon, egy miskolci lakos, Balta Nándornak hívják, ő egy rali versenyző, autószerelő műhelye van, és mondta, hogy nagyon szívesen segít nekünk bármiben, ha kérdésünk van, nyugodtan fordulhatunk hozzá, menjünk be műhelybe, átbeszéljük, nagyon sok tanáccsal tud minket ellátni, és ez így is történt. Úgyhogy a következő lépés igazából az volt, hogy legyen egy autónk, mivel hogy akármilyen autóval azért nem lehet ide elindulni, ő nézte ki az autónkat is. Úgyhogy egy ilyen hétvégi program gyanánt mentünk fesztiválozni, és 100 halombattán volt ez az autó, odafele bementünk, megnéztük, lecsekkoltuk, megkérdeztük a tanácsokat a szerelőnktől és más ismerősöktől, hogy mit szólnak hozzá, videókat küldtünk, és mondták, hogy szerintük teljesen jó vétel, úgyhogy vasárnap, mikor jöttünk haza, akkor el is hoztuk.
1: Mit jelent az, hogy extrém Bamako?
3: Itt az a különbség a sima és az extrém között, hogy ez hosszabb lesz, máshonnan indul és máshova érkezik. Az eddigi Bamako az 9000 kilométer volt, ez 11000 kilométer lesz. Azon kívül itt mindig előző este fogjuk megkapni a következő útvonalat, tehát így nem lesz rögtön előre kiadva minden, mint eddig volt.
1: Jelent ez a gyakorlatban tulajdonképpen hány nap, hogy kell erre felkészülni tulajdonképpen?
2: Ez egy 22 napos túra lesz. Mohácsról fog indulni, és mindig ki lesznek adva az itinerek, hogy mi a következő célpont, ahová el kellene jutnunk. Ott elvileg táborok lesznek, ahová beérkezünk, és ott fogunk találkozni a többiekkel is. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen csoportos elindulás, és akkor csoportosan megyünk. Mindenki akkor megy, mikor akar, ott áll meg, ahol akar. A lényeg az, hogy a következő célállomáshoz beérjünk. A 22 nap, azt reméljük, hogy az bele fog férni. Ha nem történik semmi az autóval, akkor ezt véghez is visszük.
1: Mi motivál tulajdonképpen titeket, hogy ezt végig csináljátok?
2: kihívás. Igazából a komfortzónánkból kilépés, egy picit megmutatni azt, hogy nőként is tudunk olyan kemények lenni, mint a férfiak, meg mind a ketten imádunk vezetni nálunk, inkább az a probléma, hogy kivezessen, nem az, hogy kinevezessen. Most nyáron voltunk egy ilyen nyári Bamakón, ami egy kicsit ilyen bemelegítés volt és ismerkedés, ami szerintem nagyon-nagyon jól sikerült, rengeteg élménnyel lettünk gazdagabbak, és rengeteg ismeretséget kötöttünk, ami azért a hosszú út során szerintem jól fog jönni.
1: Kell-e valamilyen előképzettség vagy tapasztalat ehhez az úthoz? Mit gondoltok?
3: Hát igazából nagyon régóta vezetünk mind a ketten, kimondott ilyen sivatagi terepen túl nagy tapasztalat nincs, maximum ilyen nyaralás során. Tehát most ez egy újdonság lesz számunkra is, de szeretjük a kihívásokat.
2: Voltunk nem olyan túl régen Béren egy off-road Dagonya fesztiválon, oda már az autónkkal mentünk, és voltak terepek, ahol egy kicsit megméretettük magunkat, és az autót kipróbálhattuk, úgyhogy jól vizsgázott, szerintem nem lesz gond.
1: Könnyű volt vezetni, jól viselte a terepet?
2: Jó, imádjuk, igen, nagyon kedvünkre való, igen, az autó.
1: Azon gondolkodtatok-e már, hogy mi jelentheti a legnagyobb kihívást, mi lehet a legnagyobb gond esetleg ezen az úton?
2: Hát a gond az csak az autó. Mi 17 éve ismerjük egymást, és azt mondhatom, hogy szinte sülve-főve együtt vagyunk, együtt dolgozunk napi több 8-10 órát is akár. Emellett barátnők vagyunk, tehát a hétvégéket is nagyon sokszor együtt töltjük egy baráti körben. Ismerjük egymást, egyformák vagyunk, tényleg szinte félszavakból, egy-egy pillantásból tudjuk, hogy a másik mire gondol. Nem gondolnám, hogy ez problémát okoz, bár biztos, hogy lesznek nézeteltérések, biztos, hogy lesz akár még sírás is, de úgy gondolom, hogy ezen abszolút túl tudjuk tenni magunkat. Hát az autó meg az étel, hogy az legyen megfelelően, ennyi.
3: Meg végül is még a kinti környezet azért, mert nagyon sok korrupt rendőrről hallottunk, és bizonyos helyeken az átjutás kisebb-nagyobb nehézségekkel történt, ilyen sztorikat hallottunk. Nem tudjuk, hogy most mint két nő ez előny vagy hátrány lesz, de meglátjuk. Igazából az egyedüli női csapat leszünk, úgyhogy majd erről utólag tudunk mondani tapasztalatokat, hogy mi volt. Azon kívül még vannak olyan helyek, mivel ez egy jótékonysági futam, és ez arról szól, hogy támogatjuk a kint élő embereket. Mi két csoportra gondoltunk egyébként, a gyerekekre és a kórházakra, tehát hogy a beteg emberekre. És mivel tudják, hogy az autó tele lesz adományokkal, ezért útközben is szeretnének mindenki valamit részesülni és kapni belőle, és azért vannak olyan szakaszok, ahol nagyon lassan tudunk menni, és ott azért úgy megpróbálnak csimpaszkodni az autóra és kéregetni. Tehát az még egy nehézség lehet.
1: Igen, épp szerettem volna kérdezni, hogy mit gondoltok, mely helyzetekben lehet előny, hogy női versenyzők vagytok, és mikor lehet hátrány esetleg?
2: Hát nem gondolnám, hogy ezt így le lehet bontani, hogy milyen helyzetekben, nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy fognak hozzánk állni, nem gondolnám, hogy ez abszolút előny lenne mondjuk egy ilyen határátkelésen, ahol hiába van vízum, hiába van belépési engedély, bármi, nem engedik be az embereket, addig még nem fizetnek. Nem gondolnám, hogy ez ilyen esetekben előny lenne, nem tudom, nem tudjuk. Reméljük, hogy talán fogunk tudni kamatoztatni ebből, hogy nők vagyunk, nem tudom.
1: De a kettőtök közötti kommunikáció probléma megoldás, az, mint említettétek, az jó, az működik.
2: Igen, abszolút, abszolút, abszolút. Mondom, nagyon hasonlóak vagyunk, meg nagyon egymásra formálódtunk már azért a 17 év alatt. Mind a ketten úgy vagyunk vele, ha probléma van, akkor nem siránkozunk, hanem megpróbáljuk megoldani. Mindegyikünk valamiben jobb, mint a másik, és így kiegészítjük egymást.
1: Hogyan történik a felkészülés?
2: Pontosan ezzel, hogy rengeteg videót nézzünk meg. A terepről kapunk némi információt, hogy mi várhat ránk. a beszélgetések során, amik összejöttek most a nyári Bamakon a többi indulóval, azért abból rengeteg mindent le lehet szűrni, hogy mit érdemes vinni, mit nem érdemes vinni. Az se jó, hogyha az ember túlpakolja az autót, mert hogyha túl súlyos, az se jó a sivatagban. Mellette pluszban járunk szerelni Nándihoz, ő így tényleg abszolút felkarolt minket, rengeteg tanácsot ad, és azért próbálunk még az idén elmenni egy pár olyan rendezvényre, ahol azért tesztelni tudjuk a terepvezetésünket, és szoktatni magunkat hozzá.
1: Esetleg, ha valaki szeretne segíteni nektek, miben tud?
3: Van egy alapítványunk, a Segélykaraván Alapítvány, arra várjuk az esetleges adományokat, amit ha valaki tud és akar segíteni a kint élő embereknek, akkor oda tud pénzt utalni. Mi, mint mondtam az előbb, gyerekeknek és kórházaknak gyűjtünk. Már a fejünkben így összeállt, hogy mit szeretnénk vinni, mert ami fontos, hogy értékes legyen, hogy tudják használni, azon kívül ne legyen túl nagy, mivel az autó űrtartalma véges, tehát fontos, hogy olyan dolgok legyenek, amik beférnek az autóba. Például így kórházaknak, amit mi összeraktunk, hogy mit szeretnénk vinni, és arra gyűjtjük a pénzt, újraélesztőgép, stetoszkóp, vérnyomásmérők, lázmérők, azon kívül például fejlámpák, mert amikor elmegy ott az áram, akkor ugyanúgy tudjanak ott mozogni fény nélkül, és akkor ez így segítség nekik. Gyerekeknek, tehát tanszereket, azt mindenképp iskoláknak, mindenféle tanszer, és ilyen csecsemő osztálynak szeretnénk még vinni, az is már egy, van egy másik alapítvány, és ők segítenek abban, hogy oda vigyünk ilyen tipegőket, babahordozót, kis sapkát, ilyen pici ruhákat. Ruhát azt túl sokat nem tudunk vinni, de így a csecsemőknek nem olyan nagy az űrtartalma, ezért így vákumcsomagolva azzal tudunk segíteni.
1: Mennyi idő van még az indulásig, és mi minden fog még addig történni?
3: Február 5-én indulunk, tehát még azért addig van időnk, addig lesz még az autónak átalakítása, mi is fogunk gyakorolni, különböző terepeken lesz még ilyen off-road rendezvény, ahol szeretnénk részt venni. Igazából rakjuk össze magát a dolgokat, hogy miket tudunk vinni, mi fog beférni.
1: Lélekben is kell még készülni, vagy ez úgy már helyén van?
2: Ez helyén van, tehát ezt mi annyira akarjuk, hogy én úgy gondolom, hogy itt különösebben nem kell készülni. Nem gondolunk rossz dolgokra, nem ezen jár az agyunk. Biztos lesznek, túl leszünk rajta, megoldjuk. Ez biztos, ez 100%.
1: Ha valaki szeretne bővebb információt, vagy a segítség módját esetleg megtalálni, hol keresheti?
2: A csapatunknak a neve Adrenalin Girls, ez szerintem az abszolút illik ránk. Mind a ketten adrenalin függők vagyunk, és ezen a néven van Facebook oldalunk is, ugyanúgy Instán és TikTokon is fent vagyunk. Mind a három platformon igazából fent van egy promóciós oldalunk, amin minden le van írva, hogy miről szól ez az egész, hogy készül rá, miket szeretnénk kivinni, és az alapítványunknak az adatai is. Tehát ha valaki szeretne segíteni nekünk pénzbeli juttatást esetleg erre a számlára elküldeni, akkor ott megtalálja a számlaszámunkat.
1: Egyedüli női párosként indul az Extrém Bamako Rallin Nagy Marianna és Tóth Georgina. A megmérettetés 22 éve alatt is csak 4 ilyen párosról tudnak. Mint mondják, a Bamako számukra több, mint egy autós túra, egy hatalmas kihívás, egy bakancslistás álom és lehetőség arra, hogy jót is tegyenek közben. Céljuk megmutatni, hogy nőként is bele lehet vágni, inspirálni másokat, hogy merjenek álmodni és lépni, valamint aktívan részt venni a jótékonysági kezdeményezésben. Az Európa Szalon vendégei Nagy Marianna és Tóth Georgina voltak.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Miskolcon tartották a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának 29. országos konferenciáját. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton közösségi oldalán. A kormány október 9-i rendeletére utalva kiemelte, hogy a környezetvédelmi jogsértések szankcióit a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Magyar Péter akkor úgy fogalmazott, a cél az, hogy a büntetések egy nagy ipari vállalat számára is kellő visszatartó erővel bírjanak. Az új szabályozás így jelentősen növeli a felelősséget a környezetszennyező nagyvállalatok számára. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte Lannert Judit miniszter szombaton közösségi oldalán. A szakemberek többek között a fejlesztő foglalkozások egyéni szükségletekhez igazítására, a pedagógusok együttműködésének erősítésére és az adminisztrációs terhek csökkentésére kerestek megoldást. A miniszter hangsúlyozta, hogy minden gyermeknek jár a lehetőség képességei kibontakoztatására és a megfelelő támogatásra. A munkacsoport alapjául az a civil szervezetek által összeállított köznevelési minimum szolgált, amely az esenis gyermekek jogait és a befogadó oktatás feltételeit foglalja össze. Kármán András pénzügyminiszter szombaton közösségi oldalán bejelentette, hogy az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják majd közcélokra. A 2027. januárjától bevezetésre kerülő vagyonadó azokat érinti, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek. A kulcs az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonoknál 1%, a 100 milliárd fölötti résznél pedig 1,5% lesz önbevallásos alapon. A miniszter kitért a részletekre is, így például a házastársak adófizetési opcióira, a

0: tervezetből. A program legfontosabb eleme az öregségi nyugdíj minimumának 28.500 forintról 120.000 forintra emelése. A sávos nyugdíjemelésnél pedig 137, 140 és 143.000 forintos köztes minimumokat is alkalmaznának. Elindul a várólista csökkentési program, és a jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügyre fordított forrást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy több 10 milliárd forintot adnak a leghosszabb várólisták csökkentésére, ami a csípőprotézis és a szürkehályog műtéteket érinti első körben. Az euró bevezetésénél fontosabb a gazdaság megfelelő felkészültsége és az eredményesség, jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök szombaton a polgári gondola rendezvényén. A Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint a közös valuta olcsóbb finanszírozást, az árfolyam kockázat megszűnését és évi mintegy 130 milliárd forint megtakarítást hozhat. Ugyanakkor figyelmeztetett a kockázatokra is, hiszen az önálló monetáris politika elvesztése miatt a kamatpolitika már nem igazodna a hazai gazdasági folyamatokhoz. A sikeres csatlakozáshoz túl kell mutatni a Maastrichti feltételeken, biztosítva az infláció alacsony szinten tartását és a gazdaság versenyképességét. Hozzátette, hogy a szeptemberi infláció 1,6%-on alakult, de a külső kockázatok miatt továbbra is óvatos és fegyelmezett monetáris politikára van szükség. Miskolcon tartották a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága 29. országos konferenciáját péntektől vasárnapig. A Krisztus a szabadító motto köré épülő rendezvényen a szakmai eszmecsere mellett a résztvevő egészségügyi dolgozók lelki feltöltődésére is nagy hangsúlyt fektettek. A háromnapos miskolci eseményen zenés dicsőítéssel, imádsággal, plenáris ülésekkel, szemináriumokkal és kerekasztal beszélgetésekkel várták az érdeklődőket. A megnyitón Nagy Boglárka jegyző és Ormai Cecília főorvos is köszöntötte a résztvevőket, méltatva az egészségügyi hivatás és a hit fontosságát. A program részeként bizonyságtételek, köztük Sólyó Menikő gyermekgyógyász életútja is elhangzott, amely a hit és a kitartás erejét mutatta be. A konferencia célja az volt, hogy a résztvevők erőt merítsenek és megújult lelkesedéssel térjenek vissza a mindennapi gyógyító munkájukhoz. Az idősek hónapja alkalmából tartottak meghitt ünnepséget a miskolci Viola Ház időskorúak otthonában, ahol a Fazekas utcai általános iskola diákjai köszöntötték a résztvevő szépkorúakat. Az intézmény főigazgatója kiemelte a generációk közötti kapcsolatok erősítésének fontosságát, míg a kicsinyek kórusa dalokkal és zenével hozott vidámságot az otthon lakóinak. Az eseményt a helyi vezetők köszöntői mellett a lakók verses műsora, táncos produkciók, kutyakiképzői bemutató és más intézmények zenés programjai színesítették. A meghitt délutánon a gyermekek jelenléte és műsora felejthetetlen örömteli pillanatokat szerzett a közönség soraiban helyet foglaló szépkorúaknak. Már 4 hónaposan elkezdhető a mogyoró étrend beillesztése, és ezzel csökkenthető a földi mogyoró allergia kockázata, derül ki a legújabb tudományos eredményekből. A mogyoró allergiában érintett gyerekek aránya növekszik. Míg 1999-ben az Egyesült Államokban a gyerekek 0,5%-át se érintette, addig 2010-re már ez az arány 2%-ra nőtt. Ráadásul a súlyos mogyoró allergiások szó szerint életveszélyben vannak, ha akár kis mennyiségben is találkozik a szervezetük a mogyoróval. Ám az új eredmények biztatók. Csupor Dezső szakgyógyszerész, gyógynövénykutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a pirulakalausz.hu alapítója mondja el a részleteket.
1: A mogyoró allergiásoknak az aránya az 1% alatt van a föld legtöbb országában, viszont ez a mogyoró allergia, akinél kialakul, azok egy részénél olyan súlyos reakciót válthat ki, ami akár életveszélyes is lehet, vagy akár bele is lehet halni, hogyha nem avatkoznak be időben. Emiatt a mogyoró allergiával nagyon régóta foglalkoznak, hogy ezt hogy lehet kezelni, most már vannak a kezelésre is módszerek, illetve hogy lehet megelőzni a kialakulását, és ebben született most egy áttörést jelentő kutatási eredmény. Már 10 éve azt lehet tudni, hogy az a korábbi elképzelés, ami azt jelentette, hogy úgy tudják megakadályozni az allergia kialakulását, hogy minél jobban megóvják a gyerekeket a mogyorótól, ez megdőlt. Ez 2015-ben jelent meg ezzel kapcsolatban.

0: mostani cikk néhány száz gyereknek a vizsgálatán alapult, ahol azt nézték, hogyha korán bevezetik a magyarót az étrendben, az előnyös ahhoz képest, hogyha 5 éves korig egyáltalán nem kapnak magyarót. És az derült ki, hogy azoknál, akiknél korán bevezették a magyarót az étrendbe, ott sokkal ritkább a magyaróallergia. Ez egy kb. 500 gyerek részvételével végzett vizsgálat volt, de már ez elég volt ahhoz, hogy nemzetközi ajánlások változzanak. USA-ban jelentkezett ez először, 2015-ben megváltoztatták, hogy hogyan kell bevezetni az étrendbe a magyarót. Ez eltelt 10 év, és 10 év alatt már annyi adat összegyűlt, hogy most már nem csak néhány száz gyereknek az adatát elemezték, hanem több tízezer gyereknek az adatát elemezték, és megnézték, hogy az új ajánlások óta kimutatható-e az, hogy a magyaróallergiások száma csökken. És kimutatható, és ez azért nagy dolog, mert sokkal nagyobb a súlya annak, hogyha 100 000 gyereken állapítanak meg valamit, mint az, hogyha 500 gyereken. 500 gyereknél sokkal nagyobb annak a kockázata, hogy egy-két torz adat az egész eredményt megmásítsa.
1: Rekordkevés csapadék hullott az idei év első 9 hónapjában a Tisza völgy több részvízgyűjtőjére. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai szerint a köti vízig tájékoztatása alapján 1985 óta nem mértek ilyen alacsony értékeket. A Bodrog vízgyűjtőjére esett a sok éves átlag 61%-a, ami történelmi negatív rekordnak számít a térségben. A Sajó-Hernád vízgyűjtőjén a sok éves átlag 57%-a, a Zagyva-Tarna területén pedig csupán 43%-a hullott le. A Közép-Tisza vízgyűjtőjén szintén eddigi legkevesebb 216,7 mm csapadékot regisztráltak január és szeptember között. A Felső-Tisza és a Körösök vidékén is a megfigyelések kezdete óta mért második legszárazabb időszakot zárták. Köszönöm a figyelmet! Az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották. Műszerek rajzol.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Darab Ágnes református lelkipásztor vagyok. Isten igéjét a János első leveléből, a János első levele harmadik részének 18. versétől a 24. versig olvasom. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, se ne nyelvvel, hanem cselekedettel is valóságosan. Ebből tudjuk meg, hogy az igazságból valók vagyunk, és így nyugtatjuk meg előtte a szívünket. Mert ha a szívünk elítél, Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha a szívünk nem ítél el, bizalommal vagyunk Isten iránt, és amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan megparancsolta nekünk. Aki megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban, és ezt abból tudjuk meg, hogy bennünk marad, abból a lélekből, akit nekünk adott. Ámen. Mai igénk egy nagyon egyszerű, de annál fontosabb kérdést állít elénk. Hogyan látszik meg az életünkön, hogy Krisztushoz tartozunk? János apostol nem bonyolult választ ad. Azt mondja, a szeretetből. De milyen szeretetről beszél? Mert sokszor könnyű szeretetről beszélni. Könnyű kimondani, szeretlek. Könnyű azt mondani valakinek, Isten áldjon meg. Könnyű együtt érezni valakivel néhány pillanatig. De János azt mondja, ne szóval és nyelvvel szeressünk, hanem cselekedettel és valóságosan. Vagyis a szeretetnek láthatóvá kell válnia. Gondoljunk csak arra, hogy milyen sok ember él körülöttünk, akinek talán éppen most lenne szüksége egy kis szeretetre. Valaki talán egyedül van, valaki gyászol, valaki betegséggel küzd, valaki csalódott. Valaki talán mosolyog, amikor találkozunk vele, de a szívében nagy fájdalmat hordoz. Lehet, hogy nem tudjuk megoldani a problémáját, nem tudjuk levenni róla a terheit, de együtt tudunk vele lenni. Egy telefonhívás, egy őszinte érdeklődés, egy látogatás, egy segítő kéz, egy türelmes meghallgatás, egy bátorító szó. Ezek sokszor apróságnak tűnnek, de Isten országában nincsenek jelentéktelen szeretett cselekedetek. Talán valaki most azt gondolja, én szeretnék szeretni, de sokszor nekem sincs erőm. És itt érkezünk el az ige egyik legszebb üzenetéhez. A 20. versben azt olvassuk, ha a szívünk elítél, Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Milyen vigasztalás ez? Mert vannak napok, amikor magunk is csalódunk önmagunkban. Eszünkbe jut, amit rosszul mondtunk. Eszünkbe jut, ahogy türelmetlenek voltunk. Ahogyan nem segítettünk, pedig segíthettünk volna. Eszünkbe jut, hogy talán valakit megbántottunk. A szívünk ilyenkor elítélhet bennünket. De János azt mondja, Isten nagyobb a mi szívünknél. Isten nem csak azt látja, amilyenek most vagyunk, hanem azt is, amivé az ő kegyelméből lehetünk. Ezért a keresztény élet nem arról szól, hogy tökéletes emberek próbálnak tökéletesen viselkedni, hanem arról, hogy bűnös és gyenge emberek Krisztushoz mennek. Elfogadják az ő bocsánatát, és engedik, hogy Isten szeretete formálja őket. A 23. vers pedig összefoglalja számunkra Isten akaratát. Az az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást. Két dolog kapcsolódik itt össze. Hit és szeretet. Először higgyünk Jézus Krisztusban, higgyük el, hogy ő értünk jött, értünk halt meg, értünk támad fel a halálból. Higgyük el, hogy benne van bocsánat, új kezdet és örök élet. És ebből a hitből születik a másik ember felé forduló szeretet. Nem azért szeretünk, hogy Isten végre elfogadjon bennünket. Azért szeretünk, mert Isten már előbb szeretett minket. Ez óriási különbség. Nem nekünk kell kiérdemelnünk Isten szeretetét. Nem kell bizonyítanunk, hogy elég jók vagyunk hozzá. Jézus Krisztusban Isten azt mondja nekünk: szeretlek, kegyelmet adok neked, kezd újra velem. És aki ezt a szeretetet megtapasztalja, annak a szívében lassan megszületik a vágy, hogy továbbadja azt. Talán ma nem kell nagy dolgokra gondolnunk. Csak kérdezzük meg magunktól. Kinek van szüksége ma arra, hogy szeretettel forduljak felé? Ki az, akit régóta nem hívtam fel? Ki az, akinek meg kellene bocsátanom? Ki az, akit meg kellene hallgatnom? Ki az, akinek egyetlen bátorító mondat is sokat jelentene? Lehet, hogy Isten éppen egy ilyen egyszerű szeretetcselekedetet készített elő számunkra. Kedves rádióhallgatók, ne csak beszéljünk Krisztus szeretetéről, éljük is azt. Legyen szeretetünk valóságos, legyen látható, legyen ott a családunkban, a gyülekezeteinkben, a munkahelyünkön, a szomszédaink között, és ott is, ahol nem kapunk érte elismerő szavakat. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked ezért a napért, és különösen azért, hogy ma is hallhattunk igéd üzenetét. Köszönjük, hogy te előbb szerettél bennünket, és Jézus Krisztusban megmutattad nekünk szereteted mélységét. Köszönjük a kegyelmet, a bocsánatot és az újrakezdés lehetőségét. Urunk, sokszor könnyebb beszélnünk a szeretetről, mint valóban szeretnünk. Bocsásd meg, amikor önzők, türelmetlenek vagy közömbesek voltunk. Bocsásd meg, amikor láttuk mások szükségét, mégsem nyújtottunk segítőkezet. Kérünk, Urunk, formáld át a szívünket. Adj nekünk olyan szeretetet, amely nem csak szavakban jelenik meg, hanem cselekedetekben is. Mutasd meg, kinek van szüksége ma a segítségünkre, a bátorításunkra, a türelmünkre, vagy éppen a megbocsátásunkra. Kérünk azokért is, akik most magányosan hallgatják ezt az Isten tiszteletet. Légy közel a betegekhez, a gyászolókhoz, az elkeseredettekhez, és azokhoz, akik terheket hordoznak. Adj nekik reménységet és békességet. És amikor a saját szívünk elítél bennünket, emlékeztes arra, hogy te nagyobb vagy a mi szívünknél. Segíts újra és újra Krisztushoz fordulnunk. Add, hogy hitünk ne csak szavakban legyen jelen, hanem egész életünkben. Hadd legyen rajtunk látható a te szereteteted. Kérünk, Urunk, hogy őrizd családjainkat, szeretteinket és gyülekezeteinket. Adj békességet otthonainkba és kapcsolatainkba, és adj erőt a mindennapokhoz. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem hagysz magunkra, hanem szent lelked által velünk vagy. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat.

Reményik Sándor. Hála. Dr. Nyírő Gyulának. Szívfájdító tavasz. És olyan jó, és olyan jó, és mégis olyan jó. Most alkonyul. A fák finom kis seprőágaikkal csodás színekbe mártva állanak nagy mozdulatlanul. Rügy ring az ágon, ütemre ring, hintáz az ág vele. Mint duzzadt, hálatelt kis szív olyan. Ha pattad ez az egyetlen kicsi rügy az ágon, talán elárad az egész világon. Az alkonyatnak felváltva dalolnak a rádiós, az erdőben egy fekete rigós, nem vesznek össze, összezsonganak. Tavasz, szívfájdító, és olyan jó, és olyan jó, és mégis olyan jó, mert látó lettem újra, mert halló lettem újra, mert bár halottaimat hantolom, húsvét felé megyek, húsvét felé megyek. Mint zengőszél az ágon a rügyet, a hála emeli, felemeli duzzadó szívemet. Ha pattan ez az egyetlen kicsi rügy az ágon, talán elárad az egész világon.

0: álom, édes álom. Esti mesénk következik. Az oroszlánnak túlságosan jó étvágya van. Jespert kieresztették a nagykapun. Vállán a zsákkal sietve nekivágott az útnak. Elég messze volt a rablótanya, és aznap jóval későbben indult. Ahogy a házukhoz közeledett, hallotta, hogy az oroszlán haragosan morog. Igazság szerint nem volt oka haragudni. Kevés oroszlán él olyan kényelemben, mint ahogy ő élhetett. A kőfallal kerített kis udvar felé nyitva hagyták neki az ajtót. Valahányszor kedve volt, kimehetett. Rossz időben meg végigdőlt a Jesper ágyán. De most nem sétált, nem is hevert. A kapunál állt és türelmetlenül várta gazdáját. Ahogy Jesper belépett a kapun, ráugrott, arcát nyalogatta, majdnem feldöntötte zsákostól. No, öregem, csak ne légy olyan türelmetlen, engedd meg, hogy kivegyem az ennivalódat a zsákból. Elébe tette a finom húsételt, egy veder vízet is hozott neki. Bastián rendbiztos adományát, a nagy tábla tejcsokoládét vacsora utánra hagyta csemegének. Mikor azt is elköltötte az oroszlán, láthatólag meg volt elégedve. Jesper még egy kicsit vakargatta is a füle tövénél, mert tudta, hogy azt nagyon szereti, és így beszélt hozzá. Tulajdonképpen sajnálhatod, öregem, hogy téged nem tartóztattak le. De hát ezen nem segíthetünk. Itt kell maradnod, de ne félj, nem sokáig leszel már egyedül a házban. Visszajövünk hamarosan. És most megyek. Várnak a börtönben. Nem szeretném megszomorítani, Bastián rendbiztos. Minden jót addig is, komám. Viszont látásra. Bezárta a kaput, és visszaballagott a városba. Szőrenszem Borbé minden nap benézett a rablókhoz, hogy elbeszélgessen velük, vagy az indulót meg a keringőt gyakorolja. És ő is eljátszotta hol ezt, hol azt a darabot, amit meg a rablók akartak megtanulni tőle. Reggeltől estig gyakoroltak, muzsikáltak. Senki se örült ennek jobban, mint Bastián rendbiztos meg a felesége. Az ő házuk lett úgyszólván a legkellemesebb ház az egész városban. Ott igazán úgy éltek, mintha minden nap ünnep volna. De volt valami, ami a rendbiztosnak egyre több gondot okozott. Az oroszlán etetése. Szüntelenül azon törte a fejét, honnan szerezze a töménytelen sok húst, kenyeret. Az oroszlánnak tudnélik túlságosan jó étvágya volt. Nem csoda, hogy a hentes mind szűkebbre mérte az adagokat. Egy szép napon aztán Bastián rendbiztos megmondta kurtán kereken. Hát barátaim, a hentes kijelentette, hogy több húst nem ad. Egyszerűen nem teheti. Az már baj, mormogta elszomorodva Jesper. Bizony baj. Valami mást kell kitalálnunk, ha az oroszlánnak húst akarunk szerezni. Nem rabolhatnánk valahonnan? Szólt el magát Jonathan, de a rendbiztos megharagudott. Ezt a szót meg ne halljam többet, a rablásból elég volt. Már persze, csak úgy kicsúszott a számon. No, mentegetőzött Jonathan. És ha muzsikálással próbálkoznánk, udvarról udvarra járnánk, ajánlott a Kasper. Bastián rendbiztosnak hirtelen eszébe jutott valami. Tudom már, mit csinálunk. Hangversenyt adtok. Aki meg akar hallgatni benneteket, az belépti díjat fizet. A pénzen húst veszünk az oroszlánnak. Ez jó ötlet, bólogatott a borbémester. Jó, de hogy ütjük nyílben? Nem olyan egyszerű, aggodalmaskodott Kasper. Az én gondom. Ti csak a muzsikálással törődjetek. És lesz olyan ember, aki pénzt ad azért, hogy minket meghallgasson? Azt hiszi, rendbiztos úr, kérdezte Jonathan. Nem hiszem. Tudom, felelte Bastián, és már ment is, hogy elintézze, amit kell. Másnap reggelre szép, nagybetűs hirdetés volt kiragasztva a piac téren. A kardamómi börtönzenekar hangversenyt ad egy éhes oroszlán javára ma este 8 órakor itt a piac téren. A műsor első, Kasper indulója, második, az utcai muzsikusok keringője, harmadik, hip-hip hurrá induló, szerezte Andersen úszó és karmester. Belépti díj felnőtteknek 50 őre, gyerekeknek 10 őre. Aki teheti, ragadja meg a jó alkalmat. Sokan jöttek-mentek arra a nap folyamán, és mindenki megállt a plakát előtt. Figyelmesen elolvasta. Este 8 órára egész sereg ember gyűlt össze a piac téren, gyerekek, nagyok, vegyest. Ott volt az öreg Tóbiás, meg Zsófi néni, Andersen úszó és karmester, Tomi, Rémó, Kamomilla és még sokan. Szőrenszem fodrász vállalta a pénztárosságot, ő szedte össze a belépti díjakat. Basztián rendbiztos pedig üdvözölte a hallgatóságot. Szeretettel üdvözlöm itt önöket. Jól tették, hogy megragadták a kivételes alkalmat, mert ilyen hangversenyt még nem hallottak. És annak is örülünk, hogy sokan jöttek, mert itt sok ennivalót vehetünk az oroszlánnak. Engedjék meg, hogy bemutassam a zenekar tagjait. A fagottos Kasper, a fuvolás Jesper, aki pedig a dobot és cintányért veri, az Jonatán. A műsor első száma Kasper indulója. A zenekar eljátszotta az indulót, aztán a keringőt, és végül Andersen úszó és karmester szerzeményét, amelyet a rablók a borbétól tanultak. A közönség lelkesen tapsolt, mindenki örült, hogy végighallgathatta az igazán szép előadást. Basztián rendbiztos megolvasta a pénzt, 94 korona és 10 őre volt a hangverseny jövedelme. Azt mind oroszlán Eledelre költhetik. Egy ideig talán elég lesz.
1: Kezet közé leteszem, elmúlt napom Istene, minden munkám örömöm, ami jó volt, köszönöm. Ígérem, még jobb leszek, őrizd Uram gyermeket, ámen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Több kis nyugdíjas a korábban bejelentettnél valamivel nagyobb emelést kap januárban, derül ki a társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezetből. A program legfontosabb eleme az öregségi nyugdíj minimumának 28.500 forintról 120.000 forintra emelése. A sávos nyugdíjemelésnél pedig 137, 140 és 143.000 forintos köztes minimumokat is alkalmaznának. Elindul a várólista csökkentési program, és a jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügyre fordított forrást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy több 10 milliárd forintot adnak a leghosszabb várólisták csökkentésére, ami a csípőprotézis és a szürkehályog műtéteket érinti első körben. Kármán András pénzügyminiszter szombaton közösségi oldalán bejelentette, hogy az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják majd közcélokra. A 2027. januárjától bevezetésre kerülő vagyonadó azokat érinti, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek. A kulcs az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonoknál 1%, a 100 milliárd fölötti résznél pedig 1,5% lesz önbevallásos alapon. A miniszter kitért a részletekre is, így például a házastársak adófizetési opcióira, a kiskorúak vagyonának kezelésére, valamint a cég értékelési és ingatlan becslési módszerekre. A NAV online kalkulátorokkal és segítségnyújtással támogatja majd a kötelezettség teljesítését a vagyonok értékének kiszámításában. Kármán András emlékeztetett arra, hogy a kormány vagyonadó javaslatáról jelenleg is zajlik a társadalmi egyeztetés, és várják a véleményeket. Továbbra sem a gyors, hanem a sikeres euróövezeti csatlakozást tartja célnak a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a Polgári Együttműködés Egyesület rendezvényén ismét úgy fogalmazott, az euró önmagában nem jelent megoldást a gazdasági kihívásokra. A csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön annak átvételére. Szerinte ennek feltételeit úgy kell teljesíteni, hogy a fenntartható növekedésre előnyös hatással legyen. A Magyar Nemzeti Bank elnöke ugyanakkor a kedvező hatások mellett a kockázatok mérlegelésére is felhívta a figyelmet. A MÁV csoport ezen és a következő hétvégén újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg az egyes vasútvonalon Kelenföld és Budaörs között a fővárosban. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint ágyazatrostálást és síncserét végeznek, valamint felújítják a Muskétás utcai vasúti átjárót is. A beavatkozások nyomán 600 méteren javul a pálya állapota, és a korábbi óránkénti 60 kilométeres korlátozás helyett 80, illetve 120 kilométeres sebesség lesz engedélyezett. A fejlesztéseknek köszönhetően 1-2 perccel csökkenhet a menetidő, és stabilabbá válhat a menetrend tartása. A munkálatok ideje alatt a fővárosi Muskétás utcai átjárót lezárják,

0: Pándor kárpátaljai református püspök hangsúlyozta, hogy a jelenlegi gazdasági válság és a háború okozta gondok közepette, ez a támogatás mindkét intézmény számára életmentő. A Magyar Református Szeretetszolgálat a háború kitörése óta folyamatosan juttat humanitárius adományokat a térségbe, támogatva a legnehezebb helyzetben lévő kárpátaljai közösségeket. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő a halálbüntetés elleni világnap alkalmából tette közzé bejegyzését az X-en. A pápa úgy fogalmazott, a halálos ítéletek végrehajtása nélkül is lehet a közjót garantálni és az igazságszolgáltatás feltételeit teljesíteni.
1: Az időjárásról.
0: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a Miskolci Református Deszka templomból. Igét hirdet Almási Ferenc, a gyülekezet lelkipásztora.
2: Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Uram, utánad sóvárog a lelkem, benned bízom Istenem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a Kövess engem körvezetésével dicsérjük Urunkat.
3: A 842.

számú dicséretet énekeljük, a 842. számú dicséret első és második verseit, így kezdődik az ének, néked zendül Istenünk a hála.

0: Folytassuk Isten tiszteletünket, magasztalva úrunkat a Kövess engem körvezetésével.
1: 842. számú dicséretnek a 3., 4. és 5. verseit énekeljük. A 842. számú dicséret 3. verse így kezdődik: gyermekeket te adtál mi nekünk.

0: A mi Isten tiszteletünk további megáldása, szívünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található Királyok második könyvében, a 20. rész első 11 versében. Az igét hosszára való tekintettel helyünket elfoglalva hallgassuk meg. A Királyok második könyve 20. részének első 11 versében így olvashatjuk Isten igéjét. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta Ámóc fia elment hozzá, és ezt mondta neki. Így szól az Úr, rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Ezékiás erre a fal felé fordult, és így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én hűségesen és tiszta szívvel jártam színed előtt, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt. Izsaiás még a palota belső udvarát sem hagyta el, amikor így szólt hozzá az Úr igéje. Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népen fejedelmének, így szól az Úr ősatyádnak, Dávidnak istene. Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Meggyógyítalak. 3 nap múlva már fölkelhetsz, és mehetsz az Úr házába. Megtoldom napjaidat még 15 évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítalak téged, meg ezt a várost. Pajzsa leszek ennek a városnak önmagamért, és az én szolgámért, Dávidért. Majd ezt mondta Ézsaiás, hozzatok egy csomó préselt fügét. Odavitték, és a kelevényre tették, a király pedig életben maradt. Ezékiás azonban megkérdezte Ézsaiástól, mi lesz a jele, hogy meggyógyít az Úr, és 3 nap múlva fölmehetek az úrházába? Ézsaiás így felelt, kapsz jelet az Úrtól arra, hogy az Úr teljesíti azt az igét, amelyet kijelentett. Előre menjen az árnyék 10 fokkal, vagy visszafelé menjen 10 fokkal. Ezékiás ezt mondta, könnyű az árnyéknak 10 fokkal megnyúlnia, ne úgy legyen, hanem menjen az árnyék visszafelé 10 fokkal. Ekkor Ézsaiás próféta az Úrhoz kiáltott, ő pedig visszatérítette az árnyékot 10 fokkal aháznap óráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. Isten tegye áldotta az ő igéjének meghallását, szívünk bezárását, jöjjetek, fennállva imádkozzunk ezért. Dicsőség neked, Úrunk, aki megteremtetted az univerzumot, az eget, a földet, és mindent, ami azokban van. Magasztalunk, mert mindent szeretetedből tettél, és szeretetből alkottál meg bennünket is. De még inkább szeretetedről árulkodik, hogy nem mondtál le rólunk akkor sem, amikor bűnbe estünk, és elszakadtunk tőled, megtagadtunk téged, hanem elküldted értünk fiadat, Jézus Krisztust. Nincs annál nagyobb szeretet, mint amit ő benne, ő általa megmutattál. Köszönjük, hogy így élhetünk kegyelmedből, és még mindig nem fogyott el türelmed a világ iránt, és irántunk sem, akik annyi bűnnel terhelünk, pedig tudod, látod, hogy nem akarunk vétkezni, nem akarunk fájdalmat okozni neked, Urunk. Kérünk, bocsáss meg nekünk, és szent lelked által folyamatosan erősítsd elköteleződésünket, vágyakozásunkat a veled való egyre szorosabb kapcsolatra, hogy békés és áldott lehessen az életünk. Hálát adunk az elmúlt órákban hullott csendes esőért, és kérünk, adj még belőle ugyanilyen áldásos módon, hogy ne okozzon próbákat se az árvíz, se a szárasság. Kérjük, áztasd meg lelkünket is igéd áldott üzenetével, indíts minket hálára, és abból való cselekvésre, a te dicsőségedre. Áld meg, Urunk, egyházunkat, adj bölcsességet a választásban minden presbitériumnak, s add, hogy a leendő vezetőink számára is a te akaratod, irgalmad legyen a vezető. Áldásban, a te áldásodban akarunk élni. Kérünk a gyászolókért, hogy vigasztald őket, gyógyítsd a betegeket, vigasztald a szenvedőket, adj békés elmenetelt a haldoklóknak. És adj, Urunk, reményteljes jövőt benned a következő generációnak, hogy téged követve tudjanak élni. És könyörgünk, hadd tudjunk most a te igédre figyelni, szent lelked által te szólj hozzánk, tedd élővé szavadat számunkra Krisztusért. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére és hallására a Kövess engem kör vezetésével.
1: 726. dicséretnek az első, második és negyedik verseit énekeljük. A 726-os számú dicséret így kezdődik: Jöjj királyom Jézusom!

0: Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, az imént hallott igeszakasz folytatásaként található megírva a Királyok második könyvében a 20. rész 12. versétől a fejezet végéig. Az igét és magyarázatát leülve hallgassuk meg. A Királyok második könyve 20. részének 12-től 21-ig terjedő verseiben így olvassuk Isten igéjét. Abban az időben Meródak Baladánnak, Babilónia királyának a fia levelet és ajándékot küldött Ezékiásnak, mert hallotta, hogy beteg volt. Ezékiás meghallgatta őket, azután megmutatta nekik egész kincstárát, az ezüstöt és az aranyat, a balzsamokat és a finom olajakat, a fegyvertárát és mindazt, ami a kincstárában található volt. Semmi sem volt a palotájában és egész birodalmában, amit meg nem mutatott volna nekik Ezékiás. Ekkor Ézsaiás próféta elment Ezékiás királyhoz, és megkérdezte tőle: mit mondtak ezek az emberek, és honnan jöttek hozzád? Ezékiás így felelt: messze földről, Babilóniából jöttek. Ézsaiás így szólt: mit láttak a palotádban? Ezékiás így felelt: mindent láttak, ami csak a palotámban van. Semmi sincs a kincstáramban, amit meg nem mutattam volna nekik. Akkor Ézsaiás így szólt Ezékiáshoz: halld meg az Úr igéjét. Eljön majd az idő, amikor mindazt elviszik Babilóniába, ami a palotádban van, és amit elődeid gyűjtöttek mindmáig. Semmi sem marad meg. Ezt mondja az Úr. Utódaid közül is, akik tőled származnak, akiket te nemzel, elvisznek néhányat, és udvaroncok lesznek Babilónia királyának a palotájában. Ezékiás így válaszolt Ézsaiásnak: jó az Úr igéje, amelyet hirdettél, mert ezt gondolta, akkor az én időmben béke és biztonság lesz. Ezékiás egyéb dolgai, összes hőstette, és hogy miként készítetett tavat és vízvezetéket, hogy bevezesse a vizet a városba, megvan írva a Júda királyainak történetéről szóló könyvben. Ezután Ezékiás pihenni tért őseihez, utána pedig a fia Manassé lett a király. Kedves testvérek, nem ritka eset, hogy az iskolában a tanár bejelent egy témazáró nagy dolgozatot, de érzi, hogy a diákoknak nem megy eléggé a tananyag, sok a bizonytalanság, ezért a dolgozat napján azt mondja: elhalasztjuk a felmérőt, és ma még gyakorlunk, ismétlünk, kicsit tovább is megyünk, de a jövő héten megírjuk. Nem beszéltem erről tanárokkal, hogy ezt mennyire gyakran szokták csinálni, bár megtehettem volna, de nem jutott az eszembe, mert magamból indultam ki, hogy az én gyerekkoromra visszaemlékezve biztos, hogy volt ilyen, és gyanítom, hogy ma is hasonlóképpen van. Azt sem kérdeztem meg a tanároktól, tanárainktól, hogyha van ilyen, akkor mi a tapasztalatuk, jobban sikerülnek-e ezek a dolgozatok? Jobb jegyeket kapnak-e ilyenkor az elhalasztott, egy héttel vagy néhány nappal elhalasztott dolgozatra a gyerekek? Attól tartok tőle, hogy nem releváns a változás. Attól tartok, hogy nem kapnak sokkal jobb jegyeket. De miért? Mi lehet ennek az oka? Bár kapott még egy kis időt a gyerek, volna ideje gyakorolni, tanulni, egy kicsit ülepedhetne még benne, mégis mással tölti az idejét. Időt nyert, hát pihen, lazít, mobilozik, videójátékozik, és így tovább. És a dolgozat előtti este ugyanaz megismétlődik, mint a múlt héten: dolgozat, jaj, most mi lesz, nem fog sikerülni, és így tovább, és így tovább. Értelmetlenkedünk a gyereken ilyenkor. Azt mondjuk: miért csinálod ezt? Miért vagy ilyen felelőtlen? Miért nem lehet időben tanulni? És így tovább, ugye ezt szülők tudjuk. De az az igazság, hogy sajnos a gyerekeink tükröt tartanak mi elénk is. Mi sem vagyunk jobbak, mi is hajlamosak vagyunk eltékozolni az időt, a lehetőségeket és végül az életet. Így volt Ezékiás király is, akinek az életéről a Királyok második könyve 20. részében és Ézsaiás könyve 38. részében részletesebben ír az ige. A mai napi ige az Ószövetségben a Krónikák második könyvéből sokkal rövidebben írta le az ő tevékenységét, különösen is a betegségére nézve, amit hosszabban hallhattunk az imént az Isten tisztelet elején. Az elmúlt napokban olvashattuk róla, hogy apjával, Akházzal szemben ő egy istenfélő király volt. Az apja, Akház borzasztó életet élt, bármit tett vele az Úr, akár megáldotta, akár büntette, mindig csak a bálványokat kergette. Állandóan. Pogány más népek bálványait kereste, azokkal foglalkozott, azokat állította fel, és azok előtt áldozott. Ezzel ellentétben a fia, Ezékiás egy nagy vallási reformációt hajtott végre, Isten akaratához igazította az ország életét, és sok áldásban volt része neki is, és a népnek is. Isten azonban élete egy pontján azt mondta neki, rendelkezz dolgaidról, mert véget ér az életed, eddig szabtam ki azt. Nem írja, hogy büntetésként. Azt mondta, ennyi. Így döntöttem. Ennyi lesz az életed. És tulajdonképpen ez egy kegyelmi állapot volt, mert nem kellett bizonytalanságban lennie a betegségével kapcsolatban. Megbetegedett, ágynak esett, és Isten küldött hozzá prófétát, Ézsaiást, és azt mondta, hogy rendelkezz dolgaidról, mert nem fogsz felkelni az ágyból, így döntöttem, eddig tart az életed. Nem kellett azon görcsölnie, lesz ebből felépülés? Hozassak orvost? Külföldről hozassak? Mi lesz? Mi várható? Nincs bizonytalanság. Nem lesz felépülés. Nagy kegyelem, amikor valaki tudja, hogy meg vannak bocsátva a bűnei, és amikor ez a földi élet véget ér, akkor hazamehet az Úrhoz. Egy hívő embernek egy ilyen üzenet szomorúsága azért, hogy el kell hagynia azokat, akiket szeret, de közben, ha meg előre tekint, akkor azt mondja, hogy Uram, hálás vagyok érte, hogy nem kell nekem még éveken keresztül az ágyban feküdnöm, nem kell kiszolgáltatottnak lennem, hogy pelenkázzanak, meg nem tudom, mit csináljanak, hanem azt mondod, hogy irgalmas vagyok hozzád, hazaviszlek egy héten belül, vagy egy hónapon belül. Ez is egy kegyelmi állapot. Aki nem hitben él, az nem érti ezt. Mert mi azt szeretnénk, hogy minél tovább húzni, halasztani, még egy nap, még egy nap, még egy nap. De aki hitben él, az azt tudja mondani, hogy Uram, hálás vagyok az életért, örülök neki, hogy élhettem, és köszönöm azt, hogy úgy ér véget az életem, hogy nem egy ilyen hosszú-hosszú hanyatlás egyre több betegséggel, hanem azt mondod, hogy ennyi volt, és mehetek haza. Ez vigasztalást jelent, hogyha valakinek nem kell hosszú időn keresztül szenvednie. És ha tudja, hogy hova megy. Hogy hova megy. Ezékiás azonban nagyon szeretett volna még élni. Amivel nincs semmi baj. Semmi baj nincs. Isten erre a világra teremtett bennünket, nem kell nekünk ezt a világot gyűlölni. Nem kell utálni. Lehet ebben a világban szépen, boldogan, áldott módon élni. Isten ezt akarja. Úgyhogy Ezékiás király is nagyon szeretett volna még élni. Nem volt olyan idős, és amikor meghallotta Ézsaiás prófétán keresztül Istennek az üzenetét, akkor befeküdt az ágyba, befordult a fal felé, sírni, zokogni kezdett, bánkódott, könyörgött Isten előtt, hogy Uram, ha lehetséges, hadd éljek még tovább. Talán szerette volna még továbbvinni a reformokat, amiket elkezdett, bizonyára látni akarta volna még az unokáit, örülni a gyerekeinek, és így tovább. Úgyhogy amikor lefeküdt, és így elkezdett könyörögni őszintén, töredelmes szívvel, akkor Ézsaiás még ki se ért a városból, már visszafordította az Úr, és mondta neki, hogy menj csak vissza. Azt mondom, azt üzenem általad, hogy 15 évvel meghosszabbítom az életét. Úgy döntöttem. Megváltoztatom a döntésemet. És ehhez jelet is adott, ahogyan hallottuk. Ezékiás király pedig valóban jobban lett, teljesen felgyógyult, egészséges lett. És ahogy mondtam, jó király volt. Ráadásul tudta ezt úgy tenni, hogy még a szomszéd királyságokkal is tudott jó kapcsolatot ápolni. Látjuk ezt abból is, hogy a babiloniai király Meródak Baladán követeket küldött Ezékiáshoz egy üdvözlő levéllel és ajándékokkal abból az alkalomból, hogy meggyógyult. Ekkor pedig Ezékiás nagyon udvariasan fogadta ezeket a követeket, végigvezette őket az egész királyi udvaron, megmutogatta nekik a kincseit, a templomot, a rengeteg arannyal, az udvartartását, és mindent felvonultatta a katonáit, hogy milyen derék vitézeim vannak, mindent, amivel dicsekedni lehetett, megmutogatott. És talán lehet is érezni abból, ahogyan elkezdtem ezt mondani, hogy az udvarias végigvezetésből dicsekedés lett. Úgy indult az egész, hogy gyertek, megmutatom, és az lett belőle, hogy egy óriási dicsekvés. Még ez is van, meg az is van, meg így és úgy. Isten pedig láthatóan nem örült ennek, és újra Ézsaiáson keresztül üzent Ezékiásnak. Megkérdezte tőle, kik voltak nálad? Miért jöttek? Ez olyan, mint amikor mi szülők a gyereket elkezdjük kérdezgetni. Mi pontosan tudjuk, hogy mi történt, de elkezdjük kérdezgetni. Miért? Hogy rávezessük, hogy mire a beszélgetés végére érünk, már a gyerek önmaga mondja ki, hogy ó, ezt elrontottam, sajnálom, bocsánatot kérek. Ugyanezt a pedagógiai módszert alkalmazta Isten itt Ezékiással kapcsolatban, amikor Ézsaiáson keresztül kérdezi, kik voltak nálad? Mi is történt? Hogy volt ez? Beszéljük csak meg. És Ezékiás bele is kezd naívan, nem érezve, hogy itt valami baj van, elkezdett elmesélni mindent. Isten pedig azt mondta, hát, ennek büntetés lesz a jutalma. De végül nem a te idődben fogom azt végrehajtani. És a végére Ezékiás belátta, hogy az Úrnak igaza van, és legfőképpen azért volt hálás, hogy nem neki kell majd a nehézségekkel szembenéznie. Azt tudta, hogy még 15 éve van hátra, és láthatóan igyekezett is Isten akarata szerint folytatni ezt a hátralévő időt, ahogy arról a mai Ószövetség igében olvashatunk. A kérdés talán, ami ott motoszkál a fejünkben az, hogy Isten előtt ennyire nagy bűn a dicsekvés. Ennyire nagy bűnnek számít a dicsekvés? Elmondani, hogy mire jutottam az életben? Valóban a keresztény embernek mindig szerénykednie kell? Nem lehet sose büszke arra, amit elért? Végül is, ha valakinek van 5 diplomája, meg 2 doktoria, amögött csak van munka, nem? Csak nem a szél hordta azt össze. Ha valakinek szépen, jól mennek a dolgai, mindig szerénykedni kell. Ó, nem is az én dolgom. Hogy van ez? Ez annyira nagy probléma, hogy Isten Ezékiást meg akarta a babiloni látogatók után büntetni? Hát nem egészen erről van szó. Bár a dicsekvést Isten valóban nem szereti. De nem erről van szó. Nem az volt a baj, hogy mindent megmutogatott Ezékiás, hanem azzal volt a baj, hogy mindebből Istent kihagyta. Nem azzal volt a baj, hogy ő meggazdagodott, nem azzal volt a baj, hogy sokra vitte, hanem azzal, hogy ebben Istennek egy gram dicsőséget nem adott, meg nem említette őt. Nem beszélt arról, hogy igen, halálos beteg voltam, sőt, még Isten egy prófétát is elküldött hozzám, hogy felkészítsen arra, hogy véget ér az életem, de én könyörögtem, és Isten meghosszabbította az életemet 15 évvel, ezért állok most előttetek ilyen fitten, kivirultan, mint akinek soha semmi baja nem volt, mintha beteg se lettem volna, pedig hát még hozzátok is eljutott a híre, hogy meg fog halni. De nem beszél Istenről, mert csak meggyógyultam. Ezékiás csak arról beszélt, hogy ő milyen remek fickó. Kiváló képességekkel bíró király, ügyes, okos és gazdag. És ez igaz volt? Igaz, valóban. Kiváló képességekkel bíró, ügyes király volt. De hogy mindez azért van, mert Istennek szentelte az életét, és ő áldotta meg. Azért élt, mert Isten kegyelmezett neki, erről egy szó sem esett, és ez volt az igazi probléma. Rengeteg lehetősége volt a bizonságtételre. Elmondhatta volna ezeknek a babiloni követeknek, hogy az apja idejében azért verte meg őket az összes ország, és hogyha olvastuk az elmúlt héten az igét, akkor láthattuk benne, hogy Akház király idején állandóan vereséget szenvedett Júda, mert borzasztóan istentelen király volt. És elmondhatta volna Ezékiás, hogy én meg azért vagyok ilyen áldott, mert én elhagytam a bálványokat, és Istennek szenteltem magamat is, meg a népet is. Ezért van a sok áldás. De nem. Ezékiás mindenről nem beszél semmit. Hogy ez Istentől van? Nem. És gondoljunk bele, nekünk sem esik jól, amikor valakin segítünk, és aztán mindent úgy állít be, mintha ahhoz nekünk semmi közünk nem lenne. Egy nagyon-nagyon pici, nevetségesen kicsi dolog, amit most említek, de én is átéltem a héten. Valaki eljött hozzám, beszélgettünk, és beszélgetés közben elkezdett nekem valamit elmagyarázni, amit tőlem tudott, amit tőlem tanult. Nem esett jól. Pedig ez mondom, pici dolog, ez inkább hiúság, hogy na hát, ez ember, ezt én magyaráztam el neked, de te meg úgy mondod el, mintha most pattant volna ki a fejedből. De hát ennek nincsen tétje, ez nem lényeges. Meg egyébként valószínűnek tartom, hogy az illető annyira a magáinak érezte, annyira jónak érezte azt, amit tőlem tanult, meg annyira magáinak, hogy el is felejtette, és már ő azt úgy vette, hogy ezt az ő zsenialitásából jött. Nem baj. Nyilván nem probléma. De amit Isten tett Ezékiással, az azért komoly dolog. Az nem kis dolog. Az a sok minden, amit az imént elmondtam. Azt nem lehet mondani, hogy nem mondhatta Ézsaiásnak, hogy ja, kiment a fejemből. Ah, ne haragudj. Elfelejtettem Istent említeni, hogy azért nincsenek háborúk, azért vagyok olyan gazdag, azért gyógyultam meg, jaj, hát ez kiment a fejemből. Ezt nem lehet mondani. És ezért mondta azt Isten, hogy na, ebből baj lesz. És a kérdés az, hogy mi mit kezdünk a kegyelmi idővel? Mi mit kezdünk a mi időnkkel? A mi áldásainkkal? Ezékiás nem jól élt vele. Nem az Isten iránti hála, az ő dicsőítése volt a legfontosabb a számára, mint látjuk, hanem örült, hogy elvétetett róla a halálos ítélet, van még 15 éve is, akkor nagyszerű, éljünk, örvendezzünk, és minden rendben lesz. Mint a gyerekek, amikor megkapják a haladékot a dolgozatra, és akkor nem az történik, hogy júj, akkor most élek ezzel az idővel, minden nap egyszer átolvasom ezt az anyagot, amitől úgy féltem, hanem majd megint meghagyjuk az utolsó pillanatra. A mi életünk is kegyelmi idő. Vannak, akik szó szerint megédik ezt, és most hadd prédikálja ki valakit, és ahogy a gyülekezet tudja, mindig kizárólag csak pozitív módon, pozitív értelemben prédikálok ki valakit. Emlékszünk rá sokan, hogy vagy 3 évvel ezelőtt egy nyári napon Kovács Gábor presbiter testvérünk és felesége Erika ezt a Biblia tartót adományozták ide az úrasztalára, amit azóta is használunk. Szépen illeszkedik az egész templom stílusához, mert amikor csináltatták, akkor ez is szempont volt a számukra. Akkor azt kérték tőlem, hogy ha lehet, ne csak megjelenjen az úrasztalán ez a bibliatartó, esetleg legyen róla néhány szó a hirdetésekben, hogy kiadományozta, hanem hadd mondhassák el, hogy miért csináltatták ezt Isten dicsőségére. És elmondták, hogy Erika súlyos beteg lett, az orvosok nem adtak neki szinte semmi időt, vagy nem sok időt, de ők és sokan a gyülekezetből sokat imádkoztak érte, értük, és Isten a mai napig tartja az életét. Ő akkor nagyon szerette volna betegsége kezdetén megérni az unokája érettségiét, és Isten ezt a csodát meg is adta, Erről tettek bizonyságot, és ezért készítették ezt a bibliatartót is. Istent akarták vele megdicsőíteni, és elmondani az egész gyülekezetnek, hogy Isten megtartotta őket, az ő kegyelméből élnek még mindig. Ugye mennyire más az ő viselkedésük, életük, mint az Ezékiásé. Erikának most már több idő is adatott, mint annak idején Ezékiás királynak, de látjuk, hogy a kegyelmi időt annak is élték meg Gáborral együtt, akit Isten azóta elszólított közülünk. De jó tudni, hogy kegyelmi időként élte ő is Gábor az életét, és nem eltékozolta, nem a maga dicsőségét hirdette, vagy a maga vállát veregette, hanem Istennel éltek. Szóval mi hogyan élünk a kegyelmi időnkkel? Tudunk-e hálásak lenni az Istennek, dicsőséget adni neki a jóságáért, a szeretetéért, vagy minket is beszippant a sok feladat, a jólét, vagy éppen a gondok, és csak az árad belőlünk, és Istennek nincs elég hely. Megdöbbentő, holnap fogjuk olvasni majd a bibliaolvasó kalóz szerint az igében, hogy Ezékiásnak ezután született fia, Manassé. Ezt onnan tudjuk, hogy 12 éves volt Manassé, amikor király lett. Tehát ebben a 15 évben fogant meg és született meg a fia, aki az egyik leggyalázatosabb királya lett Izraelnek. Olyan volt, mint a nagyapja, Akház. Hitvány, istentelen, bálványimádó, gonosz szívű király, aki ráadásul évtizedeken át volt az ország uralkodója. Ha annak idején Ezékiás király úgymond időben meghal, akkor nem születik meg Manassé. Milyen érdekes. Csak érdekességképpen említem. Isten igéje arra int ma bennünket, hogy gondolkodjunk el alaposan azon, mennyire érződik az életünkön az, hogy mi kegyelmi időben élünk. Hiszen aki elfogadta Jézus Krisztus váltságát, bűnbocsánatot nyert, annak helye van a mennyek országában. Isten haza is vihetne bennünket. Mondhatná, hogy belépő megvan, gyere. Nem kell többé itt lenni a földön. De Isten nem ezt akarja. Azt akarja, hogy maradjunk itt, és itt maradva róla beszéljünk, mondjuk el, mit kaptunk az Úrtól, hogyan áld meg bennünket, milyen Krisztussal járni. Azt akarja, hogy az életünk legyen arról való bizonyságtétel, hogy Isten szeret, és megbocsátó szeretetét ajánlja mindenkinek. Azt akarja, hogy örüljünk az életnek, hogy legyünk boldogok, hogy teljesedjünk ki, és akár jót, akár próbákat enged meg az Úr nekünk, éljük meg mindezt vele, aki mindent a javunkra akar fordítani, másokat is meg akar engedelmes életünkön keresztül áldani, és amikor betöltöttük az életünket, akkor pedig haza szeretne vinni. Úgyhogy éljünk meg minden napot kegyelmi időként, amiben élhetünk boldogan és Istent dicsőítve szeretetéért, mert ez az ő akarata, és azt szeretné, hogy ebben teljesedjünk ki. Legyen így. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy kegyelmi időben élhetünk, legfőképpen azért, mert adtad nekünk Krisztust, aki által elveszett bűneinket, és köszönjük, Urunk, hogyha elfogadhattuk már az ő áldozatát, és tudhatjuk, hogy bármikor is véget ér ez a földi élet, hazamehetünk. Köszönjük neked, Urunk, a kegyelmi időt úgy is, hogyha már átestünk műtéteken, baleseteken, bármi olyan tragédián, aminek a vége lehetett volna halál is, vagy megnyomorodás, de te megmentettél ezektől, és itt lehetünk egészségben. Engedd meg, Urunk, hogy a kegyelmi időt, amit adtál, szintén tudjuk jól megélni a te dicsőségedre és téged megdicsőítve. Köszönjük neked, Urunk, a kegyelmi időt, amikor róla tehetünk bizonyságot másoknak. Add Urunk, hogy ne szalasszuk el ezeket a lehetőségeket, ne legyünk olyanok, mint Ezékiás király. Azt látjuk, hogy amit Ezékiás átélt, vagy ami miatt szoktunk bosszankodni a gyerekeink miatt, hogy nem veszik komolyan az időt, hogy azzal jól kellene sáfárkodni, és oda kellene rá figyelni, mit csinálunk benne, az bennünket is megítél. Nem tudjuk magunkat kihúzni, feszíteni, mert mihelyt ezt tennénk, pontosan ugyanazt csinálnánk, mint Ezékiás. Magunknak adnánk dicsőséget. Ehelyett szeretnénk, Urunk, mindig, mindenben megtalálni azt, hogy Te vagy, ami megtartunk, ami üdvözítünk, ami gondviselünk, aki megáldoz bennünket, és vágyunk arra, Úrunk, hogy ezt el is mondhassuk másoknak. Megszégyenít arra gondolni, hogy mennyit tudunk arról beszélni, hogy itt vagy ott, ez vagy az akciós, érdemes elmenni, kipróbálni, megvásárolni, és közben pedig elmulasztjuk annak a lehetőségét, hogy elmondjuk, az Isten engem megszabadított ebből vagy abból, legfőképpen a bűnökből. Kérünk Téged, Urunk, hadd legyen intőjel a számunkra Ezékiás élete, és add Urunk, hogy ne kelljen felénk ugyanilyen szigorú és nehéz üzenettel megjelenned, hanem mi tudjuk megteremni az hálának a gyümölcseit a Te dicsőségedre. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen. Záróénekként pedig a Kövess engem kör vezetésével fogjuk befejezni Isten tiszteletünket. Az Úr legyen mindnyájunk őriző és megtartó pásztora.
1: A 753. számú dicséretet énekeljük mindhárom versével. A 753. számú dicséret így kezdődik: Én nem tudom, miért szeretett úgy minket.

0: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk a Miskolci Református Deszka templomból. Igét hirdetett Almási Ferenc, a gyülekezet lelkipásztora.
1: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.

mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Országos szinten emelkedett az elmúlt időszakban a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint az év 40. hetében több nagyvárosban is kimutatható volt a vírus. Emelkedést mértek többek között a budapesti telepek ellátási területén, valamint a fővárosi agglomerációban is. Szintén növekedést tapasztaltak több vidéki nagyváros, így Békés Csaba, Pécs, Szeged, Szolnok és Tatabánya mintáiban is. A koncentráció mértéke Zalaegerszegen, Szegeden, Szolnokon, valamint Budapest egyes régióiban a mérsékelt tartományba esett. A mintákban máshol jelenleg az alacsony kategóriába sorolható az örökítőanyag mennyisége. A gyógyszerészeti központ előrejelzése alapján a szennyvíz adatok miatt a fertőzés számok növekedése várható a következő időszakban. Magyarországon már több mint 1000 háziorvosi praxis áll üresen, ami mintegy 1,4 millió embert érint. A statisztikai hivatal adatai szerint csökkent az aktív orvosok száma, a háziorvosi korfa pedig kifejezetten elöregedett. Jelenleg nagyjából 1470 év feletti orvos dolgozik, még a 40 év alattiak száma alig éri el a 400-at. A helyzet a fővárosban is romlott. Jelenleg már minden 8. budapesti körzet betöltetlen. A hiány hátterében a kedvezőtlenebb bértábla, a magas adminisztrációs terhek és a magánegészségügy elszívó hatása áll. A tartósan üres körzetekben a helyettesítés megterheli az ellátórendszert és rontja a gyógyítás minőségét. Az alapellátási gondok miatt a betegek gyakran már csak súlyosabb tünetekkel érkeznek a kórházakba. Emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapestnél, a fővárosi vízművek tájékoztatása szerint. A korábbi rekord alacsony szint után az elmúlt napban 8 cm-es növekedést mértek. A folyó vízállása így vasárnap reggelre elérte a 9 cm-t a fővárosban. Eddig közel 75 tonna hulladékot emeltek ki a Duna medréből a Közép-Duna völgyi vízügyi igazgatóság munkatársai. A szakemberek csaknem 2 hónapig tisztították a folyó középső szakaszát, az Ipoly torkolata és Dunaföldvár között. A munkálatok során lakossági bejelentések és önkormányzati értesítések alapján haladtak a helyszíneken. A hosszas gyűjtés eredményeként összesen 110 vashordót és 899 gumiabroncsot sikerült kiemelniük a vízből. A személy tehergépjármű és traktorgumikat, valamint a többi szemetet szelektíven válogatva gyűjtötték össze. Rekordkevés csapadék hullott az idei év első 9 hónapjában a Tisza völgy több részvízgyűjtőjére. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai szerint a köti vízig tájékoztatása alapján 1985 óta nem mértek ilyen alacsony értékeket. A Bodrog vízgyűjtőjére esett a sok éves átlag 61%-a, ami történelmi negatív rekordnak számít a térségben. A Sajó-Hernád vízgyűjtőjén a sok éves átlag 57%-a, a Zagyva-Tarna területén pedig csupán 43%-a hullott le. A Közép-Tisza vízgyűjtőjén szintén eddigi legkevesebb 216,7 mm csapadékot regisztráltak január és szeptember között. A Felső-Tisza és a Körösök vidékén is a megfigyelések kezdete óta mért második legszárazabb időszakot zárták. Veszélyes, krími-kongói vérzéses lázat terjesztő kullancsfaj tűnt fel Magyarországon a kutatók.

0: vagy nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

Reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Bánfi György.
2: Vas Albert 13 almafa. Tudni kell, hogy mikor az Úristen népek s országok dolgát rendezte volt a földön, Erdélyről ügyesen megfeledkezett. Azóta is szokásban maradt, hogy megfeledkezzenek róla valahányszor adódik. Szóval, az Úristen éppen elkészült a maga munkájával, s kedvelve szemlélgette a világot, mikor megszólalt mögötte a legöregebb főangyal. Egy olyan nagybajúszú, időt töltött főangyal volt ez, olyan törzsőrmesterféle. Azért volt szabad neki megszólalnia. Uram, mondotta, valami még nincsen készen. S az mi lenne? Nézett az Úristen csodálkozva legvénebb szolgájára. Az pedig kivette szájából a csutorás pipát, s odabökött vele Erdély felé. Ne, még nincsen rajta senki. Az Úr oda nézett, s abbiza, lakatlan volt egészen. Pedig csudaszép kis országnak így érkezett, tiszta vétek lett volna pusztába hagyni. Várj csak, mondta, s elkezdett kotorni a zsebeiben. Talált is egy marékra való magyart, még azokat leszórta a völgyekbe. A másik zsebében valami maradék románokra bukkant, azokkal meg behintette a hegyeket. Így ne, mondotta, ezzel is megvagyunk. De a vén angyal cseléd csak csóválta a fejét. Már pedig ejszen hibádzik még valami. Hibádzik? Mi a szemed világa hibádzik, hökkent meg az Úr. Hásze, emberek, azok most már vannak, instálom, okoskodott a vén főangyal, de ki fog ott dolgozni? Mi? Hogy ki fog dolgozni? Hát, a magyarok a völgyekben, s a románok a hegyek között. De az öreg csak csóválta a fejét. A magyarok, azok uraskodni fognak. A románok, azok hanyat hevernek, s bámulják leptiben a felhőket. Ami ráérő idejük pedig az uraskodásból s a felhő bámulásból marad, azt eltöltik azzal, hogy kergetik egymást. Valakinek dolgozni is kell. Erre az Úristen nagy bosszúsan benyúlt a lájbi zsebébe, s kirángatta onnan a szászt. Na, lökte oda bosszúsan a magyarok s a románok közé. Itt van, ni, ez majd dolgozik helyettük is. De a vén okvetetlengedő újra csak megvakarta a fejét. Hásze, jó, jó, ez megvolna, de valami azért még mindig hibázik. Mi a keserűség hibázhatik most már, mérgelődött meg az Úr ekkora konokságon. Hásze, ide néz, uram, bögdöste pipáját az öreg főangyal Erdély felé. A magyar uraskodik, s veszekszik a románnal. A román bámulja a felhőket, és veszekszik a magyarral. Na ugye, a szász, az dolgozik, ez igaz, s a veszekedésben mindig amellé áll, amelyik éppen erősebb. Na de, kinek lesz haszna belőle? A szász, az fösvény, uram, annak szőrös a lelke. Küld még valaki, akinek esze is legyen, meg szíve is, s a munkához is értsen valamicskét, mert különben elviszi az ördög az egészet. Erre már az Úristen sem mondhatott egyebet, mint hogy ez éppen így igaz, mivel pedig a zsebeiben már nem volt semmi, amit elővehetett volna, hát megteremtette a székelyt. Így kerültek a székelyek oda három székbe a fekete ügy mellé, s így adódhatott, hogy táncos csuda Mózsit pásztornak szerződtették a kommandói erdőkhöz. Ennek a Mózsinak ördöngős tudományai voltak, s akkora híre, hogy a brassói prefektus is eljött hozzá vadászni egyszer, mert hogy szavamat ne védjem, akkor éppen a románok voltak fölül a veszekedésben, s a főispánt prefektusnak szólították, ami azzal a különbséggel járt, hogy a felhő bámulók uraskodni tanultak, az uraskodók felhőt bámulni. Szóval Trandafir Jonel úr, a brassói prefektus, felment vadászni a kommandóra táncos csuda Mózsihoz. Medvét akart lőni minden áron, hogy eldicsekedhessék vele a mandula szemű, szép duduicának. Ebbeli szándékához fölvitt magával egy szép nagy sátrat, fölfújható gumipadlóval, két láda sört, kis hordó bort és sok üveg pálinkát, meg ennivalót persze rogyásig. Na meg a mandula szemű duduicát. A fölfújható padlójú sátorban kellemesen telt páros állapotban az idő, s Mózsi szegény nem győzte vágni a fát, rakni a tüzet, sütni a húsokat. A medvéről egyelőre nem esett szó. Trandafir úr, akinek a neve a románok között rózsát jelentett, kivirult valójában a jó fenyves levegőben, akár egy szép kövér bazsarózsa. Úgy a negyedik napon aztán mégis elővette Mózsit. Te csuda! Van-e itt medve? Hát, hogy a francban-e volna, sétődött meg az erdők embere. Aztán merre fele van? Merre? Hát, erre is, arra is, mindenfele. De legfőképpen mégis az ördög púpjánál. Hát, akkor én majd elvadázgatok egyelőre szépen itt a sátor körül, döntötte el végül is a prefektus a kérdést. Te pedig nézz ki az ördög púpja felé, és lőj nekem egy medvét. Érted-e? Viheted a puskámat is. De legyen eszed hozzá, hogy úgy nézzen ki a dolog, mintha én lőttem volna. Olyan ajándékot kapsz, hogy soha el nem felejted. Több se kellett Mózsinak. Úgy rávetette magát az ördög púpjára, hogy még estére se tért vissza, éjszakára se. Vághatta a prefektus úr maga a fát, főzhette a tokányt Duduica kisasszony a saját harmatos kezével. Mózsi nem mutatkozott. De reggel, még fölsekelt a nap, ott volt a sátor előtt. Hé, tessék fölkelni, prefektus úr! Rázta meg a ponyvát. De sietve ám! Mi? Riadt föl Trandafir Jonel úr a Duduica mellől. Itt a medve! Hol? Szökött ki nagy ijedten a takarók alól, szegény Duduica meg úgy elkezdett visítani, mintha már is ott lett volna Jonel úr előbbi helyén a nagy, szőrös medve. Az ördög púpján, nyugtatta meg Mózsi a románok főispánját. Az más, békélt meg a kivörösödött úr ezzel a tényállással. Hát, ha ott van, akkor az egészen más. De tessék ám jönni most azonnal, vágott Mózsi a szemivel. Hadd mutassam meg a fekvését a komának. Aztán majd oda tetszik menni, s egy helyben agyon tetszik durrintani ők elmét. Gyerünk, lelkesedett föl Jenel úr a szaporok a csingatásoktól. Duduica, gyere te is, nézd meg, hogyan kell elbánni a medvékkel. Septiben öltöztek, a reggelit is éppen csak békapták. Váltig noszogatta őket Mózsi. Olyan volt a szép orcájú kisasszony azon a reggelen, akár a kezes bárány. Szót is alig ejtett, csak bámulta nagyra nyílt szemekkel a hős Trandafir Jonel urat, aki lám fütyörészve indul megküzdeni a vérszomjas fenevaddal. Kissé kényelmetlen volt ugyan, hogy a vérszomjas fenevad éppen az ördög púpját választotta vérre szomjazása helyéül, mert bizony odáig gyalogolni kellett jócskán, s még mászni is rusnya sziklás helyeken, bozótok és szedertüskék között. Nyögött és sóhajtozott Jonel úr a tulajdon hasa mögött, ócsárolta is néha haragjában a hegyet, de Mózsi erre is kioktatta. Haj, aki fél a víztől, nem eszik halat. Egyszer aztán egy irdatlan sűrű fenyves széliben megállott. Meg vagyon-e töltve a puska? Jonel úr széles ábrázata szimpadiasan elkomorult. Levette válláról a puskát, nagy gonddal megtöltötte, a zár kattant. Mózsi rosszallólag mordult fel, halkabban teremtésít a kezinek, meghallja a medve. Ragyogott a prefektus úr arca a belső örömtől, ez igen, ez a Mózsi, ez érti a dolgát. Úgy megjátsza, kipontozza, mintha csak, Isten őriz meg a gonosztól, valóban élne még az a medve, amelyikkel neki most meg kell küzdenie. Duduica kisasszony sápat rémülettel figyelte a nagy készülődést. Őt itt hagyjuk kint, ugyebár, mutatott rá Jonel úr. Hogy is gondolhat ilyet, szörnyűködött Mózsi. Hát, ha még beléje botlik valami rusnya barom. Itt csupa medve ez a hegy. Jézus Máriám, remegett a leányzó, nem kellene inkább visszatérni, Jonelem, mézecském. Ugyan, ráncolta össze a homlokát, mézecske, Trajántól örökölt hadvezéri gőggel. Gyere csak mögöttem, majd én megvédelek. Mózsi pedig osztotta a tanácsukat. Aztán ide figyeljem, ahogy a medve föláll, lőjön a szügyibe. De jól célozzon ám, és gyorsan. Ha Istent ismer, mert másként megesetik, hogy lerohan bennünket a rusnya féreg, s akkor ízekre szed, mint a csutakot. Na, gyűjjelek, de zaj nélkül, hallják-e? Ezzel elindultak be a sűrűbe. Minden ágat külön hajlítgatott félre ez az ördöngős Mózsi. Megjátszotta a dolgát, még túlságosan is, és bár szentül tudta Jonel úr, hogy csak színház az egész, mégis végigfutott olykor hátán a hideg, mert titokzatos homály volt a sűrű fenyők között. Nagy zöld páfrányok alatt korhatva törzsek, fekete csutkók és otromba sziklák hevertek, és ijeszgették a szemet. Ha felkél, azonnal tessék ám lőni, suttogta Mózsi. Most tessék csak előre menni lassan. Tessék vigyázni, ott aluszik őkelme a nagy kőszikla tövén. Nemhogy a kisasszony, de még prefektus úr szívét is megszorongatta valami, olyan titokzatosan csinálta Mózsi a mókát. Ottni, nem lássa, ahol a fatuskó vége van. Most megmozdította a fejét, teremtésit a szeminek, nem lássa. Hadd legyen vége a mókának, gondolta a trandafír úr, azzal vállához emelte a puskát, s előreugrott a páfrányok közé. Kelj föl, Nyikuláj! Üvöltötte magát teletorokból, és vaktában rásütötte a fegyvert a fekete sziklára. Hát, akár Nyikuláj volt a neve, akár nem, de a medve az föl is kelt abban a pillanatban. Nem a szikla töviből ugyan, ahol Mózsi ígérte, hanem alig néhány lépésnyire tőlük a páfrányok közül. Akkorát fújt, és olyant mordult, hogy Jonel úrról majd leesett a nadrág. Jaj, anyám, sikkantott el magát Duduica kisasszony, és a Mózsi vállára ájult. Mózsi pedig fél kézzel a kisasszonyt markolta, másik kezével pedig a prefektus úr hátát öklözte veszekedett izgalmában. Lőjön rá még egyet, lőjön! A medve ilyettiben nekiszaladt fejjel a sziklának, ettől kissé elszédült, és kalimpálva csapkodott maga körül. Majd egy pillanatra mereven megállt, ránézett Trandafir úrra, és nagyot bődült. Aztán törve, zúzva eliramodott. Lőj már, Isten prefektusa, bődült föl Mózsi is, s ettől szinte még jobban megijedt Trandafir úr, mint a medvétől. Rémületében fölkapta a puskát, és rásütötte a fákra. Na, nyögött föl Mózsi, vaj egyet eltalált maga is. Hát ide figyeljem, én elmegyek a nyomán, maga pedig várjon itten. Fogja meg ezt, s nyújtotta oda az alélt leányzót. Azzal már ment is a medve után. Duduica felsóhajtott, s leroskadta a mohára, mint egy hervat virág, akiről lemosta a színeket az öregség. Melléje roskadt Jonel úr is. Zsebkendővel törülgette verejtékes homlokát, gyomra émelygett, s úgy reszketett benne a lélek akár a téli kísértet. De nagy volt, nyögte ki keservesen. Elpusztítottad, nyitotta ki Duduica a szemét. Azt hiszem. Jaj, Jonel, milyen fekete volt, és milyen szőrös. A prefektus úr gondolkodni kezdett. Jó keresztény volt, s ezáltal tudta azt is, hogy feltámadás lehetséges. De hogy medvéknél is előforduljon ilyesmi, arról még nem hallott. Smert román volt, s nem egészen buta ember, gyorsan elkezdett számot vetni magával. Cselekedette olyasmit a székelység ellen, aminek következtében a kommandói medvékre rájöhetett a föltámadás. Hát bizony a számadás rosszul végződött. Kezdett melege lenni a prefektus úrnak. Hát ha ezt a Mózsit felbújtatta valamire a többi székely. Hát ha nem is jön vissza, vagy visszajön, és az lesz a baj. Közben a Duduica is egyre nyöszörögte a magáét szünet nélkül. Jaj, váj, jaj, váj, Jonelkám, váj, hát ha visszajön az a medve, váj, jaj, Jonel, mi az a feketeség ott? Egyszerre aztán nagyot nyikkant a leány. Ott, hebegte kékre válva. Ott, jaj, ott. Kapta oda Jonel úr a fejét, s hát valóban valami feketeség mozgott a sűrűben. Csörtetett is hozzá. Remegő kézzel kapott a puska után, s akkor lepte csak el igazán az ijegység. A puska üres volt. Kaparászott a zárja körül, alig tudta kinyitni. Akkor meg beleszorult az egyik töltényhüvely. Tépte körömmel, de nem is mozdult. Izzadt, belevörösödött, nyögött. Aztán kilépett Mózsi a fák közül. Na, gyűjjenek, mondotta, és megtörölte izzadt homlokát. Akárha prófétát látott volna Trandafir úr ott az ördög púpján, román ember még székelynek úgy nem örvendett, mint ő Mózsinak akkor. Te vagy az, Mózsikule, Mózsikám, testvérkém, gügyögte, s olyan volt az ábrázata abban a percben, mint a túlérett görög dinnye. Bámulva nézett rá Mózsi. Hát a prefektus urat mi lelte?
3: Azt hittük, hogy medve,
2: vallotta be rebegve Duduica. Nem a, csak székely, jelentette ki Mózsi vigyorogva. Akit lám, az a megtiszteltetés ért, hogy tévedésből testvére lett a prefektus úrnak. Na, hanem gyűjjenek ám, mert megvagyon az igazi is.
4: Micsoda? Értelmetlenkedett Trandafir úr.
2: A medve! Osztatta el Mózsi a félreértést.
3: Hol? Sikkantott a kisasszony. Jaj, hol?
2: A hajt fekszik az ajban. A Prefektus úr magába szállottan eresztette rá súlyos tenyerét a mózsi vállára, s az arca olyan volt, mint temetéskor a papnak.
5: Mégiscsak derék ember vagy, mózsi, jelentette ki a hatalom szavával.
2: De a medvese kutya vette védelmébe mózsi a medvét. Éle még, aggodalmaskodott a kisasszony.
5: Amán, soha többet, nyugtatta meg mózsi.
2: Sze, tán parancsba adta ki neki a préfektus úr a halált.
5: Ember, furfangos állat az ilyen.
2: Hát furfangosnak elég furfangos volt, mert éppen ellenkező irányba kellett lemenni hozzá, mint amerre elszaladni látták.
5: De azért volt mózsi táncos is, meg csuda is, hogy erre se hiányozzék a mese. Úgy van az, tudják, hogy az ilyen lőtt medvének átkozott szokása van.
2: Elébb megkerüli a hegyet, aztán visszatér arra a helyre, ahol megsebesítették. S akit ott meglel, azt forgáccsá szakítja. De elébb megkerüli a hegyet, ha bírja. Hát ez nem bírta. Nem is lehetett csodálkozni azon, hogy nem bírta. Olyan szabályos homloklövéssel feküdt a málna között, hogy még csak nem is az oldalára, de a hasára esett. Megrettentek, amikor meglátták.
5: Tessenek csak bátran közelebb jönni, biztatta őket mózsi. Ennek már az oldalát is megvakarhatják, mint a konyhamalacnak otthon.
2: Ettől aztán fölbátorodtak, annyira, hogy a kisasszonyka még meg is bökötte a kezével a döglött medvét.
6: Milyen kemény, csodálkozott, s egészen hideg.
5: Nagy hidegség van ám egy ilyen fenevadban, adta mózsi az okosat, s rettentő erő, csuda keménység minden porcikája.
6: Mekkora fogai vannak, s mekkora körmei, júj, Jonel drága, hogyan ismerte megtámadni ezt a szörnyűséges állatot?
2: Na, aztán előkerült a fényképezőgép, Jonel úr hősiesre düllesztette a hasát, és a medvevadászat véget ért. Másnap felszedték a sátort, s hazamentek Brassóba a medvebőrrel együtt. Mózsi pedig maradt az erdőn, s várta a prefektus úr ajándékát. Az asszony tehenet remélt, ő maga pedig egy lovat, olyan fuvarozni valót. De telt a nyár, múlt az ősz is, és ajándék nem jelentkezett. Végül úgy október végivel B következett mózsi Brassóba. Vette az irányt a megyeházára, s ott is egyenesen a prefektus úr szobájába.
5: Mi kell? Nézett rá íróasztala mellől a vármegye első embere. De úgy éppen, mintha nem látott volna még se székelyt, se kommandót világ életében. Bégyüttem, húzta meg mózsi a vállát. Aztán miért? Csodálkodott a prefektus.
2: Hát, a medve dolgában.
5: Miféle medve dolgában?
2: Hát, instállom, akit lőttünk volt együtt a nyáron.
5: Együtt? Ráncosodott meg a prefektus homloka.
2: Én lőttem ugyan egy nagy kammedvét, de nem veled együtt.
5: Sze, úgy gondoltam én is, pislogott mózsi.
2: Trandafir úr sóhajtott egyet, aztán benyúlt a zsebébe, elővett egy hízott bőrbukszát, s kikotort belőle egy 500 lejest.
5: Ne!
2: Köszönöm, instálom, tette el mózsi a pénzt. Aztán sóhajtott ő is, és ez a sóhajtás a tehénnek, meg a lónak szólt, melyek meg se voltak még, s már is odalettek. Aztán gyorsan visszanyomta a kalapot a fejébe, mivel az árva 500 lejes nem érdemelte meg, hogy levett kalappal álljon előtte az ember.
5: Na, Isten segítse meg a préfektus urat, meg a többi medvét.
2: Azzal már künn is volt. Ő döngött az utcán elé és hátra, mint aki arra sem böcsüli a várost, hogy cél tűzön ki benne magának. Egyszerre csak egy szekeren akadt meg a szeme, amelyiknek a derekában egy csomó fácska borzasodott. Valami bajszos, sipkás ember bajlódott elől a lovakkal, azt szólította meg.
5: Maga, mit viszen ott hátul?
2: Én, a szegény emberek jövendőjét, felelte a sipkás okosan.
5: Na, akkor nem sok gondja lehet a lovakkal.
2: A szekeres ember úgy nézett reje a szemöldöke alól, mint aki ismerkedni szeretne. Meg is kérdezte becsületesen, hogy ki ne fogjon a szó.
5: S azokkal miért nem?
2: Mert nem szakadnak meg az erőlködéstől. A sipkás végig mustrálta Mózsit figyelmesen, s úgy látszik, meg lehetett elégedve, mert most ő kérdezett.
5: S maga, mit keres a többi között?
2: Én? Csak a magam jövendőjét, hajjaj, de úgy, hogy nekik is igazuk legyen.
5: Kiknek?
2: Hát, teszem azt a préfektusoknak. A sipkás legyintett. Azoknak mostanában mindig igazuk van.
5: Jó, jó, cifrázta elé Mózsi az eszét, de nékem az nem jövendő.
2: Hát az nem, hagyta helyben a másik is. Na lássa, pedig én olyasmit keresek, hogy nekem jövendő legyen, s ők elmese hazudjon azért.
5: Kicsoda?
2: Hát a préfektus. Az itteni?
5: Az hát.
2: Ettől egyszeribe visszaokosodott a sipkás, mert előbb körülnézett, és csak azután kérdezte meg.
5: Hát, am meg mit mondott?
2: Ő csak azt, hogy olyan ajándékot ad, amit soha el nem felejtek.
5: Ha a préfektus volt, s ezt mondta, akkor félek, hogy igaza lesz, csóválta meg a fejét a szekeres, és szánakozva nézett Mózsira a szemes arkából.
2: De már ide is adta, árult el Mózsi, hogy félreértés ne legyen.
5: Micsoda?
2: 500 lejt.
5: Annyit-e?
2: Annyit. Még jó, latolgatta a sipkás megfontoltan.
5: Miért jó? Mert 5 botot is adhatott volna, s neki úgy is igazság marad.
2: Azt se felejti el az ember egy hamar.
5: Maga annyit kapott, nézte meg Mózsi figyelmesen a sipkást. Igen értelmesen bennek látszott.
2: Én annyit, vallotta meg jámborul. Pedig az nem is préfektus volt, csak jegyző.
5: Az már csak közöttük számít, vigasztalta Mózsi. Nekünk, ha kicsi, ha nagy, mindig jégeső.
2: Aztán, hogy így szépen megismerkedtek volna egymással, csak elkezdte Mózsi megint a vallatást.
5: Aztán, miféle borzas jövendőt hordoz itt maga a szegénységnek?
2: Én, bökte fel a sipkáját a szekeres ember, és úgy nézett Mózsira, megnyílott tekintettel, mint akiben most virrat föl az élet értelme.
5: Éppen azt, amit maga keres.
2: Tán nem, lepődött meg Mózsi.
5: De igen ám, erősködött a másik, és nyomban átállott a szekér elejétől a szekér farához. Mert ez éppen olyan jövendő, hogy még a préfektus úr igazságán sem esik csorba miatta.
2: Az 500 leért nem csak 5 botot, de éppen 20-at kaphatik erről a szekérről.
5: Erre már aztán Mózsi se állotta meg, hogy jobban szemügyre vegye a szekérderék tartalmát.
2: Bizony, abban csupa jó növésű gyümölcsfa csemete várakozott a szerencsére.
5: De a jövendővel mi történik, aggodalmaskodott.
2: Bojnyik almából lészen a legderekabb pálinka, vélte a szekeres.
5: De 25 évvel betegség.
2: Miért? Horkant föl a sipkás, mintha megbántották volna.
5: Lám, a zsidó 40-ért mér literjét.
3: s 20 esztendő múlva 10 literre valót is lerászhat egyről.
2: Én le, ha élek,
3: s ha nem, lerázza más.
2: Vigasztalásul kevés.
3: Elég annak, aki megissza a torán.
2: Nézték egymást. Hát, ha így van már, akkor egye fene 20ért szánta el magát Mózsi, és belecsapott a szekeres markába. 23ért akár fináncot akaszhat rá, csapta vissza a szekeres a magáét. Minden fára egyet.
3: Legyen igaza, itt van 22, nyugodott bele Mózsi a változhatatlanba. S ami marad, azt megisszuk együtt, hogy a préfektus úrnak se legyen egészen igaza. Mert hát mind a ketten székelyek volnánk, azért, amiért még prefektusok is vannak. Hát így vásárolt Mózsi azon a napon 20 darab almafát a prefektus úr ajándékán. Még este hazavitte, miután a szomorú kakasnál megittak 3 literre való savanyú bort a homoródi szászokéból. Tova éjszaka lett, mire fölért a kommandó alá a házhoz. Meg is ugatta a kutya, mert nem szokott hozzá, hogy ilyenkor járjon haza a gazdája. Ne ugassé, igazította helyre Mózsi a megtévedt állatot. Nem látod, hogy prefektusi dologgal járok? A házban bent sötét volt, de Mózsi azon nyomban lángot tett a mécsesbe. Keljetek föl, adta ki a parancsot. Az asszony meg a 2 gyerek laposakat pislogtak az ágyból. Nem értitek? Riadt rájuk Mózsi. Fölkelni, 1-2. Mi a súlyinak? Borzolódott az asszony. A gyerekek is behúzódtak a takaró alá, még a fejüket is elrejtették, nehogy kitudódjék, hogy fülük is van. Mózsi elkomorodva hordozta megtekintetét a családon.
2: Azért, mert a jövendő lépett bé vélem együtt a házba, s azt fektibe köszönteni nem illedelmes.
3: Erre aztán nagy sóhajtozva felkászálódott az asszony is. A gyerekeket úgy kellett kiebrudolni, hogy lábra keljenek. Mikor aztán függőlegesbe kerültek mindhárman, akkor Mózsi kinyúlt a pitvarba, s behozta az összekötözött fácskákat.
2: Itt van né,
3: jelentette B, s odaállította őket az asztal mellé.
2: Mik ezek a nyavaják? Pislogott csalódottan az asszony.
3: Tán nem kerítésnek való veszőt hozott apám, tudakolta a nagyobbi fiúcska. Amiatt ugyan kár volt ippek Brassóig elmenni.
2: Mondottam oktalanok, hogy a jövendő lépett bé vélem együtt a házba, fette meg Mózsi őket.
3: Gyümölcs, fák ezek, mégpedig préfektustól valók. Akkor vackornál egyéb nem is terem meg rajtok, jelentette ki gondolkodás nélkül az asszony, s azon nyomban visszabújt az ágyba. Onnan kérdezte.
6: S pénzt? Mennyit adott? Telik egy tehénre?
3: Mózsi egy percig elgondolkodva nézte a feleségét.
2: Azért nem kötjük föl magunkat, közölte azután tapintatosan.
3: Nem hiába éltek 10 éve együtt, az asszony nyomban megértette a szót.
6: Ennyi az egész,
3: merett rá ilyetten. Aztán, hogy válasz nem jött, morgott valamit, s béfordult a fal felé. Szempillantás alatt a gyerekek is gyunyha alatt voltak, s Mózsi ott állott egyedül a ház közepén, az almafákkal.
2: Nem bajna, sóhajtotta ki magából a csalódást. Azzal megmarkolta a fácskákat, s dacosan emelte fel őket a magosba. Méges csak jövendő lesz ezekből, vágta ki keményen a szót. Ha tük nem is hízitek, s a prefektus maga sem akarja, akkor is.
3: Azzal szépen kitette őket a pitvarba, mert a fának azért mégsem szobában a helye, bármiféle szándékot hordozzon is a gyökereiben. Hát, így kerültek az almafák oda a kommandó alá. Másnap megásta Mózsi a gödröket, s harmadnap ott állottak már szépen sorjában a ház mellett.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bánffy György előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
7: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Miskolcon tartották a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága 29. országos konferenciáját péntektől vasárnapig. A Krisztus a szabadító motto köré épülő rendezvényen a szakmai eszmecsere mellett a résztvevő egészségügyi dolgozók lelki feltöltődésére is nagy hangsúlyt fektettek. A háromnapos miskolci eseményen zenés dicsőítéssel, imádsággal, plenáris ülésekkel, szemináriumokkal és kerekasztal beszélgetésekkel várták az érdeklődőket. A megnyitón Nagy Boglárka jegyző és Ormai Cecília főorvos is köszöntötte a résztvevőket, méltatva az egészségügyi hivatás és a hit fontosságát. A program részeként bizonyságtételek, köztük Sólyó Menikő gyermekgyógyász életútja is elhangzott, amely a hit és a kitartás erejét mutatta be. A konferencia célja az volt, hogy a résztvevők erőt merítsenek és megújult lelkesedéssel térjenek vissza a mindennapi gyógyító munkájukhoz. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton közösségi oldalán. A kormány október 9-i rendeletére utalva kiemelte, hogy a környezetvédelmi jogsértések szankcióit a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Magyar Péter akkor úgy fogalmazott, a cél az, hogy a büntetések egy nagy ipari vállalat számára is kellő visszatartó erővel bírjanak. Az új szabályozás így jelentősen növeli a felelősséget a környezetszennyező nagyvállalatok számára. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte Lannert Judit miniszter szombaton közösségi oldalán. A szakemberek többek között a fejlesztő foglalkozások egyéni szükségletekhez igazítására, a pedagógusok együttműködésének erősítésére és az adminisztrációs terhek csökkentésére kerestek megoldást. A miniszter hangsúlyozta, hogy minden gyermeknek jár a lehetőség képességei kibontakoztatására és a megfelelő támogatásra. A munkacsoport alapjául az a civil szervezetek által összeállított köznevelési minimum szolgált, amely az esenis gyermekek jogait és a befogadó oktatás feltételeit foglalja össze. Az év végéig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti teherautók és buszok jövedéki adóját a kormány. Vitézi Dávid közlekedési miniszter közölte, a gázolaj utáni jövedékkiadót vissza lehet igényelni úgy, mint a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknál. A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete üdvözölte a döntést. Az idősek hónapja alkalmából tartottak meghitt ünnepséget a miskolci Viola Ház időskorúak otthonában, ahol a Fazekas utcai általános iskola diákjai köszöntötték a résztvevő szépkorúakat. Az intézmény főigazgatója kiemelte a generációk közötti kapcsolatok erősítésének fontosságát, míg a kicsinyek kórusa dalokkal és zenével hozott vidámságot az otthon lakóinak. Az eseményt a helyi vezetők köszöntői mellett a lakók verses műsora, táncos produkciók, kutyakiképzői bemutató és más intézmények zenés programjai színesítették. A meghitt délutánon a gyermekek jelenléte és műsora felejthetetlen örömteli pillanatokat szerzett a közönség soraiban helyet foglaló szépkorúaknak. 5-10 perccel hosszabb menetidőre kell számítani a vasúti közlekedésben a Nyíregyháza és Záhony közötti szakaszon, mivel Kemecse és Nyírbogdány között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a korlátozásra azért van szükség, mert egy vágányzári munka közben megrongálódott, és a vágányok felé megdőlt egy felső vezetéktartó oszlop. A helyreállítási munkálatok befejezéséig a vonatoknak várniuk kell a szemből érkező szerelvények elhaladására az érintett szakaszon. A fennakadás miatt az utasoknak érdemes fokozott figyelemmel kísérniük a menetrendi változásokat és a MÁV tájékoztatást.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Hillsong United ausztrál keresztény rockzenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Hillsong 40 éve indult el, mint közösség, és 30 év alatt 50 főről 20 ezerre duzzadt. Ez már önmagában megérne egy tanulmányt, hiszen csak szociális jellegű tevékenységük rendkívül kiterjedt, de maradjunk a dicsőítésnél.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Hillsong United egy ausztrál keresztény rockzenekar, mely az ausztráliai Hillsong gyülekezethez tartozik. Zenéjük a dicsőítés és az imádás olyan modern stílusa, amely ötvözete a keresztény zenének és a rocknak.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Az együttes korábban Ruben Morgan és Marty Sampson vezetett 1999-től 2001-ig. A zenekar jelenlegi frontembere énekese Taya Smith Greg Ruger 2013 óta, akihez a zenekar történelmének legnépszerűbb dalai is köthetők. A Hillsong dalok célja egyszerűen közel kerülni Istenhez, felemelni és dicsőíteni őt, és ezt dalokkal is kifejezni, így kapcsolódva a Hillsong Church küldetéséhez, az ige hirdetéshez.

Az együttes alapítása a Hillsong Church ige hirdetőihez köthető, később bővült a zenekar hangszeres zenészekkel és újabb énekesekkel. Az együttes énekeseit ennek megfelelően worship leadernek, azaz ige hirdetőnek, Isten tiszteletvezetőknek, ima vezetőknek nevezik.

0: Zeneslav című műsorunkat hallották, melyben a Hillsong United Ausztrál keresztény rock zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Több kis nyugdíjas a korábban bejelentettnél valamivel nagyobb emelést kap januárban, derül ki a társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezetből. A program legfontosabb eleme az öregségi nyugdíj minimumának 28.500 forintról 120.000 forintra emelése. A sávos nyugdíjemelésnél pedig 137, 140 és 143.000 forintos köztes minimumokat is alkalmaznának. Elindul a várólista csökkentési program, és a jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügyre fordított forrást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy több 10 milliárd forintot adnak a leghosszabb várólisták csökkentésére, ami a csípőprotézis és a szürkehályog műtéteket érinti első körben. Kármán András pénzügyminiszter szombaton közösségi oldalán bejelentette, hogy az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják majd közcélokra. A 2027. januárjától bevezetésre kerülő vagyonadó azokat érinti, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek. A kulcs az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonoknál 1%, a 100 milliárd fölötti résznél pedig 1,5% lesz önbevallásos alapon. A miniszter kitért a részletekre is, így például a házastársak adófizetési opcióira, a kiskorúak vagyonának kezelésére, valamint a cég értékelési és ingatlan becslési módszerekre. A NAV online kalkulátorokkal és segítségnyújtással támogatja majd a kötelezettség teljesítését a vagyonok értékének kiszámításában. Kármán András emlékeztetett arra, hogy a kormány vagyonadó javaslatáról jelenleg is zajlik a társadalmi egyeztetés, és várják a véleményeket. Továbbra sem a gyors, hanem a sikeres euróövezeti csatlakozást tartja célnak a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a Polgári Együttműködés Egyesület rendezvényén ismét úgy fogalmazott, az euró önmagában nem jelent megoldást a gazdasági kihívásokra. A csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön annak átvételére. Szerinte ennek feltételeit úgy kell teljesíteni, hogy a fenntartható növekedésre előnyös hatással legyen. A Magyar Nemzeti Bank elnöke ugyanakkor a kedvező hatások mellett a kockázatok mérlegelésére is felhívta a figyelmet. A MÁV csoport ezen és a következő hétvégén újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg az egyes vasútvonalon Kelenföld és Budaörs között a fővárosban. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint ágyazatrostálást és sínycserét végeznek, valamint felújítják a Muskétás utcai vasúti átjárót is. A beavatkozások nyomán 600 méteren javul a pálya állapota, és a korábbi óránkénti 60 kilométeres korlátozás helyett 80, illetve 120 kilométeres sebesség lesz engedélyezett. A fejlesztéseknek köszönhetően 1-2 perccel csökkenhet a menetidő, és stabilabbá válhat a menetrend tartása. A munkálatok ideje alatt a fővárosi Muskétás utcai átjárót lezárják, és egyes vonatok menetrendje is módosul, ezért az utazóknak érdemes előre tájékozódniuk. 20 millió forinttal támogatja a kárpátaljai fogyatékkal élőket gondozó intézményeket a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az anyaországi karitatív szervezet 10-10 millió forinttal segíti a Mezővári Ne Felejts fogyatékkal élő gyermekek rehabilitációs központját és az Élim-Hetyeni fogyatékkal élők napközi otthonát. Cibele Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat elnöke kiemelte, magától értetődő felelősségük, hogy minden eszközzel megmentsék ezeket a nehéz helyzetbe került szolgálatokat. Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök hangsúlyozta, hogy a jelenlegi gazdasági válság és a háború okozta gondok közepette, ez a támogatás mindkét intézmény számára életmentő. A Magyar Református Szeretetszolgálat a háború kitörése óta folyamatosan juttat humanitárius adományokat a térségbe, támogatva a legnehezebb helyzetben lévő kárpátaljai közösségeket. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő a halálbüntetés elleni világnap alkalmából tette közzé bejegyzését az X-en. A pápa úgy fogalmazott, A halálos ítéletek végrehajtása nélkül is lehet a közjót garantálni, és az igazságszolgáltatás feltételeit teljesíteni.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az Ökumenikus Segélyszervezet jelenléte Ukrajnában.
2: Segélyszervezet 1998 óta jelen van már Ukrajnában. Érvényes regisztrációval nagyon hosszú időn keresztül támogattuk. Az első időszakban elsősorban a kárpátaljai rászorulókat, aztán a későbbiek során 2014-től egy magasabb szintre emeltük a jelenlétünket, országos szintű segítséget tudtunk nyújtani a belső menekülteknek.
1: Irodalomterápiás foglalkozások kamaszoknak.
3: Van klinikai irodalomterápia is, de ez nem az, amit én csinálok. Én a fejlesztő irodalomterápiának mondjuk ezt. Ez semmiképp sem azt jelenti, hogy bárkit is fejlesztünk és megjavítunk. Ez azt jelenti, hogy olyan emberekkel dolgozunk, akik nem a klinikai populációt érintik. Igazából mindenkinek ajánlom, aki szeretne önmagával foglalkozni, vagy foglalkoztatják a világról, önmagáról, a társas kapcsolatairól és bármiről kérdéssel, mert ennek az a célja, hogy beszéljünk, halljunk a saját gondolatainkat, lássuk, hogyha leírjuk.
1: Szüreti hagyományok Kárpátalján.
4: A hagyományos kultúrában élő ember, főleg a paraszti kultúrában valóban ősszel vetett számot azzal, hogy hogyan sikerült a termés, ugye a búza már a hombárokban volt, tárolókban, a lisztet is őröltek, olajat ütöttek, tehát látták, hogy hogyan sikerült az ezévi termés, azért még ősszel is volt munka.
1: A Vásznon a legfrissebb magyar filmek 26. filmtetfest.
5: Minden évben igyekszünk az előző egy év legjobb nagyjátékfilmjeit összeválogatni, és ezek mellé néhány klasszikust is betenni, amit valamilyen apropóval érdemes előhúzni a tarsolyunkból, vagy a filmarchívumból, és szerencsére mindig sikerül néhány olyant is megmutatni a közönségnek, amit először lehet látni Romániában a Filmtet Festen.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Az ökumenikus segélyszervezet évek óta jelen van Ukrajnában. A háború 2022-es eszkalációja óta pedig minden korábbinál nagyobb humanitárius segítségnyújtást végez az országban. A szervezet munkája a Kárpátaljától egészen a háború sújtotta keleti és déli térségekig terjed, a humanitárius segítség mellett pedig hosszú távú programokkal és a helyi közösségek támogatásával is igyekeznek enyhíteni a háború következményeit. Az ukrajnai humanitárius helyzetről, a jelenlegi programokról és a segítségnyújtás tapasztalatairól Dékány Bencével, az Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának igazgatójával beszélgettünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
2: A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a háború kitörése pillanatától nagyon mély szálakkal kötődik az ukrajnai segélyprogramokhoz. Nagyon sok területen vannak ott, itt Kárpátalján is, és az ország számos régiójában, akár a front közeli zónákban is. Éppen nem olyan rég hallhattunk arról, hogy egy új állomásponttal bővült Harkov városában nyit egy irodát a szervezet. Kérem, mesélj ennek a mostani irodanyításnak az apropóján erről a tevékenységi területről.
3: A segélyszervezet 1998 óta jelen van már Ukrajnában. Érvényes regisztrációval nagyon hosszú időn keresztül támogattuk. Az első időszakban elsősorban a kárpátaljai rászorulókat, aztán a későbbiek során 2014-től egy magasabb szintre emeltük a jelenlétünket, országos szintű segítséget tudtunk nyújtani a belső menekülteknek, több mint 500 000 rászorulót elérve abban az időszakban, és erre még egy szintet tudtunk tenni, vagy lépni 2022-ben, amikor kitört a háború. Ekkor már négy irodában keresztül Lviv, Kijev és Dnipro központtal hajtottunk végre segélyezési akciókat, amelynek következtében 2022-t követően egy több mint 50 000 000 dollár értékű segélyakció keretében több mint 1 000 000 rászorulót tudtunk elérni. Szóval, ahogy ön is említette, elég komoly elérési számokkal dolgozunk, mindig is fókuszterületként és prioritásként gondoltunk az ukrajnai munkánkra, és ez a jövőben sem fog változni. Azonban azt látni kell, hogy a nemzetközi segélyezés források az elmúlt időszakban erősen visszaestek több okból, és ez sajnos a mi szervezetünket is, és a mi munkánkat is befolyásolta. Éppen ezért a korábbi négy iroda helyett az elmúlt időszakban Beregszászi központtal hajtottuk végre programjainkat, a többi irodánál egyfajta racionalizációt kellett végrehajtani.
2: Azért csökken a támogatás mértéke a nemzetközi szervezetektől, egyébként nagyon sok területen ezt látjuk, mert valóban csökken a feladat és az igény és a probléma?
3: Sajnos nem. Ez Ukrajna is, és az ottani háború is ennek egy mintapéldája sajnos, de ha globálisan körbenézünk, ott is azt látjuk, hogy mintha inkább számosodna azoknak a területeknek a száma, legyen szó akár természeti, akár ember okozta katasztrófáról, ahol milliók szorulnak segítségre. Szóval azt látjuk, hogy az igények nem csökkennek, ugyanakkor a figyelem egy adott konfliktusra, egy adott helyzetre rövidül, és egyre kevesebb időt szán rá mind a média, mint pedig a nemzetközi segélyezéssel foglalkozó országok. Mondhatni, elmúlik a figyelem.
2: Térjük vissza akkor Harkov esetére, ott mi zajlik, és miért pont ezt a területet választották?
3: Ahogy említettem, sajnos a forrás hiány miatt egy bizonyos szintű racionalizációt kellett végrehajtanunk, ugyanakkor folyamatosan követtük az országban zajló híreket ettől függetlenül is. Ennek kapcsán azt láttuk, hogy a frontvonal környékén nagyon-nagyon komoly humanitárius helyzet van kialakulóban, talán a legkeményebb térre lehet számítani az idei év során. Éppen ezért úgy láttuk, hogy mind nekünk ahhoz, hogy megfelelő gyorsasággal, pontossággal, információhoz jussunk az ott zajló folyamatok kapcsán, szükségünk van egy irodára, és ugyanígy abban a pillanatban, hogy rendelkezésre állnak azok a források, amivel mi a rászorulókon segíteni tudunk, egy ottani irodával, egy ottani koordinációs központtal tudjuk ezt a leghatékonyabban eljuttatni a rászorulóknak. Két fő területre szeretnénk most a következő időszakban fókuszálni. Az egyik a helyi civil kezdeményezéseknek a megerősítése, hiszen ki tudná jobban azt, hogy mire van szüksége az odaérkező belső menekülteknek, akár az ott nehéz helyzetbe kerülő idős rászoruló közösségnek, mint maga az ott élő helyi közösség. Szóval ezeket a kezdeményezéseket szeretnénk támogatni az első időszakban, az ő kapacitásaikat szeretnénk fejleszteni. Ez lesz az első és talán legfontosabb tevékenységünk, és emellett, ahogy említettem, egy nagyon hideg térre számítunk, szóval a hideg téliesítési felkészülés folyamatához is szeretnénk hozzájárulni.
2: Milyen területeken tudnak jelen lenni ma ezekben a régiókban? Mi az, ami most jellemzi a különböző projekteket az ökumenikus segélyszervezet belső Ukrajna terén?
3: Azt látjuk, hogy Ukrajnában, ebben a hatalmas országban területtől függően egészen eltérőek a szükségletek jelenleg. Még Harkivban elsősorban humanitárius segítségnyújtásra kell gondolni, akár élelmiszerszállás, higiéniai eszközöknek a biztosítása a prioritás, addig a kijevi régióban már sokkal inkább az oktatási intézmények rehabilitációjára tudunk fókuszálni, ott erre van nagyon nagy szükség, a nyugati régiókban pedig az odaérkező belső menekülteknek a megsegítésére, akár a veteránoknak a támogatása és reintegrációja az, ami nagyon-nagyon fontos lesz a következő időszakban. Szóval folyamatosan figyeljük azt, hogy melyik régióban, a melyik országrészben mire van a legnagyobb igény, és mi ezzel kívánjuk segíteni a rászorulókat.
2: Kérünk oda Kárpátaljához, minden éven számos programmal segítik az itt élőket, mindenféle képzéssel, szociális programmal, illetve a tiek közelettével, egyéb fűtési támogatással is próbálják segíteni a kialakult helyzetet.
3: Így igaz, továbbra is töretlenül működnek anyaotthonaink, gyermekeket támogató intézményeink, és emellett természetesen itt is szeretnénk a téliesítési folyamathoz hozzájárulni. Hamarosan el fogjuk tudni indítani azt a sajnos nem a korábbiakkal megegyező, de igyekszünk egy komolyabb támogatást nyújtani ott helyben is.
2: Az anyaotthonoknak a funkciója, a hálózata nagyon fontos funkciót tölt be, nagyon fontos munkát végeznek, gyakorlatilag szakmai segítséget, melegételt, illetve sok esetben egy tér kialakítása, amely biztos pont lehet a gyermekek nevelésében, fiatal anyukák részén. Mennyire működik ez jól, és milyen igényre válaszolt az elmúlt években kialakított hálózatok?
3: A gyermekek támogatása az mindig is a segélyszervezetnek a fókuszterülete volt. Úgy gondoljuk, hogy a gyermekekbe való befektetés az igazából a jövőbe való befektetés. Ők azok, akik a leginkább magukra vannak idézőjelben utalva, hogyha a körülmények nem biztosítottak. Akár legyen szó itt oktatásról, élelmezésről, ahogyan is említette. Ezt a munkát szeretnénk mindenképpen folytatni a jövőben is. Úgy látjuk, hogy azokkal, akikkel mi tudtunk foglalkozni, és a mi látókörünkön belül vannak, sok esetben volt komoly fejlődés, sikersztorikról, sikertörténetekről tudunk beszámolni. Nyilván az igények azok mindig magasabbak, mint a mi elérési számaink, tehát lehetne ezt nyilván tovább fejleszteni. Azon dolgozunk, hogy minél több emberhez el tudjuk juttatni ezt a fajta támogatást is.
2: Különböző szociális tevékenységeket is végeznek Kárpátalján, ezek mennyire maradnak meg, mennyire sikerül ezeket kivitelezni?
3: Egyelőre úgy látjuk, hogy ezek tudnak folytatódni. A célunk az, hogy továbbra is folyamatos kapcsolatban legyünk a helyi közösséggel, legyen szó a helyi kormányzatról, a helyi rászorulókról, a helyi lakosságról, tehát folyamatosan felmérjük azokat az igényeket, szükségleteket, amik most jelenleg felmerülnek. Itt azért komoly változásra nem számítunk a közeljövőben, tehát úgy gondoljuk, hogy azok a fajta programok és segélyezési akciók, amiket az elmúlt években rendszeresen végrehajtott a segélyszervezet, azokra a közeljövőben is szükség lesz.
2: Az alapítvány várja a személyes adományokat is, illetve van mód mindenféle támogatási oldalra. Mit kell tudni ennek a részéről? Hogyan lehet segíteni az alapítványt? A 1353-as adományvonal az él, és tényleg itt a lehetőség akár azok számára, akik Magyarországon töltik az életüket, vagy éppen külföldön is Kárpátaljára származnak, mindenképpen van lehetőség így módon támogatni a kárpátaljai ukrajnai tevékenységüket is.
3: Így igaz, nagyon szépen köszönöm, illetve szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a segélyszervezet.hu oldalon az Ukrajna fület kiválasztott további információkat tudhatnak meg a jelenleg zajló programjainkról, tevékenységünkről, és itt az adományozás fülön belül pedig hozzá tudnak járulni a munkánkhoz.
2: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, sok erőt és áldást kívánok az életükre, munkájukra, szolgálatukra.
3: Köszönjük szépen!
1: Az elmúlt percekben Dékány Bencével, az Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának igazgatójával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Irodalomterápiás csoport indul a 9-11. Osztályos diákoknak a Mesekuckóban október 5-től december 7-ig. A foglalkozásokat Molnár Szilvia, mester is hallgató vezeti, aki Lélekoldalak néven is elérhető a közösségi médiában. A résztvevőkre történetek, beszélgetések, írás és játék vár, lényeg a kíváncsiság, a gondolkodás és megtapasztalás. Molnár Szilviával Pilbák Kincső beszélgetett.
2: Irodalomterápiás csoport indul 9-11. Osztályos diákok számára a kolozsvári Mesekuckóban Molnár Szilvia vezetésével, aki a foglalkozásukról és az irodalomterápiához kapcsolódó személyes kötődéséről mesélt. Kezdjük azzal, hogy mutatkozz be és mondd el azt, hogy mit is jelent az irodalomterápia neked az életedbe, hogyan lett az életed része.
3: Molnár Szilvia vagyok, gyimesi, hogyha hallatszik a tájszólásomon, jelenleg egyetemista, mesterképzésen, és most végeztem el Szegeden az irodalomterápiás továbbképzést. Azt hiszem, hogy egészen kiskorom óta mindig is használtam irodalomterápiát, és irodalomterápiás célból csak nem tudatosan. Mindig is sokat írtam és olvastam, és mindig is egy ilyen menekülő út volt számomra az irodalom. Egészen pici koromtól, mióta már körülbelül írni tudok. És szerintem egyetemen értem rá arra, hogy létezik olyan, hogy irodalomterápia. Itt Romániában képzést sem láttam egyébként, és annyira nem elterjedt. Úgyhogy hozzám így a magyarországi hírek egy kicsit későn értek el. Érdekelni kezdett, rájöttem, hogy mi ez, és mivel érdekelt, így elmentem, és megtanultam.
2: Tartottál te már ilyen foglalkozásokat? Hogyan néztek azok ki, kiknek szóltak?
3: Az államvizsga dolgozatomhoz, a szakdolgozatomhoz volt olyan lehetőségem, hogy megtartott irodalomterápiák jegyzőkönyvéből készüljön ez a dolgozat, és ennek keretében tartottam Nagyenyeden szintén 9-12 osztályosoknak irodalomterápiát. Ez is ugyanúgy, mint amit most meghirdettünk. 6 alkalomra, egymásra épülő alkalomra redukálódott, és szintén ugye ezzel a korosztállyal foglalkoztam. Ott is ugyanúgy az identitás, az ember helye a világban, az identitás kérdések és krízisekvel foglalkoztunk. Semmi, ami túlságosan megterhelő lenne, de kicsit minden, ami érdekelheti az embereket, és ebből fejlődni tudunk.
2: És hogyan néz ki egy ilyen foglalkozás, hogyan épül fel?
3: Az első alkalomkor mindig lefektetjük a határokat, hogy meg tudjam teremteni a biztonságot, hogy mindenki tényleg úgy tudjon jönni, hogy nem kell félnie semmitől. Ez a nulladik pont, és egyébként körülbelül minden irodalomterápiás foglalkozáson van egy felvezető rész. Általában ez a ráhangolódás szolgálja meg, hogy minél könnyebben meg tudjanak nyílni az emberek. Ennek vannak különböző módszerei. Aztán javarészt egy szöveggel, de nem mindig, én nem csak szövegekkel szeretek foglalkozni. Azt megbeszéljük, utána azt még feldolgozzuk egyéb gyakorlatokkal, itt jöhet mondjuk az írás és más módszerek is. És a végén mindig szeretem azt, hogy reflektáljunk arra, hogy mi is történt velünk, hogyan megyünk el innen, mit viszünk magunkkal, mit hagyunk itt, és mit fogunk kezdeni azután, miután hazaértünk.
2: És a szövegeken kívül mi az, ami még a segítségedre lehet?
3: Nagyon sokat használok képkártyákat. Ennek vannak különböző kifejezetten terápiás célra és nem terápiás célra kitalált módszerei, anyagai. Egyébként azt, amit szövegként értelmezünk, is nagyon sokrétű, mert szerintem egy nagyon jól megszerkesztett plakát is lehet egy ilyen katalizátor, hogyha az éppen meg tudja mozgatni az egyénben azt, amivel neki most éppen dolga van. De mozgásos és kreatív gyakorlatokat, művészetterápiát is, egyedül a dráma az, ami nem áll hozzám kifejezetten közel, de minden más felé nyitott vagyok.
2: És kiknek ajánlottam úgy egy ilyen terápia, illetve mennyire van konkrétan terápiás hatása?
3: Van klinikai irodalomterápia is, de ez nem az, amit én csinálok. Én a fejlesztő irodalomterápiának mondjuk ezt. Ez semmiképp sem azt jelenti, hogy bárkit is fejlesztünk és megjavítunk. Ez azt jelenti, hogy olyan emberek dolgozunk, akik nem a klinikai populációt érintik. Igazából mindenkinek ajánlom, aki szeretne önmagával foglalkozni, vagy foglalkoztatják a világról, önmagáról, a társas kapcsolatairól és bármiről kérdése, mert ennek az a célja, hogy beszéljünk, halljunk a saját gondolatainkat, lássuk, hogyha leírjuk, kapjunk visszajelzést, mert amire gondolt a körtő is valószínűleg ugyanarra gondolt, mint én most, mert szerintem a költészet is értelmezhető irodalomterápiás megközelítésből. Úgyhogy igazából mindenkinek ajánlom ezt a csoportot, most kifejezetten kamaszoknak, hirdettük meg 9-12 osztásoknak, 11-nek, mert 12-esek már így is elég leterheltek, de nincs egyébként szerintem korosztálya. Meseterápia az, ahol inkább az óvodáskorúaknak ajánlott, az kicsit konkrétabb módszertan van annak, mint az irodalomterápiának, de az irodalomterápia alfaja meseterápia, de bárki, aki foglalkoztat ez.
2: És említetted, hogy hát szabályok vannak lefektetve, itt konkrétan mikre gondoltál?
3: Minden, ami a biztonságban tartásról szól, ez legyen az, hogy hogyan kezeljük a mondani valónkat, mit mondhatunk, nem véleményezzünk másokat, például mindenkinek joga van a saját világában, a saját módszerei és lehetőségei szerint megtapasztalni azt, ami éppen körülveszi, de a testi biztonságot is jelenti egyébként, hogy nem zökkentjük ki, nem telepedünk rá másokra, vagy mindig szoktam mondani, hogy nyugodtan bárki kimehet mosdószünetbe, már a 100 perc azért eléggé hosszúkás.
2: Miért pont a kamaszokat választottad korosztály?
3: Ez egy jó kérdés egyébként, mert én egyszerre nyitott vagyok az egyetemisták és a kamaszok felé is, és úgy jött ki, hogy a kamaszok az első lépés, akik felé most nyitunk. Talán azért is, mert már foglalkoztam velük, és szeretném jól csinálni azt, amit csinálok, és már tudom azt, hogy hogyan kellene körülbelül csináljam azt, amit csinálok, hogy mindenkinek jövedelmező legyen ez, és én egyébként azért is vagyok kifejezetten a kamaszok felé is nyitott, mert rettentően csodásak a kamaszok szerintem. Nem is szeretem azt mondani, hogy kamaszok, és nem is szeretem kamaszként kezelni a kamaszokat, mindig felnőttként, mert nagyon jók a gondolataik, nagyon inspirálóak, nagyon céltudatosak, okosak, ügyesek, tudják, hogy hogyan kell elérni azt, amit akarnak, mivel hogyan kell foglalkozni. Szóval övék a világ, és mi ebből csak tanulni tudunk.
2: Miben különbözik az írásterápiától az irodalomterápia, mivel ad másabbat?
3: Az írásterápia az irodalomterápiának egy része, egyébként mi is használjuk, annyi különbséggel, hogy nem csak írásterápia, és például nem ez az irodalomterápia, amit én használok, az nem traumafeldolgozásra fekteti a hangsúlyt. Írásterápiát nem használok, mert én nem terápiát kínálok, hanem fejlesztő tevékenységet. Kreatív írást és expresszív írást szoktam én használni, de mindig csak egy olyan szintekig, amíg az az egyéneknek jó, és nem arról szól, hogy a traumáinkat most nagyon megbolygassuk, és azokkal dolgozzunk, mert még egyszer mondom, én nem vagyok pszichológus, és ez a kompetencia határaimon kívül esik. Tudom azt, hogy mit tudok kínálni, és mit nem, és nem az a célom, hogy bárkinek is megváltsam az életét, hanem az, hogy valami jót adjak.
2: És akkor konkrétan erről a meghirdetett terápiáról beszélj, kérlek, hogy mit kell róla tudni, hol tudnak jelentkezni.
3: Van nekem is Instagram és Facebook oldalam, az a neve, hogy Lélekoldalak, és a Mesekuckó is meghirdette. Oda van kirakva egy Google Forms kérdőív, ami majd a 10 jelentkezőt követően lezárul, mert a létszámkorlátunk az 10 fő, hogy minőségében tudjunk dolgozni. Ezt majd követni fogja egy interjúbeszélgetés, ami nem kikérdezés, hanem ismerkedős jelleggel van, hogy szülő is és gyermek is tudja, hogy igazából kivel fognak találkozni majd a kamaszok, és megismerjenek engemet, és ezért tartottam ezt fontosnak, hogy szóba álljunk egymással, és azt követően majd én e-mailben fogom a megadott e-mail címekre visszaküldeni a végleges választ.
1: Az elmúlt percekben Molnár Szilviával beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Az ősz beköszöntével Kárpátalján is előtérbe kerülnek a régi szüreti hagyományok. A szüret egykor nem csak a szőlő betakarításáról szólt, hanem igazi közösségi esemény volt, amelyhez mulatságok, szüreti bálok és felvonulások is kapcsolódtak. De az őszi időszakhoz számos más hagyomány is kötődött, köztük az őszi lakodalmak, amelyeknek szintén megvoltak a maguk szokásai és különleges mozzanatai. A kárpátaljai szüreti és őszi lakodalmi hagyományokról dr. Kész Margittal, néprajzkutatóval beszélgetünk.
2: A hagyományos kultúrában élő ember, főleg a paraszti kultúrában, valóban ősszel vetett számot azzal, hogy hogyan sikerült a termés, ugye a búza már a hombárokban volt, tárolókban, a lisztet is őröltek, olajat ütöttek, tehát látták, hogy hogyan sikerült az ezévi termés, azért még ősszel is volt munka, például a szőlőszedés, a szüret, ami itt Beregben, Ugocsában, meg Ungban is nagyon fontos volt a mi vidékünkön, illetve hát a Kárpát-medence más területein is, de itt a jelenlegi Kárpátalján, a vidékünkön szeptember közepétől már megkezdődött általában a szüret, az ilyen korábbi fajták, mint a kadarka, irsai olivért már leszüretelték, és hát ilyenkor már elkezdtek gondolkodni azon, hogy ez a termés ugye kitartson tavaszig is, illetve hát a nagy közösségi mulatozások, mert nyáron erre nem volt idő. Tehát a nyár az valóban arról szólt, hogy a jövő évig, tavaszig kitartson az élelem. Ilyenkor valóban lakodalmak indultak, volt szeptembertől, még kisfarsang, szeptember végétől, az kisfarsangnak is nevezik, október, november, ez a lakodalmak időszaka volt, mert ekkor már ez a megnevezett korai szőlőfajtákból akár bort is készítettek, ugye a kenyérhez, kalácshoz megvolt a búza, a liszt, és ilyenkor mulathattak, idő volt rá. Illetve a szüret maga is egy nagyon nagy ünnepség volt. Leírásokból is tudjuk, akár az Álompákászban, vagy a két világ határán, ugye Pálóczi Horváth Ádám Melegszászhoz kötődő leírásában többször megjelenik maga a szüret, amelyben rotyog a bogrács, sütik a fánkot, a csörögét, illetve hát elmondja az Álompákházban, hogy a lányok készítik a fűrt szőlőket, és küldik a hágon túlra Lembergbe. Tehát nem csak bort készítettek, hanem eladták a szőlőt is. A salánkiak nagyon büszkén beszélnek arról, hogy náluk olyan ófajta szőlő, lehet, hogy ez csak városi legenda, de ezt így mondják, termet, hogy amikor a beregszászi árushoz elhozták, akkor az kikiáltott, hogy a salánkiak sor nélkül jöhetnek, mert tőlük megveszük, mert ilyen szállítható szőlőfajtáik voltak. Tehát itt vidékünkön nagyon sok településen a szüret az egy különleges időszak volt, ez általában kalákában történt, tehát megbeszélték, hogy egymásnak kik mikor szüretel megy segíteni. A nők szedték általában kis kacorral, úgynevezett görbe késsel, a férfiak pedig az erősebb nem, puttonyban hordta, volt, amikor lábbal is taposták a szőlőt, de présekbe tették, és hát ugye a must, az is egy jellegzetes itala volt a szőlő szüreteknek. Azokon a településeken, ahol ennek hagyománya volt, ugye ott mindig dombos vidékek voltak, és aztán a szovjet rendszerben elvették az emberektől ezeket a szőlőket, amelyek nagyon nagy értéket jelentettek. Például az én férjem nagyszülei mindig nagy büszkeséggel mondták, hogy ők milyen sok szőlőt adtak azért, hogy a református templomban az első padban ülhessenek. Tehát ez ilyen hagyomány volt. Aztán elvették ugye ezeket a magántulajdonú szőlőket, és így alakultak ki az udvaron a lugasok. Kárpátalján ez egy különleges dolog, itt direkt termő szőlőket ültettek, mert itt általában a lugason csak az marad meg, de mindig így is ragaszkodtak a borhoz. Igaz, hogy nem volt olyan értékes már, de fontos volt. És amikor véget ért a szüret maga, akkor már jöhetett általában egy-egy ilyen nagy munka után van valamilyen feloldódás. Tehát jöhetett a szüreti bál, aminek nagyon nagy hagyománya van. Ugocsában az Ugocsa újság leírja, hogy a külön mesterségek képviselői külön bálokat szerveztek maguknak, például Nagyszőlősön szüreti bált. Általában jótékonysági cselekmények is voltak ebben. A falvakban is ez úgy történt, hogy szekérre ültek a hát ünneplő ruhába vagy viseletbe öltözött lányok, fiúk, és elindultak hívogatni. Tehát tudtára adták a közösségnek, hogy mikor kezdődik a bál. Kiszálltak egy-egy kanyarban, vagy egy-egy ilyen jellegzetes helyen, énekeltek, táncoltak egyet, elmondták, hogy szeretettel várunk mindenkit a bálba, és a bálban viszont régebben úgynevezett koszorút, szüreti koszorút aggattak a plafonra, hát vagy pajtában, vagy egy kinevezett helyen, később ilyen kultúrházakban volt a szüreti bál, és a csőszök mellett, mert voltak úgynevezett csőszök, akik vigyáztak arra, hogy el ne lopják ezt a koszorút, vagy a felaggatott szőlőt, és ha lopáson kapták a bálozókat, akkor megbüntették őket. Aztán a legszebb lány, vagy a legszerelmesebb fiú megvásárolhatta ezt a koszorút a szerelmének. Aki már szüreti koszorút kapott a szüreti bálban, ezt már általában ilyen komolynak tartották, tehát valószínűleg, hogy már jövő ősszel esetleg, vagy ezen az őszön össze is házasodhattak. Újabban szüreti kosarakat lehet vásárolni, ez már modernebb dolog, és akkor amikor megvásárolják, hát ez nagy büszkeség, erről beszél a falu, újabban a Facebookra teszik, ha még valahol, ugye mert a háború miatt tiltva vannak az ilyen nagy közösség összejövetele, na azért iskolákban még megrendezik, ez tapasztalom, tehát ragaszkodik annyira a kárpátai közösség ehhez a hagyományhoz, hogy megrendezik a szüreti bálokat.
3: Maga az esküvőknek a világa nagyon izgalmas, hogy erre az időszakra teszik. Egyrészt gondolom van benne anyagi megfontolás, hát és mert ugye ilyenkor van pénze a gazdának, illetve a férsülő-nősülő családtagoknak is. Mennyire volt ez ebből a szempontból ilyen varázs? Időszak.
2: Nem is csak a pénzről szólt ez. Tehát azért a stafírungot, a hozományt a lánynak egész életében gyűjtötte már, ahogy megszületett a lány, az már megvolt. Ruházat, ez a klasszikus fehér menyasszonyi ruha, ez a 20. század második felétől kezdett a falvakban, polgári közösségekben, városokban ott hamarabb, tehát arra se kellett költeni, mert már megvolt az a mondjuk a vasárnapró nagyünnepi ruhája, amiben templomba jár. Igazából az ételek sem kerültek olyan sokba, hiszen pontosan azért volt ősszel, mert akkorra már volt liszt, volt állat, ami megnőtt, amit le tudtak vágni, a bor a korai szőlőfajtákból már kifort, tehát az asszonyok, a szomszédok összejöttek, nem kértek fizetséget azért, hogy főzzenek, meg azért a 20. század első feléig, ha megnézzük a korabeli fotókat, nem róskadozott azért úgy az asztal, ahogy most, tehát ilyen hidegtálak, stb. Mindenki vitt egy-egy süteményt, mint később már az 50-es, 60-as években egy-egy tortát, a lányok, a nyosszolyók vagy a rokonok, és volt húsleves, töltött káposzta, valamilyen tészta, később jött a krumpli, bor. Tehát igazából pénzbe annyi minden nem került. A közösség ilyenkor összefogott, és szívesen segítette, tehát senki nem számolta a saját munkáját. Ez nem úgy van, mint most, ugye, hogy azt is számoljuk, hogy mennyit dolgoztunk, mennyi időt töltöttünk ezzel, és különleg meg is sértődtek az utcában az asszonyok, ha valakit nem hívtak például segíteni. És akkor ez napokkal előtte elkezdődött, ugye már hetekkel, mert a csiga tésztát azt már hetekkel előtte elkészítették, akkor mindenki, ami kiment csigatésztát készíteni, az vitt például tojást, megbeszélték, hogy lisztet, de igyekeztek a sajátjukból kihozni. És a lakodalomba is vittek tyúkot, megfelelő tojást, lisztet, amit kellett. Tehát tulajdonképpen aki elment, az a saját családjának a fogyasztását, azt bele is tette, oda is adta. Tehát itt ez így működött.
3: Ősszel a pásztorok, illetve anyák is visszatértek, e kapcsán milyen hagyományok, milyen szokások jöttek?
2: Igen, ősszel általában azt mondják, Szent Mihálykor hajtják be az állatot.
3: Pont tegnap volt, igen.
2: Igen, Kárpátalján ehhez olyan nagy hagyományok annyira nem fűződnek, meg tovább is tartották ki, ha éppen jó volt az idő, mert nagyon sokat számított az, hogy meddig tudott még kint legelni, mert a széna az nem csak most olyan nagyon nagy probléma, pláne ha több jószág volt egy családban, és ugye azt mondták, hogy egy négy lábú jószágnak, egy tehénnek mondjuk négy szekér széna kell, minden lábára egy széna, vagyis egy szekérgyi. Na most képzeljük el, hogyha volt több is, tehát akkor azt egész nyáron kaszálni kellett, és tették is, nagyon nehéz munka volt az. Nem hiába Móri Zsigmond is leírja ugye a Boldog emberben, hogy amikor a boldog ember felment Pestre, akkor meghagyta a feleségének, ha nem maradt szén, akkor etessétek le a ház tetejéről a szalmát. Ilyen is volt.
1: Az elmúlt percekben dr. Kész Margit néprajzkutatóval beszélgettünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Október 7-én kezdődött a 26. Filmtetfest erdélyi magyar filmszemle, amely idén is a legfrissebb magyar filmes alkotásokat hozza el az erdélyi közönségnek. A fesztivált Kolozsváron és további 16 erdélyi településen rendezik meg egészen október 11-ig. A programban nagyjátékfilmek, rövidfilmek és dokumentumfilmek mellett idén is helyet kap a fiatal erdélyi filmeseket bemutató filmgalop verseny, valamint számos közönség találkozó és szakmai program. Az idei Filmtetfestről és a program újdonságairól kérdeztük Bozogány Klára szervezőt, a riporter Ungvári Szende.
4: Idén ugye 26. alkalommal szervezitek meg a Filmtetfestet. Milyen nagyjátékfilmekkel készültök? Igazából láttam, hogy nagyon sok nagyjátékfilm idén itt Romániában premierként jelenik meg.
5: Igen, minden évben igyekszünk az előző egy év legjobb nagyjátékfilmjeit összeválogatni, és ezek mellé néhány klasszikust is betenni, amit valamilyen apropóval érdemes előhúzni a tarsolyunkból, vagy a filmarchívumból, és szerencsére mindig sikerül néhány olyant is megmutatni a közönségnek, amit először lehet látni Romániában a Filmtetfesten, és ilyen idén például a nyitófilmünk a Földszint, amit néhány hete mutattak be Velencében, tehát abszolút friss és ropogós, de nem is tudom, sorolhatnám a Mami Blue-t, aminek angol címe van, de egyébként teljesen magyarul beszélő film, és ez egy csodálatos dráma, egy lassacskán megvakuló anyáról, meg a fiáról, mert végül is ketten a főszereplők, akik próbálnak megbirkózni ezzel a válsághelyzettel. Azt hiszem, a Mambo Maternica az egyszer volt vetítve Romániában, éppen a múlt héten Sepsiszentgyörgyön, tehát szinte-szinte az is premier, de a Pipásnak is akkor volt egyedül vetítése, ez ugye egy megtörtént esetet dolgoz fel, egy sorozatgyilkosról szól, akinek a férfi ruhája alatt, tehát kiderül, hogy egy nő bujkált végig, és igazából nem egy krimiről van szó, hanem egy komoly drámáról. Folytathatnám a Blue Heronnal, aminek az az érdekessége, hogy a rendezője Kanadában él, és ő egy híres magyar díszlettervezőnek a leszármazottja, és pont egy ilyen bevándorlós történetet dolgoz fel a saját életéből is inspirálódva.
4: Ahogy említetted, klasszikus filmek is mindig terítéken vannak a Filmtetfesten. Idén milyen filmekkel rukkoltok elő a nézőknek?
5: Három olyan filmet sikerült elhoznunk, ami közel áll hozzánk is, a szívünkhöz is. Kettőn nagyon jól szórakoztunk, akkor, amikor először láttuk, akkor, amikor újra elővettük, és remélem, hogy a közönség is ugyanígy fog ezekre gondolni. Hát az Egészséges erotika az egy ropogós szatíra, és ugyanúgy a Falfúró című film is, Szomjas György filmje, amit talán egy kicsivel kevesebben ismernek, mint az Egészséges erotikát, de közös bennük, hogy mind a kettő a Kádár rendszernek az utolsó napjait, éveit, hónapjait karikírozza ki, és hát a kisember szemszögéből nézi ezt az időszakot. Ezen kívül pedig nagyon örülünk, hogy a Werkmeister harmóniákat is műsorra tudjuk tűzni, ez ugye Tarbélának az egyik főműve, és két szomorú, vagy kevésbé szomorú aktualitása is van, az egyik, hogy ugye Tarbélát elveszítette a magyarság, lehet így általánosítva fogalmazni, azt hiszem idén januárban. A másik aktualitása, ami sokkal derűsebb, az az, hogy a film Krasznahorkai László egyik regényét dolgozza fel, és hát Krasznahorkairól tudjuk, hogy nemrég Nobel-díjat kapott.
4: A film Galupnál tartunk, idén kis játékfilmekkel tudtak jelentkezni, és 12 filmet választottatok ki. Milyen témák jelennek meg a filmekbe, illetve hol és mikor szavazhat majd a közönség?
5: Őket a Filmgalop nevű versenyszekciónkban kell keresni, fiatal erdélyi filmeseknek a fikciós rövidfilmjeit válogattuk idén össze. Róluk így összességében azt kell tudni, hogy fiatalok és iszonyú tehetségesek, és nagyon-nagyon jól látszik ebből a válogatásból, hogy ők hogy néznek most ebben a pillanatban a világra, és mi az ő mondani valójuk róla. Nagyon változatosak a témák, és általában az alkotóknak a hétköznapi valóságából ihletődnek, ha lehet így mondani, de van közöttük olyan, ami teljesen el is rugaszkodik ettől a valóságtól. Van például horror eszközökkel megoldott ballada adaptáció, ugye az Ágnes asszony az Arany János balladájának egy sajátos feldolgozása, van animációs mese, egy ilyen szomorkás, gyönyörű melodráma közöttük, de most így igazságtalan kettőt kiemelnem. Igazából mindegyikben van valami különleges, és mindegyiknek van egy jellegzetes, sajátos filmnyelve, és úgy gondolom, hogy ettől nagyon értékes és erős ez a válogatás. Az összes film elérhető lesz a filmtetfest.ron a fesztivál ideje alatt és kizárólag alatta, és ugyanitt lehet szavazni a kedvencükre, hiszen nem csak fődíja van a filmgalopnak, amit egy háromtagú zsűri fog odaítélni, hanem lesz egy közönségdíja is, és erről igenis a nézők döntenek. De ettől függetlenül, hogy igyekszünk mindenkit oda irányítani, hogy szavazzanak a filmekre, amiket már megnéztek nyilván, mindenkinek javasoljuk, hogy nézzék meg moziban ezeket az alkotásokat, mert ez az év most különösen olyan, hogy részletgazdag, képekkel dolgozó, igazán moziba kívánkozó filmek vannak ebben a szekcióban.
4: Ugye nem csak filmek lesznek, hanem szakmai programok is. Idén a programoknak mi a tematikája?
5: Kicsit véletlenül is alakult úgy, hogy elég nagy hangsúlyt helyezünk idén a rövid filmekre. Egyrészt van egy konferencia, ami rövid filmek és digitális média használat általában, hát ezt a területet kutatja, és van egy kerekasztalunk is, amire különböző szakmákból érkező, de rövid filmekkel kapcsolatban álló szakembereket hívtunk meg. Ugye van egy producerünk, egy vágónk és egy fesztiváli igazgatónk, aki kimondottan rövid filmekkel foglalkozik, úgymond a hétköznapokban. És azt hiszem, hogy nagyon érdekes ezeknek az embereknek feltenni azt a kérdést, hogy mitől jó a rövid film, és mik azok a jellegzetes hibák vagy csapdák, amikbe a filmesek beleesnek, és amitől végül az ő dédelgetett alkotásuk végül nem működik. De azt hiszem, hogy olyan tanácsokat is tudnak ők adni, amik viszont használhatók ahhoz, hogy valaki filmet kezd készíteni, és ugye manapság egyre többen vagyunk, akik valamilyen formájú mozgóképet rögzítünk, akár a saját telefonunkkal, tehát hogy mi az, amitől a produktumunk az működőképes lesz, és leköti a nézőt. Az egyik legfontosabb szakmai programunknak az újratervezés címet adtuk. A vendégünk lesz Ugrin Julianna, dokumentumfilmes producer, aki a Nemzeti Filmintézet ideiglenes igazgatóságának az elnöke jelenleg, és arról fog mesélni, hogy milyen kihívásokkal szembesült az intézmény nemrég létrejött vezetősége, hiszen ugye egy kormányváltás után az NFI-nek a vezetősége is változott, illetve szintén érdekes lesz, hogy a beszélgetés második felében határon túli filmes szakemberek fognak beszélni, mesélni arról, hogy az ő szemszögükből hogyan néz ki ez a változás, vagy mire számítanak, vagy hát arra számítunk, hogy ez egy érdekes és tartalmas kerekasztal beszélgetés lesz, ami talán mindenkinek hasznos, és annak, aki pedig csak egyszerűen kíváncsi résztvevőként ül be rá, annak is érdekes lesz. Hát egy kicsit képet kaphatunk arról, hogy hol is tart ma a magyar filmszakma.
4: Erre a szakmai programokra ugye bárki bemehet, igazából nem kell a szakmában lévő személy legyen.
5: Nem, egyáltalán. Tehát ezek úgy vannak kitalálva, hogyha valakit érdekel, mert diák, mert akár a hétköznapokban folytat valamilyen olyan tevékenységet, amihez érzi, hogy ez hasznos tudás lehetne, ő tudjon beülni és hallgathassa végig ezeket az előadásokat, teljesen fel ő maga kérdéseket, és hát olyan is nem egyszer volt, hogy lejárt az egész, és utána folytatódott a beszélgetés mondjuk egy kávé mellett valahol.
4: Ezekre előre kell jelentkezni, regisztrálni valahol, vagy csak a program helyszínére oda mennek és beülnek?
5: A szakmai programokra nem szükséges regisztrálni, egyszerűen oda lehet jönni és elfoglalni a helyet a teremben, viszont a filmvetítésekre szükséges jegyet váltani. Ez igaz, hogy nulla lej értékű, tehát nullás jegyekről van szó, viszont ahhoz, hogy legyen helyünk a teremben, érdemes lefoglalni idejében, és hát azt szoktuk kérni mindig, hogy olyan negyed órával előtte érkezzenek meg azoknak, akik jegyük van, hogy a fennmaradó esetleges üres helyekre aztán beengedhessünk azokat, akiknek nem sikerült nullás jegyet váltaniuk.
4: Ugye az elején beszéltünk arról, hogy 3-4 film itt Romániában lesz először vetítve. Lehet tudni, hogy a fesztivál után itt Kolozsváron tegyük fel, hol lehet majd, vagy mikor lehet őket újra megnézni, aki esetleg lemarad a vetítésről?
5: Hát teljes moziprogramot nem tudnék most mondani, viszont nem titok, hogy a Filmtett Egyesületnél filmforgalmazással is foglalkozunk, és van néhány olyan film, amit utána elhozunk a mozikba, és ilyen például a Földszint, aminek lesznek később is vetítései. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem mindenki jut el a fesztiválra, és hát véges a hely, tehát néhány száz hely van a moziban, viszont utána lesznek még vetítések, és igazából érdemes figyelni a programot is, meg a forgalmazói oldalunkat is, ahova rendszeresen feltöltjük ezeket a vetítési időpontokat.
4: A szakmai beszélgetések mellett és a filmvetítések mellett ugye gyerekprogramot is szoktatok szervezni. Idén mivel készültök a csöpségeknek?
5: Idén két sokkor klasszikus magyar rajzfilmünk lesz, ezek Macskási Gyulának a rajzfilmjei, hát őt a magyar Walt Disneyként tartották számon, úgyhogy olyan igazi, jóízű magyar rajzfilmeket fogunk megmutatni szombat-vasárnap reggel a kicsiknek, mint tudom is én, a Két borsökröcske, vagy a Kiskakas gyémánt félkrajcárja. Ezen kívül nagy név, legnagyobb név a magyar animációs művészetben, ugye Dargai Attila, akinek a Szaffiát fogjuk még vetíteni. És hogy ki lehessen próbálni és kézbe venni, hogy mi az a film, amit ugye már egyre kevésbé lehet, erről a Nemzeti Filmintézetnek a munkatársai fognak gondoskodni. Lesz egy kis klassz műhelyünk a művészmoziban, ahova tényleg bárki bejöhet, és megnézhet ilyen filmes, mozgóképes játékokat tulajdonképpen, tehát kézzel rajzolhatsz fázisrajzokat, és azokat megpörgetheted, vagy filmszalagot hoznak, és arra lehet rajzolni, ezt a gyerekek szokták szeretni.
1: Az elmúlt percekben Buzogány Klárát, a Filmtett Fest szervezőjét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Országos szinten emelkedett az elmúlt időszakban a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint az év 40. hetében több nagyvárosban is kimutatható volt a vírus. Emelkedést mértek többek között a budapesti telepek ellátási területén, valamint a fővárosi agglomerációban is. Szintén növekedést tapasztaltak több vidéki nagyváros, így Békés Csaba, Pécs, Szeged, Szolnok és Tatabánya mintáiban is. A koncentráció mértéke Zalaegerszegen, Szegeden, Szolnokon, valamint Budapest egyes régióiban a mérsékelt tartományba esett. A mintákban máshol jelenleg az alacsony kategóriába sorolható az örökítőanyag mennyisége. A Gyógyszerészeti Központ előrejelzése alapján a szennyvíz adatok miatt a fertőzés számok növekedése várható a következő időszakban. Magyarországon már több mint 1000 háziorvosi praxis áll üresen, ami mintegy 1,4 millió embert érint. A statisztikai hivatal adatai szerint csökkent az aktív orvosok száma, a háziorvosi korfa pedig kifejezetten elöregedett. Jelenleg nagyjából 1470 év feletti orvos dolgozik, még a 40 év alattiak száma alig éri el a 400-at. A helyzet a fővárosban is romlott, jelenleg már minden 8. budapesti körzet betöltetlen. A hiány hátterében a kedvezőtlenebb bértábla, a magas adminisztrációs terhek és a magánegészségügy elszívó hatása áll. A tartósan üres körzetekben a helyettesítés megterheli az ellátórendszert és rontja a gyógyítás minőségét. Az alapellátási gondok miatt a betegek gyakran már csak súlyosabb tünetekkel érkeznek a kórházakba. Emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapestnél, a fővárosi vízművek tájékoztatása szerint. A korábbi rekord alacsony szint után az elmúlt napban 8 cm-es növekedést mértek. A folyó vízállása így vasárnap reggelre elérte a 9 cm-t a fővárosban. Eddig közel 75 tonna hulladékot emeltek ki a Duna medréből a Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság munkatársai. A szakemberek csaknem 2 hónapig tisztították a folyó középső szakaszát, az Ipoly torkolata és Dunaföldvár között. A munkálatok során lakossági bejelentések és önkormányzati értesítések alapján haladtak a helyszíneken. A hosszas gyűjtés eredményeként összesen 110 vashordót és 899 gumiabroncsot sikerült kiemelniük a vízből. A személy tehergépjármű és traktorgumikat, valamint a többi szemetet szelektíven válogatva gyűjtötték össze. Rekordkevés csapadék hullott az idei év első 9 hónapjában a Tisza-völgy több részvízgyűjtőjére, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai szerint. A köti vízig tájékoztatása alapján 1985 óta nem mértek ilyen alacsony értékeket. A Bodrog vízgyűjtőjére esett a sok éves átlag 61%-a, ami történelmi negatív rekordnak számít a térségben. A Sajó-Hernád vízgyűjtőjén a sok éves átlag 57%-a, a Zagyva-Tarna területén pedig csupán 43%-a hullott le. A Közép-Tisza vízgyűjtőjén szintén eddigi legkevesebb 216,7 mm csapadékot regisztráltak január és szeptember között. A Felső-Tisza és a Körösök vidékén is a megfigyelések kezdete óta mért második legszárazabb időszakot zárták. Veszélyes, krími-kongói vérzéses lázat terjesztő kullancsfaj tűnt fel Magyarországon.

0: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Sírokat nyilvánított védetté a miskolci közgyűlés. Miskolc önkormányzatának közgyűlése szeptemberi ülésén védetté nyilvánította Rorárius László és Rorárius Gyula, országos hírű miskolci cukrászmesterek, valamint

0: Csoma József festőművész sírját. A Rorárius család Mindszenti római katolikus temetőben található sírjában nyugszik Rorárius Gyula és László. Rorárius Gyula 1938-ban költözött Miskolcra, és átvette Rábel Albert cukrász üzletét. A Széchenyi István utca 5 szám alatt működő cukrászda hamar nagy népszerűségre tett szert, amelyet Rorárius Gyula 1947-ig vezetett. Ekkor unokaöccse Rorárius László vette át az üzemeltetését. Csoma József festőművész 1901-ben Miskolcon született, pályája során szoros kapcsolatot ápolt szülővárosával és művészetével hozzájárult annak kulturális értékeihez. Reimann Zoltán helytörténetkutatót, Miskolc civil referensét hallják.
1: Két sír, amiről most fogunk beszélni, ez a Mindszenti temetőben található, és hát a védett az azt jelenti, hogy ezentúl majd a magának a temetőnek és a városnak is gondoskodnia kell arról, hogy ez a sír megmaradjon és ne legyen az enyészeti, illetve hát ugye nem lehet rá temetkezni, mert ugye ez is fontos, ugye nálunk katolikusoknál, illetve keresztényeknél van ez a szokás, hogy egymásra temetkezünk, például a zsidóknál ez nincsen meg, tehát azért érdekes is a zsidó temető a vas oldalában, mert ott nem temetkeznek egymásra, nem csak egymás mellé, úgyhogy az első zsidók, akik itt hunytak el Miskolcon, azoknak még ez a homokkő sírjuk, az még megvan, vagy esetleg csak egy kis dombocska, ami maradt belőle.
0: A két Rorárius cukrászmesterről van szó, róluk mit lehet tudnunk?
1: Hát nekem több érdekesség is van ennek a történetnek egyébként. Ugye onnan indíthatunk, hogy ugye svájci cukrászok voltak azok, akik megalapozták ezt a mesterséget, elindították Miskolcon, és Jost nevű svájci cukrásznak az avasi temetőben most is megvan a sírja. Ő 1828-ban nyitotta az első ilyen cukrászatát, vagy hogy is mondjam, cukorsüteményes boltját, egész pontosan így fogalmazott a korabeli sajtó, és hát amikor 100 éves volt az ő boltjának megnyitása, akkor az összes cukrász felment és megkoszorúzta a sírját, tehát így számon tartották Miskolcon. Ugye ez a bolt, vagy ez a cukrászda, ami a Rorárius volt, ez is nagy múltra tekint vissza, hiszen ennek a bizonyos Jost Jánosnak a cukor süteményes boltjából alakult ki, vagy annak a jogutódja volt. Nagyon sokan üzemeltették ezt a boltot. Zuhan Adolf, Szilveszter Jakab, Giovannini Rudolf, Prevosti Oszkár, ők ugye egymás után jöttek sorba gyakorlatilag, és hát utána 1895-től pedig Rábel Albert vette át ennek a cukrászdának a vezetését, és itt az érdekes, hogy nem ez a név maradt meg, hogy Rábel, mert gyakorlatilag a fénykorát, ez a cukrászda 1895-től egészen 1938-ig gyakorlatilag Rábel néven futott, és volt a híres Rábel krémes, amit nem csak Miskolcon, de nagyon sok helyen ismertek, és 1938-ban jött egyébként Rorárius Gyula. Akkor ő már egyébként egy idős ember volt, tehát 20 évig dolgozott a Zserbóban egyébként, a fővárosban, illetve azt hiszem Cegléden volt még boltja, de a király mellett is volt valamilyen. Tehát ő egy nagyon nagy hírű cukrász volt, az biztos, és megmaradt az a hirdetés is, amikor átveszi Rábel Albertől a cukrászdát, és akkor kéri a tisztelt miskolciakat, hogy térjenek be hozzá. De hát ő már akkor 42 éve dolgozott saját bevallása szerint is a szakmában, és hát nem sokáig vezette, hanem nem sokkal később Rorárius Lászlónak, aki az unokaöccse volt, neki adta a cukrászdát, neki adta át a cukrászdának a vezetését, és hát tulajdonképpen ő vezette, hát itt eltérjük az információk, 1947-1951, a körülbelül sajtóval ezt vissza lehetne ellenőrizni, egész pontosan meddig is tartott nyitva, de ha azt nézzük, akkor ez egy 10-12 év volt, amikor a Rorariusok vezették a cukrászat, mégis ez maradt ránk, és hát ugye azt még mindenképpen meg kell említeni, hogy hát itt olyan nagyságok jártak ebben a cukrászdában, mint Petőfi Sándor, Tompa Mihály, Dériné, Széppataki Róza, Egressi Gábor, később Jókai Mór, Laborfalvi Róza, Blaha Lujza, és a legenda szerint, ennek mindig eltéveztem a nevét, Paszkevics, igaz? Nem Paszkevics, hanem Paszkevics volt 48-as orosz tábornok, ő és az ő emberei is voltak ebben a cukrászdában, sőt állítólag az orosz katonák voltak, akik a legtöbb pénzt elköltötték itt Miskolcon. Úgyhogy ezek után persze a Roráriusból 42-es számú cukrászda lett, később pedig békecukrászda, de megmaradt ugye maga a tömb. És hát a nagyon sajnálatos ugye az volt, hogy gyakorlatilag mikor is 1972-ben történt, vagy 71-ben történt az a legszomorúbb fejezet ebben a történetben, hogy ezt az épülettömbet lerombolták, felrobbantották, és hát ugye a helyére a Pátria tömb került. Ami hát azért valljuk be, hogyha az ember végig sétál a Miskolci főutcán, azért azt látjuk, hogy nem igazán illeszkedik ebbe a sorba, ami ott van. Tehát egy szociál épület, hát akkoriban oda kellett tervezni, de állítólag egyébként már nagyon rossz, tehát attól magától a lerobbantástól nem lehetett állítólag megmenteni, mert olyan rossz állapotban volt. Hát mondjuk ezt nem tudom én sem megítélni, de azért a többi épületet látjuk, hogy jó, és abban az időben azért egy téglaépület az nem mehetett olyan gyorsan tönkre, mindesetre ez volt, hogy le kellett robbantani, és hát el is tűnt, és odaépült, ugye, ahogy mondtam, a Pátria tömb. Ugye nagyon érdekes, hogy ugye 2026. szeptember 17-én a közgyűlés véletlenül nyilvánította ezt a sírt, ugyanis az a különlegesség van, hogy sem a cukrászda nincs meg, sem az épület nincs meg, és ráadásul sajnálatos módon ugye a 90-es években visszakérték a Vendéglátóipari Múzeumtól a berendezését, ami egy csodálatos berendezés volt. És annak is lába kell, tehát az is eltűnt. Tehát sem a berendezés, sem a cukrászda, sem az épület nincs meg, de az emberek emlékéből nem lehet kitörölni ezt a cukrászdát, tehát hogy mégis benne van a Rorarius Rori, és nyílt egy a épülettel szemben a mai Pannónia alaksorában a 90-es évek elején Rori néven, mert Rorarius nem lehetett, egy kávéház, ami próbált erre hajazni, vagy ennek emléket állítani, de az pár év után megszűnt. Úgyhogy gyakorlatilag ez a Rorarius, vagy a Rorarius története. Mondom, nekem az érdekes a történetben ez, hogy már nincs meg semmi, de az emberek emlékeiben még mindig él, illetve az, hogy hát gyakorlatilag ez a cukrászda 150 éves történetében csak egy kis szelet volt, amit a Rorariusok vittek véghez, mégis óriási nyomuk maradt. Valószínűleg tartom a Gyulának ugye ez a zserbóféle múltja miatt, és hát azért, mert ő egy zseniális cukrászmester volt.
0: Tehát akkor nem csak Miskolcon, hanem távolabb is népszerű volt.
1: Igen, Cegléden volt még neki üzlete és a fővárosban, úgyhogy ő egy országos hírű cukrász volt, amikor idejött Miskolcra, és hát ugye azt ígérte egész pontosan, hogy a ugyanazon szellemben, de modernizált köntösben fogja működtetni ezt a Rábel cukrászdát, ami szintén egyébként messze földön híres volt.
0: És akkor, ha jól értem, Gyula, a nagybácsi, és igen, az unokaöccse egy sírban vannak.
1: Igen, egy sírban vannak, és ők vannak a Mindszenty temetőben, ez lett védett, ez a sír.
0: A másik sír pedig Csoma, vagy Homa, ezt ugye beszélgettük itt az interjú igen előtt, festőművész sírjáról van szó.
1: Igen, hát valószínűleg biztos, hogy Csomának ejtjük, de akár...
0: Mert hát ugye CH-val van írva,
1: igen. Tehát akár Homának is, attól függ, hogy milyen származásra utal például ez a név, tehát nyilván sok esetben van ez így. Nem tartozik egyébként a legismertebb művészek közé. Én sem tudtam róla túl sokat, éppen ezért egy kicsit azért utána néztem. 1901-ben született Miskolcon, és fésűkészítő kisiparos volt az édesapja. Tehát nem egy olyan úri családból jött, vagy művész családból indult, de a rajztehetsége állítólag már nagyon hamar megmutatkozott, és hát volt egy művésztelep a 20-as években Miskolcon, és hát ő oda kiállt festeni, és már ott megmutatkozott ez a nagyszerű tehetsége, és hát ezért Miskolc városa egyébként ösztöndíja is támogatta. Tehát amikor ő elment Pestre a képzőművészeti főiskolára, 1923-ban felvették, akkor Miskolc városa anyagilag is támogatta a tanulását. Itt olyan jelentős művészekkel tanult együtt, mint Barcsai Jenő, Imre Zsigmond, vagy Döbröcöni Kálmán. És 29-ben végzett a főiskolán, és ekkor Makóra költözött, és ott meg is nősült. 28-ban Dégi Erzsébetet vette a feleségül, és hát itt vált, Makón vált a tájfestészet egyébként a főműfajává. Ezt írják róla, hogy a fény és az árnyék játéka, az égbolt, a felhők, a természet hangulata különösen fontosak voltak számára. És hát a festészetből nem nagyon tudta eltartani a családot, és hát 1935-ben visszaköltöztek Miskolcra. Itt pedig a Diósgyőri gépgyárban helyezkedett el, és műszaki rajzolóként tevékenykedett. Egyébként érdekes, hogy a napjaink festőit, vagy a kortárs művészeket nézzük, például Klecz László szinte műszaki rajzoló volt egyébként a vasgyárban, csak hát egy pár évtizeddel később, ugye még Laci, még hál' Istennek ma is jó egészségnek örvend. Szóval műszaki rajzóként helyezkedett el, de hát nem hagyta abba a festészetet, és hát itt is ugyanúgy megmutatkozott a tudása, voltak különböző kiállításai, amit nagyon szeretett egyébként a tájfestészetben Miskolcon, a kedvenc témája volt a Diósgyőri vár, az Avas, a Helyőcsaba, a Helyőpatak és a Színvát nagyon gyakran festette le. Volt egy alkotói válsága is ebben az időszakban, volt olyan, hogy nem volt kedve elfesteni, illetve hát nem érzett olyan késztetést arra, hogy folytassa a tevékenységét, sőt egyébként volt, aki azt meg szerette volna változtatni a stílusát, tehát hogy ne tájképeket fessen, hanem induljon egy másik úton, de ő ragaszkodott a saját művészi elképzeléseihez. Voltak, ahogy említettem, sok az 50-es évek második felében új lendületet kapott a művészete, és hát több kiállítása is volt sok helyen a városban is, és hát 69-ben, 67 éves korában hunyt el Miskolcon. Vannak itt még érdekességek egyébként. Nem egy klasszikus régi sírról beszélünk, bár mondjuk a Rorárius ég is olyan félig meddig ilyen 60-as, 70-es évekbeli az utolsó a felirata, ahogy láttam rajta, hogy például a családi szál, tehát az édesapja, ahogy említettem, fésűkészítőmester volt, és 31-ben a múzeumnak ajándékozta maga Csoma József a műhelyének darabjait, mert hát ő volt az utolsó, aki ilyen ezzel foglalkozott, az édesapja, és Csoma József fia, Csoma Tibor pedig 36 édesapja által készített alkotást adományozott a Miskolci Galériának. Tehát mind Csoma József, mind a fia a ő édesapjuknak a művészi, vagy hát fésűkészítés nem művészet volt, de biztos, hogy igényes munkái születtek, hiszen aki mester volt akkoriban, az még elég komoly rangot jelentett. Úgyhogy egyszerű miskolci festő volt, egy olyan ember, aki elindult az útján, aztán visszatért a városba. Hát nyilván mindenkinek van egy alkotói válsága, utána is nagyszerű képeket alkotott, és hát nagyon jó, hogy a város nem engedi azt, hogy eltűnjenek az ilyen emberek a város emlékezetéből, mint Csoma József, és azt sem engedi, hogy olyan emberek, mint a Rorárius család, hogy ők is eltűnjenek a város emlékezetéből. Nagyon sok olyan ember sajnos eltűnt, például a sírok is, pont a Mincenti temetőben volt, a Weilig családdal kapcsolatban, ugye mesélték nekem a rokonok, hogy amikor jöttek egyszer a sírt gondozni, a 70-es években egyszer csak rátemetkeztek. Tehát mindenféle felszólítás, mindenféle dolog nélkül, ott volt az első sorban a Weilig sír is, és egyszer csak eltűnt. És nem az, hogy védetté nyilvánították volna, hanem sajnos ugye rátemetkeztek is, hát az utókornak már csak fotókor maradt meg az emléke, de még mindig szerencsések vagyunk, hogy fotókor megmaradt, mert ugye nagyon sok olyan sír is van, ami eltűnt végleg, és például az is örvendetes, hogy itt az Avasi temetőben ugye a 90-es évek közepén felelték Soltész Nagy Kálmának például a sírját, mert az övé is eltűntnek volt nyilvánítva idézőjelbe, meg volt az, csak szépen be volt nőve, el volt tűnve, meg utána kellett keresni a jegyzékben, gondolom, hogy hol található, és akkor úgy tudták felújítani.
0: Tudunk-e még esetleg említeni olyat, akinek a sírja szintén védetté van nyilvánítva Miskolcon?
1: Igen, nagyon sok védesíró, hála Istennek egyébként Miskolcon, tehát ugye, hogyha már a Mincenti római katolikus temetőben járunk, akkor Adler Károlynak is ott van a sírja, ugye ő építészünk volt, Adolján néven hunyt el Bársony Jánosnak, ugye, aki tisztügyész volt, és arról nevezetes, hogy a szakócákat az ő házának alapozásánál találták meg. Benke József, ő tanár volt, színész, ugye ő volt a híres nagy színésznek az édesapja, de a dánoki nagy család, ők híres polgárok voltak, a Halmai Béla, Honti család, ők polgármesterek voltak, ugye Lé Mihály és Rök Cecilia, ők voltak a Munkácsi Mihálynak a szülei. De az evangélikus temetőben is van az Elenka Pálnak, aki híres püspök volt, evangélikus püspök, egy Sós Károly nevű 48-as honvéd, és hát itt mellettünk, itt a stúdiótól nem messze az Avasi temetőben is nagyon sokaknak van egy egyébként itt a Kókai Kun család, a Rácz Ádám, vagy a Rácz család, Révész Kálmán, híres püspök volt ő is, illetve hát Túri János, akiről nem olyan régen írtam, ő egy elfeledett táncművészünk, és sírja egyébként pont a Soltész Nagy Kálmán sírja mögött van. De a híres fényképész család, a Vánca család, Túri János, Szrok Sámuel, Szilveszter Jakab, az egyik cukrászmester, aki egyébként pont arról abba annak a Roráriusnak az elődjét vezette, Zsarnai Lajos, de az a zsidó temetőben is egyébként van rengeteg csodarabbink is, három biztos, hogy van, tehát sok csodarabbink is van, úgyhogy például Hercienő a gépgyáros, Hercienő például, nek még a mai napig megvan a lenyomat a Miskolcon, akárki járkál az utcán, hiszen nagyon sok aknafedél készült az ő gyárában, és ugye rajta van, hogy Herc CZ-vel és Miskolc, úgy bizony ezek még az első világháború előtt készültek. Úgyhogy hál' Istennek nagyon sok védősírunk van, sok minden elveszett, de azért én nagyon örülök annak, hogy ez a két sír is védnökség alá került, és hála Istennek nem felejtjük el, nem felejti az utókor ezeket az embereket. Bár mondjuk Túri Jánosnak a sírja is védett volt, és őt is gyakorlatilag én fedeztem fel újra egy jó fél évvel ezelőtt, de ha nem lett volna védett, lehet, hogy már az se lenne meg, és nem tudtam volna újra felfedezni ezt a híres miskolci polgárt. Úgyhogy én nagyon örülök ennek, hogy valaki, és nem is tudom, hogy ki volt, aki egyébként felterjesztette arra, hogy védettek legyenek ezek a sírok.
0: Sírokat nyilvánított védetté a miskolci közgyűlés. Miskolc önkormányzatának közgyűlése szeptemberi ülésén védetté nyilvánította Roráriusz László és Roráriusz Gyula országos hírű miskolci cukrászmesterek, valamint Csoma József festőművész sírját. Reimann Zoltán helytörténetkutatót, Miskolc civil referensét hallották.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: A sikeres érettségire való felkészülésben nyújt segítséget a Miskolci Egyetem ingyenes tanfolyamokkal. A közép- és emelt szintű kurzusok személyesen és online is elérhetők. A felkészítő kurzusokon való részvételért az előírt követelmények teljesítése esetén a Miskolci Egyetem felvételi eljárásában intézményi pont is szerezhető. A tanfolyamok célja, hogy praktikus, korszerű ismeretekkel segítsék a diákokat a sikeres érettségihez, valamint a minél magasabb felvételi pontszám eléréséhez. Bár a felvételi eljárásban nincs meghatározott minimum ponthatár, a magasabb pontszám természetesen nagyobb esélyt jelent a felsőoktatási felvételire. Professzor dr. Kovács Helgával, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektorhelyettesével, Kisné Veres Viktória beszélgetett a témában.
2: Milyen formában, mennyi ideje nyújtanak segítséget a középiskolások számára ezen a területen?
3: Az érettségi előkészítő tanfolyamok, azok már elég hosszú múltra nyúlnak vissza. Az, hogy milyen formában ezt az intézménye felvételi pontszámítási rendszer változása változtatta meg, előzőekben inkább egy közvetlenebb pedagógusokkal úgymond összebeszélt megegyezés alapján működő rendszerként, működött több felkészítő is. Most már az intézményi pontok rendszerében ugye intézményi pontot lehet kapni egy-egy ilyen érettségi felkészítőnek az elvégzéséért, és ennek megfelelően most már a rendszerbe foglalva hivatalosan jelentkezve lehet ezekhez csatlakozni. Ebben a rendszerben most már egy jelenléti, egy online, némelyik online tananyaggal megosztott rendszerben működik, mindegyiknél megvan adva, hogy milyen részviteli aránynál kapja meg az intézményi pontot a hallgató, amennyiben a Miskolci Egyetemre jön hallgatónak, illetve a tananyagot és egyebeket is közreadják az oktatók, hogy hol osztják meg, és hogy mit kell teljesíteniük ahhoz, hogy elvégezzék ezt az adott tanfolyamot, vagy éppen érettségi felkészítőt.
2: Részben adja is magát, de azért szóljunk így a tanfolyam céljáról.
3: A fő célja számunkra az, hogy segítséget nyújtsunk a diákoknak az érettségre való felkészüléshez, de összességében talán ez az első lépcsője annak a segítségnyújtásnak, amelyet mi a hallgatói jogviszonynál folytatunk, azzal, hogy az érettségére segítünk nekik felkészülni, és majd, amikor már hallgatóink felmérjük a képességeiket, a tudásukat bizonyos tantárgyakból, alapozó tantárgyakból, és az alapján további mentorhálózatot, segítséget, különböző mentorálási lehetőségeket, vagy akár a nagyon kiemelkedő tehetségeknek tehetséggondozást biztosítunk. Valamilyen szinten talán nevezhetjük ezt az első lépcsőnek, az első védőhálónak a diákok számára, hogy még nem hallgatóink, de szeretnénk ezt a segítséget nekik már elkezdeni és megadni.
2: Kiket szólítanak meg pontosan? Ugye itt a 12. évfolyam, aki elsőként az eszünkbe jut, de esetleg az alsóbb évfolyamra járók is bekapcsolódhatnak-e már?
3: Jellemzően a 12. tehát az érettségi előtt állókra, főleg azért, mert azért az érettségi rendszer az változhat, tehát akik most fognak érettségizni, számukra már biztosan látható az, hogy pontosan milyen felkészüléssel tudnak akár közép, akár emel szinten érettségizni. Jellemzően a végzősök jönnek hozzánk, van, aki középszintű felkészítőre, van, aki emelt szintű felkészítőre, és egyébként vannak még kiegészítő kurzusaink is, felkészítő tanfolyamok is.
2: És hogy pontosan ugye milyen tantárgyakból indulnak ezek az érettségire felkészítő tanfolyamok, hogyha szólhatunk most erről?
3: Az elmúlt években viszonylag kiegyenlítetten, tehát stabilan megvoltak például a földrajz emelt és középszintű, vagy például a fizikai érettségi felkészítőink, kémiából is van felkészítőnk, van szövegértés, szövegelemzés kurzusunk, német középszintű érettségi előkészítő, és a gazdasági ismereteket is, és matematikát is képviseljük, illetve belehelyeztük ebbe a csomagba. Ezen kívül még, amit nagyon kedvelnek, illetve szívesen hallanak, az a digitális kultúra emelt szintű érettségire felkészítő folyamunk, valamint igazából a szövegértés és szövegértelmezéssel kapcsolatos készségeknek a fejlesztése is helyet kap ebben.
2: Milyen elvek mentén épülnek fel ezek a tanfolyamok, hogyan tudják leginkább támogatni a középiskolásokat?
3: Ezek a tanfolyamok és előkészítők rendszerint nem arra irányulnak, hogy egy egyetemi tudásanyagot előre átadjunk a diákoknak, hanem ténylegesen a középiskolai tananyagnak egy érettségi szemléletű, összefoglaló akár tematik, van olyan, amelyik tematikusan végig, lépésről lépésre végigmenő felkészítőkről beszélünk. Egyébként az egyetemnek a honlapján mindegyik előkészítőről és kurzusról bővebb információkat tudnak kapni, és mindegyiknek az indulási időpontjától kezdve akár a tematikájáig elérhető online.
2: Itt az időpontokról szólhatunk most mi is?
3: Igen, időpontok tekintetében van már olyan például a fizika, ami már folyamatban van, de egyébként lehet csatlakozni még. A többi érettségi előkészítőnk ilyen október-novemberben indul, ez a leggyakoribb. Vannak olyan kurzusok például a szövegértéshez kötődő, ami januárban, tehát 2027. januárjában fog indulni, és a részvételi arány szempontjából azért nagyon érdemes figyelni a jelentkezési határidőket és az első órának az indulását, mert van olyan érettségi előkészítő, amelyen 60%-os részvételnél még az intézményi pont jár érte, viszont van olyan előkészítőnk, ahol 95%-os jelenlétet követelünk meg, tehát itt, hogyha az első óráról lecsúszik, akkor elképzelhető, hogy már ezt a százalékot el is éri.
2: Még itt a technikai oldalról egy-két kiegészítés, hogy pontosan hol jelentkezhet, aki szeretne még bekapcsolódni.
3: A Miskolci Egyetem honlapján, bár ugye a fiatalok nagyon szeretik használni már a ChatGPT-t és a Google szolgáltatásokat, úgyhogy ha az érettségi előkészítő Miskolcot beírják, akkor egyenesen arra a honlapra fognak vinni, ahol először egy összesített listát fognak találni, és egy olyan gombot, hogy szeretne bővebb információt kapni, ott már egyenként lenyíló menüben látható az összes előkészítőnk és kurzusunk, és ezt követően a jelentkezési lehetőség is. Ott általában az indulási időpontja is látható, ki van emelve, hogy úgy ingyenes kurzusokról és felkészítőkről van szó, illetve általában a tematika is, vagy részben néhány felsorolással, vagy pedig akár hétről hétre megadott tematikával szerepel.
2: Van lehetőség részt venni több képzésben is, több tanfolyamon is?
3: Igen, van lehetőség egyébként több tanfolyamon is részt venni, és ugye általánosan van megfogalmazva, tehát ha egy érettségin előkészítőn részt vesz a hallgató és teljesíti a jelenléti követelményt, akkor az intézményi pontot meg fogja kapni az intézményi jelentkezésnél gyakorlatilag általánosságban.
2: A korábbi évek tapasztalata alapján mekkora érdeklődés szokott lenni ezekre a területekre? Esetleg van-e olyan tantárgy, ami különösen népszerűnek mondható?
3: Nagyon tantárgyak között különbséget nem tudunk felfedezni olyan szempontból, hogy ugye a hallgatói létszámhoz viszonyítva én azt mondom, hogy mindegyiknél látható az, hogy a diákoknak nem csak a középszintű, hanem akár az emelt szintű érettségre felkészítő és hasznos előtanulmányokat jelent. Az érettségi előkészítők, résztvevő hallgatók egyébként szép számmal valóban a Miskolci Egyetemre adják be utána a jelentkezést, azonban a részvételből, a részvételi arányból és az ottani kommunikációból az is egyértelmű, hogy nem az intézményi pontért. Vannak olyan hallgatók vagy diákok, akik nyilván az intézményi pontért érkeznek, de a többségük nem azért tölti az időt és jár be az egyetemre, az előkészítőkre, hogy intézményi pontot kapjon, az egy plusz pozitívum számára, hanem ténylegesen az ott szerzett tudás és a felkészülésnek a menete az, ami oda vonza őket.
2: Illetve ugye itt olyan oktatókkal is találkozhat, hogyha van a diák számára is egy különösen kedves terület, amikor talán még az órán felül a saját kérdéseit is van lehetőség föltenni?
3: Van lehetőség, és hát az sem ritka, hogy olyan oktatókkal találkozik, akivel utána majd viszont találkozik az első éven, úgyhogy talán a kötődés is egy kicsit másképp alakul, az egyetemi kötődés és az oktatókhoz, akár ahhoz az egy oktatóhoz való kötődés egy ilyen felkészítőn való részvételnél. Nagyon sokszor hallok olyan beszámolókat, és olyan tényleg tárgyakat nem szeretnék említeni, kiemelni, de sokszor hallok olyan beszámolókat, hogy jó hangulatban telnek ezek az érettségi előkészítők, és nem feltétlenül egy száraz anyag átadásról van szó, hanem ténylegesen egy kommunikációval megsegített olyan támogatási rendszerről, amelynek nem csak száraz tananyagtanulási folyamata van, hanem egy olyan együttműködési közösségbe találják magukat, amely lehet, hogy segít számukra az érettségre való felkészülésben, egy kicsit könnyedebben élik meg remélhetőleg.
2: Igen, hiszen az, hogy milyen magabiztosan indul egy ilyen megmérettetésre egy diák, az akár a teljesítményben is meglátszódhat.
3: Igen, én is emlékszek a saját érettségimre. Tudom, hogy nagyon megterhelő és megviseli őket. Igazából azt látni kell, és ez ilyen, ezen a ponton valami kevés vigasz, hogy az egyetemre érkezve szerintem az első vizsgaidőszakban rá fognak ébredni arra, hogy az érettségi az volt a kezdeti kihívás, amelynek a mentén először megtapasztalják azt a típusú drukkot és azt a típusú hirtelen felkészülési stressz hullámot, amit utána az egyetemen minden egyes vizsgaidőszaknál meg kell majd élniük. Én úgy gondolom, hogy az érettségi azért is nagyon fontos a diákok számára, mert az valahogy a felnőtté válásnak azt a küszöbét jelképezi, amit ők nagyon várnak már, hogy átlépjenek és szeretnék átlépni. Én úgy gondolom, hogy abban, hogy az egyetem ezen a ponton őket megpróbálja a saját maga módján, nyilván tudományos szempontból segíteni, ezzel is azt szeretnénk jelezni, hogy látjuk ezt a nehézséget, és látjuk ezt a felkészülési stresszt, és igyekszünk könnyíteni azon, hogy minél magabiztosabban, minél nagyobb alaptudással tudjon érkezni azon a napon, és ne az legyen a főszerepben, hogy szédülés rosszul van az idegességtől, hanem az, hogy tudja, hogy tudja, és bemegy, és jól tud teljesíteni.
2: Korábban esetleg érkezett olyan visszajelzés, hogy mit jelentett ez a diákok számára, mind a megszerzett tudás, mind esetleg, ugye itt a személyes találkozások, vagy az egyetemnek a légkörét, hogy itt már megérezték bizonyára.
3: Igen, ugyanahoz a magabiztosság növeléshez tudok talán visszatérni. Viszonylag kevés visszajelzésünk van egyébként ezektől a diákoktól, akik utána a hallgatóink lesznek. Ők velük az első igazából olyan aktív visszajelzési pontunk már olyankor van, amikor már valószínűleg az első e-maileket megkapták tőlünk, esetleg a gólyatáborban is voltak, megjelennek az egyetemen, tehát szerintem keveredik már ilyenkor az, hogy pontosan mely tevékenységnek milyen szerepe van abban, hogy ő kialakul nála egy kötődés, egy kezdetleges közösséghez tartozási folyamat, de a magabiztosságot azt szoktuk visszahallani a felkészítők után, hogy egy olyan sokszor nem is feltétlenül a tudás hiányt pótolja maga a felkészítő, hanem azzal a rendszerezett tudásátadással egy olyan magabiztos gondolkozást ad neki, amivel nem az minden második gondolata, hogy mit hagytam ki, vagy hogy mire nem emlékszem, hanem tudja, hogy amit tudott, azt elmondta, és aztán vár az ítéletre.
2: Azt hallhattuk akkor most, hogy a diákoknak mit jelentenek ezek a tanfolyamok. A Miskolci Egyetemnek mit jelent akár ez a tanfolyam, illetve vannak-e még olyan lehetőségek, olyan képzések, vagy olyan területek, amikor a középiskolások felé nyitnak, és őket igyekeznek megszólítani? Mit jelentenek az egyetem számára ezek a kapcsolódások a diákokkal?
3: Igen, ezek az érettségi előkészítők igazából részei egy olyan regionális jelenlétnek, egy társadalmi közösségi szemléletformáló jelenlétnek, amelyet a Miskolci Egyetem itt a régióban képvisel. A Junior Akadémiánk égisze alatt a nyári táboroktól kezdve a különböző vetélkedőkig, illetve speciálisan kreatív programokig nagyon sok mindenre lehet jelentkezni. Nagyon sok középiskolába kijárunk évente 2-3-szor szemléletformáló előadásokat is tartani. Van olyan kar, amely kifejezetten erre fókuszál az elmúlt években. Vannak különböző ilyen tudományos diákmunka konferenciaszerű rendezvényeink, ahol ők tudnak már egy ilyen későbbi hallgatóként is elkészített tudományos diákmunkát már középiskolásként megtapasztalni, és egyébként a tudományos diákkör most már középiskolai versenyzők számára is elérhető, tehát ezekkel a dolgozatokkal ők valóban megmérettetik magukat, előadnak mások előtt a dolgozatot, bírálják, nekik pontot kapnak rá, helyezést is el tudnak érni, úgyhogy nagyon sok programmal igyekszünk azt a támogatást és azt akár szociális vagy társadalmi jelenlétet erősíteni az egyetem részéről, amivel az itteni diákoknak, fiataloknak, akár ifjúsági tehetséggondozás területén azt a támogatást és azt a pozitív hatást el tudjuk érni, amit szeretnénk. Nekünk ezzel az érettségi előkészítővel is az a fő célunk, hogy itt vagyunk, látjuk őket, látjuk, hogy mire van szükségük, hogyha olyan van, amit még nem látunk, akkor a közeljövőben teszünk róla, hogy láthassuk azokat az igényeket is, és szeretnénk segíteni.
1: A sikeres érettségire való felkészülésben nyújt segítséget a Miskolci Egyetem ingyenes tanfolyamokkal. A közép- és emelt szintű kurzusok személyesen és online is elérhetők. A felkészítő kurzusokon való részvételért az előírt követelmények teljesítése esetén a Miskolci Egyetem felvételi eljárásában intézményi pont is szerezhető. A tanfolyamok célja, hogy praktikus, korszerű ismeretekkel segítsék a diákokat a sikeres érettségihez, valamint a minél magasabb felvételi pontszám eléréséhez. Bár a felvételi eljárásban nincs meghatározott minimum ponthatás, tanár, a magasabb pontszám természetesen nagyobb esélyt jelent a felsőoktatási felvételire. Professzor dr. Kovács Helgával, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettesével, Kisnéveres Viktória beszélgetett a témában.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Miskolcon tartották a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága 29. országos konferenciáját péntektől vasárnapig. A Krisztus a szabadító motto köré épülő rendezvényen a szakmai eszmecsere mellett a résztvevő egészségügyi dolgozók lelki feltöltődésére is nagy hangsúlyt fektettek. A háromnapos miskolci eseményen zenés dicsőítéssel, imádsággal, plenáris ülésekkel, szemináriumokkal és kerekasztal beszélgetésekkel várták az érdeklődőket. A megnyitón Nagy Boglárka jegyző és Ormai Cecília főorvos is köszöntötte a résztvevőket, méltatva az egészségügyi hivatás és a hit fontosságát. A program részeként bizonyságtételek, köztük Sólyó Menikő gyermekgyógyász életútja is elhangzott, amely a hit és a kitartás erejét mutatta be. A konferencia célja az volt, hogy a résztvevők erőt merítsenek és megújult lelkesedéssel térjenek vissza a mindennapi gyógyító munkájukhoz. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton közösségi oldalán. A kormány október 9-i rendeletére utalva kiemelte, hogy a környezetvédelmi jogsértések szankcióit a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Magyar Péter akkor úgy fogalmazott, a cél az, hogy a büntetések egy nagy ipari vállalat számára is kellő visszatartó erővel bírjanak. Az új szabályozás így jelentősen növeli a felelősséget a környezetszennyező nagyvállalatok számára. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte Lannert Judit miniszter szombaton közösségi oldalán. A szakemberek többek között a fejlesztő foglalkozások egyéni szükségletekhez igazítására, a pedagógusok együttműködésének erősítésére és az adminisztrációs terhek csökkentésére kerestek megoldást. A miniszter hangsúlyozta, hogy minden gyermeknek jár a lehetőség képességei kibontakoztatására és a megfelelő támogatásra. A munkacsoport alapjául az a civil szervezetek által összeállított köznevelési minimum szolgált, amely az esenis gyermekek jogait és a befogadó oktatás feltételeit foglalja össze. Az év végéig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti teherautók és buszok jövedéki adóját a kormány. Vitézi Dávid közlekedési miniszter közölte, a gázolaj utáni jövedékkiadót vissza lehet igényelni úgy, mint a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknál. A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete üdvözölte a döntést. Az idősek hónapja alkalmából tartottak meghitt ünnepséget a miskolci Viola Ház időskorúak otthonában, ahol a Fazekas utcai általános iskola diákjai köszöntötték a résztvevő szépkorúakat. Az intézmény főigazgatója kiemelte a generációk közötti kapcsolatok erősítésének fontosságát, míg a kicsinyek kórusa dalokkal és zenével hozott vidámságot az otthon lakóinak. Az eseményt a helyi vezetők köszöntői mellett a lakók verses műsora, táncos produkciók, kutyakiképzői bemutató és más intézmények zenés programjai színesítették. A meghitt délutánon a gyermekek jelenléte és műsora felejthetetlen örömteli pillanatokat szerzett a közönség soraiban helyet foglaló szépkorúaknak. 5-10 perccel hosszabb menetidőre kell számítani a vasúti közlekedésben a Nyíregyháza és Záhony közötti szakaszon, mivel Kemecse és Nyírbogdány között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a korlátozásra azért van szükség, mert egy vágányzári munka közben megrongálódott, és a vágányok felé megdőlt egy felső vezetéktartó oszlop. A helyreállítási munkálatok befejezéséig a vonatoknak várniuk kell a szemből érkező szerelvények elhaladására az érintett szakaszon. A fennakadás miatt az utasoknak érdemes fokozott figyelemmel kísérniük a menetrendi változásokat és a MÁV tájékoztatásait. A szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán, hogy a vasúti közlekedés minél hamarabb helyreállhasson ezen a vonalon.
0: az időjárásról.
1: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Hillsong United ausztrál keresztény rockzenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Hillsong 40 éve indult el, mint közösség, és 30 év alatt 50 főről 20 ezerre duzzadt. Ez már önmagában megérne egy tanulmányt, hiszen csak szociális jellegű tevékenységük rendkívül kiterjedt, de maradjunk a dicsőítésnél.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Hillsong United egy ausztrál keresztény rockzenekar, mely az ausztráliai Hillsong gyülekezethez tartozik. Zenőjük a dicsőítés és az imádás olyan modern stílusa, amely ötvözete a keresztény zenének és a rocknak.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Az együttes korábban Ruben Morgan és Marty Sampson vezetett 1999-től 2001-ig. A zenekar jelenlegi frontembere énekese Taya Smith Greg Ruger 2013 óta, akihez a zenekar történelmének legnépszerűbb dalai is köthetők. A Hillsong dalok célja egyszerűen közel kerülni Istenhez, felemelni és dicsőíteni őt, és ez dalokkal is kifejezni, így kapcsolódva a Hillsong Church küldetéséhez, az ige hirdetéshez.

Az együttes alapítása a Hillsong Church ige hirdetőihez köthető, később bővült a zenekar hangszeres zenészekkel és újabb énekesekkel. Az együttes énekeseit ennek megfelelően worship leadernek, azaz ige hirdetőnek, Isten tiszteletvezetőknek, ima vezetőknek nevezik.

0: Zeneslávci műsorunkat hallották, melyben a Hillsong United Ausztrál keresztény rock zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Kultúra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Több kis nyugdíjas a korábban bejelentettnél valamivel nagyobb emelést kap januárban, derül ki a társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezetből. A program legfontosabb eleme az öregségi nyugdíj minimumának 28.500 forintról 120.000 forintra emelése. A sávos nyugdíjemelésnél pedig 137, 140 és 143.000 forintos köztes minimumokat is alkalmaznának. Elindul a várólista csökkentési program, és a jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügyre fordított forrást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy több 10 milliárd forintot adnak a leghosszabb várólisták csökkentésére, ami a csípőprotézis és a szürkehályog műtéteket érinti első körben. Kármán András pénzügyminiszter szombaton közösségi oldalán bejelentette, hogy az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják majd közcélokra. A 2027. januárjától bevezetésre kerülő vagyonadó azokat érinti, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek. A kulcs az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonoknál 1%, a 100 milliárd fölötti résznél pedig 1,5% lesz önbevallásos alapon. A miniszter kitért a részletekre is, így például a házastársak adófizetési opcióira, a kiskorúak vagyonának kezelésére, valamint a cég értékelési és ingatlanbecslési módszerekre. A NAV online kalkulátorokkal és segítségnyújtással támogatja majd a kötelezettség teljesítését a vagyonok értékének kiszámításában. Kármán András emlékeztetett arra, hogy a kormány vagyonadó javaslatáról jelenleg is zajlik a társadalmi egyeztetés, és várják a véleményeket. Továbbra sem a gyors, hanem a sikeres euróövezeti csatlakozást tartja célnak a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a Polgári Együttműködés Egyesület rendezvényén ismét úgy fogalmazott, az euró önmagában nem jelent megoldást a gazdasági kihívásokra, a csatlakozás idő